0: Ki a lábodra?
1: Kérdezte az egér. Csak gúnyolódj, te gazember, nyögte a farkas. Most megteheted, amikor így megjártam.
0: De hát én igazán nem gúnyolódom,
1: mondta az egér.
0: Csak éppen nem értem, miért nyöszörögsz. Talán beteg vagy?
1: Vak vagy te, dühöngött a farkas.
0: Ellenkezőleg, nagyon is jó szemem van. 5 kilométerről meglátom a szúnyogot esti szürkületben.
1: Hát akkor talán engem is látsz most.
0: Persze,
1: mondta az egér.
0: Lemásztál ide, és most nyöszörögsz.
1: Lemásztam. Nem vagy eszednél. Majd bolond lennék farkasverembe mászni. Beleestem, kiskomám, beleestem. És most végem, tette hozzá szomorúan, és neki kezdett bömbölni újra.
0: Mit ordítasz?
1: Szólt le bosszús hangon az egér.
0: Mit nem mászol ki?
1: Innen, nevetett keserűen a farkas. Innen aztán senki nem tudna kimászni. Nézd meg, milyen magas a verem fala.
0: Mit nézek rajta? Láttam már többször is,
1: mondta fitymálóan az egér.
0: Le is mértem. 5,20 méter az egész. Semmiség.
1: Mikor láttad? Kérdezte gyanakodva a farkas.
0: Hát, amikor beugrottam megnézni, milyen az állja.
1: Beugrottál?
0: Világos,
1: mondta az egér.
0: Különben hogyan néztem volna meg, hogy milyen az alja?
1: És hogyan jöttél ki?
0: Nevetséges kérdés. Hát, kiugrottam.
1: Te? Innen? Kiugrottál?
0: Mint a pinty,
1: mondta az egér.
0: Igaz, hogy egész életemben sportoltam. 2-szer is megnyertem az erdei futóversenyt. Neked meg csak arra volt eszed, hogy teletömd a bendőd. De talán neked is sikerül. Javadra szolgál, hogy kicsivel magasabb vagy, mint én.
1: A farkas erre vadul ugrálni kezdett, de a veremfal felénél alig jutott magasabbra.
0: Állj meg, vándor!
1: Szólt rá az egér.
0: Nem ilyen Hűbele Balázs módjára kell csinálni. Először is bemelegítésképpen fussál 5 kört, aztán amilyen hosszan a verem engedi, fuss neki, és teljes erőből ugorj egyet. Ha elsőre nem sikerül, pihenj kicsit, és próbáld meg másodszor is. Nekem is csak 5-5-szörre sikerül.
1: Jobb lenne, ha lejönnél és megmutatnád, morgott a farkas.
0: Arra sajnos nincs időm, már így is elkéstem,
1: mondta sietve az egér.
0: De ha még holnap is itt leszel, lejövök és megmutatom, hogyan kell. Hát akkor jó éjszakát, tehát ne felejtsd, ugrás, pihenés, ugrás.
1: Ezzel elment, de esze ágába sem volt hazamenni. Egy fa tövébe húzódott, figyelt a verem felé. Futó léptek zaját hallotta. Aha, gondolta, most futja az 5 kört. Kicsivel később huppanás, csusszanás, puffanás. Hát ez nem sikerült, szomorkodott az egér. Harmadszorra aztán a 2 lábával elkapta a farkas a verem peremét. Akkor már semmiség volt kijönni.
0: No, lám, csak ugrálni kell,
1: örült az egér, aztán azonnal bosszankodni kezdett. Ennyi, mondta magában, hazudhattam volna azt is, hogy már 2. ugrásra kijöttem. Most majd hetvenkedni fog ez a farkas, hogy neki 3-szorra sikerült, ami nekem csak 5-szor. A farkas azonban kim volt a veremből. Az egér megint a hóna alá csapta harangvirágot, és elindult hazafelé. De ezen az estén nem kedvezett neki a szerencse, már ami a hazamenetelt illeti, mert az egyik kanyarban, mikor éppen fütyörészni kezdett, fölordított valaki. Jaj, de megijedtem! Az egér megrémült, beugrott egy lapulevél alá, és onnan kérdezte.
0: Kitől ijedtél meg?
1: Tőled! Válaszolta elcsukló hangon az ismeretlen. Az egér azonnal előmászott a lapulevél alól, kidülesztette a mellét.
0: Hát, azt nem csodálom,
1: mondta.
0: Egyszer egy elefántot is halálra ijesztettem. Eléggé félelmetes külsőm van. Te ki vagy?
1: Én vagyok, mondta a kos, és előuvakodott egy galagonya bokor mögül.
0: És a te külsőd nem is félelmetes. Csak azt hittem, hogy a róka jön. Ő szokott így fütyörészni.
1: Az egeret lehangolta, hogy a kos nem találja félelmetesnek a külsejét, csak a jómodor kedvéért kérdezte meg.
0: Mit félsz a rókától?
1: Mert meg akart verni. Már 1 hete bujkálok előle, szepegte a kos. Te is tudod, hogy milyen erős és milyen veszedelmes fogsora van.
0: Hát, amit a fogáról mondtál, az igaz, bár az ő fogai fele annyit sem érnek, mint az enyémet,
1: mondta az egér, és a mutató ujja körmével megpöngette hegyes fogait.
0: De hogy erős? Nevetséges. Én sokkal kisebb vagyok, de a múltkor úgy meghupáltam, hogy azóta messze elkerült. Mit csináltál vele? Nem érted? Meghupáltam.
1: Hát ez mit jelent? Kérdezte ilyetten a hős.
0: Hát azt, hogy megvertem.
1: Te? A rókát?
0: Én át. Mit csodálkozol ezen? Úgy kezdődött, hogy szemtelenkedett velem a macska, kénytelen voltam Móresre tanítani. Mire tanítani? Móresre. Az mi? Hát kós létedre elég alacsony műveltségű vagy, mérgelődött az egér. Az is azt jelenti, hogy megvertem. És nehogy megkérdezz csodálkozó pofával, hogy te a macskát, igenis, én a macskát. És amikor már éppen hordta az írháját, azaz, hogy látom, ezt sem érted, szóval amikor már menekült, kitéptem emlékül a bajuszából 2 szálat. Éppen a kalapom mellé akartam tűzni, amikor odajött a róka, és azt mondta, ide a bajuszt! És már kapta is ki a kezemből. Fölugrottam, és 2 akkora pofont adtam neki, hogy még én is hallottam, hogy cseng tőle a füle. Te is hallottad? Szólt közben. Világos, mondta az egér. A jobb füle mélyebb, a bal magasan csengett, és utána még fültövön is peckoltam. Te még olyat nem láttál, hogy futott? Ám bár, a te helyedben csak másodszor adnám neki a pofon, először oldalba öklelném ezekkel a rémületi szarvakat.
1: Jaj, hol látsz rémülete szarvakat? Riadt meg a kos.
0: A fejeden, mondta az egér. Mutasd csak!
1: A kosnak egészen a földig kellett hajolnia, hogy az egér megtapogathassa a szarvát. Tényleg rémületes? Kérdezte reménykedve.
0: Mi az, hogy?
1: Mondta az egér.
0: Olyan szarvad van, mint a bivajnak. Ezzel a szarval egy regiment rókát is el tudsz kergetni.
1: Gondolod? Kérdezte kisé bátrabban a kos. Ebben a pillanatban az egér surranó leszre lett figyelmes. Jó füle volt azonnal, tudta, jön a róka.
0: Na, akkor én rohanok is,
1: mondta.
0: Mert elkésem. Maradj még egy kicsit,
1: kérlelte a kós.
0: Nem lehet,
1: mondta futtában az egér. Legalább azt mondd meg, mi lett a macska 2 szál bajszával.
0: A fiamnak adtam hegedű úrnak,
1: kiabált vissza az egér, és már el is bújt egy vakontúrás mögé, mert a róka kilépett a tisztásra.
2: Na végre megvagy, te pernahajder, mondta a kósnak. Most aztán majd Móresre tanítlak.
0: Azaz meghupálsz?
1: Kérdezte hegykén a kos.
2: Így is mondhatjuk,
1: felelte a róka, és felhúzta a boxkesztyűjét.
2: És ha szabad érdeklődnöm, miért?
1: Kérdezte a kos.
2: Mert különben elfelejtett, hogy én vagyok a róka, és tőlem félned kell, megértettük?
1: Nagy képűsködött a róka, és lépett egyet a kos felé. A kos se volt les, nekilendült, oldalba öklelte a meglepett rókát, és 2 jókora pofont lekent neki. A róka elszédült az ütéstől, és egy fának tántorodott.
2: Úgy látszik, rosszabb hallásom van, mint az egérnek, mondta a kos. A fülcsengésedet nem hallom. És most jól teszed, ha elhordod az írhád, mert ha fültövön is pöcköllek, mint múltkor az egér, akkor 2 hétig nyomod az ágyat.
1: A róka villámgyorsan elhordta magát.
2: A biztos megbolondult ez a kos,
1: gondolta magában.
2: Miféle egérről beszél? Biztos azért, mert ellenállni, mert megbolondult. Még hogy egér.
1: Ha csak nem az az egér bolondította meg, amelyik a csillagokban lakott. A róka megállt egy pillanatra. Mégiscsak lehet ebben valami igazság, ez az egér talán mégis a csillagokban lakott. Az egér közben elégedetten fölkászálódott a vakontúrás mellől, fölkapta a harangvirágot, s végre baj nélkül hazaért. Még csak az előszobában volt, már hallotta, hogy kiabál a felesége.
0: Most kell hazajönni, te gerek szégyene! Rég kiült a vacsora, már a mentőknek is telefonáltam, azt hittem, elütött egy elefánt, vagy elkapott a macska. Mit kiabálsz?
1: Mondta az egér.
0: Dolgom volt, meg kellett mentenem a farkast meg a kóst. Nélkülem elpusztultak volna. Hazudsz! Hazudsz!
1: Kiabált magából kikelve egérni.
0: Más se tud csak hazudni! Te vagy a világ leghazudósabb egere! Az meg lehet,
1: mondta mosolyogva az egér, és átnyújtott a feleségének a sok vihart látott harang.

0: Irodalmi lépegető. Lépegető.
1: Az aranygyapjas kosok. Egyszer volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren, innét, hetet-hét országon egy sánta arasszal túl, volt egyszer egy gazdag pásztor. Ennek a legénynek volt 99 juha, s 3 aranygyapjas kosa. De aztán olyan szép 3 állat volt ez a 3 aranygyapjas kos, hogy még a király ágyába se volt azoknak párja. Őrizte is a legény, mint a szemefény. Aludni is úgy aludt, mint a nyúl, csak a fél szemét hunyta le, a másikkal mindig a kosokat nézte. Egyszer csak elkövetkezik a tél. A legény béreked anyájával. De hát nagy volt a baj, mert nem termett abba az esztendőbe elég széna, s drága pénzért se kapott még egy szálat sem. Mit csináljon? Az a sok drága jó, s azok a gyönyörű, aranygyapjas kosok most mind egymásra döglenek az éhségtől. Ő bizony, gondolja magában, egyet sem évelődik, bucsálódik, hanem elhajtja valamerre a szegény állatokat, s addig megy velük, amíg valahol harapnivalót talál nekik. Megy, mendegél, terelgeti elébb-elébb a juhokat. Elől ment a 3 kos, utána a juhok, nagy búsan bégetve, mert már 2 álló napja nem kaptak csak egy harapás szénát sem. Addig mennek, addig mendegélnek, hogy elérnek egy nagy rengeteg erdőbe. Ennek az erdőnek a kellős közepébe volt egy nagy puszta, s hát azon a pusztán annyi szénabogja van, hogy a szem nem tudná belépni. Hely, megörvend a legény, s azt mondja magában, hogy ő bizony még a Poncius Pilátusnak sem egy tovább, egy lépés sem, ezen a helyen megtelepedik, s beleáll a szénába, akárki éve. Nagy hirtelen széjjel hányt egy bogjás, azt egy szempillantásra föl is szedegették az állatok. Ma eltelik egy nap, egyik bogja fogyott a másik után, s nem is nézett arra senki lény. De hát, szerelmes Jézusom, másnap virradóra csak oda jő egy óriás. De akkora, hogy a feje az eget verte, s nagy mérgesen a legényre támad. Hogy mered az én színámat étetni, te ember izink! Aj, megijed a legény szörnyűségesen. Az a rettentő nagy óriás most mindjárt kitapodja még a lelkit is. Mondja neki.
2: Ne haragudjék kied, óriás bátyám uram, hiszen megfizetem, amit a juhaim megettek.
1: Nem kell a pénzed,
0: mondja az óriás.
1: Hanem most mindjárt ölj meg 33 juhot, egy aranygyapjas kos. Azokat egyszerre süsd meg, mert ma még nem frustukoltak.
0: Mi csináljon szegény fej? Meg kell-e, hogy ölje azokat a drága szép juhokat, de még az aranygyapjas kos is. Haj, de szomorú volt szegény, szinte megrepett a szíve, mikor a kést az aranygyapjas kos hasába akasztott. De már annak meg kellett történnie. Elékerít az óriás egy rengeteg nagy üstöt. Abba beléhánták a teménytelen sok húst. Aztán olyan tüzet csaptak alá, hogy hetet-hét országon túl is világolt a lángja. Meg is sült egy picre annak a 34 állatnak a húsa. És az óriás, akár hiszite, akár nem, csak belémerített 3-szor az üstbe az ő kalánjával, 3 falásra, mind egy B-faló falásig B-hen mentette a fáintostokát. Azzal azt sem mondta. Hé, legény, cseréljünk pipát! Tovább állítom.
2: Na, mondta a legény magában. Én ugyan jó, de rágán megfizetém azt a kicsi szénát.
0: Tusakodott, vajon ott maradjon-e?
1: Ő bizony ott marad. Nem bánja már, ha ennyiben van, egye meg mind amennyi juha van, az a nagybélű óriás. Megint csak neki esett 2-3 bogjának, széjjel hányta, s jól tartá a juhait.
2: Elkövetkezik más reggel.
3: S hát megint jő, az óriás.
1: Már messziről kiáltotta.
4: Hamar, legény, hamar! Ölj le 33 juhot, s egy aranygyapjas kost, mert ma még nem frustukoltam.
1: Mit volt, mit nem tenni? Csak megöle 33 juhot, s az aranygyapjas kost is utána. Az óriás három falásba, ezeknek is megette a húsát, s azzal tovább sétál, nagy begyesen. Még éppen 33 juha, s egy aranygyapjas kosa volt a legény. A szíve is sírt, ha rájuk nézett. Ha még ezeket is megeszi az óriás, elvehet világgá. Úgy marad, mint az újon. Elkövetkezik a harmadik reggel is, s hát csak ugyan jő az óriás nagy terendóciával, s messziről kiabálja.
4: Hé, legény, hé! Hát azok a juhok még élnek? Mindjárt megölt valamennyit, mert különben szörnyű halált halsz!
1: Könyörög a legény, istenkedik, hogy hagyja meg már azt a keveset, de az óriás még egy juhfarkat sem engedett.
4: Hallod-e, hé!
1: Mondá a legénynek.
4: Ne kenterfalazd nekem sokáig, hanem duvaszd ki a bőrükből azokat a juhokat, mert különben rútat látsz.
1: Megöli a legény mindegy szálig a juhokat, meg a kost is. Beléhánja a teménytelen sok húst az üstbe, és egy nagy rúddal kevert nagy keservetesen. Egyszer az óriás, mit gondol, mit nem, leheveredik a tűz mellé, és elszenvedik. Na megállj, te istentelen gondból, tudom azt az egyet! Azzal csak kimerített egy kalán jó forró zsír, az óriás szemére locsant.
4: Szörnyet bődül az óriás, felszökik a tűz mellől. Tapsant ide, tapsant oda a nagy lábaival, ha valahogy rátapsíthatna a legényre. No, te emberi zény! Kioltád a szemem világát! De vigyázz, hogy a kezem közé ne kerülj, mert erősen megkeserülöd!
1: Eleget inni is, eleget túl is, kerítgeti mindenféleképpen, de nem vala annyi lelkes istene, hogy meg tudja fogni a legényt. Gondolja az óriás, ezt itt soha meg nem fogod, hé, míg a világ s még két nap, ha szép szerint nem. Elkezdett a legénynek hízelkedni mindenféle mézes mázos beszédekkel, hogy így, hogy úgy, hogy őt vezesse mindenfelé, ha már megvakította, s bizony nem bánja meg. Nem én, mondta a legény. Járj békével, szeretnél úgy engemet is megenni. Abból ne veszel, hé! Azt mondta most az óriás.
4: Látom, hogy nem lehet túljárni az eszeden, te pásztor legény. Jól van hát, járj te is békével, hanem ha már megettem a juhaidat, nem akarom, hogy egész károd legyen. Adok neked egy gyűrűt, azt húzd fel az ujjadra, s nagy hasznát veszed, bármerre jársz ezen a világon.
1: Erre az óriás ledobott egy gyűrűt, a legény pedig nagy hirtelen felkapta, és a kicsi ujjára húzta. Hát ahogy felhúzta, az a gyűrű csak elkezd kiabálni. Erre, erre vakóriás, erre, erre vakóriás! Meg gyűrű hangja után. Na most mit csináljon, mindjárt agyontapossa a vakóriás. Eleget akarja lehúzni a gyűrűt, de úgy az ujjára magad, hogy semmi letteképpen nem tudá lehúzni. Mit volt, mit nem tennie? Elérántotta a picskáját, lenyisszentette az ujját. Volt ott közelébe egy feneketlen tós, abba belédobta az ujját gyűrűst. A gyűrű pedig a tóban is azt kiabálta. Erre, erre vakóriás, erre, erre vakóriás! Óriás ment is utána, és egyszer csak beléugrott a feneketlen tóba. Úgy elmerült, hogy soha meg nem látta többet Isten áldott napját. No, ettől nem kell többet félnem, mondta a legény. Hanem most már el is mehetek világjá. Elindul a legény, mert endegél a nagy rengetegben. Ami benne találkozik egy szörnyű nagy fekete medvével. El akar futni, de a medve megszólal, s azt mondja neki.
5: Állj meg, én ne fuss. Számadásom van vele. Tudod-e, hogy ki vagyok én? Én annak az óriásnak a testvére vagyok, akit te megvakítottál. Megölhetnélek, de most meghagyom az életedet. Hanem azt mondom neked, hogy meg ne merj házasodni az életben, mert ha még a világ végén lész is, megtalállak, szörnyű halált halsz.
1: Fogadkozik a legény, hogy ő nem házasodik meg, hiszen nem is kaptam feleséget, amikor nincs neki semmi a földkerekségén. Azzal tovább megy, nagy szomorú. Búsult szegény feje, hogy mit is ér már az ő élete, ha meg nem házasodhatik. Mert mendegél,
2: kiér az erdőből is, annak a szélén talál egy háza. Abba lakott egy özvegyasszony egyetlen leányával. Bémegy, köszön, s kérdi az asszony, hogy mi járatban van.
6: Én bizony, néném asszony, szolgálatot keresnék, ha valaki megfogadna,
2: feleli a legény. Az özvegyasszonynak megtetszik a legény, s Bé fogadja szolgálat. Eltelik egy esztendő, eltelik kettő, s a legény még mindig az özvegyasszonynál lakott. Nem tudott megválni a háztól, mert megszerette a leány. A leány is szerette. A legény egyszer csak elé állott, s megkérte a kezét az özvegyasszonytól. Az pedig azt mondta, hogy nem bánja, ásó, kapas, a nagy harang válassza el őket, ha szeretik egymást. Bezzeg, hogy elfelejtette a legény, mit mondott volt a medve, s viszi a leányt a templomba, hogy megesküdjenek. Hát, amint a templom ajtóhoz érnének, szörnyűséges mormogás hallatódik. Megijed a legény. No, ez bizonyosan a medve. Az, Isten Krisztusunk segéd. Szammogott Bé egy nagy hegyen, egyenest a templomnak tartott. Azt mondja a legény a mátkájának. Szüven szerelme, nekünk most meg kell válnunk. Elfelejtettem, hogy nekem nem szabad megházasodni soha ez életben. Az a medve, aki ahajt jó errefelé, mindjárt megöl, ha Bé vezetlek a templomba. Sírt a legény. Sírt a leány keservesen, elbúcsúztak egymástól, de hogy soha el ne felejtsék egymást, egy gyűrűt ketté törtek, egy zsebkendőt pedig ketté hasítottak, felét eltette a leány, felét a legény, a gyűrűnek is, a kendőnek is. Úgy indult a legény, útmosásba. Azt mondta, hogy éppen a világ végére megy, hanem a medve utána kiáltott. Most megmenekedtél, hanem vigyázz! Mert megtalállak, ha a föld alá bújsz is. Megy a legény, hetet hét ország el, hegyeken, völgyeken által, s talál kicsi házat. Bé megy oda, s hát ott egy olyan ősz öregember lakik, hogy az orra éppen a térjébe. Köszön neki. Adjon Isten szerencsés jó estét, öreg apu! Szerencsét. Hogy öreg apónak szólítottál, mert különben halál fia vagy. Hát, hol jársz itt, ahol a madár se jár? Elé mondja a legény, minden bújjátba jár. Nem tudja, mit évő legyen, szeretne megházasodni, de egy istentelen medve erőst fenekedik az életére, mindenfelé kíséri, akár merre menj. Azt mondja az őszem. Édes fiam, én nem tudok ez ellen semmit tenni, hanem adok egy bűnt. Menj azzal tovább. Innen két napi járóra lakik egy nálamnál is öregebb ember. Mondjad neki, mit adtam, talán ő is áldozik. Megköszöni a legény a gyűrű, s tovább. Két nap múlva csak ugyan elérkezik, ahová az őszembe igazította. De abba a házba olyan őszember lakott, hogy az elsőnek az apja lehetett volna. Köszön ennek is. Szerencsés jó estét, öreg apó!
7: Áldott szerencsét, hogy öreg apónak szólítottál. Hát mi szél vetett ide, édes fiam?
2: Mondja a legény a dolgát, hogy egy őszember igazította ide, ha ő is adna valamit. Azt mondja az őszember.
7: Egyebet én sem adhatok, fiam, gyűrű. Csak tedd el jó, s menj még két nap. Aztán találsz egy házat, abban még nálamnál is öregedtem be, majd áld az is valami.
2: Megy a legény, s meg sem állott, amíg ahhoz a házhoz nem ér. Ott ült a góc alatt az ősz kertben, az ölibe egy nagy biblia, s abból olvasgat. Köszön a legény, az őszember kinéz a góc alól, s azt mondja.
7: No. Éppen kerek 100 esztendeje, hogy ember nem láttam. Hát te hogy kerekedtél ide, te szegény legény?
2: Mondja a legény, hogy mibe jár.
7: Jól van, édes fiam, ne búsulj. Adok én is egy gyűrűt neked. Tedd a többihez. Aztán menj tovább. Addig menj, amíg az út két felé válik. A két út közt van egy domb. a három gyűrű, tedd le oda, te pedig feküdj rájuk, s el ne mozdulj reggelig, aludj ott egész éjjel. Amikor reggel megébredsz, három nagy kutya lesz melletted a három gyűrű helyen. Egyet szólíts minden tudónak, egyet világon által látónak, a harmadikat szólíts föld nehezének. Menj aztán ezekkel, amerre a szemed lát, ne félj a medvétől.
1: Megköszöni szépen a legény a jó tanácsot. Elbúcsúzik, s tovább. Másnap estére kelve keresztúthoz, és ott meg is állapodik. Hát, csak ugyan volt egy domb ott. Leteszi a három gyűrűt, ráfekszik, elalszik, s reggel mire fölébred, akkor a három kutya hemmedezett mellette, mint három nagy sütőkemence. Mondja egymás után a nevüket, s mind a három elejébe szökik a nevét.
7: A legény jól megjegyzi, hogy melyik másik.
1: Már most szervusz világ! Csak lássa meg a medvét, tudom Istenem, úgy széjjel szaggattatja ezekkel a kutyákkal, hogy egy porcikája sem marad.
5: Ment a legény, ment, hegyeken, völgyeken által,
1: én egy kis házban. Ott lakott egy csúnya vén boszorkány. Vészegődik ahhoz szolgál. Azt mondja neki a boszorkány, hogy nála az Isten földjén nem lesz egyéb dolga, csak minden nap menjen el vadászni, és hozzon egy nyulat. El is ment a legény már első nap nyulászni, és magával vitte a kutyákat is. Amíg oda járt, csak beállít a medve a boszorkányhoz, és megkérdezi, hogy egy ilyen legény nem látott én.
7: Te, biz igen,
1: mondta a boszorkány.
7: Nálam van szolgálatba.
5: Ha nálad van, bizony akkor én meg is ölöm,
1: mondta a medve. A boszorkány erre azt mondta, hogy tőle ugye sem semmije, ő bizony kútba nem szökik utána. Aztán elegyezték, hogy a medve lefekszik az ajtó küszöbön belül. Nagy hirtelen vágytak egy gödröt, és abba feküdt, hogy se a legény, se a kutyák észre ne vegyék, mert különben azok mindjárt összetépik. És amikor a legény belép, csak szökjék a nyakába, s folytsa meg! Béfekszik a medve a gödörbe, és aközben a legény is hazaindul a vadászatról egy nyúllal. Amint jődögélnének, csak összedugja az orrát a három kutya, és a mindentudó azt mondja,
6: ti csak maradjatok a gazdámmal. Én előre futok, mert baj van otthon.
1: Azzal megfutamodik, s ahogy hazaért, egyenest a küszöbnek ment, s ráfeküdt.
6: Hazaérkezik a legény és a másik két kutyával, be akar menni, de a mindentudó nem mozdult el a küszöbről. Átlépte volna, de már mondám, hogy akkora volt, mint egy sütőkemence. Elegett szépen neki, hogy kús, félre mindentudó.
1: A mindentudó meg sem mozdult. Rúgta, verte. Bizony nem mozdult az.
6: Mit volt, mit nem tenni? Az ablakon kellett, hogy bemásszék. Aztán beült a góc alá, a nyulat megsütötte, a boszorkánnyal megették, és a medve meg sem mert moccanni a gödörbe.
1: Másnap is elmegy a kutyákkal vadászni.
6: Mérgelődött, morgolódott a medve, hogy nem ölhette meg a legényt.
1: Hogyan is ölhetné meg? Mind azon törte magát. Azt mondja a vén boszorkány.
7: Hallod-e te, medve? Tudom én, mit csinálj! Ássunk a góc alá egy gödröt, feküdj oda, s mikor oda megy, hogy a nyulat megsüsse, szökjél ki a gödörből, s dobd a tűzbe!
1: Úgy is tesznek. Gödröt ásnak a góc alá, a medve belé fekszik. De a mindentudó azt is tudta, és ismét megsuttintotta a társainak, hogy baj van otthon. Fogja magát a világon átallátó, belé heveredik egy pocsolyába, azzal előre fut, s otthon egyenest ráfekszik a tűzre, s az mindjárt kialudt.
6: Hazaér a legény is.
1: Meg akarja sütni a nyulat. De hát a világon átallátó ott fekszik nagy lucskosan, egy szikra tűz sincs, s hiába kiabál neki, kuss el, világon átallátó! Hiába üti, veri, el nem mozdult azonnal. A legény nagy mérgibe kiment a házból, lefeküdt a csűrbe, akkor a kutyák is utána sompolyogtak.
6: De bezzeg csak most mérgelődött Isten igazában, medve koma?
1: Azt mondta a vén boszorkánynak, hogy ha holnap el nem pusztíthatja azt a legényt, akkor a boszorkány pusztítja el.
7: Jól van, nem bánom,
1: esküdözött a boszorkány.
7: Szaggas 77 darabba, ha holnap meg nem ölheted az istentelen. Feküdj most az ágy alá, ott bizonyosan nem látnak meg azok az ördöngős kutyák, mert güzsülödjek meg, ha nem a kutyák mesterkednek ellenünk. És amint belép, ugorj ki az ágyból, s tígy vele, amit akarsz.
1: Elment a legény harmadik. a kutyát is vele menne, a medve pedig béfekszik az ágy alá. Hanem a mindentudó ezt is jól tudta, s megint csak összesúgtak bukva. Aj, megrugaszkodik erre a föld nehezes, hazáig meg sem áll. Béfut a házba, s egyenest felfekszik az ágyba. De lelkem Istenem, úgy ránehezedék az ágyra, hogy a medve meg se tudott moccanni, s a legény békességesen megsüthette a nyulat, aztán jól lakott, elnyúlt a góc alatt, úgy aludt ott reggelig, mint a bunda.
2: A vén boszorkány pedig nem találta helyét.
1: Csak hogy ki nem törte az erős nyavaj a szörnyű félelmiben. Vége az életinek, ha a legény elmegy hazudról. Gondolja, még próbál egyet, hát azzal a legényt is elpusztíthatná, s az ő életét is megmenthetné. Azt mondja a legénynek, amikor felkészült, hogy vadászni induljon.
8: Hé, minek is viszed magaddal azokat a nehéz kutyákat? Hiszen azok úgysem fogják el a nyulat. Ne fáradsz mindig, inkább rekeszd be a csűrbe, amíg te oda jársz.
1: A legény szélese világért nem is gondolta, hogy a medve a háznál van. Hallgatott a boszorkányra, csak ugyan be is rekesztette a kutyákat a csűrbe. Azzal elment vadászni. Jő haza este felé. S hát, a medve csak elejébe toppant. Aj, megijed a legény! Usdi neki, vesd el magad! Megfutamodik hátra a kertbe, s felmászik egy fára.
4: Mászhatsz, kiált a medve. Még az égbe is felmászhatsz. Már meg nem szabadulsz a körmöm közül.
1: Könyörgött a legény, kegyelmezzen fiatal életének, de a medve mindcsak azt kiabált.
4: Szállj le onné, mert ha nem, én szállítlak le, azt pedig meg nem köszönöd.
2: Jól van, mondta a legény. Leszállok, csak engedd meg, hogy elébb hármat kiáltsak.
4: Kiálthatsz 13-at is. Úgyis halál fia vagy.
1: Kiállt a legény, ahogy csak a torkán kifér.
4: Nye, mindentudó, nye!
1: Hallja ezt mindentudó, s mondja a többieknek. Hé, halljátok-e? A gazdám az én nevemet kiáltá? Talán bizony álmot láttál, mondta világon által látós a föld neheze, mert ők csak ugyan nem hallottak semmit. Egy kicsi idő múlva ismét kiállt a legény.
4: Nye, világon által látó, nye!
1: Hallja ezt a világon által látó, s mondja a másik kettőnek. Nem hallottátok-e? Mintha most engem szólított volna a gazdánk. Most a minden tudós a föld neheze nem hallotta, s azt mondták a világon által látónak, hogy bizonyosan álmot látott. Harmadszor kiállt a legény, ahogy csak a torkán kifért.
2: Nye! Föld neheze! Nye!
1: Most a föld neheze hallotta a kiáltást is, a többi nem. De bizony Isten, Krisztus úgy segén hallám az én nevemet szólítani, de a föld neheze. Menjünk, mert a gazdánk veszedelembe van.
4: Aj, megrugaszkodnak!
1: De közben legyen mondva, a medve rengeteg nagy kövekkel, sziklákkal körülzárta volt a csűr. Még a fedelik is jól megnyomkodta, hogy a kutyák ki ne szabadulhassanak. Megiszökik a mindentudó a csűr falának. Rúg egyet rajta, s csak megrendül a csűr belé. Rúg egyet a világon által látós, arra kidőlt félig. Rúg egyet a föld nehezes, arra úgy széjjel duvadt az egész csűr, mintha nem is lett volna. Ez alatt a medve felmászott a fára, és éppen meg akarta ragadni a legényt, hogy megölje. Meglátják ezt a kutyát, szakik egyet a minden tudó, de nem tudott egy szökésbe ott teremni a medvénél. Szakik a világon által látós, az felszökött a fának tele magasságára, szakik most a föld neheze, és ez éppen a medvéhez szökött. Belé csimpeszkedik a medve torkával, ránt egyet rajta, s úgy leteremti, hogy éppen a világon által látóig hengeredett. Rándít egyet rajta a világon által látó is, s lehajítja a minden tudóhoz. Ez nyakszirten ragadja, s úgy levágja, hogy csak megnyekkent a földön. Aló neki, leszökik mind a három kutya a fáról, közre fogják a medvét, s úgy szerte tépik, hogy még a 77. forcikája is 77 felé szakad. Azt mondja most a minden tudó. No, ezzel készen vagyok. De hátra van még a vén boszorkány, szaggassuk össze azt is, mert megérdemli. Mindjárt elé futottak, s a boszorkányt is összeszaggatták.
4: De bezzeg örvendett a legény, hogy már többet nem kell félni a medvét. Hálálkodott magába az ősz embereknek, hogy neki ilyen áldott hűkutyákat adtak.
1: Gondolja, már nincs rájuk több szükség. Visszaviszi, szépen megköszöni, és talán ha ugyan lenne még otthon valami keresni való. Megérkezik a legöregebb ősz emberhez. Elmondja, hol járt, merre járt, miken mene által, s vissza akarja adni a kutyákat. Azt mondja az őszember.
7: Csak tarts magadnál, édes fiam. Menj vissza ahhoz a dombhoz, ahol egyszer háltál. Hálj ott az éjjel is, s reggelre a három kutyából. Három gyűrű lesz újra. Azokat vidd el magaddal, majd meglátod, hogy nem hallod kárát.
1: Köszöni a legény az őszember jóságát, elbúcsúzik tőle, s azzal meg sem állott addig a dombig. Ott lefeküdt a kutyákkal, s hát reggelre csak ugyan három aranygyűrű volt mellette, elteszi szépen a gyűrűket, s elindul hazafelé. Sok hegyeken, völgyeken ment által, még a haja is őszülni kezdett a rengeteg nagyobban. De addig ment, hogy éppen abba faluba ért, ahol az ő mátkája lakott. Kérdezi az embereket, hogy mi hír a faluba. Mondják neki, hogy nincs semmi különös változás, csak ez s ez a leány éppen ma mond hitet egy legénynek. Hát, az éppen az ő mátkája volt. Fogja magát, koldus gúnyába öltözik, s elmegy a lakodalmas házhoz. Amint ott áldogálna az ajtó meget, oda megy a menyasszony, s megkínálja egy pohár borra. Azt mondja a legény. Iszom, de csak úgy, ha te megiszod a felé. A leánynak jó kedve volt, s azt mondta. Legyen meg a kiét kívánsága. Felhajtja a legény félig a bort, s titkon a pohárba veti azt a fél gyűrűt, aminek párját a leánynál hagyta volna. A leány is felhajtja a maradék bort, s hát, szerelmes Istenem, mit lát a pohár fenekén? Ő fél gyűrűjének a felé. Hát, ezt hol kapta ki ilyet? Ott, ahol te a másik felé. Azon közben eléveszi a legény a fél zsebkendőt is, és azt mondja, ha már bort ittam, meg is törülöm a szájamat. Hát, ezt hol kapta ki ilyet? Ott, ahol te a másik felé. Haj, szalad a leány a ládájához, kinyitja, s eléveszi a fél gyűrűt, a félkendőt. Összeteszik a két fél gyűrűt, a két félkendőt. S hát úgy talál, mint a bodosi lakodalom, sem több, sem kevesebb. De lett is öröm. A leány mindjárt a nyakába borult régi jegybéri mátkájának. A másiknak azt mondta, jó utat, ahol sár nincs. Csaptak aztán olyan lakodalmat, hogy Sánta Mihókbá ott törte ki a lábát a nagy táncolásba. Hát, a három aranygyűrűvel mi lett? Na, azt is mindjárt elé mondom. Azzal a három gyűrűvel az lett, hogy lakodalom után kezébe veszi az éfi asszony. Nézi, nézi, és mondja, hogy milyen jó volna ez a három gyűrű az ő ujjára. Még jól ki sem tudja mondani, csak kiesik a kezéből mind a három aranygyűrű. S lásd csodát! Olyan gyönyörű három aranygyapjas kos lett azokból, hogy a szem nem tud ábélni. Örvendett az éfi ember, hogy azt sem tudta, melyik lábára álljon, s esküdözött égre, földre, hogy ezek a régi kosok, kiket az óriás felfalt. Alig mondja ezt, bégni kezd a három kos, s hát csak, mintha a földből termettek volna elé. Béomlik az udvarra a 99 jú. Még csak most lett igazi kedve az éfi embernek, hanem úgy is kellett. Eleget sanyargott szegény feje. Nem igaz-e, gyerekek?

0: Ödönke és a tízemeletes. Ödönke házat épített, tízemeletest. Összedőlt egyszer, újrakezdte. Összedőlt kétszer, újrakezdte. Harmadszorra állt a ház. A földszint és rajta tíz emelet. Ödönke boldogan dörzsölte a kezét. Megnézem belülről is, mondta, és belépett a kapun a földszintre. Szervusz, földszint, mondta. Megnézném a házat.
1: Felőlem, Födönke, fintorgott a földszint. Felmehetsz.
0: Nem Födönke, Ödönke, javította Ödönke.
1: Figy-firigy, fuss följebb,
0: fortyant fel a földszint. Ödönke kedvetlenül felpallagott az első emeletre.
1: Szervusz, első, mondta. Eljöttél, Ödönke, elmehetsz, Ödönke,
0: epéskedett az első.
1: Nem Ödönke, Ödönke,
0: mérgelődött Ödönke.
1: Elég, Ödönke, eredj.
0: Felgyalogolt hát a másodikra. Micsoda ház, gondolta magában.
1: Szervusz, második,
0: mondta.
1: Mit merészelsz, Ödönke, menj mindjárt, mert megverlek,
0: mormogta a második. Ödönke futott a harmadikra.
1: Szervusz, harmadik, ugye te szeretsz?
2: Haragszom, Ödönke, hiányod, hiánylom, hurrogta a harmadik.
0: Ödönke menekült a negyedikre.
1: Nini, Ödönke, nézett a negyedik. Nekem ne neszezz!
0: Ödönke már majd sírva fakadt, úgy ment föl az ötödikre.
1: Szervusz, ötödik,
0: köszönt félinken.
1: Ödönke, Ödönke,
0: örvendezett az ötödik.
1: Ölellek. Örök öröm Ödönkét ölelnem.
0: Igazán örülsz? Kérdezte Ödönke.
1: Örömöm Ödönkétől ötszörösére ölesül.
0: Erre Ödönke boldogan felnevetett így. Nevetett az ötödik is így. Örventek. De Ödönkének mennie kellett a hatodikra.
1: Szervusz, hatodik!
0: Köszönt mosolyogva Ödönke.
2: Hes, Ödönke!
0: Harsogta a hatodik. Ödönke most már nem is javította, rohant a hetedikre.
1: Szervusz, hetedik!
0: Rebegte.
2: Hú, a híret hallom, hidegszik a hátam,
0: hújogott a hetedik.
1: Ödönke már a nyolcadikon volt, de ott sem járt jobban. Nyúlcipőben nyargaj nyomban,
0: nyerítette a nyolcadik. A kilencedik meg.
2: Kinek kell lesz komiszkölyök, kotrógy, kellemetlenkedő?
0: És a tizedik.
2: Tolakodók, támadások, takarodjál, tökmag, tödön!
0: Ödönke orrát lógatva ment ki a házból, csak az ötödiken mosolygott egy kicsit. Ott kint lefeküdt a szőnyegre, ezen állt különben a ház is, állát a tenyerébe támasztotta, gondolkodott. Hamar rátalált a megoldásra, legalábbis azt hitte, rátalált.
2: Megállj, te ház! Kiáltotta.
0: Fölpattant, a bal kezét a ház alá csúsztatta, jobb kezével megfogta tetejét, zsupsz! Megfordította. És ezzel újra belépett a kapun. A földszint, aki azelőtt tizedik volt, azt mondta,
2: füstként takarodj!
0: Az első, aki azelőtt a kilencedik volt,
2: elmehetsz, kiskomám!
0: A második, aki azelőtt a nyolcadik volt,
2: menekülj, nyiszlet, mit ugrász, nyakon verlek!
0: A harmadik, aki azelőtt a hatodik volt,
2: hes!
0: A negyedik, aki azelőtt a hetedik volt,
2: nem hallottad? Nem hívtalak!
0: Az ötödik, aki azelőtt is az ötödik volt, Ödönke, Ödönke, ölellek, örök öröm Ödönkét ölelnem. A hatodik, aki azelőtt a negyedik volt,
2: nem hívtalak, nem hallottad?
0: A hetedik, aki azelőtt a harmadik volt,
2: hus!
0: A nyolcadik, aki azelőtt a második volt,
2: nyakon verlek,
0: második volt,
2: nyakon verlek, nyiszlet, mit ugrász, menekülj!
0: A kilencedik, aki azelőtt az

0: Van 10 emeletest, mondta Ödönke, amelyik csupa 5. emeletből áll.
1: Csupa 5. csodálkozott az apja.
0: És első?
1: Mondta Ödönke.
0: Második? Minek?
1: Harmadik?
0: Ajjaj!
1: Negyedik?
0: Nem!
1: 6.
0: haszontalan!
1: 7.
0: hes!
1: 8.
0: nyomorult!
1: 9.
0: kinek kell!
1: 10.
0: takarodjon!
1: Hát pedig csupa 5. nem nagyon sikerülhet, vélte az apja.
0: De igenis!
1: Erősködött Ödönke. Azóta is építgeti a 10 emeletest, aminek csupa 5. emelete lesz. Hogy sikerül-e?

0: Jó estét!
1: Jó estét!
0: Jó estét! Van hal, van hal?
1: Van.
0: Hol?
1: A Balatonban.
0: Ja úgy, a Balatonban. De magának még nincs halami.
1: Dehogy nincs, ami a Balatonban van, az mind az enyém.
0: Aha, csak ki kell fogni, mi?
1: Igen.
0: Nagyon kedves ember ez. Megengedj, hogy egy kicsit nézzem.
1: Az a kérdés, hogy milyen kibic maga?
0: Én a legjobb kibic vagyok. Ahová ülök, szerencsét viszek. Múltkor én kibiceltem ultipártinál, 20 ultit csinált egymás után, pirosba.
1: Jó, jó. Az a kérdés, hogy itt milyen kibic lesz?
0: Azt nem tudom. Halba még kezdő vagyok.
1: Na miért nem ül közeled?
0: Köszönöm, itt nagyon jó.
1: Ó, tessék csak közelebb ülni.
0: Dehogy ülök. A múltkor leültem egy horgász mellé, és elmondtam, milyen nagy halat fogott. És úgy csinált, úgy melbe vágott, hogy két napig köhögtem. Jó itt nekem, jó itt nekem.
1: Ön pesti?
0: Igen, pesti vagyok. Be vagyok ide utalva a Balaton mellé két hétre.
1: Jó itt, mi?
0: Ezt elhiszem. Hol volt nekem régebben két ilyen boldog hetem a Balatonnál? Tudja, milyen nyugodtan élek én?
1: A felesége is itt van?
0: Mondom, hogy nyugodtan élek, nem hallja?
1: Szóval egyedül?
0: Egyedül. Remek üdülőbe vagyok beutalva. A lakás remek, a koszt remek.
1: És bőséges?
0: Azt elhiszem. Levest, amennyit akarok, főzelék, amennyit akarok, hús, amennyit ők akarnak.
1: Nálunk is remek a koszt. Tegnap például volt egy pécsi szelet, de ilyen hatalmas darab.
0: Ajaj. Az a pápa. Mi az maguk? Halászok a bécsi szeletnél is melbe vágják az embert, nem csak a halnál. Hű. Ön micsoda?
1: Én magas építész vagyok, és ön?
0: Könyvelő, de csak középmagas.
1: Hát ide figyeljen, eddig nem bizonyult olyan jó kibicnek.
0: Hogyhogy?
1: Úgyhogy eddig még nem hozott szerencsét. Még egy keszeg sem harapott.
0: Mi az a keszeg?
1: Hal.
0: És az harap?
1: Persze, hogy harap, minden hal harap.
0: Akkor én megyek. Még az kell, hogy egy hal belém harapjon.
1: Hogyan kérem, csak nem gondolja, hogy a hal kijön a partra, hogy magát megharapja. A hal a horogra harap a vízben.
0: Na, hát oda nem megyek.
2: Vigyázzon!
0: Vigyázzon!
2: A fene egye meg elment.
0: Nem is láttam, hogy itt volt.
1: Hogyan kérem, látja azt a piros dugót? Az már mozgott, és ha maga jó kibic lenne, már bekapta volna.
0: Azt én tőlem nem lehet kívánni.
1: Mit?
0: Hogy bekapjam a dugót.
1: Ne, maga a hal kapta volna be.
0: A dugót?
1: Nem a dugót, a horgot. Vigyázzon!
0: Vigyázzok, vigyázzok!
1: Egye meg, már megint elment.
0: Nem kapta be.
1: Nem.
0: Se a dugót, se a horgot.
1: Se. Most megint várhatunk.
0: Szabadságon van, ugye?
1: Persze, hogy szabadságon vagyok.
0: Hát akkor mit siet? Hát várhatunk. Mondja, milyen halat szokott fogni?
1: Ami jön.
0: Sellőt már fogott.
1: Ilyet?
0: Sellőt.
1: Ott ilyen hal nincs.
0: A Balatonban nincs sellő.
1: Nincs.
0: A Dunába?
1: Ott sincs. Ilyen hal nem létezik.
0: Ugyan kérem, ott van az étlapon. Sellő, roston, kérdőjel.
1: Hát az nem sellő, az süllő. A sellő az egy mitológiai alak.
0: Hogy érti azt?
1: Úgy, hogy csak a mitológiában van. Eddig egy szép nő, lefelé hal.
0: Hogy van az?
1: Derékig nő, onnan hal.
0: Nem mondja, derékig nő, és onnan lefelé hal.
1: Igen.
0: Nem egy nagy üzlet.
2: Vigyázzon, vigyázzon, itt a bocska.
0: Hol?
1: Nem látjuk.

0: Hogy pedzi már a kukoricát?
1: Miféle kukoricát?
2: Ami a horgon van.
1: Én nem látok se potykát, se horgot, se kukoricát.
3: A fene egye meg, már megint elment.
1: A potyka?
2: Igen, a potyka.
1: Mondja, mi az a potyka?
3: Ponty!
1: Akkor miért mondja, hogy potyka?
3: Hagyjon békébe, nem mindegy az magának?
1: Nem, az olyan, mintha a pincsre azt mondaná, hogy pittyke.
3: Kérem, ne beszél már olyan sokat. Nem látja, hogy mindig elmegy a hal?
1: Kérem. És mondja, potykát már fogott?
3: Persze, hogy fogtam.
1: És az a potyka, egy pillanat, már csak messzebb megyek. Már az elébb jó mellbe vágott. Az a potyka milyen nagy?
3: Néha például, de befertem a karom ebbe a kőbe.
1: Itt nagyon kell vigyázni, jó, hogy arrébb jöttem. És mondja, hogy fogják a potykát?
3: Mondtam már, kukoricával.
1: Nem horoggal?
3: De igen, az ember rászúr a horogra egy szem kukoricát, akkor jön a potyka, bekapja kukoricát, erre a horog beakad a szájába, és az ember kihúzza.
1: Hát ide figyeljen, ez nem egy korrekt dolog.
3: Hogy nem korrekt?
1: Úgy, hogy az a szegény ponty elindul reggel hazóról valami kis kereses után. Úszik, hivatalról hivatalra, egyik helyről a másikra, itt biztatják, ott biztatják, végre talál egy szem kukoricát, bekapja szegény. Erre egy pesti magas építész kezdi kihúzni a vízből. Ne haragudjon, kérem, ez nem egy korrekt dolog.
3: Úgy, hát ez egy butaság.
1: Ez nem butaság. Mit szólna maga, amikor beleharap egy bécsi szeletbe, valaki a szájánál fogva kihúzná az étteremből?
3: Pardon, én nem vagyok hal.
1: Attól még bekaphatja a horgot, ajaj.
3: Kérem, ne beszéljen olyan sokat, elkergeti a halat. Micsoda kibic az, aki ilyen sokat beszél?
2: Psst, vigyázzon,
1: vigyázzon.
2: Most, látja?
0: Most bekapta a horgot, most drukkoljon!
2: Drukkolok!
0: Új, óriás potyka!
2: Legalább 5 kilós! Jaj, csak ki ne szakítsa magát! Drukkolok!
3: Új, hogy harcol a bestia! De most nem engedem, csak kidőtépja magát!
0: Új, óriás, ha minden itt most drukkoljon!
1: Drukkolok!
0: Na most!
3: Egyen meg elment, kitépte magát. Hát maga szép kis kibic. Mondtam, hogy drukkoljon.
1: Én drukkoltam, én nagyon jól drukkoltam.
3: Jól drukkoltam. Hát elment a potyka.
1: Jó, de én a potykának drukkoltam.

0: Tilos Rádió. Ez volt az ez évi utolsó irodalmi lépegető. Mindenkinek jó szilveszterezést!
1: Figyelem! Figyelem! Szabad Európa, figyelem!
2: A Szabad Magyar Rádió beszél. Figyelem! Figyelem!
3: Az utolsó Szabad Magyar Rádió még mindig közvetít. A Szabad Kossuth Rádiót már elnémították.
4: Ha kell, utolsó csepp vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást.
5: Rádió jelentése kaptár hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk.
6: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión hétfőn egész nap.
1: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a Szabad Magyar Adóbeszéd.
6: Nem baj, kivágjuk.
7: A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90,3 MHz-en, és a tematikus napot, a hétfői tematikus napot a sajtószabadságról. A kora reggeli órák dinamikus radikalizmusa után egy kis lélekbúvárkodás volt, és most az elmúlt percekben egy Fleetwood Mac számot hallhattatok, és bemutatom két, most már kicsit más hangvételű vendégünket, Széki Jánost és Závoda Pált, akik tökéletesen egy korosztályt képviselnek, és tökéletesen megegyeznek abban, hogy fegyverük a toll és az írás, és innentől kezdve viszont nagyon sok mindenben különböznek. János a saját jogán röntgenezi és elemzi a világ és a társadalom történéseit és eseményeit, és ad egészen hátborzongató diagnózist, míg Pali pedig decens módon hátradől, és a figuráin, az alakjain keresztül láttatja velünk a történetet, és mi magunk hozzuk meg azokat a hasonló ítéleteket és gondolatokat, amit János Schwarzenfels az arcunkba mond. És aztán abban is megegyeznek, hogy mind a ketten megélték a létező szocializmust és az ottani úgynevezett sajtószabadságot és népi demokráciát, majd megélték a diktatúra foszladozó, enyhülő, lazuló bilincseit és a egyre színesebb médiavilágot és a úgy tűnt, hogy az beköszöntött sajtószabadságot, és hát aztán az azóta levő történeteket, amikről gondolom este 10-ig tudnánk beszélgetni. Én most mégis egy kicsit bele rondítok a dologba, és először János szólítanám meg azzal, és mesélj nekünk valamit a híres nagy példaképekről, francia, vagy esetleg az amerikai sajtószabadságról, demokráciákról, amikor őket szoktuk példaképpen citálni, rájuk hivatkozunk, amikor ott van valami gáz, akkor szoktuk mondani, na ugye, hát ugye náluk is. Valójában ugye Alexis Tocqueville-től kezdtük el megismerni, hogy hogy is működik az amerikai demokrácia, akinek a sajtóról és a sajtószabadságról is meglepően előrelátó gondolatai voltak abban tulajdonképpen Petőfi korában, amikor még se demokrácia, se sajtószabadság igazából a világ túlnyomó többségén csak álomként maximum volt elképzelhető. Ugyanakkor például olvasgatom a, és bocsánat a hosszú bevezetőért, de az így jogos, olvasgatom a Freedom House-nak, vagy a Riporterek határok nélkül. Ezek olyan szervezetek, amik rendszeresen letesztelik, leszkenelik a sajtóhelyzetét a világba, és kegyetlen számokkal méltatják és szertifikálják az eredményeket. Hogy ezekben az eredményekben gyakran például Magyarország jóval előbb van, mint az Egyesült Államok, amitől én így csak elcsodálkoztam, hogy hogy is van ez?
8: Üdvözlöm a hallgatókat, ez most nem a sznobok órája, mint vendég vagyok. Köszönöm szépen a meghívást. Hát mondok egy példát. Na, A sajtószabadság az egy gyönyörű szép elv, és az egy Amerikai Egyesült Államokban találták föl és vezették be először olyan viszonyok között, amikor a médiának nem létezett más formája, mint a sajtó, tehát a papírra nyomtatott szöveg. Ezt viszonylag könnyű, és hát ez a függetlenségi harcnak az eszköze volt, ezért az alkotmányba belefoglalták, hogy semmiféle módon nem szabad korlátozni a sajtót, illetve nem lehet olyan törvényt hozni, ami a sajtó szabadságát korlátozza. Ez egy nagyon szép dolog. A valóság az nem egészen ez. Illetve pontosabban történtek olyan események, meg volt olyan fejlődés, ami a 18. század végi sajtószabadság fogalmat hát revideálta. Tudni kell azt, hogy az audiovizuális média cenzúráját, ami ugye nem a print sajtó, azt az Amerikai Egyesült Államokban találták fel és vezették be, tehát a hollywoodi filmgyártást olyan kőkemény cenzúra szabályokkal szorították keretek közé ennek a filmgyártásnak a hőskorában, mit tudom én, hogy vásznon fekete nem csókolhatott meg fehért és fordítva, egyebekről nem is beszélve, hogy hát azt hát borzongó háttal néznénk, hogyha...
7: Egyébként ezek kodifikált szabályok voltak,
8: igen,
7: csak ezt, úgy
8: ez a Hays Code
7: informálisan
8: volt. Nem, ez egy a szakmának, tehát az iparágnak egy kódexe volt, amit be kellett tartani, különben büntetéseket kaptak. És gyakorlatilag a további tehát a későbbi, tehát a tévének a szabályozása, ez ebből nőtt ki, hát értelem szerint a filmekre kezdetben ugyanez vonatkozott, Amerikában ugye nagyon, tehát rögtön a második világháború után robbanásszerűen kezdett terjedni a tévézés, akkor még ez a kódex nagyon is érvényben volt. Másrészt ugye a hírszolgáltatás, az pedig ottan tudomásul vették, hogy ez egy nagyon egészen másképpen hat, mint a nyomtatott sajtó, tehát másfajta kommunikáció, és az is meglehetősen óvatos volt sokáig, bár ezt a vietnami háború idején ezt elkezdték lazítani, tehát akkor azért sokkal keményebb politikai állásfoglalások is voltak. Nagy országos tévéhálózatoknak a híradóiban.
7: Ezt úgy kell érteni, hogy ott is van, vagy volt kemény média törvény, amit, vagy ennek valami
8: hát
7: más
8: egy olyan, hogy média törvény olyan nem volt, de volt például egy olyan szabály, amit véglegesen csak 2011-ben töröltek el, bár régen már megvétózta a maga idejében, hogy például a rádió műsorokban az első magyar média törvény, 96-os média törvénynek a fétisének megfelelően kiegyensúlyozottan kell megjelenniük a véleményeknek, ezt hívták méltányossági doktrínának, és hát nem kérték olyan rettentő keményen számon, de ez egy elv volt, hogyha van egy vélemény, akkor lehetőleg legyen egy ellenvélemény is, függetlenül attól, hogy az a rádióállomás milyen irányzat. Hát ezen
7: az eddigekben az előkő, hogy a média és a sajtó szabályozása mondjuk az USA-ban viszonylag koherens elvek alapján történt. Gondolom, hogy a sajtószabadságnak ma is vannak bizonyos korlátok, ahogy Európában például viszonylag konszenzus van arról, hogy holokauszt tagadással nem foglalkozik a sajtó, és ilyenben nem megy bele, és egyáltalán nem kerüli ezt a témát. Az Egyesült Államokban úgy tudom, hogy ilyen elképzelhetetlen lenne, hogy egy ilyen tematika tiltott legyen.
8: Ez elképzelhetetlen, tehát mindenki azt ír, amit akar. Ez az egyik fele a dolognak, viszont ennek megvan a böjtje, hogy más jogszabályok alapján kőkemény büntetőjogi, vagy polgári jogi, vagy nem tudom, tehát persze az angol száz jogban mások az alapfogalmak, tehát bírósági procedúrák indíthatók a megfelelő újságírók ellen. Erre volt példa, tehát ez egy elég nevezetes ügy volt 2002-2005-ben, az úgynevezett Plame Gate. Magyarországon akármi van, újságírót azért nem csuktak börtönbe, Amerikában bizony börtönbe csuktak újságírót, mert egészen pontosan a bíróság, ha jól emlékszem, a bíróság megsértése miatt, ami Amerikában egy sokkal tágabb fogalom, ugyanis nem volt hajlandó a New York Times-nak egy újságíró nője kiadni a forrását egy bizonyos titkos szolgálati összefüggési ügyben, és leülte azt a 12 hetet a börtönben, amit kiróttak rá, aztán valahogy sikerült kihozni.
7: És hogyha kicsit közelebb megyünk már a saját házunk tájához, akkor szintén érlik meglepetést az ember. Például, hogyha visszatérek ezekbe a rangsorolásokba, azt hiszem ez a riporterek határok nélkül általában minden szervezet többféle aspektusban vizsgálja a sajtószabadság jelenét és valóságát, például a jogi hátterét, a jogi szabályzását, a politikai hátterét, és nagyon nagy hangsúlyol a gazdasági befolyásolás lehetőségét, vagy a gazdasági hátterét a politikai újságírásnak, illetve a sajtónak. És például a 2010-es években mi egész jó helyen álltunk a rangsorba, azóta sajnos mint több tucat helyezéssel visszacsúsztunk. Ellenben még mindig vannak a környezetünkben, vagy még nálunk is rosszabb helyen olyan országok, mint Spanyolország, vagy Európában néhány ország, ott, vagy Olaszország például. Mit követnek ők el, amiért a sajtó helyzete ott ilyen gyalázatosnak tűnik?
8: Ebben nem vagyok annyira járatos, emlékezeteim szerint Berlusconi óta hát nagyjából az játszódik le, mint nálunk, tehát hogy a politikai hatalom összefonódik a média tulajdonlással, és ennek rettenetes következményei vannak, és hát nagyon nehéz jogilag fellépni, nehéz volt jogilag fellépni például Berlusconi ellen, mert egyrészt övé volt a médiának a legbefolyásosabb darabja, másrészt övé volt az igazságszolgáltatás, és hát ez duplán neki kedvezett. Én láttam egyszer egy filmet, egy olasz filmet erről, ahol hát szabályos az újságírós, szabályos szabadságharcot vívtak az ott meg nem nevezett főnök ellen. Politikai főnök ellen.
7: Pali, hozzáfordulok, és bocsánat, hogy Paliznak van két olyan keresztnév, vagy a György és a Pál, amit képtelenség úgy mondani, hogy és ön György, ez valahogy lehetett, és a nem lehet az, hogy ön kedves Závoda Pál. Tehát, Pali, nyilván egyébként bármikor szóljál bele, hiszen ezek nem
9: Závoda.
7: Závoda, persze, igen.
9: Beleszóltak.
7: Lehet egymással vitatkozni és kijavítani, vagy a gondolatot megosztani. Szóval ahogy a te történetedet, illetve jelenetedet bevezettem, te más módon közelíted meg, te a figurákon és a hőseiden keresztül meséled el a közelmúlt furcsaságait, történéseit, orkoly rettenetes dolgait, és aztán mi meg csak ott ülünk bambán és olvassuk, és ugyanakkor az a kép azért messze kialakult bennem, hogy hát nem vagy túl nagy véleménnyel rólunk, magunkról, a társadalomról, a manipulálható tömegekről, és például azzal, hogy szinte láttam a párhuzamot, hiszen a legutolsó könyved az egész döbbenetes, bocsánat, ha rosszul mondom a címét, a piaci nap, amely ugye hát megmutatja azt a tömeget, azt az arctalan tömeget, aminek a könyveidben mégis hangokat kap, és egyéniségek lesznek olykor, még szerethető egyéniségek is, akik rettenetes dolgokra képesek úgy, hogyha manipulálják őket, ha beleviszik őket dolgokba. És per pillanat, amikor sajtóról, sajtószabadságról, elfolytásról, manipulációról beszélünk, akkor folyton ez a könyv jut eszembe, amit írtál nemrég.
9: Hát érdekes, hogy mire rezonál az embernek a
10: éveken keresztül dédelgetett története, amennyiben hát egy ilyen elég elborzasztó történetet lehet dédelgetni, de hát az ember íróként...
7: Bocsát, hadd mondjam én, hogy mi a történet, hogy ne neked kelljen elmondani, hogy te inkább fontosabb dolgokat mondjál. Tehát a második világháborút követően, amikor már azt hittük, hogy fölélegzett a világ, akkor néhány helyen az országban szabályosan zsidó pogromok voltak. És az egyik ilyen szörnyű dolog az 1946-ban történt, tehát már jóval egy évvel a háború vége után. És Kiskunmadarason. A könyvedben ugyan nem hangzik el Kunmadarason nem hangzik el a madaras
10: hát név. Nálam Kunmadasnak hívják.
7: Kunmadasnak hívják, de hát abszolút tudjuk, hogy miről van szó.
10: Igen.
7: És bocsánat, ennyi volt a bevezetőm.
10: Hát igen, ez én mit tudom, 25 éve, vagy mikor, még a Kulákpörés könyvemhez gyűjtöttem anyagot, és olvastam helytörténetet, helyi sajtót, akkor találkoztam ezzel a régi újságokban. Azóta írtak róla, és történészek földolgozták. Én gondoltam, hogy egyszer lesz még vele dolgom, mert nem tudtam én ezt megemészteni. Tehát ez valahogy nekem ottan beakadt. Tehát ez valami olyasmi, amit te most céloztál arra, hogy egy ilyen állandó jellemzője, vagy jellegzetessége, drága népünknek, magyarázni meg lehet millióféleképpen, de akkor se értem, hogy miért van, hogy hiába van vége háborúnak, hiába fordulnak rendszerek, hiába diktálnak éppen mások és mást, mégis van a mélyben egy elég masszív és tulajdonképpen megfordíthatatlan, megválthatatlan hát egy mélységes mélykút, egy sötétség, egy olyan előítélettömeg, egy olyan fölvilágosulatlanság, egy olyan középkoriasság, és ennek különféle válfajai, akár modernebbek is, amelyik iszonyú nehézzé teszi a tisztánlátást, borzasztó nehézzé teszi azt, hogy világosan ismerjék fel emberek, akár a saját érdekeiket.
7: Ugye ott az történt, hogy ugye a vidéki lakosság volt a legnagyobb áldozata a holokausznak, és azon a környéken Karcagra összegyűjtötték a karcagi gettóba a környék faluival, településeivel a zsidó lakosságot, és aztán többféle hát megsemmisítő helyre vitték, és akik Auschwitzba kerültek, sajnos nem is éltek szinte egyáltalán túl. Akik máshová mentek, azok viszonylag nagyobb eséllyel, és ők aztán, akik visszakerültek végül a faluba, azzal szembesültek, hogy széthorták mindenüket, beköltöztek a házaikba, bútoraikat elvitték, a bundájukba jártak, és hát ez hozta tulajdonképpen, hogy mernek ezek itt újra, és aztán, amikor megpróbálták visszaszerezni a saját dolgaikat, azzal követték el a nagy hibát, és idézőjelben.
10: Hát ez az egyik ok, a másik ok az pedig az, hogy különféle politikai célok érdekében bármikor lehetett nyúlni az antiszemita kártyához, sőt nem csak ahhoz, hanem ahhoz is, hogy a vérvádnak a középkorias formáit előhozzák, köszönjük szépen a teját, és 46-ban felnőtt emberek között lehetett sikerrel terjeszteni ilyen babonákat, ilyen szörnyűségeket, hogy mit tudom én, a holokauszt után, vagy hát amikor hazakerültek, akkor a zsinagógákat újra kell szentelni, és ahhoz keresztény gyerekek vérére van szükség.
7: Szóval a vérvád, igen.
10: Újságok írtak meg ilyesmiket. És, persze néhol találgatva, néhol leleplezve ezeket, de hát az a nép megvitte a híreket vidéken.
7: Volt olyan korszakod, vagy el tudsz képzelni olyat, hogy például ezt a könyvet megírod, de az íróasztalnak? Mert hogy nem lehet leírni mindent, amit szeretnél? Vagy egy író mindenképpen leírja, és legfeljebb átfogalmazza úgy, hogy megjelenhessen?
10: Hát meg kiakadályozna meg abban engem, hogy azt írjam, amit akarok. Egyrészt, vagy például azt kérdezik, vannak-e öncenzúrális megfontolások, meggondolások, mert én szoktam olyan szereplők hangján megszólalni, vagy beszéltetem elbeszélőimet, amely hangoknak a... Hát mondjuk amúgy elborzasztanak engem ugye a civil életben, vagy ha találkozom ilyen eszmékkel, akkor az ember vagy vitatkozik vele, vagy elborzad, vagy nem tudom. Én pedig hát használom időnként, megszólaltatok figurákat. Szoktak kérdezni tőlem, hogy nem szokták a szélsőbusok használni ezeket a szövegeket, amelyek az én könyveimben megjelennek. Például ilyen megfontolásból gyakorolhatnék öncenzúrát, vagy erre gondolsz? Vagy pedig,
7: ez egy nagyon jó mondat, hiszen az azt jelenti, hogy akkor a te szempontodból sajtószabadság van, tehát a gondolataid, mondataid azok olyanok, amilyenek.
10: Írói, alkotói szabadság mindenképpen van. Egyrészt azért, mert a kiadók, hál' Istennek, nem függnek. Közvetlen módon legalábbis, hát állami döntésektől. Magánkézben van a könyvkiadás és a könyvkereskedelem, és soha semmelyik könyvkiadó még, hát nem nagyon hallottam róla, te hallottál ilyesmit, hogy azt megkérték volna, hogy politikai okokból légy szíves, te tompítsd a hangodat bármelyik művedben?
11: Tőlem nem, meg íróktól nem, ilyenről nem hallottam, olyanról hallottam, ezt a saját könyvemben benne is van az eset, hogy egy amerikai könyv fordítását figyelmeztetés nélkül megcenzúrázták Magyarországon, ez 2005-ben volt, azt hiszem, a Viszkis Rablóról című amerikai, Viszkis Rablóról szóló amerikai könyvnek a magyar fordítását, azt eléggé ivartalanították.
7: János, te elég jól látod a magyar sajtó helyzetét, hiszen naponta benne működsz és élsz, hogy... Múlt héten már felmerült bennem a gondolat, hogy ugye nyilvánvalóan egy amerikai társadalom könnyen eltart olyan lapokat is, amit úgy mondott kevesen olvasnak, vagy szubkulturális tartalmú, vagy valami nehezebb, nem észthető dolog. Ugyanígy filmek és sok, a kultúra sok területén ez igaz. A Magyarországon teljesen megszoktuk, és sajnos a politikai berendezkedésünk az első pillanattól kezdve az én legalábbis meglátásom szerint súlyosan hibásabb, hogy kialakult ez a mai finanszírozási rendszer, hogy tulajdonképpen a pártok, de leginkább az éppen aktuálisan kormányjelölő párt vagy pártkoalíció tartja lélegeztetőgépen a sajtót. Hogy csinálják ezt olyan országban, amikor a populáció tekintve, súlyátekintve hasonló nagyságrendben, mit tudom, Dániában, Norvégiában, Hollandiában, Portugáliában, stb. Hogy tudják elkerülni ezt a fajta egyértelmű és világos kormánybefolyást, aki tulajdonképpen nem mond semmit, csak egész egyszerűen kinyitja a csapot, vagy elzárja, vagy átirányítja?
11: Hogy Portugáliában hogyan, azt nem tudom. Két, ugye egy lapnak a bevétele, akár online, akár nyomtatott, vagy a kettő együtt, kétféle forrásból származik. Az egyik az eladások, eladott példány vagy fizetős online, a másik pedig a hirdetések. Na most, ahol több a pénz, tehát magasabb az átlagos jövedelem, ottan az emberek boldogabban vesznek, vagy szívesebben vesznek bármilyen formában lapot, vagy fizetnek érte. Én emlékszem arra az időszakra, és ez nem is volt olyan túlságosan régen, amikor például Magyarországon viszonylag könnyen el lehetett indítani egy lapot, vagy egy ilyen pártvörköt, tehát ezek a ilyen ajándékkal járó, ilyen hetente, két hetente megjelenő ilyen hobbi dolgok, mert most nem akarok itt üzleti titkokat mondani, de volt olyan, aminek, mit tudom én, volt elindult, és akkor volt, mit tudom én, 100 000 meg 120 000 vevője. És abból úgy nagyon is jövedelmező volt a kiadónak. Ez az egyik része. A másik az, hogy a napilapok azok, és általában a hírlapok egy-két kivétellel, mint például az és ahol szinte teljesen fizetős az online, vagy a heti válasz, ahol nagy rész fizetős az online, tehát valami pénzt oda kell adni, borzadnak az ingyen, tehát az ingyen online változat fizetős tételétől, akár ugyanaz van benne, mint alapban, akár nem. Ennél fogva az emberek a nyomtatott változatot sem veszik szívesen, mert mi a csodának fizessenek azért, amit ingyen is meg lehet kapni. Ingyen hozzáférni a más emberek munkával és tőke befektetéssel előállított termékéhez, az alanyi jog, mert ugye demokrácia van, és hogy gondolják, hogy megfosztanak minket attól az élvezeti értéktől. Ez a másik, tehát, és ennek is van indoka, mert szintén az, hogy az embereknek kevés a pénzük, tehát hogyha ha lehet valamiért nem pénzt kiadni, akkor nem adnak ki érte pénzt. A harmadik fele a hirdetés, amit mostanában, hogy minden erről szóló cikkembe bele szoktam csempészni. Hasonló helyzetben lévő ország, Szlovákia. Az írott sajtóra jutó reklámkiadás egy állampolgári fejenként négyszer akkora, mint Magyarországon, jelenlegi euró árfolyam mellett. És ezzel kampó a magyar sajtónak, tudnélik, ha nincs hirdetés, akkor nincs magánhirdetés, nincs piacról jövő piaci értékű hirdetés, akkor ki vannak szolgáltatva az állam hirdetéseinek, és hát ez gyakorlatilag a sajtószabadság vége. Most hogy honnan van ez a különbség Magyarország és Szlovákia között? Csak annyit akarok mondani, hogy a legnagyobb példányszámú szlovák, pontosabban napilapnak, a Pravdának, ami hát a enyhén ficóista, annak a példányszáma abszolút számban, tehát nem a lakossághoz viszonyított arányban nagyobb, mint a Népszabadságé volt, amíg be nem szüntették. A második legnagyobbnak, a SME-nek, ami nem annyira, tehát az ottan voltak bizonyos problémák megvásárlása körül, annak meg a példányszáma sokkal nagyobb abszolút számban, mint a magyar nemzeti, a magyarországi második helyezetté. Honnan van ez a, és még jönnek nekik, és még négyszer annyi hirdetést is kapnak. Honnan? Ja, és az online változatuk az fizetős. Van egy ilyen koncern, vagy nem is tudom, kartel, vagy mi a csuda, amit úgy hívnak, hogy piano. Tehát valaki elő lehet fizetni az összes politikai lapra egybe. És emberek előfizetnek rájuk online. Honnan van a különbség? Az egyik az, hogy az embereknek valamivel több a pénzük, mint Magyarországon, tehát valamivel magasabbak az átlagbérek. Ez, hogy mennyire számottevő ez a különbség, az egy kérdés, de élesen, tehát határa. A másik az, hogy ugye bejön, vannak reklámok, sokkal több hirdetés van, ahova én például írok, Szlovákiában a Paraméter, Dunaszerdahelyen tömve van ilyen különféle helyi érdekű meg egyéb hirdetésekkel. Ez egy portál. A harmadik dolog az, hogy azért magasabbak a fizetések, és főleg azért van több reklám, mert a piacgazdaság nincsen elölve. Magyarországon egészen egyszerűen a különféle állami alkalmazott, állami fizetésből és járadékokból élők érdekei mindig előbbre valók voltak a piacról élők érdekeivel szemben. Azt a gondolkodás, hogy hát azért legyen valami piac, és ne adóztassák betegre a vállalkozásokat, umbuldálják meg a piacot, ahol nincsen
7: verseny. Hogy illusztráljam, amit mondtál, hogy ugye Szlovákiában mennyivel jobb a helyzet, és most igen, hogy a műsorban utoljára még egyszer előveszem mondjuk a riporterek a Határok Nélkül legutolsó elemzését 2016-ban, hogy hogy áll a sajtó helyzete, a sajtó munkások helyzete. Természetesen, és most már ezt egészen közhelyszerűen mondja az ember, hogy az Észak-Jörnök, Norvégia, Svédország, Izland, stb. Torony magasan vezetik a mezőnyt, aztán valahol Svájc, Németország is ilyenek. és Franciaország például valahol a 40. helyen van, Románia a 49., Magyarország a 67., de Szlovákia a 12., az egészen-egészen élbolyba minősítik.
10: De ebben a modellben, amit te most elmondtál, János, az online sajtó fizetős verzióban. Én hallottam arról, hogy akik ezeket a legnagyobb újságokat előfizetik, vagy portálokat, ott lehet abban a csomagban kérni például folyóiratokat, kulturális lapokat.
8: Hát aki csatlakozik hozzá.
10: És akkor amelyik esetleg veszteségesebb, vagy annyira nem kattintanak, de minthogy benne van ebben a csomagban, ez tulajdonképpen egy kicsit keresztfinanszírozásképpen is működhet, és pláne. Mondjuk például megment egy ilyen dolog,
8: pláne.
10: Kulturális lapokat, folyóiratokat, és nincs annak kitéve így módon, mint a magyar folyóiratok, amik mindig is a, mit tudom, a kormányzati jogságtól és a belátástól fügtek. NK-ot mennyire foglalta el most éppen a Fidesz, vagy mennyire nem, és tradicionálisan mennyire kapnak a folyóiratok, vagy mennyire nem, ettől függ, hát ez borzalmas. Hát hogy lehet a piaci szférába bevezetni mondjuk kulturális lapokat?
8: Hát, ez egy nagyon jó
10: ez
8: példa.
10: Ez egy jó modell lehetne, csak akarom kérdezni, ha te ismered, hogy ez vajon tényleg így van-e, vagy ez egy terv, vagy hogy mennyire működik ez Szlovákiában?
8: Én úgy tudom, hogy az csatlakozik a piánóhoz, aki akar, a napi lapok, tehát a politikai napi lapok egységesen úgy döntöttek, hogy csatlakoznak, ott van. Ez is egy különbség, az, ott van egy ilyen masszív szakmai egység, politikai nézeteltérésektől függetlenül, tehát a szakmának van egy bizonyos önérzete. Most arra emlékszem, hogy amikor meg elfogadták a magyar médiatörvényt, akkor kik csatlakoztak hozzá, és hányan volt az, és meg a Magyar Narancs, az akkor még létező hírszerző, a Népszabadság, ugye a Ringjének a habozása után végül mégiscsak megjelent egy üres, illetve tiltakozó első oldallal, és slussz. Ha ilyen törvényt hoztak volna Szlovákiában, akkor ottan a sajtó elkezd sztrájkolni, kivonul az utcára egységesen minden, mert hát van egy bizonyos szakmai összetartás, meg önérzet, ez is hozzájárul. Csak azt akarom mondani, hogy sajtószabadság nincsen ott, ahol nincs piaci szabadság, függetlenül attól, hogy azt éppen a mindenkori kormányzat folytogatja-e, vagy a magában a magát szabadnak szerető sajtóban bélyegzik vérengző neoliberalizmusnak. Nem azt mondom, hogy Szlovákia egy paradicsom, csak éppen annyival nagyobb a piaci szabadság, hogy a sajtószabadság eltartható. Más kérdés, hogy mondom, hogy ott is voltak nagyon súlyos beavatkozások, de végül is ki lehet védeni.
7: Pali, amikor sokszor tanultuk az iskolában, mi magunk észrevettük, hogy egy irodalmi alkotás, amelyik a középkort énekli meg, vagy valamilyen történelmi kor jellegzetességeit, hogy valójában üzenete van a mai kor számára. Igaziból vegyük észre, hogy az a szereplő, az a király, vagy valami tulajdonképpen bele is lehet helyezni a maiba. Ugyanúgy, amikor a te könyveidet olvastuk, vagy a hőseidet, akkor persze folyton a mai kor konnotációja jut az ember eszébe. Konkrétan például egy piaci nap tömegével, a manipulált tömeggel nekem simán abban a pillanatban eszembe jutott, amikor a sajtó és a média által nem több mint egy fél éven keresztül megdolgozott magyar néptől kérdeztek egy ostoba dolgot, hogy hát igen, ez a tökéletes manipuláció. A mai, és tulajdonképpen hát eléggé szárnyaló és hektikus idők, ezek majd egy 30-40 év múlva levő Závadapálnak adnak muníciót, vagy neked is?
10: Hát ez mindig egy nehéz kérdés, hogy az ember hozzányúl egy témához, vagy egy gondolatkör, persze, hát engem is az érdekel, itt élek, tehát ami titeket is, meg ami fölháborít, meg amit nem tudok eltekinteni, de mégis, hogy tematikusan az ember itt elkezdjen ezzel foglalkozni, magyarán szóval egy kortárs időben játszódó regényt írjon, ha egyáltalán van története. Hát én ilyen történetmondó féle író vagyok, és nekem mindig valahogy történelmi időkben nyúlnak vissza, és úgy beszélek máról, hogy a történet az mégis történelmi időkből való. Általában ezek nálam ilyen 20. századi történetek, és persze, hogy lehetne, és törtem is a fejemet azon, lehet azt választani, amit Ingo Schulze, német kolléga, egész elképedve kérdezte tőlem, hogy te miért írsz olyan korokról, olyan korokban játszódó regényt, amikor nem értél és nem ismered, én csak arról tudnék írni, amiben benne voltam, és ő valóban azt írja. Hogy aztán következő időszak íróit majd hogy fogja megihletni ez a mostani kor, ezt nem tudom, mindig nehezebb, nekem legalábbis mindig nehezebb, hogy nagyon közel van, és nagyon karnyújtásnyira van még tőlünk. Egyrészt az ember azt gondolja, hogy hát hogy folyton is, mintha ugyanazokat a tanúságot ismételnénk, mit tudom én, 5 éve, 10 éve, 15 éve, és gondolj bele, hogy milyen szörnyű visszagondolni arra, hogy úgy szólalok meg, mint a tegnapi újság, vagy az 5 évvel ezelőtti újság, és akkor hogy írsz ebből regényt, és hogyan?
11: Hát, ha szabad beleszólnom, ugye Pali említette, hogy ez a vérvádak annak idején megjelent, 45 után megjelentek az újságokban. Most milyen volt az a sajtó? Szabad volt? Elvileg igen, szabad volt, csak az volt a probléma, hogy minden újság pártlap volt. Kiosztották az újságokat, meg a papírt, meg mindenfélét a pártok között, és hát amelyik párt speciál antiszemita volt, mint az MKP vagy a Parasztpárt, az olyanokat írt az újságjában. Ezért veszélyes az, hogy minden, akik úgy képzelik a sajtószabadságot, hogy minden pártnak legyen meg a saját újságja, nem az élet veszélyes. Mm-hmm. Az nem demokrácia.
10: Hát igen, és ez a regény például azzal kezdődik, hogy különféle ilyesfajta újságokban megjelenő vérvád meséket a rikkancsokon keresztül bemutatja, és hát utána persze jött a pártállam, és akkor ezek mind belettek szüntetve, nem is volt aztán
11: akkor is
10: semmiféle.
11: Pártlapok voltak, csak már nem
10: csak
11: volt
10: már
11: több
10: egy
11: párt.
10: Pártlap, és már nem volt szó, nem hogy vérvádról nem volt szó, hanem zsidókról se egyáltalán. Úgyhogy ez persze hát ilyen tanulságokkal jár egy mai olvasó számára, mint ahogy azt nagyon értem, hogy te neked miért jut eszedbe korunk, hogy lehet meghűíteni. Egyébként hogy lehet meghűíteni akár a suttogó propaganda, akár a mikor, melyik korban mi volt a megfelelő kommunikációs eszköz, csatorna, eljutottak pillanatokat, eljutottak a legtébolyítóbb eszmék, és volt rá fogékonyság. Valahogy mondom, ez speciál még az internet korában is, mintha változatlan volna, hogy nem tudod, tehát nem tudod kimozdítani. Tehát ezt lehet azt mondani, hogy jaj, de jó, mert nem lett érvényes a népszavazás a kvóta ügyben, de hát azért az a 3 milliónál mennyivel több ember, hát mégiscsak ezt a tévolyt megszavazta, ami rettenetesen nagy szám.
11: Ez egy viszonylag állandó szám, igen, tehát ennyien szavaznak a Fideszre és a Jobbikra együtt minden létező választáson körül, úgyhogy...
10: Jó, lehet itt.
7: Ugyanakkor visszatérve magára a magyarországi sajtóügyekre és sajtószabadságra, most már csak van magunkkal foglalkozva, akkor János, tulajdonképpen szerinted a recept viszonylag egyszerű lenne, szabad piacgazdaság, minél kevesebb állami befolyástól mentes, és itt néhány normális szabályzóval elengedett piacgazdaság, és a hirdetési piacnak a racionalizálása és tisztességes tevése?
11: Ha én ezt mondom, akkor rögtön nekem jönnek, hogy én a piacvas törvényeit és farkas törvényeit és nem tudom milyen vérengző törvényeit akarom behozni, és hát megbukott a neoliberalizmus, és akkor mi lesz? És akkor a szegények azok nagyon szegények lesznek, nem úgy, mint most, ugye, amikor Én kicsit szabadabbat, éppen csak annyival, annyira szabadott, mint egy, mint a térségben általános, tehát ahol nem a, a jövedelem meg több mint a felét vonják el az emberektől, hanem mondjuk 40%-át, ami elég lenne ahhoz, hogy a vállalkozások egy kicsit jobban működjenek, meg az embereknek a jövedelme is több legyen, és többen hirdessenek, amihez persze az kéne, hogy már ne nyúlja le az összes piaci szegmenst maga a kormány a különféle strómannok és barátok útján. Hát nem tudom, hogy már nem késő-e.
10: Hát meg közszolgálati média. Hát,
11: én abban nem bízom, de... tehát az egy nagyon szép dolog, de az akkor jó, ha megvan a hagyománya, megvan a kultúrája, megvan a szakmai önérzete az egész médiában.
10: Okay, az lehet, hogy gyönge, de az, hogy egyértelműen egy pártpropaganda az egész, és irdatlan összegeket erre költenek, és ezt nem ellenőrizzük, ez azért, és hagyjuk, hát ez azért nem mindegy, hogy így van, vagy nem
11: hát,
10: így van.
11: Hát a visszatérve az elejéhez, ugye beszéltünk a kiegyensúlyozottságról. 2010 előtt az volt az eszmény, hogy a közszolgálati média legyen kiegyensúlyozott, a ellenzéknek és a kormány oldalnak legyen nagyjából egyenlő megszólalási joga benne. Na most ettől nem lesz jobb, mert ez egy mechanikus dolog. Hogyha abban az esetben, hogyha az ellenzék meggyengül, akkor nincs, ami egyensúlyozzon. Tehát ez egy természetes dolog, hogyha ehhez az pártok egyensúlyához kötik a közszolgálati médiának a tisztességét, akkor hogyha megszűnik a pártok egyensúly, akkor tisztességtelen lesz. Tehát valami egész mást kéne kitalálni szerintem.
7: De viszont nagyon Noam Chomsky megírta a hatalmi manipuláció 10 parancsolatát.
11: Nem ő írta, nem ő írta. Nem ez már a magyar valásban is megírták, hogy ez egy fék.
7: Viszont az abban levő szörnyűséges pontok, azok szinte naponta igazolódnak be, majdnem, hogy az szerint működik a dolog, és egyáltalán nem azok szerint a mondatok szerint, amivel az előbb mondtad, hogy mi lenne jó, ha.
11: Hát ezt a szerző, illetve ennek a röpirantnak a szerzője eredetileg, még ha jól emlékszem, akkor az iraki háború kezdetén a republikánusoknak az úgynevezett tájékoztatás politikája ellen írta. Igen, van ebben valami, az az eset, amit én az elején mondtam, hogy leültették az újságírónőt, az bizony az iraki háborúnak egy ilyen mellék szövődménye volt.
7: Sajnos belég nekem folytonan szólt, mert feszített a programunk, és további klassz vendégek várnak bebocsátásra. Hogy köszönöm, hogy itt voltatok, hallgassátok meg ti is azt a számot, amit a János, úgy tudom, te biztosan ismersz. Tulajdonképpen Richard Holbrookról szól a számbára, neve nincs kivondva, és ha nem is sajtószabadságról, de korunk válságairól, főleg a közel-keleti válságról, sok érdekes sor van benne, és minden sora igaz, sajnos. Warren Zevon Envoy című száma, ami a, hát tulajdonképpen, amit mi úgy szoktunk mondani, hogy az amerikai elnök
11: külön megbízottja,
7: és Warren Zevon már nincs közöttünk, emlékezzünk rá is erre a nagyon jó zenével. Köszönöm szépen, Pali, köszönöm szépen, János.
11: Mi is köszönjük.

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.
1: Katalin, a makrancos hölgy, baptisztának, egy gazdag pádovai úrnak nagyobbik lánya volt. Ilyen fékezhetetlen, vad, indulatos, kotnyeles és csípős nyelvű hölgyet nem ismertek egész Pádovában, és csak makrancos Katának nevezték. Nem is akadt komoly kérője. Baptista azzal utasította el kisebbik leánya, a szelíd Bianca kérőit, hogy majd, ha az idősebb nővért, Katalint illendően férjhez adja, csak akkor versenkednek Bianca kezéért. Történt pedig, hogy egy Petrúkió nevű szellemes, okos és fennhéjázó, de józanítéletű nemesember érkezett Pádovába azzal a céllal, hogy feleséget keressen magának. Bátorságát nem ijesztették el a Katalin makrancosságáról szóló hírek, s elhatározta, feleségül veszi a hírhedt hárpiát, és szelíd, kezes asszonnyá zabolázza.

Vőlegényhez illően öltözve. Amikor aztán a templomban a pap megkérdezte Petrúkiót, akarja-e Katalint feleségül, olyan hangos káromkodás kíséretében mondta ki az igent, hogy mindnyájan megriadtak. Petrúkió úgy toporzékolt és káromkodott, hogy a Szilaj Katalin reszketett félelmében. A szertartás után Petrúkió hazaindult feleségével. Egy nyomorúságos csont és bőr gebére ültette, amit külön erre a célra szemelt ki, s valahányszor megbotlott Katalin lova szítta, átkozta a terhe alatt aligván szorgó rozzant párát. Mintha csak a legkegyetlenebb ember lenne, aki valaha is élt ezen a földön. Amikor hazaértek, az asztalokat megterítették, és a vacsorát hamarosan felszolgálták. De Petrúkió minden fogásban hibát talált. Földhöz csapta az ételt, és megparancsolta a szolgáknak, hogy vigyék ki. S mindezt azt állította, mert ő szeretetből teszi Katalin iránt, nehogy rosszul elkészített ételt egyék. Katalin fáradtan és vacsora nélkül visszavonult lenyugodni. Másnap megismétlődött a jelenet. Úgyhogy a gőgös Katalin kénytelen volt könyörögni a cselédeknek, hozzanak neki titokban néhány morzsa ételt. De azokat Petrúkió kitanította, s azt felelték, semmit sem mernek adni Katalinnak, uruk tudta nélkül. Csak azért vett el, hogy kiéheztessen, így Katalin. A koldusok, akik apám kapujához jöttek, azok is kaptak enni. Végül Petrúkió kis húst hozott az elgyötört katának, amit persze előbb meg kellett köszönnie. Majd új ruhákat rendelt, de a szabóval heves vitába keveredett, amikor az a legújabb divat szerint akart elkészíteni felesége toalettjét. Kerülte, hogy Kata örülhessen bárminek, s hogy neki legyen bármiben is igaza. Azon fáradozott, hogy mire majd apósához mennek látogatóba, akkorra már betörje makrancos feleségét. Időközben Biancát, a kisebbik lányt is férjhez készült adni Baptista. Lucencio, egy fiatal nemes ember kérte meg a kezét. A lakodalomra meghívták Katalinékat is, és még egy fiatal házas párt. A három férfi, Lucencio, Hortensio és Petrúkió azon évődött, hogy melyikük hitvese a legengedelmesebb. Hivassa ide mindegyikünk a feleségét, szólt apósának Petrúkió. És akinek a felesége a legszófogadóbb, és legelőször jelenik meg a hívószóra, az nyeri meg a fogadást. A másik két férfi szívesen ráállt erre, mert meg voltak győződve, hogy az ő szelíd feleségük engedelmesebb lesz a nyakos Katalinnál. Ezért 20 tallér fogadást ajánlottak, de Petrúkió azt felelte, hogy ennyit a sólymára vagy a kutyájára, de a feleségére 20-szor annyit tenne. Felemelték hát a fogadás összegét 100 tallérra. Először Lucencio küldte el a szolgáját Biancához azzal a kéréssel, hogy jöjjön ide hozzá. A szolga e szavakkal tért vissza. Uram, úrnőm azt üzeni, el van foglalva, nem jöhet. Hogyan? El van foglalva, nem jöhet? Hát így válaszol egy feleség, kérdezte Petrúkió. A többiek jót nevettek. Most Hortensión volt a sor. Menj, mondta Inasának, mondd meg a feleségemnek, hogy kéretem, jöjjön ide. Az udvarias férj kissé csalódottan nézett, amikor az Inas úrnője nélkül tért vissza. Uram, úrnőm azt mondja, ha csak valami jó tréfán töröd a fejed, akkor inkább menj te hozzá. Na, ez egyre cifrább lesz, jelentette ki Petrúkió, aztán e szavakkal küldte szolgáját Katalinhoz. Menj el, fickó, az úrnőthöz, mondd meg neki, azt parancsolom, jöjjön ide! A társaságnak még gondolni sem volt ideje arra, hogy úgysem engedelmeskedik Katalin a hívásnak, amikor Baptista egészen elámulva felkiáltott. Szentséges szűzanyám, itt jön Katalin! Kata belépett, és szelíden így szólt Petrúkióhoz. Mit kívánsz, uram? Hol a húgod és Hortensio felesége? Kérdezte Petrúkió. A fogadószobában, a kandallónál beszélgetnek, válaszolta Katalin. Menj,
és hozd őket

De. Katalin szó nélkül kiment, hogy végrehajtsa férje parancsát. Ha vannak csodák, akkor ez csoda a javából, mondta Lucenció. Úgy van, mondta Hortensió, csoda ez, és nem is tudom, mi lesz ebből. Hát mi lenne, kérdezte Petrúkió. Béke, szerelem, nyugodt élet, engedelmesség. Egy szóval mindaz, ami szép és jó a házasságban. És amikor Katalin a két másik hölgyel belépett, így folytatta. Látjátok, hozza akaratos feleségeiteket, mint rábeszélésének fogjait. Aztán Katalinhoz fordult. Mondd meg ezeknek a nyakasasszonyoknak, milyen engedelmességgel tartoznak uruknak és férjüknek. Makrancos Kata valamennyi jelenlévő nagy csodálatára ékes szólóan magasztalta a feleséghez illő szófogadást és engedelmességet. Katalin újra híres lett egész Pádovában, de nem mint eddig makrancos kataként, hanem Katalinként, aki a legszelídebb és a legengedelmesebb feleség.

Élt Athénben egy öreg ember, aki arra akarta kényszeríteni leányát Hermiát, hogy a módos ifjúhoz, Demétriuszhoz menjen feleségül. Lánya ellenkezett, mert egy másik athéni ifjút szeretett, Lizandert. A szerelmes Hermia azzal védekezett, hogy Demétriusz amúgy is leánypajtásának, Helénának kezére pályázik. Az idősapa váltig ellenezte lánya választását. Ezért Hermia Lizanderhez futott segítségért, aki azt ajánlotta, szökjenek meg otthonról, és távol Athéntől majd összeházasodnak. Hermia boldogan igent mondott, és tervezett szökését csak Helénának árulta el. Heléna meg kedvesének, Demétriusznak. Igen ám, csak hogy nem tudta, hogy Demétriusz szerelme csalfa, és amint lehet, Hermia nyomába szegődik majd. Hát így kerültek mind a négyen az erdőbe, ahol azonban nem voltak egyedül. Oberon a tündérkirály és Titánia a tündérkirálynő parányi népük egész kíséretével ebben az erdőben szokta rendezni éjféli mulatságát. Kettejük között épp viszájdult ezen a bizonyos éjszakán. Oberon tréfás szolgáját, Pukkot küldte el, hozzon abból a virágból, amelyet a lányok égő szerelemnek neveznek. Ha egy kis bíborvirág nedvét az alvó szemére csöppentik, ébredés után őrjöngő szerelemre gyúl a legelső lény iránt, akit megpillant. Azt kívánom, Puk, mondta Oberon, csöppents e virág nedvéből Titánia szemhéjára, hogyha felébred, gyújjon szerelemre, oroszlán, páviján, vagy akárki iránt, akit az erdőben elsőként meglát. Míg Oberon arra várt, hogy Puk visszatérjen a virággal, észrevette a nyurga Helénát, aki hűtlen kedvesét, Demétriuszt kereste az erdőben. Amikor Puk visszajött a virággal, Oberon megszámva Helénát, utasította szolgáját, hogy a nedőből csöpögtessen egy keveset Demétriusz pilláira. Hadd essen szerelembe Helénával, aki elől most épp menekül. Puk megígérte, úgy lesz. Oberon pedig Titánia királynő lugasa felé vette útját, aki elszenderedett. Csendben hozzálépett, s a varázsnedőből néhány cseppet Titánia pilláira ejtett. De térjünk csak vissza a menekülő Hermiához és Lizanderhez, akik, hogy reggel friss erővel folytathassák útjukat, lepihentek az erdőben. Így lelt rájuk Puk. Lizander is athéni ruhát viselt, Demétriusz is. Így Puk, aki nem véletlenül állt bajkeverő hírében, Lizandert bájolta el a virágmedvével. Amikor az ifjú felébredt, elsőként a Demétriuszt üldöző Helénára esett tekintete, követte őt, s korábbi szerelmesét Hermiát otthagyta magára a sötét erdőben. Heléna nem értette, mi késztette hirtelennyében Lizandert, hogy szerelmével őt ostromolja. Megvádolta, hogy csak gúnyolódik vele, hogy aztán jót nevessen rajta. Látva ezt Puk, érezte, hogy valamit elrontott. Hát persze, összecserélte a két fiatalembert. Sietett hát jóvá tenni tévedését, és megtalálni a másik athéni ifjút. Oberon segítségével rá is lelt. Demétriusz Hermia keresése közben eltévedt, és most holdfáradtan aludt egy fatövében. Több se kellett a két tündér szellemnek, a virágnedűből Demétriusz szemébe csöppentettek egy keveset, aki fölébredvén Helénát pillantotta meg, aki épp Lizanderes küvései elől menekült. Helénát most már ketten ostromolták szerelmükkel. De a kis Hermia közben felébredt, és látva, hogy egyedül van, kétségbe esetten indult szerelme Lizander keresésére. Így talált rá barátnőjére, és a Heléna szerelméért vetélkedő két ifjúra. Ennek felese tréfa, gondolta Hermia, hiszen azok ketten nemrég még az ő kegyeit keresték. Szót követett,
A szerelmesek egymást vádolták hűtlenséggel, gúnyolódással. A két lány egymásnak esett, Lisander és Demétriusz pedig párbajozni indultak Helénáért. Oberon a tündér király csak nézte ezt a különös színjátékot, és nagyon megszitta érte Pukkot, hiszen ő okozta a kavarodást. Utasította, hogy hozza helyre tévedését. Amíg a bajkeverő úton volt, Oberon észrevette, hogy nem messze Titániától az erdő sűrűjében egy mesterember formájú valaki alszik. Na most megtréfállak Titánián, gondolta Oberon, és az alvó mesteremberre egy szamárfejet illesztett. Az, nem tudván furcsa fejdíszéről felébredt, és elindult épp a malugas felé, ahol a tündér királynő aludt. Titánia lassan ébredezvén feltekintett, és a bájoló cseppek hatására szerelemre gyúlt a szamárfejű, faragatlan mesterember iránt. Körül rajongta, szolgáival ételt, italt hozatott neki. Ez volt Oberon édes bosszúja. Amikor a bájcsepp hatása elmúlt, Titánia nagyon szégyelte magát, és nem értette, hogyan szeretheted bele egy szamárba. A tündérpár némi magyarázkodás után végül is kibékült egymással. És most már a földi szerelmesek gondjaival kezdtek törődni. Puk időközben helyrehozta hibáját, így Hermia és Lisander újra egymást szerették, Demétriusz pedig megbékélt Helénával. Athénben örültek, hogy az elveszettnek itt fiatalok végre előkerültek, s most már az öreg úr sem ellenezte, hogy lánya Hermia választottjához menjen feleségül. S hogy teljes legyen az öröm, mindkét pár egy azon napon esküdött örök hűséget egymásnak.

0: Ülj le mellém egy virágpadon, én kedves orcád, majd simogatom, és pézsmarózsát tűzdelek hajadba, szép nagy hülednek, csókra csókot adva. Nem oltasz egy kis tücsök zenét, édes galamb?
1: Nagyon zenére termett fülem van, hadd szóljon hát a doromba.

0: édesem, nem ennél valami?
1: Debiz, igen, egy mérce abrakot, valami jó száraz zabot megrapogtatni. Úgy veszem észre, nagy étvágyam volna egy kötél szénára. Csak nincs párja a jó édes szénának.
0: Kalandor szellemim közül egyet elküldök új dióért az evethez.
1: Jobban esnék egy vagy két marok száraz bükköny, de kérem, hagyja meg cselédének, senki se háborgasson. Nagy expozíciót élnek az alvásra.
0: Aludj hát, én meg karjaimba fonlak. Tündérim el mind, ki merre lát. Ekép szövődik a lonc, a folyondár gyöngéden össze. Így gyűrzi a szél kérkes ujjait a nő borostyán. Ó, hogy szeretlek! Ó, hogy olvadok!

0: Itt vagy, Robin!
1: Nézd! Nézd be, gyönyörű! Már szánni kezdem őrült kínjait. Imént a sűrűben előtaláltam egy csúf bolondnak szedve illatot. Megtámadám és összekoccanánk, mert éppen akkor tűze friss, szagos virágfűzért bozontos üstökére. Most a fiú enyém levém, szeméről egy csúnya rontást, én

Két nagy család élt egykor Veronában. A Capulet és a Montagu család. Régi viszály dúlt közöttük, és a viszály már olyan magas fokra hágott, hogy a gyűlölet átterjedt a legtávolabbi rokonságra és cselédségre is. Egyszer az öreg Capulet nagy vacsorát adott, és erre sok szép hölgyet és sok nemes vendéget meghívott. Jelen volt az öreg Montagu fia, Rómeó is, álarcban, mégpedig barátjával, Benvolióval együtt. A fiatalok táncba fogtak, és Rómeót hirtelen szíven ütötte egy hölgy mindent elhomályosító szépsége. A Capulet unokaöccs, Tibalt, meghallotta, hogyan dicséri az ifjú Júliát az álarcos fiatalúr, és hangjáról felismerte benne Rómeót. Megesküdött, hogy a hitvány Montagu legközelebb drágán megfizet majd, amiért betolakodott közéjük. Amikor a tánc véget ért, Rómeó gyöngéden megfogta a lány kezét. Közben a hölgyet anyja elszólította, és Rómeó ott maradt, és kérdezősködött, ki ez a lány? Megtudta, hogy a páratlan szépség nem más, mint az ifjú Júlia, a Montaguk nagy ellenségének, Capulet úrnak lánya és örököse. A hír megdöbbentette, de a szerelem már Júliához kötötte. Júlia, amikor felfedezte, hogy az a fiatalember, akivel beszélt, a Montagu ház Rómeója, nyugtalankodni kezdett. Mert ő is ugyanolyan hirtelen szenvedélyre gyúlt Rómeó iránt, mint az ő iránta. Éjfélre járt, mikor Rómeó barátaival együtt elment Capuletéktól, de hamarosan visszatért Júliáék kertjébe. Nem sokáig rejtőzött ott, amikor Júlia megjelent odafönt az ablakban, és azt hívén egyedül van, sóhajtva azt mondta. Ó, Rómeó, miért vagy te, Rómeó? Tagadd meg atyád, neved, vagy esküdj kedveseddé, és én se leszek többé Capulet. E szerelmes szavakra Rómeó nem tudta tovább tűrtőztetni magát, és azt mondta a lánynak, hívja őt kedvesének, vagy nevezze, ahogyan neki tetszik, ő nem lesz többé soha Rómeó, ha ezt a nevet Júlia nem szereti. Júlia azonnal ráismert Rómeóra, aki sürgette, esküdjenek egymásnak szerelmet. Júlia azt felelte, ő előbb esküdött, mint sem Rómeó kérte rá. De szívesen visszavonná esküjét, csak hogy újra odaadhassa, mert szerelme oly nagy, mint az óceán, és éppen olyan mély. Júliát dajkája szólította, hogy ideje már lefeküdni, nem sokára hajnalodik. Júlia még septiben szólt Rómeónak, hogyha célja a házasságkötés, akkor másnap reggel elküld valakit hozzá, hogy megbeszéljék esküvőjük időpontját. Már hajnalodott, amikor elbúcsúztak. Rómeó egy közeli kolostor felé vette útját, hogy megkeresse Lőrinc barátot. Rómeó föltárta előtte szenvedélyét Júlia iránt, és a barát segítségét kérte, hogy még aznap adja őket össze. A szerzetes úgy látta, hogy az ifjú Júlia és Rómeó házassága szerencsés eszköz lehet arra, hogy véget vessen a régi viszálynak a két család között. A szertartás megtörtént. Júlia hazasietett, és várta, hogy leszálljon az éj, amikor Rómeó eljön hozzá. Ugyanezen a napon Rómeó barátai Benvolio és Mercutio Verona utcáin sétáltak és találkoztak a Capulet család néhány tagjával. Élükön a heveskedő Tibalttal. Tibalt azonnal belekötött Rómeó barátaiba. Rómeó mindenképpen kerülni akarta a viadalt, azért, mert amúgy sem kívánta elmérgesíteni a viszályt, és tudta, hogy Tibalt kedves rokona Júliának. Tibalt azonban, aki minden Montagut gyűlölt, kirántotta kardját, és a fiúk addig vívtak, amíg Mercutio halálos sebet kapott. Rómeó nem tudta magát tovább fékezni, megvívott Tibalttal, és ledöfte. Nem sokára a helyszínre érkezett Verona hercege, a megölt Mercutio rokona, aki a tények gondos kivizsgálása után meghozta ítéletét. Száműzte Rómeót Veronából. Súlyos hír volt ez Júliának, aki csak néhány órás feleség volt, és ez az ítélet úgy látszott, örökre elválasztja őt urától. Rómeó a párbaj után Lőrinc barát cellájába menekült, és ott tudta meg a herceg ítéletét, amely rettenetesebb volt számára a halálnál. Úgy érezte, Veronán kívül nincs világ, és nem élet az élet, ha nem láthatja Júliát.
Lőrinc barát azt tanácsolta neki, éjszaka, titokban búcsúzzék el feleségétől, aztán induljon egyenesen Mantovába, és ott várjon, amíg a barát alkalmat talál arra, hogy házasságát közhírré tegye, és kibékítse a két családot. Az éjszakát így Rómeó Julián eltöltötte. Amikor Júlia meghallotta a pacsirta reggeli énekét, és meglátta a kelőnap sugarait, tudta, ideje, hogy elváljanak egymástól. Alig néhány nap múlva az öreg Capulet férjhez akarta adni Júliát. A választott vőlegény Párizs gróf fiatal, előkelő úr volt. Szorongatott helyzetében Júlia Lőrinc baráthoz fordult, aki azt tanácsolta, menjen haza, tegyen úgy, mintha engedne apja kívánságának, és az esküvőt megelőző éjszaka pedig igyaki annak az üvegcsének a tartalmát, amit most odaad neki. Az lesz a hatása, hogy 42 óra hosszat hideg és élettelen maradt tőle, s amikor majd a vőlegény reggel érte jön, halottnak gondolva menyasszonyát, Júliát elviszik a családi kriptába, és felravatalozzák. Így is lett. A nász lakomából halotti tor lett. A rosszabb hír mindig gyorsabb szárnyakon jár, mint a jó. Rómeó előbb értesült Mantovában Júlia haláláról, mint ahogy megérkezett volna hozzá Lőrinc barát hírnöke az üzenettel, miszerint Júlia halála csak szín lett. Rómeó gyorsan mérget vásárolt egy patikustól, s útra kelt Verona felé, hogy a ravatalon utoljára láthassa Júliát, s mellé feküdve meghalljon. Éppen készült felnyitni a sírboltot, amikor Párizs gróf, aki virágot hozott menyasszonyának, meglátta. Nem tudta, miköze Rómeónak a halotthoz, csak azt, hogy Montagu, tehát esküdt ellensége minden Capuletnek. Rómeó hiába kérte Párizst, hagyja őt békében gyászolni. Párizs kezet emelt rá, vívni kezdtek, és Párizs elesett. Rómeó egy utolsó csókkal elbúcsúzott páratlan szépségű feleségétől, és lenyelte a mérget, amit a patikus adott neki. De ennek a méregnek a hatása végzetes volt. Nem olyan, mint azé az altatóé, amit Júlia ivott, s aminek hatása éppen múlni kezdett. Lőrinc barát megtudta, hogy Mantovába küldött üzenete nem jutott el Rómeóhoz, ezért maga jött a kriptához, hogy kiszabadítsa a lányt börtönéből. Júlia épp akkor ébredt kábulatából. Meglátta a barátot, eszébe jutott, hol fekszik, s hogyan került ide, és Rómeót kereste. És meglátta. Meglátta, hogy halott szerelmesének keze egy üvegcsét szorít. Sejtette, hogy méreg volt benne, és ez okozhatta halálát. Júlia kirántotta elrejtett tőrét, magába döfte, és meghalt. Követve hűséges Rómeóját. Addigra már odaért az őrség is, és felriasztották az egész várost. Lőrinc barát az öreg Montagu és Capulet jelenlétében híven előadta gyermekeik végzetes szerelmének történetét.

0: ne szolgáld őt, rád irigykedik. Mit ér sápadzöld veszt a szűz ruhája? Balant kihargya, vesd leszi. Valóban ő az én szem. Ó, bár tudná, hogy az beszél.
1: De nem hallom szóval.
0: Mi ez? Szemével szólít. Hadd feleljek én is.
1: Én vakmerő, hisz nem hozzám beszél.
0: A nagy mennybolt két legszebb csillaga megkértetán szemét, hogy fent ragyogjon az égmezőin, míg ők bujdokolnak. Ha szeme égne fent, s a csillag arcán, tündöklő arca elsápasztaná a csillagot, mint napvilág a mécsest, s az égen napként sütne fel szeme, hogy minden madár hajnalt zengene. Nihogy borul le arccal két kezére. Ó, bár lehetnék kesztyű a kezén, hogy érném azt az arcot.
2: Jaj, nekem.
0: Szól. Szólj, fényes angyal. Úgy ragyogsz te ott az éj sötétjében fejem felett, akár az Isten szárnyas hírnöke, mikor döbbenten nézik a halandók fehérlő szemmel égre kancsalítva, míg ő trónolva lomha fellegen, a mennynek tükrén úszva,
2: ó, Rómeó, miért vagy te, Rómeó? Tagad meg atyád, dobd el neved. S ha nem teszed, csak esküdj kedvesem, és majd én nem leszek Capulet tovább.
0: Hallgassak még, vagy feleljek neki.
2: Csak neved ellenségem, nem magad. S te önmagad vagy, és nem Montagu. Mi Montagu? Se kér, se láb, se kar, se arc, se test. Ó, válasz más nevet. Á, mi a név? Mit rózsának hívunk, bárhogy nevezzük, épp oly illatos. Ha Rómeót nem hívják Rómeónak, szakasztott, hogy tökéletes marad akármi néve. Dobd el hát neved, s egy élettelen szóért cserébe tiéd az életed.
0: Szabadnak állj! Mondj szeretődnek, s újra megkeresztelsz. Nem lesz a nevem többé Rómeó.
2: Ki vagy te? Ki az éjfátlán keresztül kilestett titkomat?
0: Egy puszta név meg nem mondhatja néked, ki vagyok. Én meggyűlöltem tulajdon nevem, mert néked ellenséged. Drága szent, ha írva volna, foszlányokra tévnék.
2: Nyelved zenéje már is ismerős. Nem tudom, és nem van.
0: Egyik se, hogyha nem tetszik nekem.
2: Hogyan jöttél be hozzánk? És miért? A fal magas, megmászni oly nehéz. És e hely, hol állasz, vesztőhely neked, a rokonaim megpillantják.
0: Szerelmem könnyű szárnyán szálltam én. A vágynak gátja kőfal nem lehet, s míg van reménye, vakmerő a vágy. Rokonaisztól meg nem tudom.
2: De elkontolnak, hogyha itt találom.
0: Több veszélyt rejtetek két szemed, mint 20 kivont kard. Nézd rám, kedvesen, s haragjuk ellen, talpig vért nyolc.
2: Jaj. A világért meg ne lássanak.
0: Az éj palástja elvöd engemet. S ha nem szeretsz, hadd lejjenek reám. Öljön meg inkább rögtön, itt haragjuk, mint hogy te érted, holtig sorvadozzam.
2: De... ki vezére?

0: je pousse ta serre.
1: But soft. What light from yonder window breaks? It is my lady. Oh, it is my love. Oh, that she knew she were. She speaks. Yet she says nothing. What of that? Her eye discourses. I will answer it. I am too bold. 'Tis not to me she speaks. Two of the fairest stars in all the heavens, having some business to entreat her eyes to twinkle in their spheres till they return. See how she leans her cheek upon her hand. Oh, that I were a glove upon that hand, that I might touch that cheek.
2: Ah, me.
1: She speaks. Oh, speak again, bright angel.
2: Oh, Romeo, Romeo. Wherefore art thou, Romeo? Deny thy father, and refuse thy name. Or if thou wilt not, be but sworn my love, and I'll no longer be a Capulet.
1: Shall I hear more, or shall I speak?
2: Tis but thy name that is my enemy. Thou art thyself, though, not Montague. What is Montague? It is nor hand, nor foot, nor arm, nor face, nor any other part belonging to a man. Oh, be some other name. What's in a name? That which we call a rose, by any other name would smell as sweet. So Romeo would, were he not Romeo called, retain that dear perfection which he owes without that title. Romeo, doff thy name, and for that name which is no part of thee, take all myself.
3: I take thee at thy word.
4: Call me but love, and I'll be new baptized.
5: That is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them. To die, to sleep no more, and by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished, to die, to sleep, perchance to dream. Aye, there's the rub. For in that sleep of death, what dreams may come when we have shuffled off this mortal coil must give us pause. There's the respect that makes calamity of so long life. For who would bear the whips and scorns of time, the oppressor's wrong, the proud man's contumely, the pangs of despised love, the law's delay, the insolence of office, and the spurns that patient merit of the unworthy takes, when he himself might his quietus make with a bare bodkin? Who would fardels bear to grunt and sweat under a weary life, but that the dread of something after death, the undiscovered country from whose bourne no traveller returns, puzzles the will, and makes us rather bear those ills we have than fly to others that we know not of. Thus conscience does make cowards of us all, and thus the native hue of resolution is sicklied o'er with the pale cast of thought, and enterprises of great pitch and moment. With this regard, their currents turn awry and lose the name of action. Ah, soft you now the fear of healing. Nym, in thy orisons be all my sins remembered.
0: Good my lord, how does your honor for this many a day?
5: I humbly thank you.
0: My lord, I have remembrances of yours that I have longed long to re-deliver. Clare, you now receive them.
5: Not I. I never gave you all.
0: My honored lord, you know right well you did. And with them words of so sweet breath composed as made the things more rich. Their perfume lost, take them again. For to the noble mind, rich gifts wax poor when givers prove unkind.
6: Gertrude Dán királyné Hamlet király hirtelen halálával özvegyé lett. De két hónap se telt bele, férjhez ment a király öccséhez, Claudiushoz. Sokakban elkerülhetetlenül feltámadt a gyanú, hogy Claudius titkon eltette láb alól bátyját Hamletet azért, hogy feleségül vegye az özvegyet, s így Dánia trónjára lépve kizárja az örökösödésből az ifjú Hamletet, az eltemetett király fiát, a trón jogos örökösét. A királyfi szinte a bálványozásig szerette és tisztelte atyját, s nagyon szívére vette anyjának, Gertrude-nak emiltatlan viselkedését. Már nem talált gyönyörűséget a könyvekben, s nem üzte többé az ifjúságához illő fejedelmi játékokat, viadalokat. Anyja és Claudius hiába igyekeztek szórakozásokba vonni. Nem vett részt a mulatságokon, s talpig feketében járt az udvarnál. Nyugtalanította az apja halála körüli bizonytalanság. Fülébe jutott ugyanis a szóbeszéd, hogy apja szelleme minden éjfélkor megjelenik a palota előtti téren. Hamlet elhatározta, hogy beszél a szellemmel, s tőle érdeklődik halála körülményeiről. Amikor egy évféli órán kísérete egyedül hagyta, Hamlet király szelleme elárulta az ifjúnak, hogy Claudius álmában lepte meg, s mérgezte meg őt a kertjében. Könyörgött Hamletnek, hogy ha valaha is szerette őt, bosszulja meg Ruth erőszakos halálát. Ettől az időtől kezdve az ifjú Hamlet bosszúra készülve őrültnek tettette magát, hogy becsapja vele a királyt és a királynét is, akik azt hitték, szerelmi bánat okozza levertségét. Hamlet ugyanis korábban szívből szeretett egy Ofélia nevű szép lányt, mégpedig a király legfőbb tanácsosának, Poloniusnak a lányát. Leveleket és gyűrűket küldött Oféliának, sokszor vallott neki szerelmet. Ofélia jó szívvel fogadta Hamlet esküit és vallomásait. De egy idő óta szomorúan tapasztalta, hogy Hamlet viselkedésében változás történt. De mivel jó lélek volt, sohasem tett szemrehányást a királyfinak, úgy hitte, lelki betegség kínozza, s nem szívtelensége az oka, hogy nem törődik már vele. Nem így Gertrude, aki tiszteletlenséggel vádolt a fiát, és összeszólalkozott vele. Gertrude megijedt Hamlet vadságától és eszelősségétől. Segítségért kiáltott. A függöny mögött valaki, aki ott rejtőzött, megismételte a segélykiáltást. Hamlet a függönyön keresztül ledöfte azt a valakit, azt hívén, hogy a király az. Amikor előhúzták a holttestet, akkor derült ki, hogy Polonius volt ott, Ofélia édesapja. Polonius szerencsétlen halála ürügyet adott a királynak, hogy Hamletet eltávolítsa az országból. Szívesen eltétette volna láb alól, mert tudta, veszedelmes ránézve, ha életben marad. De félt alattvalóitól, akik szerették Hamletet, és félt a királynétól is, aki imádattal csüggött a fián. Így a ravasz Claudius azzal az ürüggyel, hogy Hamlet megmeneküljön a felelősségre vonástól Polonius haláláért, egy Angliába induló hajó fedélzetére vitette, és két udvaronc gondjára bízta. A két udvaronccal levelet küldött az angol királyhoz, melyben arra kérte őt, ölesse meg Hamletet, amint az angol földre lép. Hamlet gyanította az árulást. Ének idején titkon hozzáférkőzött a levélhez, ügyesen eltüntette saját nevét, s helyette beleírta a felügyeletével megbízott két udvaroncét. Ő maga pedig egy másik hajón visszatért Dániába. Szomorú látvány fogadta. Szerelmét, Oféliát temették. A szépséges lányt megviselte apja erőszakos halála, és az, hogy éppen Hamlet kezétől halt meg, akit annyira szeretett, még jobban megrázta, és egészen megtébolyodott. Egy gyorsodású patakba vetette magát, és ott lelte halálát. Hamlet épp akkor érkezett, mikor Oféliát kísérte utolsó útjára bátyja Laertész, valamint a király és a királyné és az egész udvar. Hamlet átérezte Laertész fájdalmát, szívében újra feltámadt a szerelem Ofélia iránt, és a két nemesi fiú kibékült egymással. De a király, Hamlet nagybátyja, újabb gonosz tervet eszelt ki. Arra vette rá Laertészt, hívja ki Hamletet barátságos párviadalra, melyben eldönthetik, melyikük vív ügyesebben. Hamlet jóhiszeműen elfogadta a kihívást. Kitűzték a párviadal napját, melyen az egész udvar jelen volt. Laertész a király javaslatára mérgezett fegyverrel küzdött. Laertész eleinte csak játszott Hamlettel. Végül halálosan megsebesítette mérgezett kardjával. A királyfi gyanút fogott, és felcserélte a két kardot, s most ő sebesítette meg Laertészt saját mérgezett kardjával. Ebben a pillanatban felsikoltott Gertrúd királyné, hogy rosszul érzi magát. Ugyanis éppen abból a mérgezett serlegből ivott egy kortyot, amelyet Hamlet számára készítetett az áruló király arra az esetre, ha vívás közben Laertész elhibázná a döfést. Amikor Hamlet látta, hogy anyja is, ő is a cselszövő király áldozatai, és közel a vég, álnok nagybátyjára rontott, és szívébe mártotta a mérgezett kardot. Így megbosszulta apja halálát, mielőtt nemes szíve utolsót dobbant.

Shakespeare Hamlet című tragédiájának harmadik felvonását közvetítjük a Madách Színházból. A kastély előtti térre Fortinbras, norvég királyfi érkezett meg seregeivel.

0: százados, köszönsd a Dán király nevemben is, mond. Engedelme folytán igényli országán az átkelést Fortinbras. A gyűlő helyet tudod. Ha ő felsége szólni vágy velünk, személyesen is hódolunk. Tudasd ezt!
1: Fogom, királyfi!
0: Most előre! Bízvást!
2: Frank, ki néhez?
3: Norvégiából jönnek.
2: És mi céllal, kérem?
3: Lengyelország bizonyos rész ellen.
2: És ki a vezér?
3: Az ősznorvég király kisöccse, Fortinbras.
2: Egész országot megy hódítani, vagy csak hatászni?
3: Nagyítás nélkül is igazán kimondva, mi egy oly talpalat földért megyünk, melynek mi azt hasít, csak a neve. Öt aranyért, ötért nem bérleném ki. Többet nem is kap, ha zálogba vetni a lengyelét, de sem norvég.
2: Úgy hát a lengyel csak nem víj azért.
3: Dehogy nem. Már meg is szállott a hadra.
2: 7000 lére, 20000 arany nem dönti el. Ez halmaszálni kérdés. Ez mind a békes nagy vagyon fekéje. Belül fakad fel, s nem látszik kívül, miért halad ember.
4: Köszönöm.
3: Isten velünk, uram!
2: Hogy vádol engem minden alkalom, s ösztönzi lusta bosszú? Mi az ember, ha drága idején vett főjava alvás evés csak? Nem több, mint barom. Én nem tudom, miért élek. Mondogatva, ez a teendő. Már ok, akarat, erő, eszköz, mind kész, hogy megtegyem. Példák, nagyok, mint a föld, intenek. Tanúbizonysága, tengernyi had, s vezére, a gyöngét, kényes királyfi, kinek becsvágytól duzzadó eréje a vakjövőre nyelvet öltöget, kitéve azt, mi nem biztos, halandó, sorsnak, halálnak, vésznek, kárnak, egy üres tojás. Az a valódi nagy, ki fel nem indul, ha nagy oka nincs, de szalmaszálét is küzd nagyszerűen, midőn becsület, ami fennforog. S hogy állok én, kinek atyám megölve, anyám gyalázva, ész, vér egyaránt fölingerelve, s én elaltatom. És nézem, pirulva, 20000 fiú közel halálát, kik egy áldicsőség káprázatáért a kész sírba mennek úgy, mint az ágyba. Vénak, egy rögért, melyen a küzdők száma el sem fél. Mely sírhalomnak is kevés békhötni az elhullottakat. Ó, vért kívánj, hát gondolat vagy értéket, Silán!
5: Változik a szín. Szoba a kastélyban.

0: erővel jönne, rendkívül zavar. Nem számi állapotját nem lenne.
1: Mit akar?
0: Atyáról beszél sokat.
1: Jó lenne szólni véle, mert gonosz találgatást költ a rossz akaróban. Jöjjön meg! Kór lelkem, ez a bűn sajátja éppen, vészhíradót lát minden semmiségben. A vétek oly ügyetlen, ha remeg, romlástól félve magát rontja meg.

Lír királynak, Britannia királyának három lánya volt. Ganeril, Alban herceg felesége, Regan, Cornwall herceg felesége, és Cordelia, akinek kezére Franciaország királya tartozott. Az öreg lír király 80 éves is elmúlt már, és elhatározta, hogy többé nem vesz részt az államügyekben, hanem minden gondot és bajt ifjabb erőknek ad át, hogy ideje maradjon felkészülni a halálra, amely már nem lehet nagyon messze. E szándékkal hívatta magához három lányát, mert az ő ajkukról akarta hallani, melyikük szereti legjobban, hogy királyságát olyan arányban ússza szét közöttük, ahogyan azt szeretetük megértemli. Ganeril a legidősebb kijelentette. Jobban szereti apját, mint kimondható. Drágább előtte, mint szeme világa. A király gyönyörűséggel hallgatta, s apai gyöngétségének rohamában rá és férjére ruházta hatalmas királyságának egyharmadát. Azután második lányát szólította. Regan kijelentette, hogy amit nővére szólt, az mind semmi ahhoz a szeretethez képest, amellyel ő viseltetik ő felsége iránt. Lír király áldotta az eget, hogy ilyen gyöngét szívű gyermekekkel ajándékozta meg, s nem tehetett egyebet, mint hogy Regant és férjét megajándékozta királyságának másik harmadában. Aztán legkisebb és legkedvesebb lányához, Cordeliához fordult. Cordelia komolyan szerette idősapját. Majdnem olyan túlzóan, mint ahogy nővérei állították magukról, és ezt meg is mondta volna bármikor máskor. De most nem felelt egyebet, csak hogy ő felségét kötelességéhez képest szereti, se jobban, se kevésbé. Cordelia nyílt beszéde annyira felbőszítette az öreg uralkodót, hogy sértődött dühében királyságának Cordelia részére fenntartott harmadát felosztotta a két idősebb nővér és férjeik között. Az igazságtalan felosztás ellen csak Kent gróf szólt egy jó szót Cordeliáért. Látva, hogy Lír király maga legnagyobb ellensége önmagának, a hűséges szolga szembeszállt a királlyal, hogy jót tegyen vele, és csak azért volt hozzá udvariatlan, mert látta, Lír király elvesztette az eszét. A derék Kent gróf becsületessége azonban csak még jobban felszította a király haragját, aki száműzte hűséges szolgáját. A francia király, amikor megtudta, miféle okból vesztette el apjának szeretetét Cordelia, kézen fogta a fiatal lányt, s kérte menjen vele, legyen a hitvese, és Franciaország királynője. Cordelia nehéz szívvel indult el, mert ismerte nővéreinek ravasságát, és jobb kezekre szerette volna bízni apját. Alig, hogy Cordelia elment, Lír király kezdte észrevenni a különbséget az ígéret és a teljesítés között. Goneril látni sem bírta, sem apját, sem apja száz lovagját. Valahányszor apjával találkozott, összeráncolta a szemöldökét. S ha az öreg ember beszélni szeretett volna vele, betegséget színlelt, csak hogy látnia se kelljen. Nyilvánvaló volt, Gonerilnek apja öregsége csak fölösleges tehát. Lír király, emlékeztek ugye, száműzte Kent grófját. De ő életét kockáztatva úgy döntött, hogy ott marad mégis Britanniában, hogy hasznára lehessen urának királyának. A derék gróf szolgának öltözött. A király, aki az áruhában nem ismerte fel, felfogadta Caius néven. Ez a Caius hamarosan módot talált rá, hogy megmutassa bűségét. Amikor Ganeril udvarmestere tiszteletlen volt Lír királyhoz, a modortalan szolgát berakta a kutyaholba. Lír király pedig hűséges szolgálataiért megszerette. De nem csak Caius, azaz Kent grófja volt Lír király egyedüli barát. Udvari bolondja is ragaszkodott a királyhoz, azután is, hogy az elajándékozta koronáját. Ébren tartotta a király jó kedvét. Bár nem állhatta meg, hogy néha tréfát ne üzzön urából, amiért olyan oktalan volt, és odaadta mindenét leányainak. Lír király most már kezdte észrevenni a hidegséget és tisztelethiányt, méltatlan lányai. Goneril nyíltan megmondta neki, hogy sokalja az apja körüli pompát, s utasította, éljen szerényebben, korához méltón. Az öreg ember olyan haragra gerjedt, hogy átkozott sárkánynak nevezte lányát, s megparancsolta. Nyergeljék fel lovait,
mert 100 lovagjával együtt másik lányához, Regánhoz akar menni. Amikor az öreg lér megérkezett középső lánya kastélyába, az üdvözlésére nagy nehezen előkeveredett házaspár társaságában,

Ő ostobán szétosztotta királyságát, kezdte megzavarni Lír király épeszét. Bosszút, példás bosszút esküdött ellenük. De olyan üres fenyegetésekkel ijesztette őket, amiket gyönge karja sosem tudott volna beváltani. Most már második lánya kastélyában sem volt maradása. A király előparancsolta lovait, és inkább nézett szembe szabad ég alatt a vihar dühöngésével, mint hogy egy födél alatt maradjon lányaival. Vad szél fújt. Az eső és vihar erősödött, amikor az öreg ember elrohant, hogy megküzdjön az elemekkel. Így talált rá örökké hű szolgája, a derék Kend gróf, aki mindig nyomon követte urát. Neki panaszkodott a gyermeki hálátlanságról, mely olyan, mintha a száj megmarná a táplálékot adó kezet. A derék Kájusz rábeszélte a királyt, térjenek be egy kunyhóba a vihar elő. Egy szegény koldust találtak ott, és amikor a király meglátta, hogy egyéb sem takarta mesztelenségét, csak egy vászondarab az ágyékán, meg volt róla győződve, hogy ez a másik is egy olyan apa, aki mindenét odaadta lányainak, és most ide jutott. Ebből a jó Kájusz megértette, hogy szeretett királya megtébolyodott lányainak gonosz bánásmódjától. Virradatkor Dover várába vitte Lírt régi hívei közé. Maga pedig hajóra szállt Franciaország felé. Cordelia udvarába sietett, s ott megható szavakkal adta elő neki királyapja szánalmas helyzetét. A jó és gyöngéd lány kérlelte férjét, engedje, hogy hajóra szálljon Anglia felé, és adjon neki elegendő katonát, hogy leverje nővéreit és férjeiket, hogy újra trónjára helyeztesse apját. A francia király teljesítette felesége kérését. Cordelia elindult királyi hadseregével, spartra szállt Doverben. Ott minden aranyát és ékszerét odaígérte az orvosoknak, ha meggyógyítják apját. Segítségükkel Lír csak hamar olyan állapotba került, hogy felismerte Cordeliát. Megható találkozás volt ez apa és legkisebb lány között. Az öröm, hogy még egyszer láthatja valaha legkedvesebb gyermekét, s a szégyen, hogy a gyermeki jóságot éppen attól kapja, akit olyan igazságtalanul tagadott ki annak idején.

0: Volt egy sziget a tengeren. Nem volt más lakója, csak egy öreg ember, a neve Prospero, és a lánya Miranda. A lány olyan fiatalon került a szigetre, hogy nem ismert más emberi arcot, csak az apjáit. Egy sziklába vájt üregben éltek. Itt tartotta Prospero a könyveit is, amelyek főleg a mágiáról, a varázslásról szóltak. Ezzel a tudománnyal abban az időben minden tanult ember foglalkozott. És e mesterség ismerete igen hasznosnak bizonyult Prospero számára, amikor egykoron a különös véletlen elvetette erre a szigetre, amelyet egyébként elvarázsolt egy Sycorax nevű boszorkány, aki nem sokkal az ő megérkezése előtt halt meg. A boszorkány élete során sok jó szellemet börtönzött be a nagy fák törzsébe, mert azok nem voltak hajlandók végrehajtani gonosz parancsait. Prospero könyvei és a mágia tudományának segítségével felszabadította ezeket a nemes szellemeket, akik ettől fogva boldogan engedelmeskedtek Prospero akaratának. Vezérük Ariel volt. Ugyancsak a szigeten lakott Caliban, a csúf szörnyeteg, Sycorax fia. Prospero az erdőben talált rá, és igyekezett emberként bánni vele, bár a torszülött erre nem szolgált rá. Ariel, aki Prosperót kivéve minden élőlény számára láthatatlan volt, különböző huncutságokkal kínoszta Calibant, de csak azért, hogy elvégeztesse vele a ráosztott munkát. Mivel a szellemek engedelmeskedtek Prospero akaratának, segítségükkel parancsolni tudott a szeleknek és a tenger hullámainak. Parancsára ezek a szellemek egyszer hatalmas vihart támasztottak. S a vihar közepette Prospero megmutatott a lányának egy nagy hajót, amint éppen a minden pillanatban elnyeléssel fenyegető vad tengeri hullámokkal küszködik. Elmondta lányának, hogy a hajó tele van hozzájuk hasonló élőlényekkel. És megnyugtatta. Úgy rendezte a dolgot, hogy a hajón senkinek se essék bántódása. Amit tettem, mondta, te érted tettem, drága gyermekem. Még nem is tudod, ki vagy és honnan jöttél. Ideje megtudnod. 12 évvel ezelőtt Milánó hercege voltam, te meg hercegnő, és az én egyedüli örökösöm. Volt egy öcsém is, a neve Antónió. Rábíztam az államügyek intézését, hogy elmélyedhessek a tudományban. Antónió azonban hatalomra tört, kezdte azt hinni, hogy valójában ő a herceg. Ellenségemnek, a nápolyi királynak segítségével elűzött trónomról, s egy hajóra vitt bennünket. Amikor már néhány mérföldnyire kint voltunk a tengeren, egy kis csónakba kényszerített kettőnket, és sorsunkra hagyott, hogy elvesszünk. De egy Gonzáló nevű kedves úr, aki szeretett engem, titkon vizet, élelmet és ruhákat helyezett a csónakba, és néhány könyvet, amelyeket többre becsülök egész hercegségemnél. Ennivalónk kitartott, amíg végre ezen a szigeten kikötöttünk. És azóta az volt legfőbb gyönyörűségem, hogy téged taníthattalak, Miranda. És most miért támasztottad ezt a tengeri vihart? Kérdezte a lány. Tudd meg hát, felelte az apja, hogy ez a vihar ellenségeimet, a nápolyi királyt és az én kegyetlen öcsémet e sziget partjára vetette. Így beszélt Prospero, s varázspálcájával szelíden megérintette lányát, aki mély álomba merült. Mert Ariel, a szellem, éppen jelentkezett uránál, hogy beszámoljon a viharról és arról, mit művelt a hajó utasaival. A matrózok rémülten ugrottak a tengerbe, elsőnek a királyfi, Ferdinánd, úgyhogy apja a nápolyi király látni vélte, amint édesfia az összecsapó hullámokba vész. De megmenekült, mondta Ariel. A sziget egyik végénél ül összefont karral, s szomorúan siratja apját, a királyt, akiről azt hiszi vízbe fúlt. Nagyszerű, örvendett Prospero. Hozd ide! A lányomnak látnia kell ezt az ifjú herceget. Prospero és Miranda egy terebélyes fa árnyékában pihent. Ariel hozzájuk vezette Ferdinándot. Miranda azt gondolta, hogy minden férfinak olyan komoly a képe, és olyan szürke a szakálla, mint apjának. És most elgyönyörködött a szép fiatal herceg külsején. Ferdinánd pedig azt gondolta, hogy elvarázsolt szigetre került, amelynek Miranda az istennője. Ezért hát istennőnek szólította. Prosperónak tetszett, ahogy a fiatalok bámulják egymást, mert azt világosan látta, hogy amint mondani szoktuk, első látásra egymásba szerettek. De ki akarta próbálni Ferdinánd álhatatosságát? 3 nehéz feladat elvégzése után Prosperó azt mondta: Ferdinánd, ha túl szigorúan bántam veled, bőven kárpótollak azzal, hogy hozzád adom a lányomat. Ariel pedig elújságolta, hogy a nápolyi király és Antonio a hűtlen fivér már megbánták, amit Prosperó ellen elkövettek. Ha te, aki csak szellem vagy, szánakozol szenvedésükön, nem kellene nekem, aki emberi lény vagyok, mint ők, együtt éreznem velük. Hozd hát őket ide gyorsan, kedves Arielem. Antonio az igaz megbánás könnyeivel és szavaival könyörgött bátyjának bocsánatért. A nápolyi király is kifejezte őszinte bűnbánatát, amiért annak idején segített Antoniónak a bátyja elleni merényletében. Prospero megbocsátott nekik, majd megállapodtak abban, hogy visszahelyezik őt hercegségébe. Neked is tartogatok egy ajándékot, szólt Prospero a nápolyi királyhoz, és azzal felnyitott egy ajtót, és megmutatta neki fiát, Ferdinándot, amint éppen Mirandával sakkozott. Semmi sem múlhatta fölül apa és fiú örömét ezen a váratlan találkozáson, hiszen mindketten azt gondolták, hogy a másik oda veszett a viharban. Ezután Prospero felszólította Kalibánt, hogy készítsen ennivalót, és hozza rendbe a barlangot a vendégek fogadására. A társaság pedig elcsodálkozott a csúfszörnyeteg idétlen alakján, vad megjelenésén és azon, hogy, mint Prospero mondta, ez a lény volt egyetlen szolgája. Mielőtt Prospero elhagyta a szigetet, elbocsátotta Arielt szolgálatából, visszaadva szabadságát. Ezután mélyen a földbe temette mágikus könyveit, és a tengerbe dobta varázspálcáját, mert úgy határozott, soha többé nem használja föl a varázslás művészetét. Egyetlen vágya maradt, hogy újra lássa szülőföldjét, ahol tanúja lehet lánya boldogságának. Hazatérve Ferdinánd és Miranda megtartotta esküvőjét, és boldogan éltek Prospero hercegségében.
1: Irodalmi lépegető, így hívják ezt a műsort.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Tilos Rádió 90.3, és hogy hallottátok, a Honti és Hanna maratoni adása, mármint hogy reggel, ma reggel 8 órától, holnap reggel 8 óráig hallhattok minket, és vendégünk Feledi Boton, a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium rektora és külpolitikai szakértő, úgyhogy köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen a meghívást!
0: És most ebben az órában külpolitizálni fogunk Botonddal, és kezdjük egyből a fegyverszüneti megállapodásra, amit Minszkben kötöttek a minap. Hogy értéked, ez normális jelenség, hogy kötöttek egy megállapodást, ami mondjuk csak vasárnaptól lép érvénybe?
1: Hát ez már önmagában egy jó kérdés, hogy mikor szoktunk úgy tűzszünetet kötni, hogy még két napig viszont kilújjuk az összes maradék töltényt, esetleg még be is hozunk párat.
0: És friss hírek szerint már valamelyik városban 3 gyerek is meghalt, tehát gyerekek.
1: Sőt, sokkal több, tehát hogy igazából úgy tűnik, hogy van ugye egy stratégiai pont most a két szakadár terület között, ahol még az átjárást biztosítani akarják némi kis orosz segítséggel a szakadárok, és ezt a várost el fogják foglalni. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy mire itt a tűzszünet megkezdődik, addigra ezt az egyébként autópálya és vasúti átkelőpontot a két szakadár terület között még meg akarják szerezni. Nyilván ezért is gondolták azt, hogy érdemes lesz néhány órát, még 48 órát adni maguknak, mielőtt a tűzszünetbe belefognak. Tehát ez önmagában mutatja, hogy azért itt nagyon-nagyon átgondolt pozíciók voltak. Ebből a szempontból már az is kis csoda, hogy létrejött a megállapodás. Nagyon kevés konkrét pontja van, sokkal több, mint a szeptemberinek ahhoz képest, azt ugye körülbelül 24 óráig se tartották a felek.
0: Hát ez az.
1: Most meg meglátjuk, hogy a tűzszünet maga el tud-e indulni ugye vasárnap éjféltől, vagy pedig már ezzel elbukik. Ha nem bukna el, akkor ugye van 2 hét arra, hogy visszavonják a nehéz fegyvereket. Kijelöltek demarkációs vonalat, kijelöltek még további pontokat, hogy akkor mikor, miről kellene beszélgetni a feleknek, de vannak olyan dátumok, hogy 2015 vége. Azért ez ugye egy eléggé bizonytalan pont.
0: És ez mire jelölték ki ezt a dátumot, hogy mi lesz 2015 végén?
1: Gyakorlatilag vétójogot adtak a szeparatistáknak abban, hogy akkor kaphatja vissza a kijevi kormány az orosz-ukrán határ ellenőrzését, ha új alkotmányban rögzítik ezeknek a különleges területeknek a státusát. Ehhez nyilván neki kell hozzájárulniuk, már az ott élő szakadároknak, és ez egy kérdés, hogy mi lesz az a kijevi csillagzatállás, amihez ők hajlandók a nevüket adni. Mondhatjuk úgy is inkább, hogy a béke folyamatban vétót emelhetnek bármelyik pillanatban, és felboríthatják.
2: És ennek a két különleges jogállás területnek milyen szuverenitást adnának?
1: Ugye legelső körben azt szeretnék, hogy nem szuverenitások, egyáltalán a nyugdíjakat és a szociális támogatásokat utalják ki, ezután pedig arról is szó van, hogy saját rendőrséget működtessenek, ugye a tűzszünet után elindítsák az önkormányzati választást. Abszolút. Az orosz kereskedelmi kapcsolatokat azt kikötötték, hogy vihetik saját maguk, tehát lehetne egy ilyen különleges orosz csatornájuk, ami izgalmas, hogy Poroshenko ezután már rögtön tagadta, hogy gyakorlatilag szövetségi irányban fejlődne Ukrajna, tehát szerint erről nincsen szó. Ahogy az oroszok tagadták, hogy érdekeltek lennének ebben az egész történetben, és ők csak egyfajta garantor, vagy tehát egy biztosíték szerepet látnak saját magukban.
0: Mint amikor a konvojokban sem fegyver érkezik, hanem segélyszállítmány.
1: Igen, és ja, hát persze, egy konvoj ugye az már befutott múlt héten, egy újabb óriási konvoj. Ezekben sem nagyon tudjuk, hogy mik vannak, és az egész történetnek ugye azért valahol megint az EBSZ megfigyelőkön is múlhatna a lényege, de alig 200 megfigyelő van egyébként a szakadár részeken.
0: Tehát túl sok mindent nem is csinálnak állítólag.
1: Hát vagy nem engedik őket, vagy más úton mondan elérik, hogy ne azt lássák, de azért ez egy óriási terület. Tehát ez nem egy 200 ember által jó körülhatárolt szavazó helységeket kell megfigyelni, mint azt szoktunk, hanem rejtett tevékenységeket kéne feltárni mi egyéb. Tehát nyilván ez a 200 néhány ember, aki ezen a területen van, az nagyon, hát szóval elég reménytelen a helyzet.
0: És az, hogy ezeken a tárgyalásokon például ez a Donyecki kérdés konkrétan szóba se került, annak milyen jelentősége lehet? Szóval szerint, hogy hallgatólagosan elfogadta mindenki, hogy akkor ez így történt, és ezután is így lesz? Vagy?
1: Már hogy nem a Donyecki, a Krím nem került szóba. Tehát ugye a Krím az, ami teljesen kimaradt.
0: Igen.
1: Hát ez van, nem beszélünk róla. Igen, azért az furcsa lett volna, ha Donyeckek sem.
0: Jó, nem, ott is volt valami, tudom.
1: De az, hogy a Krimről nem beszélünk, az ugye Merkelnek is meghagyja a lehetőséget, meg az európaiaknak, hogy elmondhassák, hogy ez jogsértés, és az oroszoknak is azt, hogy megtartják. Tehát ez inkább egy ilyen face saving akció, hogy de akkor most ezt a konfliktust nem nyitjuk meg a Minszki tárgyaláson. Ugye ott ez a kisebbségi kérdés ilyen élesen nem merül föl már, mint itt a Donyecki részeken. Ettől függetlenül az, hogy itt ugye amnestiát is aláírtak, hogy akkor mindenféle fajta amnestia érvényes lesz az itteni lakosokra, ami gyakorlatban ugye azt jelenteti, hogy akár akik mostanáig vitték a szakadárok parancsnokságát, azok büntetlenül tovább tárgyalhatnak, ha megnyerik az önkormányzati választásokat a kijevi rezsimmel. Tehát itt azért nagyon furcsa kontinuitások is lehetnek majd ebből fakadóan. És hogy mindebben Moszkva, hogy most is támogatja még ennek a határvárosnak az elfoglalását, a területek közötti határvárosnak, hihetetlen információs kapacitással rendelkezik, ugye az ukrán titkosszolgálat gyakorlatilag kétharmada a kezében volt. Ha lefejezték a titkosszolgálat adott szerveit, akkor azért tehetetlenek, mert ugye nincsenek új emberek. Eközben Washington azért még mindig gondolkozik azon, hogy akár fegyverek, akár nem fegyverek, de leginkább, hogy valami kis kiképzést adjon, ugye háttértámogatás, logisztika, mi egyéb, ami eddig is ment bizonyos szinteken. Tehát valami időt nyertünk, de hogy ez kinek lesz jó igazából, azt most nehéz még megmondani. Tehát, hogy ez most az oroszoknak biztosít egy kis gondolkodási időt. Vagy Merkelnek nem olyan kiélezetté teszi a görög válsággal a háta mögött azt, hogy a szankciókról dönteni kelljen. Hiszen kimondták azt, hogy akkor most nem gondolják meg azt, hogy növeljék a szankciókat, csak fenntartják. Tehát diplomáciailag ez kényelmes lehetett a nagyobb érdekeltségű feleknek. Akiknek biztos, hogy ez hát az utolsó remény, de nem tudni, hogy hosszú távon jó lesz ez a helyi lakosság. Tehát azért ott ugye amellett, hogy van 5000, több mint 5000 halottunk, német szolgálati források szerint ez akár tízszerese is lehet ennek.
0: Hát igen, több mint 50000.
1: Tehát, hogy a helyi lakosság nem kap hónapok óta semmilyen segélyt, semmilyen nyugdíjat, közszolgáltatásokat elzárták, hogy ezt meg tudják nyitni fizikailag, ezek az infrastruktúrák működnek-e. Ugye a bankrendszerből is kivették ezt a területet, tehát hogy legalább a kijevi hatóságok a pénztranszfereket visszaengedik-e. Ezek óriási kérdések.
2: Tehát akkor te csak időlegesnek látod ezt a megállapodást?
1: Nehéz azt mondani, hogy a felek elszánták volna magukat arra, hogy akkor itt most mindenki nagyon örül ennek a békének. Szemmel láthatóan a fotókon látszott gyakorlatilag, hogy hát mindenki annak örül, hogy lett valami. Tehát ha már ott ültek 16 órát, akkor valami történt. És szerintem mindenki egy picit arra adott időt, hogy jobban felméri a másik pozícióit, mert azt látjuk, hogy ugye a hátsó pozíciókban vannak változások. Tehát a Syriza győzelmével,
2: az orosz gazdasági helyzet,
1: olajár történet, titkosszolgálatok Pegida lefejezése, tehát ezek mind szépen lassan úgy a mérleg serpenyőjét mozgatják, és most hát nyilván egy picit ezeket megpróbálják nyomni, és ha nekik épp úgy áll be, akkor lehet, hogy megtartják a szerződést, lehet, hogy nem. De oroszoknak teljesen mindegy,
2: nekem
1: hogy mit írnak
2: alá. Nekem az a kérdésem, hogy olvastam a Magyar Narancsban az interjút felett 2-3 hete, ugye volt egy interjú, és azt nyilatkozott, hogy a Magyarország számára hagyományos külpolitikai eszköztár, ideológiák azok megváltoztak és beszűkültek ez a típusú mozgástér. Tehát megszűnt ez a hagyományos ideológiák, meg mozgástéren alapuló diplomácia.
1: Hát ott beszéltünk belpolitikáról is, meg külpolitikáról is, tehát beszéltünk arról, hogy tehát ott a fősodor az volt, hogy a fiatalokat egyébként a hagyományos eszmerendszerek mennyire fogják meg, és erre mondtam azt, hogy ez nem biztos, hogy manapság ebből indulnak ki a fiatalok. És beszéltünk arról, hogy a magyar külpolitika mozgástere egyébként akár értékalapú, akár nem, akkor de facto be van szűkülve.
2: Igen. És ennek kapcsán, hogy most ebben a konkrét konfliktusban, ami most az ukrán-orosz konfliktus jelent, ez ott szerintem mennyire van egyáltalán bárkinek bármilyen mozgástere?
1: Tehát a budapesti mozgástér ebben a konfliktusban az meglehetősen szűk. Tehát egyrészt, hogy a kárpátaljai magyarság miatt is különösen kitettek vagyunk, tehát még egy lengyel vagy balti államokhoz képest is. Ugye azok a baltik, akik aztán nagy orosz kisebbséget látnak el a határaikon belül, ott meg az a probléma. Ugye a Putyin látogatás előtt, sőt már a Merkel látogatás előtt tudtuk ezt a kijevi utat, hogy Orbán Viktor feltehetőleg el fog menni Poroshenkót meglátogatni. Ez a döntés, hogy kiküldik a magyar miniszterelnököt Kijevbe, ez alapvetően azt mutatja, hogy tehát ez nem Putyin felé üzenet elsősorban, hanem a szövetségesek felé. Mert már ki kellett volna menni 3 hónapja, 5 hónapja, 6 hónapja.
2: Tehát a gázt meg elzárták? Hát
1: pont ez az nyilván egy elzárt gázcsapal, ő meg nem mehet ki Kijevbe. Tehát szeptember és már egy között nem is lett volna lehetősége kimenni, hiszen hát egy zárt gázcsapal bekopogni Poroshenkóhoz az kicsit furcsa lett volna. Éppen ezért ugye kinyitott a január 1-én, és utána lehetett már ezt az időpontot egyeztetni. Ez egy szimbolikus üzenet a szövetségesek felől, hogy valamit mi is csinálunk. Miközben a lengyelek már ennél tehát hitelt folyósítanak, vezetéket építenek, kiképeznek embereket, küldenek a helyszínre.
0: Szóval valamit mi is csinálunk, ez mit akarhat? Mit csinálhatunk? Tehát az, hogy kimegy Orbán Viktor, okay, és beszélgetnek egy kicsit Poroshenkóval.
1: Hát ennek szimbolikus jelentősége azért lehet, hogy egy Merkel látogatásnak is itt volt szimbolikus jelentősége, anélkül, hogy BMW gyárat nyitottunk volna. Az, hogy ezek után ők ott elkezdenek-e megállapodni valamivel, vagy egy ilyen szimbolikus látogatás elindít-e kisebb folyamatokat, és mondjuk Szijjártó Pétert megkéri akkor, hogy dolgozzanak ki egy konkrét programot, és mi történik.
2: Most bocsánat,
1: nem látom. Nyugodtan.
2: A külpolitikában ezek az aktusoknak mekkora szimbolikus jelentősége, és egyetlen maga a külpolitikai aktusoknak mekkora szimbolikus jelentősége? Tehát mennyire számít a szimbolikus jelentőség?
1: Szerintem a pszichológiából érdemes itt kiindulni. Tehát azért, ha megnézzük azt, hogy Orbán Viktor kimegy, találkozik Poroshenkóval, találkozott Merkellel, akkor ezek után sokkal nehezebb akár neki, akár bárki másnak, aki ilyen helyzetben van, egy olyan nyilatkozatot tenni, ami szembe megy azokkal a tárgyalásoknak a jelentőségével, értékrendjével és szimbolikájával. Tehát egyszerűen olyan helyzetbe hozzák egymást a felek, hogy figyelj, hát tegnap is velem kártyáztál, tegnap előtt is velem kártyáztál, akkor most nem mehetsz át a másik kaszinóba. Tehát egy picit ugye erről szól ez a történet, hogy kötjük magunkhoz a szövetségeseket, kötjük magunkhoz a kisebb-nagyobb államokat, és abban reménykedünk, hogy a hátunk mögött ők nem fognak óriási fordulatokat végrehajtani, mint mondjuk azt Románia történelemben párszor eljátszotta. Tehát, hogy ezeknek nagyjából van egy ilyen jelentősége. És aztán az, hogy tehát egy szimbolikus dolog, amit mi látunk a médiában, hogy emögött mennyi minden van, tehát egy államfői, egy miniszterelnöki csúcs találkozó előkészítése azért az egy hihetetlen hosszú munka. Tehát találkoznak a kabinetfőnökök, államtitkárok, ugye Lázár János kiment ugyanúgy előkészíteni a Merkelt még utolsó napokban, de nagykövetségi szinten is megy az előkészítés, hát nyilván ezért szivárok ki, és tudunk róla. Tehát az a munka, ami megelőzi, és az a munka, ami követi, az igazából még fontosabb. Tehát az, hogy vállon lapogatják ott egymást a nagy emberek, örülünk, lefotózzuk, kiposztoljuk, de az, hogy előtte, utána szakemberek, feltehetőleg szakemberek részt vesznek abban, hogy elindítsanak folyamatokat, a mi polgári vagy emberi szempontunkból sokkal fontosabb.
0: Mint hogy itt szükségszerű az, hogy bármilyen folyamat elinduljon, vagy valamikor megáll ez így a szimbolikus találkozásnál? Hogy
1: abszolút
0: így...
1: megállhat. Abszolút megállhat. Hát a kínai barátkozásunk erről szól. Tehát lehet aláírni nagy hangzatú memorandumokat, megállapodásokat. Ha nincs előkészítve a terület, a terep arra, hogy magyar vállalkozók valóban egyébként betörjenek piacokra, akkor ez nem fog működni magától, és ez nyilván igaz ukrán meg uniós vonatkozásban is. Itt van a transatlanti kereskedelmi megállapodás, hogyha erről nem fogunk beszélni, nem készítjük fel a magyar vállalkozókat, a magyar munkavállalókat, akkor a nyakukba jön a vizes hideg zuhany. Tehát az, hogy valaki kezet fog valakivel, attól abszolút nem következik, hogy a maradék 10 millió ember, aki az országában él, az felkészül arra, amit rához.
2: Úgyhogy ebben a folyamban veszük most Putyin látogatását, azt gondolom, hogy ez túl a szimbolikus jelentősége. Tehát ott annak nem konkrét...
0: Igen, most mivel még nincs itt Putyin, ezért jósolgatható.
3: De mindjárt itt lesz.
2: Igen, mindjárt lesz, tehát konkrét üzenete van, és azon...
4: Megfogható üzenete.
2: Igen, hát úgy értem a szimbolikus aktusokon túl, tehát ott azért gondolom konkrét elvárások vannak a felek részéről, és szerinted ez mennyibe befolyt? Ezek az elvárások mennyire érintik akár az energia kérdés, vagy pedig a háború kérdés, vagy az, hogy a Magyarország mennyire utasson egységet a szövetségesek szankciórendszerével?
1: Hát Putyin nem csak velünk játsz fel azt, tehát itt a kompországok régiójában minden komp tett már egy kört Moszkva körül. Tehát Románia, Szlovákia, Ausztria megtették ezeket a tiszteletköröket, hogy a Bulgáriát egy kicsit visszahúzták most a mi partunkra az amerikaiak. Tehát, hogy ez folyamatosan megy, szimbolikus szempontból egyébként óriási jelentőségű a sortörés. Tehát azért nem fogadták Vlagyimir Putyint a malágép lelövése óta európai fővárosban. Tehát találkoztak vele itt, találkoztak vele ott, ugye a francia államfő a reptér szélén, de nem hívta meg senki. Tehát ilyen szempontból ez egy sortörés. mert hogy ennek van valóban most egy nagyon erős szimbolikus üzenete. Az, hogy egyébként a magyar kormányzat ezt a gázárszerződés hosszabbításával indokolja, ez annyiban áll gyenge lábakon, hogy egyrészt ugye még óriási mennyiségű gáz van a tározóban, amit ha érvényes szerződés szerint lehívhatunk a következő években. Tehát nem annyira sürgető ez a dolog, hogy az ukrán konfliktus közepén kelljen megegyezni róla. Másrészt pedig, ugye amiről Merkel is röviden tett említést, az az interkonnektor hálózat, amiben az összes közép-európai országot igyekeznek beépíteni, és ez jelenleg a mi irányunkban, Romániából és Horvátországból nem működik annyira erősen. Megoldható Magyarország gázellátása középtávon, nem orosz forrásokból is, akkor, hogyha valóban az alternatív forrásokat és egyéb megoldásokat is be tudjuk vetni, és van egy össze-európai összefogás ebben. Hogyha más lesz a lámiznak, tehát Magyarország egyedül nyilván nem tud szembe menni a gázszerződés történetben, de hogyha lenne egy erős berlini vezetés, aki ezt a régiót felkarolja északi áramlattal együtt, LNG terminálokkal együtt, tehát cseppfolyósított földgáz terminálokkal együtt, megpróbálnák megoldani ezt, akkor fizikailag kivitelezhető egy konfliktus, akkor is, hogyha az oroszok elmennek addig, hogy elzárják a gázcsapot. De ha elzárják a gázcsapot, nem lesz pénzük. Nem tudnak most vezetéket építeni Kínáig. Tehát azért ez nem úgy van, még Kína kapcsán sem, hogy holnap akkor oda beépítek pár ezer kilométernyi vezetéket. Innentől kezdve pedig ők is kiszolgáltatottak, és nyilván ezért tartunk ott, hogy létezik egy konfliktus, ami gyakorlatilag egy hidegháborús proxy háború, és az nem nagyon került elő, hogy akkor elzárjuk a gázvezetéket. Hát mondhatnák simán Merkelnek, hogy elzárják az északi áramlatot, ezt még soha senki nem dobta be. Előbb hallottunk olyat, hogy Finnországot lerohanják, mint az, hogy elzárják a gázcsapot. Tehát ilyen szempontból Magyarországnak a mozgástere nem csak azért pici, mert egyébként nincs mit kínálnunk. Tehát ugye mi itt vevők vagyunk ebben a felállásban, de nem adunk el semmit. Ugye a német ipar azért valamit elad, sőt, nem kevés dolgot ad el annak az orosz elitnek, aki befolyással rendelkezhet még a Kreml döntéshozatalra. Ilyen szempontból ezek a kisebb közép-európai országok elég kiszolgáltatottak. Tehát mi kérünk. És azért, amiért valamit kérünk, ezért olyan dolgokat tudunk adni, ami a szövetségnek fontos. Ezzel meg kicsit veszélyes üzletelni, de ezt mások is megteszik. Tehát azért az osztrák barátainkat nem kell félteni ebben. Bécs körül mennyi mindent adtak el nekik, és hát ott is az uniósok határán egyensúlyoznak azzal, hogy az infrastruktúra és a gáztartalom a tározóban, akkor most hogy kerülhet orosz kézbe? Ezt milyen tulajdonosi struktúrának kell ahhoz hívni, hogy a versenyjogászok nem fogják meg Brüsszelben? Tehát az a baj, hogy folyik egyfajta verseny, hogy kik tudnak oroszok kegyeibe jobban beférkőzni.
3: És mivel tudunk beférkőzni a kegyeibe?
1: Hát de pont ez az, hogy
3: mi
1: nekünk nincs aduászunk ebben a történetben.
2: De a geopolitikai helyzet az aduász, nem?
1: De nem, de miért?
2: Tehát, ez csak többféle elmélet van, hogy mondjuk az, hogy Magyarországot, mint EU-s tag országot adott esetben megnyeri maga mellé, hogy bizonyos szankciókról ne szavazzon, vagy képviselje a potenciális Oroszország érdekeit, és ne Merkel képviselje.
1: Tehát olyan sose lesz, hogy egy ország nem szavaz meg 27-tel szemben valamit.
2: Akkor nem a szavazásra mondom, tehát alapvetően neki érdeke lehet adott esetben, hogy itt egy gyengítse a
1: Tehát az orosz érdek az, hogy legyen egy koalíció, aki mellette áll ki, és ebben lesznek hangosabbak, és lesznek halkabbak. Ebbe benne tartani Magyarországot az orosz érdek. Hogy ezt Orbán Viktor kormánya, vagy 2018 után egy mondjuk jobbra húzó kormány fogja megcsinálni, az egy komoly történelmi kérdés. És ki tudja, hogy mi vár az országra ebből a szempontból, de ugye ezt látjuk, hogy Görögország is hihetetlenül elment ebbe az irányba, hogy az új görög külügyminiszter azért meglehetősen meredek kijelentéseket tett az elmúlt 20 évben, és azóta is, hogy ő mit gondol a szovjetekről és az oroszokról. Úgyhogy tehát aduászunk nincsen. Aduászunk nincsen.
3: Lehet aduászunk, tehát hogy ki tudunk dolgozni egy olyan dolgot, ami érték mondjuk a gáz az oroszoknál.
1: Egyedül biztos nem. Tehát az a titka ennek az egész uniós macerának, amit annyira igyekszünk nem szeretni, de közben ez az egyetlen mentő ennek az országnak, mert többinek a régióban, hogy együttműködnek. Tehát hogyha ha a balti államoktól Horvátországig végre megszületne az a egyébként különösebb diplomát nem igénylő felismerés, hogy érdemes összefogni, mert csak akkor tudjuk akár Berlinnel szemben, akár Moszkvával szemben érvényesíteni az érdekeinket, akkor ez működne. De ez tipikusan a közlegelő problémája, ugye? Tehát, hogy én viszem a tehenemet előbb oda, és lelegeli a füvet a másik elő, vagy a másik. Mert azt hiszük, hogy van fű. Most ugye azért ez egy alapkérdés, hogy vajon kit vág át Putyin. Tehát most azért versenyzünk, hogy kit fog előbb tudni átvágni. Tehát azért ez egy elég absztrakt és abszurd helyzet.
2: És Oroszországnak, mintha most a gazdasági szankciók révén bizonyos szempontból meggyengült a gazdasága, még mennyi potenciál van benne szerinted? Egyáltalán mennyit gazdaságilag még így?
1: Hát ennek a potenciálnak a vitájáról szól az egész amerikai fegyverszállítás története. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy Oroszország addig megy el, amíg, ahogy te mondod, a gazdasági potenciálja engedi, és akkor valószínűleg nem menne el túl messzire, hiszen a belső stabilitást ez belátható időn belül veszélyezteti. Vagy már régen nem egy ilyen amerikai cost-benefit költséghaszon elemzéssel döntik el, hogy ők mit csinálnak, hanem van Putyin, van körülötte egy erősen szelektált információs környezet, ami azért több kelet-európai vezetőre jellemző, tegyük hozzá, és ebből a környezetből első jutnak hozzá azok az információk, amik a legjobban kellenének, és innentől kezdve pedig ő nem úgy fogja eldönteni, hogy akkor még van pénz a kasszámban, hanem megmutatom neki csak azért is. És ugye erre mondja azt Amerika, hogy akkor ilyen esetekben vajon védekezni kell, támadni kell, vagy lehet hezitálni.
3: Amit említettél, hogy az orosz hegyekért azért sokan versenyeznek, ugye? Ez nem lehet egy fúzió kezdete, ez a látszat találkozás, mert kell el, ugye, amit beszéltek az előtt, ez nem lehet egy elvetemült ötlet a kormány fejében, hogy na, talán jó lenne valamerre társulni, hogy akkor szuperek legyenek a dolgok, vagy szerinted ez...
1: Tehát, hogy azért találkoztak Merkellel, hogy visszakössék a hajót a nyugati partra? Dehogy nem. Tehát ugye ez a pávatáncnak része, vagy a hintapolitikának, hogy egyszer itt vagyok, egyszer ott vagyok. Ugye én abban az elméletben hiszek, hogy Oroszországnak nem értékes a jelenlegi geopolitikai helyzetben senki, aki kiesik a transatlanti szövetségből. Ez megváltozhat. Tehát egyébként a worst case szenárió az ugye az, amikor a görögök mondták, nem, a Podemos ugye Spanyolországban hozta fel, hogy esetleg NATO kilépés. Tehát nyilván van az a fokozat, amikor akkora rések keletkeznek a rendszerben, hogy elkezdik esetleg ők is a szalámizásban a nagyobb kés használatát. És egyszer csak a nyugati szövetségési rendszer felvonulására látnak lehetőséget, ugye ez a szélsőséges forgatókönyv, de messze nem kizárt, hogyha a Syriza, Podemos egyéb vonalak, öt csillag mozgalom, stb. Esetleg lendületet kapnak. Nyilván ennek a végső betetőzése az, hogyha Németországban egy AfD vagy egy Pegidához hasonló alakulat komolyabb hatalomra tesz szert. Hogy ez most nem látszik azért reálisnak, hogy Németországot megfordítanák, de hogy mit kezd Németország egy megfordított déli övezettel, az viszont egy alapkérdés. És ez eurót is befolyásolja, a TTIP-en keresztül a dollár ideérkezését, tehát hogy ennek beláthatatlan gazdasági következményei vannak, amiről lehet kockás papíron számogatni, de hát ez olyan, mintha azt akarnám kiszámolni, hogy elrepül-e a madár a korlátról, vagy nem.
3: Tehát, tenyérjósáshoz hasonlóan sok az esélye, mint a tenyérjóslásnak.
1: Hát a társadalomtudományok azért az nem atomfizika. Tehát lehet, én azt mondom, hogy forgatókönyveket lehet írni, és egy jó kormányzat forgatókönyvekre készül. Tehát abba hinni, hogy bárki ebben a régióban forgatókönyvet ír, és azt el tudja játszatni, az nyilvánvalóan nagyon optimista, de az, hogy van neki öt forgatókönyv a fiókban, és elő tudja húzni, amikor bekövetkezik, és Brad Pitt belép az ajtón, akkor tudja, hogy neki mit kell válaszolni, az viszont lehetséges. És hát ebbe kell bíznunk, hogy
3: Szijjártó Péter ezt akkor mondjuk csinál. Tegyük fel, hogy ami mozzalik mondjuk az utóbbi időben, ez már... láthatóan egy bizonyos forgatókönyv, ami mondjuk egyszer már megtörtént, vagy ez egy teljesen olyan új dolog, hogy még a szakértők, politológusok is azt mondják, fogják a fejüket, hogy úristen, mi történik itt?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, mert erről tényleg nagy vita van a szakértők között is. Ugye van, aki Obamát és Putyint is úgy írja le, mint a legnagyobb intuitív politikusokat, akik aztán reggel felkelnek, és hogyha balról ugrat be a medencébe, akkor ez történik, ha jobbról, ugye Putyin sokat húzik.
3: Igen.
1: És vannak, akik szerint ugye ez inkább már a Conteóba hajló összeesküvés elmélet, hogy Amerika akkor Európát is gyengít ideközben, tehát elképesztő magyarázatokat tudnak hozzátenni. Én személy szerint azt hiszem, hogy amit meg lehet magyarázni emberi hülyeséggel, azt nem kell megmagyarázni semmi mással. Tehát, hogy nem kell Conteókat gyártanunk a mögé, hogy mi történik. Biztos, hogy a rendszerekben sokkal több a hiba, mint ahogy azt gondoljuk. Tehát azt
3: itt is érvényes volt az okkán borotvája, tehát, hogy mindig az a lehetség, igen,
1: abszolút. Úgyhogy tehát itt szerintem nagyon nagy forgatókönyvek nincsenek, azért az egész ukrán történet eszkalációja, és most nem arra gondolok, hogy az oroszok benyomulnak, hanem arra, hogy mi elkezdünk egy társulási szerződést nyomni. Ez azt mutatja, hogy mindenki így picit félig bekötött szemmel tette a tétjeit, és aztán egyszer csak azt vettük észre, hogy a saptárlát felborították. És aztán, hogy most ki meddig emlékezik vissza erre a történetre, tehát hogy azért igazából, ugye ha visszagondolunk, volt az az éjszaka, amikor szintén Merkelék aláíratták a Janukovicssal azt a megállapodást, hogy minden jó lesz, és ugye másnap menekült el Janukovics, mert hogy a tüntetők egyébként picit erőre kaptak. Hogy ott mi történt, és itt veszítettük el a demokratikus vonalat. Tehát ugye igen, a nyugati kormányok aláírtak valamit, amihez by the way nem tartották magukat. És innentől kezdve egy picit macerás a történet olvasata, mert erre ritkán térünk vissza, de azért valahol mi is szószegőkké váltunk. És hát az adott helyzethez kezdtünk el alkalmazkodni, hogy oké, hát ha az emberek ezt akarják, de hát hogy az emberek akarták azt, vagy hát ugye ott most már annyi foreign agentet emlegetnek, hogy ki tudja, hogy ott kik döntötték el azt, hogy mi történik a téren, amire hivatkozva aztán a további folyamatok megtörténtek, hogy itt egy teljesen extrax helyzetben vagyunk. Amit persze aztán elnök választással minden egyébben legitimáltak. Tehát, hogy nincs hogy mondjam, jogi szempontból ez nincs exponálva ez a kérdés, de hogyha már itt ilyen morális dolgokat feszegetünk, akkor ez nem egy egyértelműen eldönthető dolog, hogy itt a nyugatnak van ilyen formán így igaza, a nyugat is vétette el saklépéseket, és annak az eredményeit ő is hát meglehetősen intuitív módon próbálja helyre pofozni.
4: Tehát akkor ez egy olyan forgatókönyv, amivel még ti is nagyon ilyen hadilábon álltok, hogy ez most micsoda lényegében?
1: Minden pillanatban tudunk új forgatókönyvet gyártani, tehát ez biztos, hogy itt nincs valamilyen nagyon kiszámítható
2: jövő. És például forgatókönyvként, most ez figyelhet, hogy egy merész például mondjuk a Hitler hatalmai utása utáni Európa vagy államok viselkedésére mennyire hasonlít ez?
1: Ugye pont erről szól az amerikai vita. Tehát az, hogy van egy gőgös, de racionálisan kalkuláló diktátor Putyin, akit el lehet ijeszteni azzal, hogyha az agresszió költségét, ergo amerikai fegyverekkel Ukrajna beruházását növelem, mert már nem éri meg neki, hogy ezt a kis emberi vágyát ilyen módon elégítse ki, vagy pedig van egy diktátor, aki úgy érzi, hogy ő egzisztenciálisan fenyegetve van, mert hogy bementünk abba ugye Hitlernél élettér, itt pedig befolyási övezetébe, amiben nem lett volna szabad, és amiből ő megmondta, hogy elnyebenye nem szabad belépni, ebbe beletettük a lábunkat, és innentől kezdve ez sokkal inkább a sorokba szorított emlős állat esete lesz.
2: Én nem erre gondoltam, tehát erre is, de arra, hogy konkrétan egység és határozott cselekvés akkor se volt, meg most sincs.
1: Ja, igen. Hát megmohácsolni magunkat magyar szinten, európai szinten tökéletesen és mindig képesek vagyunk. Tehát ez ugye az egész unió története egy ilyen mohács történet, hogy mikor ki mit csinál, és aztán ezeken szépen lassan túljut az unió, és aztán végül vagy aláírjuk mindannyian, vagy pedig az európai alkotmányt átkereszteljük lisszaboni szerződésre. Tehát, hogy ez tényleg egy ilyen nyögvenyelős folyamat, csak hát nehéz nyögvenyelni, miközben gyerekek halnak, meg emberek halnak meg, és ráadásul annyi őrül szaradgál az utcákon, meg kormányhivatalokban, hogy az eszkaláció azért potenciálisan mindig bekövetkezhet. Tehát mi van, ha valaki megnyomja a gombot?
4: Tehát akkor még mindig, ugye, és visszacsatolok Ibrának a kérdésére, hogy még mindig fontosabb az egy ilyen kialakult helyzetnél, mint ugye Putyinnak a makacsága, nem tudom, hogy fogalmaztál pontosan, gőgössége, még mindig fontosabb az a kormánynak, vagy a kormányoknak, ugye az országoknak, hogy az egységet, vagy a kapcsolati rendszert építsék, és megtartsák, mint az, hogy akkor összefogva, kollektíven mindenki egy ilyen embert megpróbáljon, tehát, hogy eltüntetni onnan, például ugye Hitler idejében, tehát ott is fontosabbak voltak az, hogy kikivel áll szövetségben, meg kiki ellen van, mint az, hogy akkor egységesen jó gyerekek, ez nem jó, tehát pont most néztem nemrég egy filmet, a Kódjátszmát, abban volt egy ilyen sztori, hogy lényegében ugye az angolok is, Churchill nagyon fejét vakarta, mi nem adunk ki semmilyen titkot senkinek, mert mi egyedül fogjuk az egész náci ízét leverni, de ez akkora butaság, hát erről szól ez az egész, hogyha összefognánk mindenkivel a túloldalon, meg tényleg, tehát összefogás lenne, sokkal könnyebb valamit leverni, mint az, hogy én vagyok itt a izé, mondjuk a magyar főcsászár, és akkor majd én megmondom, mi lesz a tutét. Egyedül úgyse tudod megmondani. Tehát mindig ez a fontos, tehát ez már egy forgatókönyv szerinted?
1: Az biztos, hogy már egy forgatókönyv, hogy sikerül az együttműködést elérni. Ugye, tehát a nemzetközi kapcsolatok tudományának, hogyha van tudománya, szerintem van, de nem mindenki szerint. Ha van ennek...
2: Ez külön téma, én is tudtam ezt.
1: Igen, tehát mondjuk, hogy tapasztalati tudásának nagyobb részét azt teszi ki, hogy az együttműködést eddig az államok mivel érték el. És aztán időnként kísérletezünk azzal, hogy ezt a jövőre nézve is érvényesnek gondoljuk, és azt látjuk, hogy akkor most működik, ugye rezsimelmélet, meg ilyen szép nagy szavakat használnak, hogy hogy hogyan kell államfőket úgy összezárni, hogy akarjanak együttműködni. De addig, ameddig egy hogy is hívják a freeridert szépen, amíg egy potyautasnak a haszna potenciálisan nagyobb, mint a együttműködésben mindenkinek résztvevő visszaosztott darabonkénti haszna, addig ugye nagy a potyautas veszély, hogy szindróma. Tehát itt a játékelmélet is erről szól. Tehát ez, hogy hogyan kényszerítünk embereket együttműködésre, ez viszonyú macerás. És hogy van elég nagy veszély ehhez. Tehát kell egy lengyel sorompót náci csapatoknak ahhoz ott ugye elferdíteni, hogy az összefogás felismerése megszülessen, miközben hát az orosz katonák már tornádó rakétákkal.
4: Startra készen, igen.
2: De ugyanez volt az idén, és amikor Németország elront a Lengyelországot, ott sem történt semmi hónapokig. Amikor most egy merész kérdésem, most jutott a szemben.
4: Még egy.
2: Hogy egyik kedvenc íróm az Spiró György, és ő azt már könyvében is, meg több nyilkotában azt a foltokanyat vázolta föl, hogy így ez az egész közép-európai, közép-kelet-európai régen nem tud felzárkózni az Unióhoz, és akkor vagy lesz egy, vagy kettő szakad az Unió, de az a lényeg, hogy azt mondta, hogy ebben a régióban, mivel itt mindig a második, mindig kiszolgáltatott lesz a nyugati, gazdaságilag a nyugati rendszereknek, mindig tartósodik az életszínvonal különbség, a gazdasági fejletlenség, és itt kódolva vannak a háborúk. De ezt még ez kb. Egy fél éve is nyilatkozta, és az még a ukrán válság előtt. Még és hogy ezt mennyire látod rá is voltak, hogy az egész régióban, csak tehát itt azt mondta, természetesen állapot a béke, tehát van folyamatosan vagy izgatáson, vagy fai, vagy más alapon, vagy gazdasági alapon a társadalmokon belül és kívül is, és állam, tehát ez egy mint a rendhagyó állapot, ami most van, ez a kegyelmi állapot, hogy most volt egy 20 évig egy békállapot, és ez az egész régióban, ez egy kiterjedő.
1: Ez nagyon sok kérdést feszeget. Ugye egyrészt az, hogy a gazdasági egyenlőtlenség az konvencionális háborúhoz vezete. Ebben azért így ilyen formán nem vagyok biztos, de mondjuk 3 éve sem mondtuk volna azt, hogy Ukrajnában lesz ilyen konfliktus. Tehát,
2: most nem is csak Ukrajnára gondoltam. Az egész
1: én is ezt most úgy általában mondom, de azt,
2: hogy... Koszovót is vehetjük, hogy bármit.
1: Igen, de az, hogy, tehát, hogy Magyarország azért nem fog Szlovákiára támadni, mert Szlovákiában euró van. Tehát, hogy ilyen konfliktus nem, de hogy polgárháború?
2: Azt mondta, hogy polgárháború zajlik, vagy gazdasági megközelítésből, tehát, hogy a szegények, vagy faj alapon. Tehát, és hogy akkor is polgárháború zajlik, amikor nem zajlik polgárháború, tehát fontos úszítás van ezekben a régiókban.
1: Igen, tehát a politikai kultúrának az a része, hogy mindig keresünk valamit, ami ellen lehet hergelni a többséget. Ugye ez a zászlóköré gyűjtés hatás, ahogy ezt szépen a tudományban hívják. Ez mindig működik. Hogy az Egyesült Államokban ugye most ez a racial profiling, tehát az, hogy csak a feketéket állítom meg New York utcáin, ha rendőr vagyok. Vagy Szlovákiában az, hogy most ugye a legutóbbi népszavazás a homoszexuálisokat találta meg azzal, ami nyilván egy nem túl nagy kisebbség az országnak. Tehát a magyar kártya helyett most homoszexuális kártyát sikerült elővenni a szlovák politikai elitnek. Az, hogy Romániában most Transnistria moldávok, bolgárokat, vagy épp a magyarokat kell a politikai elitnek utálni ahhoz, hogy szavazatokat szerezzen. Nálunk ez, hogy antiszemitizmus van, vagy rasszizmus van, vagy éppen a szomszédos népek közül valakit pécézünk ki. Tehát ezt tényleg végig tudjuk nézni, és ennek hát finoman szóval hagyományai azért olyan mélyen vannak ebben a régióban. Tehát olyan történelmi gyökerek vannak, hogy ezek a zsigeri reflexek aztán mindig feléleszthetőek.
2: Tehát... Igen, és de úgy értem, hogy ez manifestálódik is szerinted, hogy akár egy emberöltön belül, hogy itt konkrét fegyveres konfliktusok lesznek, nem csak országon belül, hanem régió belül.
1: Hát erre azért most nem mernék itt egy B-jóslatot levezetni, de az biztos, hogy abban reménykedhetünk, hogy amíg a nagyhatalmaknak nem érdekel, hogy a hátsó kertjükben a kis országok egymás fejéhez vágják a poharat, addig itt tudnak békét tartani. Tehát amíg Németország jónak látja ezt a megújított osztpolitikát, már amit a közép-európai térséget illeti fenntartani, és itt gazdasági szempontból kihasználni az adottságait, legyen ez piac, legyen ez összeszerelő üzem, vagy bármi egyéb. Addig van remény arra, hogy ezek a struktúrák megtartják ezeket az országokat. Hogyha nem léptünk volna be itt a környéken senki, tehát nincs 10 új tagállam, nincs NATO bővítés, hogy akkor már vajon a kis antant, meg az egyéb dolgok felélednek-e, tehát milyen más szövetségek születnének, hogyha nem a létezők működnének, hát ez nyilván óriási spekuláció.
2: De ebbe a felvázolt forgatókönyvben ő azt vizionálja konkrétan, hogy kiesik-e tehát abba, kiesik ebbe a rendszerbe az összes régióbeli ország itt. Most nem biztos, hogy NATO-ba esik ki, lehet, hogy csak a nem tudom, a gazdasági közösségből esik ki, de hogy alapvetően bizonyos szempontból nem mondanak erről a régióról.
5: Na, de ebben reménykedjünk, hogy nem vagy. Szóval erre de szerintem vannak racionális okok, hogy nem mondjanak le. Tehát most ez a bevándorlás probléma is élesedik. Nyilván szép lassan a nyugati politikai elit megpróbálja majd azt a mérleget átállítani, hogy a lengyel bevándorlót ne utálják jobban Londonban, mint a pakisztáni bevándorlót. Tehát, hogy legyen egy esélyegyenlőség a unión belül és kívüli bevándorlóknál. Innentől kezdve ez egy demográfiai felvevő terület az előregedő nyugati társadalmaknak. Ez egy olyan piac, amit már 10 éve megvettek, bejártak, és ahol éppen nem szabályozzák a vasárnapi nyitvatartást, boldogan árulnak bármit bármikor. Úgyhogy tehát rengeteg érdek van, gazdasági érdek, ami a mindenkori nyugati politikai elitet megpróbálja majd arra kényszeríteni, hogy ne adja el ezeket a hátsó kerteket, mert itt pont elég répa nő. Tehát nem indokolt az, hogy most ezeket leszereljék, és ilyen szempontból ugye itt sem kőolaj, semmi olyan nincsen, ami miatt egy olyan háború tör ki, hogy akkor most a vízkészletek vagy az olajkészletek miatt le kell rohanni a másikat, vagy legalábbis ezt most a következő 10 évre nem látjuk még, hogy emiatt törnek ki. Tehát én abba bíznék, hogyha mondhatom ezt válaszként, hogy akármit is akarnak itt a picik, és biztos, hogy lesz mindig buzítás egymás között, mert a politikai kultúra nem jutott még el oda 25 év alatt azért egyik helyen sem arra magas fokra. De hát, ha segít az integráció abban, hogy megtartsa ezeket az országokat a saját érdekei mellett az integrációban. Még akkor is, hogyha lesz kétsebességes Európa, és nem fog mindenki Bulgáriától Budapestig Euróval fizetni, akkor is lehet ez egy előkert, ami értékes lehet az ipari Rajna-vidék, Párizs, London, Berlin háromszögnek.
4: Tehát akkor mind kis kertészeket addig tartanak meg minket, amíg úgy látják, hogy elegendő répát, igen, adunk nekik a te példáddal jelve. De mi lesz, hogyha, tehát hogy ugye haladunk egy olyan utopisztikus, nem mondom egész Európára, de mondjuk ország felé, amikor már nem fog itt elég répa teremni. Tehát akkor mondjuk lehet egy olyan kis zug, hogy ott egy kis lukacska, onnan nem jön semmi érdekes, meg nincs semmi érdekes, akkor úgy valahova toljuk el. Tehát, hogy ilyen,

0: ez mind egy biztonságpolitikai érdek, hogy ne én legyek a szélén a térképnek. Mm. Igen. Tehát ebből a szempontból, ha más nem, akkor még a répa mellett egy-két törbódé is elfér itt a mi határainkon, és ezek is erősítik a pozíciót.
1: Tehát még egy kérdést, hogy az a kérdésem most, hogy egy olyan Putyin, meg visszatérek erre a kérdésre, hogy most tegyük fel Putyin bizonyos szempontból megzsalolja, vagy bármilyen szóval nyomást gyakorol Magyarországra, és akkor Magyarország bizonyos közösségeket választ, ezek nyilvánvalóan válnak, akkor az mennyibe járhat az, hogy mondjuk az Unió felfüggeszt, vagy megszüntett támogatásokat, tehát hogy szankciókat edve Magyarország ellen, és ez mennyire járult hozzá a jelenlegi rezsim bukásához?
0: Tehát az, hogyha egy tagállam bilaterális alkut köt egy harmadik országgal, tehát mondjuk Magyarország Moszkvával, ezt szavazati jog felfüggesztéssel nagyon nehéz lenne.
1: Nem szavazati jog felfüggesztés, mondjuk nem támogat bár bizonyos támogatások.
0: Tehát, hogy tehát ezekkel jogilag összekötni.
1: De nem így gondolom, én is, tehát ismerem egy ilyen szempontból jogos jogot, hanem bármilyen módon, azért Magyarországon nagyon sok kritérium nem felel meg, bármilyen más
0: támogatásokat, fogást talál.
1: Tehát, hogy ez ilyen lehet egy ilyen szankció, hogy mondjuk ilyeneket közölt esetleg az esetben Merkel, hogy bizonyos normáknak feleljen meg, a demokratikus normáknak, meg különben ilyen meg ilyen
2: retorzió
1: lenne. Átudtam.
0: Akkor lehet, hogy én pessimistább vagyok nálatok, de szerintem annyira még mindig nincs a figyelem középpontjában az ország. Vagy, tehát, hogy nem villog, tehát lehet, hogy narancssárgán villog, de nem vörösen villog jelenleg berlini térképen a magyar terület. Tehát,
2: még mindig nem.
0: Görögország, igen. Tehát Görögország
1: is. Ugyan, hogy mint 56-ban, nem?
0: Nincs
1: az egyiptomi helyzet, akkor nem verik le az 56.
0: Tehát mondhatjuk azt, hogy a magyar politikai elitnek szerencséje van.
3: Fáj, nem Merkel oldja meg ezt a kérdést?
1: Nem fáj.
3: Mi kérdésünket?
2: Nem, az fáj, hogy nem villog az ország mindenhol vörösen, és nem látják ezt a környező dolgot.
3: Azért egy apai tudat van bennetek.
2: Milyen?
3: Apai tudat.
0: De tényleg egyébként teljesen egyetértek fel.
2: Persze,
1: csak kérdeztem, hogy rád folytok, hogy mennyire valószínű, nem azt mondom, hogy mutassák meg, hanem hogy mennyire valószínű, hogy ilyen. Mert én nem gondolom, hogy Putyinnak nem fog bizonyos eredményeket.
0: Legutóbb volt egy érdekes vita arról, hogy erősíteni kell a demokratikus kontrollmechanizmust az unión belül, hogy a tagállamokkal szemben legyen Brüsszelnek erősebb jogosítványa. És én ott is pont ezt mondtam, amit most te mondtál, hogy tehát az állampolgárok válláról ne vegyük már le a politikai felelősséget. Tehát sok mindent lehet erősíteni, de amíg a saját kertünk előtt nem söprünk el, és a Merkel érkezésekor többen tüntetünk, mint bárki a miniszterelnök háza előtt, addig miről beszélünk? Tehát, hogy ne intervenciót várjunk már, hogy majd jönnek az oroszok, meg jönnek a Merkelek, meg jönnek az Obamák, meg a CIA főleg, ugye? Hanem ha valakinek baja van, akkor szervezze meg, menjen ki, és csinálja. Nyilván ehhez fog külföldi támogatást kapni, de nincsenek illúzióink.
3: Én Platont idéztem, hogy a demokráciát nem lehet bevezetni. Tehát nincsen intervenció a demokráciának. Az belülről izzadott ki. És igen,
2: az azért...
3: Jó, csak látom az egész.
1: De kell hozzá egy kedvező geopolitikai folyam környezet.
0: De most 56-ban nem volt, és mégis nekiálltunk kizadni.
1: De a városállamokat is mondhatnám például. Tehát, hogy kell egy olyan fajta környezet, hogy éppen mondjuk Xerxész nem rohanja le a környező államok. Mukat.
0: Hát kell a környezet, de kell a felvilágosodás. Tehát,
1: is minden, de a felvilágosodás meg kintről jön, tehát adott esetben mindig együtt.
0: De nem, tehát a 21. században az információs korban nem jön már semmi kintről, tehát kinyitod a telefonodat, és ott van a felvilágosodás. Tehát, hogy aki akarja, az tudja, hogy miről szól a demokrácia, és ha akarja, akkor másnap egy akkora Facebook csoportot csinál, amekkorát bír. És beletol 5000 forintot, és 10-szeres a ricsávtja. Tehát, hogy ilyen szempontból ez a paternalista reflex, ami a posztszovjet országok lakosságában van, borzasztó káros.
3: Igen, jó, ez szemben hallom.
1: De ez nekem nem az a reflex, nem azért kérdeztem.
0: Nem téged akarod reflexezni, ez úgy általában. Tehát, hogy...
3: Vagy, ha valaki csak segíteni fog rajtuk.
0: Igen. ez az egyetemi hallgatótól az idősebb generációig megvan, ezt ki kell nőnünk, hát azért, ha belegondolunk, akkor 50 éve nem utaztak feketék a washingtoni villamoson, tehát, hogy vannak időperspektívák, amiben az a jó, hogy most türelmetlenek vagyunk, és ez arról mesél, hogy akarunk valamit csinálni, csak most még éppen a Deus Ex Machinát várjuk, de aztán előbb-utóbb rájövünk, hogy még van 3 felvonás, abban lesz katarzis, meg lesz testvérgyilkosság, de a végén azért csak jön. Hát reméljük nem hamar.
1: Én úgy gondolom, hogy ez amit mondasz, ez igaz, de erre a régióra különösen nem, tehát különösen nagyon csekély mértékben igaz, mert ez a régió mindig ide idegen hatalmak által megszállt régió volt. Soha nem volt a saját döntési lehetőségében.
0: Egyébként...
1: És azért... És
3: mondod ezt, ezt

0: akkor, amikor a történelemben először 20 éve abba van.
1: Nem.
0: Hát azért most jelenti, hogy idegen hatalom uralkodik Magyarországon.
1: Nézzük meg a török megszállás óta.
0: Most azt mondod, hogy idegen hatalom uralkodik Magyarországon.
1: Nem, hanem a reflexek
2: az, hogy évszázadok
0: igazad van.
1: De az nem megy át.
2: Csak minden megmagyarázom.
1: Hanem évszázadok ilyen külső hatalmak
0: által. Soha nem volt úgy, hogy szabadságban irányíthatjuk volna magunkat, és ez borzalmas eredménye.
1: Hát az Árpádházi királyok óta mondjuk.
3: Nem Mátyás király óta.
1: Mátyás király óta nem volt. De nem csak Magyarországra vetjük. Lengyelországot, ami sosem létezett, Finnországot, ami mindig vagy Oroszország, az a Svédország.
3: Oké, de hogyha itt visszacsatolsz arra, hogy tehát a magyar elmúlt 500 év az azokban idegen hatalmak váltógazdaságáról szól, és az osztrák-magyar monarchiában is. Igen, de a szlovákoknak van most egy tapasztalata, hogy nekik sikerült függetlenedni, nekik sikerült csehszlovákiaként működni, a lengyeleknek van egy tapasztalata, hogy újra megjelentek a térképen, a romároknak van egy tapasztalata, hogy nyertek egy világháborút, kettőt, nekünk meg van egy tapasztalatunk, elveszettünk két háborút, jöttek további megszálló hatalmak.
0: De föltaláltuk az atombombát. A magyarok bosszúja. Igen, vagy a zsidó bosszúja.
3: Tehát, hogy ilyen szemben, hogy pont a magyar mentalitás az, ami ebbe a történelmi mocsárba a leghajlamosabb beleragadni a régióban, mert nem volt meg a pozitív tapasztalatunk, a 89-et leszámítva.
1: Te hiszel a néplélekben?
3: Biztos, hogy van nemzeti kultúra, és ebben van politikai hagyomány, és ezt valaki lépléleknek hívja, igen.
0: Nem tudjuk eldönteni, itt már évek óta ezen gondolkodok, hogy van-e néplélek, mert legszívesebb az ember tagadná, ugye, hisz mondjuk, hogy minden lélek az egyénhez kötődik. De mégiscsak úgy érezzük, hogy valamiféle...
3: De egyébként, ha megnézitek, hát komoly ilyen World Consciousness kutatások vannak magukat komolynak nevelő egyetemeken. Tehát, hogy a nem tudom micsodát mérik, hogy a valami változik, és azt nézik, hogy a bizonyos katasztrófákkor mi következik be. Tehát ez egy kutatási téma, ehhez nem értek, de az, hogy van, tehát nyilván, hogy valamilyen módon vannak közös gondolati egységek, amiket mondjuk a szlovákokkal nem osztunk, meg a románokkal nem osztunk. Egyébként, ha elmentek Szlovákiába, szerintem érezni.
0: Figyelj, mondd ki, a szlávokkal nem osztjuk.
3: A románokat még nem sorolom oda, de ő csak kis Antant. De ahány szlovákkal beszélek, őket abszolút nem érdekli Trianon. De ha ide jönnek, nem zavar őket a túlmadár. Tehát, hogy őket nem ezt foglalkoztatja.
1: De én mindig is szélső perspektívával, vagy nagyobb időtávval gondolkodok. Tehát például, hogy jöttek a ugye több, nem tudom hány lépcsőfokban magyarok ebben a területre. Itt már volt a Nagy Morva Birodalom, egy teljesen más típusú, meg nem tudom milyen szláv telepek több tömkelege, teljesen más életformát üztek meg
0: az állási
1: formát. Igen, de azt mondom, hogy teljesen más volt a berendezkedés. Tehát ugye a politikai forma, hat a gazdasági formán, illetve fordítva. És én nem tudom elképzelni, hogy ezek nem hatnak ki a tudatra, és azután nem öröklődik tovább. Akár mind kollektív, mind, vagy nem tudom, hogy nevezni.
0: A morva tudata magyarban erre gondolsz?
1: Nem, hanem a különböző.
0: Tetszik, a pajzsmikinek is tetszene. Csomó punk együttes fölkarolnál gondolatot.
1: De a Nagymorva Birodalom tényleg itt volt, ugye az alaváról.
3: De hát biztos, hát erre mondjuk, hogy van petalanos a reflex, és azért a 40 év szovjet hatás nem csak a dadog orosz nyelvismeretben mutatkozik meg még a magyar lakosságban, tehát nyilván van ilyen hatás. Én csak azt mondtam pont tegnap egy ilyen beszélgetésen, hogy basszus, három olyan ünnep van ebben az országban, ahol azt nézzük meg, hogy miért jó, hogy nem az oroszokkal vagyunk. Megünnepeljük március 15-én az önállóságunkat, hogy ugye az orosz szári intervenció milyen jó, hogy megérkezett az országba. Megünnepeljük 1956-ot, hogy milyen jó, hogy felszabadították Magyarországot a szovjet tankok, és augusztus 20-án egyébként by the way megünnepeljük, hogy nem a kereti ortodoxiához, hanem a nyugati katolikus egyházhoz csatlakoztunk. Tehát három darab nemzeti ünnepünk van, ami konkrétan mind a három arról szól, hogy semmi közünk nincsen a tőlünk keletre fekvő területekhez. Most,
0: de az orosz...
3: Hát ha van néplélek, akkor azért ebben benne van.
0: Az orosz szolgasság azért annyiban más a töröktől, meg máshoz viszonyítva, hogy az orosz nem hagyott itt semmit. Mert azért a török a kultúráját, a nyelvét, a fürdőit, és a többi az orosz, azért alapvetően
2: az a mongol
0: kirablom, és elviszek mindent.
1: De hogy nem teremtett?
0: Nem teremtett. Mi?
1: Nem épített, igen.
4: Mert végül is oroszul kellett tanulni.
0: Még a borsleves se tudnak a magyarok főzni, most tök komolyan.
3: Ha van alakult.
2: Jó, de azért egy picit hosszabb időintervallum volt azért, hogy nekik azért volt idejük.
0: Nem tudsz megtanulni?
2: Hát persze, hogy nem, mert akkor még meg se tanulod.
0: A nyelvet se.
2: átlendíteni magad, tehát hogy azért 150 év alatt azért csak, hogy jó, most nem már mindegy, már lement, hát több ember öltő, most már mindegyik.
3: De ha megnézed, a törökök ott hagytak valamit, ahol kiirtották a magyarokat. Tehát ugye Egerben túl sok magyar nem volt, mikor az a minaret felépült, viszont Budán se. Tehát a felvidéki részen meg túl sok török hagyomány nincsen, ahol megvédtük ugye a maradék végvárainkat. Tehát ilyen formán a épített környezeti szempontból talán jobb, hogy az
0: nem vagyok török fan, csak mondom, hogy az olasz...
2: Csak nem a Szulajmára gondolsz.
3: De hát a németek hagytak itt valamit az osztrák-magyar monarchiával? Tehát, hogy...
0: Hogy mit köszönhetünk a pragmatikus szankciónak, azt kérdezted?
3: Tehát, hogy mit köszönhetünk a kiegyezésnek? Mert hát itt van Budapest, ugye? Tehát azért mégiscsak... nem egyesül ez a város, és nem így néznek ki a homlokzatok, annak idején a közmunkatanács nem mondja azt, hogy a összes házköltségvetés 20%-át a homlokzatra kell költeni, és akkor alkalmaztunk ehhez német szakikat, és ráadásul az első színház német nyelvű volt Budán. Tehát, hogy ki mit hagy itt? Hát átjáróház vagyunk.
2: Amúgy igen, mi vagyunk az előszoba.
3: Szentendrén, Ráctelep, tele vagyunk egyébként nagyon színes, szép nemzetiségekkel, ugye most már a kunokkal is vagy.
2: És akkor most mondjuk benne nem vagyunk
0: kintetek. De az a dolog a pikás, hogy még a történelmünk során mindig tartottuk magunkat a német tengelyhez, eljutottunk a 21. században oda, hogy még a német szellem tényleg megújította és fejlődött, mi ebben nem tartottunk lépést. Uh-huh. És ilyen értelemben Merkel már inkább ellenség, de értitek.
3: Versenytárs, igen.
0: Versenytárs. Igen. Azért mondom, hogy érdekes volt, mintha most leszakadnánk a német tengerről, és azon orosz tengerre puszilkodunk fel, amit történelmi során nyomasztó volt. A lengyelek ezt nem is értik, a magyarokat ebből a szempontból.
2: Sok mindenki nem ért szerintem ezért
0: minket. Meg ezen. És Orbán is onnantól kezdett kétséges figura lenni, mert a lengyelek a szósa történelmük miatt csináljátok az asztalat, hogy igen. Ezt egyedül...
2: Megadhattál egy kicsit, igen.
4: Megrázott bakért.
0: Ezt egyedül Orbán Viktor döntött el, szerinted?
3: Hát azért erről is mindjárt beszélünk, hogy a magyar közpolitikai döntéshozatal mechanizmusai vajon hova jutottak el, de tehát azért azt mondjuk el még egyszer, hogy az orosz barátkozás az nem magyar találmány. Tehát ezt,
0: ugyan, ezt jaj, persze, nyilván a Gyurcsány is megkötötte volna a paksi egyezményt.
3: Meg az osztrákok is kötik, és Merkelék egyébként a maguk mondján nagyon is kötik. Tehát ott azért van egy szentpétervári dialógus, meg van északi áramlat, meg van mindenféle, ami hát azért mégiscsak a Schröder az pacskolja a Putyin vállát születésnaponként egyszer. Tehát ott nagyon-nagyon komoly kapcsolatok vannak. Ők sem akarnak hosszú távon konfliktust Oroszországgal. Itt a kérdés csak az, hogy hogyan lehet Putyinnak azt a megoldást felkínálni, amivel ő kiszáll végre ebből a idióta konfliktusból, és mi is anélkül ki tudunk jönni, hogy a nemzetközi jogot szembe köpnénk, amit mindenütt máshol is próbálunk kérdésre.
0: Nem fogja engedni kis Viktor testvért, hogy az ölelő karjaiból kiszálljon. Miért tenni?
3: Putyin, szerintem ebben a koalíció építésben teljesen pragmatikus. Tehát, hogy ha lesz Podemos, Syriza, Ausztria, akkor az, hogy tehát Orbán Viktor értéke az egy ilyen tőzsdei érték a Kreml kis kivetítőjén. Tehát ő akkor értékes, hogyha kevesen vannak, ő is akkor egy hangosabb tag a kórusban. De hogyha ebben a kórusban sokan lesznek, akkor mi is csak egy diszkontált értéken fogunk tudni ebbe beszállni. Már pedig most nem csökken ezeknek a száma. Úgyhogy...
0: Jönnek az oroszok.
2: Pár nap.
3: Az orosz kémek már rég itt vannak.
0: Azt tudom, de nem zavarnak, csak hogy...
3: Hát dehogy nem.
0: Tudom, de
2: ebben az egész oroszos történetben nekem azt tetszik a legjobban, hogy jövő héten kedden. Biztos ismeritek a South Park nevű... Jövő héten kedden egy putyinos külön kiadás lesz, utána egy...
0: Igen?
2: Aha, utána egy putyinos Family Guy kiadás, külön kiadás.
4: Minden, mint hogyha ebben a kiadásban maga Áder János is felfigyelne.
2: Már mindent mondtak, de hogy mondjuk a reklám, hogy és Putyin látogatása alkalmából külön kiadás kedden, putyinos szauszba, és így passz.
0: De most komolyan beszélsz?
2: Komolyan beszélek, az a legdurabb, igen.
0: De hogyha is fogták az adást ott tengeren túl, Vagy nem értem?
2: Nem, olyan külön részt csinálnak.
0: Összevágtak.
3: De ez magyar hacker csoport
2: meg. Én nem tudom, igen. Nem tudom, a lényeg az, hogy...
0: Azért van a csodálat, összetulában beleszólunk a
2: világ. Nem tudom, mert bővebben infót nem találtam róla, ennyit találok, hogy majd lesz egy ilyen putyinos rész. Lehet, hogy nem miattunk, bár szerintem, de nem tudom, lesz egy putyinos rész. Kedden nézzétek, amúgy programajánló volt.
0: Jó, nem, oké, köszönjük.
2: Ennyi, ez volt a lényeg.
4: Jó, hát Boton, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Elmesztünk jobbra-balra, és ezt szerintem nem sokára majd, hát úgy nem sokára néhány hétemről ezt folytatjuk.
3: Lesz mit.
4: Igen.
2: Kivesézzük, hogy mi lett a forgatókönyvvel.
3: Ha bármit megtudnánk egyébként véletlen arról, hogy mi történik a tárgyaláson, amire túl sok reményünk sincs.
2: Hát majd te megtudod és elmondod nekünk.
3: Jó, megkérdem Pétert.
4: Hát akkor most tartunk egy kis szünetet, és Karafiát Orsival térünk vissza.
0: Észak-Koreából jön Orsi.
4: Hát fel kéne még venni?
2: Megyünk,
0: persze. Mackó.
4: Haló akkor.
2: Szia!
5: Robi vagyok, ez a putyinos különkiadásos dolog. Hát erről le is hoztak egy ilyen trailer videót.
2: Igen.
5: És ugye Áder János is szerepel benne.
2: Igen.
5: Ugye fölhívja a Kremlen Putyin. Hát nem tudom, hogy ki rakta össze a kis rajzfilm sketchet, de nem rossz. Na, hát.
2: Szerintem is zseniális, ugye kedves.
5: Én most mondom azt, hogy kár, hogy nem nézek tévét, de azért tartom magam.
4: Ezt nem hagyd ki.
5: Na, sziasztok.
2: Köszi.
0: Szia.
3: Akkor igaz.
4: Igen, így lesz.
0: Nyomjál 15 kívül. Behozom a kávét.
2: Itt van egy teosz.
4: A telefonommal beszélsz.
6: Mert mi lesz ezután?
7: Kert akarom.
8: Jó.
7: Kert akarom.
9: Sanyi, Atesz és Varek.
7: Kert akarom. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
10: Kettős vállalkozás.
7: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
11: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
7: Régi könyvek életre kelnek.
6: Nem értem.
7: Hallgass.
12: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
9: Tilos Rádió?
7: Jó.
9: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
7: Na kelt a karó. Kelt a karó.

A jövőre nézve tehát, ha ön, kedves olvasóm, jelen sorokat, például ezt a mondatot, valamint az illető személyre vonatkozó későbbi észrevételeimet megtalálja a nevem alatt, akkor az a könyv megegyezik ezzel az iratcsomóval, amit ma éjjel összeszerkesztendő vagyok. Ha pedig nem, nos, itt abba is hagyhatom, hisz ha ön nem ezt olvassa, akkor nem olvassa ezt, amiről ennél fogva nem is tudhatja, hogy volt, vagy lehetett volna. E ponton akár azt is hiheti, hogy körülményeskedem, sőt, nem az érdeklődését, hanem mindjárt az együttérzését akarom felkelteni. Ne higgye. A föntvázolt eshetőség nagyon is valós, hogy úgy mondjam, életszerű. És bár ez kétségbe ejthet és borig sújthat, a továbbiakban nem törődhetek vele. Roppant kevés az időm. Egyetlen megkezdett éjszaka, mély és formátlan batyú, melyet szűk 12 óra alatt kell megtöltenem és kiürítenem.

játszott, oly sok prózát írtam. Az első soroktól meghőkölve szinte tollam, maga áll meg velem, mint kényes paripa. S tekint rám hátra. Megint ez az únt, szabad kevéknek szabad lapos út. Már soha többé átvágás, merész árokugrás, ugratás, szökelés, egy táncos lépés. Magyarázhatom, arra nem ez a tárgy az alkalom. Száraz pontosságot, megbízható adatot kér itt műfaj, s olvasó. Olyat, mi versbetán bele se fél, oly vaskos, nehéz. Hát éppen azért felelt ő, feleltem én is vele. Hisz a könnyűt, azt untad eleve. A költészet lesz csak egy sor adat, száz vastag könyvnél szebb, és igazabb. Jó. Vállalkozás, minden utazás, legyen ebből még egy vállalkozás. Néhány adat.

Babics Mihály, verses napló. Esztergom, Előhegy, 1932 nyarán. Naplót írni. Akkor írtam naplót, mikor gyermek voltam, s napjaim simán gurultak, mint a fűzni való gyöngyök. Jaj, egy élet is kevés már, és egy nap is sok nekem. Én már csak az órák képét festegetem, mint a piktor, aki ugyanazt a tájat reggel, délben, délután és este újra s újra festi, fények játékát tanulja. Én is óráról órára, ahogy jön és megy a felhő, lelki fényeim játékát festegetem újra s újra, fények és árnyak játékát, amik jönnek és eltűnnek. De versem, mint fénysugár, a távol űrbe viszi őket, a jövőbe, mint a fénysugár a tájképét az űrbe, ahol él és száll örökké az Isten szemébe nyúl. Reggeli 6 óra. Nem zene még, nem zene még ez. Még csak hangolnak a zenészek. Most apad az álmok vize. Kenderice. Kenderice. Fészek csippen, rigócska rikkan, vagy kakuk zeng föl innen-onnan, emberi hangon, mint egy titok, amit a morc éj elhallgatott, de már nem állja, és kibudjan itt is, ott is a pokorban. Nem zene még ez, nem zene. A hajnali óra üt bele. 7 óra. És én hallgatom ködből, mint a vak, hogy múlnak a hajnali órák. Életem órái múlanak. Folyton rövidülő életem órái múlanak zengve. Ércesen múlnak ők, öblösen. Zengés, de nem zene még ez, nem. Azt az órát én meg nem érem. Zenétlenül így kell végeznem. Ott kün tyúk kárál, szarka csörög. Ki a vendég, akire várjak? Az ablakon egy dongó nyöszörög. S mi emberi hangon szól a kakukk, mintha önmagát csúfolná. S a szél is kezdi már. Zúg, zúg, zúg. 8:30 közt. Itt a legnagyobb átok a szél. Ilyenkor kezdi, s csak este ül el. Mit álmodtál, kedvesem? Fülemüle is szólhatott az éjjel. Mi nem hallottuk, mi aludtunk mélyen. Mi már, hiszen falusiak vagyunk. Falusi gond űz minket. Most vakolnak a kőművesek, villanyég ma holnap, s olaj nem fogja kormozni falunk. Fülemülével nem gondol a gazda, terrászokat rakattam sárba gazba. Mint felvigyázó botos Babilón rabok nyüzsgését, vagy a polinézi gyarmatos néger szolgáit, ha nézi, úgy állok fönn a lépcsőfordulón sárga kalapban, s óra hosszat nézem a munkát. Pedig sem évem, se pénzem kis gyarmatunk álmára nincs elég. Mi játék ez? Sem úr, sem úrnál dicsőebb munkás nem vagyok. Csak úgy nézem őket, ahogy hallgatjuk a fülemüléjét. Később. De nem fülemüle muzsikál,
hanem a szél zakatol, mint hogyha hosszú táviratot kopognának valahol. Kopog, fűrészel, von, csikorog, dróttalan morzejelek, érthetetlen s végérhetetlen sziszegés a mezők felett s dombokon át, idegesítő üzenet egy idegen vidékről. Valahol lehűlt a levegő hirtelen, és mert egyetlen életbe kötve e földön száz távoli táj, ami egyik oldalon történt, az a másik tájon is fáj. Elbúvok a forró nyárban, egy kis hegyen búvok elén, de búhatnék vadpreriken vagy rejtek völgyek ölén, a világtól nincs föld elzárva. Rám kopog, megcibál, utánam nyújtja hideg kezét, egy szomszédék határ. Már 10-re jár. Hozzák a postát, nem a postás, mert ide föl se jön a postás, hanem a kis cseléd Mariska. Piros szatyrával ő a posta. Jön és jön, emelik a lépcsők, hozzák felém híreit és őt. Kék, széles fodrú, könnyű szoknya száll terraszokról terraszokra. Jön, jön, naívul, mint a végzet. Nem tudja, mit tart a kezében. Úgy jön újsággal és levéllel, mint Eolus lánya a széllel. Mindig megdobbanok, ha látom. Vízelek fújnak a világon. Ingadomb, leng a ház, s nyugalmam hajlong, mint a levél az ágon. Délelőtt. Hajlong csak, ingj, remegj, te bűnös nyugalom. Mit álmodtál, kedves, kérdeztelek elébb. Nekem mindig vádló, rossz álmaim vannak. Nem szégyene társama a nyugalomnak. Veszem a fűnyírót, a fanyeső ollót, megyek, hol a zsering s vadgaz összetorlott, ami munka hián megfojtja a kertet, mint a gondolatok hálója a lelket. Jó volna irtani, munkában izzadni, emberi törvényt a vakbozótnak szabni. Ami Istentől van, rendetlen, vad dolog. Csak azt mondom rendnek, amit én rajzolok. Ó, gonosz természet, ellenséges világ, szakállas burjánzás, engedetlen csinák. Ó, irtó mámorom, ó, gyilkos gyönyöröm, kemény fonadékát vágom, ölöm, töröm. Megdől ollóm előtt a tüskés gyülevész, meginog és poshat kuszabogjakba vész. Vágom hatalomban, átforrósult hitben, a nap úgy néz rám, mint zsarnokra az Isten. Kábulok, a szemem lehunyom. Mi haszna? Nagyon is sokáig bámult már a gazba. S tudom, majd ha este elfújom a lámpát, szobám éjében is füvet és torzsát lát. Ebéd után. Ebéd után elpilledve tompán benn ülünk a függönyös verandán. Kávé gőzöl, édes erős illat, és a pasziánszot rakja ujjad. Csészénbe nézek, hol a cukornak nyomán apró szökőkutak fornak. S arcom visszanéz, mint bűvös körből egy fekete kerek jóstükörből. És a kártyák hullnak az asztalra, piros szívek, zöld levelek sorra, mint az ősznek piros és zöld gaja hull majd nem sokára az udvarra. Ó, mondd, hol a tükör? Hol a kártya, amely megjósolja és beváltja, hogy hány nyáron ülünk még mi itten, ilyen polgárilag és meghitten,
óciumban, ómód elhúzódva, és remegve, hogyha jön a posta. Így múlanak életem órái, kártyaejtő ujjaidra várni, mi kislányunk hintáz len a kertben, eltűnik az egyik másodpercben, majd fölbukkan újra, mintha szállna, karjait, mint szárnyakat kitárva. Fél három. Költő vagy, csupa szeretet. Szereted-e a legyeket? A délután oly fülletek, pihenni próbálsz, nem lehet. Olvasni próbálsz, halk potom fátyol szár csikland orrodon, majd hirtelen fülön kotor egy rebbenő kis légsodor. Ezerszer hessentett tovább, ezerszer visszaszáll reád, mint kínos emlék, pici vád, mely nyugtott egy percig se hágy. Pici, mint kis új körmötök, s eleven, mint az ördögök, s puha, mint száraz puha csöpp, melyel a világ arcba köp. Költő vagy, csupa szeretet. Szereted-e a legyeket? Vagy ölnél, ölnél ezreket, hogy megvéd bús kényelmedet? Menj ki, ahol a szabad ég lesz szobád. Kisebb nem elég, hogy megférj, és békibe légy a léggyel, és veled a légy. 4 óra felé. Zeng, placsog a szélben a vitorlaponyva. A pallíra beton lágy húsát paskolja. Csügget szemmel kérdez az üres délután. Mit csinálsz most, gazda? Mögi bükálsz újra sután? Avagy veszed újból a fűnyírót? Nincsen egyéb dolgod? Más kert, amit munkálj? Más gaz, mint a szegény füvek, amit gyomlálj? Szólogatom magam, mint aki poéta. Nyílt írógépemen leüllepszik a por. Nem furcsa-e, kedves, így idehúzódva élni, stán egy kicsit táblabíró módra, egy írógéppel, mint tört vitéz egy rokkant gépfegyverrel, aki elmaradt egy dombon, s messze látja, hogy a barbár ellenerő mindent befon, nincs jog, s a kuszára görbet igazságtalanság fölveri a völgyet. Ó, halálos dudva, hol a szivós indáks lombok poshat árnya alatt, az isteni igazság beteg lesz, s nem bír lélegzeni. Az az igazság is, aki bennem lakott. Így fult ki, s hult ki a kis házba, mely mintha nem is tér, de idő távolában ringna egy tűnt, naív század hét szilvafája közt. 5-től 6-ig. Úgy érzem, mint aki tisztásra menekül. Mindenfelé erdők, szörnyek veszik körül. Küzdött ellenük, de most attól is fél, ha egy levél a szélben lába elé röpül. Nincs erdő köröttem. Állok zöld dombormán. Nagy folyó, kisváros szeliden néz föl rám. S már a szél is megáll, hirtelen elhallgat, mint a ventilátor, amit lecsavarnak. Alig olykor-olykor egy ágyuhang dördül, katona gyakorlat moraja a völgyből. Folyón innen és túl két kis szomszédország labdázza fülembe a jövendők harcát. S már a pallér szedi szerszámács hazatér, messze tütül egy gyár, a munka véget ér.
de a csóvásbomba egész éjjel dörög. S a gyanú virraszt az alvóvilág fölött. Nyolc óra. Nézd, tologatja festett kulisszáit az este. Gicses alkonyat. Pátosszal, tragikusan, színpadról lecsusszan a vén színész Anna. A házfal rózsaszín már. Űrdiófánk ír rá idegen. Mint Belsazárnak ódon falára, mozi módon égi betület. Bazilika gömbje keresztjét zord ökölbe szorítva emeli. Zorda nyújtja a béke jelét a bajós égbe, egy vérre tűnte. Vérét fölitatják a szürkületi vatták. Árnyék elmúlt. Bezárul a diófa, leveleivel óva magányát s titkait. Oszlopba, háztetőbe, koppanva, beütődve, bőregér csapát. Gyertyalobban égni, s száz pille összevéti az életet. Száz kandi szemerláng pislog egyszerre fel ránk, a város villanya. Köztük-e fölébredt csillagos földi égnek tejútja, a Duna. Kilenc után. Kisleányunk nem akar még lefeküdni, elaludni. Még nem játszott eleget ma, panaszkodik síró szájjal. Így sírunk talán, ha majd a halál akar ágyba dugni, mikor már rég megbékültünk a mindennapi halállal. Te fáradtan jössz a kertből, palántáid látogattad, mint egy kastély szent úrnője völgyi falvak szegény népét. Tarkakendős pórleányok vettek körül, a virágok. Jer szép várúrnőm, halk léptű tollas szerecsen szolgáink leeresztették mögöttünk fölvonó hídját az ének. Jer, kigyúl királyi cellánk, kigyúl a szerény olaj, melynek lángja épp oly könnyen fúl koromba, mint az élet. Nagy, esetlen cigánypricskök ugrálnak ajtónk körül. Nem sokára itt is villanyég. A föltépet falakban ideges drót várja már az áramlázát, mely a város élő hálójába kapcsol. Fényben fognak úszni függő kertjeink, és e hegy, mely István király volt a szomor. Fény, ó, mi rég szomjaz rá bús telepünk. Fényt és több fényt, és mindig több fényt. Ne maradjon egy homályos zug a földön. Gyújjanak ki planétánknak útjai és rétjei. Ragyogjon, mint boldog gyarmat fekete puszták között, és mint egy fényes röpülőgép szelje át a vakeget. Fényt, ó, tiszta fényt. Ne kelljen pöttykezednek kormos lámpát gyújtogatni többet, és ne ácsorogjunk, mint a prücskök, búsan, félig nyílt ajtóknál a fények küszöbjein. Fényt és fényt, mármint a Néró fákjái, magunk is égnénk, csak hogy fény legyen. Nincs lepke szomjasabb, halálosabb, mint milyen petróleummal világított vakviskóban, e homályos hegy hullámán, mint ki egy száldeszkán úszna a sötét tenger fölött, mely minden percben összecsap. Vigyázz,
jól fogózzunk, édes. El ne erezd vállamat. Messze vadrakéta pattog, s az ország bús útján járó gépkocsik sugárseprője ablakunkon.

verses napló részlet. Kisleányunk nem akar még lefeküdni, elaludni. Még nem játszott eleget ma, panaszkodik síró szájjal. Így sírunk talán, ha majd a halál akar ágyba dugni, mikor már rég megbékéltünk a mindennapi halál. Te fáradtan jössz a kertből. Palántáid látogattad, mint egy kastély szent úrnője, völgyi falnak szegény népét. Tarka kendős pórleányok vettek körül a virágok. Jel szép várúrnő, halk léptű tollas szerecsen szolgáink leeresztették mögöttünk fölvonó hídját az ének. Jel, kigyúl királyi cellánk. Kigyúl a szerény olaj, melynek lángja épp oly könnyen fúl koromba, mint az élet. Nagy esetlen cigány prücskök ugrálnak ajtónk körül. Nem sokára itt is villany ég. A föltépet falakban ideges drót várja már az áramlázát, mely a város élő hálójába kapcsol. Fényben fognak úszni függő kertjeim, s a hegy, mely István király óta szomorú. Fény! Ó, mi rég szomjad rá bús telepünk! Fény! És több fényt! És mindig több fény! Ne maradjon egy homályos zug a földön. Gyújjanak ki plánétánknak útjai és rétjei. Ragyogjon, mint boldog gyarmat fekete puszták között, s mint egy fényes repülőgép szelje át a vak eget. Fény, ó, tiszta fény. Ne kelljen pöttykezetnek kormos lámpát gyújtogatni többet, és ne ácsorogjunk, mint e prücskök búsan, félig nyílt ajtóknál a fények küszöbje. Fényt és fényt, már mint a Néró fákjái, magunk is égnénk, csak hogy fény legyen. Nincs lepke szomjasabb, halálosabb, mint mi, e petróleummal világított vakviskóban, e homályos hegyhullámán, mint ki egy szál deszkán úszna sötét tenger fölött, mely minden percben összecsap. Vigyázz! Jól fogódzunk, édes, kell ne ezt bánni. Messze vak rakéta pattog, s az ország bús útján járó gépkocsik sugárs keprője. Ablakunk

napló, 1963. Madridban a nagy meglepetés, a honvágy. Egy pillanatra a lármában és piszokban még egyszer a honvágy. Nem egy haza, hanem egy életérzés után. Nincs előjele, és egyszerre inogni kezd a járda, lengenek az épületek. Olyan, mint egy váratlan földlökés. Honvágy. Mi az? Zsit haldokolva így mondotta az orvosának. Mindig ugyanaz, dönteni kell az értelmes és az értelmetlen között. A szél elállt, a hold hideg, a tenger szürke. A halál jó. Nem látod ott az öblöt, hol ember követti nem mer? A parton hamuban sült városok. Önts bort a tengerbe, részek halaknak meséld. Milyen irtózatos szabad vagy, mert ember vagy. S megérted te is holnap. A mulandó ma sem más, csak hasonlat. Napló, 1958. Béketervem. Mindenkinek van egy vagy kettő, az enyém így megy. Az Észak-Atlanti Védelmi Szövetséget feloszlatják. A Varsói Szövetség is feloszlik. Amerika és a Szovjet visszavonják az európai térségből minden hadikészültségüket, de egyforma földrajzi távolságba. Tehát Amerika teljes katonai készültsége visszavonul 8000 km távolba az Egyesült Államok területére az Atlanti-óceán keleti partja mögé, és a Szovjet teljes Európában állomásozó korszerű készültsége, a repülőterek és a rakétakilövő telepek visszavonulnak ugyancsak 8000 km távolba az Ural mögé. Amikor a két korszerűen ütőképes nagyhatalom katonai nyomása alól felszabadult Európa, a kontinens nagy és kis népei nemzeti hadseregeket tartanak, amelyek nem veszélyeztetik a szovjet biztonságát, és szabad választásokon eldöntik, milyen társadalmi és gazdasági rendszerben kívánnak élni. Azt hiszem, ez szép terv. Kár, hogy a kutya sem ugatja meg. 1966. Egy olcsó könyvecskében Picasso számos élettársának egyike elmondja, hogy a zseni hasztalan biztatott egy Kahnweiler nevű párizsi műkereskedőt, lépjen be a kommunista pártba. Kahnweiler azt mondotta, nem lép be a pártba, mert Stalin pesszimista volt. A kommunizmus azt hirdeti, hogy optimistának kell lenni, mert egyszer megvalósul a kommunizmus, és akkor minden jó lesz. De Stalin pesszimista volt, aki tudta, hogy az embereknek nem kell a kommunizmus, ezért lehetőleg kiirtotta őket. 1964. Fiatal magyarok 56 után emigráltak az Egyesült Államokba. Már megvették a házat, az autót, a színes televíziót, az összes villanyos műtyürkéket. Büszkén mondják, hogy már adósságuk is van a bankban. Hazai írókról, költőkről beszélnek. Egyik kimond egy nevet, a másik komoran leinti. Kossuth Díjas. Összenéznek, aztán komoly sajnálkozással megállapítják. Igaz. Újabb név. A másik elnézően bólint. Az mehet. Az csak József Attila díjat kapott. 1966. New York. Reggel ébredéskor a kellemes meglepetés. Nolám, még élek. Látogatók. Az asszony beszélgetés közben nyugtalanul említi, hogy Szent Ferenc félt a haláltól. Ezt úgy mondja, mint aki feleszmél, fél, hogy becsapták. Megnyugtatom, hogy Szent Ferenc kénytelen volt a haláltól félni, mert hívő volt. Én például nem hiszek a túlvilági életben, tehát nem félek a haláltól. Isten zsenie nem akkor volt föltétlen, amikor megalkotta a világot, hanem amikor feltalálta a halált. Mi jöhet még?

Napló. 1965. Négy rekettye bokor sárgul a parkban. De biztos, hogy rekettye, ami így sárgul? Taxival a könyvtárba. A magyar értelmező szótár megnyugtat. Igen, még mindig rekettye. Az új gyakorlatokból.

Napló 1961. A vadhattyú egy kis sziklán állt az öbölben, tehetetlenül. Körülötte jégtáblákkal zajlott a víz. Nem fogadta el a feléje dobott kenyérdarabot. Irdatlan magányban, gőgösen, mozdulatlanul didergett. A kenyér a vízbe esett. Kalóz sirályok raja csapott le a levegőből, víjogva elrabolták a zsákmányt. Egy polgárban.

Mami Janika, mielőtt visszaviszem ezt a tép rekordet, amit tegnap kölcsön vettem, ez az utolsó előadásom, Dear Listener, valamit szeretnék mondani. Lehet, hogy együtt hallgatjátok ezt a hangszalagot, lehet, hogy csak az egyik vagy a másik hallgatja. Azt szeretném mondani, hogy ami elintézni való van, amennyire lehet, azt fölírtam, végrendelet, ez az ott van a széfben. Amit nem tudok még körülbelül sem elintézni, az a kérdés, hogy mi legyen a kézirataimban. Sokat gondolkoztam, és nem tudok idekün senkit, se intézményt, se magánszemélyt, akire ezeket a kéziratokat nyugodtan rá lehet bízni. Mert föltehető, hogy vagy elkallódik, nem törődnek vele, vagy törődnek vele, és az se lenne esetleg jó. A széfben, a végrendeletemben azt írtam, hogy van itt ez a Rutgers University, hogy ott kellene talán letétbe tenni, de közben gondolkoztam, ez nem lenne jó. Nem lehet ezt itt senkire se bízni. Én azt kérem tőled, Janikám, hogyha úgy fordulna egyszer a dolog, hogy neked kell ebben a kérdésben dönteni, akkor ezeket a kéziratokat, amiket persze előkészítek, csomagold be jól, úgyhogy víz, por, az idő ne ártson nekik, viaszkos vászonba és a többi, és őrizd meg! Juhász Vilmos talán alkalmas arra, hogy átnézze, hogy mi az, amit ki lehet adni belőle, miért lehet egyáltalán csinálni. De hát ő is egy öreg ember, ki tudja, hogy mire úgy fordul a dolog, itt lesz-e ő még. Őrizd meg a kéziratokat, és ha egyszer Magyarországról elmentek az oroszok, titkos választásokat tartottak, helyreállt egy alkotmányos helyzet. Akkor, de nem előbb. Kapcsolatot kell keresni a Magyar Tudományos Akadémiával, és ott letétbe helyezni az összes kézirataimat azzal, hogy őrizzék meg, amíg te az örökös, természetesen elsősorban mami, mint örökös, valamilyen formában rendelkezni kívánnak vele. Ezt, Janikám, fogadd meg és csináld meg. Addig azonban, miután remélem, hogy ti ketten még sokáig együtt lesztek, azt ajánlom, hogy ezt az Ithaka dolgot lehet folytatni, és

Tulajdonképpen otthon van még két érték. Az egyik a Zárda utcai öröklakás, és a másik a Mikó utcai háznak két része, amit én mind vettem. Az enyém, az munkából van. Hát egyelőre persze az nem ér semmit, de fordulhat úgy, hogy ér, és akkor mami vagy te rendelkezzetek vele. Hát Dear Listener, csak ezt akartam mondani. Janika, köszönöm neked, hogy olyan vagy amilyen. Maradj becsületes ember, vigyázz mamira. Küldjél néha pénzt a nagymamárnak, öreg asszony, megérdemli. És egyebekben hát többit tudjátok. Te szóval, halló, még azt akarom mondani, hogy ma 1967. február 21-e van. Mamikám, neked nem üzenek semmit, te úgyis tudod a többit.

napló. Ennen ismét gyönyörű. Ká elfelejtett üdvözölni énekesét. Kín a toalettben egymás mellett álltunk egy öreg úrral. Éreztem, hogy ő is hívott. De a tükörben, ott másról volt szó, ott mintha egy bárány törv és húzott volna, ott valami nagy delítség azt mondta, megítélették. Ékszer. Remekbe készült, ovális tükörben nézi magát az arcát. Nyakában drágok. Azt mondjuk rá, szép, mint egy palisztének. Azt mondjuk neki, te csak nézd magad, mi majd szülünk, születünk, meghalunk. Ilyen véréket jutogunk neki az őrületben élő hatvérnek. Ön arckép 1974.

0: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hoy voy! ¡Hoy voy! ¡Qué seré de si vas a
1: ezzel az égszintjük szalad barátkodta. Filotka és Miroska, a két vetélytársak, avagy egy ara és négy ülegű. Bohóznak. De jól lapták a bolondot. Rengeteget nevettem rajta. Aztán volt egy színű, és az valami ilyen oroszító, meg egy gúnyvers az ügyvédekről, és egy másik, egy börtönírnok.

0: alakul. Hí, az nagyon nehéz volt. Én csodálom, hogyan engedheti meg az ilyesmit a cenzúra. A kereskedőkről nyíltan kimondják, hogy becsapják az embereket, hogy a drágalátos csemeték dorbízolnak és nemesek között pöffeszkednek. Aztán volt egy mulatságos petrés az újságírókról, szóval, hogy az újságírók megragadnak minden alkalmat, hogy kiöntsék az epéjüket.
1: És a szerző a közönség védelmét.
0: Nem. Manapság a szerzők nem írnak eléggé szórakoztató dolgokat.
1: Nem írnak.
0: Mert nem tudnak.
1: És én?
0: Én tudnék. Miért ne tudnék? Hogy ne tudnék? A címe...
1: Nem, ez nem jó.
0: Aha. Alphonse a csábító. Szomorú játék.
1: Hány felvonásban?
0: Két részes. Igen. Szomorú játék írta Akszentyi Ivanovics Poprischin, színműíró és címzetes fogalmazó.
1: Alphonse.
0: Ki kell hegyezni a tollamat. Ez se jó! Hol egy másik toll? Szereplők. Alphonse. Csupa nagybetűvel. A kedvese Sophie. Nem. Hallgatok. Egy elfágyolozott hölgy. Nevezzük csak így. Első felvonás. Budoár. Egy elfágyolozott hölgy. A tükör előtt ül. Ruhája szép szúrva a padló. Sóhaj. Ah, Alphonse, hol vagy, ó Alphonse? Hol maradsz? Megöl ez a bizonytalanság, ó Alphonse, hol vagy?

0: keszegek, figyelem! Ne húzódozzunk, ne féljünk az újtól. A horgásztarhonya ízletes, tápláló, vitamindús. Fogyasszuk egészségre. Én néha azt hiszem, hogy a művészetek is, még az ősemberi világban, valamilyen groteszk módon születtek meg először. Azt hiszem, hogy az első groteszk mozdulata az emberiségnek az volt, amikor valaki elhúzta a száját, vagy behunyta a szemét, megpróbált valakit utánozni. Talán éppen a törzsfőt, valami vezetőt, valami hatalmasabb egyént, valami erős embert. Csúfát tenni, kinevettetni. És amikor ezzel sikere volt, akkor elkezdte utánozni, még jobban kicsúfolni. És így alakult ki a világon az első bohóc tréfa. Na most a bohóckodás, amit én különben a legnagyobb és legnemesebb művészetek egyikének vallok, a bohóckodás végig kísérte az embert a kezdő művészetek korától egészen a mai napig. A bohóc mindig az a művész, aki valamilyen ellentétet mutat be. Ez benne a groteszk. Bejön lomposan, nagy csónak cipőben, pepita nadrágban, fehérre meszelt arccal, maga az elesettség, a nyomorúság. De ott áll mindig valamilyen erős ember, lehetőleg frakban, akivel a bohóc kikezd. A bohóc megpróbálja kicsúfolni. Megpróbál egy vödör vizet ráönteni, csak mi derül ki, hogy a bohóc vödöre üres, abból nem jön víz, viszont az erős ember fölkap egy vödöröt, nyakon önti a bohócot, aki vizes lesz, és mi nevetünk. Ennek a századnak legnagyobb művésze, akit ismerünk, Chaplin, akit maguk is ismernek, tulajdonképpen bohóc volt, ugyanebben a csónakcipőben, legfeljebb nem pepita nadrágban, hanem egy elszegényedett
1: középosztályú ember, Buddha csónak.

Nemrég jelent meg magyarul Jules Renard naplója. Ez a nagyszerű. És ez tele van nem csak egyperces, hanem félperces, ötsoros vagy ötszavas novellákkal. Hát hamarjában egy jut eszembe. Egy nyúl vacka tele van félelemmel, még ha távol van is a nyúl. Ennyi a novella. Persze ez így első hallásra nem érthető. Ez tulajdonképpen nem is hallgatásra, hanem olvasásra való. Ahhoz, hogy megértsük, kell egy kis csönd, egy kis pihenés, egy kis visszagondolás. Az, hogy a nyúl vacka tele van félelemmel, szép, de tulajdonképpen nem is igaz, illetve első hallásra nem fogadjuk el igaznak. De ha utána gondolunk, és szabadjára engedjük a képzeletünket, akkor fölrémül bennünk valami, egy emlék, például egy szoba emléke, egy olyan szoba emléke, ahol nagyon egyedül voltunk és féltünk, annyira féltünk, hogy a félelem bevette magát a szobánkba, bútorainkba, könyveinkbe, s távollétünkbe is ott maradt. És amikor idáig jutottunk, eljutottunk e mondat megértéséig. A kimondatlanságnak, az elhallgatásnak, annak van valamilyen képzeletindító hatása az olvasóra, és persze az íróra is. Gondoljunk csak arra, ha egy szokványos mondatból a mindennapi beszélgetésben véletlenül kimarad egy szó, azon is meghökkenünk, megáll rajta a szemünk, elgondolkozunk, mi történt, miért maradt az ki. És ha nem szavak maradnak ki, hanem jelzések, szokványos utalások, leírások, részletezések. Ha tehát egy csomó olyan dolog, amit eddig az író végzett el, most ráhárul az olvasóra, akkor valami feszültség keletkezik, ugyanaz a feszültség, ami bennem is megvan írás közben, és létrejön egy izgalmi állapot. Olyanféle dolog ez, mintha egy elektromos kisülés jönne létre az író és olvasó között. Amit az író nem mond el, azt végül is az olvasó képzelete egészíti ki, és ez végül is olyanná válik, mint egy közös játék, egy újfajta társas játék író és olvasó között, amelyben persze sohasem párhuzamosak az érzések, mert hiszen mindnyájunk más élményeket hozunk magunkkal, és egy-egy szó, egy gondolat más indít el bennünk. Mert voltaképpen minden művészi alkotásnak sok értelme van. És minél többféleképpen értelmezhető, minél egyéniben tudjuk magunknak megmagyarázni azt, amit láttunk vagy olvastunk, annál jobb. Csak egy kicsit lazítani kell magunkon. Nem szabad mindent olyan véresen komolyan venni. A világon csak egyetlen egyértelmű dolog van, az a telefonkönyv. Minden más, amit az ember leír, már több értelmű. Még az is, ami nagyon egyértelmű akar lenni, mondjuk a büntető törvénykönyv. Még az is nagyon sokszor, nagyon sokféleképpen értelmezhető, hiszen akik megélték ezeket az időket, nagyon jól emlékeznek, hogy hogy lehetett a törvényt kicsavarni, hogy lehetett ártatlan embereket halálra ítélni, mindezt a büntetőtörvény paragrafusaira hivatkozva. Pedig a BTK, a büntetőtörvénykönyv, az nem művészeti alkotás. A művészi alkotás viszont éppen megkívánja, hogy minden ember a maga szemszögéből, a maga tapasztalatai birtokában, a maga érdeklődési köréből közelítse

Poéta életű ember érzékeny antennájú, égi fogantatású, mégis emberformájú gyerekember. Olyan talán, mint mindnyájan voltunk, vagy inkább szeretnénk lenni. Játszó ember, hívő ember, gyerekember. A gyerek ilyen ezerágú, ezertövű, csodás, égből jött, földre pottyan, síró nevető, mindig föltápászkodó, mindig zuhanó, botorkáló, erőszakos, egyetlen, szárnyas mesztelen. A próféta poéták az időben terítik ki kicsikart, hosszú, tiszta gyermekségüket. Az időben, térben, az örökké valóságban élő delejtűs, dimenziós ember a költő művész. Honnan jött? A végtelenből. Hová tart? A véges jelen valóságból a halhatatlanság. Petőfi Sándor,

0: Hosszú állás a rettentő leszen. Keblemre hajtva fejecskéjét alszik kis feleségem mélyen csendesen. Vérpanoráma lengelődtem el, a jövendőkor jelenései, saját vérök tavába fúlnak bé, a szabadságnak ellenségei, egy kis mennydörgés szívem dobogása, s villámok futnak által fejemen, s keblemre hajtva fejecskéjét alszik kis feleségem mélyen csendesen.
1: Részlet Petőfi Sándor naplójában. Politikai életünket távolról néztem, vagy rá sem néztem, amiért részint egyoldalúsággal, részint bűnös egykedvűséggel vádoltak. A rövid látók. Én tudtam azt, amit ők nem tudtak, és azért szánakoztam a napi politika kurjogató hőseim, mosolyogtam a fontosságot, melyet maguknak tulajdonítottak. Tudtam, hogy az ő fényes tetteik és fényes beszédeik nem egyéb, mint homokra rajzolt kép, melyet a bekövetkezendő viharnak első lehellete elsodott. Tudtam, hogy ők nem azon nagy színészek, kik a világszínpadán az újjászületés óriási drámáját eljátszák, hanem csak a dekorátorok és statiszták, kik a függönyöket aggatják, és a színpadra székeket és asztalokat hordják. Magamba zárkóztam, mint elzárkózik tornyába a csillagász, a földről az égre vetettem szemeimet, a jelenből a jövőbe. Egyszerre leszakadt az ég a földre, jelenné lett a jövendő. A forradalom kitört Olaszországban. Amint nézték a jövendőmondók a gyermek Jézust a jászolban, oly lelkesedéssel és áhítattal néztem én ezen új meteort, ezen déli fény, mely születésekor is nagyobbszerű volt minden északi fénynél, melyről meg volt írva lelkemben, hogy be fogja utazni a világ. És úgy lett. Olaszországban tölti gyermekségét, vándorolt fölfelé, egyszerre Párizsban termett, mint férfi, onnan kikergette Lajos Fülöpöt, miként Krisztus az adóvevőket Jeruzsálem templomából. Ó, mikor én meghallottam, hogy Lajos Fülöpöt elűzték, és Franciaország respublika. Egy Pesttől távol eső megyében utaztam, ott egy fogadóban lepte, rohanta meg e hír szívemet, fejemet, lelkemet, idegeimet. Vive la République, kiálték föl, aztán némán merően álltam, de égve, mint egy lángoszló. Amint eszméletemet visszanyertem, egy aggodalom kezdett bántani, a jelszó ki van kiáltva, gondolám. Ki tudja, mi nem történt, vagy történik, még én hazaérek. Nélkülem kezdődjék a forradalom. Ah. Nyakra főre siettem a fővárosba, reszketve, lélegzet nélkül értem haza.

Andrej Voznyacenszky, Nem megy az írás. Bölöni Sándor fordítása. Válságot ének, csönd a lelkem. Barátom hajt, minden nap versort teremjen. De számomra se nap, se sor. Mezőim némán nyugszanak, az üzemeim mind kiégtek, és munkanélkül tátogat egy szörnyű ásítás, a lélek. A kritikusom cikkben keresett, és közölte, hogy az ő környezetében csak én élek válságot, jól lehet a legválságtalanabb rendetében. Barátom, komoly, le nem kenyerezhető, jó öltöny, de nem az ő termetére. Belül és kívül minden érthető, s a dal nem dallik mégse. Lesüllyedek a szerelembe, lokál zenére illegek. Ti ne süllyedjetek le. Én süllyedek. Volt vers, kemény akár a kés, vad jégkoronként sikított. Most már nem megy a rímelés, nem megy sehol. A távolból a vándorbánat sóhajt egy idegen madárból. A darvak énekkarba járnak, a hattyú nem tud, csak magát. Madaram szürkém, sodró szélben ősz Vlagyimirodnak mit sír szíven? E hangjegyeket én nem értem, lám. Süllyedek. Az országban naponta 7 verses kötet lát napvilágot, én pedig veszett kutyaként a barátokat, városokat járom. Futok a megdermet erdőkbe, elnémult napkelték elé, hol a tavasz kettőbe törve hanyatlik titkon nyár felé. De hiszek abban, hogy a céhem 2511 költőnk az író szövetségben ír helyettem is verseket. Ők válságmentesek. Marin Sorescu, papír. Kányádi Sándor fordítása. Jelezték, azt hiszem a Jelenések könyvében, már pontosan nem emlékszem, hogy hatalmas papírorkán közeledik északnyugatról és minden irányból. Mindent el fog söpörni útjában, és mindent papírossá fog változtatni az orkán. Papírrá változnak a fák, papírrá az emberek, papírrá az arany. Sikoltozni fognak az emberek a borzalomtól, és sikoltásaik papírkígyókká változnak azonnyomban. Aztán az emberek maguk is papírrá válnak. Csomagoló papírossá, borítékokká, papírzsákokká, biblia papírrá, cigaretta, de főként újságpapírrá. Egyesek vezércikkek lesznek, mások ipari vagy mezőgazdasági problémák hasábjai, megint mások külpolitikai oldalak. Azok az írók, akik eddig helyszűke miatt nem tudták magukat lejáratni, lejárathatják már az első bekezdésekben. Mit szaporítsuk a szót? Világméretű lesz az orkán, s a papír. És végül, türelmét vesztve, ásít egyet a föld, s elnyeli az egészet jó étvágyjal, és megtörli a száját azokkal, akik papírszalvétává változtak. Szemléltetés.

aréna. Drót járja át a szív izomzatát. A szívizmokat drót járja át. Nem tudod már a házbért sem fizetni. Eréten volna jó találni keskeny és végleges hazát. Kihagyó, hibás ütemek, szivattyú, távoli beszéd, mindegyre elfulladó, légszomjasan, de dolgozik még nyilalva, rángatózik a drót, a szív, a szó, a fű alatt. Miféle nyelv ez? Ezen a nyelven hallgatsz majd, barátom, mikor majd hallgatni fogsz. Mikor majd szívedben dróttal, szádban tablettákkal, a fű alatt forgolódsz s ragyogsz. Ez az a nyelv, amelyen nem fizetsz, barátom, vagy fizetsz a császárnak adót. E nyelven szól az élő holttest, meg az izsor és lűd s a vót. Tükre előtt a temetőben a jelző jelzi még a szót, szépíti magát még a nyelv, a vepszenyelv, a lűd, a vót, az inkeri, a vót, a lív. Lüktet a rím, a drót, a szív, véres a géz, a vastüdő. Nem fizetsz házbért, házadót, tiéd a fű, a rét, a drót. Példázat az illúziók hiába valóságáról. Néhány héttel ezelőtt egy budapesti belvárosi iskolában Radnótiról tart órát a tanár. Az osztály nem is annyira passzív, inkább ellenséges közömbösséggel hallgatja a magyarázatot. A szenvedés nem rontotta meg a költőt. A lélek nagysága, a szó nemessége, az ember méltósága. Az utolsó versek a halálból küldött palackposta. Tudjátok, honnan kerültek elő? Csönd. A tömegsírból. Ekkor megszólal valaki hátulról. Hát ez még ott is ír. Sátottam volna ezt. De te nem tudsz annyira elnéző lenni. Hát érdemes? Az írástudók, morfondírozol, a vót írástudók. S erre minduntalan az jut eszedbe, mint rím, a fáradt halál, der müde tod. A rákkórház környékén sétálgatsz ezen a szentestén, lívek a Lebensraumban, mit hoz vajon a holnap? Ekkor megtörik a csönd. A kivilágított épületben hirtelen harsány, mindent betöltő, rekettes, de öntudatos dal hangzik föl 10-15 torokból, és az ének helye hulyázó és áhítatos, gondtalan és keserves. Nem kétséges, ki énekel, miféle kórus ez? A rákosok dalárdája.

Változatok homok órára. A legb nincs, de a legb sincs. Rögtön előbb, utóbb, és aztán elkezdünk ugyanott, ugyanonnan, elkezdünk ugyanoda. És aztán elkezdünk ugyanott, ugyanonnan, elkezdünk ugyanoda. Mert aminek meg kell lennie, el kell maradnia, legjobb, ha itt van bennünk, ott van kívülünk. Csak mi vagyunk, akik meglennénk sehol nélkül, semmikor nélkül. 1976 823 per A2. Előszó Paul Kléhez. Itt most mindjárt pillantást vethetünk egy festő életére. És nem kell döntenünk, érdekes-e, vagy érdektelen a személye. Nem lelkesedhetünk, nem is legyinthetünk. Majdnem úgy teszünk, mintha semmit sem teszünk, de nem azért, mert nem tehetünk, sőt, az ilyesmiről épp megfeledkezünk, és történik velünk. Itt majd egy textúra, s nem valamiféle textus jegyében emlékezünk Klé úrra. Ez a könyv ennyi. Itt nem valahonnan valamerre fogunk menni, bár egy élet rajza is kirajzolódik, de hát a rajz rajzolódva a legvalódibb. Itt minden úgy adódik, s ha e bevezetőből ne talán az adódna, hogy itt a dolgoknak van bizonyos módja, mondjuk meg gyorsan, ha van, hát valamennyi. Ritkaság, hogy a megszokottról ilyen természetesen mondatnak le minket, de hát itt nincs ott hol, csak egy, nevezzük így, tekintet. Minden annyira fontos. És ami fontos, az is csak végtelenszeres. Itt minden mindent erez, és ha a villa erről van szó, errez. És hogy milyen eredetű egy képen egy betű? Itt történetesen eredetű. És ami az arányokat illeti, minden szellős, minden szoros. De ez a szoros azt is jelenti szeres. Ami nem a szertelen ellentéte, csak azt kéri, ne tegyünk számot elébe, hogy hány. És közben Klé úr, aki kicsoda, mintha táblázaton és listán számolhatna be, ezt merészeli, minek mi a sora. Mintha ez az egész nem lenne más, mint iskola, de nem preparátumokkal, kitömött állatokkal, és nem is országhatárokat átlépő pedagógiai hajlamokkal, hiszen minden átlépés sértő. Ezért neki, mintha mindig minden épp ott lenne, anélkül, hogy bármit mímelne, anélkül, hogy csorbát ejtene a világ állapotán, mely neki legfeljebb kocsány, és a levél tovább tagozódása bizonyítja, nem kell itt soha másra gondolni, ittre és átváltozásra. Önmagukkal azonosabb be dolgok istene. Itt bár évszámokat látunk, semmi se letűn. Arányrendszer fogad, de nem távolodunk, nem közeledünk. S az idő sem az a kizökkenő fajta, csak annyira nem tünedező, vagy épp annyira az, ami kitölti, hogy ragaszkodás helyett mindjárt maga tovább ölti, mintha lenne időn kívülie. Egy fenyőnek, egy botanikus kertnek, vagy akkor is ott maradhatna vele, ha már más kezd bele,
más valami. Itt, ha a labirintusok magukba kevernek, csak azt teszik, amik. Azonosulnak. És ha egy nézés erejéig elmegyünk labirintusnak, még nem nagy híja ez szokásos moduszunknak. Legyünk őszinték. Annyi minden untat, és olyan jó, ha valaki szórakoztat. Már ezt egy bizonyos szinten felül értem, és nem is vulgárisan, Klé úr érdekében, mert bár semmi sem érdektelen, nincs érdekesem e világnak. Ha törvénye van, azon bárki könnyen átláthat, de hát ezt is akarja Klé. Oda tartja a kis én e nagy paradoxon elé a folt s vonalmezőt. Hát hol van itt az én, te, miti, őt? Kérdezi őt. Ugye, nem is veszélyes, ha az őből én lesz, és az énből ő lesz, és mikroszkóp mód hajol le minden szeszélyhez, amit törvénynek nem kötelességből érez, s ha érez is, nem sokszorosíthatónak, nem minősít semmit jónak, de nem is kifogásol, nem akar, amikor csinál valamit abból a forgácsból, amit az érzékszervek hasítanak. Beáztatja feltétlenítő szerébe, átbocsátja magán tényfékező gépe, kész az anyag, és abba is hagyhatjuk ennyi erővel. Minden csak idéző jel.

0: Ez itt Tilos Rádió, sziasztok, és benne a rádió történeti nap folytatása, és megpróbálkozunk a technikai lehetetlennel, és megpróbálunk elindítani egy körkapcsolást. Halló Millenáris, halló Szimplakárt címmel. Jelentkezzetek be, ha hallottak bennünket. Nem nagyon hallunk benneteket még. Még mindig alig hallom. Tilos Rádió, sziasztok, és benne a rádió történeti nap folytatása, és megpróbálkozunk a technikai lehetetlennel, és megpróbálunk elindítani egy körkapcsolást. Halló Millenáris, halló Szimplakárt címmel. Jelentkezzetek be, ha hallottak bennünket.
1: Szerbusz, káosz, szerbusz, Tilos Rádió, itt a Millenáris beszél.
2: Halló.
0: Még mindig alig hallom. Sziasztok, és benne a rádió történeti nap folytatása, és megpróbálkozunk a technikai lehetetlennel, és megpróbálunk elindítani.
1: Itt vagyunk, és már jó 45 perce várunk arra, hogy bejelentkezhessünk az élő adásba, ugyanis itt ül velünk Szent Jóbi Tamás, az International Parallel Telecommunications Union, vagy ennek valamilyen kombinációja, szuperintendáns, ezt elmondjuk magyarul is?
3: A szuperintendánsra nincs szó.
1: A szuperintendánsra nem, de hogy a telekommunikációs párhuzamos uniót és a telekommunikációs unió közötti különbséget vagy hasonlatosságot azt gondolom, hogy érdemes elmondani, ugyanis a telekommunikációs unió az az a szervezet, ha jól tudom, amelyik a világ összes telekommunikációs reguláját és szabályát azt írja, azt betartja, kikísérletezi. És ehhez képest mit csinál? Mit csinál egy szuperintendáns? Mit csinál Szent Jóbi Tamás 2006-ban Magyarországon?
3: Szóval először is azt szeretném mondani, hogy köszönöm, hogy meghívtatok. Csak rendszerváltás előtt volt rádióm, mert akkor kellett hallgatni a Luxemburg adót. És nagyon szeretem ezt a szót, hogy tilos. Ez az egyetlen szó, amit állandóan fejben tartok, mert ez egy kiszögelési pont, ehhez lehet igazodni. Ez egy olyan struktúrálását adja az elmének, ami nélkülözhetetlen számomra.
1: De egy ilyen tilos művész vagy, nem? Tilos művész. Vagy rossz művész, vagy rossz?
3: Én rossz, nagyon rossz művész vagyok. Pontosabban nem művész, művész vagyok, és ez úgy látszik, hogy mindig nem legális egészen. Sem Magyarországon, sem máshol.
2: De neked ez tetszik, hogy ez nem legális?
3: Persze, persze, tudnék. Mondom, így a tilos szó állandóan kéznél van, és lehet vele operálni.
1: De Tamás, én most hadd kössek beléd, itt Magyarországon demokrácia van, tehát itt most én azt gondolnám, hogy nincsen
2: Valás,
1: tilos. nincs tilos. Mi is csak nevünkben vagyunk álságosan tilos rádió.
3: Igen, szóval akkor inkább arra térnék ki, hogy mi a különbség a telekommunikáció nemzetközi paralel uniója és a telekommunikáció nemzetközi uniója között. Ez először is egy rendkívül komplikált, összetett és zavaros téma egyik szempontból. Szerencse.
1: Akkor szerintem vissza fogunk erre térni. Most átadjuk a szót a bármelyik másik helyszínnek, amelyik hall minket, és akkor bele fogunk menni részleteiben abba, hogy hogy miért tilos, miért rossz, és hogy miért paralel.
2: Én azt szeretném kérni a másik helyszíntől, hogy számoljon be, hogy mi hogy hallatszottunk. Szevasztok!
1: Szevasztok!
0: Ti nagyon jól hallatszottatok, a delay jelentőség teljes, viszont a másik helyszín még nem állt össze teljesen, leginkább egy nagy masszatos hallatszott.
1: Most átadjuk a szót a...
0: Egészen különlegesen hallatszottatok minden esetre, most akkor egy kis zene, és akkor jelezzétek, amikor visszajönnétek, mert tiétek az egyedüli szó most. Tehát egy 5 perc zene, és akkor visszajövünk.

És sziasztok, ez itt a Tilos Rádió Rádió Történeti Napja, és azon belül is a Körkapcsolás című kísérleti adás, és kapcsoljuk a millenárist. Hello, millenárist!

0: És jó.
1: Sziasztok, ez itt a Tilos Rádió Rádió Történeti Napja, és azon belül is a Körkapcsolás című kísérleti adás, és kapcsoljuk a Millenáris. Háló Millenáris!
2: Szervusztok, ez itt a Tilos Rádió, nem csak az FM 90.3-on, hanem a Millenáris Parkban, telibe viszonyzott vágyakozása, Tilos Rádió Rádió Történeti Tematikus Napján. Itt van köztünk Szent Jóbi Tamás, a stáb pedig nem más, mint MC Ripperman, másik nevén Bodó Balázs, Rádió Edit, neki nem mondom el a másik nevét, és itt van DJ Lingam is, aki most nem DJ-zik, hanem tologatja itt a keverőnapotikat. Szóval, hogy ez a rádió történeti tematikus nap, és ennek keretén belül, és a Tilos Rádió performance, workshop, lokatív média, minden, amit akartok, annak keretében, tehát Radio Territories 2, és ennek keretében itt a Millenáris Parkban, a mobil stúdiókban egész nap a Tilos Rádiósok dolgaival találkozhattok, most éppen egy élő műsorral, körülöttünk hatalmas forgatag, népzenei színpad, szemben mögöttem tó, meleg van, akinek van kedve, az jöjjön ide. Mindjárt tovább is fogom adni a szót, tehát ez a Radio Territories 2, és ezen belül itt találkozhattok a Tilos Rádiós workshopon készült kis hangzó installációkkal, amik mini rádióadók, kis teljesítménnyel ki lehet ide jönni, és kis apró kínai rádiókon, amit itt osztogatunk, azon meg lehet hallgatni ezeket a hangzó installációkat, amiket természetesen megtekinteni is meg lehet. Mi pedig folytatjuk itt a műsorunkat, és át is adom a mikrofont és a szót is MC Rippermannek, akinek itt ül a vendége, Szent Jóbi Tamás személyében.
3: Mert hogy nagy izgalmammal elfelejtettem elmondani azt, hogy mi is az apropója annak, hogy egy paralel uniós szuperintendást hívtunk meg az adásba, és ennek az apropója az tényleg az, hogy itt amit a mobil stúdiókban kiállítottunk, és amiket a mobil stúdiókban meg lehet látni, meg lehet nézni, és meg lehet hallgatni, azok ilyen nagyon olcsón és nagyon könnyen összeszerelhető mini rádióadók, amikkel gyakorlatilag azt a tájékoztatási és rádió monopóliumot lehet föltörni, aminek a Tilos Rádiós is most, mint legális frekvencián működő adó része.
4: Én még azt azért elmondanám, hogy ez a mobil stúdiók, ez meg egy nomád multimédia projekt, tehát az meg egy másik formáját töri föl a institucionális művészet fogyasztásnak, mondjuk.
3: Tehát itt vagyunk egy múzeum nélküli múzeumban, egy rádió stúdió nélküli rádió stúdióban, és azt gondolom, hogy ha lehet még ennél mobilabbnak lenni, akkor az olyasfajta mobilitás, mint amilyet...
4: Az már hazudik.
3: Nem? Hát, vagy olyan nemzetközi művész, mint Szent Jóbi Tamás, aki ugye 1975-ben elment ebből az országból. Ez a jó szó, hogy elment.
5: Ez egy elég jó szó, de van ennél jobb.
3: Mondjad.
5: Számüzetésbe vonult.
4: De nem elküldtek?
5: De.
4: De megkértek, hogy menjél el?
5: Igen.
4: És mikor tört, vagy hogy történt ez, amit megkértek?
5: Hát szóval ez jóval korábban kezdődött.
4: Hát már többször kérték, hogy menjél el?
5: Nem.
3: Többször mondták, hogy ne szólalj meg.
5: Azt mondták sokszor, alá is iratták velem többször, ilyen rózsaszín kis formanyomtatványokat kellett aláírni a rendőrségen.
3: Hogy nem csinálsz mit?
5: Happeninget. Happeninget.
3: Nem mondd ki ezt a szót még egyszer.
5: Szóval igen, ez jóval korábban kezdődött ez az egész. Voltak éppen, igen, a költészettel kezdődött, mert eleinte metafizikus irányultságú költészettel foglalkoztam, ami egyszerűen vérlázító volt a fennálló hatalom számára a 60-as években.
4: Elnézést, tudsz egy ilyen metafizikus, emlékszel egy metafizikus költeményedre? Esetleg spontán?
5: Ezeket mind kitöröltem az emlékezetemből.
4: Helyes.
3: Amikor... Rendőri parancsra?
5: Nem, nekem... teoretikus és gyakorlati problémáim voltak ezzel az irányzattal, és abba is hagytam a költészetet 1965-ben. És fél évig nem foglalkoztam ezzel a dologgal, nagyon hiányzott, és akkor visszajöttem a földre, és egy happening keretében megérkeztem ide, ugye, és attól kezdve meg az volt problematikus a fennálló hatalomnak.
3: Ugye leginkább amelyik ilyen nagyon tudható műved, az a Balaton-Boglári kápolna tárlatban kiállított önmagad, a preventív bűnmegelőzési gyakorlatok, vagy önbüntetési gyakorlatok, ugye nem tudom pontosan mondom-e már a címét, ahol különböző kérdéseket lehetett neked föltenni. Most, hogyha előbányáztam a számítógépemből, mint ahogy most nem fogom tudni, akkor föltenném neked azokat a kérdéseket, amiket ott te a látogatóknak föltetettél magaddal. Mások lennének-e a válaszaid?
5: Szóval az a helyzet, hogy először is tisztában kell lennünk annak a konstrukciónak a szerkezetével. Tehát, mivel a fennálló hatalom büntette a művészeti tevékenységünket, ezért én arra gondoltam, hogy most segítek a hatalomnak, mentesítem őket a büntetés aktusának elvégzése alól. Én magam egy olyan műveletet fogok végrehajtani, ami egyúttal tartalmazza a büntetést is. Tehát napi 8 órán keresztül ültem egy katolikus kápolnában,

0: Valami olyasmi, hogy, a jövőben a jövőben nem emlékszem. Ez a múltban volt.
1: Jó, akkor mi volt? És ez hogy nézett ki, hogy, tehát, hogy tavaly megcsináltad ezt? Egy kvázi üres lakásban a Lehel tér környékén.
0: Egy műteremben.
1: Ez, igen, mert hogy azt értem azt a kontextust, mint a 75-ben, vagy mikor Balatonbogláron, de 2005-ben a Lehel téren ez mit jelentett? Vagy
0: ez? Nos, ez nem az én iniciatívámból keletkezett ez a remake, ez a rekonstrukció, hanem a Little Warsaw, a Kis Varsó nevű társaság, tehát Havas Bálint és barátja, ketten csinálták ezt, Gálik András, ketten kezdték el ezt a rekonstrukciós műveletet végezni, aminek egyébként rengeteg ríme van a világban jelenleg. Nagyon sok rekonstrukciót végeznek művészek. És Kisvarsó is bele kezdett ebbe a rekonstrukciós ügybe, és felkértek engem arra, hogy azt a bizonyos 1972-es talán büntetés megelőző adóterápiát rekonstruáljam most, mert hogy nagyon sokan nem látták ezt akkoriban, és hát hogy érdekes lenne esetleg ezt újra megcsinálni.
1: És hogy érezted, hogy tehát mi volt az eredmény ennek a rekonstrukciónak számodra, vagy a közönség számára?
2: Ez ugyanaz a mű volt? Ugyanaz a darab volt?
1: Ugyanaz.
0: Ez nagyon érdekes kérdés.
1: Hát, amennyiben a kétszer nem lépsz ugyanabban a folyamban.
2: Amennyiben Szent Gyuri Tamás vödörrel a fején, ugyanaz az ember lehet 1973-ban.
0: Ezt a problémát ezt én azonnal láttam, úgyhogy a bal lábamon egy barna cipő volt, a jobb lábamon egy fekete, különböző stílusúak, tehát ezzel rögtön ott ki is fejeztem azt, hogy egy folyóban nem, hogy kétszer, de egyszer se lehet belelépni.
2: Oké, akkor ez így visszavezet ahhoz a kérdéshez, amit így az elején elkezdtem, már pedig azt, hogy az a fajta program, amit te követsz, ez a kívülállás, vagy szembenállás, amit elég konzekvensen, amelyik elég konzekvensen vezetett a te kiűzelésedhez ebből a kádári paradicsomból 1975-ben, ez 2005-ben mennyire tartható egy olyan térben, mint milyenben mi itt üldögélünk, ahol boldog kertészek röfögnek a traktorjaikkal, és a mellettünk levő intézményben egy Jancsi és Juliska.
1: A hamupipőket,
2: című néki előadás szórakoztatja az önfelett parklát. Ez ugyanaz a mű volt? Ugyanaz a darab volt?
1: Ugyanaz.
0: Ez nagyon érdekes kérdés.
2: Hát, amennyiben
1: a kétszer nem lépsz ugyanabban a folyamban.
2: Amennyiben Szent Gyuri Tamás vödörrel a fején, ugyanaz az ember lehet 1973-ban.
0: Ezt a problémát ezt én azonnal láttam, úgyhogy a bal lábamon egy barna cipő volt, a jobb lábamon egy fekete, különböző stílusúak. Tehát ezzel rögtön ott ki is fejeztem azt, hogy egy folyóban nem, hogy kétszer, de egyszer se lehet belelépni.
2: Oké, akkor ez így visszavezet ahhoz a kérdéshez, amit így az elején elkezdtem, már pedig azt, hogy az a fajta program, amit te követsz, ez a kívülállás, vagy szembenállás, amit elég konzekvensen, amelyik elég konzekvensen vezetett a te kiűzetésedhez ebből a kádári paradicsomból 1975-ben, ez 2005-ben mennyire tartható egy olyan térben, mint amilyenben mi itt üldögélünk, ahol boldog kertészek röfögnek a traktorjaikkal, és a mellettünk levő intézményben egy Jancsi és Juliska.
1: A hamupipőket, ne ragudj meg!
2: Hamupipőket című néki előadás szórakoztatja az önfelett parklátogatókat. Tehát egy ilyen térben, amelyik egy totálisan megváltozott, remélhetőleg totálisan megváltozott tér, neked hol a helyet?
1: Nyomokban megváltozott tér.
0: Hát azért én nem így látom a dolgot, tehát én nem állok kívül. Ez egy félreértés, ez egy képző szó lenne. Nem állok én kívül, egyszerűen állandóan belém kötnek és kitaszítanak. Tehát én csak azt csinálom, amit a sátán, vagy a démon, vagy... Másrészt pedig megpróbálom az akarani azokat a belső impulzusokat, amelyek így érnek, az összjátékából kialakul az, aki aztán így ki lesz.
2: Ez egy... Tehát nem tudom, hogy te Ebruda

0: Te téged ebrudalnak ki, vagy te ebrudalod el ki a környezetedet? Ugye itt ülünk a Millenáris Parkban, amelyik állításnak, amelyik földolgozta azt a teljes kort, amelyiknek te is részese voltál, de sztrájkoltál éppen akkor.
1: Igen, de például ott is ugye felkért a szemizdat kiállítás szerv, hogy a hordozható intelligencia négyzeten múzeumot állítsam ki. Hoztam a múzeumot, 1100 digitalizált mű van benne ki, amit a 60-as években mai napig titkolja. Tehát én nagy elánnal remek múzeumot, és kérem, amikor mondtam, hogy de hát itt vannak munkatársak, stb., akiknek család nem lehetne valami honoráriumról szó, és ők, akik a pénzüket ebből a kiállításból, azt mondták, hogy hát örüljek annak, hogy intelligencia fokozásnak. Úgyhogy ekkor nem tehettem mást, ugye mivel kilettem megint taszítva egyfajta, rögtön kénytelen voltam a régi bevált módszert, a sztrájkot alkalmazni, úgyhogy a múzeumot magát felállítottuk, de nem raktunk bele semmit, egészen egyszerűen csupán egy kis nyugágyat raktam bele, és azzal szemben felállítottam az egyik első szemizdat kiadványt, amit készítettem a 60-as években, és rúg falára, hogy esti.rajk.
0: Amely autóviszony elemzése volt.
1: Pontosan. Emblematikus.
0: Emblematikus volt. Nem tudom, hogy állunk a központi stúdióval. Azt látom, hogy itt akadozik az adára, gondot talán a hallgatóknak.
2: Próbáljuk meg, hát ha mégis ők is be tudnak kapcsolódni.
3: Meg vagyunk itt.
0: Annyit
3: a központi stúdió, bocsánat.
0: Addig is, hogy akkor hogyan lehet itt létezni, hogyan létezelt ebben a rájkolni művészetileg?
1: Hát persze nem vagyok dogmatikus, úgyhogy vannak strike törése.
0: Magad által meghirdetett strike-ot, te magad
2: töröd
0: meg.
2: Hogy jöttök ki magaddal?
1: Civakodunk. Végre valamiféle strike szituáció van, akár strike törés, vagy sító strike, mert ilyenek is vannak. Akkor már sinem vagyunk, és akkor már viszonylag jól mennek a dolgok kívül is és belül is.
0: Színplakátban, ahol a rádiózás jövőjéről, arról hallhatnak műsort. A Millenárisból még itt nem búcsúzunk teljesen, majd visszajövünk. A szó a stúdió és a másik helyszínén. Köszönjük szépen!
3: Tehát itt a Tilos Rádió és benne a Rádió Történeti Nap és a Millenáris helyszínen köszönjük, és akkor megpróbáljuk beadni a másik helyszínünket, ami még kísérleti bejelentkezés lesz.
4: A repidákkal azért nem tudsz találkozni, mert kiírtották őket egy szállig.
5: De kiírtak meg?
3: Megy egy adás.
4: A repidák magukat írtották ki, mert
3: figyeljétek,
4: az első lap az vetelens ismerkedés a fürdővel, mert mindazzal, amit hát ők külépjelbesen laktak. Aztán rájöttek, hogy mire használnák ezeket, és amikor a rómaiaknak több százalékra adott, hogy elromoljanak, az ők egy-két év alatt tönkre mentek, és hát az újabb barbármitek agyon vették.
6: Persze, azért meg gyorsan tanulunk.
4: Hát gyorsan tanulunk, hogy beleszöztek a jóba, és akkor...
6: Jó, és meg a rossz is.
4: Miért ők
7: megbüstöltek el? Most sokák a fülembe, hogy még csak mostantól vagyunk a...
8: Hát mi is az?
7: Mi az? Mi az a
8: szellemes?
7: Magyarok!
4: Nagyon sajnálhatja az új külkapcsolásod, hogy már 20 perc azt hiszik, és pofás
8: a legjobb szorunkat máshol,
4: de nagyon jó volt.
8: Másodszor már
6: lehet. Nem tudjék, láthatok.
8: A András akkor mi volt régen, hogy akkor a kazettás mocere vissza kéne törni, mert úgy akkor az fixa. Volt hát fél napig.
6: Nem, soha a kazettás mocere is volt, várjál régen, meg szallagos volt.
8: Még ha jobb is volt, a régi volt, akkor se térjünk hozzá oda vissza. Mert a régi módszer az a régi idő, és most pedig menjünk be a bizonytalan újba, ami nem jó, hiszen bizonytalan, de mégis, mint a jövő érdekel, tehát kapaszkodjunk bele a jövőbe, és hagyjuk, hogy ez bizonytalanság elhúzzon minket a végtelen.
6: Miért kétszerűen abba a papucsba belépni az jobb?
8: Lehetetlen. Lehetetlen. Az a papucs, amit reggel este kikészítesz az ágyad elé, az reggelre már egy egészen más kémiai összetétel tulajdonképpen.
6: Hát ez az, hogy na mindegy, nem akarok visszatérni az témánkhoz. Csak maradjunk a szündisznónál meg a járatnál.
8: Szerintem arról beszélj, az is maradhat. Beszéljük arról, ha valóban most indul az adás, és akkor hogy miről szól ez az adás, kedves hallgatói. A Tilos Rádió elhatározta, hogy filmet fog vetíteni nektek magyar állampolgároknak, valamint a határon túli és tengeren túli. Tengeren túli kapja az adást az interneten keresztül. Hála jó Istennek, határtalanok vagyunk. Éppen egy filmet nézünk. A filmben egy lófarkas lány, kontyos lányt láttuk.
5: Az első hagyja kalózadó, és egy hosszú erő fiatal ember ülő.
8: 1994-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-
9: A hatóságok nagy erőkkel indultak a független adó felvételésére. A tudósági a szerkesztői
10: technológusai... Nem erről volt, szóval nincsen mondjuk, hogy itt... Nem baj. Tehát mit láttunk a képen? Mondjátok.
11: Dílán tartunk a tatárbát, a jelző tatárbákkal tartunk újra, hogy tartottak, hogy találják őket. Ezt a tudósítették fel, hogy a tervét kutatott hátulról, hogy a borodicet láthatjuk. Ami ezt az egy teljesen kriminális az egész nagyon őrült, hogy mi volt a múltban. Olyan, mint a 60-as évek. Nem volt ő, mint a szörnyű volt ez a múlt.
10: Hihetetlen.
11: Igen. Mutatkozzatok be a kedves hallgatóknak.
12: Igen, nem tudok, hogy egymásba csúsztunk. Én
13: Tolóca C vagyok, a Bondi Radio.
11: Engem felkérni az internetben találkozik. És itt van mellett.
13: Én Kán Gábor vagyok magamtól.
11: Én meg a Vidagé vagy szintén terepi. Te három bandita rádiós és egy magánzó. Ezen az oldalon pedig...
12: Hanna.
11: A Kati Hanna műsornak egy réde, amelyben az előadottátok éppen Vakács Tibor Sette.
10: Most a képzelő felhozom is.
11: Én magam pedig Kati vagyok, köszönöm benneteket. Itt után látjuk a hosszú fiatalokat az autóba. Szerintem nagyon unalmas ez a film most már valamit, mert azt nem tudják nézni.
12: Ez a hőskor volt, amikor még üldözték a
11: tárgyat. Egyszer felvetném, kedves kollégák, hogy mi lenne akkor, hogyha minden, nem csak 6 vagy 16 rádióadó lenne, hanem mindannyian egy-egy rádióadó lennék. Jó lenne?
10: Mostabb a fejtőjöntjöjön.
11: Mostabb a jön, ne persze.
10: Azért nem lenne jó, mert akkor mindenki a saját sora csinálna és nem kaphatná a másikat.
12: Egyetem van minden beputás.
13: De én szerettem meg eléggé 1584-es lenne a film.
11: Akkor volt ilyen?
13: Hát ahogy könyvoltam, nagyon ez volt. Tehát egy rádióadás azért az elég az.
11: És kérdejte, én nem egy ahány évvel szó, mivel
13: meg van. De hogy mindenkiért.
11: Nem figyelsz, 6 milliárd volt. 6 milliárd rádió.
13: Az még már nagyon internetes lenne, és akkor az úgy annyi annak szerintem nem nincs értelme, mert
11: internet. Igen, ez a jó.
12: Moziba, de hát ugye nem nézzük filmet, csak a csillagosztunk az műtetőt, és most nem is működik semmire. És ez az első film, amikor felfüggelek, de hát a felénél. Tényleg nagyon jó a csal,
11: és rossz csak a...
12: Nem. Ez volt, hogy még néztem is a csata, utána a mozi képtényében, hogy ez ennyire jó csalat kihagyni, de tényleg ez az első film, a Smokehawks Kramitje, ami is felek. Persze azt mondta, hogy a 30 nem tudom hány éves, de mégis azt akarják, hogy ő játsza Hamletet.
11: Ez egy orosz film, amit most már tudunk, hogy szült a Lenin kütetett Lenin stúdió.
12: Azt látták, amint fájt a fal. Kozi, könyvet és Lenin. Hát, azt látták, amint fájt a fal. Kozi, könyvet és Lenin. Hát, hogy mondjuk, szálltuk a filmet, az olyan, mint az asztalmi kerékpározás.
11: Milyen népszerű ez a történet a Hamlet?
12: Hát, hogy tudod, hogy a fekete ember fehér, hogy a fekete emberek miért szomorkodnak a telefon, a fekete emberek, hogy mit tudod. Megfogalmazott, hogy ez az ötkös képtel, a boldogság és az igazság.
11: Azért hagyd meséljem el, hogy a magyarokon kívül, a magyarokhoz ilyen negatív, panaszkodós társaság, mint a magyarok, csak egy van, a feketék.
7: Tehát, hogyha a televízióban egy dúsgat a bírómos fekete bírés nyilatkozik, akkor a második mondat az, hogy ilyen nehéz elnyomára élni.
12: De ez jó.
7: Tehát mégiscsak...
12: De hát, ez meg az a történet, hogy a mamáját, a... megütte az apját, ez a mamáját megütte, és ez hiszik, és... Ez még a Homérus Ögyusztájában is egy probléma.
7: De miért a probléma?
12: Hogy elveszik meg Benedetőt, és azt mondják, hogy ez a kötelkölcs. És úgy látja az a fickó, hogy ebben mindenki egyik működik.
7: Érzi, hogy az világ igazságtalan.
12: Nem, a világ nem is érdekli az igazság. Egyetlen Benedetőket hogy halt meg a kicsit, hogy mi van.
7: Hogy mi van? Egy fekete zászlót látunk lobogni a tenger fölött, majd lovak.
12: Az a jó király, a jó király. Azt nem tudják, nem tudják az ostobák már médiában nem adják le, hogy a
7: fiúkat Hamlet apja.
12: Ezért van, igen, aztán ez majd visszajön a szellemt. De oda lesz itt egy heavy metal gitár is.
7: És ez a fekete zászló, ami most lobog.

0: Hello, Tom. Here we go. Az alumínium ipar helyet fogok. Na megérkezek a várba, ahol tanácstalan kaplőrök figyelik.
1: Figyeljük, vagy nincs.
0: Igen, bejönnek el, idejük se volt megkérdezni, már is megérkeztek, leugrottak a lóról, és rohan föl a várba az 1000 lépcsőfokon keresztül, és már vele szembe nem látni, mert éretlen a film, letérdelnek az alakok. Ez nagyon művészi, hogy a függöny leledben, és egy zokogó...
1: Itt a mennyi a király, látni? Na jó.
0: De ki most az anya jól elte meg fiát?
1: Igen, mert az anya azért egyszerre szeret kúrni a gyilkossá, szereti a fiát is, mert a fiát még végebből
0: szeretni. Hogy nem szerette férjét? Hát nyilván azért ölte meg.
2: Ez itt a Tilos Rádió, és benne a Rádió Történeti Nap, és egy ilyen kísérleti jellegű törekvést hallhattok a... Honnan is? Szimplakertből zajlik az adás interneten keresztül, és mind a digitális, mind egyéb töréseket hallhattatok benne. Kis dab kísérettel. Háló, Millenár is, kérdezem, itt vagytok-e? Folytassuk a beszélgetést. Ez itt a Tilos Rádió, és benne a Rádió Történeti Nap, és egy ilyen kísérleti jellegű törekvést hallhattok a... Honnan is? Szimplakertből zajlik az adás interneten keresztül, és mind a digitális, mind egyéb töréseket hallhattatok benne. Kis dab kísérettel. Háló, Millenár is, kérdezem, itt vagytok-e? Folytassuk a beszélgetést.
3: Itt hát, szevasz.
4: Itt vagyunk egy laza 2 perces delay-jel, de itt vagyunk, és éppen arról beszélgettünk, hogy eladó a magyar nyelv. Ez nem biztos, hogy ide tartozik.
3: Nem, hát én arra gondoltam, hogy el kéne adni régen az FBI-nak a magyar nyelvet, mint kódolási módszer, de kiderült, hogy már bizonyos barátaik alatták.
4: Így van. De nem ez volt igazából a téma, hogyha ez van vendégünknek, Szent Jobbi Tamásnak hozzáfűzni való, akkor annak itt a lehetősége.
1: Nincs.
4: Nincs, érde. akkor visszamennék oda, ahol tartottunk, mielőtt ezzel a hangkollással átkapcsoltunk volna a másik helyszínen. Mi helyed van neked ebben a világban? Látod-e annak a lehetőségét, hogy egy olyan szerepet játszál mondjuk Budapesten, vagy a magyar, nem is igazából a művészet életben, hanem a társadalom egyes szabadságszobor letakarásod volt, amelyik azt gondolom, hogy a rendszerváltásnak egy ilyen ikonikus pontja volt, ahonnan egy új időszámítás kezdődött. Tehát, hogy lehet-e még egy ilyet csinálni 2005-ben?
1: Dolgot sem csinálni. 91-92-ben voltak éppen, szinte azt lehet mondani, hogy könnyen meg lehetett oldani a dolgot, de már egy fél év múlva egy lehetetlen lett.
3: Mi
1: volna
3: változott?
1: Ezt a... 91-92-ben az embereknek még a fülig ért a szája a vigyorgástól, a jó hangulattól, és aztán már 93-ra összehúzódtak az ajkak. Nem lehetne hasonlót összehozni. Néhány nagyobb volumenű dologba belekezdtem, például az előbb említett Hordozható Intelligencia Négyzeten Múzeum ügyébe, ami hát 70 művész és művész csoport 60-as évekbeli műveit gyűjtötte egybe. Hát ezt a magyar sajtó abszolút elhallgatta, a szaksajtó is.
4: Mi hiányzik a közönségnek, a tágabb értelemben vett közönségnek az érdeklődése, a sajtónak a jó indulata, vagy micsoda?
1: Szakszerűség. A szakszerűség hiányzik. A publikumot rendkívül módon érdekelte a dolog. Hát állandóan zsúfolt volt a Dorottya Galéria 3 hónapon keresztül a belváros szívében. De a szakemberek egyszerűen nem foglalkoztak a dologgal, feltehetőleg azért, mert akiknek módjában állna beszélni, írni és elemezni ilyen ügyeket, azok valamilyen módon el vannak kötelezve olyan személyeknek, olyan hatalmi pozícióban lévő személyeknek, akik nem akarják azt, hogy az a dolog, ami így napvilágra kerül most, az valóban bekerüljön a köztudatba. Pontosan azért nem akarják, mert ők voltak azok, akik a 60-as években ezeket a műveket hát betiltották.
4: De azt mondod, mert csináljuk ezt a műsort már egy jó ideje, és sokféle különböző vendégünk van, és nagyon gyakran elhangzik ez a mondat, amit most te kimondtál, mégpedig azt, hogy nem lehet, hogy még mindig blokkolják azokat a törekvéseket, amiket. És ezt én nagyon-nagyon furcsának tartom, tehát mondhatnám úgyis, hogy nem hiszem el. Egyszerűen itt ülünk. Hát,
3: igen, de tehát tényleg visszatérő motivum ez, hogy kádárizmus van még mindig, hogy így vannak dolgok, amiről mindenki tudja, hogy vannak, de nem beszélünk róla.
4: Mondok egy példát, a Makovec a nevű építész és az ő barátai, ugye, meg tudták azt csinálni, amit gyakorlatilag, hát végeredményben te is csináltál, és máig kim van az a közterületi szobruk, amit ők maguk felállítottak a Tavánban a Dózsa György szoborra szemköz gyakorlatilag. És ezt meg lehetett csinálni. Nagyon sok ilyen önszobor van, ha így tetszik, a városban. Ugye a másik kedvencem az a Jobbik, amelyik ugye folyamatosan a Ságvári Endre szobrából csinál valamit. Hol egy lepeltartót, hol egy piros felületet. Tehát, hogy van, úgy látom, hogy emberek simán belegyalogolnak ilyen terekbe, anélkül, hogy bármi problémájuk lenne azzal, hogy kitiltja őket, meg ki nem. Le se szarják.
1: Nem tudok válaszolni a kérdésre, meg kéne kérdezni a szaksajtót, tehát a művészeti szaksajtót, és azok képviselőit, vagy szerkesztőit, főszerkesztőit, hogy miért hallgatják el ezeket a dolgokat, amelyekkel foglalkozom. De Makovec nevét említetted, azért most eszembe jut egy ügymenet. A 60-as, 70-es évek elején, 60-as évek végén Makovec is készített Samizdat kiadványt, amiben engem meghívott. És amikor én beadtam oda a dolgot, ami hát egy ilyen könyvbe került volna, ő azt cenzúrázta. Tehát a Samizdat is cenzúrázott. Úgyhogy nagyon összetett és komplikált a szituáció. Ma is, akkor is.
4: Valahol olvastam tőled, hogy azt mondod, hogy egy demokratikus rendszerben nem direkt módon működik, vagy politikai módon működik a cenzúra, hanem olyan formában, hogy a hivatalos intézményrendszer ugye azt mondja, hogy ez rossz művészet. És játszol is ezzel a gondolattal, hogy találjuk meg azt a festékpöcsnek azt a pontját a fehér vásznon, amelyik a rossz művészetnek a helye, és akkor onnantól ugye kiderül az, hogy az a fajta cenzúra, amelyik politikai cenzúraként működött a rendszerváltás előtt, az hogyan kezd el dolgozni értékítéletek formájában. Erről beszélsz?
1: Erről is, de ez csak egyik rétege ennek az úgynevezett bad art, rossz művészetnek. Az egy sokkal tágabb terület annál, hogy csupán szociális, politikai kérdésekkel foglalkozzon. A lényege talán tényleg nem is itt van, hanem az egy esztétikai, etikai operáció, a bad art. Azt a dualizmust, ami mítoszunknak alapja, a jó és a rossz, mint két alapfogalom, ezt akarja felborítani alapjaiban. Akkor, amikor hatalmi pozícióban lévő emberek azt mondják, hogy ez nem érdekes, mert rossz, akkor hát ők csupán politikai és kisiskolás esztétikai érvekre hivatkozhatnak. Ők képtelenek belemenni abba a metafizikus és mitológiai problémába, amit a bad art, a rossz művészet és a nem művészet művészet kérdése fölvet.
4: Mennyiben érdekes ez a történet az internet akkor, hogyha van internet. Ugye itt volt tegnap a mobil stúdiókban a Naimányi László, aki úgy jött vissza, hogy az internetet nagyon intenzíven használja arra, hogy ott jelen legyen. Nem nagyon van jelen nagyon sok felületen, nem nagyon van jelen hivatalos intézményekben, de totálisan szabadnak látom őt a neten.
1: Igen, Naimányi szenzációs, amit művel a neten. Gratulálok neki innen is. Igen, a net, az internet, a web, ez a kiút, úgy néz ki, legalábbis technikailag ez a kiút.
4: Te használod?
1: Hát, van egy szánalmas honlapom, vagy honlap, ami a Telekommunikáció Nemzetközi Paralel Uniója honlapja. Már évek óta fönn van neten, de talán jobb lenne, ha nem lenne, mert olyan ügyetlen és hibás elemeket tartalmaz, és nincs kész. Igen, az a szándékom, hogy ezt rövidesen normális állapotba hozom.
4: Visszatérve még itt ezekre a konfliktusokra, én szeretnék rákérdezni arra a dologra, amit ugye tapasztalatból ismerünk leginkább, meg személyes történetekből lehet ismerni, mégpedig azt, hogy az elnyomás, ami a rendszerváltás előtt összetartotta mondjuk a magyar avantgárdot, vagy a magyar szamizdatot, az 89 után ugye 1000 szára szakadt, és gyakorlatilag a teljes politikai spektrum mentén megtalálhatók már azok az emberek, akik akkor egy asztalnál, egy projektekben, vagy Balatonbogláron ültek. Ezt is érzed akkor, amikor te...
1: Persze. Szóval én azt gondolom, hogy igen, ahogy mondtad, amikor leemelték a diktatúra fedelét a boszorkányüstről, akkor tényleg szerteugráltak a kígyók, békák. Én is az egyik voltam közülük, én is ugrottam egy irányba, és az a benyomásom, hogy az egyik központi probléma, ami engem, mint kígyót elválaszt a többi kígyótól, az, hogy nincs egyetértés közöttünk a demokrácia, tehát a képviseleti demokrácia és a direkt demokrácia kérdését tekintve.
3: Jó, de ez öndefiníció, hiszen pont ez a demokrácia, hogy nincs benne teljes egyetértés, nem?
1: Igen, persze, de ez a nem egyetértés fennáll, és ezért erősen elszigeteltek vagyunk egymástól, mert én mániákusan a direkt demokrácia híve vagyok, míg ők mániákusan vagy nem érdeklődnek a demokrácia, mint olyan iránt, vagy pedig hajlandók a reprezentatív demokrácia jármába beállni.
3: De elképzelhetőnek tartasz egy direkt demokráciát a valóságban?
1: Hogyne, hát van ilyen a világban, ezt nem én találtam ki, ez egy működő dolog. Persze. A demokrácia alapvetően...
3: És ebben az országban is?
1: Miért ne?
3: A kísérleti jellegei nyilván.
1: Na úgy látom, hogy te is egy másik kígyó vagy.
3: Én hát.
4: De Svájcban te mit? Mert ugye ott az az egyik ország, ahol ez működik, vagy működik hibrid módon valami képviseleti demokratikus rendszeren. De ebből te mit profitáltál, mint svájci állampolgár 75 és 91 között, vagy 89 között?
1: Hát azt profitáltam, hogy éltem ezt a szisztémát. Tehát én évente 4-5 alkalommal mentem szavazni a legkülönbözőbb kérdésekről.
4: Csak azért kérdezem, mert ugye egy másik svájci emigráns magyar, ugye a zavatai építész, ő pont ennek a direkt demokráciának az áldozata akkor, amikor ugye ő fölépítette a házát valami hegyi falucskában, és aztán a szomszédok szavazták meg azt, hogy hát ez a ház, ez annyira csúnya, hogy azonnal bontsák le, és ugye ő aztán így nagyon nehezen bírta megmenteni szinte az egyetlen megépült épületét, amelyik a saját otthona is egyben. Nagyon, nagyon komoly problémák vannak neki ebből ma is. Tehát, hogy ezt én nem látom azért egy annyira problémamentes dolognak.
1: Én nem azt mondom, hogy a direkt demokrácia megoldja a problémákat, hanem csak annyit mondok, hogy a direkt demokrácia az egy olyan eszköz, amely mindannyiunk kezében van, tehát nem csak egy párt kezében, nem csak egy kiválasztott kormány kezében, vagy megválasztott kormány kezében van, hanem folyamatosan a nép kezében van. Most a zalotai elemérrel két dolog történt, az egyik az, hogy igen, ahogy mondod, mondjuk így áldozata lett ő, mint építész, a direkt demokratikus műveletnek, de ez a direkt demokratikus művelet adott lehetőséget arra, hogy megvédje magát, megvédje a házát, és valóban törvényileg felülbírálták az első határozatot, és ma már a háza nem kerül lebontásra. Sikerült, tehát sikerült direkt demokratikus területen megoldani ezt a problémát.
4: Egy masszív, hierarchikus intézményrendszernek a segítségét igénybe véve. Tehát amikor azt mondta a közösség, hogy elemér önt kiszavazta a közösség, hagyja el a házát, majd a ház is hagyja el a közösséget, akkor ő ugye egy ilyen isteni intervenciót vett igénybe, ha jól értem. És ugye ez a... ugye itt is folyamatosan, itt is folyamatosan ez van, én azt látom egy kicsit, hogy a, hogy a, mármint a művészeti területen a közönség simán kiszavaz művészeket különböző házakból, aztán ugye egy nagyon jól bejáratott érdekérvényesítési szisztém témának köszönhetően ők visszamásznak az ablakon. Most nézel rám nagyon furcsán.
3: Na, én még az isteni intervenciónál vagyok leakadva, hogy az egész konkrétan mit jelent. Egyébként azzal egyetértek, amit most mondasz.
4: Hát azt értem ez alatt, hogy, hogy el lehet ballagni a polgármesterhez, vagy valami erős emberhez, aki azt mondja, hogy jó, hogy ti így szavaztatok, de hát én meg másképp döntök.
1: Nem, hát nem ez történt Svájcban a zalotai elemérféle épülettel. Először is, Svájcban sajnálatos módon körülbelül 75%-át egyébként direkt demokratikus eszközökkel, de 75%-át a döntéseknek már nem a nép hozza. Erről a nép maga lemondott. Véleményem szerint ez egy hibás döntése volt a svájci népnek, de éppen direkt demokratikus eszközökkel vissza is lehet majd venni azt a 75%-ot. Tehát az a szakmai bizottság, amely végül is megmentette a házat, az voltak éppen direkt demokratikus úton lett megválasztva. Ez a fontos.
4: Van neked egy kantonod, ha már Svájcnál tartunk? Ez a 24. kanton, ha jól tudom. Ez létezik? A repülő kanton?
1: Valamilyen szinten természetesen létezik. Létezik a te álmod? Létezik, amit te gondolsz, hogyha ülsz egy barlangban, és kitalálsz valamit? Létezik? Bizonyos szinten persze, hogy létezik. Sőt, ez ki van vetítve belülről, ki van vetítve írás formájában, képek formájában, tehát már egy másik szinten is létezik. Az, hogy sajnálatos módon a lakosság nem veri az ajtókat és követeli ennek egy még magasabb szinten, vagy még technicizáltabb szinten való realizálását, hát igen, a történelem elég lassan megy. De hozzá kell tennem, hogy a 24. kanton, amit 1984-ben alapítottam, az mutálódott, és ma már van a Sekkeflúz, a semleges közel-kelet-európai fegyvermentes fluxus zöld zóna, ami 18 országot ölel magában, Finnországtól le egész Ciprusig. A himnuszokat most kaptad meg tőlem ajándékba.
3: Ez mindig érdekelt, hogy ez miért egy ilyen észak-déli vonal, ezt elmondod?
1: Ennek két oka van. Egyrészt egy ütközési zónát képez Nyugat-Európa és Kelet-Európa között Urálig, mondjuk így. Tehát mi nem avatkozunk bele a Nyugat-Európa és a kelet-európai műveletekbe, semlegesek vagyunk, egy ilyen zöld, ütköző zónában fegyvermentesen. Ők bombázhatják, lőhetik egymást, ha ők úgy döntenek. Ez az egyik ok. A másik ok pedig az, hogy ez észak és dél között húzódik így, így voltak éppen tartalmazza a klímák sok féleségét.
4: Ennek az ütköző zónának ugyanazok a lakói, mint amik a 24. kantonnak lettek volna? Ugye
1: igen,
4: a mutáns
1: osztály. Igen. A mutáns osztálynak az alapeszméje az, hogy létminimum szinten akar élni. Nem akar kevesebbet annál, mert akkor meghal, és nem akar többet annál, mert akkor megint csak meghal. Tudniillik, mi egy mítoszban élünk, amelynek alapeszméje, alap mitológémája azt mondja, hogy ha azt ott elfogyasztod, akkor a nő el lesz nyomva, akkor a nő fájdalommal szül, akkor dolgoznod kell, akkor a leszármazottak mind kísértve lesznek a többletfogyasztásra, és a végén meg kell halnod.
4: Ez az alma. Ez a kis...
1: Állítólag alma, de állítólag más néven a luxus. A felesleg. a hadsereg.
4: Hányan lakják a te zöld zónádat, vagy 24. kantonodat?
1: Egyre többen vagyunk.
4: Szerintem itt adjuk most vissza a szót a stúdiónak, illetve a többi helyszínnek. Búcsúzik a Millenáris, még lehet, hogy visszajövünk. Stúdiója szó.
3: Szevasztok!
2: Tehát megcsíptük a szót, ez itt a Rádió Történeti Nap, és benne a Millenáris és Jövőháza bejelentkezett Szentjóbi Tamással, Bodóval és Rádió Edittel a mondjuk médiaművészet kapcsán, és ott a Rádió Territories 2, mint rádió jövőjét kutató projekt még megtekinthető, és talán ennek kapcsán lassacskán bezárul a mai nap, mint egy búcsúzól és összefoglalóul a Rádió Territories 2 résztvevőinek bemutatkozóját, és hát hogy is mondjam, egy ilyen összefoglalót, hogy milyen adásokat hallhattok, aki kísérleti rádióműsort csinál, milyen műsort tesz bele ma, 2006-ban, mert ugye egész nap hallhattátok a 70-es, 80-es, 90-es évekbeli visszaemlékezéseket. Hát most 2006-ban mit csinálnak a fiatalok, még meghallgatható a Millenáris Parkban. És addig zene, Tilos Rádió, FM 90,3.

0: Konti haza, 24 óra!
1: Ból már nem sok.
0: Már alig van.
1: Valentin nap. Van hajnali három.
0: Zombik. A zombik napja.
1: A zombik. Tegnap voltak a zombik, nem? Vagy ma nem, is zombik?
0: A valentinok a zombik.
1: Mindig? Pénteken van farsang, nem? Két pénteken keresztül.
2: Pénteken farsang. Mi? Már lemaradtunk egy farsangról?
1: Persze. A most. Sőt, kettőről most, is. Ja. Előző pénteken is farsangról.
3: De nem most van még a farsang időszak?
0: Húsvét.
1: De nem, elvileg farsang van, tehát, hogy
3: mert volt
1: mindegy, tehát, hogy igen, Ponti Hanna van, Omikron van a pult mögött, és a vendégeink fes, friss, fiatal emberek hajnali háromkor.
0: Hol olvastad ezt a szót, ezt a fes?
1: A szemükön.
0: Ja?
1: A szemükből és a tokájuk állásából olvastam, hogy ezeket, hogy mennyire friss, frissek és fessek. Név szerint itt van, mondhatom úgy, hogy az Imagine Core, illetve az Imagine Show-ból Bobby és Cash, vagy, tehát hogy ezt használhatom?
3: Persze.
1: Nem jogvédett meg ilyenek?
3: Nem.
1: Jó, oké, illetve a Game Day iroda képviselő, ugye Gergő és Imi van közöttünk. Szerbusztok, srácok!
2: Sziasztok!
1: Az első dolog, hogy hogy bírjátok a hajnali hármat, hogy
0: de mi az, hogy iroda van? De várj, mi az, hogy iroda vagytok?
2: A névválasztás ez a legutolsó dolog volt, amit kiválasztottunk egy műsorunknak. Tehát, hogy Game Day az alap volt.
4: Az se volt alap.
2: Nem, de hát mindig, igen, jogos.
4: De az úgy volt alap, hogy nem tudtuk, hogy az alap.
2: Igen.
4: Mert ezt a csatornát elkezdtük tervezni egy, nem tudom, egy majdnem évvel azelőtt, hogy elindítottuk. És tényleg úgy voltunk fel, hogy akkor már minden megvan, meg lesz, hogy mivel csináljuk az adásokat, minden. Első adás mikor megy ki, majd vasárnap, és ez egy pénteki napon még azon veszed észre magad, hogy nincs nevünk. Be kéne foglalni a domaint.
0: Bejutott eszetekbe.
4: Igen, de hogy akkor volt két napunk logót csináltatni ehhez, meg stb. És így mi legyen, és rájöttünk, hogy Gergő mindig Game Day-nek hívja azt, amikor van egy kis időnk pihenni, meg játszani. És akkor Game Day. És mi legyen ez? Aztán nem akartam kivenni a szádból a szót, és utána elkezdtük pörgetni, hogy hát igazából ugye mi egy hét, egy játék, próbáljuk majd egy kicsit ilyen kvázi intézményesített keretek között, akkor ez már egy vállalkozás, ez egy cég, ez akkor ennek kell, hogy irodája legyen. Akkor ez egy Game Day iroda.
0: Majdnem, mint az offshore cégeknél. Igen.
2: Hasonló logika.
4: Annál több munkát végzünk.
1: Igen, tehát ugye kezdjük ott, hogy ugye amikor ti ezt megalapítottatok, tehát nektek akkor kellett lenni egy közös pontnak, tehát hogy valahol kellett találkoznotok, valahol el kellett ezt indítani, nem úgy van ukmukuk, hogy összeülünk és műsor gyártunk az internetre, tehát hogy nem gondolom, hogy alkalomattán az instant közepén jutott az eszetekbe.
2: Nem. Kellett, hogy tábla, ahova rajzolgatunk, és kihúzzuk az ötleteket. Úgyhogy még az egyetemen így órák után bennmaradtunk, és akkor ott írogattuk fel, hogy mi az, aminek mindenképp lennie kell benne, és mi az, amit hajlandóak vagyunk elengedni. Úgyhogy onnan indult az egész szervezés, de hát aztán az iroda maga az az én lakásom, ahol összegyűjtöttük a konzolokat, meg a gépet, meg ilyesmi, és akkor az lett ott a munkahely. Úgyhogy ilyen szempontból megtartottuk ezt a koncepciót, hogy egy helyen összejövünk, és akkor kreálunk valamit.
1: És ezt mindenkihez idézem most a kérdésemet, ez mennyire munkahely? Mennyire munka ez, amit ti csináltok, akár mint a lakásod, akár mint ez a projekt, amit internetre való műsorgyártás alatt értetek, ez mennyire számít nálatok munkának? Tehát a munka alatt azt értem, hogy na, fel kell kelni, be kell menni.
0: Ő utálja a munkáját, és ebből az alapkérdésből kérdezi, hogy ki is utáljátok el.
3: Ugye nálunk ez azért más, mert ugye van egy két oldal dolognak, ugye van az Imagine Show része, amit ugye nap mint nap ugye én összeállt egyek magunknak, plusz ugye van az Imagine Core, ugye amiből képződött ez az egész szó, és ugye az emberből mindjárt klipeket csinálunk, tehát vannak olyan emberek, akik elvárnak egy színvonalat, egy minőséget, egy klipet, egy produktumot, amit majd ugye indíthatnak ugye a zene, ahova csak akarnak, tehát nem rajta múlik. Tehát kvázi nekem beérni a melóval nagyon rövid idő, tehát ez tök jó, mert egyébként tuti elkésnék, és
1: te is otthon dolgozol azért?
3: Igen, mert ugye
0: most
3: már átalakult a lakás, van egy szoba, amit abszolút átalakultottunk, egy ilyen stúdióvá, green screen, meg minden háttér már van, meg csak erről szól az a szoba, tehát az csak erről híres most már, hogy ugye gyakorlatilag ott ugye tudunk stúdiózni akár, tehát stúdió felvételeket csinálni, majd nem zenét, hanem konkrétan ilyen videókat, Illetve, hogy ott vágunk, ott mi ez a brainstorming akár, hogy, vagy ha jönnek hozzánk, hogy megbeszélés egyben, akkor ott van egy exkluzív környezet, leülünk szépen.
0: De összegyűjtöttetek pénzt, vettetek 4 GoPro kamerát, és vagy hogy kívül?
3: Nem, mert az ugye ez a forgatás rész, az abszolút ez ugye ettől függet a testvérától. Ez már sokkal régebbre nyúl vissza, és abból alakult ki ez, hogy én egy ilyen netes online karriert is elkezdtem olyat építgetni, és ez a klippesdi, meg ezt, hogy forgatok, ez onnan indult ki.
1: Igen,
3: kvázi.
1: Ezt akarom,
3: hogy
1: ezt válaszok a podcast, hogy mi volt az alap,
3: hát az alap az abszolút az Imagic Core nevezetű dolog volt, ez 2012. novemberére tehető vissza.
1: Ez tulajdonképpen micsoda ez az Imagic Core? Hogy tudnád definiálni magatokat?
3: Hát egy forgatócsoport, én tudnám mondani. Tehát szerintem ez a legjobb szó talán rá, hogy volt egy zenész ismerősöm, nemzetesen a Funkadeli, hogyha szem lehet nevesíteni, a Kivezi Feri, és beszélgettünk még egy fél évvel rá való nyára, hogy mi az a dolog, amivel így ki lehetne rukom, mert én grafikával foglalkoztam, ahova el lehetne még ebbe a világba. Tehát és hogy a mozgókép az, ami tehát mindenki néz videókat, és ez abszolút olyan közeg, amit így meg lehet kvázi még nem is lovagolni, hanem úgy be lehet még kitörni talán. És mivel én szeretem a grafikákat, elindultam erre, ugyebár erre a területre is.
0: Mi, elkezdett tanulni?
3: Hát igen, így magamtól.
0: Jó, csak hát így
1: hogyan?
3: Igen, abszolút. Tehát én nem értettem hozzá, de így bevállaltam az első klipemet, és így valahogy megszületett végül is. De mivel ismertem ugye ezt a termékcsaládot, így nem volt olyan nagy váltás, és így kialakult ebből az, hogy utána ugye az ismerettség révén, ugye hogy mégis egy zenész, ugye volt egy-két olyan ember, aki szeretett volna ilyen dolgokat, illetve utána jött a Kobi, ugye, aki most nincs itt, de ugye vele csinálják ezeket a dolgokat, neki alapból van a zenei szférában nagyon sok ismerőse, tehát vele alapból könnyebben nagyon sok embert ismer, és így azért tudjuk így a léptéket fölvenni a megrendelőkkel, kvázi. És ez volt ugye az alapütemterv, hogy ugye ez a klip dolgok, hogy ugye ennek is vannak ugye lépcsőfokai, hogy nyilván van egy olyan szféra, amit nem tudsz megütni, mármint egy kezdő zenész nem tudja kifizetni egyszerűen, mert nem tudja. És van az, ami nagyon-nagyon az a legalja, ami tényleg ez a mobiltelefonnal, mert tényleg megnézed, és tudod, hogy egy dzsuva az egész. És ezt a kettő közé belőttük ezt a dolgot, hogy azért, aki már szeretne jobbat, de még a legjobbat nem tudja megfizetni, de azért mi már azért tendálunk a felé, hogy azért mindig innoválunk, meg megteszünk azért mindent, amit tudunk a dolgainkba, hogy azért a legjobbat hozzuk ki a projektekből. És az évek azért szerintem minket igazolnak, hogy azért elég szép dolgot el tudtunk
1: kérni. Hány évet csináljátok?
3: Hát ugye 12, most már második, harmadik éve lassan is tudom már. Nem tudom, mert telnek az évek egyebek, és így én nem is ezt figyelem, hanem az, hogy
1: tehát folyamatosan megkeresítek ezeket a munkákat, tehát ez nagyon nagy.
3: Abszolút. Hát ugye gyakorlatilag egyikből a másikba, a projektekből haladunk, és így ez a háttér, nem is háttértevékenység, ez a fő tevékenység, és mellette van az a YouTube-os történet, ami így köré szövődött, ha mondhatjuk ezt így.
1: Csak ezt te nektek is vágyad volt, hogy fél is, hogy nektek az internetre kell valamit gyártani?
3: Hát ez egy jó kérdés, nem? Mert én is látom a YouTube-osokat, meg csinálnak ilyen videót, olyat, és...
1: Ugye, mert egyszer már erről beszéltünk itt,
3: igen.
1: Nem tudom, mikor voltatok itt nálunk, ugye
3: nem nagyon meleg volt a randuszon.
1: Igen, és nagyon sokan voltunk, nagyon akkor sokan is, voltunk. Igen, de így szűken igazából, mert nem tudom, ki hallgat éppen, aki azt is hallott, és egy melletuncsi lesz.
0: De hogy kérnek föl a melóra? Egyszerűen hogy találnak meg? Hogy igen,
3: hát,
0: hogy?
3: Hát azért most már szerintem van egy bizonyos körben egy kvázi hírünk is, hogy azért
0: hogy a híretek viszi el?
3: Persze, azért megrendelők alapján azért terjed az embernek a... Meg hát azért szerintem egy minőséget képviselünk, amit tudják, hogy ezek mi vagyunk. Tehát egy olyan képi világ megjelenítés, ami hozzánk köthető, és aki ilyet szeretne, az nyilván megtalál minket. Mi lehet, hát a megrendelők alapján ők az egymásra.
0: Jó, mert azért mondom, hogy ott találnak meg, akkor van már egy vizuális világotok, amit választanak.
3: Igen, abszolút. Hát főleg van egy ilyen vizuális világunk, mert azért követjük mi is ugye a kortársainkat, és azért látható az, hogy sokan merre mennek, vagy mivel nem törődnek, és mivel alapból törődünk, ezért ugye kirívó az, hogy nekünk van egy olyan megjelenésünk, ami egy bizonyos képi világ, amit mondjuk egy olyan filmesebbnek hívunk, ez egy ilyen vezérszó mondjuk úgymond, És sokan bizonyos dolgokat egy videó utómunkálásán nem vesznek még figyelembe, na mi ezt igen, és nekünk ez az elényünk, hogy nekünk van egy olyan adóászunk, hogy sokan egy bizonyos lépést kihagynak, és mi ezt megcsináljuk. Uh-huh. Úgyhogy ezt nem tudják, hogy pont a legutóbbi ilyen felkérésünk volt, hogy kértek egy bizonyos klipet, hogy ezt leforgatják nekik, de hogy az utómunkát nem tudják megcsinálni, és így ültünk, hogy ezt nem tudják megcsinálni, hát jó, erre jöttetek. És kész. És ennyire egyszer a dolog, hogy az, hogy valakinek egy kamerája, az önmagában nem túl sok dolog, tehát azután még kell ezzel foglalkozni. Egyrészt az utómunka, és mi azért foglalkozunk, hogyha kész van a klip, azzal is ugye a Kobinak elég sok, vagyis hát vannak kapcsolata ilyen média szegmensekkel is, ugye azért így az átfutását is azért nézzük, hogy hova jut el az egyik projektünk A-ból B-be, tehát nem ér ott véget, hogy mi leforgattuk, hanem mi azért szeretjük azt látni, hogy ez a mi gyermekünk, tehát azért az nekünk fontos, mint referencia, mint mi, hogy az hol jut el.
1: Nálatok,
2: Gergő,
1: mi az az alapesszencia, amitől ti ezt elkezdtétek, és
2: kamerát vettetek? Hát, igen, játékos téren azért elég tömött a YouTube ilyen pillanatban, tehát hogy az általában a játékos közeg az kifejezetten technikailag művelt, úgyhogy le tudja gyártani a saját műsorait. Amit mi próbálunk képviselni, meg ami nekünk ilyen alapvetés, az az, hogy minőségi, meg esztetikailag elemző tartalom, ez relatíve ritka. De az a helyzet, hogy talán még amerikai szinten is, tehát hogy kevés ember szeret ezzel ilyen szinten foglalkozni. PewDiePie a maga 30x millió feliratkozójával az nyilvánvalóan hasít, de ő nem elemez, tehát hogy ő nem azzal foglalkozik, hogy mitől jó egy játék, mitől jó művészet egy játék, mitől jó művészet egy játék, hanem hogy mitől vicces. Úgyhogy mi ennek a másik oldalát próbáljuk meg.

0: Itt már ilyen 90-es években elkezdtek játszani, akár már középkorúként, vagy velünk egykorunk, az még játszik. Viszont ugye neki lehet, hogy van már feleség, gyerek, nagy munka, stb. És egyszerűen fontos, hogy mire ne pazarolja el az idejét. És tök jók azok a visszajelzések, hogy hú, srácok, nagyon örülök, hogy ezt megmutattátok, mert akkor ezt ki fogom próbálni, mert amúgy nincs időm játszani. Vagy kaptunk egy csomó olyan e-mailt, hogy hello, 2 éves a kisfiam, a feleségem szeretne játszani, de nem tudja, hogy mivel. Milyen olyan konzolt tudtok ajánlani, ahol gyerekjáték is lesz majdnem sokára, nekem valami lövöldözős, de az asszonynak is valami táncolós. Tehát, hogy... És megírja.
1: Kapjuk a képet, hogy vettek egy Wii U-t, és
0: ott ott a karfán a baba is mellett a dolgok lepakolva. Igen. Múltkor nekem ezek még mindig nagyon szürreális, meglepő pillanatok, amikor egy étteremben eszel, és így megáll az asztal mellett egy ilyen 35 éves srác, és ilyen mosolyog vagy, nagyon jók vagytok, tetszett a múlt heti, csak így tovább. És ez köpni nyelni nem tudok. Jó érzés.
2: És alapvetően...
3: Hadd támogassam meg őket.
2: Jó, támogasd.
3: Hartyándi Jenő barátom 20 évvel ezelőtt azt mondta, hogy Baki, csináljuk azt, hogy mi megmondjuk páran, hogy mik a jó filmek, és ez egy fesztivál lesz. Mondom, ez az ötletet? Azt mondja, igen. És a Győri Média Wave Fesztivál az úgy lett nagyon híres, hogy tényleg megmondtuk minden évben, hogy mi a jó, és elhitte a világ. Ehhez két dolgot kellett tenni, minden anyagot megnéztünk becsületesen, tehát nem lehet kamuzni. Jó, nagyon sokan, pont ott az információ hatalom, igen, hogy birtokolod az anyagot. Na, és kettő, hogy hát jó döntéseket próbáltunk hozni. És csak mondom neked, hogy Párizstól Kínáig mindenhova meghívtak minket. Tehát ha azt mondja nekem a Jenő, hogy érted, hogy szinte őrült gondolat, nem? Hogy úgy válik értékké a munkátok, hogy referenciát válasz arra vonatkozólag, amit mondasz. Na jó, csak mondom, hogy igen, ez működik, csak tényleg hitelesnek kell lenni, tehát nem lehet kereskedelmi érdekeket összekeverni, például ebben az esetben, igen.
1: Nem, abszolút.
3: A függetlenség az végtelen fontos egy vélemény kimondása.
0: Arra vagyunk abszolút a legbüszkébbek, igen, szerintem, mert teljesen önerőből megy az egész, és ugye hát itt kinek a kezébe vagy elvileg, hát a kiadók kezébe, igen, hogy megkapd idő előtt a játékot, megkapd ingyen a játékot.
3: Már belenyúlna a dologba,
0: és... Szerencsére mi nem tapasztaltuk ezt velünk, senki nem közeledett még úgy felénk, hogy most ezt ki kéne próbálni, és azért milyen jó lenne, hogyha mi jókat mondanák róla, mert a csatorna kezdetétől úgy működünk, hogy én bárkinek pofátlanul megírom, hogy hello, ezek vagyunk mi, kíváncsiak vagyunk erre a játékra, légy szíves, adjátok oda. És mindig csak egy játékot kérünk az adott kiadótól. Nem azt mondjuk, hogy figyelj, akkor írjál fel a listádra, és akkor az összes játékot kérjük az egész évén. Mindenkinek megmondom, hogy minket mindig csak egy adott játék érdekel, azt kérjük, ha odaadjátok, fogunk vele foglalkozni, ha nem, keresünk másikat. Tehát, hogy szerencsére nem az van, hogy kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, mindig van ABCD tervünk, jó, AB mindig, kettő általában egy hétre. Az egyiket sikerül összehozni, sikerül, ha nem, most név nélkül csak egy példa, hogy tavaly évvégi játékot nagyon sok helyen díjazták, hajkuráztam 4 héten keresztül, és már az újságíró kollégák mondták, hogy srácok, mindig nem adták oda, nem érem el, nem válaszolnak, nem érdekli őket, stb. Figyeljetek, én odaadom a konzolomat, odaadom hozzá az én példányomat, játsszátok, és azt mondtuk, hogy állj, a kiadó nem adja oda, akkor mi nem fogunk vele játszani. Most nehogy már én csináljak idézőjelesen reklámot egy olyan terméknek, amit oda se akarnak adni, azóta más játékokat elemeztünk, és időközben érdekes módon a kiadó is észbe kapott. Persze, megkaptuk.
1: Persze. A játék az egy kifejezetten fiatal művészeti ág, és ilyen szempontból nagyon nagy igény van az ízlés meghatározó egyénekre. Tehát, hogy még nincsen egy ilyen alapkifejlett ilyen filmes elit, aki, hogyha oda

0: üsszent, akkor ez a film már fontos valamilyen szempontból. Tehát ez a színházban, filmben ugyanúgy megvan, zenében is talán. De játékban még nincs, és így az a lényeg, hogy minden megkapja kellő figyelmet. Így még nincsen ilyen elvárás. Lesz egyszer, én egészen biztos vagyok benne, hogy már úgy fogják osztani a játékokat, hogy na, esetleg talán, hogyha te azért, ami kezünkre játszol, akkor igen. Most jelen pillanatban még az is csoda, hogy
1: tiszta állapotok.
0: Igen, igen, ez a fiatalságának tudható.
1: Jó, hát ezzel fog múlni,
0: igen.
1: A rózsaszín laptopot szólalt meg.
2: Nem tudom, hogy csinál önmagát, hogy újraindul, meg ilyen fura dolgokat csinál hajnali háromkor, tehát hogy nem
0: részt akar venni.
2: Bírom követni lényegében. Arra akartam amúgy kitérni veletek kapcsolatban, hogy ezt akkor te is mondod, hogy önfenntartó az irodalmi állatok, tehát hogy emellett akkor ti mit csináltok, mert ugye aki sem mondta, hogy ők mivel foglalkoznak emellett, hogy az is filmes dolog, tehát ti miben életek ki a nem perverziót, vagy szintén perverziót, nem tudom, ki mit csinál.
0: Ez egy ilyen kicsit fura dolog, mert még mindig úgy tekintenek a YouTube-ozásra, mint egy ilyen hobbi témára, vagy mindig úgy, hogy jó, ezzel el vagy, és amúgy mit csinálsz? Ez nyilvánvalóan ilyen pillanatban már nem a helyzet. Tehát, hogy ez mindenképpen egy olyan szakma, amit céltudatosan űzni kell, üzleti hátteret kell neki teremteni, és vállalkozni kell rá. Úgyhogy ilyen szempontból ez abszolút az életünk része, bár én helyet nem beszélek, de hát emellett nyilvánvalóan az ebből következő projektek azok, amik, vagy az ebből kinövő projektek azok, amik életben tartanak minket, és amik így fejlesztenek kreatív szinten is, tehát ugyanúgy reklámfilm, audiovizuális content internetre, netes promóció, tehát hogy ez a világ, amiben benne van most ilyen pillanatban a YouTube-ozás, ez egy eléggé nagy világ, amire kifejezetten sok igény van, de kevés ember csinálja professzionálisan. Úgyhogy ugyanúgy, ahogy mi meg tudunk vágni ugye egy kontentet, hogy az érdekes legyen, és izgalmas legyen, és megosztásra kész legyen, ugyanúgy egy reklámfilmet is hasonló elmélettel kell feldolgozni. Úgyhogy ilyen szempontból kapjuk a megkereséseket, ilyen szempontból tartunk előadásokat, és ilyen pillanatban ez az, ami mozgatja a mi üzleti háttéri életünket is. Hogy hogyan lehet internetes kontentet úgy gyártani, hogy az megosztódik, az izgalmas, érdekes, és az akár egy brandet is tud képviselni.
3: Ja, van egy Gergő halmaz matematikaiul, van egy Imi halmaz, a metszete a Game Day iroda, meg hogyha néha beugrok, akkor a hírügynökség, meg egy-két közös projekt lehet az a videóklip, kisfilm, bármi, de egyébként meg ugyanezt csináljuk a saját kis halmaz részünkben is, videózunk, kreatívot gyártunk, vágunk, operatőrködünk, amire szükség van. Tehát a YouTube az most még a YouTube, de igazából ugyanaz, csak más a felület. Én ahhoz,
2: az egy
3: ugyanolyan platform, én nem is tudom, valahol sikerült nyilatkoznom, hogy én úgy tekintek most a YouTube-ra, mint 96-7-ben a Kert TV-kre. Tehát, hogy addig volt valami, a Királyi TV, aztán meg jött kinyílt a világ, rájöttek az emberek, hogy úristen, nem csak egy csatornát lehet nézni, vagy kettőt, hanem van sok más is, és én meg tudom keresni magamnak. Na most ez ugyanakkor a robbanás, csak most már még szabadabban ki tudod választani, most már nem csak azt választod ki, hogy mit akarsz nézni, azt is kiválasztod, hogy mikor akarod megnézni, meg itt van akkor gaming téma, kiválasztatod azt is, hogy te kitől akarod hallani azt, amire kíváncsi vagy, az adott játékot. Tehát szerintem ez az evolúciónak ez a lépcsőfokán tartunk éppen.
2: Ez lényegében ugye az internetre való műsorgyártás, ez ugyanolyan platform, ez az új média ág, lényegében azt látjátok ebben, van akkor a potenciál benne, hogy mondjuk tehát kiszorítja akár nézettségben, használtságban más médiumokat?
0: Ez már most is így van. Én úgy gondolom egy szinten. Viszont mindenképpen a szabadságnak akkora értéke van, hogy az talán a nézettségét is felül tudja múlni. Tehát, hogyha valakinek egy olyan ötlete van, amit mondjuk cenzúráznának, vagy ami mondjuk nem állna meg a helyét tévén, felmegy internetre és tud generálni magának egy tökéletes közönséget, aki lehet, hogy mondjuk nem reklámpénzben nem annyit hoz, mint egy tévén, viszont megveszi az összes pólót, támogatja, pénzeli, PayPal, amit akarsz. Tehát, hogy ha így könnyörtelenül üzleti térre helyezzük a hangsúlyt, még akkor is lehet versenyezni, szerintem. Amerikában mindenképpen talán.
3: Ott igen, és a vicces az, hogy ide jártunk a szomszédba, Szent Király utcába, egyetemre, és a legjobb, hogy amit mindent elmondtak, hogy mi az, ami nem működik a tévében, az működik a YouTube-on. Gyors vágás, ilyen effekt, olyan effekt, kiabálsz, szétvágod a saját mondatodat, elképesztő, és nem az, hogy működik, ezt ez szeretik. Próbáljál meg egy olyan műsort csinálni YouTube-ra, hogy te vágatlanul beszélsz benne 3 percig. 50 másodperc után fognak elkapcsolni. Nem elég gyors, nem elég informatív, nem elég pörgős, nincs egyedisége. Tehát nagyon aranyos volt, mikor így kész lett a Google Ground, és így mutatták, hogy tök jó, van itt egy stúdió, majd lehet ide jönni bárki, YouTube-osnak, akár már menőnek, akár most feltörekvőnek, hogy lehet ezt használni, és akkor ott van bent egy kis dohányzóasztal, meg két szék. És akkor mondtuk, hogy na ez az, ami nem működik az interneten.
2: Mondjuk egy pici ellenpéldával hadd éljek az asztal túloldalába, tehát hogy valamilyen szinten ti ellenpélda vagytok az irányban,
4: mert ti látok, de igen, mert amit ők mondnak, ez abszolút így van, csak ugye én pont emiatt csinálom azt, amit én csinálok, mert nyilván van, aki ugye ezt fogyassza, és van az, én pont ezért csináltam ezt az imagyisós történetet, hogy azt a részét ragadtam ki az egészből, amit senki más kvázi nem vállalt be, hogy amikor abba hagyja a dumálást, én azt fölveszem. És van ez olyan réteg, aki viszont mint aki megnézi ezt a való világot.
2: The behind the scene.
4: Igen. Tehát, hogy mi van akkor, amikor te lenyomod a kamerát, tudod? Tehát tök hétköznapi dolgok, és persze az én is azért figyelek arra, hogy azért érdekesebb legyen a dolog, így tudat alatt is akár, de mégis azért sok olyan dolog van benne, ami sokaknál nincs benne. És az azért jó, mert én is voltam, amikor néztem másokat, és úgy kíváncsi voltam, hogy de mit csinálnak, amikor kikapcsolja, értem? Beszél, oké, elmondta a kis világát.
2: Ez amikor a hírek után tudok még egymás felé fordulnak, mert ezt tudom, hogy mi a tökömről dumálnak, tényleg ez végszer.
4: Azért ott még történnek dolgok, értem? Megbeszéli, hogy hazajött a melóból, mit tudom én, és lehet, ez nem egy olyan érdekes dolog, hogy ettől nem bírsz aludni, de valakinek igen. És ez is egy olyan dolog, ami szerintem van egy bizonyos terennek is a dolognak, aki viszont erre ízel, hogy hát de mit csinálnak, érted? És azért csak megnézem, hogy mi van már megint, érted? Hát én megnéztem hármat, és akkor hát a negyediket se hagyom ki, meg hát hogy tényleg megvette, vagy nem, vagy elmentek oda végül, vagy és így van egy ilyen érdekessége a dolognak.
2: Valóság show-jelnek.
4: Hát gyakorlatilag ilyen, de épp az, hogy nem valóság, ez az antivalóság, mert minden, ami valóság, én mellőzöm. Mert senki nem esik ki, gyakorlatilag unalmas is lehet, de valóságos, mert ez a valóság, mert valóságban vannak olyan részek, amit nem töltesz ilyen izgalommal.
2: Tehát akkor ilyen real valóság.
4: Igen, abszolút.
3: És megint ott tartunk, hogy az unalmas része már nem mehetne le tévében.
4: Igen.
3: Tehát az semmilyen tévében.
4: Nem kompatibilis, viszont pont ezért kompatibilis a nettel, mert valaki meg ettől van oda, és amikor én is mondom, hogy hát ezt majd így megreformálom, és akkor jaj, ne, hát én azt szeretem, amikor te kimész kávét főzni, és csomóan mondják, hogy jó, megint kávét főzöl. Most akkor mégsem tudom.
5: Viszont én azt mondanám, hogy én meg pont a kettőnek a kombóját próbálom csinálni, hogy én most kezdtem el egy ilyen late night show-t így a YouTube-on, még csak két adásnál járunk, és próbálom ezt a műfajt így a YouTube-ra, hogy hogyan tudna működni, hogy mégis pörgős legyen, ne legyen annyira unalmas, ne legyen annyira kereskedelmi tévés, de a YouTube-on mégis kompatibilis legyen. Igen. És akkor most ezzel próbálkozok, hogy hogyan tudnék egy ilyen, mert így a magyar YouTube közösségben még én legalábbis én nem láttam egy ilyen late night talkshow-szerű.
2: Te vágottatok azt, te is egy talkshow-szerű?
5: Nekem, hát már van, most tartok lassan a második adásra, még nagyon elején járok, de fejlődök minden, úgy oldottam meg, mert egy ilyen jelenleg úgy látom, hogyha minden héten kiadok egy kis apró részletet, attól megmarad a YouTube-os, hogy ez gyorsan, fogyasztható, könnyen, de aki mégis úgy szeretné, hogy tényleg ez a kereskedelmi tévés, annak ott van hó végén, megnézhető az egészet 40 percbe is.
2: Tehát a 40 perces anyagodat szépen ledraboltad?
5: Igen, azt egy hónapra tökre be lehet osztani, hogy
2: melyik. És ezt a beszélgetésként kezdjük el, hogy gyorsan rád keresek közben.
5: Talkman. Érve Talkman Bobby, és akkor talán kiad.
0: És egyébként ez amerikai szinten is abszolút érzékelhető. Nincs olyan late night show jelen pillanatban Amerikában, aki nem gyárt külön YouTube exkluzív klippeket, amik akár 17-8 percesek is lehetnek. Nyilvánvalóan valamilyen szinten a nyugat az a példaadó, meg ők viszik a zászlót, és hát ott is az van, hogy ugyanúgy a Colbert, ugyanúgy a Daily Show, ugyanúgy a John Oliver, mindenkinek van külön web-exkluzív klipje, amit fel kell tenni, mert ezzel is pörgeti a saját nézettségét. A tévé egyedül már nem elég, az már nem létezik igazából.
1: Érdekes, igen, a tévé meghalt, képzeljétek, olyan furcsa dolgokat lehet tapasztalni, hogy igazán jó művészi filmeket, sorozatokat már csak a netre csinálnak, mert a tévé már nem bírja elviselni se adásidő, se pénz, költség. Ez az adásidő, ez nagyon érdekes dolog, mindent a reklám tett tönkre, mondjuk azt, hogy a Led Zeppelin még 7-8-10 perces számokat csinált, mert nem voltak kereskedelmi rádióadók, amik 4 perc után beadják a reklámot. A tévét tönkretette a 20-22 perces ilyen sem. És annál a művészet mindig erősebb, hogy egy forma tönkretegye őt. Valóban szerintem már hideg lakásokban éhező nyugdíjasok néznek már csak tévét.
5: Hát ez kávé. Igen. De erre pont a legjobb példa a Netflix, ami erre épül, hogy ott vagyok, le tudom darálni egybe az egészet, csak netkávot.
2: Azért definiáljuk így később este, hogy mi az a Netflix, de nem biztos ugyanabb hallgatni.
5: Hát a Netflix az egyfajta előfizetői szolgáltatás, nem is egyfajta internetes, nem is tévécsatornát ad, hanem bármikor megnézheted azt a sorozatot, amikor akarod, és nem úgy van, hogy minden héten jön egy rész, hanem megvan adva, hogy április 27-én kijön a House of Cards második évada teljesen. Igen. És azt te úgy osztod be, hogy akarod, akkor nézed meg, amikor akarod. És ez szerintem a legjobb ötvözete a, mondhatni így, a online tévézés, igen, a YouTube-nak, igen, meg a tévének.
0: Igen, mert azért benne van a tévé, tehát hogy ez egy videótékaként is funkcionál olyannyira, hogy vannak ilyen filmek, amik kifutnak, és idő után már nem elérhetőek. Nyilván az semmiben nem kerülne nekik ott tartani. De mindig az is hír, hogy most már az eredeti Home Alone az most kifut, és egy hét után már nem lehet kapni.
1: Kicsi szorongás.
0: Ugyanúgy, mint a videóték. Így van, és megint felpörgetik. Tehát egy tökéletes hír a kettő között. És pont ezért a legfrissebb platform, ami most már annyi pénz generál, hogy saját sorozatokat csinálnak, amikor ebből
4: is. Nem is akármilyeneket.
5: Hát most már Marvel.
0: Már Marvel filmek.
2: De miket csinálnak most?
0: Daredevil jön most ki.
5: És elég jó minőségbe tűnik az első képek meg trailerek alapján.
0: Rengeteg díjat nyert. Orange is the New Black, meg a House of Cards. Tehát nagyon-nagyon szépen koncepciózusan felvesznek olyan ötleteket, amiket mondjuk egy tévé az nem tudna kihasználni, igen, mert hát az nem eléggé szerkesztett meg, az nem az én szájézem szerint van. A House of Cards első szezonjában a Fincher, meg ki tudja még, tehát nagy rendezők váltak szerepet, ugye egy-egy részre lerendeztek, mert annyira izgalmas volt az egész dolog, és be is vált.
5: És ez a, bocsásson,
1: Fincher de... több részt is rendezett benne.
3: Én csak visszaugranik ez is arra a 10 perces Led Zeppelin jelenségre, hogy kaptunk megkeresést, hogy hát mondjuk tévé átvenni a Game Day irodát, hogy milyen király lenne. És akkor mondtuk, hogy köszönjük, hogy szépen, nem. Hát, hogy tévé, kábel tévé. Nem akarok reklámozni, nem emlékszem, hogy ki, de hogy kábel tévé, srácok, heti adás,
1: egy kis pénzért tettek volna titeket.
3: Így van, és mondtuk, hogy nem. És kérdezték, hogy de miért nem? Mondtam, hogy azért, mert ha van egy A játék, amiről én azt mondom, hogy erre 4 percet érdemes szánni, nem fogok belőle meghatározott 22 perces műsort csinálni. Vice versa, vagy hogy kell mondani. Ha van egy játék, ami megérdemel másfél órát, nem fogom levágni 22 percre. Tehát ezért
4: abszolút ismerős, mert nekem is volt hasonló, hogy ugyancsak egy kereskedelmi tévé megkeresés, hogy egy hasonló formátumban hogy el tudnának helyezni, de én úgy voltam, hogy nekem az meg nem pálya, mert én nem azért csinálom, hogy megszabott keretek között produkáljam magam, hanem azért csinálom, mert ez azért olyan, mert én így gondolom, hogy ez ilyen. Tehát, hogy mert én ilyen vagyok, ilyen az életem, és én az életemet osztom meg emberekkel, mert úgy gondolom, hogy ez akár...
1: Nagyon sokáig nem fogják érteni, hogy miről beszélsz.
4: Igen.
0: Nem feltétlenül, azért nekem volt egy ilyen csatorna a hírünökség terén, akik megkerestek, hogy jó, akkor ugyanígy. Hetente egyszer, és akkor megkérdeztem, hogy és beszélhetek az egyik részben az abortuszról? Hát azt nem kéne, mert az nem érzés, akkor viszlát. Köszönjük szépen. Ez teljesen egyértelmű volt, hogy nem.
2: Lesz egy undorító kérdésem mindenki felé lényegében. Van-e az a pénz? Motiválhat-e mondjuk, amikor már tényleg olyan szintű, hogy főműsoridő, mit tudom én, a legnagyobb kereskedelmi csatorna?
1: Nem idióták. Ha azt mondom nekik 100 millió szerint, kiszállnak az adásból, és nem látjuk többet egymással.
4: Én erre azért tudok neked nem átmondani, mert megszerzem máshogy ezt a 100 millió. Ennyire egyszerű.
1: Majd szólja.
2: Mi akkor jobban leszünk a
4: szinten. Nem azért, nem. Ez nem, azért nem motiválna, mert az, hogy eladjam a formátumomat, ez könnyű lenne, meg tök jó lenne, mert itt van. De más is meg tudom azt a 100 milliót szerezni, és inkább úgy szerzem meg, és addig azt csinálom, hogy én szeretem.
1: Meg, figyelj, kapna 100 milliót, azonnal meg kéne változtatni a mindent, amit eddig csinált.
2: Ezért volt Genyó a kérdés?
1: De nem az edőket, onnantól mit csinál? Tehát érted, még 100 millió forinttal se tudod ki tehát pontosan önmaga a tevékenységnek megszüntetéséről szól azért a pénz.
5: Aztán a havárok ebből mennyit kapnak? Utána jön a másik kérdés.
2: A show szereplői,
1: igen. Figyelj, igen.
0: És még a logikus kérdés között sincs szerintem annyi, ami megérnél, mert nyilván nem, mindenki azt gondolja, hogy ugyanez a siker lesz tévén. Nem. Ami benned érdekes, meg ami miatt te működsz, az abszolút más, mint ami inkább a tévén
1: nem az ott felület, igen.
0: Nem, tehát az, ahogy Stolbóci levezet egy való világot, vagy ahogy ahonnan bárki csinál egy ilyen late night show-t, az olyan képességeknek a tárháza, amire én soha nem tudnám feltrenni az magam. Tehát az egészen más világ a kettő. Nem lehet átültetni, annak ellenére, hogy sok ember szeretné, hogy az így legyen, aki mondjuk reklám, órának akar reklámot venni a Facebook oldalon, mert hogy akkor fiállok ennyi pénzt, és akkor posztol ki egy óra reklámot. Nem, mert ez nem így működik, de ez egy nagyon hosszú folyamat, mint megértik sokszor.
3: Volt ilyen megkeresés, látszok. Mi lenne, ha ennétek, miközben játszotok? És akkor az nem olyan direkt reklám, csak hát azért mégis
2: a bocsánat, de reflektálvá tettem, hány kritikus mondja azt, hogy a nem, reklám lényegében tényleg, hogy ott van benne a pofádba, a nem tudom, elmennek így hirtelen a Pepsi mellett, mellett.
3: És is mondtuk, hogy srácok, mi nem eszünk, miközben játszunk, te is szája nem lehet beszélni.
1: Én szoktam.
4: Zsíros kézben nem lehet játszani.
5: Még a kontrollert rossz utána megfogni, de...
3: Persze, nem, de érzitek a lényeget. Tehát vannak ilyen agyament...
2: De olyan kaja lett volna ez mondjuk, amit tényleg teljesen abszurd, hogy eszem mondjuk egy jó pacsapököt.
0: Nem, de abszurd, hogy eszem bármit. Tehát, hogy ez egyszerűen annyira idegen ez a fajta világ, ami mondjuk egy barátok közben teljesen elmegy, hogy akkor ott valaki valamit rákcsál. Ez teljesen más, de felfoghatatlan egy internetes személyiségnek, hogy valami ilyesmit csináljon.
2: Mondjuk egy image show-ba el tudnám képzelni valaki ezt, mert azért ez egy egész nap felvétele.
0: De az egy hibrid műfaj is.
2: Igen.
4: Ebbe a környezetben persze, de náluk persze, hogy nem.
2: Tehát a kedves pontok keresett fel inkább az image show-t, majd esznek.
4: Igen, mert náluk már én sem tudom elkezdeni. Látnám őket, és így esznek, és nézni, hogy mit csinál, érted? Mert tényleg nem az a formát, és nézed, és így már mint néző nekem leesne, hogy itt valami nem jó. És már ott valahogy így bukna a dolog szerintem. És a netes közegben ez nagyon...
2: Az is valljuk be, hogy olyan furán néznek ki azt, hogy most ennünk kell, de nem akarunk is így...
0: Meg poén szinten se. Persze, tehát hogy itt azért mindenképpen meg kell tartani, hogy szponzorok vannak, de mindenki organikusan épül bele a műsorba, meg organikusan épül bele a formátumba, tehát hogy senki nem gondolja azt, aki nézze mondjuk egy amerikai youtubert is, hogyha van egy szponzorált műsor, akkor az ördögtől való, hanem nyilván valakinek enni kell valamiből. Tehát ez egy természetes dolog. Ha organikusan beleépül a műsorba, ha valami olyasmit kapok, amit nem kapnék még, de szponzoráltan megkapom. Tehát vannak ilyen alapértékek, meg ilyen alapszabályok, amiken, hogy az ember átlép, akkor lehet az egy étel, lehet az egy ruhamárkötök, mindegy, kilóg a sorban.
1: Kivétel, ha a Tarantinónak hívnak, és a ponyva regény elején hosszan értekeznek, és az az utolsó mondat, hogy Big Burgerben nem voltam.
3: De a legtisztább az lenne, hogyha tényleg azt tudnánk mondani, hogy srácok, ezt a mai műsort a XY támogatta, mert ugye azért tőlünk nyugatabbra, megint ezt kell mondani, ez annyira normális, mert itt felfogják az emberek, hogy hát nem a levegőből szedjük mi se a kenyérre valót, hogy tényleg ilyen alapvetően fogalmazza, és...
1: De gazdagabbak is,
3: tudod?
1: A gazdagabb kultúra pazarol.
3: Itt van a fordítottja van. Tehát, hogy az, voltunk egyszer konferencián, médiakonferencián, ahol egy kedves kislány, mint a nem tudom milyen XYZ ABCD generáció képviselője, büszkén mondta, hogy ők már nem néznek tévét, csak YouTube-ot, de azt is csak adblockerrel. Mert neki még nehogy megjelenjen az a kis kiixelhető reklám se. Mert hogy menjenek a francba. És én tényleg ártatlanul föltettem a kezem, hogy de amúgy te szereted azokat a YouTube csatornákat, amiket nézel? Persze. Neked mennyibe kerül az a YouTube csatorna? Hát hogy értem? Mondom, mennyit kell fizetned azért, hogy a YouTube csatornát nézd? Hát az sem ennyi. És mondom, és ezt tudod, hogy akkor a kedvenc YouTuberednek azt a 13 fillért is kiveszed a zsebéből, hogy hát ő ebben mondjuk annyira nem gondolt bele. Mondtam, jó, én meg csak kérdeztem.
0: És ennek egyébként megvan a túloldala is, tehát hogy maga a közösség meg a kultúra is nagyon allergiás erre. Például mi játszottunk játékokkal, amiket szeretünk játszani, és már ott is felmerült, hogy jaj, hát srácok, na most adtátok el magatokat. Eddig néztem a játék sorozatokat, eddig oké volt, de ez valószínűleg ez bérelt volt. Többiért nem fizettek, ezért fizettek. Tehát egy kicsit azért ilyen, de így fél így a társaság, mert valamilyen szinten a korrupciónak a jele az, hogyha valaki beemel egy szponzort.
2: Igen, előbb akartam cáfolni erre a magyar szponzor bemutatás szokásra. Tehát, hogy én, mint hátul meg húzódó kis felhasználó ebben a szférában, tehát aki elég gyakran néz azért magyar videókat, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a szférában nagyon bele van, akiről úgymond lehet tudni, mert fel is vállalja, hogy ő ezért mondjuk külön bevételt kap, vagy akármi, ő nagyon undorító módon bele is nyomja a fejünkbe. Tehát, hogy szerintem én, mint felhasználó, ezt tudom mondani, akár a kibekkelésre, akár a korrupciós félelemre, hogy azért, mert elege van nagyon sok embernek abból, hogy pofátlanul bele van tolva a fejedbe, hogy oké, mondjuk például van külön erről egy videó. Tehát érted, ennyire bele van tolva a fejedbe, hogy külön csinál erről csak egy videót, hogy na, van most ez a mit tudom én, a
1: mondd már példát.
2: Nem akarok.
1: Azt mondom, hogy kerülgeti, nincs olaj. Nézegeted, de jó, most már mondjad.
2: Van Béla, van ki csatornája, mindenféle videókat csinál. Bélát egyszer csak megkeresi, mondjuk egy játék videókat csinál. Megkeresi egy játékot, kiadó cég. Mondjuk,
1: Kalasnyikov 47. Igen.
2: Az a lényeg, hogy azért pluszba kap pénzt, hogy ez a kis Béla csinál egy külön videót arról, hogy na gyerekek, van, mit tudom én, az xy.hu, és akkor itt tök jó játékok vannak, ilyen játék, olyan játék, vegyétek meg, itt, meg itt. Nem máshol. Itt, meg itt vedd meg. Sőt, még van konzoltisztító, meg monitortörlőkendő, amit akarsz, játék,
1: szupi,
2: itt vedd meg. Azt, hogy így. Tehát, hogy nekem
0: ez egy tévés reklám. Az az, hogy amit most leírsz, az egy tévés reklám, hogy mennyire íze.
2: Ahogy ez a YouTube-os, vlogos, köntösbe.
0: De ez rosszul van előadva. Ez rosszul van előadva. Egy YouTube-os az úgy adja elő, és az úgy is van, hogy srácok, hogyha támogatni akarjátok a műsort, akkor regisztráljátok ide. Egyrészt, hogyha az én nevemmel regisztráltok 10%-ig kedvezményt, tehát ők is kapnak valamit, másrészt pedig ezzel a műsort támogatjátok, hogy még éljen egy hónapig. Tehát ez egy nagyon nagy különbségek vannak, hogy egy youtuber az olyan nyilvánvalóvá teszi, hogy neki ez egy pozitívum, neki ez a műsort támogatja, stb. És kedvezménnyel jár. Tehát, hogy ilyen szempontból nem ugyanazok a megállapodások, mint tévében, és így sokkal, hogy is mondjam, tehát kedvezőbb a hangulat bármilyennél.
3: És én könyörgöm, bocsánat, most te.
5: Köszönöm, hogy átadottad. Volt ugye nyáron ez a KimiTube-os dolog, ugye, Vagárgő zsűrizett is. Ott volt az, hogy a más videósok fel voltak háborodva, hogy betört a kereskedelmi tévé a YouTube-ra, és én mindegyiknek így megmondtam volna, hogy haló, most a kereskedelmi tévék is a reklámba jönnek, és a legtöbb ilyen YouTuber, mert nekik egy fellázott, hogy de szar, mindegyiknek van partner szerződése, és ugyanúgy a reklámból jön neki a bevétel.
2: Én nem ezt akartam mondani, amikor, akkor mondok egy egyszerű példát, ami mindenkinek átérezhető, volt egy olyan időszak, most nekem valamire elmaradoznak, néztem egy videót, mondjuk egy zenés videó, 4 perc, bruttó 4 perc, ugye, mint az előbb akitől hallottuk, mondjuk egész klippel együtt 6-7 perc egy videóklip, és az elején oké, kibekkelem 3 másodperc, don't worry, oké, megyünk tovább, és a közepén random módon, érted, de mondjuk én mosogatok, éneklek, fel van hangosítva, a jazzes Feka Csajszőt nyomja, énekelek a konyhába, tak, és reklám. Ah, nem tudom, milyen túlsüldő, tudom, olyan habos lesz.
0: De ilyen nincs.
2: De ilyen nincs.
0: Nem 4 perces, te mi az műsornál nincsen.
2: De rövid, 20 zenében. 20 percig
0: kezdődik.
2: Zenében
3: van most már egy pipa, hogy te beteheted az anyagot közepébe is, vagy a végén.
6: Nem, akár egy igen. percet berakadsz egyébként, sőt, fél percet.
0: Hány összöny?
2: Rohadt idegesítő, érted, hogy jön, hogy Agatha Ferenkin, tü-tü-tü, és nyomod, és akármi. Egyszer csak jön a túlsfüldő reklám. És meg kell várni, még ki tudod bekelni, és aztán
1: visszatudod. Az, amikor azt mondják, hogy pómos.
2: És ez a pofátlan, érted?
6: Te mondd azt, hogy
1: az ez.
2: Igen.
1: Jé, azt hittem, hogy személyesen nekem szól.
2: Ja, persze, ez ilyen közös.
1: De hogy...
0: De itt megint a kommunikációról van szerintem.
6: Ezt akartam mondani, hogy nem, igen,
0: szóval
6: van ez a...
0: Hogyan közvetítek?
6: Igen, van ez a Béla, ez azért adja elő ilyen nagyon rosszul, mert finsz, már bocsánat, de nincs róla tudomás, hogy ezt nem kell tálalni, mert nincs... Tehát ő egy olyan ember, hogy XY jött akárhonnan, nincs arról tudomás, hogy ezt marketingileg nem kell tálalni. Azt úgy lehet tálalni, hogy ezt a kávés, akár micsodát eladom neked, hogy te nem tudod, hogy eladtam neked, de te akarod ezt a kávés.
0: Igen, azért itt azért megállapodásukban is különbség van, tehát hogy nyilvánvalóan egy youtuber nem mondhatja azt, hogy jaj, hát felvettem ezt a pólómat, jaj, de szeretem ezt a pólót, tehát nyilvánvalóan vannak olyan szabályok, amit évén elmegy, itt meg nem. Tehát a kommunikáció egy szint, a másik pedig az, hogy youtuber nem feltétlenül vállal be olyan dolgokat, amikor őszintén véleményez valamit, vagy úgy tesz, mint hogyha véleményezné, pedig nem is ez a véleménye.
2: Keresztkérdés, amikor mondjuk videót gyártotok. Körbenéztek, hogy ne legyen reklám megjelenítés mondjuk a háttérben? Mind a kettőtöknél releváns szerintem, tehát hogy...
0: Én a hálószobámból közvetítem, ott nincs sok reklám.
2: De hogy mondjuk ott körbenézel, hogy ne legyen olyan, ami mondjuk tömegtermék, vagy bármit, hogy ne maradjon ott egy dezodor, vagy bármi, nem tudom, mennyire használod azt a polcot,
1: ami
2: arra
1: volt példa.
3: Persze.
0: Az olc perc.
3: Ez egy random bent marad, mert neked az
2: itt is
3: személyes környezeted, és otthon vagy. És benn marad a képbe.
2: Tudom, ez
0: és mi az, mi az?
3: És
0: miért?
3: A műsornak kb. A 10 perces gameplayből a beköszönésbe látszik meg az elköszönésbe 30-30 másodpercig, és tényleg, és az egész összes komment arról szól, hogy na most
2: vettem meg. Nem, amúgy csak egy hülyének felelteni, és mindenki rákap.
0: Így van, sőt, volt olyan, hogy még egy nagyon korai adásom, hogy viccet csináltam abból, hogy a filmben nagyon sok volt a termék megjelenítés, és én is elkezdtem megjeleníteni a Nescafét, meg a Boci Csokit, és emberek komolyan elhitték, hogy engem szponzorál a Boci Csoki, amikor még volt 500 nézőm, és nyilván van a Boci Csoki, lesz a rengem.
1: Azért az ősi emberi tulajdonság az idénység.
0: Igen, de ez megint a hisztériának a példája, tehát hogy ennyire félnek az emberek.
2: De akkor figyelnetek kell?
0: Persze.
3: Uh-huh. Igen.
0: Persze. Sajnos.
2: De akkor nem azért, tehát hogy teljesen másokból akartok erre figyelni, hogy ne kapjatok rá olyan kritikákat, vagy mutogatást, vagy azért, mert mondjuk, tehát hogy támadó jelleggel a trollok miatt, vagy amiatt, a hit miatt, hogy ne gondolják azt, hogy nektek az direkt van, mint mondjuk egy filmben a Pepsi.
1: Igen.
3: Így van, kerül. Pont, köszönöm szépen, is. Kell. Pontosan, igen. Nem kell.
1: Mindenki, igen. Elég arra a celep, hogy eladja a tévébe azt a terméket.
3: Van. Ez meg a kedvencünk tényleg, amikor a tök irreleváns dologgal keresnek meg, hogy srácok, nem akartok? Hát napszemüveget. Nem.
0: De hát annyi nézőtök van, meg annyi elérésetek van, a számok azok rohadt jók, ilyen számokban vagyunk érdekeltek. Nem. Mi meg nem. Úgyhogy ez igen, ez egy jó, ilyen balanszírozó játék.
1: Jó, mindig megy ez a szabadságjáték, mindig, és ez egy folyamatosan igen változó terep. Hát képzeljétek el a finn világ esetében, ahol celluloid volt, micsoda borzalmas nagyhatalma volt elvileg egy producernek, hogy azt nem adok több anyagot.
5: Igen.
1: És ennek ellenére is mindig voltak szabadságharcosok, akik olyasmiket forgattak le, mint teljesen mindegy, bármire van. Most már szinte a technológiával például ez eltűnt, nem?
5: Teljesen.
1: Na jó, de ez
3: nem volt mindig.
1: Kézzel, Yashizuru Ozu, a japán rendező, az bolond volt, az japánból, az méterre kiszámolt az egész filmet. Így le volt írva, hogy 25. méternél befordul Jikinji asszonyba. Tehát azért mondom, hogy most már azért a technológia mérhetetlenül alátok feküdt.
6: Ez az egész... Ez mindig jó egyébként, tehát ez a fajta szabadság az én érzékelem, hogy a a jelenkori, akármit nevezik művészeknek, ez olyan fajta teret, hogy nem érzik ezeket a határokat, ami nem feltétlenül jó. Mert azt mondjuk, hogy hát te bármeddig ráérsz, meg azt csinál, amit akar, és az nem feltétlenül így van, mert azért valamelyre csak haladunk, nem? Tehát
3: meg kell tanulni bánni a technikával azért, hogy ne csesz ki saját magaddal. Én még a mai napig is nem vagyok olyan gyakorlott gameplayben, mint a Gergő, tehát amikor játék közben kell okosakat mondani, nem az általa megírt, megszerkesztett, szépen 55-ször átrágott kritika jön, és simán ugye 8-10 perc egy megvágott anyag, hát ha annak 60 perc a nyersanyaga, akkor izzadunk ám rendesen. Gergőnek már megvan az a rutinja, hogy csinál mondjuk simán 25 perc nyersanyagot, és abból van meg a készanyag, én már eljutottam erre a 35-40 perces nyersanyagot kell csinálnom ahhoz, hogy egy gameplayt össze tudjak tenni. Pont azért, mert nincsen korlát, nincsen határ. Elindítod, hát ezt nem sikerült jól elmondani, nekifutok még egyszer. És akkor már nekifutsz már 63-szorra. És ott van a...
1: Milyen érdekes, hogy mondtátok így, a filmben is kb. 10-szeres ráforgatást használtak. És így mondtad, aztán mondtad, akkor is a 10-es ráforgatás jön ki végül is, hogy igen, 60 percből lesz 6 percet.
3: Igen. Körülbelül.
0: Igen, az idő a legnagyobb ellenség.
1: Igen, csak olyan vicces, hogy tök mindegy, hogy van anyagod, nincs anyagod, akkor is kb. Ennyit.
3: Minket ostorral ütött, imádott Fekete Ibolya, aki mindig felhívta a figyelmünket arra, hogy gyerekek, oké, hogy dokumentumfilm, de akkor is gondoljatok bele, hogy nekünk még filmre kellett venni, hát elfogyott. Ne vegyél föl mindent, gondold át, tervezd meg. És ő igaza volt, emlékszem, de annyira belégett az agyamba, megnézte az egyik fél éves vizsgámnak a nyersvágottját, és mondta, hogy jó, animikém, ez jó lesz, azért még itt, meg itt, meg itt, meg itt, meg itt kéne a ritmuson, meg stb. Meg figyelj, volt neked a nyersanyagodban az a jelenet, amikor azt mondja, hogy Ibolya idézte, és utána megkérdeztem, hogy Ibolya, basszus, 4 óra nyersen volt, és még a másik 13 osztálytársnak is 4 óra nyersen volt.
1: Is ateista, biztos.
3: És nem is, mondta, hogy jaj, Imikém. Azt mondja, szerinted nekünk volt ilyen technológiánk? Nem, mi leforgattunk valamit, mindig a legelejétől végig kellett nézni a szalagot. Ő annyiszor végignézte, hogy ráállt az agya arra, ő nyersanyagot fejből tudta, és mind a 14 főnek az osztályunkból fejből tudta a 4 órát.
1: Tudod miért, mert ráadásul a Grünvalszkék mesélték, hogy a filmrendezők, operatőrök, akik kézzel együtt tanultak ennyi eszük volt a magyaroknak, hogy fotóval kezdték. Tehát nem is a mozgóképpel, hanem az állóképpel, és a... Tehát Sáros... Mert Sáros Sándor, aki a világ legnagyobb operatőrrel, 3 éven keresztül kompozíciót állított. Elég jó sikerült a Szimbád. Érted? Tehát, hogy ha ezt gyakorlod, akkor szinte így rááll az egész. És
2: akkor mondjuk egy természetfotósnak a kitartása, a kompozíció keresés.
1: Nem, hanem, hogy a Fekete Ibolya a fotó memóriája annyira kialakult a hosszú évek alatt, hogy lát egy képet, nem felejti el.
3: Így van.
1: Igen.
0: Ez a hatékonyságnak a különböző mércét, az ugyanúgy, ahogy nekünk le kell gyártanunk egy kritikát, mert 2 nappal később már irreleváns, hogy mit mondunk bármiről, mert 1000 oldalon van. Tehát ugyanúgy, hogyha az ember egy filmszalagot néz, akkor azonnal rá kell állnia, hogy az a pillanat megvan, mert különben egy hónapokig bányászhatják el az anyagba az értéket.
2: Fontos amúgy, hogy első...
6: Nálunk egyébként ennek a metódusnak tovább halad, ugye mivel én vagyok én meg a Kobi csináljuk ezt a kvázi Magicort, én vagyok a technikai része, tehát én forgatom, én veszem föl, én állítom be a... Mert amit ő nem tud. Uh-huh. Viszont ő az, aki megkapja a nyersanyagot, de az összeset, az elejétől, hogy leül és végignézi. És így kiszemezi. Na ez 06-tól 03-ig markoló, ez ettől eddig nagyon jó, ezt megkérdezzük tőlem, hogy ez szerintem
2: jó. Tudod, editet csinálj vele.
6: Igen, valami. Tehát így editál nekem. És akkor leülünk, utána vágózt, és akkor na, akkor nézzük végig, elkezdjük szemezgetni az anyagot, és akkor ezt nézzük meg, kiszemedjük, és úgy szedjük össze az egész dolgot. Tehát, hogy egymás keze alá dolgozunk, és ezért tud az olyan jól működni, mert tényleg ilyen gondolatban is már annyira együtt vagyunk, hogy mutatja, hogy ez szerinte jobb, és hogy ez, és akkor hát ő is ezt gondolta, csak azért megkérdezte. És akkor így tényleg, hogy ő tudja a nyersanyagot kívülről, én ugye leforgatom az egészet, ő koordinálja, hogy mi az, amit ő szeretne látni, egyebek, én megcsinálom, és átnézzük. És hogy ez az, hogy én mondjuk lehet, hogy nem tudom annyira a nyersanyagot, mert én nem azt a részét figyelem, hanem más, viszont ő aztán teljesen tudja, és aztán mutatja nekem, messzörök, és a végén ott van a tudom, tadunk tűz, és kész.
2: Munkamegosztás. Visszatérve, hogy mennyire fontos, bár szerintem irreleváns a kérdésem, de azért rátérek, hogy ebben az internetes szóval mennyire fontos.
1: Azt mondod,
2: fontos,
1: hogy irreleváns a kérdésem.
2: Igen, mert lehet, hogy más választ adnak, mint én
1: számítok. Nem vagyok az RTL-ben, nem csináld ezt.
2: Igen, lehet, hogy más választ.
1: Egy irreleváns választ kérek akkor. Jó, folytasd.
0: Talán.
7: Releváns tartózkodás.
2: Igen, jó, az lett volna igazából. Köszönöm szépen. Annyi a kérdés, hogy mennyire fontos, hogy elsők legyetek egy produktumban?
0: Hát nyilván.
2: De nem, tehát hogy valaki megcsinálja már, akkor ez mennyire cinkes neked, mit tudom én, a harmadik negyedének
3: a válaszol, hírügynökségként, aztán én választom, hogy
0: mindig odafűnt. Nekem vannak kollégáim, akik nem feltétlenül, sőt, biztosan nem konkurenciát képviselnek, akik mondták nekem, hogy muszáj neki kirakni egy nappal előbb a kritikát, mert különben összehasonlítják a kettőt. Tehát, hogy ilyen szempontból tényleg az van, hogyha bármennyire is határtalan az internet, nyilvánvalóan kultúrközegek vannak, és hogyha valaki mind a kettőt nézi, akkor összehasonlítja, mert jobb dolga nincs. Úgyhogy muszáj, amilyen gyorsan csak lehet kitolni az anyagot, és az, hogy én megnézem a filmet szerda csütörtökön, és kirakom a részt szombaton, az egy lustaság, az egy szörnyű renyhesség, és ez a szakmai szempontból elfogadhatatlan. Ez rengeteg idő.
1: Igen.
0: Bizony, tehát, hogy én ilyen
1: szempontból... Ott ülök és várakozok.
0: talán menjünk. Igen, és akkor talán a vasárnapi mozizást még elkapom, de hogy a szombati randit már nem. Úgyhogy ez ilyen szempontból nyilván ez különböző faktoroknak a beszámításával egy döntés, de abszolút fontos. Percre mérik, hogy mi az, ami érdekes.
3: Game Day iroda szinten nem fontos, nekünk legalábbis. Ez részint a saját döntésünk, részint fizikai képtelenség konkrétan. Azért, mert akkora, hát olyan széles a játék tárháza, hogy van olyan játék, amit kipörgetsz 10-12 óra alatt, és van olyan kaland és vagy szerepjáték, amit meg 200 óra kipörgetni. Ketten vagyunk, hiába kapjuk meg mondjuk 4 nappal megjelenés előtt. Nincs az az Isten, hogy végig tud játszani. Szokták kérdezni, hogy miért nem játszunk MMORPG-kkel, ugye ez a masszív multiplayer online RPG-kkel. Igen, miért nem játszunk ezzel, és így mondjuk, hogy srácok, azért, mert nincsen egy falzsebe 400 óra. Hogy ezt beletoljuk gyorsan, aztán elmondjuk a véleményünket. Tehát ilyen szempontból a Game Day irodában nem annyira fontos a megjelenés. Amikor olyan játékot teszt, amikor van lehetőségünk, akkor az éppen kijövővel foglalkozunk, hanem akkor a tarsolyban lévővel.
0: Igen, meg mondjuk egy játék, az 16 ezer forint. Ez egész más, mint az ember belül egy moziban, mert nincs jobb dolga. Tehát ilyen szinten azért megvan, meg hát persze, hogy az MMO-kkal van például ez a szituáció, hogy én nekem 2000 órán van a WoW-ban, érdekelne a véleményetek. Na, azt nem kapod meg soha! 3000 óra volt benne van, és tudok neked valami újat mondani, az nem fog megtörténni ez a helyzet. Ez nyilvánvalóan más. A filmekben ez nem így.
2: Mondjuk egy sorozatnál már lehet, hogy vissza akarok csatolni, tehát, hogy mit tudom én, egy 10 évados sorozat, amit te még sosem láttál, és akkor ezt most akkor léci-léci mondd el, akkor te nem hiszem, hogy le fogsz ülni egy péntek délután, és letárad a 10 évadot, amit valaki valóban 10 éven keresztül nézte.
0: Hát ez 10 évad nem, de nekem voltak szörnyű napjaim, akkor ilyen
1: 10 évados sorozatot belenéznél tényleg, tehát az Onedin családról beszélünk. De mindjárt gondolkodok 10 éves sorozatokon.
0: Mondjuk a Scrubs, ami 11 szezon, a hivatalos számolás szerint, lehetne 13 is, de azt nem fogadjuk el. Az például generációkat növesztett fel, hogy és a többi, tehát ez ennyi volt férfiaknak a bibliája az a
2: sorozat. Hát és akkor a sorozat, ki vagy Loki, aki nem tudom, 50 éve megy, tehát
0: az igen, az tipikus, hogy na, lesz valamikor, de ne hülyés ki, mert újra kezdték az egészet, és csak 11 szezon. Nem.
2: Ja, amúgy 50 éve megy a sorozat. Mm-hmm. Tehát, hogy azért ezt hozzá kell tenni.
0: Nincs is soha sok kritika.
2: Nem véletlen. Amúgy még egy a játékokra így visszatérve, hogy mondjuk van egy ilyen hosszabb játék, mondjuk vegyük egy ismertebbet, mondjuk a Postált. Tehát azért nem egy olyan rövid játék, amit úgy ukmukfuk kiviszel mondjuk egy óra alatt, hanem azért mit tudom én, attól függ milyen állapotban vagy, de azért egy nap, két nap, tehát több időintervallum azért ezt kibekelni. Mennyi időt szántok egy ilyen játékra, ami, tehát hogy mi az a pont, amikor azt mondjátok, hogy jó, most már alkothatunk róla véleményt, most már ismerem annyira minden csinyen binyet, hogy el tudjam mondani róla, hogy ez egy jó vagy egy rossz játék.
0: Attól függ, hogy mi az, amire helyezel a hangsúlyt. Tehát nem olyan, mint egy filmnél, ahol minden egybe kell venni, hogy kb. Az élményt feltérképezd. Mondjuk egy GTA, aminek a sztoria alul fejlett, az a mechanikával foglalkozó, a karakterekkel foglalkozó, és ez fel lehet fejteni mint egy 8-10 óra alatt. De egy Bioshock Infinite, aminek a történetének az utolsó 3 perce az, ami után fekszel a padlon, és halkad nyiszítesz, ez egy konkrét történet, megtörtént velem, az fantasztikus volt. Ott nem lehet azt mondani, hogy jó, hát érdekes volt, lövöldözős volt, ez jó volt ez a rész. Nem, mert nem tudod, hogy mi az, amitől igazán üt. Tehát tényleg minden játék az maga újra definiálja a saját szabályait és az értékrendszerét. Úgyhogy ilyen szempontból sokkal kiszámíthatatlanabb szerintem, mint egy film.
3: Műfaja válogatja egyébként. Van egy jó kis autós játék, a kedvenc olasz vízszerelőnkkel, például a 8-as rész, direkt nem mondom a nevét, bárki tudja. Most azért nem kell a gomba kupától a csillag kupáig mindent három csillagra megcsinálni, hogy tudjad, hogy az egy mennyire jó játék. Mert elég vele egy 4-5 órát szórakozni, és elküldeni egymást a kedves édes anyukájába, mert ezek a játékok tönkreteszik a barátságot, miközben határtalan szórakozás 3 évestől 93 évesig. Tehát, hogy ott például nem kell kijátszani mindent, de ahogy a Gergő mondja, hát ahol meg igényli a történet, ott az van, én emlékszem, a kedvenc példám az a amikor ott zombultam, mert meg voltam csúszva a játékkal, a végigjátszással, és ott zombultam a Gergőnél a tíf előtt, és reggel 9-től...
1: A zombulás az, hogy esik le az arcod darabokban.
3: Igen, ott reggel 9-től este 10-ig ültem a monitor előtt, és játszottam végig, és...
1: De kaját nem is vettél magadhoz semmit, vagy...
3: Az reggel 9-től este 10-ig
4: azt támogatták,
3: nem? Kijátszottam egy ültőhelyemen a játékot, és arra emlékszem, hogy ott nem emlékszem semmire, arra emlékszem, hogy a Gergő jött-ment, az alatt ő fölvette a heti részét a filmről, és meg is vágta, és ki is rakta. Én meg nap végén örültem, hogy ez az, ki van játszva.
1: 10 órán át játszottál.
3: Igen, és tök vicces, nem rosszá ízzel mondom, meg még véletlenül se sajnáltatom magunkat.
2: Magába szívott?
3: Ezt akarom mondani, hogy ezzel a gaming újságírással az a probléma, és ez bármelyik kolléga, például a kedves Dave barátunk a GameStar-tól, akivel most forgattunk, alá tudja támasztani, hogy amikor le kell ülnöd, és határidőre kell játszani, messze nem olyan élvezetes, és akkor igazából nem is azt kapod meg a játéktól, amit nyújtani tudna. Mert már nem tudod befogadni, nem, agyilag már nem vagy azon a szinten, hogy minden olyan kis apróságot észrevegyél, jól vegyél, hanem csak gyerünk, átékot.
1: Hát igen, szabadság helyett feladat, igen.
3: Igen, az feladat, és ezt próbáljuk meg elkerülni több-kevesebb sikerrel.
0: De néha be kell csúszni.
2: Mondjuk egy Sims-el próbálkoznátok?
3: Nem, azt mondjuk direkt, hogy vannak olyan játékok, eleve nem megyünk neki, amiben sok száz órát kell beletolni, nem megyünk neki, hülyeséget nem akarunk mondani, és csak azért, hogy legyen arról egy adás,
2: azért mondjuk az tipikusan, amit ki tud pörgetni egy rövid idő alatt, mert effektív tehát ha nem megyünk el a szélsőségeig, hogy az UFO-t összerakod az apácával, és belefullasztod a medencébe, akkor lényegében ezeket a szélsőséget leszámítva, amit karaktercsinálás, házcsinálás, élet...
0: Ez a probléma a Sims-el egyébként, hogy ezt egy Excel táblázat alapján lehet kritizálni. Tehát pontosan tudod az adataidat, pontosan tudod, hogy mit lehet benne csinálni, és mit nem, mi az innováció, mi az újítás, milyen a grafika, ránézel egy darab képre, és kritizálni tudod eredménnyel, és valósághűen azt a játékot, mert az már nem egy játék a szó szoros értelmében, nem egy történet, egy interakció, az egy ilyen változók, amiket manipulálni tudsz.
3: És ez a kedvenc példánk, pont az ilyen játékok, arra a sok nézői javaslat, felvetés, brainstorming, hogy szerintetek nem-e lenne jó-e valami olyan játék?
2: Nem, már a kérdést tettük.
3: Valami olyan játék, aminek így te írod a történetét végig. És akkor nem tudjuk, hogy elmondani, nem, mert az a Sims. Leülsz, és te írod a történetét, és azt mondja, hogy de én olyan, nem játszok. De hát azt írod te. Tehát azért szoktuk mondani, hogy igen, azért nem kell az, hogy egy játékban például a történetre 100%-ig ráhatásod legyen, mert ugyanúgy meg van írva dramaturgiailag, mint egy nagyon jó film. Most képzeljétek el azt a helyzetet, 400 ember ül a moziba. hú, szerintem most ennek meg kéne halnia, és ott tényleg úgy folytatódna, hogy valaki elképzeli. Hát az összes többi ki lenne akadva.
0: Persze.
3: És természetesen nem az lenne a végeredmény, amit a rendező meg az író megálmodta.
2: Már mondjuk ezért nagyon vagány ötlet egy interaktív mozit megcsinálni.
3: Nagyon béna lenne.
0: Hát igen. Meg az alapvetően bármilyen másmilyen művészeti kapcsolatra felhúzható, tehát ez a könyv versus film, hogyha jaj, a könyv nyilván jobb, mert az én fejembe játszódik, és én tudom elképzelni. Nem tudom, hogy kinek milyen fantáziája van, nekem nincs olyan, mint egy Oscar díjas
2: látványtervezője,
0: tehát nem tudom azt mondani, hogy az én szörnyem az jobban néz ki, mint a te szörnyem.
2: Nem az ego, hanem a közösség. Tehát a moziban egy bizonyos tömeggel járok, attól, hogy nem ismerjük egymást, felvethetne mondjuk egy olyan kérdést, hogy akkor erről hogy döntünk mi közösség? Meghalljon, ne halljon meg.
1: Egyetlen egyszer.
2: Jó, mondjuk ez nem megvalósult,
0: mert
5: itt a kérdés kérdés. Mindenki nyomja meg a nyomogombat most.
0: Baj, nem sikerült.
1: Egyszer megtörtént a mozi történetében, és ott voltam azon a vetítésen, Derek Jarman megvakult. És kitalálta azt, hogy 90 percig kék vásznat fog vetíteni, és alátumált. És beültem egy moziba, mi több százan voltunk, és ott ült 300 ember, nézte a kék vásznat, akár hiszed, akár nagyon jó volt megcsinálva a hang, tehát azért belenyúlkált a dolog, audiális, mindenki más filmet látott. Pedig ugyanazt a vásznat néztük, és itt van az abszolút alternativitás, de csak szerintem így lehet ezt megoldani. Igen. Semmilyen más, más módon, hogy figyelj, kihúzok neked, ha nagyon nagy szükséged van rá egy fehér vásznat, és akkor álmodj rá valamit.
0: Igen, mert azért a túloldal ennek megtörtént, az interneten volt egy ilyen kísérlet, hogy ne, Pokémonnal volt, meg Super Mario-val lejátszották, rendkívül egyszerű játékok nyilván alapjaiban, hogy bárki, aki felment csetre, az beírhatott egy parancsot, hogy mit történjen. Egyik játékban sem jutottak el a második.
5: A Pokémon-t kijátszották.
0: Irányítva. Tehát ott is megvolt ugyanúgy, ahogy az ember beszél a fehér vászon mellé, megvolt az irányított szabályrendszer, és az alapján valahogy el lehetett indulni, de az első kísérlet a Pokémon-nak konkrétan a kezdőképernyő, hogy merre menjen a karakter, merre tegye meg az első lépést.
1: Nagyon jó, már itt elemlekedtek. Jó, hát örülünk az anarchiának, a pusztulásnak már 4 óra van csak hátra 24 órákban.
2: Bizony.
1: És abban bízakodunk, hogy az összes hallgató még fönn van.
2: És aki az elejétől végig, igen, fönn vannak. Srácok, nektek nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok ebben a hajnali órában.
1: És mindig tájékoztassatok, hogy hol tartotok a karrieretekbe, jó?
2: Tényleg egy kis ajánlóval mondjátok be, hogy hol lehet akkor rátok keresni, hogy hol lehet a ti munkásságotokat követni, hogy a Léknál itt van még egyszer, hogy az hol
5: hát
2: lehet.
5: Nekem a Talkman, ez a neve, de hogyha ad írják, hogy Talkman Bobby, BY, akkor ott kijön, most nekem ez a fő irányvonalom, ez az életem, ennek élek, és ezt
0: Műleg a Game Day irada vagyunk.
3: Meg Hollywood hírügynökség. Meg most már görbetükör.
0: Ennyi.
2: Így van, arról nem is mondtál egy szót se.
0: Majd következőek, ha jövünk.
2: Hagyjad, 3-ra jöttünk legközelebb, és csak mondom. Ja.
1: Egy hosszú vágás most.
2: Elvágtál? Jaj, de jó.
1: Jó.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Tilos Rádió. Köszönjük a türelmeteket, elnézést a kis technikai szünetért. Folytatódik az adásfolyam, és folytatódik Kurt Vonnegut a Bajnokok reggelije című regényének feldolgozása, és ismét felhívjuk a figyelmet, hogy kiskorú hallgatók csak nagykorú felügyelet mellett hallgathatnak bennünket most. Jó hallgatást!
1: Irodalmi lépegető. Csak is előre.
2: Nem baj.
3: Tizenhetedik fejezet. Nyuszi, Dwayne Hoover homoszexuális fia munkába készülődött. Zongoristaként dolgozott az új Holiday Inn koktélbárjában. Nyuszi szegény volt. Egy fürdőszoba nélküli szobában lakott a kivénhet, egykor divatos Fairchild Hotelben, amely most népszálló volt Midland City legveszélyesebb negyedében. Nyuszit nem sokára súlyosan megsebesíti Dwayne Hoover. Nem sokára közös mentőautóban fog utazni Kilgore Trouttal. Nyuszi sápat volt, ugyanolyan beteges színű, mint a vak halak, amelyek egykor a Szent Csodabarlang mélyén éltek. A halak azóta kihaltak. Már évekkel ezelőtt fölfelé fordították a hasukat, évekkel ezelőtt kisodródtak a barlangból az Ohio folyóba, égnek fordított hassal, hogy aztán bum, kipukkadjanak a déli napsütésben. Nyuszi is kerülte a napfényt, és a Midland City csapjaiból folyó víz napról napra mérgezőbb lett. Nyuszi nagyon keveset evett. A szobájában készítette el az ételt. Egyszerű volt elkészíteni, mert nem evett mást, csak zöldséget és gyümölcsöt, azt is nyersen rágcsálta el. Nyuszi nem csak élettelen húst nem vett magához, hanem élőt sem. Nem voltak barátai, szeretői, házi állatai. Nyuszi egykor nagyon népszerű volt. A katona iskolában például a diák közösség egyhangúan választotta meg utolsó éves korában az elérhető legmagasabb rangra, kadét ezredes lett. Miközben Nyuszi a Holiday Inn bárjában ült a zongoránál, sok, nagyon sok titkot rejtegetett. Az egyik titok az volt, hogy igazában nem is ült ott. Transzcendentális meditáció révén ki tudott lépni a koktélbárból, sőt, ami azt illeti az egész bolygóról is. A transzcendentális meditáció módszerét Maharishi Mahesh jógitól sajátította el, aki annak idején egyszer megszakította világ körüli előadó útját Midland Cityben. Maharishi Mahesh jógi egy új zsebkendő, egy szem gyümölcs, egy csokor virág és 35 dollár fejében megtanította Nyuszit arra, hogy hunja le a szemét és mondogassa magában azt a dallamos értelmetlen szót, hogy I-im, I-im, I-im. Nyuszi most leült a szállodában az ágya szélére, és ezt tette. Ájjim, ájjim, mondta magának, magában. Két szívdobbanásnyi volt egy szótag. Nyuszi lehunyta a szemét. Könnyű búvárként lemerült elméje mélyébe. A mélységben ritkán járt látogató. Nyuszi szívverése lelassult. A légzése szinte megszűnt. Egyetlen szó lebegett a mélyben. Valahogy kiszökhetett az elme elfoglaltabb részeiből. Nem kapcsolódott semmihez. Lustán lebegett, mint valami áttetsző, kendőszerű hal. A szó nyugodalmas volt, így szólt, kék. Aztán arra lebegett egy másik szép kendő. Claire de Lune. 15 perc múlva a tudata magától felszínre bukkant. Nyuszi fölfrissült. Felállt az ágyról, kikefélte a haját katonai keféjével, amelyet az anyjától kapott annak idején, nagyon régen, amikor megválasztották kadét ezredesnek. Nyuszi csak 10 éves volt, amikor elküldték a katona iskolába, egy emberülésnek és teljesen lélektelen engedelmességnek szentelt intézménybe. Elmondom miért. Azt mondta Dwayne-nek, hogy bárcsak lenne inkább nő, mint férfi, mert a férfiak gyakran művelnek kegyetlen és csúf dolgokat. Figyeljetek! Nyuszi elment a katonaiskolába, ahol 8 évi szüntelen sportolás, buzerálás és fasizmus volt az osztály része. A buzerálás abból állt,

Ozódban kúszni, észrevétlenül kikémlelni innen-onnan. Nyuszi elbüszkélkedett kitüntetéseivel, az anyja pedig, amikor az apja halló távolságon kívül volt, elpanaszolta, hogy napról napra boldogtalanabb. Arra célozgatott, hogy Dwayne valóságos szörnyeteg. Ez nem volt igaz, csak úgy kitalálta. Mindig belekezdett, hogy elmondja Nyuszinak, mi olyan förtelmes az apjában, de mindig elhallgatott. Túl fiatal vagy te még ahhoz, hogy ilyenekről halljál, mondogatta Nyuszinak még 16 éves korában is. Ezeken a dolgokon úgysem változtat senki, még te sem. Ilyenkor úgy tett, mintha kulcsra zárná a száját. Ezeket a titkokat magammal viszem a sírba. Nyuszi anyjának legnagyobb titkára persze Nyuszi csak akkor jött rá, amikor az anyja lefolyó tisztítót evett. Celia Hoover teljesen hibbant volt. Akárcsak az én anyám. Figyeljetek! Nyuszi anyja meg az én anyám különböző fajtájú emberi lények voltak, de mind a kettő egzotikus módon volt szép, és mind a kettőből zavarosan ömlött a szó szeretetről, békéről, háborúkról, gonoszságról, kétségbeesésről, az eljövendő jobb napokról, az eljövendő rosszabb napokról. És mind a kettő öngyilkos lett. Nyuszi anyja Dránó nevű lefolyó tisztítót evett. Az én anyám altatót evett, ami közel sem volt olyan szörnyű. És Nyuszi anyjának meg az én anyámnak volt egy igazán fura közös tünete. Egyikük sem viselte el, ha fényképezik. Napközben rendszerint semmi gond nem volt velük. Rendszerint késő estig palástolni tudták az őrjöngésüket. De ha valaki akár napközben is fényképezőgépet szegezett valamelyikükre, az illető anya térdre vetette magát és a karját védekezően a feje fölé tartotta, mintha agyon akarnák bunkózni. Riasztó és szánalmas látvány volt. Nyuszit az anyja, ha másra nem is, de a zongora kezelésére megtanította. A zongora egy zenélő szerkezet volt. A jó zongora kezelő szinte bárhol a világon kaphatott bár zenészi munkát, márpedig Nyuszi jó volt. A katonai kiképzésével nem ment semmire, hiába kapta a sok kitüntetést. A fegyveres erők tudták róla, hogy homoszexuális, hogy bizonyosan szerelmes lesz más harcos férfiakba, és a fegyveres erők nem akarták megtűrni az ilyen szerelmeket. Így hát Nyuszi most fölkészült szakmai tevékenységére. Fekete, kötött garbója fölé fekete bársony smokingot húzott. Kinézett egyetlen ablakán a sikátorba. A jobb szobák ablakából a Fairchild Parkra nyílt kilátás, ahol az elmúlt két évben 56 gyilkosság történt. Nyuszi szobája az első emeleten volt, és ablaka keretében csak az egykori Kietzler operaház kopár téglafala látszott. Az egykori operaház homlokzati falán emléktábla állt. Nem sokan értették a szövegét. Itt énekelt Jenny Lind a svéd csalogány augusztus 11-én Anno Domini 1881-ben. Korábban az operaház a Midland City szimfonikus zenekarnak, egy amatőr zenésztársulatnak adott otthont. 1927-ben otthontalanok lettek, mert az operaház átalakult filmszínházzá Bannister néven. A zenekar otthontalan is maradt egészen addig, amíg föl nem épült a Mildred Berry Művészeti Központ. A Bannister sok éven át a város legjelentősebb filmszínháza volt, amíg el nem nyelte a rossz hírű városnegyed, amely egyre északabbra húzódott. Így hát most már nem volt színház, noha a fali fülkékből még mindig lenéztek Shakespeare meg Mozart meg mások mellszobrai. Odabenn a színpad is állt még, de most ebédlő garnitúrákkal volt tele. Az épületet az Empire Bútor kereskedelmi vállalat vette át. A vállalat gazdái bűnözők voltak. Nyuszi városnegyedét csak úgy emlegették, a nyomor negyed. Minden valamire való amerikai városnak volt egy része, amelyet csak úgy emlegettek, hogy a nyomor negyed. Ez volt az a hely, ahová azok mentek, akiknek nem volt barátjuk, családjuk, vagyonuk, hasznuk vagy ambíciójuk. Az ilyen emberektől más negyedekben viszonyogtak, és a rendőrök mindig arrébb taszigálták őket. Rendszerint olyan könnyű volt őket taszigálni, mint a kis léggömböket. Ők meg ide-oda sodródtak, mint a levegőnél valamivel nehezebb gázzal töltött léggömbök, míg végül megpihentek a nyomor negyedben, a régi Fairchild Hotel tövében. Ott naphosszat szunyókálhattak, motyoghattak egymásnak, koldulhattak, berúghattak. A dolog lényege az volt, hogy ott maradjanak, ne alkalmatlankodjanak másút senkinek, amíg hecből meg nem öli őket valaki, vagy télen halára nem fagynak.

Kilgore Throat írt egyszer egy novellát egy városról, ahol a lezüllött embereknek úgy akarják tudomására hozni, hogy hol vannak és mi fog velük történni, hogy jókora utcatáblákat helyeznek el. Amelyek így festenek. Nyomor negyed. Nyuszi most rámosolygott magára a tükörben, a légben. Összeszedte magát egy pillanatra. Ismét az az elviselhetetlenül ostoba, humortalan, szívtelen katona lett, akivé a katonaiskolában nevelték. Elmormogta az iskola jelmondatát, amelyet annak idején naponta 100-szor is el kellett harsognia. Hajnalban, étkezéskor, minden óra elején, sportmérkőzéseken, szuronygyakorlatokon, nagynyugtakor, lefekvéskor. Menni fog, mondta. Menni fog.

0: 18. fejezet. A Galaxy, amelyen Kilgore Trout utazott, már Midland City közelében járt a gyorsforgalmi úton. Alig vánszorgott. Beleragadt a környező gyárakból, a Beritronból, a Western Electricből, meg a többiből a városba tartó csúcsforgalomba. Trout fölnézett a könyvéből, meglátott egy nagy táblát. Forduljon vissza, most hagyta el a Szent Csodabarlangot. A Szent Csodabarlang tehát a múlt része lett. Amikor Trout már öreg, nagyon öreg lesz, az Egyesült Nemzetek főtitkára, dr. Thor Lambrig megkérdezi tőle, nem rettege a jövőtől. Trout ezt a választ adja. Főtitkár úr, én a múlt láttán szoktam halálra rémülni. Dwayne Hoover csak 6 kilométernyire volt onnét. Egy zebra bőrhúzatú kanapén ült az új Holiday Inn koktélbárjában. Félhomály és csönd volt odabenn. A gyorsforgalmi út reflektorfényeit és lármáját kirekesztették a vastag, karmazsinvörös bársonyfüggönyök. Mindegyik asztalon gyertya állt szélvédő üvegben, pedig a levegő meg sem rezdült. Mindegyik asztalon állt egy tál pörkölt mogyoró is, meg egy tábla, amely lehetővé tette, hogy a személyzet megtagadja a kiszolgálást bárkitől, akinek a személye nem illik a koktélbár légkörébe. Ez állt rajta. Foglalt asztal. Hoover nyuszi kezelte a zongorát. Nem nézett föl, amikor az apja belépett, az apja sem pillantott feléje. Már sok éve nem köszöntek egymásnak. Nyuszi tovább játszott a szomorkás fehér zenéjét. Lassan csilingeltek a hangok, hébe-hóba váratlan csend szakította meg őket. Nyuszi szomorkás zenéje kissé emlékeztetett egy zenélő dobozra, egy fáradt zenélő dobozra. Csilingelt, megállt, aztán kelletlenül nehézkesen csilingelt még néhányat. Nyuszi anyja egyebek között csilingelő zenélő dobozokat is gyűjtött. Figyeljetek! Francine Pevko a szomszéd autószalonban volt, igyekezett behozni mindazt a munkát, amit délután elmulasztott. Dwayne nem sokára össze fogja verni. Francine gépelt és kartotékozott. Rajta kívül nem volt más a környéken, csak Wayne Hubler, az ideiglenesen szabadlábra helyezett fekete, aki még mindig a használt autók között bujkált. Dwayne majd őt is megpróbálja összeverni, de Dwayne már zseniálisan megtanult kitérni az ütések elől. Francine pillanatnyilag nem volt más, mint gépezet. Húsból készült írógép, kartotékozógép. Wayne Hublernek viszont semmi gépies teendője nem volt. Ő arra sóvárgott, hogy hasznos gépezet lehessen. A használt autókat mindig jól lezárták éjszakára, fölöttük a drótra fűzött alumínium forgókat időnként megforgatta a bágyat szellő, és Wayne a maga módján reagálni igyekezett.
1: Jól van, szólt oda nekik, pörögjetek szépen.
0: Valamiféle kontaktust alakított ki a gyorsforgalmi úttal is, figyelemmel kísérte változó hangulatát. Mindenki megy hazafelé, mondta a csúcsforgalom idején.
1: Mindenki otthon van,
0: mondta később, amikor gyérült a forgalom. Most már lemenőben volt a nap.
1: Lemegy a nap,
0: mondta Wayne Hubler. Fogalma sem volt arról, hogy mit évül legyen. Sejtette, bár különösebben nem törődött vele, hogy az éjjel esetleg halálra fagy. Még sohasem látott halálra fagyást, sohasem fenyegette halálra fagyás, hiszen szinte alig volt a szabadban. A halálra fagyásról csak azért tudott, mert a cellájában lévő kis rádió zörgős hangján időnként beszámolt róla, hogy itt-ott halálra fagytak az emberek. Wayne-nek hiányzott az a zörgős hang, hiányzott az acélajtók döndülése. Hiányoztak a tejes és kávés kancsók, a kenyér, a gulyás. Hiányzott, hogy szájba és seglukba basszon más férfiakat, hogy őt is szájba és seglukba basszák, hogy maszturbáljon, hogy megbassza a teheneket a börtön tejgazdaságában, egy szóval hiányoztak a bolygó nemi életének tudomása szerint normális eseményei. Íme ilyen sírkő lett volna Wayne Hublernek való, amikor meghal. Fekete börtön töltelék, alkalmazkodott, amihez lehetett. A börtön tejgazdasága nem csak a börtönt és a megyei kórházat látta el tejjel, tejszínnel, vajjal, sajttal és fagylaltal. A külvilágban is értékesítette a termékeit. A védjegye nem tett említést börtönről. Így festett. A préri királynője. Wayne nem igen tudott olvasni. A Hawaii szó például többször is feltűnt ismerősebb szavak és jelek kíséretében az autószalon ablakain és egyes használt autók szélvédőjén. Wayne megpróbálta kisilabizálni a titokzatos szót, de nem jutott sokra.
1: Vahjájó, mondta. Húhíjí,
0: mondta, és így tovább. Wayne Hubler most elmosolyodott, nem mintha örült volna, hanem mert nem lévén tennivalója, gondolta, legalább fitoktatja a fogsorát. Gyönyörű fogai voltak. A Shepherdstowni felnőtt büntetés végrehajtó intézet büszke volt a fogászati ellátásán. Ami azt illeti, a Shepherdstowni fogászati ellátás olyan híres volt, hogy cikkek jelentek meg róla az orvosi lapokban, meg a Reader's Digestben, a haldokló bolygó legnépszerűbb folyóiratában. A jó fogászati ellátás arra az elméletre épült, hogy sok kiszabadult rab a külseje miatt nem tud munkát keresni és munkát kapni. Márpedig a jó külső alapja a szép fogsor. Ami azt illeti, a fogászati ellátás olyan híres volt, hogy még a szomszéd államokban is, ha a rendőrök elkaptak egy szegény embert, akinek ápolt fogsora volt, költséges tömésekkel, hidakkal és hasonlókkal, rögtön azt tudakolták, na, volt be szépen, fickó, hány évet ültél Shepherdstownban? Wayne Hublerhez kihallatszott egyik-másik rendelés, amelyet a pincérnő kiáltott oda a mixernek a koktélbárban. Wayne hallotta, hogy ezt kiáltja,
1: Gilby és Kinin!
0: Fogalma sem volt róla, mi lehet az. Hogy mi lehet a Manhattan, vagy a White Lady, vagy a kökényes Gin Fizz.
1: Kérek egy Johnny Walker Rob Roy-t?
0: Kiáltotta a nő.
1: Egy Mazagrant, meg egy Bloody Mary-t angoszturával.
0: Wayne mindeddig csak akkor került ismerettségbe az alkohollal, amikor megitta a tisztítószereket, vagy megette a cipőkrémet, és így tovább. Nem is szerette.
1: Kérek egy Black and White-ot vízzel?
0: Hallatszott ki a pincérnő hangja, és erre már Wayne-nek hegyeznie kellett volna a fülét. Az a bizonyos ital nem akárkinek készült. Azaz ital annak a személynek készült, aki felelős volt Wayne minden eddigi nyomorúságáért, aki megölhette vagy milliomossá tehette, vagy visszaküldhette a börtönbe, aki kedve szerint akármit tehetett vele. Azaz ital nekem készült. Inkognitóban érkeztem a művészeti fesztiválra. Azért voltam ott, hogy végignézzem két általam teremtett emberi lény, Dwayne Hoover és Kilgore Trout összecsapását. Nem szerettem volna, ha felismernek. A pincérnő meggyújtotta a szélvédő üvegben lévő gyertyát az asztalomon. Az ujjammal elcsippentettem a lángot. Az előző éjszakát az Ohio állambeli Ashtabula közelében lévő Holiday Inn-ben töltöttem, ott vettem egy napszemüveget. A sötétben most felraktam. Az üveg ezüstözve volt, tükröt mutatott mindenkinek, aki felém nézett. Aki tudni akarta, milyen a szemem, az a saját kettős tükörképével találta szemben magát. Ahol a bárban ülő többi embernek szeme volt, nekem egy másik világegyetemben nyíló két lukam volt. Lékek. Az asztalomon a pelmel cigarettám mellett egy doboz gyufa hevert. A gyufás dobozon üzenet állt. Másfél óra múlva olvastam el, miközben Dwayne éppen agyba főbe verte Francine Pefkót. Így szólt. Akar szabad idejében könnyűszerrel heti $100 keresni? Mutassa be barátainak a könnyű, kényelmes Maison cipőket. Mindenki Maison cipőt keres, mert valóságos gyógyír a lábnak. Ingyen útmutatót küldünk, hogy saját otthonából irányíthassa az üzletet. Még azt is megmondjuk, hogyan kaphat ingyen cipőt, ha jövedelmező megrendeléseket szerez. És így tovább. Nagyon pocsék ez a könyv, amit írsz, mondta magamnak a lékeim mögött. Tudom, mondtam. Attól félsz, te is öngyilkos leszel, mint az anyád, mondtam. Tudom, mondtam. Ott a koktélbárban, ahogy kikandikáltam a lékeimen át egy magam kitalált a világba, a szám némán formálta a szót skizofrénia. A szó hangzása és megjelenése már hosszú évek óta lenyűgözött. Úgy hangzott, úgy festett, mintha egy emberi lény viharzó szappanpelyhek közé tüsszentene. Nem tudtam és nem tudom bizonyosan, hogy ebben a betegségben szenvedek-e. Csak annyit tudtam és tudok, hogy förtelmes kellemetlenségeket zúdítottam magamra azzal, hogy nem korlátoztam figyelmemet az élet rövid távon fontos részleteire, és nem voltam hajlandó azt hinni, amit a szomszédaim. Most már jobban vagyok. Becsület szavamra jobban vagyok. Hanem egy darabig igencsak rosszul voltam. Ott ültem a magam kitalált a koktélbárban, és a lékeimen át bámultam a magam kitalált a fehér pincérnőt. A Bonnie McMahon nevet adtam neki. Dwayne Hoovernek kihozattam vele a szokásos italát, egy House of Lords Martinit citromhéjjal. Bonnie régóta ismerte Dwayne-t. Bonnie férje börtönőr volt a felnőtt büntetés végrehajtó intézet szexuális bűnözőknek fenntartott részlegében. Bonnie-nak azért kellett pincérkednie, mert a férje minden pénzüket beleölte egy veszteséges Shepherdstone-i autómosóba. Annak idején Dwayne megpróbálta lebeszélni róla. Elmondom, honnét ismerte Dwayne Bonnie-t és a férjét Ralphot. Az elmúlt 16 év alatt 9 pontiákot vettek tőle. Pontiákos család vagyunk, mondogatták. Bonnie most egy tréfás megjegyzés kíséretében tette eléje a Martinit. Bonnie mindenki elé ugyanennek a tréfás megjegyzésnek a kíséretében tette a Martinit.
1: Bajnokok reggelije, mondta.
0: A bajnokok reggelije kifejezés a General Mills vállalat bejegyzett áruvédjegye egy reggelire fogyasztható gabonapehely megnevezésére. Azzal, hogy címül adtam e könyvnek és többször megemlítem, nem a General Mills részvételére vagy támogatására akarok célozni, és kitűnő termékeik hitelét sem akarom rontani. Dwayne azt remélte, hogy a művészeti fesztivál egyik másik neves vendége, akik mind az innben szálltak meg, bemegy a koktélbárba. Dwayne beszélni szeretett volna velük. Kideríteni tudnak-e olyan igazságokat az életről, amilyeneket még nem hallott. Elmondom, milyen segítséget remélt az új igazságoktól. Hogy nevetni tudjon a gondjain, hogy élni tudjon, hogy el tudja kerülni a megyei kórház északi szárnyát, ahol az elme osztály volt. Amíg a művészek föltűnését várta, a memóriájában tárolt egyetlen igazán mélyértelmű és titokzatos művészi alkotással vigasztalta magát. Egy vers volt, amelyet még másodikos korában kellett megtanulnia a Cukorpatak középiskolában, az akkori előkelő fehér középiskolában. A Cukorpatak középiskola most niggeriskola volt. A vers így szólt. A nagy kéz ír, s írván halad tovább. Nem törölheti egyetlen sorát, sem jámborság, sem ész. A könnyeit sem moshatják el egyetlen szavát. Ez aztán vers a javából. Dwayne mohón várta az élet értelméről szóló új gondolatokat, és ezért fogékony lett a hipnózisra. Így hát, amikor belebámult a martiniába, révületbe esett a felszínen táncoló milliárdnyi hunyorgató szem láttán. A szemek citromolajcseppek voltak. Dwayne nem vette észre, hogy bejött a művészeti fesztivál két neves vendége, és nyuszi zongorája mellett föltelepedett a támlátlan székekre. Fehér emberek voltak, Beatrice Kietzler a rémregény írónő és Rabo Karabekian a minimalista festő. Nyuszi rövid Stanway zongoráját tök sárga dekorit lemez borította, és támlátlan székek álltak körülötte. Az emberek a zongoráról ehettek ihattak. Az előző hálaadó ünnep napján egy 11 tagú család tálaltatta a vacsorát a zongorára. Nyuszi csak zongorázott. Csak is ez lehet a világmindenség segloka, mondta Rabo Karabekian a minimalista festő. Beatrice Kietzler a rémregény írónő Midland City-ben nőtt fel. Halálra rémültem a gondolattól, hogy annyi év után hazajövök, mondta Karabekiannak. Az amerikaiak mindig félnek hazamenni, mondta Karabekian. És szabadjon megjegyeznem, jó okuk van rá. Régebben jó okuk volt rá, mondta Beatrice. De most már nincs. A múltat ártalmatlanná tettük. Most már azt mondanám minden kóborló amerikainak, hát persze, hogy visszamehetsz az otthonodba, ahányszor csak akarsz. Az is ugyanolyan motel, mint a többi. Az új Holiday Inn-től egy kilométernyire a gyorsforgalmi út nyugatra tartó sávjain megbénult a forgalom, mert a 10/A kijáratnál halálos baleset történt. A vezetők és utasai kiszálltak, hogy kinyújtóztassák a lábukat, és ha lehet, kiderítsék, hogy mi történt ott elől. Kilgore Trout is a kiszállók között volt. A többiektől megtudta, hogy az új Holiday Inn gyalog sincs már messze, így hát kiemelte csomagjait a Galaxy első üléséről, köszönetet mondott a sofőrnek, akinek időközben elfelejtette a nevét, és bandukolni kezdett. Gondolataiban pedig elkezdte összeállítani azt a hitrendszert, amely illik majd szerény Midland City küldetéséhez, melynek célja, hogy ezeknek a vidékieknek, akik mindenáron az egekig akarják magasztalni az alkotókészséget, mutasson egy úgynevezett alkotót, aki egyre csak kudarcot vall. Megállt egy pillanatra, szemügyre vette magát az egyik veszteglő kamion visszapillantó tükrében, visszapillantó lékében. A vontató nem is egy, hanem két pótkocsit húzott. A szerelvény gazdái jónak látták minden emberi lénnyel, aki mellett elhalad, harsányan közölni ezt az üzenetet. Pír lesz, pír lesz. Trout remélte, hogy megdöbbentő arcmás néz vissza rá a légből. Nem csalódott. Miután a Pluto banda elagyabugyálta, nem mosakodott meg. Most tehát alvat vér volt az egyik fülcimpáján, és még több a bal orluka alatt. Az akúja vállán kutyaszar. A rablás után a Queensboro híd alatt kutyaszar barogyott. Hihetetlen véletlen folytán a kutyaszar éppen az én egyik lányismerősöm szerencsétlen agarából származott. Az agaras lány egy amerikai történelemről szóló zenés komédia segédvilágosítója volt, és Lancer nevű szegény agarát egy 4x8 méteres egyszobás lakásban tartotta, 6 lépcsősorral az utca szintje fölött. Lancer egész életének célja és értelme az volt, hogy a megfelelő időben és helyen ürítse ki székletét. Két megfelelő hely volt. Az egyik a járda széle a 72 lépcsőfokkal lejjebb lévő kapu előtt, a zúgó forgalom mellett. A másik a serpenyő, amelyet gazdája a Westinghouse hűtőszekrény előtt tartott. Lancernek igen kicsiny agya volt, de azért időnként gyanítania kellett azt, amit Wayne Hubler is gyanított, hogy itt valami szörnyű tévedés történt. Trout baktatott tovább, jövevényként az idegen földön. Zarándoklatának jutalma új bölcsesség lett, mely sohasem lett volna osztály része, ha nem mozdul ki a kahószi alaksorából. Kilgore Trout választ kapott a kérdésre, amelyre sok emberi lény oly lázasan kereste a választ. Mi akadályozza a forgalmat a gyorsforgalmi út nyugatra tartó sávjain Midland City előtt? Kilgore Trout szeméről lehult a hályog. Meglátta a magyarázatot. Egy a préri királynője tejszállító tartálykocsi feküdt az oldalán, az állta el az utat. Keményen neki ment egy Adaz 1971-es Chevrolet Caprice sportkocsi. A Chevrolet átugrott a középső elválasztósávon. Az utasa nem használta a biztonsági övet, egyenesen átröpült a szilánkmentes szélvédőn. Most holtan feküdt a cukorpatak medréjű szolgáló betonárokban. A vezető is meghalt, őt a kormányoszlop nyárcsalta fel. A Chevrolet utasából még folyt a vér, ahogy holtan feküdt a cukorpatakban. A teljes autóból tej folyt. A tej és a vér majd bekerül a Szent Csodabarlang mélyén készülő bűzös pingponglabdák alkotó elemei közé. Tizenkilencedik fejezet. Ott, a koktélbár sötétjében én egyenrangú voltam a világegyetem teremtőjével. Összezsugorítottam a világ mindenséget pontosan egy fényév átmérőjű golyóvá. Aztán fölrobbantottam. Ismét szétszórtam. Kérdezzetek valamit, akármit. Milyen idős a világegyetem? Fél másodperces, de az a fél másodperc 1 trillió éve tart. Ki teremtette? Senki sem teremtette. Mindig is itt volt. Mi az idő? Az idő egy farkába harapó kígyó. Ez az a kígyó, amely kiegyenesedett arra az időre, amíg oda kínálta Évának az almát. Mi volt az Ádám és Éva megette alma? Az volt a világegyetem teremtője. És így tovább. A szimbólumok nagyon szépek tudnak lenni. Már amikor. Figyeljetek! A pincérnő újabb italt hozott. Újra meg akarta gyújtani a szélvédett gyertyámat, nem engedtem.
1: Lát egyáltalán valamit a sötétben, napszemüvegben? Kérdezte.
0: A nagy műsor ideben van a fejemben, mondtam.
1: Aha,
0: mondta ő. Tudok jósolni, mondtam. Jósoljak magának? Talán majd később, mondta. Visszament a bárpulthoz, és elbeszélgetett a mixerrel. Azt hiszem rólam. A mixer többször aggodalmasan felém pillantott. Nem látott más, csak a szememet takaró lékeket. Nem féltem attól, hogy távozásra szólít föl. Ez végre én teremtettem. Nevet adtam neki. Harold Newcomb Wilbur. Kitüntettem az ezüst csillaggal, a bronz csillaggal, a katonai érdeméremmel, a kiváló szolgálatért éremmel és a két tölgyfalombbal díszített bíbor szívvel. Ezzel ő lett a második legtöbb kitüntetéssel rendelkező veterán Midland Cityben. Minden kitüntetését a fiókjába tettem a zsebkendői alá. A sok kitüntetést mind a második világháborúban érdemelte ki, amelyet a robotok azért rendeztek, hogy Dwayne Hoover szabad akarattal reagálhasson egy ilyen világégésre. A háború olyan extravagáns volt, hogy szinte alig akadt robot, amely ne játszott volna szerepet benne. Harold Newcomb Wilbur azért kapta a kitüntetéseit, mert japánokat ölt, akik sárga robotok voltak. Rizzsel üzemeltek. És Harold Newcomb Wilbur tovább bámult rám, pedig most már abba akartam hagyatni vele. Elmondom, mi volt a baj az általam teremtett figurák irányításával, csak nagyjából tudtam kézben tartani őket, mert nagyon megtermettek voltak. Le kellett győzni a tehetetlenségüket. Nem olyan volt, mintha dróton rángatnám őket, inkább, mintha előregedett gumiszalagokon. Így hát megszólaltattam a bárpult mögötti telefont. Harold Newcomb Wilbur fölvette, de közben rajtam tartotta a szemét. Gyorsan ki kellett találnom, ki van a vonal túlsó végén. Midland City első legtöbb kitüntetéssel rendelkező veteránját tettem oda. Az ő hímvesszője 1300 km hosszú és 340 km átmérőjű volt, de szinte teljes egészében a negyedik dimenzióban. Ő a vietnámi háborúban kapta a kitüntetéseit. Ő is sárga robotokkal harcolt, akik rizzsel üzemeltek. Koktélbár, mondta Harold Newcomb Wilbur.
2: Hell?
0: Igen.
2: Ned Lingemon vagyok.
0: Sok a dolgom.
2: Ne tedd le. A rendőrök behoztak a városi börtönbe. Egy telefont engedélyeztek, hát téged hívtalak föl.
0: Miért pont engem?
2: Mert csak te vagy az egyetlen barátom.
0: Miért vittek be?
2: Azt mondják, megöltem a gyerekemet.
0: És így tovább. Ez a fehér ember megkapott minden kitüntetést, amit Harold Newcomb Wilbur, de megkapta még a legmagasabb kitüntetést is, amit amerikai katona a hősiességért kaphat. És most elkövette a legalávalóbb bűnt, amit egy amerikai elkövethet. Megölte tulajdon gyermekét. A gyermek neve Cynthia Ann volt, és bizony nem sokáig élt, mielőtt újra halott lett. Azért kellett meghalnia, mert egyre csak sírt. Nem volt hajlandó elhallgatni. Először a 17 éves anyját üldözte el a követelőzésével, aztán az apja megölte. És így tovább. Elmondom, mit jósoltam volna a pincérnőnek. Ezt. Magát be fogják csapni a féregírtók, és rá sem fog jönni. Acélbetétes radiálgumit fog venni az autója első kerekeire. A macskáját elüti egy Hidley Thomas nevű motorkerékpáros. Szerezni fog egy másik macskát. Atlantában élő Arthur bátyja $11 fog találni egy taxiban. Hoover Newsynak is jósolhattam volna. Az apja nagyon beteg lesz, és maga olyan fura módon fog reagálni rá, hogy már-már magát is be akarják dugni a bolondok házába. Jelenetet fog rendezni a kórházi váróban, azt hajtogatja az orvosoknak és ápolónőknek, hogy maga felelős az apja betegségéért. Magát fogja kárhoztatni azért, mert oly sok éven át próbálta a gyűlöletével elpusztítani az apját. Át fogja értékelni a gyűlöletét, azon túl az anyját fogja gyűlölni. És így tovább. Wayne Hublert, a börtönviselt feketét pedig továbbra is ott állattam a szemetes edények között, az új Holiday Inn hátsó bejáratánál, és nézegettettem vele a bankókat, amelyeket aznap reggel kapott a börtönkapuban. Nem volt más dolga. Alaposan megnézte a piramist és a tetején a sugárzó szemet. Arra gondolt, bárcsak többet tudna a piramisról és a szemről. Olyan sok megtanulni való várt rá. Wayne még azt sem tudta, hogy a Föld a nap körül kering. Azt hitt, a nap kering a Föld körül, mert hát bizony úgy látszott. Elmondom, milyen jövő várt Wayne-re körülbelül 4 nap múlva, mert én azt akartam, hogy az várjon rá. Előállítják és kihallgatják a rendőrök, mert gyanúsan viselkedik a Beritron Kft. Hátsó kapuja környékén, márpedig a Beritron Kft. Szuper titkos fegyverkutatásokkal is foglalkozik. Először azt hiszik, hogy csak játssza az ostobát és a tudatlant, hogy a valóságban agyafurt kommunista kém. Amikor ellenőrzik az új lenyomatát és megnézik csodálatosan ápolt fogsorát, kiderül, hogy az, akinek mondja magát. De még valamire magyarázatot kell adnia. Mit keres nála az amerikai Playboy Club Paolo Di Capistrano névre kiállított tagsági igazolványa? Egy szemetes edényben találta az új Holiday Inn mögött. És így tovább. És most már eljött az ideje, hogy a könyv érdekében újabb dolgokat mondhassak és csináltassak Rabu Karabekiannal, a minimalista festővel, és Beatrice Kietzlerrel, a regényírónővel. Nem akartam megriasztani őket a bámészkodásommal, miközben vezérelem őket, ezért úgy tettem, mintha elmélyülten képeket rajzolgatnék nedves ujjammal az asztalra. Lerajzoltam a semmi földi jelképét, amely úgy nézett ki, mint egy kör. Lerajzoltam a minden földi jelképét, amely úgy nézett ki, mint egy fekvő nyolcas. Wayne Hoover és Wayne Hubler az elsőt ismerte, de a másodikat nem. Aztán a gyorsan eltűnő nedvességgel lerajzoltam egy jelképet, amely keserűen ismerős volt Wayne-nek, Wayne-nek viszont nem. Azt írtam le, Drano. Aztán lerajzoltam egy jelképet, amelynek a jelentését Wayne annak idején iskolás korában néhány évig ismerte, de azóta kiment a fejéből. Ez a jelkép Wayne szemében úgy festett volna, mint egy asztal vége a Burton ebédlőjében. A kör kerületének és átmérőjének arányát jelölte. Ezt az arányt számszerűen is ki lehet fejezni, és miközben Wayne, meg Karabekian, meg Beatrice Kietzler, meg mi mindannyian tettük a dolgunkat, a földi tudósok rádióikkal szüntelenül sugározták ezt a számot a távoli űrbe. Úgy képzelték, hogy ha más lakott bolygók esetleg ide figyelnek, ebből megtudják, milyen intelligensek vagyunk. Mert annak idején addig kínoztuk a köröket, amíg ki nem adták titkos életüknek ezt a jelképét. Pi. És a dekorit asztallapon láthatatlan másolatot készítettem Rabu Karabekian Szent Antal megkísértése című festményéről. A másolat csak kicsinyített mása volt az eredetinek, nem is volt színes, de a kép formáját, sőt szellemét is sikerült érzékeltetnem. Ezt rajzoltam. Egy téglalapba egy függőleges csíkot húztam. Az eredeti 6 méter széles és kis híján 5 méter magas volt. A háttér Hawaii Avocado nevű zöld falfestékkel készült, melyet az O'Hare festék és lakgyár állított elő a Pennsylvania állambeli Hellertownban. A függőleges csík narancs színű fényvisszaverő szalagból készült. Ez volt a városban lévő legköltségesebb műalkotás, nem számítva az épületeket és sírköveket, és nem számítva Abraham Lincoln szobrát a régi nigger iskola előtt. Botrányosan sokba került. Ez lett a Mildred Berry Művészeti Központ állandó kiállításának első darabja. Fred T. Berry, a Beritron igazgató tanácsának elnöke, a tulajdon zsebéből fizetett ki 50 ezer dollárt a képért. Midland City föl volt háborodva. Én is. Beatrice Kietzler is, de ő megtartotta magának a fölháborodását, ahogy ott ült a zongorapult mellett Karabekiannal. Karabekian, aki a trikóján Beethoven arcmását viselte, tudta, hogy olyanokkal van körülvéve, akik gyűlölik, mert olyan kevés munkával olyan sok pénzt szerzett. Ne szórakoztatta. Mint a koktélbárban mindenki, ő is alkohollal lágyította éppen az agyát. Ezt az anyagot egy élesztő gomba nevű aprócska teremtmény állította elő. Az élesztő gombák cukrot ettek és alkoholt ürítettek. Abba pusztultak bele, hogy az ürülékükkel tönkretették saját környezetüket. Kilgar Trout egyszer írt egy novellát, amelyben két élesztő gomba beszélget. Miközben eszik a cukrot és fuldoklanak saját ürülékükben, arról vitatkoznak, mi lehet az élet célja. Korlátolt eszükkel még csak nem is sejtik, hogy pezsgőt gyártanak. Szóval azt mondattam Beatrice Kietzlerrel a zongorapultnál ülő Rabu Karabekiannak. Borzasztó a restelem, de én még azt sem tudom, ki volt az a Szent Antal. Ki volt és miért akarta volna bárki is megkísérteni?
3: Nem tudom és semmi kedvem kideríteni, mondta Karabekian. Nem érdekli az igazság? Kérdezte Beatrice. Tudja, mi az igazság? Felelte Karabekian. Valami őrültség, amiben a szomszédom hisz. Ha össze akarok barátkozni vele, megkérdem tőle, miben hisz. Ő elmondja, én meg ráhagyom. Milyen igaz? Én a legkevésbé sem tiszteltem ennek a festőnek és ennek az írónőnek az alkotó munkásságát. Úgy véltem, az értelmetlen képeket festő Karabekian összeesküvést sző a milliomosokkal, hogy aki szegény, az ostobának érezze magát. Úgy véltem, Beatrice Kietzler egy húron pendül a többi régi módi mesemondóval, akik elhitetik az emberekkel, hogy az életben vannak főszereplők, mellékszereplők, fontos mozzanatok, jelentéktelen mozzanatok, hogy van benne tanúság és nagy próbatételek, és hogy van eleje, közepe és vége. Az 50. születésnapon felé közeledvén egyre jobban dühítettek honfitársaim idióta döntései, és egyre értetlenebbül álltam előttük. Aztán hirtelen megesett rajtuk a szívem, amikor megértettem, hogy ártatlan és természetes okból viselkednek ilyen förtelmesen és ilyen förtelmes következményekkel. Csak megtesznek minden tőlük telhetőt, hogy úgy éljenek, mint a költött mese alakok. Ezért lőtték le egymást olyan gyakran az amerikaiak. Ez kényelmes írói fogás volt a novellák és regények befejezésére. Miért bánt úgy sok amerikaival a kormány, mintha papírzsebkendőként eldobható volna az életük? Mert a kitalált történetekben a szerzők rendszerint így bántak az epizód szereplőkkel. És így tovább. Mihelyt megértettem, mitől lett Amerika ilyen veszélyes, boldogtalan ország, melynek lakói teljesen elszakadtak a való élettől, elhatároztam, hogy fölhagyok a mesemondással. Inkább az életről írok. Minden emberfia pontosan ugyanolyan fontos lesz, mint a többi. Minden tény egyforma súlyt kap, semmi sem marad ki. Teremtsenek mások rendet a káoszban, én inkább káoszt teremtek a rendben. Azt hiszem, sikerült. Ha minden író követné a példámat, akkor talán az irodalmi szakmán kívüli civilek megértenék, hogy a környező világban nincsen rend, hogy nem a rend, hanem a káosz követelményeihez kell alkalmazkodnunk. Nehéz a káoszhoz alkalmazkodni, de nem lehetetlen. Én vagyok rá az eleven bizonyíték. Nem lehetetlen. Alkalmazkodtam ott a koktélbárban a káoszhoz, és Bonnie McMahonnal, aki pontosan ugyanolyan fontos volt, mint a világegyetemben bárki más, újabb penész gomba ürüléket hozattam Beatrice Kietzlernek és Karabekiannak. Karabekian Beefeater ginnel készült száraz martinit ivott egy kis citromhéjjal, tehát Bonnie azt mondta neki, bajnokok reggelije. Ezt mondta akkor is, amikor kihozta az előző martinit, jegyezte meg Karabekian. Mindig ezt szoktam mondani, ha martinit hozok ki, mondta Bonnie. Nem unja? Kérdezte Karabekian. Vagy talán ezért alapítanak városokat ilyen Isten háta mögötti helyeken az emberek, hogy újra meg újra elsüthessék ugyanazokat a vicceket, amíg csak a halál fényes angyala hamuval nem tömi be a szájukat? Csak föl akarom vidítani az embereket, mondta Bonnie. Ha ez bűn, hát most hallom először. De többször nem fogom mondani, elnézését kérem, nem akartam kellemetlenkedni. Bonnie rühelte Karabekiant, de mézes-mázosan viselkedett vele. Bonnie adott rá, hogy akármi történjék is a koktélbárban, sohasem mutassa ki a haragját. Jövedelmének messze legnagyobb része a borravalókból származott. Márpedig nagy borravalókat az kap, aki mosolyog. Mosolyog, mosolyog mindenen. Bonnie-nak most már csak két célja volt az életben. Vissza akarta szerezni mindam a pénzt, amit a férje beleölt a veszteséges Shepherdstowni autómosóba, és arra áhítozott, hogy acélbetétes radiál gumit szerezzen az autója első kerekeire. A férje közben otthon volt, a profi golfozókat nézte a televízióban, és leitta magát penészgomba ürülékkel. Szent Antal egyébként egyiptomi volt. Ő alapította a legelső monostort. A monostor olyan hely volt, ahol a férfiak egyszerűen élhettek, és gyakran imádkozhattak a világegyetem teremtőjéhez anélkül, hogy becsvágy, szex vagy penészgomba ürülék háborgatta volna őket. Ami Szent Antalt illeti, ő fiatal korában eladta mindenét, kiment a pusztaságba, és 20 évig élt magányosan. A teljes magány sok éve alatt gyakran kísértették látomások arról, hogy milyen jó lett volna az étel, meg a barátok, meg a nők, meg a gyerekek, meg a piac, és így tovább. Az életrajz írója is egyiptomi volt. Szent Atanáz, akinek a Szent Háromságról, a testévállásról és a Szentlélek isteni természetéről a Krisztus meggyilkolása után 300 évvel alkotott elméleteit még Dwayne Hoover idején is érvényesnek tekintették a katolikusok. Ami azt illeti, a Midland City katolikus középiskolát éppen Szent Atanázról nevezték el. Először Szent Kristófról nevezték el, de aztán a pápa, aki minden katolikus egyház feje volt, kijelentette, hogy Szent Kristóf valószínűleg sohasem létezett. Azért most már ne nevezzenek el róla semmit. A szálló konyhájából most kilépett egy férfi. Egy fekete mosogató, hogy szívjon egy kis friss levegőt, meg egy pelmel cigarettát. Verejtéktől lucskos fehér trikóján nagy jelvényt viselt. Így festett. Pártold a művészetet. Ezek a jelvények tálkákban hevertek mindenfelé a szállóban, akárki vehetett belőlük, és a mosogató léha módon elvett egyet. Pedig nem sokra tartotta a művészetet, kivéve néhány olcsó és egyszerű, nem hosszú életűnek szánt műalkotást. Eldon Robbinsnak hívták, a hímveszője 23 cm hosszú és 5 cm átmérőjű volt. Eldon Robbins is megjárta már a felnőtt büntetés végrehajtó intézetet, így hát nem esett nehezére rájönni, hogy a szemetes edények között kóvájgó Wayne Hublert frissen helyezték szabadlábra.
2: Isten hozott a világban, testvér,
3: mondta nyájasan, fanyar kedvességgel.
2: Mikor ettél utoljára? Reggel?
3: Wayne szégyellősen elismerte, hogy bizony akkor. Így hát Eldon átvezette a konyhán és leültette a hosszú asztalhoz, ahol a konyhai személyzet szokott étkezni. Televízió is volt hátul, be is volt kapcsolva, és Wayne megnézhette Mária, skót királynő lefejezését. Mindenki cifraruhát viselt, és Mária királynő önként hajtotta a bárd alá a fejét. Eldon elintézte, hogy Wayne ingyen kapjon a többi fekete készítette sült húst, burgonyapürét, mártást, amit csak akart. Az asztalon egy tálkában a művészeti fesztivál jelvényei álltak, és Eldon még evés előtt föltűzetett egyet Wayne-nel.
2: Ez mindig legyen rajtad, mondta neki nagy komolyan. Akkor sohasem eshet bajod.
3: Eldon megmutatott Wayne-nek egy kémlelő lyukat, amelyet a konyhai dolgozók furtak a koktélbár falán.
2: Ha megelégeled a tévét, mondta, nézheted az állatkertet.
3: Eldon maga is átnézett a kémlelő lyukon, és elmondta Wayne-nek, hogy az a férfi, aki a zongorapultnál ül, 50 000 dollárt kapott, mert egy sárga szalagot ragasztott egy zöld vászondarabra. Erősködött, hogy Wayne jól nézze meg Karabekiánt. Wayne engedelmeskedett. De néhány másodperc múlva már el is vette a szemét, mert nem tudott eleget ahhoz, hogy bármit is fölfogjon a koktélbárban látottakból. Például fejtörést okoztak neki a gyertyák. Föltételezte, hogy baj van odabenn a világítással, és valaki már elment kicserélni a biztosítékot. Nem tudta mire vélni Bonnie McMahon öltözékét sem. Fehér cowboy csizma volt rajta, fekete nec harisnya, a tenyérnyi pucér comb darabon piros harisnyakötő, fölötte pedig szűk, csillámló fürdőruha féle, a fenekén rózsaszín vatta pamacsal. Bonnie háttal állt Wayne-nek. Ezért Wayne nem látta, hogy 8-szögletű, keret nélküli trifokális szemüveget visel, 42 éves és lóarcú. Azt sem látta, hogy csak mosolyog, mosolyog, mosolyog, hiába viselkedik egyre sértőbben Karabekian. Wayne viszont olvasni tudott Karabekian szájáról. Jól tudott szájról olvasni, mint mindenki, aki megjárta Shepherdstown-t. Shepherdstownban a folyosókon és az étkezések alatt tilos volt a beszéd. Karabekian most éppen így szólt Bonnyhoz. Ez az előkelő hölgy, Beatrice Kitzler felé intett, híres mesemondó, ráadásul ennek a vasúti csomópontnak a szülötte. Talán mesélhetne neki néhány új keletű igaz történetet a szülőhelyéről.
4: Nem tudok, mondta Bonnie.
2: Ugyan, ugyan, mondta Karabekian.
4: Fogadni mernék, hogy itt minden ember élete kész regény.
3: Dwayne Hooverre mutatott. Annak az embernek milyen az életregénye? Bonnie arra szólítkozott, hogy beszámoljon Dwayne kutyájáról, fickóról, aki nem tudja csóválni a farkát.
4: Úgyhogy folyton verekednie kell, mondta.
2: Pompás,
3: mondta Karabekian, Beatrice-hez fordult. Biztos hasznát veheti majd valahogy.
4: Ami azt illeti csak ugyan, mondta Beatrice. Elragadó részlet.
2: Minél több a részlet, annál jobb, mondta Karabekian.
3: Adjunk hálát Istennek a regényírókért. Adjunk hálát Istennek, hogy vannak, akik hajlandók mindent leírni, máskülönben oly sok dolog merülne feledésbe. Kérlelte Bonit, hogy meséljen még igaz történeteket. Bonit megtévesztette Karabekian lelkes hangja, és fölvillanyozta a gondolat, hogy Beatrice Kietzlernek csak ugyan szüksége van megtörtént esetekre a könyveihez. Hát, mondta, ugye nagyjából Shepherd's Town is Midland Cityhez tartozik. Már hogy ne tartozna, mondta Karabekian, aki még életében nem hallott Shepherd's Townról. Mivé lenne Midland City Shepherd's Town nélkül, és mivé lenne Shepherd's Town Midland City nélkül? Hát, mondta Bonnie, és úgy érezte, talán most elmondhat egy igazán jó történetet. A férjem börtönőr a Shepherd's Towni felnőtt büntetés végrehajtó intézetben, és annak idején, amikor még folyton villamosszékbe ültették az embereket, neki kellett azokkal lennie, akik a kivégzésükre vártak. Kártyázott velük, felolvasott nekik a Bibliából, vagy amit akartak. Egyszer egy Leroy Joyce nevű fehér férfira kellett vigyáznia. Bonnie öltözék a halványan, kísértetiesen, gyöngyházasan derengett. A ruha darabjai ugyanis fluoreszkáló vegyszerekkel voltak impregnálva. Ugyanígy a mixer kabátja, ugyanígy a falakon lévő afrikai állarcok. Ha bekapcsolták a mennyezeti ultraibolya lámpákat, a vegyszerek fölragyogtak. A lámpák most nem voltak bekapcsolva. A mixer össze-vissza kapcsolta be őket, hogy szívderítő, rejtélyes meglepetést szerezzen a vendégeknek. A lámpákat és Midland City minden más elektromos berendezését működtető áram egyébként szénből származott, az pedig West Virginia külszíni fejtéseiből, amelyek mellett nem régen haladt el Kilgore Trout. Leroy Joyce olyan buta volt, folytatta Bonnie, hogy kártyázni sem tudott, a Bibliát sem értette meg, még beszélni is alig tudott. Megette az utolsó vacsoráját, aztán csak ült egy helyben. Nemi erőszakért ítélték halálra. Így hát a férjem leült a folyosón a cella előtt és olvasgatott. Hallottad Leroy tesz vesz oda bent, de nem törődött vele. Aztán Leroy a bádog bögréjével megzörgette a rácsot. A férjem azt hitte kávét kér, így hát fölkelt, odament, elvette a bögrét. Leroy úgy mosolygott, mint aki azt hiszi, most már minden rendben van. Most már nem kell villamosszékbe ülnie. Levágta a micsodáját azzal a bögrében. Ez a könyv persze csak kitalálás, de a történet, amelyet elmondattam Bonnie-val, ténylegesen megesett. Mégpedig az Arkansas-i fegyintézet síralomházában. Ami pedig Dwayne Hoover fickó nevű kutyáját illeti, aki nem tudta csóválni a farkát, fickót a testvérem kutyájáról mintáztam, akinek folyton verekednie kellett, mert nem tudta csóválni a farkát. Bizony, van ilyen kutya. Rabu Karabekian most arra kérte Bonit, meséljen valamit a művészeti fesztivál programfüzetének borítóján látható 10 éves lányról. Ő volt Midland Cityben az egyetlen nemzetközi hírű emberi lény. Ő volt Mary Alice Miller, a 200 méteres női mellúszás világbajnoka. Még csak 15 éves, mondta Bonnie. Mary Alice volt a művészeti fesztivál választott királynője is. A programfüzet borítóján fehér fürdőruhában állt, nyakában az olimpiai aranyérem. Mary Alice javában mosolygott egy El Greco nevű spanyol festő Szent Sebestyént ábrázoló képére. A képet Elliot Rosewater, Kilgore Trout pártfogója kölcsönözte a fesztiválra. Szent Sebestyén római katona volt, 1700 évvel élt előttem meg Mary Alice Miller, meg Wayne, meg Dwayne, meg a többi előtt. Titokban keresztény lett akkor, amikor a kereszténység törvénybe ütközött. És valaki beköpte. Diocletianus császár íjászokkal lövette le. A kép, amelyre Mary Alice olyan kritikátlan elragadtatással mosolygott, egy emberi lényt ábrázolt, aki úgy tele van nyilvesszővel, hogy sündisznóra hasonlít. Valamit egyébként szinte senki sem tudott Szent Sebestyénről, mivel a festők szerették jól teliratni nyilvesszőkkel. Szent Sebestyén túlélte az incidenst. Bizony, fölgyógyult. Össze-vissza járkált Rómában, dicsőítette a kereszténységet, és ócsárolta a császárt. Így hát másodszor is halálra ítélték. Ezúttal botokkal verték agyon. És így tovább. És Bonnie McMahon elmesélte Beatrice-nek és Karabekiannak, hogy Mary Alice apja, aki odállt Shepherd's Townban a felülvizsgáló bizottság tagja, már 8 hónapos korában megtanította Mary Alice-t úszni, és 3 éves kora után naponta legalább 4 órát úszatta. Rabu Karabekian elgondolkozott ezen, aztán hangosan, hogy jó sokan hallják, azt kérdezte. Miféle ember az, aki csónakmotort csinál a lányából? És most következik eme könyv szellemi tetőpontja. Amikor is engem a szerzőt hirtelen átalakít az, amit eddig alkottam. Ezért jöttem volt Midland Citybe, hogy újjászülessek. És a káosz jelét adta, hogy új változatomat kívánja a világra hozni, e szavakat adva a Rabo Karabekian szájába, miféle ember az, aki csónakmotort csinál a lányából. Ez az aprócska megjegyzés azért járhatott oly fergeteges következményekkel, mert a koktélbár lelki erővonalai abban az elrendezésben voltak, amelyet én földrengés előtti állapotnak szoktam hívni. Félelmetes erők hatottak a lelkünkre, de nem tudták kifejteni a hatásukat, mert nagyon pontosan kiegyensúlyozták egymást. De aztán elmorzsolódott egy homokszem. Egy erő hirtelen fölébe kerekedett egy másiknak, és lelki kontinensek kezdtek vonaglani, hullámzani. Az egyik erő minden bizonnyal a pénzsóvárság volt, ami igen sok embert hatott át a koktélbáron. Tudták, mennyi pénzt kapott Rabo Karabekian a festményért, és ők is szerettek volna 50 000 dollárt. Nagyon sok örömöt szerezhettek volna maguknak 50 000 dollárral, vagy legalábbis úgy vélték. De nekik keservesen kellett megkeresniük a pénzt, pár dolláronként összeszedni. Nem tartották igazságosnak. Egy másik erő az emberekben rejlő félelem volt. Az attól való félelem, hogy az életük nevetséges, hogy talán az egész városuk nevetséges. És most bekövetkezett a legrosszabb. Mary Alice Millert, az egyetlent, akit a városban mindeddig nevetségbiztosnak véltek, könnyedén nevetség tárgyává tette egy idegen alak. És figyelemmel kell lenni az én földrengés előtti állapotomra is, hiszen én voltam az, aki újjászületett. A koktélbárban tudomásom szerint senki más nem született újjá. A többieknek, vagy legalábbis néhányuknak a modern művészetről alkotott véleményük változott meg. Ami engem illet, én korábban arra a következtetésre jutottam, hogy sem bennem, sem egyetlen másik emberi lényben nincs semmi magasztos. Hogy mindannyian sorozatos összeütközésekre ítéltetett gépezetek vagyunk. Jobb hiány megszerettük az összeütközéseket, rajongani kezdtünk értük. Néha jól írtam az összeütközésekről, ami azt jelentette, hogy jó állapotban lévő írógépezet vagyok. Néha rosszul írtam, ami azt jelentette, hogy rossz állapotban lévő írógépezet vagyok. Ugyanannyira nincs bennem semmi magasztos, mint egy Pontiacban, egy egérfogóban, vagy egy esztergapadban. Nem számítottam rá, hogy Rabo Karabekian lesz a felszabadító. A tulajdon teremtményem volt, véleményem szerint hiú, gyönge, hitvány ember, még művésznek sem mondható. Mégis Rabo Karabekian tett azzá a derűs, nyugalmú földlakóvá, aki ma vagyok. Figyeljetek! Miféle ember az, aki csónakmotort csinál a lányából, kérdezte Karabekian Bonnie McMahontól. Bonnie McMahonból kitört az indulat. Amióta itt dolgozott a koktélbárban, most először nem tudott uralkodni magán. A hangja hirtelen olyan fülsértő lett, mintha bádogot fűrészelnének szalagfűrésszel, ráadásul hangos is.
5: Hallja-e?
3: Mondta.
5: Hallja-e?
3: Mindenki megdermedt. Nyuszi abba hagyta a zongorázást. Mindenki fülelt.
5: Szóval nincs nagy véleménnyel Mary Alice Millerről?
3: Kérdezte Bonnie.
5: Hát mi meg nem vagyunk nagy véleménnyel a maga festményéről. 5 éves gyerekek is jobb képeket tudnak rajzolni.
3: Karabekian lecsusszant a bárszékről, hogy állva nézhessen szembe a sok ellenséggel. Szó ami szó, meglepett a viselkedése. Arra számítottam, hogy olajbogyók, maraszkínó, cseresznyék és citromhéjak záporában vonul vissza, de felségesen magasodott föléjük. Ide hallgassanak, mondta nagyon higgadtan. Olvastam a képeim elleni vezércikkeket a nagyszerű újságjukban. Az utolsó szóig elolvastam a gyalászkodó leveleket is, amelyeket voltak szívesek New Yorkba küldeni. Ettől az emberek kissé zavarba jöttek. Amíg én meg nem festettem, az a festmény nem létezett, folytatta Karabekian. Most, hogy már létezik, semmi sem tenne boldogabbá, mintha a város összes 5 évesei lemásolnák és a végtelenségig tökéletesítenék. Boldog lennék, ha a maguk gyermekei könnyűszerrel játékosan találnák meg azt, aminek a megtalálása nekem sok keserves évembe került. Ezennel becsület szavamat adom, folytatta, hogy a városok tulajdonában lévő kép hiánytalanul közöl minden igazán lényegeset az életről. Amit az a kép ábrázol, az minden élőlény tudata. A minden élőlényben benne rejlő anyagtalan lényeg az én vagyok, amely minden üzenet címzettje. Csak ez él bennünk, az egérben, a szarvasban, a pincérnőben. Rendíthetetlen és tiszta. Akármilyen lehetetlen kalandok essenek is meg velünk. A magányos Szent Antal képmása egyetlen, függőleges, rezzenetlen fénysáv. Ha egy sváb bogár lenne mellette, vagy egy pincérnő, a képen két ilyen fénysáv lenne. Csak a tudatunk az, ami eleven bennünk, és talán szent is. Minden egyéb csak élettelen gépezet. Ettől a pincérnőtől, ettől a függőleges fénysávtól, az imént hallottam egy történetet a férjéről, meg egy idiótáról, aki a kivégzésére várt Shepherdstownban. Nos, akkor hát fesse csak meg egy 5 éves annak a jelenetnek a szent ábrázolását. Hagyja el az idiotizmust, a rácsokat, a várakozó villamosszéket, az őr egyenruháját, fegyverét, húsát és csontjait. Mi lesz az a tökéletes kép, amelyet akármelyik 5 éves megfesthet? Két rezzenetlen fénysáv. Rabu Karabekian durva képén mámoros öröm ragyogott föl. Midland City polgárai, köszöntelek benneteket, mondta. Mesterműnek adtatok otthont. Dwayne Hoover egyébként az egész bület szót sem fogott föl. Még mindig révületben volt, még mindig befelé fordult. Nagy kezekre gondolt, amelyek írnak és tovább haladnak, meg hasonlókra. Mákos volt a feje. Baj volt nála az emeleten. Hiányzott egy kereke.

20. fejezet. Miközben az én életemet megújították Rabo Karabekian szavai, Kilgore Trout azon kapta magát, hogy a gyorsforgalmi út patkáján áll, és a betonárokban folydogáló cukorpatak fölött bámul az új Holiday Innre. A patakon át nem vezetett híd, át kellett gázolnia. Így hát leült a védőkorlátra, levette a cipőjét, zokniát, térdig föltűrte a nadrágját. Csupasz lábszárán cikornyás mintázatot alkottak a visszerek és sebhelyek. Olyan volt az apám lába is, amikor öreg, nagyon öreg volt. Kilgore Trout az apám lábszárán járt. Tőlem kapta ajándékba. Megkapta tőlem az apám lábát is, amely hosszú volt, keskeny és érzékeny. És azúrkék. Művészláb volt. Trout belépett a művész lábával a cukorpatak betonárkába. Tüstént bevonatot alkotott rajta a patak felszínén úszó, átlátszó műanyag. Amikor Trout némi meglepetéssel kiemelte egyik bevont lábát a vízből, a műanyag azonnal megdermett, és gyöngyházra emlékeztető feszes, vékony csizmácskát varázsolt a lábára. Trout megismételte az eljárást a másik lábával is. Az anyag a Beritron üzeméből jött. A vállalat mostanában egy újfajta repeszbombát gyártott a légierő részére. A bomba acél darabkák helyett műanyag darabkákat röpített szét, mert a műanyag darabkák olcsóbbak voltak. Ráadásul röntgen vizsgálattal sem lehetett megtalálni őket a megsebzett ellenség testében. A Beritronnak sejtelmesen volt róla, hogy a hulladék a cukorpatak.

visszakapcsolt és vezetékezett ócskavas, csak átszázta a hosszú, egyenes, lopott csatornacsövet, amely a beritromból egyenesen a cukorpatakba vezetett. A beritron teljesen le lesz sújtva, amikor megtudja, mekkora vízszennyező lett belőle. A cég egész története során igyekezett példásan szem előtt tartani a közösség érdekeit, kerül, amibe kerül. Traut az apám lábával most átgázolt a cukorpatakon, és a végtag minden lépéssel egyre gyöngyház fényűbb lett. Traut a csomagjait, cipőjét, zokniát a fején vitte, noha a víz alig ért a térdéig. Tudta, milyen nevetségesen fest. Arra számított, hogy lesújtó fogadtatásban részesül, arról ábrándozott, hogy halálosan kínos helyzetbe hozza az egész fesztivált. Azért tette meg ezt a nagy utat, hogy topzódjék a mazohizmusban. Azt akarta, hogy úgy bánjanak vele, mint egy csótányjal. Kilgore Traut helyzete, már ami Traut gépi részét illeti, összetett, tragikus és nevetséges volt. Szent része, a tudata azonban rezzenetlen fénysáv maradt. Ezt a könyvet egy húsból készült gépezet és egy fémből, műanyagból készült gépezet közösen írja. A műanyag mellesleg közeli rokonságban áll a cukorpatakbeli mocsokkal. A húsból készült írógépezet mélyén pedig szent dolog lakozik, egy rezzenetlen fénysáv. És mindenkinek a mélyén, aki ezt a könyvet olvassa, egy rezzenetlen fénysáv lakozik. New York-i lakásom ajtaján éppen most csöngettek, és amikor ajtót nyitok, tudom, mi vár kint. Egy rezzenetlen fénysáv. Áldja meg az Isten Ramu Karavekiant. Figyeljetek! Kilgore Traut kimászott a patak betonárkából, megállt a parkoló aszfalt sivatagán. Az volt a terve, csupasz, vizes lábbal megy be az új szálló haljába, és nyomokat hagy a szőnyegen. Traut arról ábrándozott, hogy valaki fölháborodik a lábnyomokon, és ez majd alkalmat ad neki arra, hogy fensőbségesen odavágja, mit van úgy oda, hiszen csak az ember első nyomdagépét használom, amit maga előtt lát feltűnő és egyetemes közlés. Azt jelenti, itt vagyok, itt vagyok, itt vagyok. Traut azonban nem volt két lábon járó nyomdagép. A lába nem hagyott nyomot a szőnyegen, mert műanyag vonta be, és a műanyag száraz volt. A műanyag molekulája egyre csak folytatódott, egyre ismétlődött. Úgy alkotott szívós, összefüggő réteget. Ez a molekula volt az a szörnyűség, amire automata sörétes puskával támadt Dwayne két ikerféltestvére, Lyle és Kyle. Ez volt az az anyag, amely fokozatosan elbánt a szent csodabarlanggal. Azt az embert, akitől megtudtam, hogyan kell lerajzolni a műanyag molekula egy részét, Walter H. Stockmayernek hívják, és a Dartmouth Egyetemen tanít. Neves fizikokémikus, nekem pedig szórakoztató és hasznos barátom. Nem én találtam ki. Szeretném, ha én lehetnék Walter H. Stockmayer. Ragyogó zongorajátékos, úgy sízik, mint az álom. És amikor fölvázolt egy elképzelhető molekulát, pontosan úgy jelölte azokat a részeket, ahol egyre csak folytatódik, mint ahogy én jelöltem őket, egy rövidítéssel, amely vég nélküli egyformaságot jelent. Úgy vélem, hogy mivel az életünk nem más, mint a Földet szorosan körbefogó polimer, az emberekről szóló bármiféle történet helyén való befejezése csak ugyanez a rövidítés lehet, amelyet most jó nagynak írok, mert nagynak érzem. Így hangzik STP. És hangsúlyozni akarom ennek a polimernek a folytonosságát, azért kezdek olyan sok mondatot úgy, hogy és, meg így hát, és azért fejezek be olyan sok szakaszt azzal, hogy és így tovább. És így tovább. Olyan az egész, mint egy óceán, kiáltotta Dostojevski. Én azt mondom, olyan az egész, mint a cellofán. Így hát Traut belépett az előcsarnokba, mint egy festék nélküli nyomdagép, de még így is ő volt a legfurább küllemű emberi lény, aki betette oda a lábát. Körös körül úgynevezett tükrök látszottak, amelyeket Traut lékeknek hívott. Az előcsarnokot a koktélbártól elválasztó egész fal nem volt más, mint egy 3 méter magas, 10 méter hosszú lék. Volt egy lék a cigaretta automatán, meg egy a cukorka automatán is. És amikor Traut átnézett rajtuk, hogy meglássa, mi folyik a másik világegyetemben, egy véreres szemű, mocskos, vén teremtményt látott, térdig föltűrt nadrágban, mezítlábasan.
Történetesen ebben a pillanatban rajta kívül csak egyetlen személy volt az előcsarnokban, Milo Maritimo, a szépséges ifjú fogadóportás.

Milo ruhája, bőre és szeme az olajbogyók minden lehetséges árnyalatában barnállott. Milo a Cornell vendéglátóipari főiskolán szerzett diplomát. Ő volt a homoszexuális unokája Guillermo Maritimónak, az Al Capone nevezetű hírhedett chicagói gangster Kis Willy néven ismert testőrének. Trout odament ehhez az ártalmatlan emberhez, és szétvetett lábbal, kitárt karral megállt az asztal előtt. Megjött a himalájai majom ember, mondta neki. Ha nem vagyok olyan tiszta, mint a legtöbb himalájai majom ember, annak az az oka, hogy gyermekkoromban elraboltak a Mount Everest lejtőiről, és elhurcoltak rabszolgának egy Rio de Janeiro-i bordéba, ahol 50 évig tisztítottam a kimondhatatlanul mocskos vécéket. Az ottani korbácsoló szoba egyik látogatója gyötrelmes elragadtatásában azt sikoltozta, hogy művészeti fesztivál készül Midland Cityben. Egy émeítő szagú kosárból kiráncigált lepedőkön leereszkedtem az ablakból, és elszöktem. Eljöttem Midland Citybe, hogy mielőtt meghalok, elismertessem magam ama nagy művészként, aki hitem szerint vagyok. Milo Maritimo sugárzó rajongással köszöntötte Troutot. Mr. Trout, mondtam mámoros örömmel, magát bárhol megismerném, Isten hozta Midland Cityben, ha tudná, milyen nagy szükségünk van önre. Honnét tudja, ki vagyok? Kérdezte Kilgore Trout. Eddig még soha senki nem tudta, hogy ki ő. Nem lehet más, mondta Milo. Trout megjuhászodott, dezaktiválódott. Leengedte a karját, olyan lett, mint egy gyermek. Eddig soha senki nem tudta, hogy ki vagyok, mondta. Én tudom, mondta Milo. Mi felfedeztük önt, és reméljük, hogy ön majd felfedez minket. Midland Cityt ezentúl nem csak Mary Alice Miller, a 200 méteres női mellúszás világbajnokának szülővárosaként ismerik. Midland City lesz az a város is, amely elsőként ismerte el Kilgore Trout nagyságát. Trout szó nélkül elment az asztaltól, és leült egy brokád bevonatú spanyol stílusú pamlagra. Az egész halt spanyol stílusban bútorozták be, leszámítva az árusító automatákat. Milo most elsütött egy mondatot egy néhány évvel azelőtt nagy népszerűségnek örvendő televíziós műsorból. A műsor már abban maradt, de az emberek még emlékeztek a mondatra. Az országban a beszélgetések jó része az aktuális és régebbi televíziós műsorokból vett mondatokból állt. A Milo mondatát adó műsor abból állt, hogy fogtak egy idősebb, rendszerint elég híres embert, és bevitték egy látszatra közönséges szobába, amely azonban a valóságban színpad volt. Az egyik oldalon közönséggel és körös körül kamerákkal. Körös körül olyan emberek is rejtőztek, akik régebben jól ismerték az illetőt. Ezek később előjöttek és mulatságos történeteket meséltek el róla. Milo most azt mondta, amit a műsorvezető mondott volna Troutnak, amikor fölmegy a függöny. Kilgore Trout, ez az ön élete. Csak hát itt nem volt közönség, meg függöny, meg semmi egyéb ilyesmi. És igazság szerint Midland Cityben Milo Maritimo volt az egyetlen, aki bármit is tudott Kilgore Troutról. Csak ábrándozott arról, hogy Midland City krémje ugyanúgy bolondul majd Kilgore Trout műveiért, mint ő. Pattanásig feszülve várjuk már a reneszánszt, Mr. Trout. Ön lesz a mi Leonardunk. Hogy a csodába hallhattak maguk rólam? Kérdezte elképedve Trout. Amikor fölkészültem a Midland City reneszánszra, mondta Milo, kötelességemnek tekintettem, hogy az idejövő minden művészről és művésztől elolvassak mindent, amit csak tudok. De tőlem vagy rólam sehol sincs semmi, tiltakozott Trout. Milo előjött az asztala mögül. A kezében hozott valamit, ami első látásra különféle ragasztó szalagokkal összefogott, elnyűlt rongylabdának rémlett. Amikor semmit sem tudtam kideríteni őről, mondta. Levelet írtam Elliot Rosewaternek, annak az embernek, aki azt mondta, hogy önnek itt a helye. Az ő magángyűjteménye az ön 41 regényével és 63 novellájával dicsekedhet, Mr. Trout. Megengedte, hogy mindet elolvassam. Föltartotta a látszólagos rongylabdát, amely a valóságban egy könyv volt, Rosewater gyűjteményéből. Rosewater kíméletlen kézzel használta a tudományos, fantasztikus könyvtárát. Ez az egyetlen mű, amellyel még nem végeztem, de mire holnap feljön a nap, már ezt is elolvasom, mondta Milo.
Az a regény egyébként az okos nyuszi volt. Főszereplője egy nyúl, ugyanúgy él, mint minden más vadon élő nyúl, de olyan intelligens, mint Albert Einstein vagy William Shakespeare. Nőstény nyúl. Ő volt az egyetlen női főszereplő Kilgartró teljes életművében. Hatalmas esze ellenére a nőstény nyulak megszokott életét éli. Arra a következtetésre jut, hogy az esze valami haszontalan daganatféle, aminek semmi helye a nyúl dolgok rendjében. Így hát ugrándozva elindul a városba, hogy kivetesse a daganatot. Mielőtt azonban odaérne, lepuffantja egy Dudley Farrow nevezetű vadász. Farrow megnyúzza és kibelezi, de aztán Grace-szel a feleségével úgy döntenek, hogy jobb, ha nem eszik meg, mert szokatlanul nagy a feje. Azt hiszik, amit ő hitt, amíg élt, hogy beteg volt. És így tovább. Kilgartrót kénytelen volt sürgősen átöltözni egyetlen másik öltözékébe, a középiskolai smokingjába, és az új estéi ingébe, meg a többibe. Föltűrt nadrágjának alsó részét úgy átitatta a patakból származó műanyag, hogy nem tudta legyűrni. Olyan kemény lett, mint a csatorna csövek pereme. Így hát Milo Maritimo fölvezette a lakosztályába, amely nem volt más, mint két összenyitott közönséges Holiday Inn szoba. Troutnak és minden más neves vendégnek ilyen lakosztálya volt, két színes televízióval, két csempézett fürdőszobával és négy varázslatos kézberendezéssel ellátott ágyjal. A varázslatos kéz az ágy rugózatára szerelt elektromos vibrátor volt. Ha a vendég bedobott egy negyed dollárost az éjjeli szekrényen lévő dobozkába, a varázslatos kéz megrázogatta az ágyát. Troutot annyi virág várta a szobájában, hogy elég lett volna egy katolikus gangster temetésére. Fred T. Berry, a művészeti fesztivál elnöke, a Midland City nőegyletek szövetsége, a kereskedelmi kamara, meg még nagyon sokan küldtek virágot. Trout elolvasta a virágokon lévő néhány névkártyát, és megjegyezte, hát valóban úgy látszik, hogy a város teljes erővel felkarolja a művészetet. Milo szorosan lehúnyta olajbarna szemét. Gyötrelmes kifejezésbe rándult az arca. Legfőbb ideje. Ja, Istenem, Mr. Trout, milyen sokáig sóvárogtunk úgy, hogy még azt sem tudtuk, miután sóvárgunk, mondta. Ez a fiatalember nem csak a bűnözés nagymestereinek leszármazottja volt, hanem a Midland City-ben jelenleg működő gonosztevő közeli rokona is. A Maritimo testvérek építővállalat gazdái például a nagybátyjai voltak. Gino Maritimo Milo apjának unokatestvére volt, a város kábítószer császára. Ó, Mr. Trout, folytatta kedves Milo odafent Trout lakosztályában. Tanítson meg minket énekelni, táncolni, nevetni és sírni. Olyan sokáig próbáltunk megélni pénzen, szexen, irítségen, ingatlanon, futballon, kosárlabdán, autókon, televízión és alkoholon, fűrész, poron és üvegcserepeken. Nyissa ki a szemét! Förmált rá keserűen Trout. Hát úgy festek én, mint egy énekes, táncos, örömhozó. Már fölvette a smokingját. Egy számmal nagyobb volt a kelleténél. Trout sokat fogyott középiskolás kora óta. A zsebei tele voltak mohírtó golyócskákkal, úgy dagadoztak, mint a nyeregzsákok. Nyissa ki a szemét, mondta Trout. Így festene az, aki a szépségből táplálkozik. Azt mondja, nincs itt más, mint sivárság és kétségbeesés. Ha nincs elég, hoztam még. A szemem nyitva van, mondta lelkesen Milo, és pontosan azt látom, amire számítottam. Egy embert látok, akit szörnyen megviselt, mert átmert kelni az igazság tüzein a másik oldalra, amelyet mi sosem láttunk, és aztán visszajött, hogy elmondja, milyen oda állt. Én megültem ott az új Holiday Inn-ben, melyet eltüntettem, aztán megint megjelentettem, megint eltüntettem és megint megjelentettem. A valóságban nem volt ott más, mint egy nagy nyílt mező. Rozzsal vetették be. Legfőbb ideje gondoltam, hogy Trout találkozzék Dwayne Hooverrel, hogy kezdetét vehesse Dwayne álmokfutása. Tudtam, hogy fog befejeződni ez a könyv. Dwayne bántalmazni fog egy rakás embert. Le fogja harapni Kilgartrót jobb mutató ujjának egyik percét. És aztán Trout bekötözött ujjal ki fog baktatni az ismeretlen városba. Találkozni fog teremtőjével, aki majd mindent megmagyaráz.

0: 21. fejezet. Kilgore Trout belépett a koktélbárba. Égett a lába. Nem csak zokni és cipő fogta körül, hanem átlátszó műanyag is. A lába nem tudott izzadni, nem tudott szellőzni. Rabo Karabekian és Beatrice Kietzler nem vette észre, hogy bejött. Újdonsült jó barátaik vették körül őket a zongorapultnál. Karabekian szónoklata kitűnő fogadtatásban részesült. Most már mindenki egyetértett abban, hogy Midland City tulajdonában van a világ egyik legnagyszerűbb festménye. Csak el kellett magyarázni, mondta Bonnie McMahon. Most már értem.
1: Én nem is hittem, hogy van mit elmagyarázni, mondta tűnődve Carlo Maritimo, az építkezési vállalkozó. Pedig hát Istenemre volt.
0: Abe Cohen, az ékszerész így szólt Karabekianhoz.
2: Ha a művészek jobban elmagyaráznák a műveiket, az emberek jobban szeretnék a művészetet. Tudja maga ezt?
0: És így tovább. Trout feszengett. Azt hitte, talán egy csomó ember ugyanolyan áradozza fogja üdvözölni, mint Milo Maritimo, és semmi gyakorlata nem volt az efféle ünneplésben. De senki nem háborgatta. Régi barátja, névtelenség, megint mellette állt. Kettesben kiválasztottak egy asztalt, nem messze Dwayne Hoovertől és tőlem. Belőlem Trout nem látott mást, csak a gyertyalángok fényét tükrös szemüvegemben, a lékekben. Dwayne Hoover lélekben még mindig messze járt a koktélbártól. Úgy ült ott, mint egy darab gyurma. A tekintete időben, térben messzire révett. Dwayne ajka megmozdult, amikor Trout leült. Hangtalanul formálta a szavakat, amelyeknek semmi közük sem volt Trouthoz vagy hozzám. Isten hozzád, bús hétfő. Troutnál egy vastag barna boríték volt. Milo Maritimótól kapta. Benne volt a művészeti fesztivál programja, Freddie Berry üdvözlő levele, a következő hét eseménynaptára, és még néhány apróság. Trout magával hozta Nem titok többé című regényét is. Ez volt az a szélesre tárt pumás könyv, amelyet Dwayne Hoover nem sokára olyan komolyan vesz majd. Így hát ott voltunk mind a hárman. Dwayne, meg Trout, meg én nagyjából 4 méteres egyenlő oldalú háromszöget alkottunk. Mint három rezzenetlen fénysáv, egyszerűek voltunk, különállóak és szépségesek. Mint gépezetek, lottyad zsákok voltunk, tele előregedett csövekkel és kábelekkel, rozsdás csuklópántokkal és erőtlen rugókkal. A viszonyaink pedig bizánci bonyolultságúak. Hiszen én teremtettem mindkettőjüket, és most már nem sok idő kellett hozzá, hogy Trout a teljes tébolyba kergesse Dwayne-t, Dwayne pedig leharapja Trout új percét. Wayne Hubler a konyhai kémlelőjükon átlesett minket. Megveregették a vállát. Az, aki enni adott neki, most szólt, hogy menjen el. Így hát kisonfordált a szállóból, és ismét Dwayne használt autói között találta magát. Folytatta a beszélgetést a gyorsforgalmi útforgalmával.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

van a kicsi kattikán, de mégsem megy kapitány a babája. Fejterősen kell, nem szereti a kacsi, hogyha őtett valaki,

yada telefon, yada telefon, megőrjük tisztünk kezet. Jaj, ez a telefon, életemnek sírja lesz. Jaj, ez a telefon, jaj, ez a telefon.

hogy ha 71-et kérek, maga mindig 41-et mond. Nagysád, figyeljen a számra, nagysád, ne legyen buta. Hogyha a fél mással beszél, hogyha a fél mással beszél, kerülget engemet a futal. Jajá, halló, halló. Hát talán mégis jelentkeznének. Hát mit szól hozzá, mennyi ideig kell itt várni, mi? Biztosan ebéd utáni zihenéket tartják a kisasszonyok. Hallatlan. Nagyság. Halló. Ne gőzülök, kérem. Megfiattok. Halló. Seppont. Seppont? Na végre. Hála Istennek. Krisztián. Tessék, nem. Krisztián, mondom. Nagyság. Én sérteni? Dehogy kérem. Dehogy akartam sérteni. Eszem ágába, csak egy számot bátorkodom, alázatosan kér. Igen, megkapom, na, előre is hálás köszönet. Tehát József 71, nagyság, nem 41, 7-es, 71, 7-es, zíben, zíben, zíben und ein. József 71, nem 61, nagyság, az nagyság, elől a József, hátul a 7-es. Nem 61, 7-es, 1-es, tessék ide vigyázni, majd fölírom. Tetszik látni? Na, igen, igen, annyi, nem, megvan? Na, hála Istennek. Köszönöm, Krisztián. Halló, így Árpás Dezső, és ott kicsoda? Taufer klinika? De ne csinálj, én nem akarok szülni, hallatlan, ezek a téves kapcsolások. Na most várhatok még egy évig, amíg újra jelentkezik a központ. Hallatlan a központját ennek a kisasszonynak. Na, addig talán majd a háború is kész lesz. Jaj, Istenem, aztán vihetnek egyenesen innen a Schwarzerbe. Halló, halló, központ. Nagyság kérem, az előbb rosszul tetszett összegombolni. Igen, édes nagyság. Mi az, dominószak? Ha nem vagyok indisztrői, talán zuhany alatt. Hogyan? De, hogy kérem, nem akart éltés lenni. Kapszol, Jézus! Télzár, dehogy kérem! Ja, vagy úgy a lipót, mert ő is zuhannyal a dominóznak? Nem is tudtam! Na, igazán nem akartam kérteni, ezer bocsánat! Ha nem maradszik, hála Istennek! Puszi! Krisztián! Na, hála Istennek! Hát kérem, kedves nagyhát, legyen szíves engemet összegombolni! Kérem, kedves kisasszony, elveszem feleségül! Küldök magának egy kiló risztátát! Veszek magának egy kiló szenet, vagy egy negyed kiló szenet, vagy egy negyed kiló szenet, vagy egy negyed kiló szenet. Hávé, na gomboljon engemet össze. Igen? Engemet össze. Igen? Engemet össze. Igen, kérem, nagyság. Elől, hát ugye, hogy mi van hátul? Annál jobb. Hát kérem, nagyság, 71, ein und die Bati. Ein und die Batiga. Nem i Batiga. Zibaciga a fene a papáján. Zibaciga, igen, igen. Na, megvan? Hála Istennek. Halló! Halló! Kérem, Wagner hangszer király? Na hát, kérem, legyen szíves a Wagner urat a telefonhoz küldeni. Mi az? Lehetetlen? De kérem, nekem azt mondta, hogy okvetlen ott lesz. Ja, vagy úgy, ott van. Hát kérem, tessék ezt megmondani, hogy a gyárfát akar vele beszélni. Igen, a kövér, na nám, majd lefogyok a maga kedvéért. Halló, halló, kérem, beszélünk. Beszélünk, kérem, tegye le a kagylót. De kérem, én a hangszer királlyal beszéltem. Hát tegye le, kérem, a kagylót, na. De kérem, tegye le a fene, a pofáját, hát én, mi? Micsoda? Én a magáéra, maga tisztó. Hagyjon, lefigyeljen a számra, nagysád, ne legyen bolond. Hogyha 71-et kérek, maga mindig 41-et mond.

osadot, osadot, osadot, osadot, osadot, azt fogd be és ne beszélj. Egy hangot se halljak, és hagyd azt, hogy halljak ma én. Ne vágj ilyen arcot, mert únom a harcot, egy csöpp szerelemtől de sose félj. Ez már közös érdek, ne várjak rád évekén. Hogyha kérik a szívedet, ne gondolkozz addoddal, sokkal jobban ízlik majd az ebéd meg a vacsora. A szádat, a szádat, a szádat, a szádat, a szádat, az fogd be és ne beszélj. Egy hangot se halljak, és hagyd azt, hogy

Be fogom önöknek mutatni, hogy 20 évvel ezelőtt egy kis király utcai énekes kávéházba, egy olyan kis sántánba milyen dolgokkal szórakoztatták a közönséget. Sejtem azt, hogy az újabb generáció már nem is tudja, hogy mi az a sántán, ezért elsősorban ezt fogom önöknek röviden megmagyarázni. Hát kérem, régen te minden jobb volt, mint ma, könnyebb volt a megélhetés, mert kisebbek voltak az igények. Hogyne? Kisebb volt az önök igénye, kisebb volt az igazgatóság igénye, kisebb volt a mi igényünk, sőt az énekesnőké is kisebb volt. De azóta leider minden megváltozott. Milyen bájos dolog volt az egy olyan kis királyutcai énekes kávéház, amikor a számja után a primadonna lement tányérozni. Akkor még mindenki beletelte azt a pár fillért, amit a múzsának áldozni akar. Ne menjünk messzire, nézzük a műsorokat. Régen te az ember elment egy sántánba, akkor nagy súlyt helyezett a finom sejempapírosra nyomtatott műsorlapokra. Ma már ez nem annyira fontos, mert már ma élő műsorok vannak, a kabarékban élő konferenciék szerepelnek, de azért régen te mégis jobb volt, így kedélyesebb, mert tessék máma egy olyan élő konferenciéval azt csinálni, amit akkor azzal a nyomtatott műsorral lehetett. Hát ezek után bemegyünk a sántánba, jön a sántánnak az első humoristája, és elő a körül beül egy hasonló zsánerű kuplé. Akinek pénze van, és akinek pénze nincs. Kinek pénze van, az kaphat ágyhúzatot, kinek pénze nincs, az kaphat léghúzatot, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az költhet Malagára, kinek pénze nincs, üljön az almapára, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az vehet szörmet, csipkát, kinek pénze nincs, az vegyen szivar, csipkát, nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az Mati rosszatja a bőrit, kinek pénze nincs, az eszik puszt a tőrit, nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az fekhet puha ágyon, kinek pénze nincs, végezzel a promenádon, nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az mindig kaphat nőket, kinek pénze nincs, az csak is bakot lőhet, nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, van nője és lakása, kinek pénze nincs, annak van pattanása, nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, mehet a Felszínházba, kinek pénze nincs, és nagyon kér, azt is beengedik, nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, annak van szeretője, kinek pénze nincs, az lője magát főbe, nekem mindegy, akár

felnő, hogy búsulni nem jó. Hát akármilyen zavos vagy is, ne búsulj felnő. Hallod felnő, hogy csak vigadni jó. Hát ne lógasd a fejed, az csak szamárnak való. Nem vagyok a tökör, maximum csak egy. Búvának hagy ötör, belém ital mer. Hallod felnő, hogy búsulni nem jó. Hát akármilyen zavos vagy is, ne búsulj felnő.

mélyben néma hallgató világok. Üvölt a csönd fülemben, s felkiáltak, de nem felelhet senki rá a távol, a háborúba ájult Szerbiából. S te messze vagy. Hangod befonja álmom, s szívemben nappal újra megtalálom. Hát hallgatok, míg zsong körém felállván, sok hűvös érintésű büszke párt rám. Mikor láthatlak újra? Nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék. Kihez vakon, némán is eltalálnék. Most bujdokolsz a tájban, és szememre belülről lebbensz, így vetít az elme. Valóság voltál, álom lettél újra. Kamaszkorom kútjába visszahulva féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e, s hogy ifjúságom csúcsán majdan egyszer a hitvesem leszel, remélem újra. S az éber lét útjára visszahulva tudom, hogy az vagy, hitvesem, barátom. Csak messze vagy, túl három vadhatáron, már őszül is. Az ősz is itt felejt még, a csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem, bombázó rajok húznak el felettem, szemetkékjét csodáltam épp az égen, de elborult, s a bombák fönt a gépben zuhanni vált. Ellenükre élek, s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek, fölmértem, s mégis eltalálok hozzád. Megjártam érted én a lélek hosszát, s országok útjait, bíbor parázson, ha kell, zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek, ha kell, szívós leszek, mint fán. A folytonos veszélyben, bajban élő vad férfiak fegyvercs hatalmat érő nyugalma nyugtat, s mint egy hűvös hullám a kétszer-kettő józansága hull rám.

0: Szilágyi Domonos. Vasárnap locska. Kitotyog az ablakon egy blues. Made in New Orleans. Dobhártyámon tetűn mászik. De nem erről van szó. Tessék kérem beleképzelni. Ez a Johnson, az elnök. Boldizsár művész úr pemzlit köt lobogó hajából, kétszárnyú nyakkendeje nyakának pendeje. Na nézze, a bolond ráköpött a kirakatra. Mégiscsak zseniális szegény. Pókerre szomszéd, éjfélecskéig, épp csak kicsit picizálás. Bim-bam. Ó, ti lakói ezen síralomvölgynek, na várjatok csak, mert lészen gyermeksírás és tejfogaknak csikorgatása. Gruberné asszony, ön mégis boldogtalan. Nézze, tanár úr, ezt a kacsácskát, szegény katácskát. Tudja, ugye? Jaj, mókuskám, az este elfeledtem a pesszáriumot.
1: Bezsine sírjon, bezsike drága, gól, gól!
0: Zsengi a csirkédesem, én nem teszek burgonyát a levesbe, nem állja az uram.
2: Főúr, két fröccsöt.
3: Apám, behúzom a kuplungot, leveszem a gázt. Hát az a marha mégis.
2: Ide a fülembe, hogy azt mondja. Kecskebéka felmászott a fűzfára.
4: Az opárt, kérlek szépen, egyáltalán nem tarthat igényt a...
0: Persze nem erről van szó. Kányádi Sándor, teraszon. A szalag végtelen. A szalag fáradhatatlan.
3: Oázis ez a málna szörp. A város izzókatlan.
0: Jeget, kisasszony, ha lehet, dupla ég, dupla fagylalt.
3: Dög egy meleg.
5: A négerek ettől kapják az agybajt.
0: A szalag végtelen. A szalag fáradhatatlan.
5: Mit ért a szerelem, ha magamra maradtam?
3: Michelangelo, Beethoven, Bartók, Piaf, egy Kafka. Micsoda csatár, öregem, egy testvére a labda.
5: Mit ért a szerelem?
0: Ahogy a hangból kiveszem, jó teste van a nőnek.
2: Egy jó zápor, az kéne most.
5: A szerelem...
3: A nyavaja kitörhet. Figyeld a nyambacivarost!
2: Frizsiderbe a földet.
0: Csak összeálltok csöndbe, mint lovak a melegben.
3: Tavaly egy másikkal futott.
5: A Sartre-t megszereztem.
0: A szalag végtelen. A szalag fáradhatatlan.
5: Mit ért a szerelem, a magamra maradtam? Jaj, zárjátok el a kornyikát! Szóljatok, hagyja abba! Nézd, hogy válja az orlikát, csak körmit szagolgatja.
0: No de bum neki!
3: Esküszöm, isteni voltál.
0: Van Isten, végre leveszi.
3: Akár egy új Paganini.
2: De volt egy mészáros tordán.
5: A szerelem...
3: Bridget és Mastroianni, a nő teljesen mesztelen.
2: Mesztelen kéne járni. A szalag végtelen, a szalag fáradhatatlan.
5: Az értelem... Egy büdös vasat se kaptam.
0: Megfordítja a nyomorult.
2: Egy jó zápor, egy jó eső.
0: Kár a palinak ez a nő.
5: Esküszöm, vak az Isten.
3: Császár most nagy a tartalék, 5 évet ült a sitten.
5: Magányos éjszakáim.
0: Kisasszony, még egy szörpöt.
5: Magányos éjszakáim.
0: Mi van ma?
2: Csütörtök. Egy jó zápor, egy jó zuhé.
5: Nonoléta, na végre, hogy valami rendes számjő. Lassabban, csak ne háborogj.
3: A kicsike titkárnő.
6: Egy más bolygó, mely hűthető, kondicionált nappal.
3: Fiát vagy Trabant egyre megy. Foglalt, kérem, az asztal.
7: Nonoleta, nonoleta.
3: De hát mikor, ha most nem?
4: Szevasztok, dupla szörpöm volt. A magamét fizettem.

kodály. Be már örökre nem borulhat. Lendül a karja, nyílik sugarasra az ég, és hozza már a galamb, hozza az olajágat. Boldog, akinek térdén egy nemzet lovagolhat. Bartók. Egy szál hegedű a tengeren. Múlt és jelen, stán a jövendő. Süllyedő félben, süllyedőben. Csak a kapitány két szeme csak egy pillanatra csukódott le. Nagy baj nem lehet, amíg velünk a zene. Sóhajtás. Kútnak lenni volna jó, utasítatónak. Diófának vagy a fán füttyentő rigónak. Rigófütynek volna jó lenni bár egy hangnak. Jönni-menni volna jó, akár csak a harmat. Prométeusz. Latinovics Zoltánnak. Nem a lánc, nem az óramű pontossággal visszajáró sas, csőre, karma. Az árulás füstje fáj, a fuldoklás szégyene. Miért kellett körém gyújtanatok az erdőt? Fekete-piros leíró költemény, melyet szereztem a kolozsvári Malomárok és Telefonpalota közti Járda-szigetről az 1960-as, 70-es esztendőkbe, csütörtök és vasárnap délutánonként. Fekete-piros csütörtök és vasárnap délután. Amikor kimenős a lány. Fekete-piros, fekete táncot jár a járda szöglete. Akár a kéz, ha ökölbe kékül. Zeneszó, énekszó nélkül, egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. Kolozsvári telefonház, száz az ablak, egyen sincs rács, kibe jár a világ rajta, de azt senki se láthatja. Egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. A magnó surrog így, amikor hangtalan másol. Sír a csizma, sír a szédítő tánctól. Tatár öröm, magyar bánat, megszöktették a rózsámat. Ha megnyerte, hadd vigye! Fekete-piros, fekete táncot jár a járda szöglete. Mintha tutajom, billegőm, járnák süllyedő háztetőm. Alámerülő szigeten, úszó, koporsó födelen, fejük fölött neon át, csupa világ a világ. Ecet ég a lámpában, ecet ég a lámpában. Anyám, anyám, édes anyám, gondot miért nem viselsz reám? Föl-föl lobban egy-egy dallam, amit talán csak én, a botfülű hallhatok, akiben kézzel, lábbal mutogatnak a dallamok. Föl-föl lobban egy-egy dallam, s mint a gyertya a húzatban kialszik. Szamos partján mandulafa virágzik. Fekete-piros, fekete táncot jár a járda szöglete. Körbe-körbe, majd pörögve, majd verődve, le a földre, föl az égre, szembenézve, sose félre, egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. Honnan járja? Honnan hozták? Honnan-e mozdulat ország? Szétlőtt vár a piacáról? Csűrfőt gyérül? Még a sátor vagy a jurta tüze mellő röptette föl a csípőt, a csuklók térdek katapultja? Vagy repultja? Vagy régebről? 20 000-ből? Még a nyelv előtti

dr. Vénhozóhoz. Tersánszki Józsienő jubileummal. Úgy volna jó a törvény, úgy egyforma hatályú, ha akként gyártódnánk mi emberek, akár a vályog, mit a vájú billió szám is egyformára vet. De hát ez nem lehet. Ahány szív, annyi akarat, s rég nem vagyunk csupán agyag s anyag. Pontos leszek, mint mindig az író, ha a tudós költ s a bíró. Ez a mi új dalunk. Törvényt, de elemet. Tehát, hogy ne csapódjunk folyton össze. Hogy részlet igazát kiki illesse a közösbe, úgy mégis emberek maradjunk, ne vályog vájú sarává meredjünk. Atomok atommagvakként kerengjünk, helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk. A lét tegyen rendet, ne a halál. Jogot tehát az árnyalatnak, melyben a holnap rajza áll, s a kivételnek, mely holnapra talán szabály, jogot, hogy hadd kísérletezzék a költőnek, a legfőbb kutatónak, mert semmivel nem kell nagyobb tehetség, buzgalom meglelni a rák ellenszerét, gépbe fogni az atomerejét, röpülni világűrön át, mint megmutatni, amit a jövő a szívben érlel, mint fölmutatni ibolyán túli fénnyel, mi lesz holnap kötelező közöttünk emberek, mi az, mi idegünkben közele. Évmilliárdok távolából, évmilliárdok távolából. Jogot a boncolóknak, a külszín, a fölhám, a látszat rombolóknak, kik elválasztva percenként a rosszat a jótól valamit folyvást rendbe hoznak, percenként fölmutatva, hogy mikortól gyilkos a gyilkos, tolvaj a tolvaj, torz már a szép, szép az imént torz, a hős pribék, ki az, aki elől megy? Mert nincs szabad jegy jól haladni a korral, mert van, amikor hány a féld, a néma szólal, az iszkol, aki űz, makulátlan a céda, mocskos a szűz. Nem minden alkotó ilyen, de én őket, az így működőket, a haladókat, harcolókat vallom, a terep fölverőket a legkülönbeknek. A holnap felé ők jelzik az irányt. Előttük jár fönnen libegve Hamlet, Karenin Anna Bánk, meg annyi tiszta láng. A homályt űző ősvilágnő, ha ők szól. Üdvözlet s hála hát a törvény s fényhozóknak, kik hol mágián, hol gúnykacajon át, s elbukva is előre törnek, tám nem is tudva hova s miért. Így mondjunk hálát Tersánszki Jenőnek, mi, akit látjuk hova ért. Az igazért. Fütyülj tovább, kéthangú mester. Építsd hordozható csónakjaidat. Tört fejed ős sípon, új bicikli féken. Szépítsd, javítsd, akkor is, ha nem kell,

a részletet, te, teljesen. Ne pihentess se karodat, se agyadat, se szádat, dolgozz soká még, s vigadj, s ne is tudd, akár csak a század, ki vagy.

vastagon locsan a sár. A gyász bíborát latyakkal igyekszik befedni február. Az olmos esővel szüntelen szaporodva szemét szitál. Koromtól feketélnek erjedve a hókupacok. Fölsebzett, csonkított teste a lucsokba belevacog a városnak, amellyel a sárban is egy vagyok. A körút sebeit, mint rossz hadibatta borítja a köd. A royal, az emke még fekete, üszkös, már nem füstölög. A New York új villanya vibrál a tátogó romok között. A városnak, mely a városölő éghajlatot kiállta, tápászkodik, kigyullad, meggyötört léhasága. Nem fullad bele most sem a malteros, terjedő sárba. 10 óra. Az élet villanya vibrál még, nem sokáig. A csüggedés gyámoltalanul berúgva a sárba okádik. Gyér gépkocsi zaj rebbenti Pest gubbasztó éjszakáit. De micsoda hangok szálltak a város utcáin át, sose volt remény hallattait, fiatal fügyszavát, s szikráztatta föl érveit a végső tisztaság. Emlékszik fényeire még egymásra villanó szemünk. Ugye, szegény barátaim, mi mindenre emlékezünk. A város kihagyó kőszíve együtt dobog velünk. Kihagy a város kőszíve, de meg nem áll soha, s ha minden kövét lerontaná a végzet valaha, az időben épül újra föl, mert van hozzá joga. Mert nem a kövei teszik, traverzei, falai. Ha százszor leromboltatik, megmarad annak, ami meg tudta örök életét a haláltól váltani. A város megváltotta magát, és meg tudott váltani engem. Ott úsznak minden bűneim a februári szennyben. Meglett a nagy feloldozás, a földön, a jelenben. S kihull szívemből a kárhozat, a magányos bélyegű bánat. A város megváltotta magát, és megváltott magának. Sebeiből felém ragyog a nem remélt bocsánat. Kihunyt már minden villany, és dereng a ködben a hit. Tudom, valahogy, valahol majd beszámítatik, hogy itt éltem, és egyszer sem akartam élni máshol, csak itt.

harmadik szimfónia, vagy háromrészes ének. Madárka sír, madárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Küldnél ki töretlen álmodat, míg magad vagy a vadász meg a vad, nem szűnhet kerge futásod. Győznöd se lehet, vesznöd se szabad, a hájogos sűrűség alatt vermed hasztalan ásod. Kinyílik a táj, lehunyódik a táj, az üresség öntözi szélét, a rét, a ligát, itt mind a tiéd, de nem lelhetsz soha békét. Az élettelen avar is röpül, ne hidd, hogy a rögben alhass. Vadárka sír, vadárka örül, néz a hatalmas. A múlt se pihen, új percek méregcsöpjeiben elomolva őrzi részét. A holt vadlúd, bár tolla se lebben, röpül a zúgó szárnyú seregben, s röptében üli fészkét. A jövő nem vár, előre arat, a most ömlő sugarak, a holnapi gyermek rózsás bőréről csiripelnek. Ne kérd a veremtől jussodat, te vagy a vadász és te vagy a vad, s távol a hatalmas, az is te magad. Ő odafönn merev csillámú közöny, és sorsba burkolt lénye ide lenn rengés, mely sohasem igen. S a két arc az igaz és a van, összefordul mámorosan, mint a nap meg a tenger nézi egymást ragyogó szerelemmel. Küldnék ki töretlen álmodat, mert szíved éber álma, mint légen a pára, átlódul a pályán, s fönnsajog a menny hajnal koronáján. Vadárka sír, vadárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Kereplőként tűzött körbe magad, rab vagy, de keserved álma szabad, s igazad az álom a röpke. A szikla, ha rávésed jajodat, többé nem szikla, élő te magad, s föllibben a fellegekbe. Kinyílik a táj, lehújódik a táj, az üresség öntözi szélét, sugarak izzó füzére alatt meglelheted százszor sírodat, mégsem lelhet soha békét. Az élettelen avar is röpül, ne hidd, hogy a rögben alhass. Szélkörme kapar a sír körül, és vallat a fény a hatalmas. Te vagy a vadász, és te vagy a vad, s a pálya is minden te magad. Madárka sír, madárka örül, piros gerendák közül kidagadva tág szemmel nézel magadra. Rikolt a páva veled, tipeg az éjbe veled, elveszti nyúlt vonalát a futó rózsa veled. Odafönn villámló kútnál remegő gyöngy közt aludtál, kikkel egy éjbe jutottál, mindannyival odafutnál. Rikolt a páva veled, rád kúszó rózsa remeg, a mező gyers illata a nedves csókjára pereg. Sír a lilium, a sáska is, hogyha lehetne szánna is. Csak a könyv csorog a szirmon a fán, ki merne sírni igazán? Ki merne sugni neked arról, hogy mi lett veled, melyik ég rejti helyed, őrzi-e gyöngyeidet? Ki egét elhagyta, lássa, habos örvény a lakása, fedelének éj az ácsa, sötétség a kalapácsa. Tipeg a páva veled, remeg a rózsa veled, fáradtan rád hajlanak, megosztják alvó helyet. Itt minden örömbe bogárka vész, s a fájdalom mélye tiszta méz. Hét szín mozog itt és hang összön, egyetlen aranycsend volt odafönn. Színek közt gyúl a szemed, hangok közt zsong a füled, kívánsz-e bucsúzni, mondd, vagy itt len jobb a helyed? Odafönn villámló kútnál remegő gyöngy közt aludtál, remegő gyöngy közt a kútnál, tám már aludni se tudnál. Hegyekkel játszik az út, a tücsköt dobja pereg, rád kúszó rózsa remeg, rikolt a páva veled. Tűzhabos, bársonyos tereken át keresem szárnyának filleporát, ormokon, kőfokon kutatom fátyolmát. Lehelletét szélverte szét, lángja kormát vaspohárban őrzi a sötét. Jégszirmos hegyeken át, csatakos völgyeken át, kérlelem, keresem, ápolná kegyesen, sápadt kis mécsesen fénysugarát. Ide se lát, ide se lát, alszik és álmában épít ablaktalan tükörpalotát.
hasztalan üldözöm zajban, csendben, nem érem el soha, itt van bennem, vad futásommal ő űzi magát, mécsesen fénye az ő kicsi fogja, vézna, ilyet fény, mégis beragyogja a végtelen tükörpalotát. Rögökön, fellegen, kék vidéken, siető léptemmel el nem érem, szívemben szövögett napokat, éjeket, a kinti sokszínű szőnyeget benszövi mind, bennem szőtt szőnyegen odakin keresem, míg ezer mintája szüntelen körbe kering. De néha meglátom, igaz-e vagy álom, mikor a kerektáj télbe hajolt, s a jeges réteken minden csak sírverem, s lennfekszem földdé vált fekete holt. Homályos tereken, idegen egeken, sebzetten buktos a légen által, és rekedt színtelen víjogással lezuhan a jég alá, lezuhan a jég alá. A mélység föllazul villogó gyöngyhabot ont, és megint elsimul, és minden fekete holt. Lehelletét, célverteszét, lángja korbát vaspohárban őrzi a sötét. Jég alatt nem múló percemen át őrizem simuló pilleporát, s a fényben szüntelen szaladó éveken tűfokon csókolom ujjanyomát.

976 8 23 per A2. Előszó Paul Kléhez. Itt most mindjárt pillantást vethetünk egy festő életére. És nem kell döntenünk, érdekes-e vagy érdektelen a személye. Nem lelkesedhetünk, nem is legyinthetünk. Majdnem úgy teszünk, mintha semmit sem teszünk, de nem azért, mert nem tehetünk, sőt, az ilyesmiről épp megfeledkezünk, és történik velünk. Itt majd egy textúra, s nem valamiféle textus jegyében emlékezünk Klé úrra. Ez a könyv ennyi. Itt nem valahonnan valamerre fogunk menni, bár egy életrajza is kirajzolódik, de hát a rajz rajzolódva a legvalódibb. Itt minden úgy adódik, s ha e bevezetőből netalán az adódna, hogy itt a dolgoknak van bizonyos módja, mondjuk meg gyorsan, ha van, hát valamennyi. Ritkaság, hogy a megszokottról ilyen természetesen mondatnak le minket. De hát itt nincs ott, hol. Csak egy, nevezzük így, tekintet. Minden annyira fontos. És ami fontos, az is csak végtelenszeres. Itt minden mindent erez. És ha a villa erről van szó, errez. És hogy milyen eredetű egy képen egy betű, itt történetesen eredetű, s ami az arányokat illeti, minden szellős, minden szoros. De ez a szoros azt is jelenti szeres, ami nem a szertelen ellentéte, csak azt kéri, ne tegyünk számot elébe, hogy hány. És közben Klé úr, aki kicsoda, mintha táblázaton és listán számolhatna be, ezt merészeli, minek mi a sora? Mintha ez az egész nem lenne más, mint iskola, de nem preparátumokkal, kitömött állatokkal, és nem is országhatárokat átlépő pedagógiai hajlamokkal, hiszen minden átlépés sértő. Ezért neki, mintha mindig minden épp ott lenne, anélkül, hogy bármit mímelne. Anélkül, hogy csorbát ejtene a világ állapotán, mely neki legfeljebb kocsány, és a levél tovább tagozódása bizonyítja, nem kell itt soha másra gondolni, ittre és átváltozásra. Önmagukkal azonosabb-e dolgok istene? Itt bár évszámokat látunk, semmi se letűnt. Arányrendszer fogad, de nem távolodunk, nem közeledünk. S az idő sem az a kizökkenő fajta, csak annyira nem tünedező, vagy épp annyira az, ami kitölti, hogy ragaszkodás helyett mindjárt maga tovább ölti, mintha lenne időn kívülie. Egy fenyőnek, egy botanikus kertnek, vagy akkor is ott maradhatna vele, ha már más kezd bele, más valami. Itt, ha a labirintusok magukba kevernek, csak azt teszik, amik. Azonosulnak. És ha egy nézés erejéig elmegyünk labirintusnak, még nem nagy híja ez szokásos moduszunknak. Legyünk őszinték. Annyi minden untat, és olyan jó, ha valaki szórakoztat. Már ezt egy bizonyos szinten felül értem, és nem is vulgárisan, Klé úr érdekében, mert bár semmi sem érdektelen, nincs érdekesem e világnak. Ha törvénye van, azon bárki könnyen átláthat, tehát ezt is akarja Klé. Oda tartja a kis én e nagy paradoxon elé a folt s vonalmezőt.
Hát hol van itt az én, te, miti, ők? Kérdezi őt. Ugye, nem is veszélyes, ha az őből én lesz, és az énből ő lesz, és mikroszkóp mód hajol le minden szeszélyhez, amit törvénynek nem kötelességből érez, s ha érez is, nem sokszorosíthatónak, nem minősít semmit jónak, de nem is kifogásol, nem akar, amikor csinál valamit abból a forgácsból, amit az érzékszervek hasítanak. Beáztatja feltétlenítő szerébe, átbocsátja magán tényfékező gépe, kész az anyag, és abba is hagyhatjuk ennyi erővel. Minden csak idéző jel.

Recept. Se meghalni, se nem élni. Lemondani, de remélni. Ülni, föl-föl kelni, járni. Várni, várni, várni, várni. Elaludni és álmodni. Álmodozni, gondolkodni. Vágyni, vágyni, elepedni, hagyni a szívet repedni. Nézni, nézni, elámulni, csak bámulni és elmúlni. Örülni az égnek reggel, beszélni a gyermekekkel, heverészni és sétálni, fütyörészni és tréfálni. Mindenkit mosollyal csalni, mulattatni, vigasztalni. Elfáradni és pihenni, a könnyeket kiengedni. A könnyeket könnyen venni, a szenvedést elszenvedni. Tenni, venni, jönni, menni, képzeletben messze lenni, túl gondolni a világon, túl az operenciákon. Milyen jó nékem lefeküdni, milyen jó nékem lefeküdni, eldúrni magamat az ágyban, a párnák halmait ölelni, míg a szender havaz be lágyan. Ó Istenem, de jó aludni, de jó is elaludni nékem, elveszni a piszkos világról, mint este a felhő az égen. De jó nem hallani fülemnek, de jó nem látni a szememnek, de jó nem tudni a fejemnek, de jó nem fájni a szívemnek. Mikor halálom jut eszembe, nem is tudok már tőle félni. Hiszen lefekszem és elalszom, most többet soha nem kell élni. Jaj, nyöszörögtem, nyavajogtam, ettem az ajkam, könnyen nyeltem, míg én az alvás üdvösségét megtanultam és kiérdemeltem. Most elbúvok, mint búvócskában. Falnak fordulok, bajtól, bútól. Egy sóhajom maradt, elűzöm, fáradt lelkemben angyal dúdol. Az ágyam szélire leülnék, ha lehetne, mikor elalszom. A villanyt újra felcsavarnám, s nézném az én idegen arcom. Hajamat gyöngéden legyezném, igazgatnám a takarómat. Lesném álmomban, mit beszélek, és megtanulnám minden szómat. Találgatnám csukott szememről, hol járok most? Az Indiákon? Vagy a hercegnő halk kertjében? És suttognám, szegény barát. Add a kezed. Add a kezed, mert beborul. Add a kezed, mert hú a szél. Add a kezed, mert este lesz. Add a kezed, mert reszketek. Add a kezed, mert szédülök. Add a kezed, összerogyok. Add a kezed, mert álmodok. Add a kezed, mert itt vagyok. Add a kezed, mert meghalok.

két kezem ölel, mosogat, s mutat hülyéknek hügét, gyereknek árnyéknyulat. Fejemre tízágú koronát, fájdalmasat. Emberénekű ember, ki a napokban zengi. Megállt mennyből az angyal, elállt földön a senki. Kalózének. Jámbor vagyok, mert lehetek, mert ihatok, mert ehetek, mert baljóségi elemet leütöttem a porba. Ha az a csillag megered, újból világgá mehetek, megveri zúgó fejemet a fekete vitorla. Belső zsebedbe bújva, lehetne élni szépen, dobogós boldogságban, halálig, szívverésben.

Művem tavasz. Gondoltál-e a tömör virágszobrokra, az akarat műveire, márga vörös hegyoldalak izzó alakjaira, almavirág mózeseire, kökényfák habzó méneseire, a duzzadt aranyeső léda ölére, ahogy renget adihajú árnyat. Gondoltál-e a verő eres tavaszi nászra, mikor beborított engem a világ hava, storlódó paplanon árvult el erős kezem? Gondoltál-e a tömör virágszobrokra, mikor hóemberhez féltékenyen adtalak férjhez, s násznagynak hívtál érces varjakat, zúzos csókákat koszorús lánynak lakodalmadba, hol fúvók a szélben hóesés a te fátylad, s bánat süteménnyel, ólom nehéz bánat borral, torkodig eltelsz, elhagyott szerelmem a télben. Nem jött el hozzám, én indultam el a virághoz. Vízszintesen kúszva, úszva hóba zuhant zászlaimon át. A tuskóvá dermedt sasokon, tegnapi lelkesítőkön, szétdurrant szívű tölgyeken át, szilánkon, kormon, át csipkebokron, hol jégbohóc a lángoló isten. Kúztam a vérrel fölpumpált nagy hold alatt, halottak házain át, plétepsik télsikójában, egyenest a masíkon az elképzelt virág iránt. Ki látta az éjben e vérizasztó tusakodást, mikor a krónikások hasukig sipkában ültek? Ki látta homlokom harcát üstökösével a télnek? Jégcsillag fejébe az élet rózsája fagyasztva volt, úszája havába, mint hulla az édeni kékség, s míg vívta belőlem mesebeli habomat, epémet, végzett lassan a szörnyet, dökkeltig fejem elnyomta. Virág, nem is voltál, nem nyíltál, kínom a tanú, én alkottalak téged, az én művem ez a tavasz. Legyen vígasz, ha érte jövendő napjaim is előre megtizedelve. Hát megtalált szerelmem, gyere! Az imankó görcséből feloldozlak, ökleidet kinyitja egyetlen csókom, viruljon a teljes világ, ahol csak erek beszélnek, s boldogul minden vércsepp, ahol riadalom nincs, de bölcső a szerelem álma. Álljunk ki az arany szélcsendbe a nagy víz fölé, hallgatak tükre fölé a tömör virágszobroknak, ahol szét sugarazva megkettőzi magát a gyönyör, s zajtalan fejre áll előtted, mókázik a boldog tavasz. Itt magasság, mélység nekem töretlen azonosul, s tükréből tűzzel igéz, gyönyörűen domború szívet. Ördög koholta, ő nyüstölte fölénk ezt az éjt, hol az ármány bullái fekete zsinóron függnek meg annyi mérges lepény, majálisra ólomokádmány, hogy gőzüktől elsorvad a fény, és lepusztul szánkról az ózon. Ólomingák, ha mozdulsz, ütnek, nem moccansz meg, úgy is pofoznak. Ítélete áldász betűknek, lélekben, hasban, új csikarás, s kell álmodni tovább a rosszat. Fekete zsinórerdőn át is látok azonos kint, szivárvány havasán az ostor virágzik, s virágom hervad a hahota hóhérpados nyújtó csigáján. Gúny bitangol akár a járvány, beront a tűzhelyhez akárhol, rendelkezik egy nyegle ficsú, utálattal minden kirámol. Szabad keze bóvlit virágzik, ország utat ír nyála, kitúr, kitaszít a házból, hazából. Herceg, szabad-e énekelni? Égre kelni, mint a pilóta, vagy csak porszemen térdepelni, úrhatalmad, ahogy kirótta.
mert rossz álmom, nem szakad meg itt, új gótika épül sebekből, sóhaj aranyozza íveit, harangsora, bókés, bársony, s néma, nem szólít, nem serkent föl, aki itt sújtva, soha se kelt föl. Rémálmom templom, s én alul, izzok, szavamat nem halkítom, de sikoltom halhatatlanul. Úristen, hát nem vagyok itthon. Szállj ide, hattyú, elfáradtam, elfogyok, rontanak rossz pörök. Félek, nyílik a föld alattam, s hattyú, ha éretted feltörök, félek, hogy már csak fű alapban. Égek, csőrökben jó vizet hoz, onnan, hol a vadhattyak isznak, kétségeimből is föloldozd, gondozd, ahol fémért a csonthoz, tűzzel én zöld ágat, hogy bízzak. Hol még a tavasz, ha fekete havak piglognak földön égen, s bandába tömődnek, de ha te megsegítesz, biztos elérem. Szólítlak hattyúi hóeke, sátán palástot széthasító, te vagy a jó sugarasító, reménység nyerge, rosszat írtó, hogy jobb magamhoz is érjek el, emelj föl engem, hadd siessek, vágy utat, árva, földiek meg, szárnyaddal, storkot éljek.

0: arra gondoltál el, hogy melyik pontja a világnak az, ahova egyszer elutaznál szívesen?
1: Nagyon szívesen utaznék Spanyolországba. Nagyon megkedveltem a spanyol népet, a spanyol költészetet, főleg Lorcán keresztül. Szeretnék nem egy hónapot, de 2-3-at is ott eltölteni. Másutt, mondjuk túl a kontinensen, nincsenek olyan dolgok, amelyek nagyon vonzanának. Például Amerika. Volt már két lehetőségem is, hogy oda menjek. Lemondottam. Ázsiába talán inkább mennék.
0: Bartókról nagyon fontos verseket írtál.
1: Írtam két verset Bartókról. Elsősorban az ő erkölcsi tartása hatott meg. A zenéjéből tanultam például ritmikát, kompozíciót, még talán aranymetszést is. Bartók zenéje engem arra sarkalt, hogy keressem például a népköltészetben azokat az értékeket, amelyeket fel tudok használni.
2: A mindig

0: Nem árt tud.
1: Nem hallom.
2: Szevasztok, ez itt a Tilos Rádió, és benne a szőnyeg alól.
1: Sziasztok, sziasztok, megjöttünk, itt vagyunk, és már is robogunk.
2: Nagyon sok érdekességgel készültünk nektek ma, miután ez a szőnyeg alól, hát mi természetesen a szőnyeg alól kotortunk elő egy csomó mindent, és nem követve másokat direkt, mi nem hívtunk vendéget, hanem majd meghalljátok. Hallgassatok minket.
1: Hoppá, azért segítünk majd, tehát nem fogunk mindent rátok hagyni. Segítünk egy kicsikét majd megérteni, hogy mi is az a cél, mi is az az irányvonal, amit mi most így követünk. Bár bízunk abban, hogy ti már vagytok eléggé felnőttek, és okosak, és szépek, és kedvesek, és amit még, bármi, amit még szeretnétek. És felemelitek a telefont, és hívtok, és beszélgettek velünk 2-15-37-73, a cseten is tudtok nekünk írni, tudtok velünk beszélgetni, kérdezni tilos.hu per cset. Imádunk benneteket, itt vagyunk, itt is akkor csapjunk bele. A Tilos Rádiót hallgatjátok, és benne most következzenek a szőnyeg alól hírei. Ahogy ezt megszokhattátok, összeszedtük az elmúlt héten rólunk, rólatok írt cikkeket. No, figyeljetek! Kapaszkodjatok, mert ez egy meredek menet lesz. Romnet híre, ők ketten a roma társadalom rákfenéi. Lehet, hogy most az ökőjog jön a cigány önkormányzatban? A héten tartott közgyűlésen megjelentek olyan kigyúrt verőlegénynek látszó figurák, akikről nem lehet tudni, mit keresnek ott. Nyilatkozta Makai István, a roma polgári tömörülés elnöke, miután anyázásba és ordibálásba torkolt az orő ülése.
2: Ami akkor a zsidók, ma a cigányok. Csak a baj van velük. 2005-ben mi épezni? Akár. Csurka István halálával ugyanis a párt nem tűnt el, csak egy rövid időre hibernálódott, mint Han Solo csillagok háborújában. Riport Tisza Esztláról, amit az ország egyetlen miépes polgármestere vezet.
1: Ez ugye a
2: Hír 24 híre így volt, van. Igen.
1: No, nézzük az Alfa hírt. Lefogják és ütik, nekik ez a szórakozás. A bántalmazott gyerekek is csak cigányiskolának hívják azt az intézményt, ahonnan végül kimenekítették a szüleik őket, miközben ez az eset egyáltalán nem egyedülálló az országban.
2: A blog kommentől Gregor Bernadett nem mártír, csak naív. Valamiért úgy alakult, hogy egyik este pont elkaptam Friderikusz műsorát a TV2-n, ahol éppen Gregor Bernadett volt a vendég. Gregor azért is forró téma most, mert nemrég nyíltan kiállt a Jobbik mellett.
1: Megint a Hír 24. Van egy álmom. Felkelek ebből a rémálomból. Siroki Laci cigány. A csereháti tomoron nőtt fel. Elköltözhetett volna végleg Budapestre, messze a reménytelen szegénységből. Ő viszont inkább visszament, hogy segítse a nélkülözőket, kirekesztetteket.
2: A Propellertől. Anyáztak, fenyegetőztek és gyomron vágták a riportert a roma önkormányzat közgyűlésén. Anyázás, életveszélyes fenyegetések, kiabálás volt az országos roma önkormányzat Mohácson tartott hétfői esti kihelyezett rendkívüli közgyűlésén. A teljes káoszba fulladt testületi ülésen még a Hír TV munkatársát is bántalmazták. Írja a Romnet, akiről idéz a Propeller.
1: Magyar Kurír. Cigány pasztorációval foglalkozó helynököt neveztek ki a Miskolci Egyházmegyében. Új helynököt nevezett ki a Miskolci Egyházmegye püspöke, Orosz Atanáz, november 8-án, Makai László személyében. Az Egyházmegye területén mostantól ő fogja össze és koordinálja a cigány pasztorációs feladatokat.
2: Romnet. Végigmenni reggel 200 ember között egyedüli cigányként. Egyik őjük előtt sem volt szülői példa, mégis érettségit szereztek és főiskolára mentek. De hiába tanultak, Magyarországon a cégek nem kapkodnak a roma fiatalok után.
1: Délhír. Pályázatokkal is segítenék a romák felzárkóztatását. Folyamatos előítéletek mellett a magyar társadalom peremén állnak a romák, mondta az Esélyek a kitörésre elnevezési konferencián Bernát Bálint, a Hajdú-Bihar megyei cigányterületi nemzetiségi önkormányzat elnöke.
2: Roma nők abortuszával viccelődött Instagramján egy debreceni orvos, írja a Cépressz. Abortusznál örömmel turkálna cigány nyok cigánynők vaginájában, írta a Debreceni Egyetemen a medikusok gyakorlatvezetőjeként, illetve egy vidéki kórház rezidenseként dolgozó férfi Instagram oldalára feltöltött fotója mellé.
1: Cépressz, Kökény Attila a Roma családi napon. Kökény Attila lesz a sztárvendége a szombati Roma családi napnak vásárhelyen. A Besenyei Ferenc Művelődési Központban a koncerten kívül kézműveskedés, óvodai műsor és autentikus cigány táncház keretein belül szórakozhat az egész család.
2: Cépressz. Kiürítették a malmi cigánytábort. A dél-svédországi Malmben a rendőrség kiürítette cigánytábort, és eltávolította mintegy 200 lakóját kedden reggel a táborlakók és a jogvédő aktivisták heves tiltakozásai ellenére. Heti összefoglalónkat hallottátok?
1: Azért még volt egy, azt el akartam mondani, akkor nem. Ja nem, ez ugyanaz.
2: Ez már volt?
1: Ja, tényleg. Nem, egy kimaradt.
2: Nem maradt.
1: Nem mindegy, de...
2: Nem maradt.
1: De na jó. Az első roma származású akadémiai ösztöndíjasnak 7. gyerekként sikerült kitörni. Én ugyanúgy vállalom, hogy cigány vagyok, és nem szégyellem ezt. Nagyon büszkék rám, ahogy az egész falu is. Időközben az utánam jövők is kedvet kaptak. Ez is a Cépressz, a rákutató, akire mindenki büszke a cigány soron című cikkét.
2: Akkor köszönjük.
1: No, hát akkor a szőnyeg alót halljátok még mindig a Tilosban. És most egy kicsit rendhagyóak vagyunk, köszönhető ez ugye a mai tematikus napunknak, amit a Tilos Rádió a mai nap folyamán folyamatosan központi témaként hordoz, és jár körbe jobbról, balról, előről, fölülről, kívülről, belülről, és hát ugye mi is kivesszük a részünket belőle. Most röviden hallottatok egy olyan hír összefoglalót, amivel azt akartuk nektek megmutatni, hogy nagyjából mi az a kép, mi az, ami, hogyha valamelyik médiumot felnyitjátok, belehallgattok, megnéztek, akkor úgy ez. Ez az a kép, amit összerakhattok a hazai cigányokról.
2: Így van, aztán nyilván tele van még olyanokkal, hogy a rendőrség keresi, meg meggyilkolta a cigány, meg nem tudom micsoda, csak hát az így felolvasva nem annyira jön át a rádióban, hogy mutatjuk a fotóját, meg mutatjuk a róla készült videót, tehát hogy így igazából azt kell, hogy mondjam, hogy a roma kép nem, hogy nem változott, hanem sokkal rosszabb, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt szerintem. Ebből a szempontból, mert ugye így néha megjelennek a muzsikáló cigányok, meg egy-két fekete bárány, aki valamilyen példa, mint ez a rákutató, de hogy így alapjába véve csak a balhé.
1: Hát nagyon, igen. De nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor valóban csak a balhé. Ha emlékeztek, mi már beszéltünk róla nagyon sokat, hogy amikor még a Roma Sajtóközpont létrejött, még ugye az elején, az őskorban, akkor volt egy tanulmány, ami megnézte, hogy akkoriban, hogy és mint mutogatták akár a tévében, vagy hallhattátok a rádióban, vagy nézhettétek, vagy olvashattatok az újságokban cigányokról, és akkor bizony kiderült, hogy az akkori médiakép, az a romákat vágóképben, vagy csak némában volt hajlandó közölni. Tehát aki romákról olvasott, hallgatott, nézett, az sosem hallott roma hangot, tehát mert hogy őket nem merték megkérdezni, ez azért úgy nagyjából ki is derült. Tehát mindig valaki más elmondta, hogy Józsi bácsinak mi a baja. Általában a polgármester, vagy a legjobb esetben, ha már elég bátor volt az újságíró, akkor akár a szomszédig is elment, és akkor megkérdezte a szomszédot, hogy egyébként a Józsi bácsinak mi baja van. De hogy a Józsi bácsihoz bekopogtak volna, azt megkérdezték volna, hogy Józsi bácsi, mi a baj? No, ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nem történt meg abban az időben. Akkor ugye erre jöttek létre az újságok, jött létre a Roma Sajtóközpont is, ugye a helyi nemzetiség, tudjuk, hogy a nemzetiségi lapok akkor voltak, tehát volt egy csomó, hát a mostanihoz képest, a mostani nullához képest, akkor igen soknak tűnő cigány tematikájú újság volt. Most ezeket nem kezdem el sorolni, mert
2: hát
1: hogy felesleges.
2: Hát de igazából igen, pont azt kezdtem el keresni én is, hogy, mert hogy maradt-e bármink, de nem
1: hát
2: nagyon.
1: Hát a Lungodrom az még, ha jól emlékszem, annak még van újság. Az
2: van még?
1: Én úgy tudom, hogy az még tartja magát, hiszen azért mégiscsak az Országos Cigány Önkormányzatnak, bocsánat, Országos Roma Önkormányzatnak a alapja.
2: Az hát végül
1: is igen. Tehát akkor az még csak kap pénzt arra, hogy életben maradjon.
2: Hát elvileg igen.
1: No, és akkor ugye emlékeztek, volt egy felfutás, tehát volt egy csomó újság, lett egy csomó újságíró, roma újságíró, akik szépen ügyesen bekerültek szakmai tudásuk alapján más szerkesztőségekbe, és így elkezdett egy picit árnyalódni a kép. Ugye életre kelt a Rádió C is, aztán egyszer csak elkezdett haldokolni a Rádió C, eltűntek a pénzek, és megszűntek a cigány tematikájú újságok, és úgy, hát ha nagyon körbe akarunk nézni, mert figyelgettük, hogy például ugye azok az újságírók, akik mondjuk a Roma Sajtóközpont és a Független Média Központ képzésében kerültek a szakmába, hát ha az elmúlt időszakot nézzük, legalább 100 képzett újságíró dolgozhatna most a szakmában, ebből, hát nem tudom, 3-4?
2: Körülbelül. Sőt, azt kell, hogy mondjam neked, utána néztem ennek a történetnek, és a Forgácsnak azt hiszem a Lánchíd Rádióban van egy hasonló kibeszélő sója, mint nekünk.
1: Na, kérdezik, a Lánchídnál?
2: Igen.
1: Azért az már valami.
2: És akkor még valamelyik rádiónál a Lakatos Lacira, ha emlékszel, aki gyakornok volt.
1: Valamikor ő is.
2: Igen. Neki van egy Romóra című műsora, ami... A, nem tudom melyik rádiónál, ahol példákat mutat be, de hát az egy ilyen nagyon erősen keresztény beállítottságú
1: történet, vallás alapú, igen, igen. A példamutatás.
2: És hát most indul a Dig TV, de ők azt mondták, hogy ők még nem tudnak bejönni hozzánk adásba, mert hogy annyira még az elején vannak az egész történetnek, hogy még most nem tudnának. Na jó, érdemben de nyilatkozni, nézzük, de hát ők is példamutatással
1: élnének. Azzal nincs gond, figyelj, az nem gond, hogyha példát mutatunk, hiszen hogyha azt mutatjuk meg, hogy nem csak az a szelete létezik a csapatunknak, a társadalmunknak, amit folyamatosan engednek láttatni az emberekkel, akkor azért egy Dig TV is jó lehet. Mondjuk én nagyon örültem volna neki, hogyha legalább egy körzeti csatornát kaphatott volna, de hát ugye a Dig TV is internetes tévé lesz, de ha innen nézzük, akkor például ott van a C-Press, a C-Street Rádió.
2: Igen.
1: Ők is működnek még, és azért ott is van egy-két, ha jól emlékszem, ott van beszélgetős műsor szintén, tehát nem csak zenei rádió, mint ahogy az ugye első körben indul, de hát ők is internetes rádiók.
2: Igen.
1: Tehát úgy tűnik, hogy azok a roma szakemberek, akik értenek a szakmához is, ők vagy eltűntek teljesen, vagy valamilyen úton, módon azért mégiscsak szeretnének valamit adni az embereknek, és hát így hát internetes területre szorultak, mert hogy máshol nem kapnak lehetőséget.
2: Halló?
1: Halló, adásban vagy, szia!
0: Sziasztok, a kis ember vagyok.
1: Szia, kis ember.
0: Ismétek azt a klasszikus újságíró viccet, amikor a pápának a repülőgépe leszáll New Yorkba, és oda furkodik hozzá egy újságíró, és mert bárki megszólhatna, fölteszi a kérdést, mi a véleménye a bordélyháza, New Yorki bordélyházakról? És a pápa teljesen zavarban van, és visszakérdezik, hogy micsoda, vannak bordélyházak New Yorkba? És másnap megjelenik a szalagcím, ugye, a pápa első kérdése, amint leszállt a repülője, vannak-e bordélyházak New Yorkban?
1: Igen. Igen.
0: Ugye most azt mondtátok, hogy a romákról csak a balhé jelenik meg. Hát minden újságban csak a balhé jelenik meg, az érdekli az embereket.
1: Ezt lehetne innen is magyarázni.
0: Egyedül a magyar idők, vagy melyik volt az, vagy ez a magyar krónika, amelyik azt akarta megírni, hogy kinyitott a pitbank. Hát senki más, ez nem érdekel. A szakmai része, az más, mondjuk a Romnet, gondolom, ahol kifejezetten romákat érintő problémákról van szó, az nyilvánvalóan nem csak ezt írja meg.
2: Nagyon hát érdekes, amit mondasz, a Való Gyuri volt nem az előző, hanem az előtti lévő műsorban a vendég, és nagyon jót mondott a Gyuri, én amúgy is nagyon szeretem őt, hogy a mai hírek kimerülnek a napi politikával, és hogy semmi érdemi nincsen kifejtve. És azon gondolkoztam, hogy vajon ez a romákat érintve kimerül a napi politikában?
0: És nem tudom, hogy ezt megválaszolhatok, és akkor egy kérdést tennék még föl.
2: Igen, mond.
0: Miután így kiosztottam az ést, hogy mi lett a Rádió C-vel?
1: Hát ez nincs.
2: Az nincs. Viszont hoztunk más érdekességet is mára.
1: Hát azért nincs, mert hogy megszűnt. megszűnt létezni, kész. Eltűntek mögüle a pénzek, kivéreztették a rádiót.
0: Látjátok, ti például ennek utána járhatnátok, vagy elmondhatnátok. Hogy
2: majd egyszer csinálunk róla egy adást.
0: Köszönöm szépen, szervusz.
2: Köszönjük szépen, hogy telefonáltál. Hoztam neked egy kis csemegét, Szilvi.
1: Nyam-nyam.
2: Nyam-nyam, hallgassunk bele abba, hogy mi a véleménye a romáknak a televízióról.
1: Wow.
2: És a hírekről általában.
3: A Kalman Csala.
4: Kálmán család, cigányok közt. Kálmányék és a tévé. Kálmán család otthon ül és tévézik, különösen a beszélgetős műsorok nyűgözik le őket, és úgy gondolják, ők maguk is nagyon jól szerepelnének egy ilyenbe. Önök mit gondolnak? Hallgassák csak?
5: Jaj!
6: Megint mit nyögtök?
5: A fáj a hátam!
7: Már ki vagyok a tévétől!
5: Nekem meg a hátam, hogy ülök ezen a széke! Mindig Kálmány foglalja el a nagy puffot, fotélt, nagy...
7: Ha még puff, hogy én...
6: Apácska, nincs, nekem valami serkentőszer.
7: Mit csinálsz?
6: Részemre, valami serkentő.
5: Serke is vagy?
6: Nem, azért agyilag, ja. Tompult vagyok.
5: Akársz olyan szárnyas italt?
7: Adok neked a pofont egyből felébred.
8: Kapcsold be a televíziót, mindjárt kezdődik.
6: Nem értem, mit mondtok, már hármon mondjátok egyszer.
5: Azt
6: keresztapám,
5: csak,
6: nyeles meg apám.
5: Hogy izé, végül is én már nem sem.
7: Tegnap néztem a televíziót.
5: Ma meg így?
7: Nem, csak kavasztam.
5: Olyan leszel, mint a két gyerek.
7: Láttam ezt a milyen, ezt a műsort, amiben bemennek az emberek, azt egymás kicikizik.
5: Gyere, pringár!
8: Nem
7: a... Nem a...
6: Amerikai sorozatokat lát, nézel a...
7: Magyar!
8: Magyar, várja!
7: Az a csávó mindig azt mondja, húzzuk el a nyarat!
8: Mit húzunk el?
7: A nyarat.
6: Ja, az a kőműves kelemet mondja?
7: A kőműves keli.
8: Keli?
6: Az befal, az mindenkit apál. Az olyan, az, szerintem ez az ember olyan, meghívja, megfogja, milyen, hogy hívják azt a lapát?
5: Fangli.
8: Meg szílapát.
7: Spangli.
8: Szívlapát.
6: Apácskám, nehéz lehet egy ilyen műsort vezetni, szerinted.
7: Milyen műsort, fia?
6: Amit te néztél tap.
7: Ó, lenne már nehéz. Leülsz, azt mondom rá, tegnap a macskádot megdöglött a lakásom előtt. Belerúgtam egy. Na, ebből olyan vita lesz, hogy meghívják a hatodik szomszéget.
6: De attól függően, mit válaszolok, nem?
7: Hát
6: nem,
7: akkor játszunk. Oszkár, legyél már te most kőműves kelemen.
8: És akkor a macska a sztorit játszik?
5: Mi legyen nem a sztori?
7: Tök mindegy, hívja be minket, találj ki valamit.
6: Egyenként megyünk a
7: macska. Egyenként.
8: De én, ki lesz az első? Már megint kicsit.
7: Mindegy, majd Oszkár kiválasztja.
5: Na. Na. Üdvözlök mindenkit itt a kőműves kelemen show-ba.
7: Kelemen!
5: Jaj, adjátok elég! Na, a mai műsorban, a mai témánk, kinek mérizzad ennyire a lába?
8: Na.
5: Első sztár vendégem, Kálmány! Gyere be, Kálmány! Szia, foglalja a helyet a színes puffon!
6: Keresztapányban, ben vagyok én is?
5: Nem bár!
1: No, hát azt hiszem, hogy egy kicsit így megmelengedted a szívemet, és hát kicsit kanyaroghatunk és visszacsatolhatunk a betelefonálónkhoz, kisember. Ha te valamikor is hallgattad a Rádió C-t, akkor ez volt az egyik hangjátéka.

0: De akkor, ha innen nézzük, hogy mi lenne a feladata, akkor ugye de sosem szabad elfelejteni azt, mert ilyenkor tudod, mindig azt mondják, hogy igen, azt adunk, ami kell a népnek, ami kell a nézőknek, kell a hallgatóknak. Tehát, hogy ugye mindig arra van fogva, hogy de hát mindig csak a botrányt akarják elolvasni, a jó dolgok nem érdeklik, hogy csak az a jó, hogyha fröcsög, csöpög, meggyilkolta, ledarálta, tehát hogyha megbotránkozhat, és valakire mutogathat, hogy az, na látod, az. Tehát, hogy csak ez, ami érdekli az embereket. Ugye ez az egyik oldal, ezt szokták mondani a médiának azok a képviselői, akik ilyen típusú műsorokat gyártanak. És az az érdekes, hogy van nézettsége. De mi van akkor, hogyha ebbe belejátszik az is, hogy az emberek elkezdenek változni, és egyszerűen elkezdenek rászokni az ilyen típusú műsorokra, és innentől kezdve az ő inger küszöbük egy idő után egyik oldalról le van nyomva, másik oldalról meg fel van emelve. Mert le van nyomva a jó felé, és fel van emelve a brutális felé. Tehát, hogy egyre inkább durvább, egyre inkább brutálisabb dolgoknak kell kerülnie képernyőre, hangra, rádióba, tévébe, ahhoz, hogy az embereket oda lehessen ragasztani, és ott maradjanak. És egyre kevésbé értékelik azt, amikor valami jó dologról van szó. Viszont én azt vettem észre, hogy azért ez megfordulóban van. Mert hogy egyre több ember kezdi azt érezni, hogy elég volt a szennyből, elég volt a rettenetből, elég volt a fájdalomból, elég volt a kínból, elég volt a háborúból, elég volt, tehát elég volt. És most már elkezdtek nyitni arra, hogy a pozitív dolgok is, a jó dolgok is elkezdjenek beáramlani. Még az elejénél tartunk. De ha itt visszacsatolunk arra, hogy akkor mi a feladata az újságírónak, akkor az én szempontomból, tehát amit mi is csináltunk, amikor napi híreket vagy nagy sztorikat dolgoztunk fel, hogy menjen oda és kérdezze meg, és az embert is lássa. Tehát, hogy valaki csinál valamit, valamilyen körülmények között él, akkor nézzük már, meg járjuk már körbe, hogy akkor ez a dolog, ez vajon miért úgy történt, és miért az van. Most nem kell visszamenni 120 évre, tehát nem erről van szó.
1: Én most szeretnék egy kicsit visszamenni az időbe.
0: 120 évre?
1: Hát annyit nem, de hoztam, emlékszel a Rádió utca 11-re, Szilvi?
0: Hogyne? Hát ez volt az első műsor, amiben műsorvezető voltam itt a Tilosban.
1: Na, akkor hallgassuk meg, hogy milyen volt, amikor fénykorát érte a Roma média.
2: Van egy különös dolog, ami miatt most itt vagy.
3: Igen, a Roma Sajtóközpont indította egy új honlapot, amit egyébként a www.rroma.hu-n lehet utolérni, tehát dupla R vagy két R roma.hu-n.
2: Tehát a Roma.
3: Bizony, vagy a ropogó sem.
2: Ennek van valami külön oka, ennek a dupla R betűnek?
3: Persze van. Az egyik az, hogy én megpróbáltam a simaroma.hu-t megnézni, hogy az hogy is áll, de úgy tűnik, hogy azt a domain nevet már lefoglalták.
2: Doménkalózok.
3: Doménkalózok, igen. És akkor úgy döntöttünk, hogy ezt a dupla R romát választjuk. Amire én már hallottam, hogy mi ez, és hogy ez egy elmehagyott ötlet lenne, de ez egyébként nem talán a legnépszerűbb kereső, és mondjuk beüti két erre a romát, akkor majdnem 9000 találatot fog találni, és akkor azt fogja látni, hogy például az autentikus cigány népzenében is a romák dupla R-rel írják magukat, főleg a román nyelvterületeken.
2: Igen.
3: És én találtam is egy nagyon jó pofa tanulmányt egyébként az interneten, egy angol szerző tollából, ami arról szólt, hogy egyébként a romániai külügyérek mahinációja lett volna az, hogy a cigányokat dupla R romának írják, hogy megkülönböztessék őket a nagyon hasonló hangzású romántól, ami valószínűleg hát nyilvánvalóan mitoszok körébe tartozik, de egyébként mondjuk, hogyha például az Amarodromot olvassa valaki, akkor azt látja, hogy mondjuk a cigány szövegrészben a romát az dupla R-rel írják, tehát hogy azért...
0: Jaj, drága jó Tóth Andi, de szeretünk téged, ő volt még ugye a Roma Sajtóközpontnak, ő is egy nagyon-nagyon jó főszerkesztője volt. Nagyon
1: ez szerint. Körülbelül 2001-es felvétel, ha jól emlékszem.
0: Valahol ott,
1: és ebben az az érdekes, hogy akkor ugye a Roma Sajtóközpont virágzott, és a napi gyártású híreit eladta a napi lapoknak, illetve a heti lapoknak, és akkor ez egy nagyon nagy szám volt, hogy
0: sőt, nemzetközi hálózatunk volt, hogy abban az időben ez egy nagyon-nagyon klasszul működő történet volt.

0: és hát mennyire lelkesedtünk azért, hogy egy új honlap, és hogy fú, és hogy majd azon is, és hogy bárki bármikor, és ott vannak az információk, és akkor le lehet tölteni, és hogy még több anyag bekerül majd így a médiába. Ó, régi szép idők.
1: Hát jó nagy bajban vagyunk, Szilvi, azt kell, hogy mondjam, hír szempontjából, ha már hírnap van.
0: Hát én nem látom ennyire gázosnak a helyzetet, de én vagyok az, aki ugye mindig a naív oldalt, vagy a pozitív oldalt képviselem. Szerintem azért alakul ez a dolog. Tehát én nem ásnám el, meg nem, szóval nem szaggatnám meg a ruhám, és nem szórnék homokot el, vagy fambut a fejemre, azért, mert hogy jelen pillanatban itt vagyunk, de tudom, tehát nekem még mindig ott, meg mindig működik a hitem, tehát ezzel nálam nincsen gond. Tehát én tudom, hogy ez változóban van. Érzem, hogy az embereknek nyílik a szíve, érzem azt, hogy egyre több érzés, egyre több szeretet kerül vissza a légtérbe, így a világba, az életünkbe. Tehát, hogyha ez így van, és ennek így kell lennie, akkor nem marad így ez a történet, és újra oda fogunk figyelni egymásra, és akkor, ha újra odafigyelünk egymásra, akkor a romákra is odafigyelünk, és akkor nem csak ilyen szélsőséges hírek fognak bekerülni rólunk.
1: Na, remélem, hogy sok kolléga hallotta a mai adásunkat. Igaz?
0: Igen. Hát a helyzet az, hogy nekünk ma nagyon rövidre szabták az időnket a tematikus nap miatt, úgyhogy mindjárt át is adjuk a stafétát a Planet Errornak, hogy gyorsan még el is köszönünk tőletek, és két hét múlva a megszokott időben találkozhattok Jucival, itt lesz velünk Ozi is, mint ma is, és itt leszek én is. Eskellai Szilvia, Szilvia, Szilvia. Jó, kicsit bele. Jó, aztán voltam magam egy kicsit, tehát időnként lehet, nem? Köszönöm szépen. Na, szeretünk benneteket. Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kelt a karó.
2: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kelt a karó. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
2: Tilos Rádió.
1: Jó.
2: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.
7: And for all of you that are searching for the answer to your problem in life, if you're ready right now, we're gonna solve it.

előszó. Itt ülök a pályaudvar várótermében, és várom, hogy jöjjön a vonat. Közben, mint vérbeli íróember, félig lehúny szempilláim alól élesen figyelem a nyüzsgő tömeget. Különösen azt az urat figyelem, aki ott ül velem szemben a padon, és az újságot böngészi. Voltak éppen csak rá koncentrálok. Az ünnepi számot olvassa, amelyben az a felejthetetlen cikkem jelent meg. Direkt kíváncsi vagyok, kívülről tudom a lapot, pontosan követem a lapozgató ismeretlent, mint holló a fánkot. Abból, hogy mit olvas el először, halálos biztonsággal meg tudom állapítani műveltségi fokát, politikai horizontját és bizonyos mértékig szexuális érdeklődését. Van, aki a sportrovatnál kezdi, van, aki a híreknél, van, aki az öngyilkosságokra inklinál. Az olvasó nyitott könyv előttem. Íme. Az emberem elérkezett az én cikkemhez. Tovább lapoz. De ez például egy idióta. Nem kívánom én tőle, hogy elolvassa az én dolgozatomat. Isten úgyse nem kényszerez. Van, akit megáldott az ég humorérzékkel, van, aki süket fajd, mint ez. Nekem ő ne tegyen szívességet, nem kell elolvasni. De hát azért mégis belepislanthatna abba az írásba, legalább a címét átfuthatná. Úgy látszik, rendkívül felületes, prosztó emberrel van dolgunk, akinek szellemi szükséglete igen gyér. De kis fűszeres lehet, vagy állami alkalmazott. Szánalomra méltó figura. Most visszafelé lapoz. Egyenesen az én cikkemhez. Na és? Azért most meg fogom változtatni a véleményemet, amiért kegyeskedik elolvasni ezt a kis remek művet, nocsak. Nekem nem befolyásol a jó megjelenése, az értelmes szeme, a választékos öltözéke. Nem mint a tényleg haragudnék rá, és volt, akivel mit vétett. De végment az egész újságon, aztán visszatért a legértékesebb anyaghoz. Nem szégyen ez, sőt, bizonyos mértékig lelkiismeretes, megfontolt gondolkodásmódra val. Ne. Semmiképpen nem Hübele Balázs módra viselkedik, kétségkívül szuggesztív a megjelenése. Jól lehet, már azért kellett volna nevetnie. A második bekezdés elején az a szenzációs szójáték. Hát itt illet volna elmosolyognia magát, de hát ez úgy ül ott a kopasz fejével, mintha temetésen volna. Tipikus börziáner. Csak a pénz érdekli, a pénz, apja undorító folyik. De hát én nem bíznám rá a kasszakulcsot. Na tessék, most meg ásít. Az ilyen típusok miatt lesz infláció az országban. A hatóságok meg ölbetett kézzel ülnek, hát ez is egy ország, mondhatom. Mosolygott, mengott. Határozottan félrehúzta a száját. De ezek az arisztokraták, hát ezek tudják fegyelmezni magukat. Hallatlan önuralma van, de a végén kitört, van valami fáradt, nemes vonás az arcán. Ez az ember sokat tud. Sokat. Értve most látom, hogy nem is mosolygott, csak sárga fogait piszkálja koszos körmeivel. Micsoda állati színvonal. Biztos veri a gyerekeit, bár lehet, hogy az sincs neki. Hát akad egy vászoncseléd, aki hozzákötni az életét ehhez a mészároshoz? Igen, ez egy mészáros. Ott a véres csülkök között a helyed, te utolsó. Az írásaimat kérlek, de ne szennyezd be puszta tekinteteddel, igen? Hát ha egyáltalában tud olvasni. Ez egy analfabéta. Valószínűleg csak mímeli az olvasást. Lehet, hogy az egész csak ürügy valamely szörnyű tett végrehajtására. Hát az ilyentől mindenki telik, szóval csak rá kell nézni. A fülek brutálisak, kövér renyhe teste belül szemlátomást rohad. Mire vár ez a papsas? Mit forral elborult agyában? Vajha kém. Könnyen lehetséges. Aki ilyen gyászos arckifejezéssel olvassa az én cikkeimet, az nem lehet zsidó. Ügyesen álcáztad magad, apuskám. Na de az én démoni ösztöneimet nem lehet becsapni. Értesíteni kéne a rendőrséget. Gyanús fickó summorog a váróteremben, és nem nevet a cikkemen. Kérném azonnal kiküldeni a járőrautót. Lassan, feltűnés nélkül meg is indulok a telefon felé. Hopp. Röhög.
úgy röhög, hogy csak na végre felfogta. Nem tudott már ellenállni. Vagy talán eddig nem koncentrált eléggé, hiszen emberek vagyunk. Lehet, hogy szórakozott professzor. Tele van a feje atommal. Bár, hogy őszinte legyek, nem néz ki professzornak, nem, inkább a legfelsőbb bíróság elnökének gondolnám, nagykövetnek, vagy ilyesmi. Akárhogy is legyen, aki ilyen jó ízűen tud nevetni ilyen jó cikkeken, hát az egy egészséges, derék ember. Most látom csak, hogy az első benyomás mennyire csalóka. Hol látni, kezi csókolom, hol látni ilyen klasszikus arcélt, ilyen mélyen ülő bölcs szemeket? Rendezett, sárga fogai kedvesen villognak a tavaszi napfényben, amikor kacag, valószínűleg költő fejedelem. Érző, meleg szívű ember, aki már túl van a földi hiúságukon. Hát kedvem volna megcsókolni szép, magas homlokát. Szeretem ezt az embert, mert egyéniség. Boldog az az ország, amelynek ilyen fia van, mint ő, meg én. Az ilyen olvasóknak érdemes írni. Maroknyi intellektuális körde megadják az embernek. Érettük viselek el meg annyi megaláztatást. Ez az ember tudja értékelni, mi a humor, ez tudja, mi a múló tiszavirág és mi az örökbecsű alkotás. Kedves olvasó, engedje meg, hogy papának szólítsam.

0: kimástse. Torzt tettek, ránk parancsolt forradalmak, vagy úri rend és pimasz pihenők. S miért lennének különbek éppen ők, akik most várnak, s bosszúról szavarnak. Majd döntenek, de mindig más hatalmak. És ölnek újra, s rombolnak a rőt fényben, és fornak ferde agyvelők. Ki mást se tud, csak az marad magyar. De nem lehetek albán kecskepásztor, sem angol költő, se szláv, se zsidó. Nem örököltem kincsemet apától, de nem is nyúlhat hozzá hódítás. Költő vagyok. Csak egy rögeszme kötnek. Jobbágy se volt, soha röghöz kötött. Független Magyarország. A független Magyarország őrült fejek buboréka, mely a hömpölygő valóság színét beragyogja néha. Harcok, hadak, határok, fellobban, s egyszerre vége. Jó, ha tovább szivárok 10-20 bolond szívébe, 10-20 bolond szívébe, kik képbe, dalba zárják, megfesti százezrek vére a szerte foszló párát.
1: Rapszódia a hűségről, Radnóti naplóját olvasva. Milyen kevés élet, mennyi irodalom, és hogy átcsap az élet a meddő szavakon. 3 napja nézem, hallgatom, amint felcsapnak tajtékozva régi napjaink. Átszűrt, átszellemült fény villódzik, mintha csak áttündökölne rajtuk egy hajdani alkonyat, és mintha a régi erkélyen ülnék újra vele, előttünk a Duna hídakkal, és napjaink szégyene szívünkből, szavainkból felcsapna hirtelen. Egy országnak, egész világnak szégyene, kiben élt akkor úgy, mint bennünk. És hallgatom dühét. Ez volt az ifjúságunk? Ez a keserűség, ez a becsület próbája, ez a megszégyenítő, gondolatot szorító, csapdába csaló idő? Ezek a félszeg helyzetek, ezek a kínos érvek, bemocskoló bizalmak, ezek a rettegések? És szemérmes irodalmát dühök tanácstalan sistergései mögött. Hiába hősies igyekezett az ész. Terjed, mint a mocsár, az ólom nehézkedés. És akármilyen más volt az övét meg az enyémet, összefonták örökre a napok, az események, a szörny szülő folyó, a múltá vált jelen tajtékai között felfelbukó nevem, és az első háborús őszbe kövült kínszenvedés. És az a ravatal és az a temetés, az a mellékmondatban felhörgő éjszaka, hogy ott voltál, hogy a sírtól együtt jöttünk haza. Ó, az a halál hörgéstől hangosodó világ, egymásba kulcsolódó testvér agóniák, s a lapok közt, ahol az övé véget ért, ott látom haldoklásod lopódzó kezdetét. Soha senki hozzám hűséges ne legyen, ha kínjaitokat valaha feledem. Ne legyen soha többé egy derűs pillanatom, ha azt, amit akartunk, valaha megtagadom. Világtalan legyek és süket, mint a föld, ha valaha visszakívánom azt, ami titeket ölt. Ti szegények, ti szentek, ti bátrak, kedvesek, száradjon el az agyam! ha hozzátok hűtlen leszek. Két nap múlva, ha azt, amit akartunk, valaha megtagadom. De akartad-e, amit akartunk, meredek utadon, az evangéliumi utolsó ösvenyen, a szememmel követném, belekáprázik eszem. Te rád a kínhalál várt, a végső tisztaság. Én szöktem, menekültem a szennyen a tőrökön át. Mennyi bujkálás, színlelés, mennyi cselés, csalás. Aztán az a világ vég, az a szabadulás. Később a kénköves mocsár dögvésszel vert öböl, a hagymáz, mely mindennél alattomosabban öl. És az, amit akartunk, így úgy valóra vált. A szándékot a teljesedés szégyennel itatta át, és ez a szégyen, az elkárhozás már vérünkben kering. Kiki másképpen süllyed el öntörvénye szerint, mert visszájára fordul itt a védekező akarat, itt még a rettegéshez is a cinkos bűn ragad, nyálkájával bevonja a tiszta eszméletet. Ehhez kell hűnek lennem, hogy hozzátok hű legyek. Én szöktem, menekültem, és életben maradtam. Baráti és idegen kéz hány segített utamban, hány dízó biztató arc ragyogott rám azóta, felnyíló új szem, új szív mentett meg mosolyogva, mennyi új lehetőség ölelt magához engem, hány erős új szövetség az újabb förtelemben, és az, amit akartunk, özönvíz ellenük, már lassan öli őket, vagy azt, ami lényegük, mint ahogy ölné azt is, ami legszebb volt bennetek. Lehetek-e hű hozzátok, hogy hűtlen ne legyek? Nekem egy és oszthatatlan az ide fenn, odalen, és köt az, ami meghalt, és köt, ami eleven, és hűnek lenni ahhoz, amit akartunk, nem elég, mert minden, amit élek, új és új kötelék, hiába tudom, hogy minden hűségem mást jelent, hiába fogadna magába két ádász csatarend, mert nem az az én dolgom, hogy rendet teremtsek itt. Agyam, szívem őrzi ellentmondó hűségeit. Két pillanattá válik minden pillanatom. Száradjon el az agyam, ha az egyiket megtagadom. Summa fidei, két pillanattá válik minden pillanatom, és engem kétfelé feszít egy időtlen kínpadon, és én nézem pontosan józanul, mert nem az öntudat, a hűség, létem tengelye az, mely bennem meghasadt. Mondják, a karóba húzott hajdali magyarok között nem egy akadt, aki a karón pipázgatott. Így kínpadra feszített keserű tudatom erőt vesz még a két felé igyekvő pillanaton. Az egyik hűség ide ránt, a másik húz oda, feszít a kín, vagy ezt, vagy azt, de nem. És nem, soha, nem amíg én vagyok én, amíg érzem, hogy egy vagyok. Egy hűségemet sem nyerik el ezek a vagy vagyok. Ha szorít az egyik förtelem, és beleroppan az öntudatom, és szűköl létem lényege, és magamat feladom, és felhördül rettegésem, hogy akármi, csak ne ez, ha csak a kívánságom is a másik cinkosa lesz, vagy félek attól, ami jön és elborul agyam, és azt mondom a pillanatnak, maradjon az, ami van, nem én vagyok, nem én vagyok, csupán a rettegés. Nem változik a hűség, az időtlen, egy egész. Hűség előtt tébolyba vivő sátáni vagy vagyok. Száradjon el az agyam, ha egyet is elfogadok. Két pillanattá válik minden pillanatom. Nehogy széthullni őket megtartó irgalom, de mindenkihez másképp hűséges szeretet. Te, kihez minden új szív újképpen hű lehet, te rejtelmes megértést te sugárzó titok, te, aki a hűtlenséget is hűségre fordítod, te, akihez a száz felé húzó hűség vezet, fogad szívedbe ellentmondó hűségeimet. Te, akiben tudásra talál a tévelykő tudat, vezesd magadba annyi felé elveszett útjaimat, te minden hűség pásztora, fogadj be oda, ahol egészé egyesülhet az, ami itt részekre hull, ahonnan kinrekednek a zsarnoki vagy vagyok, hol mindent megtalálok, amihez hű vagyok, hogy ami két felé hasadt, örökre egy legyen, te ezer alakban egyetlen megváltó szerelem.

0: Hooray!
1: Mi 10 évben, ha egyszer, magam kötetét lapozom. De most már nagyító üveggel, ahogyan lépcsőt küszöbött a régi módi mester nyomozó. Micsoda betörők, micsoda ajándékhozók. Babics kezéből annyi fény, átzúg a gátakon, röpül zöld árbócaival a nyár, de apad az év, ó, jaj, meg kell halni. Fehér csordákat hajt a szél már, s annyi zuzmarás türelemmel rakott ág, bevilágítja a lét minden árkát, s köddel, s homállyal tömött szurdokát. Van egy szikár fám, Füstmilán ültette, lombját úgy neveli, napfény segel neki. Az éjszakát s a ledölt hajdan tornyok óraütését kedveli. Mintha kanóca el soha se égne, oly makacsul világít ez a lámpa az ablak mélyedésben. Az Orion süvegét lesi kormos szemével. Kigyújtotta, kiárt itt. Fölismerem, hát őt ne ismerném föl, az eget faggató pogányt, a diákarcú férfi kosztolányit. S látom Lábújhegyen járni Nadányit, aki ha földön is, mintha a föld fölött, szárny suhogással zsufolt szó közök, az égbolt köszörű kövén a kelő napkorongon csőrét feni a fekete rigó, s már tekerednek a fák ágain a fűty ezüst fonalai. Ha rigó mód is, mégis pesti mód, szép Ernő versét fütyülik a zuglói rigók, s a dobhártyámon még szavuk, a leheletük olvasom kortársak, a József Attila, a Szabó Lőrinc, az Íjés és a Vashatás, és messzibb földről is egy álruhás, vaspánt koronájú kövér király, Guillaume Apollinaire. De így is mégis magam kuporgattam, gyűjtögettem, ami vagyonom, az árnyakat a falról leszaggattam, s botolva, bukva vittem vállamon. Egy dérszilánk az ágról, ha lezizzent, nem voltam lusta lehajolni érte. Máskor 100 évig moccanatlanul álltam a rettegés tövében. Soroljam még, minek? A nyomozást lezárom, s fölkönyökölve a kórházi ágyon, csak hallgatom a morzejeleket, a kopogni nem szűnő perceket, ki üzen általuk, s mit üzen, és kinek?

0: Tolvaj! Tolvaj! Gyilkos haramia! Törvény! Igazságot! Igazságos ég! Végem van! Meggyilkoltak! Elmecsették a torkomat! Ellopták a pénzemet! Ki lehetett? Hová lett? Hol van? Hova bújt? Hogyan fogjak meg? Mit csináljak? Merre fussak? Merre ne fussak? Igazán nincs ott? Nincs itt? Ki vagy? Megállj! Vissza a pénzem, gazember! Hisz ez én vagyok. A fejem. Most se tudom, hol vagyok, ki vagyok. Mit teszek? Jaj.
1: Ja, szegény pénzem.
0: Édes pénzem.
1: Kedves jó barát. Elszakítottak tőle. Elragadtak.
0: Oda veled a támogató. A vigaszom, a boldogságom. Végem van, végem. Nincs mit keresnem többé ezen a világon. Nem tudok én nálad nélkül élni. Befejeztetett, nem bírom tovább. Meghalok, meghaltam.
1: Aki föltámasztana azzal, hogy visszaadja szeretett pénzemet, vagy megmondaná, ki vett el.
0: Hm? Mit mondsz? Senki. Gyerünk innen. Megyek a rendőrségre. Kémpadra feszítettem az egész házat, a szolgálókat, az inasokat, a fiamat, a lányomat, még önmagamat is. Mennyi nép együtt. Senkire sem nézhetek, aki nem volna gyanús. Mindegyikben külön-külön a tolvajomat látom. Hé, mit beszéltek ott? Hogy ki volt, aki megropott? Micsoda lárma az odafönn? Ott van talán a tolvaj? Istenre kérem, ha tudtak valamit felőle, esedezve könyörgök, mondjátok meg. Igazán nem oda közétek bújt? Csak nézd. Néznek rám és pufognak a nevetéstől. Ki fog derülni, hogy részetek van a lopásban? Cinkosok! Rajta, hamar, rendőrt, csendőrt, ügyészt, bírát, kízószerszámokat, akasztófát, hóhért! Mindenkit felköttetek! Mindenkit! S ha nem lesz meg a pénzem, utoljára magamat kötöm fel!

Ne hidd, ami igaz, ami kegyetlen, ami gaz, mi ocsmány és alávaló. Ne hidd, ne hidd, ami való. Hazugság, amit a lap ír, félrebeszél az a papír. Meredt szemekkel, aki súg, az mind gyalázatos hazug. Ugratnak, játszanak veled, nem lehet az, hogy képzeled. Nem hiheted, ha van hited, gazember vagy, ha elhiszed. Ne hidd el, mi gaz, ordíts az égre, nem igaz. Szeme közé kacagj neki, ki a borzasztót hirdeti. Hátrálj, zárkózz el, menekülj. Vigyázz, ne süllyedj, el ne zűj. Vigyázz, a szenny meg ne egyen, ne rothagyj itt elevenem. Hallod? Ne hidd, mi rút, mi vad, mi undort és gyötrelmet ad. A fényképed, meg a tavasz, s az igazság, az az igaz. Csak ami szép, jó, mindig az, mit álmodtál, az az igaz. Mi nem divat, mi nem haló, az, ami örökké való. Csak a kedvesség, az öröm, a pardon, meg a köszönöm, a gyöngétség, a figyelem, csak az az igaz idelem. Csak a segítség, a vigasz, a barátság, az az igaz. Csak az a gyémánt szeretet, mi a szívekre veretett. Beléd döfték a kést, ne hidd, kiszaggathatják beleid. Még lélegzel, s eszmél agyad, a bűnt tagad. Tagad, tagad. Megmarkolom két válladat, szememben néz, ne hadd magad. Tiszta maradj, maradj szabad, ne bukj el, meg ne add magad. Légy tiszta, hős légy, légy erős, holtrészeg légy, légy eszelős, a földre felhőből tekints. Te légy az Isten.

0: Gyönge fuvallat a tóba zilál, fények gyöngysor a lebben. Sóhajom árva madárpihez száll, s elpihen édes öletben. Tárt kebelemben reszket a kóc, érted szenved a Jancsi bohóc. Szép szemeitől vérzik az ég, sok sebe csillagos ösvén. Egy hajfürtöd nékem elég, sok sebemet bekötözném. Hull a fűrészpor, sorvad a kóc, meghal érted a Jancsi bohóc. Tálad a rózsa, tükröd a hold, ajkadon alkonyok égnek. Víg kedvem sűrű búba hajolt, téged kérlel az ég. Hogyha kigyullad a szívem, a kóc, nem lesz többet a Jancsi bohóc.
1: A főherceg érkezik kíséretével.
2: Hirtelen riadtam fel mindig, tudod, de ő viszont diplomat, ez a Lici. Ő egy finom, melódikus köhögő, egy olyan opportunus köhögő, ügyesen, behízelgően, crescendóval köhög, és az ember olyan lágyan és kellemesen ébred. Ez kóvis, ezt mondta Süberán, mert gute beobachtung, nicht menschlich. Also, szervusztok ti, kedves fiúk! Ó, ez a brilliáns professzor, mi? Na, miért nem ültök le?
3: Kellemesen aludtál, kedves Albert?
2: Hát az valami csodálatos, hogy én nálatok milyen jól alszom. Én nem tudom, ez a lágy levegő teszi-e, vagy ez a pompás ágy, vagy ez a kellemes környezet, ennek megnyugtató, boldogító hatása, de olyan az idegeimnek, mint a tejfürdő. Én igazán nagyon boldog vagyok itt köztetek. El már kifogta nevetni, hogy annyiszor mondom, de higgyétek el, soha nem felejtem el ezt a pár napot itt köztetek. Ez az aranyos Beatrix, az ő mindenre kiterjedő figyelmével, ez a kedves régi ház, ez a nyugodt, dombos vidék, amit az én édesanyám annyira szeret, de ami nekem is geográfiai ideálom. És ez a békesség, ami az egészen nyugszik, és amiben van valami morálisan felemelő. Ez a tiszta, zavartalan családi élet, csupa, kedves, jó ember. Hát én nem mondhatok másmit, hogy szerelmes vagyok belétek.
3: Boldogok vagyunk, Albert, hogy jól érzed magad nálunk. Nincs más célunk, Albert, mint hogy jól érezd magad nálunk magad.
2: És esténként, amikor magamra maradok, el szoktam gondolkodni szegény apámon és boldogult férjeden, Henriken, hogy mennyit sétáltak itt a parkban.
3: Mindig a gyermekeikről beszélgette.
2: Te mind a kettő olyan jó apa volt, szinte betöltötte életüket a gyermekekért való aggódás.
3: Ez volt a kedvenc témájuk, de hogy milyen jól tudod, mindig a gyermekek jövője, hogy mi lesz velük, hova kerülnek, hogy alapítják meg ők is a maguk családját.
2: És amikor kihajolok esténként az ablakon, szinte látom a két öreget, amint ott sétál a fehér úton. És milyen rózsa illat jön így be esténként az ablakon.
3: Alexandra rózsám.
2: Hogy a te rózsáid?
3: Az enyém.
2: Te ültetted őket?
3: Részben, de én
2: akkor így. És ez téged mulatta?
3: Hogy?
2: És nem szúrod meg magad?
3: De, gyakran.
2: Hát miért nem használsz keski?
3: Hát használok.
2: És mégis megszúrod magad?
3: Mert átszúrnak a keszi.
2: Hát vegyél vastagabb kezd?
3: Igen, meg fogom próbálni.
2: Na ja, ilyen az élet. Védekezni kell.
3: Bizony, bizony, látom, milyen kedvesen érdeklődik, és milyen igaza van.
2: Na nem, csak hát az embernek van egy kis praxisa. Én ezt az én édesanyámtól láttam. Na, Először hát lássuk azokat a gyerekeket. Itt szoktatok tanulni.
4: Igen.
2: Te most 17 éves vagy. 16?
4: Igen.
2: Hogy múlik az idő, a fejükre nőnek.
5: Nagyon, Albert, nagyon.
2: Hát persze, ti most azt hiszitek, hogy én kérdezni foglak benneteket, mint egy tanfelügyelő, mi?
4: Nem hiszem.
2: Ne is féljetek, én egy jó bácsi vagyok, én csak a tanárra kérdezem. A kedves fiatal professzor.
5: Ebbe is beleszerek.
6: Nagyon ajánlom figyelmetbe, tudós és sportsmen, csillagász és vívó.
2: Bravo, ez szeretem, ez modern. Na, miért nem? Ül.
6: Most mivel foglalkoznak?
7: Történelemmel fenség.
2: Ó, hát azzal lehet is. Milyen kor?
7: 19. század első éve.
2: Napóleon!
7: Igen, fenség.
2: Te foglalkozol pedagógiával, kár? Te tudod, hogy Napóleon Mudova királyiskolát akart alapítani?
6: Bizony, az okosság.
2: De jó gondolat! Egy iskola, amelyben uralkodói diplomával távozik az ember, mi? Na, hát örülök, hogy ilyen szép, egészséges fiúk vagytok. Milyen szép szeme van ennek a fiúnak, milyen mély tekintete.
5: Ugyanaz a tekintet, mint Alexandrának. Csodálatosan hasonlít a szem. Általában ő nagyon hasonlít mindenben Alexandrára.
2: Csak ne olvass sokat, fiam. Az nyugtalanná teszi a szemet. Legszebb szemük a tengerészeknek van, mert azok mindig messzire néznek. Az égre, a tengerre.
6: Na, ennek örül, mert tengerész akar lenni.
2: Ó, hát te?
4: Én utazom.
2: Hová?
4: Sarkra.
2: Melyikre, fiam?
4: A délire.
2: Nagyon csalódol, ha azt hiszed, hogy ott melegebb van, mint az északír. Na és mikor indulsz?
5: Ő most azonnal indul, Györgyel együtt átöltözni a víváson. Onkel Albert látni akarja, hogyan vív.
2: Hogyne, feltétlenül kíváncsi vagyok. Viszontlátás, önt még látok, ugye?
7: Igen, fenség, a vívóteremben.
2: Ugye vívni is ön tanítja őket?
7: Igen, fenség.
2: Bravo, eszme, sok oldalúságot. Viszontlátásra! Milyen diszkrét, szimpatikus jelenség ez a tatár. El vagyok ragadtatva tőle.
6: Nekem is megtetszett már első pillanaton.
2: És milyen csinos fiú?
5: Mondtam, hogy ebbe is beleszeret.
2: Na, hát addig is, amíg a nagy vívó akadémia megkezdődik.
5: Hát valami sok látnivalóval nem szolgálhatok neked, kedves Albert, de ha érdekelnek a szép rózsák, Alexandrának a külön kis rózsakertészete.
2: Ó, igen.
5: Ez az ő büszkesége, az ő boldogsága, az ő rózsái. Mondhatom, van közöttük néhány kertészeti csoda.
2: Bravo! Vagy ha érdekli fenségedet, én tegnap láttam az új tehenészetet. Egy érdekes újítás, az abszolút modern dolog. A tehenekből vákummal szívják ki a tejet.
8: Vákummal?
2: Igen, fenség.
8: Rendkívül érdekes.
2: Hát ez fantasztikus, ilyet még nem láttam, ezt feltétlenül meg kell nézni. Ezt mind te szerveztetted, te Beatrix?
5: Én vezettem, de kísérletképpen.
2: Na, te egy igazán hatalmas asszony
5: van. De ha megengedsz egy megjegyzést, kedves Albert, a tehenészet kissé messze van.
2: Annál jobb, legalább járunk egyet.
5: Ahogy neked kellemesebb, akkor megyünk a teherekhez.
2: Nem, azt nem engedem meg, hogy fáradjatok miattam, majd én az ezredessel, meg Lücinnel elmegyek, jól kilépünk.
6: Ha megengedem veletek, tartom.
2: Nem engedem meg, ha én turista vagyok, abból senkinek ne legyen fáradtsága. Nem, hogy dehogy is szaladgáljatok körülöttem, mintha valami idegen volnék. Na, előre Lücin, gyerünk ezredes, a vívóteremben pontosan ott leszünk, majd küldjetek értünk valakit.
5: Majd telefonálok.
2: De hát mi a tehenek?
5: Oda.
2: Hát ott is van telefon.
5: Minden istálóban.
2: Na hát, te egy kolosszális asszony vagy, halatlan, fáj.

0: Elnézést, nem untani akartam önöket, de ez volt.
1: Laci bátyám, remek, hogy ennyit mulattunk, meg énekelünk, de ez mégiscsak a rádió kabaréi. Hát beszéljünk a fő műfajunkról. Hogy lettél komikus?
0: Hát az is eligedben kezdődött. Egy esős nap, amikor nem jött a közönség. Eddig táncdalt énekeltem, akkor elkezdtem ott hülyéskedni a kollégáknak. Utánoztam a fiúkat egyenként, a zenészeket, meg a karádit. Észre se vettem, hogy éppen akkor jött a főnök. Azonnal bevitt az irodában, na gondoltam, most jön a letolás az ingyen cirkuszért. Mondja is nagy szigorúan, azt mondja, ide aggassok kaza. Holnap este ugyanezt csinálja a közönségnek is, ahogy itt most privátin marháskodott. Megértette? Hát szót kellett fogadnom, szerződésem volt. És a közönség másnap majd szétlelte a ligetet. Persze az is jókor jött, hogy épp akkor kezdtem hízni, meg kopaszodni. Belegömbbe jöttem a komikus szerepkörbe. Akkor elkezdtem kuplézni, és évekig bruhaháztam a kacagódallal.
1: Ekkor érte fénykorát a bohózat is.
0: Úgy van, a bohózatírók közül a legfényesebb tehetség volt Nóti Károly, akivel kellemes baráti viszonyban voltam. Szarvasbika című darabját több százszor játszottam el.
2: Halló, na ki beszél itt? Szervusz, szervusz drága szívem! Igen, én.

0: tudod, hogy imádlak. Hogy mit mondod, hogy egyenesen idejön? Most? Ja, de hogy félek, ugyan, lefél, megkapja a magáét, megáll. Mondd, drága szépségem, tulajdonképpen milyen ember a te urad? Milyen? Rabiátus? Mi? Ja, hogy először hagyjam nyugodtan beszélni. Na, de miért? Ja, úgy, hogy kidühöngi magát. Aha, mire vigyázzak? Na, ezt nem mondod komolyan, hogy a revolver van nála? Szóval, ha a zsebébe nyúl, akkor ordíts csak rá. Jó, hát nem engedem a revolverhez nyúlni. Jó, majd ordítok, igen. Nem értem. Ja, igen, értem, hogy először udvarias lesz, és hirtelen tör ki. Igen, hát jó kis bogaram, majd mi férfiak elintézzük egymás közt. Szervusz szívem, szervusz, drága angyalom. Elvira!
1: Tessék parancsolni!
0: Egy úr fog keresni, engedje be ide, és mondja meg, hogy rögtön jövök. Ezzel az úrral van egy kis elszámolnivalóm.
1: Igenis.
0: Pakoljon be, délután lemegyek a tanyára.
1: Igenis, bepakolok. Tessék befáradni, a doktor úr mindjárt jön.
2: Köszönöm. Meg tetszik engedni?
3: Halló? Jaj, de jó, hogy még otthon találom. Itt Mandola. Mandola! Igen. Igen, itt vagyok a tehén ügyben. Tessék mondani, hány liter tejet garantálhatok naponta? 12. És ha nem hiszi, esküdjek meg. Mondjam, hogy bizony Isten. Mit? Oh,
2: na hát azt nem mondom.
3: Nem kérem, azt, hogy dögöljek meg, azt nem mondom. Tessék, mit csináljak a markába? Ja, hogy csapjak a markába. Jó. A marhalevél itt van nála. Illetve nem is itt van, hanem itt a hátsó zsebemben. Igen, jó, ajánlom magam.
0: Van szerencsém.
2: Jó napot kívánok.
0: Tessék helyet foglalni.
2: Doktor Kovács, ugye?
0: Igen.
2: Én azért jöttem...
0: Kérem, én pontosan tudom, hogy ön miért jött.
2: Igen.
0: Így hát semmi szükség arra, hogy az előzményekről beszél.
2: Hát akkor ne beszéljünk.
0: Ne beszéljünk.
2: Hát kérem, itt van...
0: Zsebéhez ne nyúljon!
2: Tessék!
0: Figyelmeztettem, hogy ne nyúljon a zsebéhez.
2: Miért?
0: Mert én nem akarom.
2: Na de kérem...
0: Csak nyugodtan fújja ki magát.
2: Kicsoda?
0: Ön.
2: Hát hogy tetszik ezt érteni, hogy fújjam ki magamat?
0: Hát hogy értem? Hát igyekezik magát megnyugtatni.
2: Hát kérem, én nem vagyok nyugtalan.
0: Úgy értem, hogy izgatott.
2: Én izgatott se vagyok, csak azt akarom...
0: Ne nyugodj a zsebéhez!
2: Mi ez?
0: Én megértem, hogy ön ideges.
2: Én? Ön kiabál velem is, én vagyok ideges?
0: Tudom, ön eleinte nyugodt, csak később szokott kitörni.
2: Hogy török én ki. Én azért jöttem...
0: Ne nyúljon a zsebéhez!
2: Ez megőrült.
0: Mondja, drága uram, érez magával annyi higgadságot, hogy tárgyalhatunk?
2: Ha, hogy ne kérem, hát én azért jöttem...
0: Semmi idegeskedés. Úgy beszélünk egymással, mint férfi a férfival. Igaz?
2: Igaz.
0: Mielőtt a dologra rátérnék, be kell vallanom önnek valamit.
2: Mit?
0: Halálosan szerelmes vagyok.
2: Ne mondja.
0: De mondom, és remélem, hogy ön ezt el is hiszi.
2: Elhiszem, hát de mi közöm nekem ehhez?
0: Mert ez nagyon fontos.
2: Önnek, de nem nekem.
0: Önnek is. Mert ez itt a sine qua non.
2: Hát... Hol?
0: Itt.
2: Micsoda?
0: Mondom, hogy ez itt a sine qua non.
2: Ki az a sine qua non?
0: Hogy? Hát ő még nem hallotta, hogy sine qua non?
2: De igen, csak hogy annyi emberrel ismerkedik meg az ember.
0: Drága uram, az Isten áldja meg! Sine qua non az azt jelenti, hogy valami, ami nélkül valamit nem lehet megcsinálni. Érti?
2: Aha! Ha én például el akarok adni egy tehenet, azt marhalevél nélkül nem lehet eladni.

0: Így van, nagyon helyes. Ez a marha levél, színe van ott.
1: Hát beszéljünk magyarul!
0: Ne nyúljon a zsebéhez!
1: Na de hát a színek van!
0: Ne nyúljon a zsebéhez!
1: Kér, úgy látszik ez a happy.
0: Ugye, ön exaltált?
1: Nem kérem. Én eredetileg raktárnok voltam.
0: Raktárnok?
1: Igen, de a raktárból elloptak 10 láda szappant. Az nagy érték, kérem.
0: Mennyi az 10 láda szappant?
1: 3,5 hónap.
0: És ki lopta el?
1: Azt nem tudom, de én ültem.
0: Szóval ön volt a ludas?
1: Dehogy, én voltam a raktárnok.
0: Ártatlanul nem csuknak le senki.
1: Kérem, az ügyész azt mondta, hogy én voltam. Nézze, övé a börtön, mit vitatkozzak vele? Leültem.
0: És akkor már nős volt?
1: Nem, azután nős.
0: Mondja is, a felesége tudja, hogy magának priusza van?
1: Nem van nekem?
0: Priusza? A felesége tudja?
1: Mi az a prius?
0: Hát, uram, prius, hát az az izé, hogy is mondjam, izé, hát...
1: Ja, ó, hát lehet az te feleség elől eltitkol. Maga csacsi.
0: És a felesége mit szól hozzá?
1: Mihez?
0: A priuszából.
1: Hát Istenem, nézze, egyszer így, egyszer úgy. Na de hát mit érdekli ez önt?
0: Hát különben pedig beszéljünk arról, amiért idejött. Szeretném hallani a feltételeit.
1: Kér. Az a kérdés, hogy alkudni akar, vagy nem akar alkudni.
0: Nem akarok alkudni, de van egy kikötés.
1: Tessék.
0: Amíg a tárgyalások befejeződnek, leviszem magammal, és ott lesz nálam a tanyán.
1: Aha. Úgy gondolja, hogy ki fogja próbálni?
0: Kérem, ne legyen ilyen durva.
1: Durva? Én? Sőt, ellenkezek, inkább egy nagyon finom ember.
0: Szép kis finom ember az, aki feleségét megveri.
1: Ezt honnan tetszik tudni?
0: Megverte vagy nem verte meg?
1: Egyszer.
0: És rúgta is?
1: Egy kicsit.
0: Hát ez borzasztó. Na mindegy. Szóval beleegyezik abba, hogy nálam legyen a tanyán?
1: Hát nagyon szívesen. De előbb meg kell kapnom a pénzt.
0: Miféle pénz?
1: 1800 pöngőt.
0: 1800? Szóval maga ezzel keresni akar.
1: Há, hogy megkérem? Hát elvégre is egy üzlet, üzlet.
0: Na, megkapja a pénzt, de előbb megszerkeztem a megállapodást.
1: Hát mit kell itt megállapodás? Hát itt van a színek...
0: Menjön a zsebéhez!
1: Hát én még ilyen bolondot nem is látom.
0: Várjon, hozom a papírt.
2: Jó napot!
1: Van szerencsém.
2: Na, tessék!
1: Mi?
2: Vetkőzni!
1: Ha még kérem, már nem van az uszodában.
2: Na, egy-kettő, vegye le a kabátját.
1: De miért?
2: Azért, mert én vagyok az Ella férje. Vetkőzni!
1: Uram! Én még Ellának se vetkőzöm, nem vagy a férjének.
2: Na, egy-kettő vetkőzöm le, mert mi itt meg fogunk ám verekedni.
1: Mi ketten?
2: Igen, igen.
1: Hát hova jöttem én?
2: Na, egy-kettő.
1: Hát miért akar ön velem megverekedni?
2: Uram, látod ön már 2 szarvas bikát? Akik az erdében a tisztáson, a felkelő nap sugarainál, megvívják élet-halál párbajukat! Látod, te már ilyen viadalt?
1: De ilyesmire nem is vagyok kíváncsi.
2: Mikor a hajnal első sugarai bearanyozzák az erdei tisztán, megjelenik 2 szarvas bika, és megkezdődik az élet-halál harc.
1: Nem beszéljen!
2: És csattognak az ankancsok, mindegyik a másik szügyét keresi. Mi is így fogunk most harcolni.
1: Mi kette?
2: Igen, mint a bikák.
1: Nézze, kedves bika úr, hát én nem harcolok.
2: Nem.
1: Nem, nekem se agancsom, se szügyem. Hát miért harcolja?
2: De harcolunk, és az agancsomat igenis belevágom az ön szügyébe.
1: Na de uram, hát értse meg nekem, egy defa szügyöm sincs. Hát honnan vegyek én szügyöt?
2: Na gyerünk, vegye már le a kabátját.
1: Na de uram, hát miért akar ön velem verekedni?
2: Miért? Hát mit gondol ön? Miért verekednek a szarvas bikák a tisztáson?
1: Mit tudom én? Ha azon törjem a fejem, hogy az erdei bikák miért szügyizik egymást a tisztáson?
2: Na majd én megmondom. A szarvas bikák a tisztáson a tehénért szügyöznek, uram! Lajsánka! A nőstényért!
1: A szügyön haragjan ász, uram! Persze, úr! Hát miért nem szólt? Édes jó uram! Hát itt nem kőverekedni. Hát a tehén már nem az enyém.
2: Hogy értsem ezt?
1: Úgyhogy eladtam.
2: Eladta?
1: El.
2: Mondja, maga megőrült?
1: Mi? Hát nem sokat keresek rajta, de nekem elég.
2: Azonnal
1: megfojtom. Na, hozzám ne nyúljon, mert úgy tisztáson rúgom, hogy lenyeli a saját szügyét.
2: Védje magát!
0: Mi van itt, kérem?
2: Ön kicsoda?
0: Én dr. Kovács Sándor vagyok. Tessék itt a pénze.
3: Köszönöm.
4: Ön dr. Kovács Sándor?
0: Én vagyok. És maga kicsoda?
4: Én Buzdics vagyok.
2: Az Ella férje!
0: Maga az Ella férje? És akkor maga kicsoda? Adja vissza a pénzemet!
1: A pénzt? Hogy is nem? Lehet, hogy szarvasbika vagyok, de marha az nem!

et videkineni, kérdezi az áruházi eladót. Tessék mondani, nem lehetne kicserélni a tévemet? Mi a probléma? A minap vettem egy új készüléket, és csupa régi műsort mutat. Nagymama, nem a készülékben van a hiba, hanem a műsorban. És a műsort nem lehetne kicserélni? Tudja, nagymama, nem csak a műsorban van hiba, hanem inkább a rendezőkben. És nem lehetne kicserélni a rendezők? De hát nem csak a rendezők, hanem ott vannak a szerkesztők is, és azokat nem lehetne kicserélni. Nagymama, ez már a gore dolga. És a goret kicserélni, de hát fölötte van, és nem lehetne, nagymama.

A forradalom érdekei azt kívánják, hogy hazamegyünk, bármely pillanatban készek vagyunk ezt megtenni. És ezt aztán mégis, hogy ne legyen valami nagy tömeges kivonulás a frontból, mert hiszen magyar és internacionalista csapatok, de jól kiképzett katonák voltak, elég jelentős szerepet játszottak egyik-másik fronton, abba állapodtuk meg, hogy a párt hívására megyünk haza. És így kerültem én 1918 novemberében a sorra. Kumbéla egy 3 nappal hamarabb jött ide, hogy lássák az elvtársak, ez is milyen bonyolult volt. Kumbéla a megszállt ukrán és galíciai területeken, Ukrajnában Petlúrának az ellenforradalmi rendszere uralkodott, magában Kijevben a németek által támogatott Skoropadszki hetmánnak a hatalma, ahol naponta lőtték agyon a kommunista elvtársakat, egy ilyen területen át kellett hazajönni. Hát Kumbéla elég szerencsésre jött, mert ő kapott egy jó igazolványt, hogy ő ezredorvos, és a segédtisztjével, egy alorvossal, aki vántos elvtárs volt, jönnek haza, és ők simán átcsúsztak. Nekem nem volt ilyen szerencsém, mert nekem adtak egy igazolványt, hogy én a Vörös Keresztnek a tisztviselője vagyok. És az első Petlúra tiszt, akivel hát tárgyalnom kellett, az rám nézett. Hát akkor kicsit még mond, stramat hű is voltam valamivel, bár most se panaszkodom, igen. Azt mondta nekem, hogy nézze, a maga iratai hamisak, maga nem Vörös Keresztes tisztviselő, hanem maga egy bolsevik. Nem jöttem zavarba, és oda mentem hozzá, és a fölibe suktam. Maga nem tudja, hogy a bolsevikiek a tiszteket nem engedik haza. Hát én kénytelen voltam ezt így csinálni. Erre kezet fogott velem, és szerencsét kívánt, és tovább. Ha elkezdtem volna velük vitatkozni és tárgyalni, egész biztos, hogy egy fél órán belül agyon lőttek volna, de nem vesztettem a lélek jelenlétemet. Már beljebb, Galícia területén, ja, jellemző a korra, hogy amikor jöttünk aztán Szánkóval Brodyból, nem, Grodnóból Brodyba, a régi osztrák-magyar határon még ott állt az osztrák finánc. Ott állt a Bódé mellett, és minden átutazótól annyit szedett, amennyit az illető hajlandó volt adni. Hát miután itt se akartunk vitát kezdeni, adtunk neki 20 koronát, és tisztelegve engedett bennünket tovább menni. Lembergben egy osztrák, volt osztrák-magyar tiszt, az azt mondta nekem a parancsnokságon, nézze. Én tudom, hogy maga egy bolsevik. De egyen fenn azt mondja, majd a magyaroknak lesz magával bajuk. Hát ezzel se vitatkoztam, és így mentünk tovább. Így érkeztünk meg, hát a magyar határa, grófné fogadott bennünket, és meleg ilyen testvéri szavak, hogy drága véreink, itt várjuk magukat. Ide jöttünk magukat fogadni, egy katona azt mondta, de az anyjuk Istenét késen jöttek. A Gerolfné elsírta magát, mi pedig elénekeltük neki az internacionálisát.

0: Red one's much dearer.
1: I think it's the cheapest of all.
0: And which is the dearest?
1: The green and yellow one is the dearest.
2: Does Poland produce much coal?
3: Yes, we produce more coal than China, France, Japan, and India.
2: Also more than Germany?
3: No, one third less than Germany, and less than the United States.
2: And which country produces most coal in Europe?
3: The Soviet Union does.
0: You produce more tractors now than before the war, don't you?
4: We didn't produce any before the war.
2: And after the war?
4: We produced more than 2,500 tractors in 1949.
0: Did you produce more in 1955?
4: Yes, we did. We produced more than 8,000 then.
2: And when did you produce most tractors?
4: In 1956. The production then was more than 8,500.
0: That's more than three times as many as in 1949.
4: Exactly. The production fell a little in 1957.
2: What is the figure for that year?
4: Nearly 7,000.
0: Has the production risen again since 1957?
4: Yes, it has. Her dress is certainly more elegant than mine, isn't it?
2: No, it isn't. Hers is just more expensive than yours.
4: But it's not so expensive as Martha's, is it?
2: No, it isn't. Martha's is the most expensive of all.
4: And yet it certainly isn't the most elegant.
2: No, yours is as elegant as hers. How many methods may I use?
0: You can use three methods.
2: Which is the best?
4: The direct method is the best.
2: Why do you call it the best? Is it the simplest?
0: No, it isn't the simplest. But it's the fastest. But it's the fastest.
2: And the other two methods?
4: The so-called natural method is not so good as the direct one. But it's still better than the mechanical one.
2: Which one of the other two is safer?
0: Both are quite safe.
2: And which is more often used?
4: The mechanical one was more often used before, and the natural one is more often used now. Excuse me, how far is it from here to the lake?
0: It's about 20 miles this way. But it's farther that way.
4: Which road should I take to get there?
0: You may take any of these three.
4: Which is the best?
0: I'm afraid all our roads are bad now because of rain. This one's bad, but that one's even worse. And the third one's the worst of all.
2: Lesson 25.
0: Will you go to town tomorrow?
4: Yes, I'll go if it's fine.
0: Will you go if it's fine but cold?
4: No, if it's cold, I won't go.
0: And if you go, will you bring me a present?
4: I'll bring you a present if you do your work. Will he come tonight?
2: He will, if he catches the bus.
4: And what will happen if he misses the bus?
2: If he misses the bus, he'll miss the train.
4: And if he misses the train?
2: If he does, he can't get here in time.
4: Will you get your diploma soon?
2: I will, if I pass the examination.
4: And what will happen if you don't pass your examination?
2: If I don't pass it this time, I'll try again next year.
4: And if you get your diploma this year, what will you do?
2: I'll look for a good job.
4: Thank you, Doctor, for everything.
0: It's all right. Ring me up if the patient is worse, though I hope he'll be better.
4: Will you come again if he's worse?
0: Yes. If he's worse, I'll come again. And if I can't come, I'll ask my colleague to see the patient.
2: Can you give me this book?
4: Yes, I can, if you promise to return it next week.
2: May my friend also take the book?
4: Yes, your friend may take it, if he's also a member of our club.
2: May I take it now?
4: Yes, if you wish, you may take it now.
2: But I should return it in a week, shouldn't I?
4: Yes. If you take it now, you must return it in 7 days. If you take it on Monday, you may keep it till Thursday week. When shall we go out?
0: We'll go out when the rain stops.
4: But when will it stop?
0: Nobody knows. It may stop any moment.
4: And if it doesn't stop?
0: If it doesn't stop, we may stay at home and listen to some music on the radio.
4: Do you always listen to music when it rains?
0: No, not always. But if we aren't too busy, we usually do. And if there's good music, of course.
2: When will you go to China?
0: I'll go when I get my holiday and when I have enough money.
4: When will you get your holiday?
0: I'll get my holiday when my colleague returns from his.
2: And not before he returns?
0: No, not before.
2: And when will you have enough money?
0: When my publisher pays me for my book.
2: And when will he pay you?
0: He'll pay me when my book's published.
2: Can't he do it before it's published?
0: No, he can do it only then.
2: And when will the book be published?
0: It'll be published before Christmas.
4: When may you cross the road?
2: You may cross the road only when the green light's on.
0: And what do you do when the red light's on?
2: When the red light's on, you mustn't cross. You must wait.
4: And what may I do when the yellow light's on?
2: When the yellow light's on, you should get ready to cross the road.
0: Thank you. I hope we'll remember all that when we walk about the town. I'll say it once again now. When the red light's off, you get ready to go. When the yellow light's off, you start.
2: Or you wait, if the yellow light follows the green one.
4: Oh, yes. And when the green light's off, you stop and wait.
5: Palakrait, nagyszerű palánszter udvara. A jobb oldali csarnokban mozgásban lévő kerekes gőzgépek között munkások foglalkoznak. A baloldaliban a legkülönfélébb természettudományi tárgyak, egyéb különlegességek múzeumában egy tudós dolgozik. Ádám és Lucifer az udvar közepén bukkannak fel.
6: Mi ország ez? Mi nép, melyhez jövünk?
7: Rég ezt még többé nincsenek. Nem tiszterű volt-e a hon fogalma? Előítélet szülte egykor az szűkkeblűség versengés védte meg. Most már egész föld a széles van. Közcél felé társ már most minden ember. A csendesen folyó szép rend fölött tisztelve áll őrül a tudomány.
6: Beteljesült hát lelkem ideálja. Ez minden is, ezt így kívántam én is. Egyet bánottak, a hazafogalmat. Megállott volna aztán, úgy hiszem, ez új rendtől. De mondd, hol állunk mi? Mi helyen?
7: Sok más hasonló közt ez egy falanszter. Tanyája az új eszmék emberi.
6: Gyerünk tehát, szóljunk be a tudós.
7: Üdvözlégy, tudós!
8: Meg ne háboríts nagy művemben, nem érek rá fecsegni.
7: Nagyon sajnálom. Mink az ezredik falanszterből vagyunk tudós jelöltek, s így messze útra nagy híret hozott.
8: Kicséretes buzgóság, mondhatom, de hisz művem most félben is maradhat, csak a meleg ne fogjon lombikomba.
7: Nem csalódtam. Megmaradt tehát még benned is ki a természetet, embert leszűrtetett végső salaka nagy hiúság.
8: Most mulathatunk már, de mely szakmához tartoztok sajátok?
6: Mi a tudványat szakhoz nem kötők átpillantását vágyjuk az egész.
8: Ez helytelen, kicsinyben rejlik a nagy. Olyan sok a tárgy, s létünk oly rövid.
6: Igaz. Tudom jól, hogy kell olyan is, ki homokot ford, vagy követ farag, nélküle nem emelkedik terem. De ez csak a homályban tévelyek, s fogalma sincs arról, miben segít. Csak az építész látja az egészet. Bár megfaragni nem tud egy követ, a művet ő teremti, mint egy isten. Így építész nagy a tudásban.
7: Azért jövénk te hozzád, ó nagy ember.
8: Azt jól tevétek, méltányolni tudlak. Tehát nézzük meg a múzeumot. Páratlan az egész mai világon. Az ősvilág kihalt állatjai valódi példányokban állnak itt. Marad felőlük sok csodás mese. Például erről, hogy gőzmozdonyul volt.
6: Ez a ló, de korcsult fajta mondhatom. Más állat voltám hajdan albora.
8: Erről meg azt regélik, hogy barátul tartá az ember ingyen, munka nélkül, s felbírta fogni hű elismeréssel, lesövén az ember gondolatait.
6: Ez a kutya, mind áll, mit róla mondasz.
7: Vigyázz, Ádám, elárulod magad.
8: Ez a puszták királya.
6: Az oroszlán, így itt a tigris, itt a fürge őz. Mi állat él tehát még egy világon?
8: Minő kérdés. Hát nálatok nem így van. Él, ami hasznos, és mit ekkorig a tudomány pótolni nem tudott. De úgy látom, ezt mind ösmered. Lássunk tehát mást. Ím ásványaink, nézzétek, mi roppant széndarab. Egész hegyek valának íj anyagból, mint most a légből szűr a tudomány nagy fáradtság. Ezt az ércet itt vasnak nevezték, s míg el nem fogyott, az alumínért nem kellett kutatni. Ez a darabka az arany. Nagyon nevezetes, nagyon haszontalan, mert még midőn az ember vak hitében imádott felsőbb lényeket magánál.
9: Ilyennek hitte a

0: et mille seisuta.
1: Kerta karua.
2: Jó.
1: Kerta karua.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kerta karua. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.
5: Bolond falu. Nagyapomnak a nagyapja Silda községbe jött. Azt mondta, hogy még olyan buta népet, mint ott van, de különösen a bíró. A nép mi rohálgat? Ott ment egy asszom, mondja. Bíró úr, nálu mi lakodalom lenni, a sunk mi csak egy keves van. Hogy mit évő legyek? Vesd el, jónyom, vesd el, máj menjő jó kövér fűdbe. Hát úgy is csinált az asszó haza, mint ostak a kertbe jó kövérfűre, el is gerebgyézték, rávette azt a maradék súlyokot. Hát mégis azott, nem is sokára nyűjt ott, sok-sok orva csanol. Hát ők még azt gondolták, hogy a súlyt kell ki. Hozzá fogtak, nyalogattak, kóstolgattak. No, lami, minő zűr, osz ma minő erei van. Ha csak vartok, hogy mi fehír egyén. De bion nem lett só belőle. A lagzi idején még eljött. Az ülegé most faluból vitte a szép minyasszon. Hát ott hallunak az ajtóba. A hosszú menet. Ott seppegik, hogy nagy baj van, ott a minyasszon nem tér be az ajtón. Mi szólal az egyik nosz nagy? Hát ma mi se olhatunk itt. El kell vágni a lábából, majd befér akkor a menyasszony. Mi szólal a bíró? Koma, hát nem él autót, hogy a fej nem fér be. Azt kell annak levágni. Mi szólal egy menyecske, hogy hozzá mi a fejszín? Azt mondja, aki a házat építik, hogy hozzá a fejszínt hozzá. De nem azért, hogy a menyasszony fejt vagy lábot levágjuk, majd kiütöm az ajtófa, most befér a menyasszony. Mi szólal nagyapomnak a nagyapja? Ma nem győzte hallgatni ezt a sok butaságot. Hát, hajuljon meg az a szép menyasszony, az befér, ma ne poroskodjonak lakzi alkalmával. Hát, mi hajlott a menyasszony? Befér. Nagyon örültek. Behítok nagyapom nagyapjot a házba. Főhelyre ültették. Kínolgatta a bíró, és ott csak egyén, igyon, hogy még ilyen okos ember. Tittak, ittak, mulattak, végig volt a lakodalomnak. Mostnap azt mondja a bíró az embereknek, hogy emberek, vendégség közelik. Templomunkot még benyőtte a szidérszor, még gaz, minden. Tudjátok mit, majd errébb húzuk a tisztosnak. Hogy bíró úr? Hallgassatok, ma ki is fundoltam. Emberek, nektek az lesz a dolgotok, hogy igyatok, igyatok. Hevergessetik, gyűjtsétik az erőt. Az asszonyok, mert mind vonjok azt a kendérkötelet, jó, erős, vastagot. Majd ott csavarunk a templomon, az a tisztosnak húzunk. Úgy is volt. Harmadnapra elkészültek a kötelvel az asszonyok. Vitték az emberek. Bíró az élén. Odaírnak a templomhoz. Dirigolja a bíró. Csavarjátok körül a templomon. Majd szólok, hogy hőrük. Akkor húzzatok erre, a tisztos felé. Elkiadja meg ott a bíró. No, emberek, hőrük! húztok. Hölgy emberék, majd jött. Pedig csak a kötelengedét. Nem mentek semmire. Hazamintek. Mostnak megint. Azt mondja a bíró, emberek. Itt vattok, itt tétlenkedték. Nem lótyoltok ki azt a nagy diófotot a patakpartól? Hogy mennyire szomjan van? Azt nem bír bájolni a patakba, hogy igyon vizet. Hogy segíjön neki. János, te jó erős derék ember vagy. Ered fél, azt jó nyom, lefelé azt az óvat. Mint meg alulról húzunk. Hadd igyon a patak vizető. Félment János. Nyomta lefelé a diófagokat, ahogy bírtam. Alulról húztam. Az óg meg egy nagyot licsett. Eltört. Jánosnak a fejt, aki nyomta lefelé, elsújtotta. A testi meg leesett. Bíró odaszalad, nézi, azt mondja, emberi, hogy volt-e fejé Jánosnak, mikor félment a falra? Azok megvallották, hogy ők bírt nem tudjon. Szaladjatok csak, kérdezzétek meg a feleségét. Szaladt két ember, piabona. Rozi, hogy volt-e fejé az uradnak, mikor eljött itt horró? Hadd halljatok-e, én nem tudom. Majd mi nézem a kalapjót? Mind nézi, kalapjót keresi, de nem tanulta, kiszó. Halljatok-e? Lehet egy, mert nincs a kalap sehol. Ott meg úr, nincs. Eltemetti. Egy vándor ember, mint a falujokon keresztül. Macskaja hónálat. Hát ők macskort nem ismertek. Az eger még a magtorjukba búzott, ma mindig rogta. Kérdezik a vándor ember, hogy mi nyújjon le-te? Hát a macska, hát mire válunk? Az egereket pusztítja. Nem a nője, de eladom. Mennyi? Hát egy vékárán. A bíró megveszük. Mindjárt kimérette neki a vékáránát. Nagyon örült a vándor. Jó kilépett a vékáránval, nehogy meggondoljak a dolgot. Tanakodik a bíró, azt mondja, emberek. Mert betették a magtorba a macskót. Hogy ugyan mit tehet ez az állat? Szaladj csak, Jóska fiam! Utána vándor, utána kérdezd meg, hogy mit teszik az állat. Jó, szalad, Jóska! Miért látja a vándorot, szaladnak utána? Miért jobban, mi szalad? Azt hitte, hogy az aranyé mennek utána. Látta Jóska, hogy ma nem éri el? Kiáltott utána. Ember, mit teszik az állat? Egyet most! Úgy értette, hogy embert, mint marha. Megy vissza, mondja. Bíró úr, mit cselekedtünk? Hát az embert, még a marhónkot megeszi ez az állat, ez a macska. Embert marhót eszik. Nincs moshatra. El kell pusztítanunk. Hát hol van most? Hát a magtorba. Gyújtsatok még a magtor. Hadd égjen el. Félgyújtottak a magtor. Macska még kiszabad. Hát látjuk, hogy majd másik háztetőn van. Most ott a háztetőn a macska. A bíró meg azt mondja, nézzétek ma! Bosszút forral ellenünk. Gyújtsatok mi csak azt a házat is. Mit gyújtottok? Úgyhogy a félfalunok leégett. Hát, szegények lettek. De mégis a bíró nem adta fel a reményt. Azt mondta, ne búsoljatok, emberék! Ne búsoljatok! Lesz ő, Mimi, olyan híresek a Vármegyénkbe, hogy nagyon. Hogy, bíró úr, hogy? Félmenek a holdra, te segítségetik vel. Hó, bíró úr, szóval nagyon magosantva. Ó, te butó, te ostobó, nem látjátok ott azt a nagy hegyet? Ma annak a teteihe minő közel van. Hát bólogattak, hogy igaz. Na tudjátok mit? Ami hordót tanultok a faluba. Hordjatok csak ki arra a nagy hegyre. Majd szépen egy mosára kukémi félmélek a teteibe, kampúzsbotonval félhúzogatok. Mindjárt lesz a hold. No, úgy is volt. Sok emberek izzadtak. Hordtok fel a hordókat a nagy hegyre. No, fent volt. Rakozgattok egy mosára. A bíró a teteibe. Hát ma fél kiáltanak neki. A jó magosan. Bíró úr! Halljai, ma nincs több hordó. leszólt, együgyű, ha tűsétek ki a két alsót, hisz már az úr se kell. Mindjárt rögtön szót fogadtak, kiütték a két alsó hordót. A többi mi lezuhogott. Bekarult a nagy hegyet, a bíró is lezuhant. Kitört annak kezi lába, mentén mi halt. De ha a bíró még nem halt volna, az én mesém is tovább tartott volna.

0: valamikor régen megnősült egy fiatal, de jó gazda fiatalember. Elvette a feleségét, Mariskának hívták. No, de a fiatalember nem nagyon szerette a földnyes munkával foglalkozni. Ő jobban szeretett inkább 21-re kartja annyi, vagy iszóka annyi a kocsmába. Hogy ő néki az állatokban ne legyen olyan nagy baj, fogadott egy cseléd legint, egy cseléd fiút. Annyira ment, annyira, hogy a megyecske csak főzött még a mennyasszony tanzbészből tartott. Mikor fogytam, már azt mondja, ember, hát adja a pénzt, mert nem tudok főzni, nincs miből. Adott neki egy krájcart, még valamikor úgy hiszak a kétfélés, hogy krájcar. Itt van egy krájcar. Vegyél belőle egy véka búzát, az őröld is meg, és akkor tudsz miből sütni meg bőzni, mert ha nem, akkor a bőröd elfizet szépen. Hát a Mariska ugye elsírta magát, hogy hát mi, hol vigyen egy krájcari búzát? Kit ő honnan? Menj Barnatóba, hogy máj, valami máj lesz vele, elmegy világon, vagy viszi a krájcart, menj siratva. Összetanulkozik a tisztelendő úrral. Ennyi Mariska, azt mondja, hova ilyen nagy sírdogáló, hol még? Tisztelendő úrtam meg sem mondom. Na csak mondjad Mariska, írott az uram egy krájcart, hogy vegyek egy véka búzát, meg őrüljem is meg, ha nem, akkor a bőröm veszedek érte. Már nincs ma. Jó Mariska, majd ne sírja. Gyere hozzam, majd jelentek neked egy véka búzát. Befogad a kocsiba, el is a malomban, meg is őrök ház, és viszik neked a véka búzát lisztet. Majd azt elintézzük. Jó. Elment a Mariska, vitte a zsalkot, tisztelni, befogadott, elvitték a malomba, béka búzat, megőrölték, el is vitték Mariskának a lakással. Jó van majd a Mariska, mert tisztelni, hogy megköszönni. Nagyon szépen köszönöm, hogy jó van Mariska, így is meg kell köszönni, de arról úgy, hogy majd elintézzük az most. No, de hogy tisztelni, hogy gondolja? Ide figyelj, azt mondja, tudod azt mondja, Dobrovában nekem hol van a búzam? Tudom tisztelni. Mondj, járat ahhoz előtt. Ott azt mondja, tudnám tanulkozni, ekkor is akkor este felé. Ott elintézik. Jó van, tisztelendő úr, hogy jövünk össze? Majd én előbb elmegyek, mint te, Mariska, ki meg a búzának a felső végére. Te meg az alsó végén, te később jössz. Megvard azt a hangot, amíg én azt mondom, mint a fűrjecske mondja előbb, hogy mevev. Akkor te mondod, mint a fűri mondja, puty-puruty. Így a hangra majd összekerül. Jó van, tisztelendő úr, rendben van. Megy a Mariska hazafelé, hát el volt szomorodva, tört a vitat, hogy tudom én ezt elintézni. Ilyesmit még nem foglalkozott, még olyan. Tanulkozik a káplány úrral. Mariska, hol jár? Hát, káplány úr, megmondom őszintén, úgy, ahogy van. Adott az uram egy krájcart, hogy vegyek egy véka búzát, még őröljem is meg azt, mert másképp. Tedd el a krájcart. Adok én neked egy véka búzát. Majd azt akkor tanulkozunk valahol. Hozz a zsákot! Jó van. Elviszi Mariska a zsákot, bele a véka búzát, elvitette a kapra és a malom. Megőrölték magam, két véka búzát volt, meg liszt Mariska van. Krájcart még megvolt, mert a kapra is visszaadta neki a krájcart. A Mariska ugyan elmegy a kaplan úrra megköszönni a jóságot. Jó van Mariska, de most már meg is kell beszélni, hogy hol tanulkozunk a véka búzai. Jó van kaplan úr, tanuljunk ki valamit. Mariska, te hogy gondolod, hogy volna a legjobb tanulkozni? Hát kaplan úr, az én elgondolásom szerint azt mondja, a Dobron az tisztelendő úr búzája. Jó Mariska, rendben, az hogy, hogy oldanom meg? Majd én előbb elmegyek, mint a káplány úr. Én fél meg a felső végére búzálnak. Káplány úr később jön, a káplány úr várja meg, még én mondom, mint a fűrjecske a felső végére, hogy bevev. A káplány úr azt mondja, hogy puty-puruty. Így a hangra szépen összekerül. Meg volt beszélni, hogy mérlik este felé lesz a... Egy a tisztelendő úr kidélt a búzának a felső végére. Elehelyezkedik. Kaprony úr is tudja, hogy őnek is kell menni a búzának az alsó végére. Mariska meg örvend otthon röhög. A tisztelendő úr a felső végén vár valami. Kaprony úr meg az alsó végére. Sokan arra jön eszébe a tisztelendő úrnak, hogy őnek kell előbb szólni, hogy bevet. Öregesen a tisztelendő úr belekövet. Bevev! Káplány úr az alsó végülő, puty-puruty. Megindulnak, halannak összefelé. A hangra, hogy neve Püt. Akkor összeérnek. Azt mondja a tisztelendő úr, Karpony. Karpony úr, meg a mit keresít? Én, amit a tisztelendő úr. Tisztelendő, mit keresít? Jó, egyen meg a fenn, akkor gyerünk haza.
1: Na most azt szeretném megkérdezni Pista bácsi, hogy otthon a faluban mi volt, amikor ez elhangzott a rádióban?
0: Majd mikor elhangzott a rádióban ez, én mesém a trufába, este persze, másnap reggel, alig hogy kimegyek az utcára, de már ott dömhögnek, volt, aki gratulál. Volt egy egyes asszonyok, hogy meg a, még anyádnak is megmondjuk. Megmondjuk a plébános úrnak, a tisztelendő úrnak is, hogy őket sértetted. Nem vagy katolikus, ne is gyóntassanak meg. Persze én dühöntem érte. Ah, nem is tudom, hogy ilyettem be, hova legyek. Hogy engem a pap se gyóntat, én is katolikus ember vagyok. Egy alkalomkor eljön hozzám a tisztelendő úr, ott vagyok egy délután, egy szerdai nap délután. Beköszön, dicsertes, mindjárt. De én tényleg azt gondoltam, hogy ma nem is gyóntat engem meg a pap. Így mondom, így fogom a tisztelendő komolyan. Talán mondom, gyomondta nyílt tisztelendő. Nem, bocsánat, biztos, nem, azt mondja, ne hallgass ilyen rossz hírekre. Hanem azt mondja, megmondom először röviden, hogy miért jöttem. A tisztelendő úr, mikor hallgatta ezt a trufa mesét, én a másik szobában dolgoztam papírokkal, de a tisztelendő nagyon nevetett. Kiszólt kétszer is, gyere csak be. No, de én mikor be tudtam menni, akkor a tisztelendő nem tudta mondani, hogy mit hallott, mert nagyon nevetett. Máskor is kérdeztem, hogy mi volt az? Azt kérdez meg a Csirmegyi bácsit, én nem tudom elmondani a nevetéstől. Azért jöttem el maga Csirmegyi bácsit, legyen szíves, mesélj el nekem ezt a dolgot. Ami maga nagyon fél van hevülve, hogy az asszonyok mit beszélnek a faluban. Hát elmondtam én a tisztelendő úrnak, hogy volt, mi volt a mese. Lássa Pista bácsi azt mondja, itt ma én megmondtam a híveknek, hogy ne sértegessék magát, mert maga úgy nem sértette meg egy papot sem. Mert azok a papok vagy születtek, vagy nem születtek. Hol volt, hol nem volt. Ez így van a mesében. És a Mariskára gondoljanak a mostani írek, megmondtam neki. A Mariska annyira gerinces nő volt, hogy se a férjét nem csalta meg, se a papok alá nem adta magát, hanem csak, hogy megtréfalt a két papot.

0: Munkat ezt bírtam. Bírtam és jó munkás voltam. Első jövő munkás voltam, mert a cégeknél is mindenütt kaptam kitüntetéseket, munkámért.
1: És nem hiányoztak az állatok?
0: Mi hiányoztak?
1: Nem hiányoznak?
0: Ha.
1: Van éppen elég dolog.
0: Ó, dolog nekik van. Itt van kertem, itt van zöldség, na, és megint van kérben ott krumpli, kukorica.
1: Ezt mind maga gondozza?
0: Ott ki.
1: Maga egyedül?
0: Hát én nem akarom, hogy öreg sem maradjon a főd, akkor muszáj dolgozni.
1: És hogy bírja át a dereka nem jó, mit mondja?
0: Kínoszkodunk.
1: Kínoszkodunk. És mire a legbüszkébb az életébe?
0: Hogy még élek.

0: Akkor kigyünetel, ahol tízszer is bemegyek a pincébe.
1: Tízszer hány deci?
0: De. Megiszok 2 decit, legeslegtöbb, ha 3 decit megiszok. 3 pahárral. És az elég egyszerre. Na. Én sok bort elfogyasztottam az életbe, de én még berúgva nem voltam. Na. Mondom, hogy jó az az ital. Én azt mondom, hogy jó az ital. Borocska jó, borocska jó. De kő tudni, hogy mit lehet belőle.

0: faluban olyan szív volt azok, a nagy utcak, olyan szív fűhes utcak voltak. És nem volt kerít is, nem fittünk semmit, ő ajtónk így volt tarva, Janka voltam, Jan voltam, egész szíje. Nem volt becsukva, nem költ semmit ő fény. Szombaton, vagy vasárnap régen mindenki, nem mi most, sokkal tisztasabban. Mindenki a utcáját meg szépen megöntöztik és összesöpörtik. Egész udvar, azt olyan Jankaknak, a Janyoknak, ó, hát milyen Jany volt volna, akinek a utcája, szemet is. Azt a Janyoknak költ szépen összesöpörni. És tudjátok, milyen szép volt az a fődeszoba. Vagy karikalkot, vagy jankockalkot öntöztünk rá, és az ki volt söpörve. Nagyon szép volt az is.
1: És körül még ilyen kisarga asztalk, ilyen sarga festővel.
2: Igen, ki kellett lenni még padlózva is.
1: Na várjál, padlózás. A padlózásról mondok egyet. Itt borcsinálják, ahol borcsinálják. Azt tudja, nem volt addig, nem voltak padlók. Csak föld volt, és az mind ki volt trágyazva. Tehén trágya volt megasztatva vízbe, és benne egy rongy, és avval szépen, ez egy, de szép volt. Hát a szag elment a szén, és szép volt a talaj. Olyan volt, mint a betonyokban volt volna. És minden háznak volt 2-3 elmebeteg.
3: Honnan?
1: Hát a kórházakból.
3: Miért adták ki őket?
2: Hát kiadták, hogy jobb a kezelés.
1: Hogy jobb a kezelés, és aztán itt meg bevallaltak azért, hogy fizettek.
2: Kaptak pisztutat.
1: Fizettek érte sokat, tehát abból volt a píz. A falunak abból volt a píz. No. És a betegeket jártak megjárni a följebbvalók Nyitráról. Úgyhogy minden hónapon vagy minden 2 évben vagy 3 évben kigyüttek megnézni. Hát ez a Borcsi néni, a szomszédunk, meg éppen törőte a talajt a trágyával. Na és a urak meg bementek, nénike, hát maga mit csinál? Hát kérem alassan, én szarozok. Hát azt mondja, mi az a szár? Hát a tehén trágyat, azt mondja, de milyen szép lesz ez, várjon csak. Képzelj el, 2 hét múlva mindenkinek kikölt padlózni a talajot. Mindenkinek, 2 hét múlva. Ahogyan mondta, hogy kérem alassan szarozok.
3: Na, úgy volt. Hát pedig ez szép.

0: hogy elmentünk mindenfele.
1: Vasarnap délután alig vartuk, elmentünk a szőlőhegyre. Olyan nótákat lecsergettünk egész, csak amúgy csergett a szőlőhegy. Ballaktunk a úton végig, és

csütörtök, szombat, vasárnap. Ezek voltak a lajnos napok. No. Akkor ma este összeszedünk.

0: Jest tak, batko smagowade uczą, szekur momentek.
1: Öt hat legény itt a alszó, öt hat legény, még több is. Liauza tele volt, a konyha tele volt, nem volt hova ülni. Annyi legény.
2: Mikor lángolt?
1: Ha, hát alig vartalak, hogy kettet, de se tisztítjen itt a regementvel. És aztán csak az maradt ott, aki akart jönni, udvarolni, az eszébeszik a többivel, az ott maradt a ajtóba. Kint a ajtóba, becsukta az ajtót, és kívül a ajtóba, ott maradt szórakozni a javommal, a többi elment aztán. Ez is volt valamikor, nem mondjuk, mint most.
3: Ez tényleg szívlan, hogy voltak, megmondom, hogy állva.
4: És azt mondta a öregek, ha fírő, mint a menyasszony, fiacskom, hát, ha angyalok közé, így angyal légy, ördögök közé légy, ördög légy. A rosszak között hiába volt jó, tudjál, mindenki rossz volt, akkor lenyomtak, akkor jobb felszeszítem magad, és ő is vissza tudott pofalszni. Mindig énekültek estalóban is, udvaron is, apám nagyon szépen tudott énekülni, nagyon is. És sokat énekültek, és nekik nagyon erős hitték volt, abból a bajból is nem csináltak soha olyan tragédiát, még a halált is könnyebben vették. Hát úgyhogy ma megszabadult a földi bajtól, földi szenvedéstől, és ott találkozik a ő halottjaival, de ezt lehet, hogy tiszta szívből vitték, tiszta van. Beszélgettek este a maanyikat, főleg télén fontak vagy vártak, és akkor egész estéken sokat beszéltek a gyerekeknek végeségekről, háborúról, szegénységről, és még sok mesét is mondtak. A Luca napján nem szabad volt fogyni, mert a Luca azt nem szerette, a Lucot meg kellett ünnepülni. És nagyon régen az megtörtént, hogy ilyen fiatal asszony azt mondja, hogy ő nem fogom én a Lucát ünnepülni, én fogok fonni, de akkor jártak fonókba, eszementek egy haszó, 5-10 asszony is, és akkor csak egy hazat fűtöttek, és ott fontak, és akkor viccelődtek, mindjárt elment este. De akkor nem mentek a fonókba, és asszonka kitalálta, hogy ő otthon fog fonni, hogy megelőzi a többit. Fonott, akkor ő nem nézte, óra nem volt, és nem tudta menni a idő. Egyszer csak beállít hozzá egy menyecske. És azt mondja neki, no, hát te a nagy ügyes vagy, akkor egy óra az éjfél volt, és egy óra arra fond meg az összes orsót, hozott neki egy kas orsót. Hát, de a menyecske ügyes is volt, még okos is volt, nem mondta, hogy fonja tele orsót, csak hogy fonja, minden orsóra fonja. Akkor ő minden orsóra fonott egy keveset. No, egy órakor beállít a menyecske. No, megfontad a orsókot? Azt mondja, megfontam. Minden egyire fonott, és nem mondhatta, hogy nem fontam még. Azt mondja neki, hogy no, jó van, nagyon ügyes vagy, nagyon okos is vagy, becsapta. De ha jövőre is fogsz fonni, eljök érted, és elviszlek. És mikor kifordult az a menyecskének fő volt öltözködve, akkor ez az asszonka, a fonóasszonka meglátta, hogy lólabai vannak. Boszorkány volt. És akkor rettenetesen megijedt, és azóta többet soha Lucakor nem fonott. És nekem, mikor jön voltam, a szomszéd azt mondta, előre megparancs Margit, mert tudtak, hogy én is úgy szeretek sietni. Ne próbálj fonni, mert elviszel utca. Mondom, dehogy viszel. De majdnem csak könyörögtek, hogy ne próbálj fonni, mert igazán el fog vinni, a jó szomszédok voltak, úgy volt a udvarunk, hogy szembe. Soha volt minden egy udvar, csak olyan kerítiske volt, de olyan jó asszonyok voltak vaskit. És majdnem könyörögtek, hogy ne próbálj fonni. Hát akkor ma, mondom, akkor jó van, nem fogok fonni, csinálok most, de ők azt annyira állítottak, hogy ez megtörtént, és hogy ez igaz volt.

0: するバスケがてコールビクエボートメオンでユタスタンとしおくりんぐフェビタコホボストソウガートンイロコタタンバシンシャントヨコケレティアリオ
1: Miért 4-5 éves korában már fölvitték?
0: Felingem 5. Szóval volt egy csomó sántajú, és úgy hitták, bátyámat Ilonka Ferenc, a járt a fejővel. Akkor én bementem a patakba, jók nem mentek, a nyakot mindenkergettek, mentem halászni, halásztak, és jól káveztek a sántajúk. Nem voltam itt eléhalcsak. Akkor elé mentem júdni, és kérni, hogy jók elértek, és azt mondják, nem. Hol voltál azt az ám, Istenedet, azt mondja, bátyám, akkor jó, ez Zambert. Aztán megkerültek. Na. És akkor még egyszer oktam, úgy voltam, szolgáltam, a Kadicsfaliba voltunk. Majorok, akkor ezt álltam, voltam bajos, akkor úgy hitták az ember karácsony, te ismertetettem, hogy nem. Nem. Karácsony Ferencbának adnak, volt egy ekkora kutyája, de én a felszolgáltam, és nadrág leszakadt róla, akkor már voltam a nyolc esztendős, 10-7-8 mondtam, több nagyobb nem lehettem, elégezze, hogy hát. Nekiálltam, felküldték a hitmán nadrágot, ez a semmi főkülössze. Itt is lehasítottam, ezt a felit is lebőgött rajta, mentem elé, az eszen az így mondták, ezelőtt a kosár, jók mellé. A nagy kutya a lányom volt. Itt a tombomból akkor kiszakadt, aztán úgy megharapott ember, hogy annak egyéb nem volt az orvosság, akkor nem úgy volt, hogy pillanatra menjünk, hogy adjuk tetánusz neki, vagy kutya megmérgezik, vagy nem tudom, mi lesz vele. Neki is a kutyából egy darab szőrt kivágtak, megsütték, vezették, besúrultak, kötték be, és semmi kutya nem ment. Ott hájban meggyomult.
1: Ott maga, gondolom, nagyon.
0: Hát én igen, ez bizony, de még ezt a jó megvárták az Istenben. Például egy kecskét le akarok vágni. Ha esetleg megkötöm a lábát, vagy nem akarom megkötni, nem tudom lábam, hogy ilyen kecskolók mondom, én már van bírok. És hanem a kecskének meg kell kötni a lábát, hanem hogy így szúrom keresztül az úgy bevő ember, hogy mindjárt vágja magam. A jó pedig semmit sem csinál, annak is megköt a lábát, hanem az első lábát a keresztül ütötted a fejetetei, a várámnak, a szúrod így keresztül, és a vérem meg is. Kettőt, hármat rúgsz, vége ennek, akkor meg most akkor kezdjük nyugni meg.
1: A jó az adja magát.
0: Hát aztán, amikor megölt, akkor tehetetlen, mert még ma hova.
1: Na, hát akkor már igen.
2: Ez az egy átérésük van, a jó, az ártatlanabb. Szóval nincsen neki semmi védelkező tulajdonság. Bent voltam a tanyán, 5 darab disznyóval. Abba egy ártán volt, 3 anyas egy fűzőcske. Legöléstek egész nap az erdőben, a makkon. Este későre jöttek elé, de gyanús volt nekem a dolog, hogy amikor a disznyokat anyára elértek, örökké az erdő között valami zaj, hallatszott, hogy valami állat ment. Nem tudtam elképzelni, mi tud lenni. Aztán csak kiszúrt a szeg a zsákból, télbe a disznyokat vágni kellett volna le, a disznyok elhasasodnak. Édesapám se tudta elképzelni, én se. Tehát az idős, egyszer a disznyok annyira meghasasodtak, hogy megmaladszott. Egyiknek 6 darab vadmalac, a másiknak 9 darab vadmalac. Addig barátkoztak, addig szórakoztak, amíg megismerkedtek, a vadkon megcsolta őket. Bétára zsidettes lett. 11 darab vagy 12 darab vadmalac. Olyan gyönyörűek voltak, hogy még ma se felálltam el, mert a sárvás lótát jártam utána. Akkor kellett volna elpusztítsuk, annyi szép sapkát lehetett volna csinálni a bőrökből, hogy megnőttek annyira, megnőtt 80 kilóra. Anyám eladott 2-t nyugodjék csendesen, egy juhásznak. Elresztette őket, egyszer megvacsoráztott a seggel, híj, hogy jönnek, de úgy elmentek, még majd jönnek. udvaroltam a feleségemnek. Vagy bátyám irigy volt, nagyanyámnak a bátyja, hogy mit tudom, mi fájt neki, mi nem. Ha azt mondja a feleségemnek, te úgy gondolkozzál anna, hogy az öreg Matyinak a táta és nehéz ember volt. Jegyőzd meg azt, hogy Farkasnak báránfia nem lesz. Hát én elég tudtam építgetni, hogy ez zámzsén a feleségem, és az öreg lerombolta az egész építményemet, aztán csak én győztem.
1: Nem is volt máshol életibe?
2: Hát, hogy ne lettem volna.
1: Mennyi időt hol?
2: Én a javítóba egy évet.
1: Rossz gyerek volt?
2: Na, fütyültem a templomba.
1: Fütyült?
2: Igen, a templomba.
1: Hát miért fütyült?
2: Azért, mert a pap nem mondta, elég hangosan kísértem, hogy értsék meg a népet.
1: És azt, amit
2: csinált
1: még, azért nem vitték el javítóban, nem hiszem
2: ezért
1: az egyért.
2: Hát, mert ott még kézben más egyéb is, tehát az is szokták megbüntetni a fiatalt a fűtjéről.
3: Igen.
2: 58-os években volt, május 11-én. Karaván muzi volt. Ugye, mint gyermekek voltunk, akkor még szóváltás, és a szóváltásba kért egy kicsi kelemetlen megzavarás. A zavarás után pedig akkor volt a huligán törvény fellépve, aztán azt alkalmazták, és bevittek Szent Erzsébetre a fegyházba egy évre.
1: Ezért fegyházat kapott?
2: Igen, bizony, mert a törvény, a román sújtotta a magyart azért, hogy ismerje meg a nemes lelkit.
1: Milyen volt ott a fegyházban?
2: Erős volt. Minden reggelre puliszka lé volt, nem volt rossz. Mert az nem bőle, a négy vágyott, az is jól esett. Hús az marha pocór volt.
1: Ami?
2: Marhának a gyomrának a emésző része. Tetszik érted. Ez volt akkor, annál különvétele nem igen volt, mert a rab csak annyit érdemlett meg.

0: jaartan annyira kezdeményi ide a falnakot. Például a két labros ordított jött nekem, hát azt hittem, hogy belé halok, akkor jegység volt. El lehet képzelni. Olyan magas volt, hogy 3 méter magas volt, hogy felült állva. Két hátosú lábbal, és ordított a szája, kitartott a két első lábbal egy kalimpát.
1: Aztán meggondolta magát?
0: Hát én is ordítottam, jöttem be úgy, hogy akkor elmentünk, mentem fel az árgyon egy tanyánkon. Mentem, hogy ez a kicsi patakocskó folyik, nem tudom, tetszett-e arra, felítja ezen a medencén. Menjek, hogy elrögélek, hát a patakocskó, a vadak nyomát örök, én szoktam figyelni. Hát látom, hogy a vad is nyom rá van a patakra. Gyenge jég volt, hát elég az, hogy betörött, nem törött, azt már nem tudom, hogy pontosan. Megsírült. Vissza onnan jött. Figyelem, hát egy nagy tőzfánál megvan ahhoz, hogy leskülődik elé, hogy leskülődik el. Egyált kiállt, most megint is visszamett a bozót fel, ez 62. Telin volt, januárban lehetett. Hülyel a katonák, ezt az utat akkor építették. Hülyel a katonák, ültöztek az úti munkások. Akkor le, egy-kettőre a falutól, 2 kilométerre úgy pontosan. Lerohantam, én kerestem az árdészt, akinek puskája volt, hogy lövjék meg. Az árdész az elment volt már a szolgálatban. Volt egy másik iparos, az a községi árdő őrült, annak is puskája volt, leadas. Aztán az jött, de akkor vette, hogy nem is gyakorolt volt a lövéshez. Reölött, talált egyszer hátgerincén, egyszer tompon. Visz jó megvadult, kerültünk egy kicsi mezőcskéres. Én ordítottam nekik, amin hőni, nagy posztunk kobaltot ráztam. Egyszer a fejét megcsavarítsa a farkát, felkondolítsa az irány neki. Nekem vette az irányt, ahajtott egy bozótos bokor. Én a pillanatira felkapaszkodtam rajta, akkor a felállott két lábos az ő, óras az én gumicsizmám között 15 centi távolságban. Sárga szemeivel a fának a lábát, itt nekített a zsönsjárvus, hát pillogtatok mindig a kenom, hogy járni. Hát, kiálltam a vadásznak, jön ide ember, mert behájba lehúz róla. Hát nem jött a vadás, ez hát is jó, ugye. Hátulsó lábán tomplobés kapott volt, az leereszködött. Másikra voltunk majd négyen. Másikra kiálltam a barátomnak, húzódjál, mert mindjárt te is bekerülsz a fáros, azon másoktól egy sugárkod, az ágok törtek le, olyan rettegés volt az egész dolog. Sapkája leesett a fejébe, és így öngörgette a fejdén a sapkát, mint a akarta volna enni. Elég az az aztán. Zavartuk, mindaddig egy óra hosszát. Egyik iparos aztán hazafutott golyóvécs, hozott friss golyó, és meglőtte aztán a zárdés. Így jártunk ott a vadászattól. Hát rengeteg ilyen dolgom volt a vadakkal. Még legény voltam, juhászkodtam. Itt a falu végénél őröztem éjjel, így lefeküdtem. A kutya úgy meglepően ordít. Hirtelen felszöktem, magammal egy tettem volt egy karót, így mondják, amivel a lejszát megbiztosítsák, a jóknak a kollátja. A kutya úgy ordított, tehát hatalmas farkas. Ott van a kutyával szemben. Én nem szólottam semmit sem. Ott vágtam a derekára, hogy a dereka áttörött a farkeresztje. Többet az utára nem tudott felállani. A kutya ott fogott, a kutyát elkapta, és visszavágta az utára. Az orrára ott vágtam, a kutyát elengedte, és reggelre összeszedte magát, az éjjel volt. Elúszúszott onnan körülbelül a 100 méterre, de csak az első lábával tudott kapaszkodni. Reggel egy keresztbe tettes, nézem, hát most ha szökne, az akkora tartott a száj, hogy a meccé fogai közé így az araszon beférni. Nem vagy a kép itt akar a gégét elkapta, hogy itt a szakasztani. Lefuttam az árdészhez, mondom neki mi a házat. Egy-kettőre kerékpáros, az felfutott, vagy felkerékpározott, valami eszközzel őrsz, aztán a fejre kettőt vágott az óra. Na vére kifolyt, akkor lejúzták ide a falu köz is. Megnyúzták, beadtuk az árnyészet, hivatalozó bőr is adtak volt 300 lányt a bőré prémium.
1: Nem megmutatok, hogy képet csinálok,
0: valahol a képes volt.
1: Na de hát, hogy mert maga oda menni, mikor a kutyát várta jobbra balra?
0: Az ember tudja, beléli magát, hogy már az egyik a másikkal megbírkozni. Nem bírkozik meg? Két ember ott nem megbírkoznak. Hát az embernek az a munka kötelessége. Ahol amiben a juhok korlátozónak, úgy mondják nálunk, kocsak.

egyszer egy ügyvezasszony. Ó, tenni, asszonynak három világszép leánya. Egyik szebb volt, mint a másik. Majdnem olyan szépek voltak, mint én. De mindegyiknek volt egy kicsi rejtett hibája es, éppen úgy, mint nekem. A legnagyobbik leánka olyan tyúkszemű volt, de olyan tyúkszemű, hogy az orránál tovább nem látott. A közepső leánka, jaj, annak meg egy kicsit lütő volt az esze. Mikor az elkezdett kacagni, nem bírta abba hagyni. Meg kellett tőle bolondulni. De a harmadik leánkának es volt egy kicsi rejtett hibája. Ameg csepű nyelvű volt. Nem lehetett érteni a szovakot, hogy mit beszélget. Na hát, szegény asszony hót meg a bánattól. Ott volt a nagyrakás leányos, nem tudta őköt férhez adni semmiképp. Hogy honnat nem, nem tudom, egyszer oda keveredett a faluba egy jóképű kanászlegény. A legény minden reggel hajtogatta a disznyókot a falu vége felé. Az öreg asszony meg nezegette. Elgondolta magába, én Istenem, de jó volna, ha valamelyik leánkámot feleségül venné. Egy reggel az asszony erős szüvet gyűtött, s kiereszkedett a kapu elejébe, s neki szólott a legénynek. Hallod-e, édes gyermekem, én azt halltam, hogy te árva vagy, s tudod-e, nekem olyan gyenge szüvem van, úgy sajnálom az árvákot, hogy hasad el a szüvem miattik. Tudod-e, mit gondoltam? Én azt gondoltam, hogy minden reggel kiteszek neked ide az ablakba egy jó pohár pálinkát, s te gyere, ides, idd meg, jó lesz-e. A legény egy kicsit olyan süsű féle volt, azt mondja az asszonynak, jóha! Na, úgy es lett. Minden áldott reggel az asszony kitett az ablakba egy jó nagy pohár pálinkát. A legény odament, megitta, jó kedve kerekedett, jó nagyokot rittyentett az ustorával a disznyóknak a hátuljára, aztán ment a bajába. Hát, így ment ez egy hétig. No, amikor egy hét eltőtt, megint csak kiereszkedik az öreg asszony a kapu elejébe, s megint neki szólott a legénynek. Hallod-e, édes gyermekem? Úgy megtetszett nekem a te magaviseleted? Te fiam, mondok én neked valamit. Van én nekem három szép leányom. Egy este el kéne gyere nálunk Guzsajasba. S ha valamelyik leányom megtetszik neked, én neked adom. Te fiam, adok neked földeket es meg, marhákot es. Én olyan gazdag embert csinálok belőled, hogy nem lesz még egy olyan a faluba. Jó lesz-e? Azt mondja a legény. Jóha! No, a legény beígérkezett a leányos házhoz Guzsajasba. Amelyik estére ígérkezett, azon a napon akkora sütésfőzést rendeztek a háznál. Majd leégett a ház. Süttek egy kemence kalácsot, megmézeztek egy évek pálinkát, s még a makkakast is levágták. No, mikor készen voltak a főzésvel, neki a leányok öltöződni. Favirág rokolja, lájbi, fejéring. Mindegyiknek béfonta a haját az édesanyja, langszimpántlikát kötött belé, s aztán leütette a leányait egy padra, s kitanyította őket sorba, hogy mit csináljanak, ha idejön a legén, ha férjhez akarnak menni. A legnagyobbik leánkának, amelyik olyan tyúkszemű volt, azt mondotta az édesanyja. Nézd csak ide, édes leánkám! Én ezt a tőt ledöföm oda ne az ajtósorkához. Ha idejön a legén, te mondjad azt, hogy nezzen csak oda, édesanyám! Még reján mondják azt, hogy tyúkszemű vagyok. Ne lámpa világnál es megláttam a tőt a sorokba. A közepső leánynak, amelyik olyan kacagós volt, azt mondotta az anyja. Te el ne kezdj kacagni, mert meg es nyuvasztalak. A legkisebbiknek még azt mondotta az anyja. Te meg ne szólalj,
mert én valamivel úgy bédugom a szájodot, hogy soha többet meg nem szólasz. No, a leánkák erős szerettek volna férhez menni, s ezért erőst fogadták, hogy mindent úgy tesznek, ahogy az édesanyjék tanította. Setét lett, jött a legény, az öregasszony szögdösödött a pálinkás évekvel, rakta a nagy kakas cubókokot a legénynek a tányérjába, gyúrta belé a kalácsot. Úgy jól tartották azt a legényt, hogy annak még a hasa esfére állott. No, mikor a legény jól lakott, egyszer csak telereszkedik a padról a legnagyobbik leánka, s megszólallott. Nezzen csak oda, édesanyám! Még reám mondják azt, hogy tyúkszemű vagyok, ne lámpa világnál megláttam a tőt a sorokba. Jól van, édes leánkám, vedd fel, s tedd a helyre. No, a leán odament a sorokhoz, valahogy kitapogatta a tőt a kezeivel, feles vette. Igen ám, de mikor a legény bejött a házba, a fejéről a kucsumát rejtette az ágy tetejére. És most, hogy szegény leán elhaladott az ágy mellett, a tyúk szemeivel nem tudta kivenni, hogy mi van ott. Azt hitte, hogy a macska kondorodott oda fel. Oda menjen, azt mondja a kucsumának. Kátsz le innet, te szégyentelen! Akkora pufot adott annak a kucsumának, hogy az beesett a ház közepébe. Na, egyeb se kellett a közepső leánkának. Neki kacagni. Halljátok-e? Szegény legénynek a lábai a földbe gyökereztek. Csak állott, a legkisebbik leánka csak hallgatott, de egyszer aztán az se bírta tovább, megszólallott. Ó, de éde tanám, én nem toltam temmit, most én menek férhet. Hát erre szegény legény úgy megejedett, hogy neki ezt a csepűnyelvű leányt kell feleségül venni. Úgy megfutamodott, hogy lehet ma még mind fut, s a leányok ott maradtak rakáson vén leányon. Senki el nem vett feleségül egyet se. Legények, mikor megnőttök, menjetek oda, s vegyétek feleségül őket, tük!

0: a gyerekeket szigorú bánni most. És a tanítók is szigorúbb voltak. És ha mégis valamelyik szülő egy csepet hanyagult, akkor a tanítók elmentek megnézni, és nagy szidást kapott a gyerek is, és a szülő is. De akkor a tanító, a pápa és a bíró, azoknak volt tekintélyek és a előénekesek, akik a templomba, annak akkor mindenkinek nagy tiszteletje volt, amit a tanító mondott, az szent volt, és nagyon szót fogadott.
1: Mikor első másodikba jártam, akkor ott Silló Bálintnak hívták, no, az idősebb tanító bácsi volt. Hoztangat a utolsó években, akkor meg volt Rotko Elemér, neki hívták őt, az tanító. Ez nagyon jó tanító volt.
2: Ezzel a tanárral mi lett?
1: Tessék?
2: Ezzel a tanárral mi lett?
1: Azzal meghalt.
2: Hol, mikor?
1: Na, nem is tudom, mikor, melyik évben.
2: Nem itt halt meg.
1: Hát ha nem itt halt meg, de meghalt. No.
3: Mikor gyilakok voltunk, hát a tanítónkot elvitték. Rotko tanító.
4: No.
3: Az nagyon erős, igazságos tanító volt, nagyon. Igen. Embereket eszeszette, akik tudtak énekülni, és estéken eszeszette oda iskolába, és énekeket, tudom, mink a... Még ott Boszoronot laktunk, és a kamrába aludtunk, és apa, amikor hazagyütt onnan, mikor a ének, úgyhogy minden héten háromszor volt, háromszor tanította. Mikor hazagyütt, hát anyámba ott énekültek a ágyba, és én meg ott mellettek, ott én is ott aludtam. Ott mellettek, és meg is tanultam minden éneket, szentesség nekiket. Hát... Egyszer csak jöttek a csendőrök, a tanítói, és...
2: Iskolaidő alatt?
3: Mink is ott voltunk. És...
2: Szlovák csendőrök voltak?
3: Szlovákok. És az összes falu, képzelj el, az összes falu itt volt kaszalkva, villalkva, mindenbe. Azt mondták, hogy ők nem és nem engedik. Hogy ők nem engedik, hogy a tanítójukat elvigyék. Az olyan borzasztó volt, a diákok meg mind ott voltunk, körülötte, és aztán ő fölött, itt volt az a fos kamurai. Tudod, itt a sarkon? Sarkon volt a fos kamurai. Ő fölött azt mondta, híveim, nagyon-nagyon köszönöm, hogy így értem búsónak, vagy így nem engednek. De csak engedjenek el, mert ha ennek a két csendőrnek nem engednek el, ugye tíz is, és úgy is elvisznek, mert én ma be vagyok arról, be vagyok adva, és ma én nekem muszáj elmenni. És még a plébános, még itt volt hittanunk, Pograrról a plébános, és arra is róla mentek, hogy biztos ő adta be, már is olyan szóval kérdelmű volt azért a Nibli. Hát aztán mégiscsak elvitték, mivel ő megkérte a népet, hogy ne lazadjanak, hogy hagyja akitet, hagyj menjen eleve két csendőrnek, hogy a két csendőrnek nem engedjék el, hogy akkor gyűjt de 10, még 20 is, és hogyha őtet ma úgyis elviszi. Na és neki mentek a papnak. Neki mentek, hogy ő dobatta ott a hatalron, ott dobtak a hatalron.
2: Hova?
3: Magyarországra. Ott dobtak.
5: Ezt akarom mondani, a mi papunk, a Nibli, az állítólag elvitték a Kalvariak alá a csendőrségre, és egy héten bele meg volt. Erős, hatalmas ember van, 120 kilós, nem tetszett hallani? Na, nem volt szabad szentmisét tartani úgy munkanapon. Na, és elment Bodokra, nem fogadott szót, és tartott misét. No. Beadta a kitet, és elvitték, hogy nem fogadott szót, és annyira megkínoztak, no, belehalt.

a szlovák vallam alatt nem szabadult megszólalni magyarul. Rakia voltak, akik olyak voltak, hát nem mindenki sok magyar volt még akkor nyitran, de a szlovákok akkor olyan nagy szárvaik nyújtak. Rakia voltak, hogy ne beszéljenek magyarul, hogyan gyűnáróni. Szegény anyám nem tudott semmit, mikor osztana a Janka voltam, ma engem is szerettem arról is elküldött. De én ma tudtam olyan pár szót, hogy, no, hogy jó, hogy tessék, még mibe kerül, még nyékszapacs, még ilyeket ma tudtam. De akkor még az volt, hogy katasztrofális rendszer volt ma. Mondjuk egy kiló almának 20-30 korona volt arra, úgy így attól, hogy milyen. Akkor gyütte ellenőr, és szóval lekicsinyítette neked a arat 3 koronára. És egyszer Janka voltam, 15 éves anyám, azt mondja, Margitom, ott van sok alma, szedjé, vidd el, és vegyél magadnak, amit akarsz. Hát én leszettem egy zsák almát, nem is tudom, ma valaki gyűjt szekérén a rokonyok közt elhozta. Hát oda gyűn a ellenőr, és nekem, hogy 3 koronái. De azért, hogy én sokat kírtam, hogy 20 koronát kírtam, akkor most tőlem elkobozza 3 koronái. Tőlem elkobozta, és őnek a rokonja, hogy arról a 30 én nem tudom, hunnaszunta a kasszonyok ma, akik jobban ismerték. Aztán, hát ma másodszor anyám, hogy csak vigyél, Janka, lehet, hogy azt mondja, de nyavolja, nem viszi oda azt a ilyet olyat. Hát akkor vittem. Asszonyok, ha ma voltak után okosabb asszonyok, azt mondja, tudod, mit csinálja a Janka, akik ma mindig jártak. Hát gyűn a fiánc, kiabalja, hogy gyűjjenek almát venni ingyen, gyűjjenek almát venni ingyen, nem kőérte píz. Akkor sereg lettek asszonyok, és én mértem almát. Mértem, hát mondtam, ma mindegy, vigyel az a rabló, vagy a szítosztom itt az asszonyoknak. De asszonyok azok tudtak, hogy én mit csinálom, és szépen, mikor ő elment nekem a pízt, hát lehet, hogy egy-kettő volt bennek, aki nem adott pízt, de nekem mind odahoztak a pízt, ahogy a rendesen jár, ma sajnáltak, hogy szegény Janka ide kínoszkodik.

0: nem minden házna volt, egy vagy kettő, és a nagyok eleként 5-6 tenni volt.
1: Ebben a faluban, ha nem volt Janka kezeli bácsi, minden házna 30, 40, 20, 10, hogy kinek ugyanis ma olyan 5 éves Jankaknak ma libakba költ járni. Gondoljatok még, hogy ma főkedtem, még 10 évesen voltam, 8 éves, 5 órakor, 4 órakor, ma hajnalba mentünk a libakba, mert meleg volt, és akkor általán büszkék voltunk, hogy olyan korán megyünk a libakba. Hát ott még úgy szoktunk jazzani, hogy a úton nagy por volt, és ugye a libak legeltek, akkor a Jankak eszé mentünk, és a úton ilyen vastag volt a forma, sok szekér csinált sok port, és a porból csináltunk várát, csináltunk házat, akkor szaggattunk virágot, akkor a szép virág volt a menyasszony, a csúnyabb virág, a Janka, igenis virágból volt a gyerek.
0: Mikor gyerek voltam, és ma bírtam valamit mozogni, akkor mi nálunk paraszt család volt, én édesapám paraszt családból származott. Na. És akkor nékünk reggel, ahogy fölkelt az ember, akkor kölyött a otthoni munkát, ami rám volt bízva, elvégezni. Na. Mikor kicsin voltam, Baromfi körül. Mikor ma nagyobb voltam, akkor istallóba. Meg kellett pucolnom a teheneket, a csikókot, és azután mehettem iskolába.
2: Na. Akkor ki kellett almozni reggel?
0: Igen, igen, igen. Kitakarítani az istallót, megajrozni alattak, megetetni őket, és mikor a stangat meg voltak etetve, akkor a stangat.
2: Azután mehettek iskolába.
0: Igen. És mikor hazajött az ember, és úgyhogy hosszabbak voltak a napok, akkor dőlt, akkor megint kertbe, határba. Na, mentünk dolgozni.
2: Nehéz élet volt, vagy pedig mindenki úgy jött, ahogy maguk?
0: Nem volt nehéz élet.
2: Nem volt nehéz?
0: Nem volt nehéz élet, de meg voltunk szokva. No. Úgyhogy akkoriban a gyerek, mikor ma bírt, akkor ma ráfogtak otthoni munkát.

0: van, hozom, je ziet. Van, nekem.
1: Eladja a bort?
0: Nem.
1: Hát mit csinál?
0: Megiszom.
1: De ez a hatalmas szőlő egész onnan körmös körül.
2: A fülvegyen volt ez a spanyitalbannak ültetve, nagyon régi, ami elállt egész tavaszig, májusig.
1: Hát itt mindenki, ha ő légy, hanem...
3: Sokor betegek szépen, de tényleg...
4: Antárió. Az azt a savanyú, nagy alma.
3: Savanka a salma, de nagyon aztán jó ízé volt.
4: Volt ez a ranétalma. Még olyan piros, belő is piros volt, kívül is piros volt, szép, finom
1: volt. Nyári piros salma.
4: Korály alma volt, piros, síkos, sárga. Hát már most kimondták. Nincs.
1: Hatalmas divófok.
2: Megy, minden gyümölcs volt, minden.
1: Korály cseresnyi, aztán volt, ami hallják szerint, a ropogós cseresnyi, fekete cseresnyi, az ma majdnem aratási. A hatalmas cseresnyefa voltak, hogy hordószamra szedtük a cseresnyit, és a piacra a szebbit gyalog. Hát 12.
2: Aztán megint savanyú szedet.
1: Savanyú.
2: Óriási hatása van a szívbetegekre.
1: Május elején fölülti a cseresnyefára, és ma ettük egész a gyümölcsöt még karácsonyig.
2: Régi körötapák, olyan óriási magosság, hogy
4: milyen íze volt.
1: Jaj, azt meg se lehet mondani annak a szivalnak, akkor milyen íze volt. Majdnem minden haznal főztek pálinkat itthon. És ezt annyira tisztelöm, hogy bármilyen ellenségek voltak, senkit ebben faluban nem jelentettek.

0: és a gyerekek iskolába, nem szalom is kenyeret vettünk, puszta kenyerkét, vonunkkal a kenyerkét a ruhába. Tettünk hozzá, mikor milyen gyümölcs volt, és az volt még a vacsora is.
1: Az ma nincs. A park nagyon lebetegedtette. Teljesen kivesznek a park. Újság is írt róla, a televízor állandóan publikálja, hogy csak kivágni azonnal is likvidálni kell, és eltüzelni. Másság is hívod nincsen.
2: Van nekem itt a kertben. Szilva, alma is, körte is.
3: Ma kell permetezni.
2: Permetezni? Nem permetezem.
3: Nem permetezni?
2: Nem, mert nem tiszek rá, hogy nincs is rá időm. Na.
0: Hát ezt a részét elvitte
1: a szántóföldek
0: már most. Szántó kihurcoltak a falkot, azt átámmal.
3: És vágtál?
0: Kivágtam.
1: A jó fát? A jó fát. Minden kihurcolt.
0: Hogy
4: mondom már kislalmát, Irmuskán, gyere ki, gyűnnek a orvoszok, szaladjunk utcára, mindenki a utcára.
5: Itt jó, jó volt.
4: Itt jó, jó viselkedtek, legalábbis.
5: Fiatal ember, szalember, 190-195 cm körül lehetett moszkvai. A rózsafüzért mutatta anyámnak, hogy mama, topomódi, az segített. Mert hogy ő nem lő lefele, csak föl a levegőbe, hogy ő nem ismer ellenséget.
4: Istenem.
5: Ellenséget nem ismer, de hogy na, olyan moszkvai volt és olyan finom gyerecske volt. Voltak nagyon elmaradottak is, hogyan a fogpasztalt, törőt a kenyérre, no. És azt mondta, hogy karasó, karasó.
3: Ízlet neki.
5: A másik, no.
4: Ízlet neki.
5: Ízlet, hogy karasó, az a kaladont fogpaszta volt akkoriban, vagy a...
4: No. De akarták, hogy jó, ilyenek,
5: elmaradottak voltak.
4: Elmentek a kurinba, leszették a tyúkokat, és vitték a mamának, hogy mama...
5: Volt olyan is, automatva bizony... Közeljék lőtt, igen, és fölkölött puszolni a mamának, no, és... De ez a moszkvai... Az annyira lelkiismeretes volt, becsületes volt, no, hát...
4: Hogy amit esznek, mindenki azt adjon annak is. Ő azért valami velikjel volt azért az a...
5: Parancsnok.
4: Parancsnok.
1: Különös parancs volt egy ezredestől, hogy semmi bántódást ne csinálnak. És ha kérnek valamit, akkor megfizetni. Tojás, bor vagy ilyesféle. Volt egy hát nagy ugye tanító, nem tudom, hogy tanító volt ukránat. Nagyon volt, van becseres ember volt.
0: Nagyon szép szal ember
1: volt. Nagyon.
0: Csak ugyan ők majd sokat voltak Magyarországon, pár szót tudott ma a magyarul. És anyám azt mondta, hogy jaj, de szép szal, gyerek, de kar összezik, hogyha még elvész a fronton. És megértette, azt mondta, hogyha tetszik neki, hogy adja hozzá a anyát, a Borisunk is. Anyám az mindjárt mindig azt mondtam, a németek is rá, testvéremet meg a kírték. És mindenkinek azt mondta, hogy jó van, fiacska, majd ha el van háború, gyere el, és ha fogtok tetszeni egymásnak, jó van, és ennek is azt mondta, hogy jó, hogyha el van háború, jön, kiressen meg, és hogy nem mondta, úgyis tudta, hogy nem jön az soha egyszerűen. Amikor sok kódos volt gyerekek, volt énekes kódos, volt imádkozó kódos. Előtte van az a kép, azt mondta, hogy a karja volt lábatlan, és ő még van, no, szegényke volt. És volt neki kisbabója, milyen szép, és azt így hordta, helyet adtak a babának, hogy itassa még kenyerkét. És mindig elénekült egy verszakot, akkor ment a másik falszot. Tavaszkor, mikor jut ma a gyerekek, kiszaladtunk a utcára, és ma az a baba úgy fejlődött neki ma. A szív, piros sárca, úgy reggelre elég, úgy kicsit tejtett a hideg. Nem sajnáltak a kódusoktól. Vagy egy pár koronát.
1: Tojás, élelmiszer.
0: Karaj, kenyeret, vagy babot, vagy lisztet is. Akkor jut a drótos. Ma itt fönt volt a kódos, ma lent a drótos.
1: Ilyen.
0: Anyám azokat is, ha díjben volt, akkor szedett nekik jót annyi levest, jó karaj, kenyeret, vagy reggel még egy nagy gépre jó meleg tejet, jó puha kenyeret, ha sütöttünk. De hát hasznos munka volt az is az. Most annyi edényem van, és ugye kellene legalább a hallatuknak.

0: Kedves bátyám, nagyon örülök, hogy végre elérkezett az a pillanat, hogy a Marika kijutott. Csak nagyon sajnálom, hogy én nem tudok ott lenni. Jobban szerettem volna, ha együtt mehettünk volna. Legalább olyan rövid időre, mint Bécsbe voltunk együtt. A tengerparton egy pár törpeharcsát foghattunk volna együtt legalább. Vigyázzatok Marikára. És nagyon szeretném, hogyha egészségbe, erőbe viszont látnánk egymást. Béla bátyánk nagyon gyenge, rossz állapotban van. Lehet, hogy nem is éli túl ezt a krízist, amivel most van. Hajas nényem mi kapitány. 80 éven felüli, túl fog élni egy baturzsálemet is. Csak sajnos a gyerekei azok mind ellenségeskednek, éppen úgy, mint ahogy volt a családban egy-két eset. Ő megcsinálta a rosszat. Ugye a Dezső elvált a feleségétől, külön vannak most is. A Margita minden, az kaszár is a szerencsétlen. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz vele. Elváltak Fejdrem Gyurkától, az elvette a Sánta tanács titkárját, azt hiszem, talán te is ösmented azt valamikor. És kint van Németországban a Gyurka. Úgyhogy csak 6 hónapon kint jön haza. 6 hónap után lehet hazajönni nekik. Jól keresnek. Egyébként jól vagyunk. A két jár Bótos most már itt a faluba. Kac nyugdíjba ment, Erzsika a főnök, Katit hazahoztam a szakácságból, itt vannak, együtt dolgoznak. Gondolom, hogy talán itthon jobban megértik egymást, mint egy idegent hoztunk volna hozzá. Hát a többi részletes dolgot Marika majd elmondja, én még a gyárba járok mindig, még van 2 év. Május 7-énhez 2 éve van, és akkor jövök nyugdíjba. Hogy mennyi lesz, kevés lesz, gondolom, hogy olyan sok nem lesz, de hát úgy takarózunk, hogy a pokrok cél. Szőlőt ma permeteztük meg, itt vannak Marikáék, és nagyon kedves ösmerősök onnét Leninvárosból, segítetek permetezni. Velek csináljuk ezt a felvételt is a magnón most úgy, hogy hallom, hogy hát az Erzsikével jól megvagytok, hát remélem tovább is jól lesztek. És kívánom azt, hogy hát ezt a kis időt, ami hátra van még, hát már békességbe töltsétek el együtt. És legyetek boldogok. Még egyszer azt kívánom, hogy erőbe, egészségbe üdvözölhessétek egymást, és ha mód és lehetőség van rá, hát szeretnénk itt lalkodó viszont látni egymást, hogyha ide jönnétek Erzsikével együtt. Zalkodon nagyon sok az újság. Rengetegen meghaltak. Hullanak az emberek, éppen úgy, mint ősszel a nyárfáról a levél. Az öregekből, az ösmerősökből alig van egy pár. Gabrik is olyan beteg, éppen olyan, mint hadmezei. Lehet, hogy egy időben fognak elmenni. Kossuth még megvan, de ő is már csak éppen, hogy lézeng. A Simon komám felbukott az úton, meghalt. Juhász keresztanyánk, Brilló Mari néni, ösmered biztosan. A 2 héttel ezelőtt jött a templombóki délután itt a kapu előtt. Felesett, meghalt. Eltemették. Szegény. Az öreg még kapitány, az öreg juhász. Azt mondja, hogy hát annyi huszát vágott, annyi kozákot vágott le, hogy a pióva sűrű volt tőle. A kardbicskával idevágott, odavágott. Még 2 hetenként az öreg konkolya eldanulják a nótát a kocsmába. Ilyen 2 öreg ember ritkán van a faluba, mint az öreg. A A három falu most már össze van csapva itt is TSC-be. Egy TS lett, Zalkod, Vis, Kenézről össze van csapva, de úgy hallom, most már még ezt is meg fogják szüntetni. És Sáros Pataki nagy, Bodrog közi termelőszövetkezet, vagy állami gazdaság, vagy nem tudom milyen nevet fognak megadni, az lesz, hogy ez mikor fog bekövetkezni, azt nem tudom. De valószínűleg tartom, hogy hát ez be fog következni, mert másütt már csinálják. Én is patronáló vagyok a kohászattól, a kenézlői TS patronáljuk, a Nemes Acél Kovács műhely részéről. A kohászat részén, keretén belül. Hát... most... a májusi esők, ezek azt mondják, hogy aranyat érnek, de hát ez bizony, ez már több az aranynál. Már nem kellett volna ennyi belőle. Víz áll minden területen, hát a szerencse az alkodon, hogy homokos a terület, ha eláll az eső, úgy ahogy ösmerjük, 2 óra hosszú múlva lehet kapálni. De másütt az összes határokban mindenütt eső áll, vagy víz áll a területen. Reméljük, hogy hát meg fog szűnni az esőzés, most már napsütéses idő van, azért lehet permetezni is, és bízunk abban, hogy hát a szőlő, meg más terményekben is elég jó lesz ez az esztendő. A múlt évben is volt egy kis jó rizling, furmint, meg ilyen vegyes, ami volt az öreg szőlőbe. Meg telepítettem is hozzá. Még mindig abból kocintunk majd az egészségedre, az indulásra is. És Marikával majd küldök egy litert a hazaiból. És majd kocintok az egészségünkre. Induláskor, meg már most készülőben is mindig kocintunk a te egészségedre is. Hát, kívánok sok minden jót, boldogságot és hosszú életet, vigyázzatok magatokra. És ismételten azt mondom, ha egy mód és lehetőség nyílik rá, a viszontlátásra itt zalkodom.
1: Hát csókollak, kedves öcsém, régen találkoztunk. Lehet, hogy már én velem nem is fogol, mert már én nem vagyok mai gyerek.
0: Most már búcsúzóul, és a rokonság keretén belüli befejezésre. Én is szeretném azt üzeni neked, hogyha a viszontlátás örömébe Zalkodon találkozunk,

تحط تزالي شمون تا فيينا ايدش فيينا رشتي ايدك كايتك فيش اجادي هاروم لاجي فيلتوت اجين بس غجابو ودالافتوك تاكا تيس هز مند والامي بتاك لاجاك يول بيتتاك و فسوي كلاوش بوش وصفاكتاك ايج ووت از اجيك نابرول ا ماشيكرو Úgy el volt keseredve a szegény ember, hogy azt se tudta, mit csinál. Egy este felé hazajöttek a feleségivel, s mondja a legényeknek a szegény ember, édes fiaim, mi lesz veletek? Mindenki fut, dolgozik, ki már el lát, csak ti nem mentek sohova se. Olyan restek vattok, hogy még a dolog temetésére se tudnátok elmenni. Kinyílott a szemik a legényeknek, s azt mondja a legidősebb, lássa, édesapám, oda elmennénk, a dolog temetésére oda elmennénk. Jól van, fiaim, reggel beszélgetünk róla. És mikor reggel lett, ameddig a szegény asszon megfőzte a fazak faszújkalevest, addig a szegény ember odahitta a fiait. Arról volt szó az este, hogy elmennétek a dolog temetésére. Hát jól van, itt van egy száldeszka, egy gyalú, mondja a legidősebbnek. Mire estére hazajövök, egy olyan szép koporsót csinálj, hogy mindenki megirigyelje. Te, mondja másiknak, itt van az ásó. Ássál a kertünkbe egy nagy sírt, hogy aki meglássa, megirigyelje, hogy az a sír milyen szép, hogy a dolog jól érezze magát benne. Te, mondja a harmadiknak, ott van a malteros kalán, ott van tégla, kövezd ki, mintha egy kripta lenne, hogy jól érezze a dolog magát benne. És mikor hazajövünk, szólunk a harangozónak, egy kurtacskát harangozzon, a papnak, a sakántornak, idejönnek, és annak rendje módja szerint eltemessük a dolgot. Én is öreg vagyok már, anyátok is, dolgozzon a Herko páter, nem dolgozunk mi többen. Aval a szegény ember mosolygott a bajussza alatt, és elmentek a feleségivel a mezőre. Hely, a legények, hogy örvendtek! Eltemetik ők a dolgot, ne hallják örökké, így dolgozzál, úgy dolgozzál. Eltemetik, s kész, vége a dolognak. Amelyik koporsót kellett csináljon, elkapta a gyalut, a deszkát meggyalulja, de mit csinált, mit nem, az ujját elgyalulta. Amelyik sírt kellett volna ásson, az ásóval a lábujkáját levágta. A harmadik, amelyik a malteros kalánt forgatta, s a téglát. A téglát úgy ejtette a lábára, hogy a lába eltörött. Este, mikor hazajött a szegény ember szegény asszon, mind a három legényt sírva találta. Na mi baj, édes fiaim? Hát így csináltátok meg a parancsot? Hogy temessük el a dolgot? Elpanaszkodtak, hogy mi történt velük. Na lássátok-e? Mondta a szegény ember. Tanulás nélkül semmit se lehet. Menjetek el, s tanuljatok mesterséget. Így a legidősebb elment asztalosnak, a másik elment kubikusnak, a harmadik elment kőművesnek. És úgy megtanulták három esztendő alatt a mesterségiket, hogy amikor hazamentek, ők is kacagták, hogy milyen buták, restek voltak, hogy tanulás nélkül akartak boldogulni az életbe. Aztán ügyes legények lettek, és még ma is élnek, meg nem voltak. Ez tiszta igaz volt, úgy láttam, mint most.

Valamikor régen élt Matyas király. Még a régebbek még többször elhangzik az a szó, hogy meghalt Matyas oda az igazsa. Nyalkalomkor felözöttem koldus ruhába, megy egy erdő szélen, meglát egy házikót, egy ilyen kis puszta juhász lakás volt. Majd, mikor közeledett a juhászhoz, a juhásznak volt egy kis fekete kutyája, Gurulnak nevezte a juhász a kutyát. Rácsányított a vándor emberre a kutya, azt mondja a juhász, ne csaholja a vándor emberre, ered, tereld össze a birkát, menjünk lassan haza. Kérdezi Matyas királyt, hova ballagsz te vándor ember? Mennék valami faluba, ahol kapnak valami kis erdelt, mert már el is vagyok fordul, nagyon is éhes vagyok. Jó van, ne menjél sehova, gyere be hozzám, behet van birkákat, majd nálam megebédelsz, és meg kapsz útravalót is. Úgyis volt, bement a király, megvendégelte a juhász, még útravalót adott egy darab sajtot, meg egy darab kenyeret is. Evel a Matyas király elbúcsúzott. Csak annyit kérdezett meg, hogy kitől kaptam én ezt az ebédet. A juhász megmondta nevét, persze a Matyas király felírta. Elment haza Matyas király Budára, majd eltmúlt az idő, rövid idő múlva írt a juhásznak egy levelet. Gyere fel hozzám ekkor is, ekkor egy megrendezek egy díszebédet, amire téged is meghívlak a Gurulj kutyával. Persze úr, meg volt a meghívó. A juhász felkészült, elindult a Gurulj kutyával Budára, a királyi palotához. Miniszteri urak most leültek ülve az asztalnál, mert azt Matyas király megmesélte az uraknak, hogy hogy kívánja megtréfálni a juhászt. Megparancsolja a szolgáknak a felséges királyát, hogy minden tanyira mellé tegyenek a szokás szerint kést, kanalat és villát. Na a juhász tanyírja, hogy kanalat ne tegyenek. Hát úgy kellett a szolgáknak, hogy a király parancsolta. Szakas be is a levest, szerint mindenki a tanyira a levest. A felséges király megfogja a kanalat. Jó étvágyat kívánok uraim mindenkinek. Ebb lesz a levesit ki nem kanalazza a tanyírból. Ezt mondta a felséges király. Fogja mindenki a kanalat, mindenki juhásznak nincs kanala. Ott van egy búzakenyér az asztal közepén, fogja juhászt, mint ahogy szoktuk a palszorok, én magam is jártam már úgy. Fogja a zsebkést, levágja a szegőt, kikanyarítja belet a kenyér héjából, a végiből, fogja és nyugodtan kanalazza is a levest, hogy el ne maradjon a többi uraktól. Majd mikor mi is megeszi a levest, mikor a többi, akkor felállt a juhász. Felséges királyatya, az imént azt mondtad, hogy ebb, aki a levesít, ki nem kanalazza. Erre most én azt mondom, hogy ebb, aki a kanalat meg nem eszi. Beharapta a jó megoldott kúha kenyeret.

Új rádióállomás berendezésének legszembetűnőbb része a 314 méter magas, 80 emeletnek megfelelő új antennatorony, a világ egyik legmagasabb acélépítménye, utolsó csavarig magyar kézmunkája. A torony súlya 230 ezer kilogramm, embermagasságú porcellán tömbön nyugszik, szélessége alul 65 cm, a közepén 141 méter magasságban 15 méter. 8 hatalmas kötél tartja függőleges helyzetben. A tornyot az állami gépgyár építette. Szerelői csodálatos bátorsággal végezték életveszélyes munkájukat a szédítő magasságban. A magyar kéze gigantikus alkotása sugározza ezentúl a magyar szót és gondolatot.

0: Itt a Szabad Európa Rádió a 25, 31, 41 és 49 méteres rövid hullámon.
1: Itt pedig a Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90,3 MHz-en, és a hírnapot halljátok, a magyar hírnapot, és az én kis tisztem ebbe a napközepi időszakba rendkívül könnyű és hálás az eddigi és a későbbi nagy veretes témák miatt. Azt hiszem, hogy sokkal könnyedebb és kicsit felszabadultabb emberibb hangon beszélgethetünk és témákról. Nagyon izgalmas vendégeink vannak. Annó, amikor gyerek voltam, emlékszem, hogy annyit törtük a fejünket, hogy vajon hogy nézhetnek ki azok az emberek, akiket annyira ismerünk, akik többet hallunk, mint a tanítónénit, vagy otthon a szüleinket, vagy a testvéreinket, akik velünk éltek, szinte testlélek voltak, minden pillanatban megismertük, hogy már kívülről tudtuk a nevünket, de sohasem tudtuk arcot mellé párosítani. Most az internet és a TV világában egy kicsit ez megváltozott már, de nem teljesen. A hangjukat legendásan ismeritek ma is, de sokan biztos nem ismernétek meg őket az utcán. Szeretettel köszöntjük Zahorán Adrient és Szalóczi Palit. Szevasztok!
2: Szevasztok!
3: Jó napot kívánok! Szevasztok!
1: Andrea egy kis elnézéssel jött be.
3: Nagyjal!
1: Adrián, bocsánat!
3: Adrián, nem győzök elnézést kérni, de ez egy vírus, amit bekaptam, és az orvosom fejéhez tartottam egy pisztolyt, hogy egy órányi a hangot nekem péntek délre csináljon, próbáljon meg. Úgyhogy így nem igen vagyok felismerhető, de esküszöm, hogy én vagyok.
1: De az én is köszöntjük az orvosodat, mert azért egész jól sikerült. Mikor telefonon beszéltünk, még én sem ismertelek meg. És Pali, neked viszont változatlan a hangod.
2: Hát én sem vagyok 100%-os egyébként a hangommal, még 2-3 nappal ezelőtt nekem is volt a kétségeim. Most egy kicsit már talán javult, de az ember belülről jobban hallja, hogy valamennyire nem úgy működik a dolog, mint amikor a mások nem veszik ezt észre, de én tudom, hogy nem ott szól a hangom, ahol szokott, és egy kicsit ilyenkor is az ember frusztrált lesz ettől.
3: De mi nem halljuk, mert csak te hallod úgy belülről, az enyém a sokkal rondább.
2: Hát mondanom sem kell, hogy igazából rondább.
1: Kezdetben akkor kérlek szépen feleljetek arra a rendkívül triviális kérdésre, de hát kihagyhatatlan, hogy a fenébe kezdődik egy ilyen karrier. Az embert már megszólítják gyerekkorban, hogy te neked olyan jó hangod van, neked bemondónak kéne lenni, vagy verset kéne mondanod, vagy előadó művésznek lenni, vagy ez hogy alakul ki, vagy egyáltalán nincs olyan hangja az embernek, csak azt szeretne lenni, és aztán előbb addig képzi a hangját, míg olyan lesz.
2: Pali? Hát az az igazság, hogy nekem eszembe nem jutott fiatal koromban, illetve gyerekkoromban, hogy én egyszer a rádió mikrofonja mögött fogok ülni. Ez egy olyan véletlen pályafutás volt, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy én énekesként kerültem először be a Bródy Sándor utcai legendás kapun, és aztán...
1: Csak nem a gyerekkórusban?
2: Nem a gyerekkórusban. Én miután vidéki gyerek voltam, nem tudtam a gyerekkórusban énekelni. Most egyébként nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert a régi gyerekkórus tagokkal együtt egy kis vokálban énekelek, és nagyon élvezem. Csupa ilyen öreg ember, mint én vagyok. És nekem a karrierem úgy indult, hogy volt egy, hát egyetemi énekkarral énekeltem, mint énekes, közben gitároztam, énekeltem, mint mindenki, volt tánczenekarunk, meg minden, amiben én előadó és dizőz voltam, ahogy tetszik, hogy dizőr. Szóval lényeg az, hogy mindenféle csináltam az zenével.
1: Melyik hangfekvős az a tiéd, a basszus,
2: hát,
1: bariton?
2: Nem volt nehéz ezt kitalálni, mert tulajdonképpen épp az a baj, hogy a énekesi karrieremnek egy kicsit az állta az útját, hogy nagyon mély a hangom. A velem született hangjaimat igazából az énekesi kategóriában nem tudtam kihasználni, mert az opera irodalomban apám mindenáron opera énekest akart belőlem csinálni, mert ő imádta az operát, és akkor hallotta, hogy nekem van egy használható hangom, akkor fiam, te az legyél. Hát nem lettem. Már csak azért sem lettem, mert egyrészt nem voltam olyan kitartó, másrészt olyan mély az adottságilag a hangom, hogy nekem az opera irodalomban nem írtak erre a mély hangra szerepet.
1: Ne, komolyan.
2: Mert a baszbariton maximum, én meg egy kontrabasszus vagyok, tehát nekem még a Sarastro áriát is egy terccel lejjebb kellett énekelnem, mint ahol általában szokták a normális opera énekes basszisták.
3: Mondtad, hogy nem vagy 100%-os.
1: Egy kis idézetet mutatnál tilosban nyugodtan, szóval én bevezettem neked, hogy majd.
2: az is volt, hogy majd alszom, de ez nem, nem. Ez a Osiris, Isis, szinte párnok, ó égi lelket adjatok.
1: Most kérjük egy tercet. Hú, ez szép volt a végén. Igen. Pont most váltam vele, jó de kár.
2: Hát szóval ezt én lejjebb énekeltem már eleve, mint ahol a színpadon szokták. Szóval ezek gondok voltak, és utána, amikor tanultam opera éneket apám kérésére, magánúton, de aztán abba hagytam, mert jött a rádió, és a rádióban, mondom először, énekesként egy spirituális együttes tagjaként kerültem, ami a 68-as Kimittudon indult spirituális együttes volt, és meg is nyertük, tulajdonképpen külön díjat nyertünk a Kimittudon, mert a Kincses Veronikát az opera kategóriában nem tudtuk legyőzni.
1: De ráadásul akkoriban a magyar kultúrpiacon nagy keretje volt a spirituálinak, mostanában eltűnőben van.
2: Nem, tulajdonképpen az volt, hogy mi, amikor betörtünk ezzel a televíziós vetélkedőbe, akkor mindenki gátolt minket, ahol tudott. Ne énekeljünk angolul. Lehetőleg ne vallásos énekeket, már pedig a spirituális angolul és vallásos énekeket énekel, úgyhogy elég furcsa volt ez a helyzet. De aztán keresztül törtük magunkat, nem tudták hova tenni a kategóriát sem. Tehát,
1: melyik volt a kedvenc spirituális?
2: Hát a kedvenc spirituális az volt, amit én szólistaként énekeltem, miért ilyen önző vagyok. A Nobody Knows. Nobody knows the trouble I see, nobody knows my Jesus. Ez volt az egyik sláger nóta, amit én énekeltem. De hát a kvartettünk természetesen nagyon sokat szerepelt, aki mit tud kapcsán utána működési engedély. Így kerültünk a rádióba, ott volt egy riporterünk, és ott szólt a Borenics Péter, későbbi kollégám, hogy te olyan szép beszédhangod van, nem akarsz te bemondónak jelentkezni a rádióba? És akkor én utolsó éves egyetemista voltam, nem akartam tanár lenni, már pedig tanárszakon voltam. Abban a pillanatban mondtam, hogy igen.
1: És azt hiszem, hogy most így a előzményeket elmondod, te már nem féltél a mikrofontól.
2: Hát ilyen értelemben nem, de amikor először, mint beszélő ember, és nem énekesként kerültem a mikrofon elé, hát akkor a görcseim voltak, hogy nem igaz, azon a meghallgatáson nem is szeretném visszahallani, hogy mit produkáltam, amikor mégis azt mondták, hogy na jó, azért vegyük fel a tanfolyamra legalább.
1: Mivel úgyse fogunk többet spirituálisról beszélni, kezdve utoljára nekem akkor jutott sokszor eszembe, hogy ezek ilyen, ez ilyen spirituális hang, milyen rég hallottam a magyar médiában ilyesmit, amikor volt a Olivia Newton-Johnnak a híres száma az Ohio,
2: igen.
1: És annak a refrénjét pasik énekeltek a háttérbe, többek között, és volt egy rendkívül mély hangú, a pasi, akkor mindig visszaköszönt, hogy Ohio.
2: Igen.
1: És mindig mondta, na ez egy spirituális hang.
2: Én is vokáloztam az Ohio-ban egyszer egy ilyen kisebb alkalmi együttessel, igen. Szóval ez egy szép időszak volt, de mondom, így lettem bemondó, hogy nem is tudtam, hogy az leszek. Egyszer csak szóltak, és kaptam a lehetőséget.
1: Na, Adrián, kaptál felkészülési időt?
3: Igen, és miután a Palkó messze van tőlem, és nem tud bokárugni, bár a lába is nagyon hosszú, meg ő is. Én még nagyon kislány voltam, ő meg már nagy bemondó volt, amikor én elkezdtem bemondó lenni. Ez azt jelenti, hogy meg is dicsérjelek, hogy tőled szakmailag, és folyamatosan nagyon sokat tanultam. Sokkal kevésbé érdekes az én sztorim. Pici közöm nekem is van. Hogyne, pici közöm nekem is van a zenéhez, mert magyar ének szakos diplomám van, volt, de én se akartam tanítani. És mindenáron menekülni akartam a tanításból, ami egy ilyen mamutiskola volt Kőbányán rettenetes körülmények között. És akkor a férjem talált egy apró hirdetést, amennyiben akkor még Egressy Pistáék bemondókat kerestek, arra én jelentkeztem, szokásos történet, voltunk pár százan, és akkor valahányan megmaradtunk, ennyi. Aztán ez a történet rémtörténetbe fordult ismét, amikor, ez egy pici kitérő, mert aztán nem ilyen leszek érdekes, hanem szerintem nálunk sokkal érdekesebbek a hírek, hogy amikor már a Magyar Rádióból kellett menekülni, akkor megint a férjem talált nekem egy idő után munkát, mert akkor ismeretségbe kerültünk azzal a várossal, ahova átköltöztünk, és ez Budaörs, és amikor a Magyar Rádiót ott kellett hagyni, és utána a nagy nihil volt, meg a pénztelenség, meg a munkátlanság, akkor egyszer csak a lakóvárosomban, a Budaörs Rádióban kötöttem ki egy olyan szakmában, ami ellen kézzel-lábbal tiltakoztam, azt mégiscsak hírszerkesztő lett belőlem.
1: Anno, emlékszem, hogy a médiában, olykor újságokban is évente egyszer biztos megjelent a bemondókról valamilyen kedves hír, tudjátok, mint a hídfelügyelőkről, vagy hídmesterekről, és akkor mindig voltak még képek is alatta, hogy ahogy a Fischer tanár úr képzi a szigorúsággal a bemondóknak a hangját. Ez tényleg így volt, nem?
3: Nem, minket nem ő képzett.
2: Egyébként az a televízió bemondóknak volt a tanára, igen. Én ott találkoztam, mert a híradóban is dolgoztam, és akkor időnként egyszer-egyszer úgy beszélgettünk. De ő tévéseket tanított.
1: Csak tévéseket.
2: Nekem személy szerint a Pintér Sanyi bácsi, az idős Pintér Sanyi bácsi, aki egy doajenje volt a csapatnak, annak idején, meg a Vaha Imre híres nyelvész.
3: Nekem is.
2: Ő volt
1: és
2: az
1: ő csak
2: tanárom.
1: Kezdetbe felkészítetteteket, vagy folyamatosan kellett?
2: Éveken keresztül, hosszú éveken keresztül. Ez nekünk kötelességünk volt, hogy járjunk rendszeresen tanfolyamra.
1: És szerettétek, vagy
2: komolyan
1: utáltátok?
2: Komolyan vettek még minket.
3: Nagyon szerettük.
2: Hogyne, sőt, olyan tanfolyam is volt, amin nagyon sokat tanultam, amikor a rádió rendezők vettek kézbe minket, és tanítottak
1: csak
2: minket
1: egy ilyen félperces illusztrációt mondjatok már, tehát valaki már sok éve olvas híreket, vérprofi az egész. Ez már nem ideges, már mit tudom, csukott szemmel, fél szemmel is felolvasa tökéletesen, akkor ő neki mit tudom mondani a tanár úr?
2: Hát azért mondjuk egy idő után már nem kellett járnunk tanfolyamra, de az biztos, hogy örök életet tanulni, és olyan finomságokat tudtunk. Igazság szerint egy nagy változásban volt a rádió az én időmben legalábbis, hogy modernizálódott a hangvétel. És a régi klasszikus bemondók, amiket itt hallottunk a Szignálban is, ezzel a ilyen kicsit patetikus, ilyen Kossuth Rádió, Budapest. Na ezek a stílusok az én időmben, amikor oda kerültem, lassan emberszabásúvá váltak.
3: Tehát ez akkor volt, amikor én érkeztem, és nagyszerű volt hallani, hogy lesz egyre rugalmasabb, és egyre a természetes beszédhez közelítő stílusban és hozzáállásban.
1: Tehát annól meg is követelték, hogy
2: ilyen emelkedettebb
1: stílusú.
2: Abszolút, annak
3: igen,
2: idején,
3: tehát
2: igen.
3: Te kijelentetted.
2: Igen. Akkor egy kinyilvánítási stílus volt. Minket meg mára tanított, főleg Vaha Imre, hogy hétköznapi szoba hangon beszéljünk.
1: Most kérem szépen tegyétek fel egy fejhallgatót, mert egy hallgató lesz.
2: Rajtam van.
1: Szevasz!
4: Szép jó napot kívánok, és megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm gyermekkorom hangjait. Az lenne a kérdésem, most leteszem a telefont, hogy mit a legkönnyebb és mit a legnehezebb beolvasni a rádióban?
2: Hogy mit a legnehezebb beolvasni?
4: Hát, okay. És mit a legkönnyebb beolvasni?
1: Köszönjük tehát szépen!
3: Köszönjük szépen!
2: Hát ez egy nehéz kérdés, mert én még így nem osztogattam el a feladatokat.
3: Javasolhatok valamit? Vegyünk szempontot.
2: Jó.
3: Hogy milyen szempontból? Tehát technikai szempontból, tartalmi szempontból, mert én itt hoztam egy-két példát, de van egy gondolatom, majd akkor mond.
2: Jó. Hát tulajdonképpen minden esetre a hír, mondjuk a hírolvasás az első számú feladatunk volt. Abban bizony el kellett tenni egy időnek, mire az ember hozzászokott ahhoz a bizonyos rádiós alapstílushoz, amit annak idején tanítottak nekünk. És ez egy biztonságos hírolvasási lehetőséget adott az embernek, de ugyanakkor nagyon sokszor kellett az utolsó pillanatban úgynevezett blattolós technikával olvasnunk, ami azt jelentette, hogy az órunk alá dugták a papírokat.
1: Hát most tudtálak, mert ez egy fontos kérdésem lett, hogy a blattolás, de most előttelünk.
2: Ez rendszeresen volt, különösen az aktuális műsorokban, krónikákban, amikor a szerkesztő a Sípszó és a Szignál alatt bejött a stúdióba, és elénk rakott egy ilyen 15-20 lapos pakkot, amit nekünk azonnal el kellett kezdeni olvasni, mert nem volt időtől
1: készülni. Ezek nagy betűvel íródnak kivételesen, vagy bármilyen
2: normális A4-ben 12-es, maximum 12-es betűméret volt.
3: És bele van javítva kézzel, tehát a hírszerkesztők, a kézírást a legnehezebb abszolválni, és mindenkiét külön kibogozni, meg kellett ismernünk a hírszerkesztők betűit, mert amit így bedobnak eléd adásban, és plusz még javítva is van, esetleg van benne valami hiba, mert mindegy, ma meg lelőttük ezt a blattolás témát, de muszáj, hogy bekapcsolódjak arra, hogy a felelősség, hogy miért is nem akart az ember hírszerkesztő lenni, de még ez bővebben erre rámehetünk, mert annak politikai felelőssége és szerkesztési felelőssége volt. Nekünk is volt, de másfajta. A mi felelősségünk az előadás, a hitelesség, a pontosság, a tájékoztatás felelőssége volt, hogy amit az utolsó pillanatban bedobnak, fogalmat sincs, hogy micsoda, azt úgy ad a közönség elé, hogy azt ő megértse, és pontosan kapja az információt. Ezért nagyon nehéz volt, amit utolsó utolsó pillanatban, bocsánat, van még gondolatom, de visszaadom a labdát neked. Ilyen nem. Nagyon sok volt. Még egy mondat, becsatlakozom a Bombera témára délelőtt, mert hallgattalak benneteket, hogy amikor a 9-11 volt, na ott aztán nem volt semmi előre megírva.
2: Igen, hát ehhez hozzá kell szokni, tehát ez egyfajta rutin után már azért nem válik akkora frusztrációvá, de tulajdonképpen mindig is voltak ilyen nehéz feladataink. Hogy könnyű volt-e valamit, vagy mi volt, amit könnyen csináltunk? Hát nem tudom, inkább az, amit én időnként lehetőséget kapva saját szavaimmal megfogalmazva tudtam elmondani, mert ugye amikor az ember műsort vezetett és rábízták egy egyórás műsornak a műsorvezetését, akkor megírta a szövegét saját magának. Nyilván olyat írt magának, ami a sajátja volt, nyilván könnyebb is volt jól elmondani, mert általában azért a bemondók a konzervatív rádiózásban rendszerint másoktól kapott szöveget olvastak fel. Most az olyan volt, amilyen. Hát volt nagyon jó, volt nagyon rossz, volt, amit borzasztóan nem szeretünk. Már előre tudtuk a szerzőtől, hogy hú, ez nehéz munka lesz. Tehát ez azért nyilvánvaló volt, hogy ha nem a sajátod a szöveg, akkor egészen...
1: Biztos ismeritek azt az effektust, hogy az ember, főleg mikor tankönyvet olvas, de más, akár még izgalmas könyv is, hogy tulajdonképpen fordul, hogy másfél oldalt elolvastam, úgyhogy egy szót nem olvastam valójában, egész máshol jár az agyam, de fut a szemem a sorokon, és szépen még lapozok is a megfelelő pillanatban, és akkor persze vissza kell menni, hogy előfordul, hogy úgy olvastatok föl esetleg nagyon fontos dolgokat, hogy semmi nem jutott el az agyatokig, és este otthon meg kellett nézni egyébként, mik a hírek. Hogy...
3: Persze. Sőt, tehát a rettenetes rutinban a mennyiség az értelem rovására megy, tehát ez a most elolvastam, de kérdezz meg 5 perc múlva, hogy miről volt szó, lehet, hogy már nem tudom, mert már a következőre készülök, és az agynak a felfogó képessége, az enyém az mondjuk kisebb az átlagosnál, töröl, hogy be tudja fogadni, és tudjon készülni a következő információra, mert itt nagyon fontos a koncentráció. Hadd csatlakozzak még vissza egy pillanatig a témára, hogy mi könnyű, mi nehéz. Technikailag nagyon sok mindenre föl lehet készülni, a blattolásra is. Ez szorgalom, elhivatottság, ez gyakorlás és rutin kérdése természetesen, és odafigyelés kérdése, meg hát készség is. De, hogy mi az, ami nagyon nehéz, elvonatkoztatnék a technikától meg, hogy most bakizni kell abban a nehéz szóban, vagy nem. Hanem tartalmilag, ha olyan hír kerül eléd, ami téged megráz, és ez legyen szó riporterről, vagy bemondóról, teljesen mindegy, aki mikrofon előtt ül, hogy azt te úgy tálald a hallgató elé, hogy én hányszor olvastam sírva híreket. Az annál nehezebbet nem tudok mondani. Esetleg a saját barátom halálhírét, aki kisrepülővel lezuhant Dunakeszin, és még nem tudtam pontosan, hogy őróla van szó, csak sejtettem. Tehát sírva élőben beszélni, amikor téged valami megráz, hogy maga a hír, előfordul olyan, én ezt tartom a legnehezebbnek, mert én egy érzelmi lény vagyok. Technikával, rutinnal nagyon sok mindenen túl lehet tenni magad, és felül lehet emelkedni, ezen a legnehezebb.
1: Pali, te is így élted meg?
2: Sőt, nekem tulajdonképpen volt egy olyan időszakom, amikor egy éven belül 2-3 olyan egészen közeli ismerőst kellett úgymond eltemetni, magyarul elmondani a hírekben, hogy meghalt. Úgyhogy ez az embernek nagyon keményen föl kell előre készülnie, hogy ne...
3: De nem lehet.
2: Ne tudja, nem lehet igazából. Talán egy kicsit technikával meg lehet oldani, hogy lehetőleg ne csuklódjon el a hangod, vagy ne remegjen bele, vagy valami ilyesmi, de nagyon nehéz. Nagyon nehéz, és tulajdonképpen ez valóban a legkeményebb dolog. Arról már nem is beszélve, hogy általában ugye megkövetelték a bemondóktól, hogy ők objektíven tájékoztassanak. A szöveg maga is elég objektív tájékoztatás volt. Abba az én magánéletemet sem lehetett belevinni, hogy rossz kedvel mentem be a stúdióba, vagy bármi ilyesmi. Tehát gyakorlatilag
3: közben vadászok az archívóban.
2: Le kellett tenni a stúdió ajtóba minden privát gondolat, és úgy beírni, hogy...
1: És hogy tettétek le, hogy ugye ti egy olyan társadalmi rendszerbe lettetek híres bemondók, híres hírbemondók, hírolvasók, amelyik, hát ugye arról volt híres, hogy hát befolyásolták a híreket, ellenőrizték a híreket, manipulálták, kicsit kozmetikázták, elhallgattuk, stb. Hogy szembesültetek azzal például otthon, hogy esetleg ti magatokat azonosítanak ezzel a stílussal, ezzel a mondjuk, hogy elhallgatással, manipulálással?
3: Nem.
2: Hát nekem még most is örökké a fejemre olvassák a barátaim, hogy annak idején, amikor az dél-koreai repülőgépet lelőtték a szovjetek, és ugye a tengerbe zuhant, és letagadták persze, és azt mondták, hogy a repülőgép a tenger irányába eltűnt, de senki sem árult el, hosszú napokon keresztül tagadták, hogy lelőtték egyszerűen a gépet.
3: Vagy Csernobil.
2: Én, de én akkor pont ezt a hírt olvastam, és azóta is a barátaim állandóan gúnyolnak vele, hogy te jól félrevezetted a hallgatókat, mert utána pár nap után persze be kellett valami.
3: De hát barát az ilyen. Hát ismerhette a foglalkozásodat.
2: Cukolnak.
3: Ja, cukolnak az más. Mert aki közben, bocsánat, én hoztam az archívumomból ezt-azt, és miután nekem most nincs hangom, nagyon szemét módon a Palkótól megkérdezem, hogy hajlandó vagy-e az utolsó mondatot elolvasni, ami még az előző hallgatói kérdéshez csatlakozik, hogy valami kis édeset is halljon.
2: A hercegovinai Mostár mellett sincs nyugalom. Ott egy spanyol kék sisakost sebesített meg súlyosan egy aknarobbanás.
3: Volt, gratulálok, ezúton gratulálok.
2: Ez a halmozott hátrányos
3: helyzetű. A spanyol kék sisakost sebesített meg.
2: Hangzó szokott sokszor problémát okozni az embernek, persze.
1: Igen, komolyan, ez nehéz?
2: Hát persze, hogyha...
1: Hát csak ide.
3: Az utolsó mondatban van elrejtve a...
1: Egyáltalán, hogy ez egy ilyen kipreparált?
2: Már eleve a kék sisakosokat nem szerettük, amikor egy időben ugye annyiszor kellett róluk beszélnünk, és mindenki rákészült, hogy kék sisakosok.
3: Valamint az egybesült munkáspártot.
1: Négy napos szünet után ez volt az?
2: Az utolsó mondata, igen.
3: A legvége.
1: Észak volt Boszniában, a muzulmán.
3: A legvége.
1: Ott ismétlőtt, vagy meg, igen, Mostár mellett sincs nyugalom, ott egy spanyol kék sisakos sebesített meg súlyosan. Tényleg.
3: Na, ugye, milyen édes.
1: Most nekem kell olvasni.
2: Nyertanóra, tudod, amikor a...
3: Tehát a hallgató azt kérdezte, technikailag az ilyesmi nehéz, de nehezebb az, amikor meghalt valakim, és azt be kell olvasni.
1: Spanyol kék sisakos.
3: Spanyol kék sisakos.
1: De tényleg úgy mondtad, hogy nem vettem észre, hogy ez ilyen buktató.
3: És az olyan helyiség, hogy makkos hogyka, ami annyira aranyos, hogy bele kell röhögni, és nem lehet kibírni. Itt van egy makkos hogykai hírem.
2: A nevetés az egy borzasztó dolog, az ember hát rájön ilyet, nyilvánosság előtt
3: egy
2: és titokban.
3: Egy csomó ilyenem van, majd adás után.
2: Rengeteget nevettünk.
3: Hogy ne csak sírjunk, nevessünk
1: is. És volt technika, hogy kell elfolytani?
2: Hát nehéz egy idő után.
1: Nem, rá kell lépni a saját lábadra, vagy
2: amikor,
1: mit kell?
2: Amikor, nem, volt olyan, amikor egyszerre megijedtem tőle, hogy úristen, meg volt egy kollégám, aki rám szólt, hogy ki fognak rúgni, nem mondom, hogy mit mondott még utána, hogyha nem hagyom abba a röhögést. Kikapcsolta a mikrofont, és azt mondja, ki fognak rúgni, meg, hogyha nem fogynak.
1: Magatok tudtátok kapcsolni a mikrofont?
3: Igen, meg köhögő kulcs is volt.
1: Az mit jelent?
3: Mint a pillanat állja magnon.
2: Addig amíg nyomod a gombot,
3: addig zárult a mikrofont.
2: Hogy ne kelljen a kibekapcsolást.
1: Igen. Milyen okos funkció, nincs csinálunk ilyet.
3: Meg visszatérve Papónak még a kérdésére, mert itt csapogunk, de ez a jó, hogy hát, hogy mit adtak a kezünkbe, és ahogy már egyszer mondtam, hogy nekünk ebben ez volt a jó is, meg a rossz is, mert lehetett bennünket hülyének nézni, hogy nekünk nincs agyunk, mert mi csak felolvasó gépek vagyunk, gyakorlatilag a szakzsargonban a mi nevünk az, hogy bérpofázó, de ez nem azt jelenti, hogy nekünk nem volt véleményünk, vagy nem volt akár politikai irányultságunk is. De ez a profizmus, hogy ezt nem érezteted sem a kollégákkal, már ott ugye minden volt, de főleg nem adásban. És hogy mit adtak a kezünkbe, neked az volt a feladatod, miután te előadó vagy, arra képeztek ki, hogy te objektíven az információt add át. A hallgató nem hülye. A hallgató tudja, hogy nem te írtad, te felolvasod. Soha ebből nekem bajom nem volt, és még csak nem is viccelődtek velem a barátaim, mert kb. Tudták, hogy mi az én véleményem, de én arra voltam kiképezve, hogy amikor utáltam is, és lehet, hogy hánytam tőle politikailag, azt én úgy olvassam fel, hogy abba hiba ne legyen, és ne lehessen tudni, hogy én mit gondolok, mert ez az én feladatom. Ha nem vagy profi, akkor ezt nem tudod megcsinálni.
1: Na most nyilván az 50-es években, 60-es évek elején, hogy bemondónak, jó elvtársnak kellett lenni. Ez még a 80-as években is így volt?
3: Ott már nem jöttek bőrkabátba, és nem vittek el nem, utána.
2: Amikor én a 70-es évek elejétől kezdtem rádiózni, én már akkor meglepődtem azon, hogy viszonylag szolidan figyelték az embert, szóval nem volt semmi feltűnő ebben. Az igaz, hogy a természetesen a megfelelő helyen mindig a megfelelő olyan cenzor volt, aki ilyen szempontból felügyelte a dolgokat, és mire a végtermék a mikrofon elé került, már ott azért mindenből volt biztosítva.
1: Az teljesen természetes, ilyen és más pályán is, hogy az ember mikor bekerül, akkor van valami példaképe, vagy választ magának példaképet, vagy példaképeket. Nektek kik voltak ezek?
3: Nekem a Pali.
2: No ne, csináld, most szembe hazudik nekem. Nem, szóval persze, én amikor bekerültem a rádióba, akkor olyan matuzsálemeknek gondoltam azokat a 40-50 éves embereket, akiket, ha most belegondolok, hogy éppen 70 leszek mindjárt, hogy én milyen matuzsálem vagyok most. Szóval olyan emblematikus figurák voltak, Körmendi Laci bácsi.
3: De nimbuszuk is volt, kegyetlenül.
2: Persze, a Pintér Zsanyi bácsi, akit mondtam, hogy ő vett engem fel, meg hát a Dömög Gabi, meg a Debrenti Piroska,
3: Bőzsöny.
2: Bőzsöny Feri. Csomó olyan klasszikus volt, akit én már gyerekkorom óta ismertem a hangját, és akkor bemutatkoztam neki, akkor leesett a tantusz, hogy most szemből élőben látom azt, aki. Szóval ezek mind ikonok voltak nekem.
1: Volt-e hierarchia a bemondók között, vagy inkább
3: te hivatalosan volt?
2: Az az igazság, hogy ez egy nagyon szigorú rendszer volt, amiben minket úgy fokozatosan tettek egy mélyebb vízbe. Én az első egy évben még híreket nem mondhattam. Aztán kezdtem mondani híreket a Petőfi Rádióban. És legalább 4-5 év elmúlt, mire olyan pozícióba kerültem már, hogy a Kossuth Rádióban, krónikában
1: megszólalhattam. Tényleg is a vízállás illetve, és az büntetés volt, vagy gyakorlás?
2: Az mind a kettő volt. Tulajdonképpen az újoncokat rendszerint sokszor vízállás jelentésre
3: jó gyakorlási lehetőség.
2: Mert élőben kellett ezt mondani, ugye?
1: Az és élőben?
3: Hosszan élőben, persze.
2: És az a legjobb gyakorlási lehetőség. Na, azok voltak azok az idők, amikor én mindenre tudtam gondolni a felolvasás mechanizmusa alatt, mert annyira gépiesen mondtam, hogy közben járt az agyam, hogy hol tudtam, mit fog csinálni, jaj, de jó volt ez tegnap. És közben mondtam a vízállás jelentését. Fogalmam nem volt róla, hogy mit mondok, ez az a tipikus eset, hogy visszakérdeztek volna, egy punkot nem tudtam volna, és teljesen korrekten elmondtam az elejétől a végéig, ez majdnem 10-15 perc.
1: Melyik volt a kedvenc településed?
2: Jaj, rengeteg volt, és ezt is mindig a barátaim szokták idézgetni, hogy milyen településeket mondtunk akkor.
3: Közben elmondhatom, hogy hát aztán, amikor az ember már rutinos, és már nem gyakorló feladatként kapja, hanem hát a szolgálat része volt, akkor már annyira baromira untuk, hogy elkezdtünk vicceket kitalálni. Hát ez minden műfajban, tévében, rádióban van, és akkor volt egy ilyen megegyezés, hogy gyerekek, a kedvenc településen Medve, és akkor Medve után kellett egy jelet csinálni. Nekem volt egy ilyen jó kis nyári vászon overálom, nagyon csini volt, és azon volt egy ilyen hosszú cipzár, és Medve után én így elkezdtem kicsit húzogatni a cipzárat, már így, csak így röviden. Akkor voltak így golyóstollat, nyomogatott, meg ilyen apróságokat, és akkor kint álltunk a üvegablak túlsó végén, vagy valahol egy rádióban a rádió előtt, a többiek hallgatták, és várták Medvét, és akkor Medve után akkor hatalmas röhögés, hogy ki mit talált ki, hogy mivel zörög, de persze csak picit, hogy ezt másnak ne lehessen beazonosítani.
2: Nem jut eszembe, a én kedvenc városom az nem Magyarország volt. Mi volt? Schwabelweis előtt volt valami.
3: Ja Istenem, nem emlékszem, már annyira régen
2: az
3: volt.
2: Az még osztrák területen van.
3: Schwabelweis már, ez is nagyon szép.
2: És nekem ez annyira tetszett, mindig megpróbáltam, ugye én nekem vannak ilyen hát sváb őseim, és nekem ez a Schwabelweis, mindig úgy próbáltam mondani, mint a legautentikusabb sváb, de annyira élveztem.
1: Amikor volt időtök felkétel, nem blattolni kellett, akkor a szöveget kipreparálhattátok magatoknak, így apró jelekkel látni, hogy itt veszek levegőt, vagy én nem tudom, mit kell ilyenkor
3: beírni. Sőt, kell.
1: Igen, ez körülbelül milyen jelek vannak, és mi az mindenkinek magán...
2: Igen, ez kizárólag teljesen személyre szóló volt. Zavart is minket, hogyha néha mások által bejelölt kottákat, úgynevezett kottázást, mi úgy hívtuk, hogy ez kottázás, ugye amikor bekottáztuk a szöveget, és történetesen másnak kellett azt elolvasni, amiben már egy kottázás fajta volt, meg lehet örülni tőle, mert annyira egyéni az én jelzésrendszerem, hogy nem tudom már egy az egyben átvenni a másikra.
1: És te magadnak miket értel? Az miről szóltak azok a jelek?
2: Én nekem elsősorban a tagolásnak volt nagyon nagy jelentősége, uh-huh. Tehát mindig, amikor a szöveget felmértem, akkor azokon a helyeken, ahol egy kicsit tagolni kell, szünetet kell tartani, vagy újraindítani, váltani kell, ahogy mondani szokták, ott én mindig tettem ilyen hosszanti függőleges kis vonalakat. Nekem a tagolás volt az egyik ilyen fő, meg az, amikor ilyen halmozott ragok vannak, hogy a tárgyesetnek még a végén, egy hosszú szó végén még ott kell lennie, és amikor így ránézel szóképben gondolkozva, nem tudsz egy első pillanatra fölmérni egy tárgyesetet. Hát például a szerkezetet. Ott van egy szerkezet című szó, és akkor a szerkezetet, utolsó etét aláhúztam, hogy nehogy elfelejtsem, hogy ez nem szerkezet, hanem szerkezetet. Tehát a tárgyesetet észrevegyem. Voltak ilyen jelzések.
3: Hadd menjek vissza Pécsi Blankáig, és azért ne felejtsük őt ki nagy tisztelettel. Még egy picit tudott bennünket tanítani. Még volt olyan állapotban, és menjünk vissza Pécsi Blanka beszélni.
1: A Beszélni Nehéz.
3: Igen, a Beszélni Nehéz című könyvében lehet ezt nyomon követni, hogy az alapjelzések tőle származnak, tehát a fontosabb kötések, a fontosabb elválasztások, és a hangsúlyok, a főhangsúlyok és a mellékhangsúlyok. Ezt úgy tanultuk beszédórán, már Vaha Imrénél is, hogy nekünk jelölni kellett, és ők tanították meg nekünk az alapjelöléseket. Hogy ki mit tartott meg magának belőle, neki mi a fontosabb, hogy a Palkónak az elválasztás netán nekem az összekötés, az már egyéni, és aztán egyre kevesebb jelet használtunk a rutin előrehaladásával. De ezt tanították a jelölést.
1: Egy picit most megszakítjuk a beszélgetést, és néhány fontos hírt fogtok ti is hallani, és a hallgatók is remélem sikerül indítani. A kérdés utána az lesz, hogy nektek a saját történetekből mi a hasonló fontos hír.

Kedves hallgatóink, Nagy Imre, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke és megbízott külügyminisztere szól a magyar néphez. Magyarország népe, a magyar nemzeti kormány, a magyar nép és a történelem előtti mély felelősségérzettől áthatva a magyar nép millióinak osztatlan akaratát kifejezve kinyilvánítja a Magyar Népköztársaság semlegességét. A magyar nép a függetlenség és egyenjogúság alapján az ENSZ alapokmánya szellemének megfelelően igaz barátságban kíván élni szomszédaival, a Szovjetunióval és a világ valamennyi népével.

0: CBS News presents Man on the Moon, the epic journey of Apollo 11. Here from CBS News Apollo headquarters at Kennedy Space Center, correspondent Walter Cronkite.
1: Good morning. It's T-minus 1 hour, 29 minutes, and 53 seconds, and counting, in just an hour and a half. If all goes well, Apollo 11 astronauts Armstrong, Aldrin, and Collins are to lift off from pad 39A out there on the voyage man always has dreamed about. Next stop for them, the moon.
2: 10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
3: Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 9,3 MHz-en, és talán hallhattátok sorsfordító hírekről, volt szó itt az elmúlt időben a háború bejelentéséről, a háború végéről. Érdekes mondom, hogy jól adta. Na mindegy, halljátok, amit mondok. Hallgattuk a Holdra szállásnak a bejelentését, és Nagy Imre kinyilatkozta a Magyar Köztársaság semlegességét 56-ban. Ezek olyan óriási hírek egy ember életében, egy ember öltőben, olykor egyszer fordulnak elő. Nektek mi volt a nagy hasonló?
4: Én először is gratulálok annak, aki ezt összeállította.
3: Köszönjük állapot.
5: Na, hát az az igazság, hogy én egyszer egy szomorú és sajnálatos, mondhatni drámai eseménynek lettem a főszereplője úgy, hogy akkor, amikor a bizonyos csernobili atomkatasztrófa volt, akkor én voltam, egy vasárnapi reggeli hajnali időszak volt, és én voltam éppen a bemondó, és hát mi már hallottuk azt, hogy itt valami nagyon nagy dolog történt, rossz értelemben véve, de nekünk ezt nem szabadott még nagyon terjesztenünk, és Bedő Iván hírszerkesztő kollégám volt az a mátorember, aki egy idő után ezt nem tudta már így elviselni, és a külföldi rádióadásokat hallgatva összerakott egy nagyon szoftos hírt arról, hogy bizony Csernobilban valami atomkatasztrófa történt, amennyire lehetett, ezt megpróbálta tompítani, feltételezések és egyebek szavakat használt, miközben már teljesen objektív tényként közölték az európai és amerikai rádióállomások azt, hogy hát bizony egy óriási katasztrófa történt és súlyos következményekkel jár. És végül is az első ilyen szoftos hírt pont én voltam a szerencsés, aki akkor ügyéletben lévén elolvastam. De szerencsére nem én kaptam érte nagyon ki, hanem a Bedő Iván, akit akkor el is tiltottak a további ünkülésről jó pár hónapra, mert hogy ugye szigorúan megszakta azt a szabályt, hogy csak Moszkva után, tehát amíg a TASZ ki nem adja, addig nekünk ilyesmiket nem szabadott, csak úgy saját kútfőből. És ő pedig úgy érezte, hogy már annyira tele volt az egész világ azzal, hogy Csernobilban valami nagy disznóság történt, hogy ezt mi már nem tűrhetjük, vagy nem hagyhatjuk, hogy ezt mi letagadjuk, és akkor ezt mondom, nagyon-nagyon csomagolva, de végül is én adtam először hírt erről
3: Magyarországon. De még így is el kellett vinni a balhét.
5: Hát neki kellett elvinni a balhét, igen, de én nekem ez egy ilyen drámai feladat volt, és én is meg voltam többen vettől, de hát végül is ez egy
4: kiemelkedő. Emlékszel arra, hogy aznap, másnap és a következő hetekben a rádió éttermében nem fogyott a fejes saláta?
5: Igen.
4: Meg semmi ilyesmi. Ezt így a saját szakállunkon, mert mi már tudtuk, hogy gáz van.
5: Igen.
4: Befejezted ezt, hogy ne dumáljak állandóan rád, bocsánatot kérek, mert annyi minden jön neki belőlem az elmúlt 30 akárhány év, hogy kevés rá a műsoridő, de szerencsére 2-kor a következő turnus ránk fogja dönteni az ajtót. Egyszer már említettem, és megint elnézést kérek attól, aki nemrég csatlakozott be az adásba, adásba. Ez itt néhai Zahorán Adrien néhai hangja lesz, még jobb is, dolgozunk rajta, de nem lehet megismerni, én vagyok én, bocsánat a hallgatóknak, hogy említettem már a 2001. szeptember 11-et. Ez volt egy olyan drámai esemény, amiben tehát a délelőtti bombarás adás kapcsán is vissza akartam oda megint csatlakozni, hogy ott is szó volt olyasmiről, hogy hát hogy lehet azt előadni, meg kibírni, meg hogy lehet a közepében lenni orvosnak, riporternek, amikor valami szörnyűség történik, és kell, és akkor az ember szolgálatba helyezi magát, ha jól emlékszem, ezzel a kifejezéssel éltek a délelőttiek, és akkor úgy kellett szolgálatba helyezni magunkat, hogy de éjjel-nappal hosszított műszakokban nem lehetett hazamenni, beraktak szendvicset, kávét, ásványvizet, és aki ameddig bírt bent lenni, ott olyan tímmunka volt, ott a legmagasabb szintű szakmai munka volt, amit borzasztó elmondani, hogy amikor ilyen tragédia van, de úgy összekapta az adrenalin szint az embereket, ahogy a legjobbat hozta ki belőlük, és ezért sajnos a tragédia, de a munkában ezért volt jó részt venni, mert hihetetlenül magas színvonalú volt, amit ott az egész gárda produkált. Még egyet hadd mondjak, hoztam nektek egy meglepetést, amit nagyon sok államfő halálát volt szerencsétlenségem bejelenteni. Tehát én voltam, ha jól emlékszem, Brezsnyev és Kádár is, amikor mindig a rádió elnöke ott áll az üvegablak túlsó oldalán, és még ezer ember, és te ott benn nem vagy elég frázban, hogy ezt neked kell hibátlanul, ráadásul még ott nyüzsögnek veled szemben, tehát a füledről is folyik a víz, és akkor már nem volt ilyen fülfolyós vizes történet, de hát azért ez elég markáns volt. Én voltam az elkúrtuk hír. Na most én azt hiszem, hogy a rádióban minden hírt mindenhova dokumentáltak ezer példányban. Tehát valahol az archívumban ez papíron megvan, de én azt nem hiszem, hogy a kollégáim vagy bárkinek ez megvolna. Itt van a kezünkben, és rajta van a hírszerkesztő monogramja, a dátum, a hír, a cím az, hogy Gyurcsány elkúrta, mert a hírszerkesztők mindig nagyon tréfásak voltak, és headline-ba, meg címbe mindig tréfákat írtak a hírtartalmában. Máról, és én ezt most nem tudom felolvasni, Palkó, odaadhatom neked. Ez én voltam, aki bejelentette, és utána következtek a rettenetes szabadságtéri események. Bocsánat, hogy emlékeztetek erre, de hát az jó néhány hetes borzalom volt ott, és hát velem kezdődött egy délután 3-kor. Elmondanád ezt?
5: Megpróbálom, mert most van a kezemben először.
4: Azóta ez nem hangzott el sehol, és remélem többet nem is fog. Ez nincs semmiféle politikai, hozzá kell tennem nézetünket, ehhez nem tesszük hozzá, kedves hallgatók. Csak egy hírről van szó, ami utána elindított egy lavinát, nem elemezzük semmilyen oldalról, ez csak egy hír.
5: Jó. Egy hangfelvétel tanúsága szerint a miniszterelnök egy májusi szocialista frakcióülésen elismerte, hogy végig hazudták a választások előtti másfél évet, miközben saját szavai szerint 4 évig nem csináltak semmit. A Magyar Rádió birtokába jutott felvétel Balatonöszödön készült május 26-án. Gyurcsány Ferenc akkor arról beszélt, hogy ebben a helyzetben már nincs sok választása a kormánynak. Európában ilyen böszmességet még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk, fogalmazott a kormányfő, aki felvetette a kérdést a képviselőcsoport tagjainak, hogy ha el kell számolni az országnak, hogy mit csináltak 4 év alatt, akkor mit fognak mondani? Az SZDSZ nem kívánta kommentálni az MSZP zárt körű rendezvényén elhangzottakat. Hon Gábor ügyvivő azt mondta, a szabad demokratáknak igenis van mire büszkének lenniük az elmúlt 4 évből.
4: Ehhez egy mondatot teszek csak hozzá, köszönöm szépen Palkónak az interpretációt, mert ez nekem most nem megy. Itt van egy mondat kézírás, és magam is elcsodálkoztam, amikor ezt most kibányáztam egy dossziéból, mert hát meghallgattam az egész anyagot, de amit itt magán megjegyzésként ideírtam alá, hogy még mi volt benne ebben az anyagban, ezt most itt nem mondhatom el, mert akkor megint elvisznek bőrkabátban. Bocsánat, de hát ez volt egy markáns.
5: Ez biztos.
6: Ez igen. Megértétek egyébként nyilván a romániai forradalmat, arra hogy emlékeztek?
5: Hát ott is tulajdonképpen én érdekes módon akkor éppen beteg voltam, és otthon a televízió előtt drukkoltam végig, és a televízió képernyője előtt is izgalmas volt, ahogy a gyakorlatilag azok a soha életükben valószínűleg képernyőre nem került mindenféle furcsa figurákat a román éppen aktuális vezetésben ott megjelengettek, és ilyen csoportképek szerint a stúdióba beszorult oda 20-30 ember, akik mind az új vezetés volt, a hirtelen forradalom felvetett egy csomó ilyen embert, azt se tudtuk kicsodák, olyan furcsa figurák voltak egyik másikuk. Ez valahogy megmaradt bennem, hogy ilyenkor nincs az a protokoll, ami máskor.
6: De ha már így említetted, a tévét nézted, akkor azért egy fél szól említsük meg, hogy a Magyar Televízió sosem látott műfaját produkálta a Cél Endre stábja.
5: Igen,
6: tulajdonképpen háromszor akkorára nőtt, és fantasztikus dolgokat tudtunk meg az ő révükön, történelmet csináltak egy kicsit.
4: Meg volt a feelingje, hogy úgy mondjam, ennek a fajta, újfajta közvetítésnek, tehát roppant izgalmas volt. Maga az esemény is, és a tálalása is adott egy példát, nem?
6: Így van.
5: Igen, az biztos. Nekem meg még csak egy sajnálatos elmaradt bejelentés, amit elvettek tőlem, és ezt nem tudtam megbocsátani. Amikor a Farkas Berci került föl a űrbe, akkor én voltam szolgálatban, és rettenetesen izgultam, hogy most be kell majd mondanom, hogy Farkas Berci van. És a drámai fordulat az volt, hogy Egressy István, Isten nyugosztalja, főnökünk volt akkor, bejött a stúdióba, és ő volt az, aki meg volt az elbízva, hogy ő mondja el ezt a történelmi hírt, hogy Farkas Berci fenn van az űrben, és én olyan elkeseredett voltam, hogy kivették a kezemből ezt a lehetőséget, hogy én legyek ennek a történelmi hírnek a bejelentője, mert hát ugye még kisfiú voltam ahhoz képest, hogy az Egressy Pista, aki akkor egyrészt osztályvezetőnk volt, másrészt meg hát ő volt a
4: tekintélyes. Őt illette meg.
5: Őt illette meg, úgyhogy voltak ilyen hierarchikus.
4: De bizony olyan is volt, hogy valaki megsértődött, mert nem ő kapta a KB közleményt, papó. Ezt mindenképp el akartam mondani. Tehát voltak azok bizonyos, tehát központi bizottsági hírek, és mindenki vigyázba állva, izzadó tenyérrel várta ezeket, amik az utolsó pillanatban jöttek, és kiosztották, hogy fiú lány olvassa felváltva, vagy X olvassa, vagy Y olvassa, és akkor ez megtiszteltetés volt, és valakinek ezt illett, és volt olyan párttag, aki halálosan megsértődött, mert neki kellett volna hierarchia szerint kapni a KB közleményt, ami éjjel 10-kor megjött, és egy fiatal, feltörekvő bemondó kollega kapta meg, lehet, hogy én voltam.
6: Pedig egy ország rágta a körmét, izgatottan.
4: Bizony, bizony.
5: De ez egy nagyon jó dolog volt, nekem mondja, mert mindig kaptunk utána jutalmat. Tehát aki KB közleményt olvasott, az utána pénz.
4: 200-300 forintot tuti?
6: Volt olyan, hogy stipstop, hogyha várhatóan történik majd valami olimpiai bajnokság, egy valami, akkor az ágyból is keltsetek föl, mert én szeretném felolvasni? Volt-e ilyen?
5: Én nálam biztos nem volt, én nem tudok ilyenről, magam szempontjából sosem voltam ilyen, hogy most kivéve mondjuk ez egy fájdalmas pont voltam bizonyos Farkas Berci történet, de

0: nem kell bemenni, mert ügyeletes vagyok. Tehát minket folyamatosan bármikor be lehetett rángatni, de nem méltatlankodtunk, próbáltuk ugyan megúszni, mert ez vele járt a szolgálattal, és ezt szeretném végszónak mondani, hogy ez nem munka volt. Én is nem egy munkahelyre jártunk be. Igen. Mert voltak olyan hangok is, hogy jaj, hogy lehet egy munkahelyhez így ragaszkodni? Hát ez ma nem divat. Ez nem munkahely volt. Ez egy szellemi műhely volt, amit 80 éves kora után leromboltak porig. És mi szolgálatba jártunk, nem dolgozni. Köszönöm szépen. Szép dolgok
1: mondtatok, ez egy jó kis hitvás utagére. Egyedek csak egy kis viccet a végére, ahogy mondtad ezt a telefon, ügyelet, stb. Az utcáni utcánfülke. Egyszer kutya sétáltatás közben, hát gyakran láttuk a Bánhidi Laci bácsit, ott lakunk nem messze tőlünk, és éppen egy fülkébe lépett be, este 11 körül lehetett, és a fülkének egy ablaka se volt, tehát jól lehetett hallani őt, és elősen tántorgott egyébként, mikor bement, és azt lehetett, hogy zengett az utca, vagy három sarokról, de azt mondta épp az ében, hogy Géza, ó kurva anyány, egy órája várom a taxit. Valahol így életben.
0: Turnusvezetőnek vagy.
2: Forgatásra kellett volna mennie.
1: Riasztották. Éppen.
2: Igen, igen.
1: Még itt az utolsó percünk hátra. Mit csináltak most?
0: Én már ezt lelőttem a poént, az lett belőlem, ami nem akartam lenni, nem olyan nagy felelősséggel, szóval, hogyha mondjuk ez egy kaucsuk baba egy élő csecsemőhöz képest, egy nagy rádió hírszerkesztősége, mi egy kis önkormányzati támogatású magánrádió vagyunk, kizárólag regionális híreket adunk, nagyon édes, politikával nem foglalkozunk, csak a mi kis mini parlamentünkkel, a budaörsi önkormányzattal, addig muszáj. Úgyhogy ez ettől édes, és nem akkora felelősség, de azért van, és imádom.
2: Hát én meg tulajdonképpen ilyen szolgálati jellegű munkákat most már nem végzek, mint amit az Adrien is még végez.
1: Állandóan te mondod nekünk a megállókat,
2: de,
1: a metróban.
2: De egyéb feladatok voltak, vannak, és szerencsére talán még lesznek is. Nekem inkább egy ilyen televíziós sorozatom, ami a szívem közepe, a Hatos Csatorna című tévéműsornak vagyok, egy ilyen állandó heti történelmi sorozatának a műsorvezető, szerkesztő, kitalálója, aki gyakorlatilag 5-6 perc az egész ilyen ismeretterjesztő. Minden héten viszont kell egy adást csinálnom, és ezt én roppant élvezem, mert itt minden oldalamról megmutatkozhatom, szerkesztek, elmondok, műsorvezetek, kitalálom. Hát a rendező persze megcsinálja magát a hátteret, tehát az ilyen értelemben nem az én dolgom, de ez egy nagyon kreatív munka, és nagyon élvezem.
1: Búcsúzom, mivel ha először találkoznánk, akkor az utcán megengedném, hogy tegezzél, hiszen én vagyok az idősebb. Ugyanakkor nemrég tudtam meg a botrányos körülményeket, hogy te most vagy 70 éves, két nap múlva, úgyhogy szeretettel köszöntöm.
2: Még nem vagyok, várjál.
1: Szülinapod alkalmából, és nem tudom, hogy hogy csinálod.
0: Én is.
1: Mert hát, amivel kezdtem a mondatot, az úgy volt igaz, úgy igaz most is. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Zohorán Adrient és
0: nagyon szépen köszönjük.
1: Palit hallottuk.
0: Jó volt veletek. Sziasztok.
1: Köszönjük. Én is éveztem. Sziasztok.

0: Sziasztok!
1: Hello.
2: Sziasztok! Ezek a mai első témánk az a közérdekű adatok nyilvánossága című történet lenne, amiben a Társaság a Szabadságjogokért nevű civil szervezetnek óriási tapasztalata van, tehát a közérdekű adatigénylések és a közérdekű adatigényléses perek. Első kérdésem az az volna a vendégünkhöz, hogy igazából miért kell perelni, mik azok a közérdekű adatok, és miért van szükségű perekre ahhoz, hogy ezeket megismerhessük.
0: Szerintem azért pontosan ítélni, hogy melyik vendég, melyik műsor számhoz tartozik, vagy melyik szakaszhoz.
2: Igen, tehát a Tivadar tartozik a közérdekű adatigénylésekhez.
0: És Tibor tartozik a devizahiteles történethez.
3: Hát a közérdekű adatok az... az állam működésével és az állam kezelésében lévő adatokat jelenti. Ezek olyan információk, amelyek alapvetően minden állampolgárt érintenek, vagy érinthetnek, illetve közérdeklődésre tartanak számot. Ugye a magyar törvényi szabályozás 1992 óta létezik, ennek egy szerintem

0: elég szimpatikus meghatározása van, amelyből lényegében az következik, hogy közérdekű adat az, ami nem személyes adat, tehát az, ami nem az egyéni magán szférával, privacy-vel összefüggő adatok kezelését jelenti. És nyilvánvalóan az is feltétele, hogy az állam kezelésében legyen. Az állam alatt, ugye ezt nagyon tágan értelmezzük, ebbe beletartozik a helyi önkormányzat, az állami tulajdonú cégek, közintézmények, de ugye az állam kiszervezhet, mondjuk nem állami tulajdonú cégnek is közfeladatot, és hogy a közfeladattal ellátásban függenek össze bizonyos adatok, tehát mondjuk az állam megrendel egy, vagy egy állami cég megrendel mondjuk, mint a BKV, egy fénymásoló ellenőrzést, ami történt ugye tavaly, az is ugye adott esetben ugye a felmérést elvégző cég kezelésében vannak ezek az adatok, ilyenkor ők is közérdekű adatkezelők lesznek, ők is perelsíthetőek. A kérdésedre válaszolva, hogy miért kell perelni, hát azért kell perelni, mert nagyon gyakran ugye ezeket az adatokat eltitkolják, hiába kérdezi az ember, azt mondják, hogy szerintük ez nem közérdekű adat. Mondtam, hogy ez egy nagyon szimpatikus, nagyon tág meghatározás az, hogy mi számít közérdekű adatnak. Ugyanakkor a kivételek rendszere is nagyon összetett. Nyilvánvalóan vannak olyan információk az állam kezelésében, amelyek a működés szempontjából indokoltan maradnak titokban. Ugye a legextrémebb, legszélsőségesebb példa erre az államtitok kör, amit most már minősített adatnak hívunk a jogi szaknyelvbe. Nyilvánvalóan ez legitim érdek fűződik, de vannak határesetek, ahol nem annyira könnyű eldönteni, hogy most ez nyilvános adat vagy nem nyilvános adat. Ilyen volt például a általad is jól ismert rektori fizetése kérdése, hiszen egy fizetés az egyik oldalról személyes adat, hogy én mennyit keresek, az én saját adatom, rólam szól. Másik oldalról viszont az állam fizeti ki ezt a pénzt, ami közfeladat ellátásáért jár, tehát hogy itt közérdekből nyilvános adat-e a rektori fizetésen semmi összeadat teperedben. Erről volt szó, magad is tapasztalhattad, hogy bizony igen nehéz még egy ilyen viszonylag nagy, magas presztízsű jogi tudással is felvértezett, meg rendelkező intézménynél, mint az egyetem, megszerezni bizonyos adatokat. Nem esetőséggel azért, mert hát az állami szervek tömbségében van még egy ilyen titkolózó hajlam, és valahogy nem szoktak még hozzá ezekhez a dolgokhoz érzéket nyilvánosságra hozni. Ennek egy nagyon jó módja ez a pereskedés, hogy ezt tudatosítsuk egyrészt a társadalomban, másrészt az állami szervekben és az állami szerveknél dolgozó embereknél. Most ezt el kell mondani, hogy 2003-ig gyakorlatilag Magyarországon nem volt az érdekű adatos per. Tehát a TASZ kezdte ezt el csinálni, és már 7 éve nagyon sok perünk volt. Voltak olyanok, amelyek jogilag voltak fontosak, tehát jogértelmezést tájították, és az információ szabadság, a közérdekű adatok megismerésének a spektrumát szélesítették. Voltak olyan emberek, amelyek érdeklődésre tartottak számot, tehát még egy fokozott közérdeklődés, ez a fizetéses kérdés. De hát voltak, ugye neked is volt még a sávolyos ügy, sávolyi beruházással kapcsolatos pered, az is szerintem egy nagyon jó ügy volt több szempontból is.
1: A fővárosi bíróságnál dönti ezeket a pereket?
0: Hát úgy van,
1: hogy megyei
0: szinten, tehát országos hatáskörű szervet például az ember, tehát például egy minisztériumot, vagy egy hát országos hatáskörű szerv, ez mindig adott szerv vonatkozásra dől el, akkor megyei szinten, az Budapesten praktikusan a főváros jelenti, sokáig szinte kizárólag ugye a fővároson zajlottak a perek, mert a TASZ-nak az erőforrásai nem engedték meg, hogy más városokban is, meg megyékben pereljünk. De tavaly előtt egy pályázaton nyertünk pénzt, és tudtunk beüzemelni egy úgynevezett információszabadság ügyvédhálózatot, aminek köszönhetően mindegyik magyarországi régióban van ügyvédünk. És
2: akkor ilyenkor mit tehet az, aki mondjuk egy közhivatalhoz fordult valamilyen közérdekű adatért, és elhajtották, vagy nem válaszoltak neki, akkor mi a metódus?
0: Ugye a legalapvetőbb az, hogy meg kell próbálni írásban kommunikálni. Ez lehet e-mailen, faxon, postai úton tértivevénnyel, és úgy kell kérni az adatokat. A TASZ honlapján egyébként ez van segédanyaga, www.tasz.hu információszabadság 1/1 címszó alatt nagyon részletesen le van írva, de lehetőleg pontosan meg kell tervezni, milyen adatot akarunk, a lehető legpontosabban körül kell írni, hogy be tudja azonosítani a adatkezelő szerven, tudja azt mondani, hogy hát én nem tudtam, nem értettem, hogy pontosan mire céloz. Erre, miután megkapják, készhez veszik a levelet, akkor 15 nap van a válaszadásra, tehát arra, hogy kiadják az adatot. Elvégben 8 nap van a megtagadásra, tehát hogyha azt mondják, hogy valamilyen okból mondjuk titokkában minősítve, akkor azt 8 napon belül kell közölni, ha ki akarják adni, akkor 15 nap, de praktikusan ez azt jelenti, hogy 15 nap után nyílik meg a perrési lehetőség. Mondjuk ez nyilvánvalóan durvább módja a dolognak, érdemesebb ilyenkor még egy felszólt elevez, hogy akkor, ha most már nem adják ki, akkor tényleg pert fog inteni az illető. Ez hatásos általában. És hát ilyenkor keresetet be kell adni a bíróságra. Erre 30 nap áll rendelkezésre. Most ennek a tényleg nagyon finom jogi dolgaiban nem megyek be, hogyha valaki nyilván milyen problémába ütközik, az a TASZ bármikor megkeresheti. De van egy másik módja is, az adatvédelmi biztoshoz való fordulás. Az adatvédelmi biztos ugye a nevéből ugye mindig arra következtetünk, hogy adatvédelemmel foglalkozik, de az adatvédelem és az információszabadságnak is a biztosa ő. Egyetlen egy probléma az adatvédelmi biztossal, hogy az ő állásfoglalása az nem kötő erejű, tehát ezt nem lehet végrehajtatni.
2: Ugye, hogyha van folyamatban lévő per egy bizonyos adatért, akkor ő nem
0: foglalkozik. De ez a kisebbik probléma, tehát az inkább az a probléma, hogy az ő álláspontja, nem mondhatja azt valaki, hogy hát oké, ez az álláspontja, nekem nem, nincsen semmilyen olyan jogi eszköz.
2: De mondjuk láttunk ilyet, mondjuk amikor a jövő nemzedékek ombudsmanja kiadott egy állásfoglalást, és én kint voltam a pátyon, amikor az önkormányzat név szerinti szavazással leszavazta, tehát hogy közölték, hogy ők nem értenek egyet, nem fogadják el, és akkor hát,
0: igen, ez ennyi, és akkor a bírósági ítélet, ez pedig végrehajtható, bírósági végrehajtóval, ebből a szemben egy erősebb eszköz. A másik érv még a bíróság mellett az, hogy soron kívül jár el, még az adatvédelmi biztos nem köti határidő. És itt ugyanúgy, mint az alkotmány bíróság, bele lehet azért csúszni ilyen egy-két évekbe is, akár ilyen állásfoglalásnál, nyilván nagy a munkater. Ami viszont mindenképp az adatvédelmi biztos mellett szól, az, hogy ő ért hozzá. Tehát még a bíróságon vannak olyan bírók, akik nem nagyon jártasak ezen a jogterületen, és esetleg oda kerül hozzájuk beosztásra az ügy, akkor ott hát meg lehet szívni, hogy finoman fogalmazza.
1: Nem itt a tárgyalja, úgy, mint a sajtóügyeket, hanem itt azért össze-vissza szórják?
0: Hát itt főleg a Pesti Központi Kerületi Bíróságon össze-vissza van a szórás, ott egészen meglepő dolgok is születnek, de például most mondtam ezt a ügyvédhálót, ahol voltak olyan adatigénések, hogy a Helsinki Bizottsággal együttműködésben országos szinten több helyről ugyanaz az adatigényes ment rendőrségtől, több helyen pereskedni kellett, és ugyanolyan tényállás mellett homlokegyenes ellentétes ítélet született, nyilvánvalóan aztán mentünk legfelsőbb bíróság, vagy fellebbezéssel.
2: Te személyes peres tapasztalatod szerint mik azok a leggyakrabban előforduló kifogások, amikkel az adatkezelő előáll, hogy miért nem adja az adatot?
0: Hát, nagy port kiváltó ügyekben, tehát például a sávói hatástanulmány kérdése, vagy tavaly volt a Gripen, úgyhogy a 190 milliárd forintot hova melyik magyar cégekbe fektette be a Gripen Száv csoport. Ezekben itt üzleti titok kérdésköre volt. Tehát nyilvánvalóan ez érdekli leginkább az embereket, hogy hol mennyi pénz mozog, és a közpénzek átláthatóságának a funkciója, az információszabadságnak ez a funkciója kelti a legnagyobb érdeklődés, még a legtöbben is ezt használják, főleg ugye újságírók. És hát itt az üzleti titokra való hivatkozás az, ami ez egy nagyon bonyolult, tényleg nagyon összetett több rétű szabályozás, bár elsőre nem tűnik annak, de ezen még van mit alakítani a joggyakorlatban, erre történik a legtöbb hivatkozás, és általában hogy az állami szerv részéről mindig azt mondják, hogy az állam köt egy szerződést valakivel, akkor az nyilvános, ez punktum, szűk kivételekkel. Az állam mindig azt mondja, hogy hát ő nyilvánosságra hozná, csak hát a beleszerződő félnek az üzleti érdekét nem akarja sérteni, ezért mégse teheti azt. És akkor főleg ez a titoktartási klauzulákra hivatkoznak. Sajnos ezt elfelejtik, hogy a jognak ez a kógens, tehát ettől eltérés nem engedő előírása ez a nyilvánossági szabály. Hiába tesznek bele magánjogi megállapodásokba ilyen titoktartási klauzulát, ez nem írja felül a polgári törvénykönyvnek ezt a szabályt. A polgári törvénykönyv tulajdonképpen el lehet térni főszabály szerint, ez egy olyan kivétel, amitől nem lehet eltérni.
2: És egyébként csak újságírók fordulnak bírósághoz, vagy a TASZ segítségével bírósághoz ilyen ügyekbe, vagy érezhető egy olyasmi, hogy az átlag emberek, vagy az a, és már felismerték azt, hogy joguk van ezekhez az adatokhoz, és mondjuk egy-egy magánszemély is elmegy idáig azért, hogy megismerje őket?
0: Abszolút. Tehát magánszemélyek saját eljárásból, saját akaratellenőrzésből is fordulnak. Azért más kérdés, hogy ez egy nagyon jó munkaeszköze szerintem az újságíróknak, ezt talán te is meg tudod erősíteni.
2: Abszolút.
0: És annak ellenére, hogy mondjuk nyilván egyszerűbb, hogyha megkapod az információt és sima felvilágosítás vagy tájékoztatási keret, eljárás keretében, de hogyha ilyen konfrontáció van, mint mondjuk a rektoros sávai és ügyben, akkor ugye nincs más tenni, és ahhoz képest relatíve gyorsan meg lehet szerezni az információkat.
2: Igen, és ez szerintem egy indikátora is annak, hogy hol vannak az űrös ügyek, tehát ugye, hogyha nem adják az adatot, annak valami oka van. Tehát hát ha simán kiadják, akkor ugye nincsen sztori újságírói szempontból, viszont ha nem adják, és ilyen messzire el kell értem menni, akkor biztos, hogy ott van a kutya elás.
0: Hát ez a sávó így, mert szerintem pont tényleg jól játszott, mert hogyha a hatástanulmányt nem titkolták volna ennyire, akkor lehet, hogy nem durrant volna ekkor hát ez az egész ügy, tehát kicsit most tulajdonképpen nem akarok értékítéletet megfogalmazni, de hát saját sírjukat ásták meg ezzel a körömszakadtáig való titkolózással, lehet az elején nyilvánosságra hozták volna
1: hát az szerintem egészet. Azért nem biztos, hogy minden hallgató tisztában van a sávói mi belétével, az egy kicsit szerintem ezt jobban, még ezt mondjátok el, mert itt...
2: Hát az volt a lényege, hogy én újságíróként fordultam az MFB-hez, hogy mondják meg, hogy milyen alapon hitelezik meg ezt a motorversenypályát, és akkor hivatkoztak egy KPMG tanulmányra, ami ugye egy tanácsadó cég készített egy tanulmányt, ami szerint ez a dolog nagyon megéri, viszont magát a tanulmányt azt üzleti titoknak nyilvánították, nem voltak hajlandók kiadni, ugye kértük a MEH-től is, tehát a miniszterelnöki hivataltól is, mert ugye kormánydöntést alapozott meg szintén ugyanez a tanulmány a motorpályának az MFB hiteléről, illetve a jogdíjakról, illetve kértük magától a KPMG-től is, hogy hozza, és a beruházótól, hogy hozza nyilvánosságra, és senki nem volt hajlandó, és akkor indítottunk egy pert az MFB ellen gyakorlatilag. Ugye az MFB megpróbálta szintén perbe hívni úgy a beruházót, mint a tanácsadó céget, ők köszönték, nem kérték, és az MFB végül elveszítette ezt a pert, és nyilvánosságra. De ez még folyamatban van, nem? Tehát még nem tudjuk,
0: hát,
2: hogy...
0: még nem emelkedett jogerőre, de első fogújtélet megszületett, valószínűleg jogerőre fog emelkedni. A lényeg az, hogy ugye itt egy körülbelül összességében 35 milliárdos beruházás van, aminek a beruházásnak az indokoltságát erre a hatástanulmányra hivatkozva mondtak rá, azt mondták, hogy azért támogatjuk ezt a beruházást, mert ez a hatástanulmány ezt mondja, mert azt mondja, hogy jó, de azt nem mondták meg, hogy mi van a hatástanulmányban, és titkolták, és akkor erre párhuzamosan szerveződött egy ilyen civil kampány, hogy levelet lehetett küldeni a miniszterelnöknek, amivel kértük, hogy hozzák nyilvánosságra, ami elérte részben a célját.
3: Szia! Ez élő adás, ami most?
1: Igen, élő adás.
3: Én azt szeretném kérdezni, hogy mi a helyzet a Pátyi képviselőtestülettel, meg azt így lehetett olvasgatni, hogy ez a Gruppo társaság ez így eltűnt, meg hogy a pécsi toronyházra is fújja le a szél már nem tudom, a gazt. Erről valamilyen update van esetleg? Elmeséljétek, hogy hát most így hol tart ez az ügy, meg hogy hogy a képviselőtestület az ugyanúgy működik, meg él és virul, meg hogy ez a Gruppo ez így hol szívódott fel.
2: Működik a képviselőtestület.
3: Miket hagyott így maga után? Megfoghatatlanok teljesen, tehát itt vége a történetnek, meg mi az a pénz, amit sikerült elégetni. Tehát így ilyeneket.
2: Aha.
3: Köszi! Hello!
2: Köszi. Hello!
1: Hát a képviselőtestület az egészen addig fennáll, amíg új választások nem
2: lesznek. Sem tudok, hogy a cég felszívódott volna. Azt tudom, az utolsó infóm az, hogy szeptember végéig nem nyilatkoznak.
4: A pátyal most foglalkozunk, vagy foglalkozunk egyszer később? Mert
2: szerintem az megér egy külön adást egyébként, amire hívunk onnan vendégeket.
4: Ezért, mert akkor inkább folytassuk Tivadarral.
2: Oké.
0: Tehát ott hagytam abba, hogy a sávói kérdést, ami egyébként nyilván összefügg valahol a pátyi kérdése, hiszen ugyanaz a beruházói kör áll mögötte. És hogy a kedves hallgató is mondta, itt ugye megrekedt ez a sávói beruházás is, annak köszönhetően, hogy ez a hatástalmány nyilvánosságra került, és bizony kiderültek olyan dolgok, hogy az állam lényegében az adósságot visszavásárolhatja egy állami cégen keresztül ettől a befektetőtől. Tehát egy ilyen teljesen tuti biztos üzleti struktúra volt, ami lényegében az állam viselte volna a teljes kockázatot.
2: Igen, tehát annyit talán ki lehet erről jelenteni, hogy nem az állam érdekét szolgálta ez a szerződés, illetve az egész konstrukció, és ez nem derült volna ki, hogyha ezt a tanulmányt nem pereljük ki az MFB-ből.
0: Hát amint kiderült lényegében az, hogy ez nyilvánosságra fog kerülni, illetve nagyon nagy valószínűséggel teljes egészében sikerülni fog a per, meg eléggé jól állt a szénánk, hogy úgy mondjam. Abban a pillanatban emberek elkezdtek lemondani, és azt mondták, hogy akkor felejtsük el ezt az egész beruházást. Tehát még a per lezárulta előtt elálltak ettől a dologtól. Tehát ez, hogy a szép csöndben megy végig, és te mondjuk nem kezded el ezt kinyomozni, nem kezdünk el perelni, akkor lehet, hogy átmegy,
2: de most így... És egyébként érezhető, hogy az ilyen, hogy mondjuk a sávói vagy a hasonló típusú ügyek nyomán, ugye ilyen rengeteg van, nem csak ez egy, ott van a Huiber-féle szalmatüzelésű erőmű, amit ráadásul világörökségi helyszínre akarnak építeni. Tehát több olyan vitatott nagy beruházás van Magyarországon, ahol az állam valamiféle bújtatott támogatást ad. Éreztek olyasmit, hogy egy ilyen ügynek a hatására mondjuk a civil aktivitás vagy a civil kontroll az fokozódik az ilyen típusú ügyekben?
0: Én csak remélni tudom, hogy fokozódik. Nyilvánvalóan az a szerencsés, hogyha minél több emberhez eljut egy ilyen ügy, tehát mondjuk média közvetítésével, pragmatikusan. Hogyha emberek látják, hogy ezeket meg lehet szerezni, akkor a helyi kis közösségekben is lehet kezdeményezni ilyen eljárásokat, lehet információkat szerezni, és ahogy is mondjam, tehát egy ilyen nem kellenek oknyomozó újságírók feltétlenül ahhoz, hogy ilyen információkat kiványásszanak, hogy az emberek tudnak helyben bizonyos dolgokról, bizonyos részinformációkat, akkor nagyon könnyen lehet ezzel a közérdekű igényléssel átláthatóbbá tenni egy akár egészen kicsi kis helyi önkormányzatnak a működését. Nem kell 15 milliárdos tételeknek repkedni ahhoz, hogy itt érvényesítsük az jogainkat, az átláthatósághoz fűződő jogokat. Bármilyen kis beruházással, önkormányzat apró funkcióival kapcsolatos információt meg lehet szerezni így.
1: Igen, de a nem hiányossága a jogszabálynak, ezt így a véleményedet kérdezem erről, hogy nincsen igazából szankciója annak, hogyha nem adnak ki adatot, igazából csak a perköltséget, meg talán a végrehajtási költséget lehet ráverni. Szerintem sokkal nagyobb hatásokkal lenne egy ilyen pernek, hogyha esetleg valami...
0: Hát én nem vagyok igazság szerint magam részéről a szankciók nagy híve, sokkal jobban szeretném, a mentalitás megváltozna. Ez nyilván nehezebb ezt elérni, hogy a mentalitás változzon meg. Ahol esetleg
2: a szankció, nem? Tehát az a szankció, hogy ő nem adja az adatot, igen, akkor abból nyilvános botrány van.
0: Ez is magára persze,
2: felhívja magára, illetve az egész ügyre a figyelmet az, aki egy ilyen megkeresést elhárít.
1: De feltételezhető némi cinizmus is szerintem azért a ilyen kezelők részéről, hogy nem nagyon érdekli őket így a nyilvánosság, legalábbis nekem ez az érzésem, vagy így érzékelem ezeket a...
0: Azért látható olyan, tehát például ebben a rektoros ügyben most, hogy így jogerős ítélet született, a nem humán erőforrás minisztérium, most nem tudom mi az, Nemzeti Humán Erőforrás Minisztérium honlapján megjelent a összes rektor fizetése, holott mi csak az egyiket pereltük. Tehát egy ilyen, hogy is mondjam, proaktív, önmagától ki nem készítve közzétett az összes összesnek
2: rektori fizetés.
0: Ez például a követendő példa. Tehát ez a jó mentalitás. Az, amit mondasz egyébként, tehát az információ szabadságnak van egy olyan oldal, az úgynevezett elektronikus információ szabadság, ez egy proaktív oldala, tehát ez azt jelenti, hogy adatigénylés, állampolgári kérés nélkül közzé kell tenni adatoknak elég nagy körét, most más nem mondjak, ebbe beletartozik a kormány jogszabály tervezetei. Tehát mondjuk Pintér Sándor belügyminiszter tegnap benyújtott egy törvényjavaslatot, azt elviekben a javaslat kidolgozás után 15 napig, legalább 15 napig a minisztériumnak, a belügyminiszternek honlapján fel kellett volna tüntetni, és a civil szervezetek állampolgárának véleménynyilvánítás céljából véleményezési határidőt biztosítani.
2: Ezt betartják?
0: Ez az, amit abszolút nem tartanak, ezt kéne valamilyen módon megoldani, mert itt most ugye már a BTK-t úgy módosítják, hogy tegnap betették, senki nem szólt egy szót sem, általános vita le van zárva, módosítót már nem lehet beterjeszteni, tehát most már csak kapcsolódó módosítókkal lehet valahogy toltozgatni, más kérdés, hogy nyilván elfogadják így, ahogy van, de akkor is, tehát az állampolgároknak ez a véleménynyilvánítási joga sérül. Ez kapcsolódik az elektronikus információ szabadsághoz, tehát ahhoz, hogy az államnak kérés nélkül kötelessége a jogszabály tervezeteket közzé tenni. Ez egy nagyon rossz gyakorlat, hogy ezt nem tartják be. Előző kormányok se tartották be, tehát itt elgondolhatónak tartani valami szankciót, hogyha, vagy valamilyen jogérvényesítési lehetőséget, egyelőre sajnos ennek a lehetősége nem áll fenn.
1: És akkor egy súlyosabb ügybe belenyúltok azért, amikor éreztek valami másfajta pressziót, hogy akkor ezt mégse kéne feszegetni, vagy valami nem érkeznek ilyen nagyon burkolt fenyegetések, vagy inkább ilyenkor vissza hátrálnak.
0: Hát ugye most
1: az
2: újságírót inkább előveszik, azért azt gondolom, hogy egy csapat ügyvéddel azért szívesen kezd ki még a...
1: Hát tudod, hogy nekem volt annak idején, és nekem is egy-két ilyen harcom a volt kuruc infósokkal, úgyhogy...
0: De a legnehezebb ügy az, amikor letagadják az adat létezését. Tehát azt, hogy én bizonyítsam be az, hogy náluk létezik ez az adat, amit kérek, azt mondjuk, hát ezt mi nem kezeljük. Bocs, és akkor hiába tudja az ember, hogy mondjuk kezelik, de nem tudja bebizonyítani a bíróság előtt, akkor veszed fejszennyelete.
2: Egyébként arról mi a véleményed, hogy ilyenkor ugye Magyarországon az nagyon elterjedt, hogy ilyen politikai, gazdasági érdekek mentén jönnek ki, nem nyilvánosan átlátható, hanem ilyen dossziékból meg névtelen levelekből adják újságíróknak, hogy ezt írja meg szerkesztőként. Ugye mit tudom én, ott van például az MVM-nek az offshore ügyében is a vizsgálati jelentéseket kiszivárogtatták teljesen Schwarzban a sajtónak, nyilván abban is van üzleti titok meg mindenféle, és hogy ugye ilyenkor ugye felmerül az, hogy ha nem megy ilyen szépen, nem lehet, tehát ugye adatigényléssel egy ilyen anyagot megszerezni, akkor a feketén kapott anyagokat felrakni az internetre, vagy felrakni a Wikileaks-re, tehát hogy mondjam, ilyen gerilla módszerrel biztosítani nyilvánosságot ezeknek az ügyeknek.
1: Be lehet ebbe azért futni akkor más jogsértésekbe, és nem biztos, hogy nagyon komolyan rászoktak most repülni a nyúzóhatóságok, és hogyha nem magyar szerverre teszik ki, vagy hogyha magyar egyetem, bármilyen magyar szolgáltatóhoz teszik ki, akkor pillanatokon belül jön a megkeresés, hogyha feljelentés születik, és üzleti titok sértésért is kérik már az IP címet, már a becsület sértésért is kérik
0: különben. Nyilván mondjuk, hogy tehát üzleti titok sértés az akkor következik, hogy üzleti titok van. Tehát hogyha nem üzleti titok a dolog, mert közérdekű adat, akkor mondjuk nem következik be ez a tényes.
1: De a nyomozást azt elindíthatják attól.
0: Persze, elindítják és nem kellemes. A legrosszabb az ugye, a legproblematikusabb kérdés az államtitok kérdés, a minősített adatok kérdése. Tehát az, amikor így feketén bedobnak a újságíró postaládájába egy borítékot, hogy akkor ott van egy boríték, mit tudom én, bármiről, amit minősített adat, tehát államtitok, hogyha azt nyilvánosra adod, akkor bűncselekményt követsz el. És korábban úgy volt, hogy ha tudod, ha nem.
2: olyankor nem mérlegeli a bíróság azt, hogy társadalomra való veszélyesség kritériuma? Tehát mondjuk én is simán el tudom képzelni, hogy Magyarországon az államtitkoknak egy része az nem jogosan van államtitoknak minősítve. Tehát nem lenne veszélyes a társadalomra ezek, meg senkire,
0: hát, ha ezek megismerhetővé. Büntetőbírósági kérdés az államtitoksértés, a minősített adat, ahol visszaélés, hogy egész pontos legyek. Míg a minősítésnek a jogszerűség az egy másik eljárás tárgya lehet. Nem mennék bele, mert ez nagyon bonyolult tényleg, de nincsen hatékony felülvizsgálati rendszer a adatok minősítésére. Tavaly, idén áprilisban lépett hatályba az új törvény, ami az államtitok kérdéskörét rendezi. Ez egy nagyon a súlyosan alkotmányellenes szabályozás szerintünk, ami nagyon sérti a közérdekadatok megismeréséhez fűződő jogunkat, az alkotmányos jogunkat. Sajnos ez most benn van az Alkotmánybíróságnál egy beadvány, amit az Ötös Károly Intézet, a Transparency International és a TASZ jegyez. Hát erről nyilvánvalóan nem fog születni döntés még egy jó darabig, ahogy az Alkotmánybíróság munkatempóját ismerem.
1: Addig már is változtatják az összetételt,
0: addig nem, igen. Se
1: jó döntés
0: születe. Igen, a lényeg az, hogy nem lehet kezdeményezni. Mondjuk voltak újságíró ügyek, büntető ügyek, amikor ugye az újságírókat vették elő és elütették a vádlottak padjára, és végigment ítélőtábláig a büntető eljárás. A felmentetésre végződött mind a kettő, de hát ez csak a, hogy is mondjam, egy kicsit a bírók jó indulatán múlott. Tehát, hogyha egy kicsit ilyen pozitívistább, ilyen törvényszövegéhez kötöttebb szemlélettel nézik azt az ügyet, akkor ott akár el lehetett volna ítélni ezeket a szerencsétlen újságírókat egy nagyon-nagyon rossz jogi szabályozás következtében, ami azóta egyébként részben megváltozott, tehát a büntető jogszabályok enyhültek, de a mai napig azt gondolom, hogy ez az államtitok kérdéskör ez még nem rendezett.
1: Szerintem egy kis szünetet tartsunk, igen. És akkor a következő témára rátérünk.
2: Köszönjük.
1: Köszönjük szépen.
0: Szívesen.

0: streets below. The dark streets below. The dark streets below. The dark streets below. The dark streets below.
1: No?
2: Piros Rádió, FM 90.3, Bádogdal, Bodival, Bodokival, és vendégünk most már a második témára, Madari Tibor.
1: Na hát Tibor, igazából itt a újra nagyon aktuális és sláger téma, és nagyon súlyos problémákat felvető téma, ez a devizahiteleknek az elszabadulása. Hát, mint tudjuk, a svájci frank azokat soha nem látott módon megerősödött, az egekben van ilyen háttér befektetési valutaként kezelik, és gyakorlatilag a magyar lakosságnak a nagy része ebben a valutában van eladósodva. Tibor egy egyesületnek a egyik képviselője, majd elmondja pontosan, hogy miről szól az egyesület, és ügyvédként is, és más szakemberként is próbál ezen ezt a helyzetet próbálják valamilyen szinten kezelni, és lakossági segítséget nyújtani, és akkor erről szólna a második etapja a műsornak. Úgyhogy hallgatunk, Tibor.
3: Na hát köszönöm szépen a lehetőséget. Szóval az egyesületünkről néhány szót. Ezelőtt jó egy évvel észleltük néhányan, hogy itt hamarosan komoly bedőlések következnek be. Egyik barátom hozott össze egy másik barátommal, akiről nem is tudtam, hogy ő is érdekelt a dologban. Elég komoly, nagyjából 80%-os növekedés következett be a havi törlesztő részleteiben, ami eléggé megviselte őt is, meg a családját is. És akkor elkezdtünk szervezkedni, megpróbáltunk embereket toborozni e köré, a téma köré. Összesöttünk 15-20-an, akár a pénzvilágból, akár média szakmából, közgazdaságtanból, egyebek jogi területekről érdekelt emberek jöttek itt össze, és elkezdik megvizsgálni, mi is húzódik itt ezek mögött, a dolgok mögött, illetve milyen lehetőséget lehetne itt találni. Ennek kapcsán megalakítottuk a hitelesek.org csoportot, azért mondom ezt így, mert annak idején így szerepeltünk sajtóban néhányszor, augusztusban volt egy-két megmozdulásunk, egyik volt az Egon előtti egyik tüntetésünk, ahol szerettük volna felhívni a figyelmet arra, hogy ez a pénzintézet az egyik legmérgezőbb volt annak idején a magyar piacon, a másik megmozdulásunk pedig a PSIF épülete előtt volt, ahol megalakítottuk a PSLF-et, tehát a pénzügyi szervezetek lakossági felügyeletét, hogy legyen egy kis csavar a dologban. És hát megkértük arra a PSIF-et, hogy ugyan biztosítson már nekünk egy helyiséget ott, hogy ügyfélszolgálati teendőket láthassunk el. A fenyegetésünket nem váltottuk be már, mint az, hogy a kilakodott hitelesekből sátortábot fogunk, az ő segítségükkel sátortábot fogunk felverni a vérmezőn ott a PSIF épületevel szemben. De erre sajnos úgy tűnik, hogy akár sor is kerülhet, ismerve a jelenlegi állapotokat. Tehát megalakult az egyesületünk, amelyet az ügyészség megtorpedozott azzal, hogy pénzügyi szervezetek lakossági felügyelet egy illetlen elnevezés. Emiatt a felügyelet szót azt figyelőre módosítottuk, tehát most az igazi nevünk az pénzügyi szervezetek lakossági figyelője egyesület, és ezt komolyan is gondoljuk, tehát igazából az alapszabályunkban éppen azt vetettük fel, azokat a területeket emeltük ki, amelyekre úgy tűnik, hogy az államhatalom, illetve a jogi szabályozás nem igen figyel oda. Tehát igenis meg szeretnénk vizsgálni, és vizsgáljuk is a pénzintézetek általános szerződési feltételeinek a milyenségét. Különös tekintettel arra, hogy ugye a hazai bankrendszer durván 98% a külföldi tulajdonú bankok kezében van, és ezek a külföldi tulajdonú bankok valahogy egészen másként viselkednek itt Magyarországon, mint otthon. Tehát hirtelen az a jó neveltség és az a gentleman, hogy is mondjam, arc kifejezés lehull a bankról, mint átlépi a lajtát, és elég furcsa dolgokat tud produkálni. Egyrészt rendkívül jövedelmezővé válik, ami nem véletlen, hát végül is a nagyokat, Raiffeisent, Volksbankot, egyebeket, az osztrákokat, gyakorlatilag az itteni lányvállalataik nyeresége tartja el már elég hosszú idő óta.
4: Bocsánat, hogy belekérdezek, de akkor ez azt jelenti, hogy a magyar tulajdonú bankok azok gentleman módon viselkednek? Tehát mondjuk egy OTP-vel?
3: Egyrészt, bocsánat, de az OTP az nem magyar tulajdonú bank, ezt a félrejtést, ezt félre oszlatnom. Tehát az minimum 80%-ban külföldi tulajdonban van, de talán több is, nem tudom egészen pontosan az arányukat, de az biztos, hogy többségi külföldi tulajdonban van. Magyar tulajdonú bank úgy gyakorlatilag a szövetkezeti bankszektorban léteznek, illetve van most ez a Magnet Magyar Közösségi Bank például, amelyet így magyarként tudok apostrofálni. Egyébként meglehetősen szűkös a kínálat, ez a 2%-ban nem sok fér bele.
4: Akkor úgy értem, hogy az OTP-t az mondjuk tehát magyar központú, tehát a magyar vállalati kultúrába vagy banki kultúrát mutatja, tehát hogy akkor tehát, tehát mi a különbség a között, hogy egy külföldi tulajdonú bank bejön Magyarországra és úgymond gyarmatosít, és a helyi bankok viselkedése között?
1: Hát figyelj, most a bank, amit előbb említettél, például ő vezette be, aztán meg ő nyomta legjobban a ilyen hitelt. Én legalábbis úgy emlékszem, és az egyik legkockázatosabb hitelkonstrukció volt, arra már a PSAF is felhívta a figyelmet, hogy ezeket nem kellene, és egy idő után be is szüntették. Uh-huh. Szóval szerintem ott a profit orientáltsága annak a banknak azért nem hiszem, hogy visszafogottá.
4: De akkor mi a választásunk, ha mondjuk nem akarunk ilyen külföldi banktól hitelt felvenni, akkor hova fordulhatunk?
3: Hát ez egy, hogy mondjam, hosszabb lélegzetű választ igényel, ugyanis, és itt akkor egy kicsit átcsapok egy másik területre, az a visszásághalmaz, az a sok visszaélés, amivel találkoztunk az elmúlt egy év alatt, az vezetett oda többek között, hogy rá kellett jönnünk, hogy egy paradigmaváltásban van benne az egész világ. Tehát tulajdonképpen az egész világ pénzrendszerét és a gazdaságát át kell gondolni, mert az a fajta neoliberális gazdaságfilozófia, illetve pénzszemlélet, ami az elmúlt 40-50 évet uralta, az látványosan megbukott. Ezek a válságok egymást fogják érni, ki sem lábalunk belőle, úgy tűnik. Egészen addig, amíg nem tudatosodunk kellő mértékben, és itt kapcsolódom az előző riportalanyhoz, mert valóban a tudatosodás a legfontosabb. Tehát meg kellene nézni a társadalomnak, hogy mire is van neki szüksége a bankoktól, mely szolgáltatások azok, amelyekre valóban szükség van. Mi az, amit ez megér a társadalomnak? Tehát pillanatnyilag úgy néz ki, hogy a bankoknak van egy társadalmuk, és nem fordítva, tehát elég furcsán működik, legalábbis Magyarországon ez a helyzet. Az is tervünk volt az Egyesület megalakításakor, hogy meg fogjuk vizsgálni ezeknek a bankoknak az otthoni és az itteni üzletszabályzatait, otthoni és az itteni gyakorlatát. Nagyon tanulságos lett volna, csak ilyen kvázi turista szintű megközelítéseink voltak, már azok is eléggé döbbenetesek, tehát mondjuk Ausztriában nem fordulhatnak elő olyan esetek, mint Magyarországon, akármelyik osztrák tulajdonú bank, magyarországi bank esetében mindennapos esetekről van szó, ahogy az ügyfelet zaklatják, az ügyfelet folyamatosan hívogatják telefonon, akár öngyilkosságba hajszolják, ilyen ügyfelem is volt már. Tehát ott egészen másképpen kezelik a dolgokat. Nem is beszélve arról, hogy egészen másképp néznek ki a szerződéses feltételek. Tehát olyan döbbenetes kreativitásot tett tanúbizonyságot a magyar pénzügyi szektor, a bankrendszer, illetve az ezt e körül bolygóként működő egyéb pénzügyi szervezetek, amelyek végül is a lepattanóra mentek, hogy így mondjam. Tehát akit a nagybank nem tudta megfinanszírozni, azt azok finanszírozták, mert a nagybankok valamelyik osztályáról kilépve alakították egy jó kis széget, a bank finanszírozta őket, tehát mondjuk 8-10, mondjuk ez egyik nagybank, 8-10 ilyen kis pénzügyi szervezet.
4: Tehát ezek az úgynevezett hiénák.
3: Igen, hát nyugodtan nevezhetném őket így is. Ők hihetetlen dolgokra voltak képesek, tehát náluk tipikus például az, hogy opciószerződéseket kötöttek minden egyes ingatlanra, és pillanatok alatt azon vette észre magát az adós, hogy már nincs is tulajdona. Aztán ezekre jellemző az is, hogy valami hihetetlen gazdagságú költségelemet sikerült nekik feltalálniuk, amit mind a devizához kötöttek természetesen, független attól, hogy ezeknek a költségelemeknek közük nem volt.
4: Az ördög ügyvédje leszek, de ilyenkor ugye azt szokták mondani, hogy miért nem nézi meg a kedves ügyfél, hogy mit ír alá, illetve hogy miért szerződik ilyen hátterű cégekkel.
3: Igen, ez nagyon jól hangzik.
1: Tamás, meg én sem értem ezeket a szerződéseket, csak szóval is próbálom őket átnézni, és annyira körmönfonton vannak megfogalmazva, hogy szakértők, én vagy szakemberként, én bankban dolgoztam 3 évet, és úgy nem értem, hogy melyik szerződésnek mi a pontos hatása.
4: De akkor nem írom alá, ha nem értem.
1: Persze, csak nagyon sokszor jó, hát én nem is írom alá, csak így. Próbálok, én is találkozok ilyen ügyfelekkel, akiknek hasonló problémájuk van, vagy hasonló problémával fordulnak hozzá, mint ügyvédhez, és egyszerűen tényleg ezek a szerződések úgy vannak megkonstruálva, hogy nem is lehet, szóval egyszerűen az, hogy a módszerkesztés szabályainak nem felelem, az egy dolog, de másik, hogy úgy vannak megszerkesztve, hogy értelmezhetetlenek, vagy pedig ugyanaz a mondat, vagy ugyanaz a bekezdés, az háromféleképpen értelmezhető.
3: Hogy hivatkozik az üzletszabályzatra,
1: vagy üzletszabályzatra,
3: egy másik mellékletre, vagy valami
1: igen,
3: másra.
1: Igen.
3: Tehát valóban nagyon jól képzett kollégák nagyon komoly jogászi teljesítménnyel szerkesztették ezeket a szerződéseket, amelyeken gyakorlatilag nem
1: lehet fogást találni. Igen.
3: Egy szempontból legalábbis. Tehát ha az ember, tényleg is itt az előző riportitólog ismét, ha az ember, és mondjuk a bíró, egy jogpozitivista szempont alapján dönti el az elégkerülő ügyet, akkor esélye nincs az adósnak. Abban az esetben, hogyha a társadalmi kontextusában próbálná meg ezt megtenni, akkor mindjárt más volna a helyzet, és nem is kéne olyan rettenetesen messze menni, tehát igazából a polgári jog alapelvei, a szerdőfelek egyenjogúságának az elve alapján is el lehetne dönteni ügyeket, és sajnos nem jellemző manapság a bíráskodása az, hogy ne pozitivista módon közelítenének meg. Tehát visszatérve a kérdésre, nagyon nehéz egy olyan társadalmi helyzetből kilábalni, ahol is minden az alulfinanszírozottság jellemez. Gondoljunk bele, a 90-es években ugye volt valamiféle politikai váltás, de egy csomó dolog nem került helyére. Tehát az emberek a munkaerő újratermelésének a teljes költségét nem kapják meg, nem kapták meg sosem, és nem is kapják meg. Korábban azért nem kapták meg, hogy a szocializmus van, tehát az állam gondot visel a polgáraira, iskolázza őket, szociális ellátást ad neki, orvosi ellátást, stb. Utána mi történt? Nem kapták meg az emberek azt a részét a pénzüknek, ami ahhoz kellett volna, hogy lakásokhoz jussanak. Egyrészt. Másrészt nem volt bérlakás program, tehát nem épültek bérlakások. Mi történik? A kis ember, amikor egy picit jobban menni, hogy kell dübörögni mondjuk a pannon puma, akkor azt gondolja, hogy fel lehet venni hitelt, és akkor neki lehet lakást vásárolnia, lehet házat vennie, mert úgy tűnik, hogy végtelenített az élethelyzet, amiben benne van. Tehát nem tudja felmérni, ez egyik. Másik. Abszolút semmiféle képzése nincs a magyar lakosságnak. Nagyon ilyen alulképzett, ilyen szempontból, pénzügyi tudatosság szempontjából. Tehát sokaknak fogalmuk sincs mondjuk egy hitelkártya használatában.
1: A jogtudatossággal is ugyanígy.
3: Ez tökéletesen így van, de azért ezt látni kell, hogy erre a piacra, amit egy nagyon gyenge tudatosság jellemzett, és egy óriási vágy arra, hogy felzárkózzon gyorsan a nyugathoz fogyasztásban, erre a piacra rászabadult egy olyan média, és úgy értem ezt most, hogy egy olyan reklám hadjárat, ami egyrészt a fogyasztásra ösztönözte. Másrészt pedig rászabadult egy olyan pénzügyi szektor, egy olyan bankszektor, amelyik a legkifinomultabb reklámeszközökkel és legkifinomultabb banki eszközökkel operált. És ez a kettő együtt, ez egyszerűen, hogy is mondjam, keresztbe verte az egész magyar társadalmat. Az a nagyon izgalmas egyébként, hogy azt a helyzetet, ami most van, ezt tulajdonképpen előre prognosztizálni lehetett. Ezelőtt nem is tudom, 3-4 vagy 5 évvel a Financial Times-a volt egy olyan figyelmeztetés, hogy nagyon komoly veszélyeket rejt a devizában való eladósodás, és nem lenne szabad ezben a kelet-európai részben ezt megengedni. És itt nagyon komoly felelőssége merül fel a Nemzeti Banknak például, és a mindenkori kormányzatoknak, mert gyakorlatilag ezt a szellemet ők engedték ki a palackból, amikor 2004 környékén. Igazából 2005, 2006, 2007 2008 volt az a kirobbanás ideje, de a 2004-es...
4: De most az új kormány ezt próbálja megfogni, nem? Tehát most a devizahiteleket gyakorlatilag megszüntették, ha jól értem.
3: Igen, az egy nagyon helyes megfontolás egyéb iránt, azonban ezzel a problémahalmazzal valamit kezdeni kell. Itt most azt jelenti, hogy durván 1.800.000 devizahitel létezik pillanatnyilag, ez most mindenféle hitel. Ebből már durván egy 840.000 késedelemben van. Ez egy óriási szám. Tehát ez majdnem azt jelenti, hogy 50% a már késedelemben van. Most pillanatnyilag 40-60 ezer olyan devizahitellel érintett ingatlan van, ami már kilakoltatás közeli állapotban van.
1: Ez 4-jel
3: be kell szorozni.
1: Ez 250 ezer
3: durván.
1: Egy kisvárosi.
3: Igen, kisvárosi ember, akinek ugye van nagyapja, nagyanyja, bátya, testvére, stb. Tehát durván 1 millió ember biztos, hogy érint ez a helyzet. Most itt én behoztam néhány levelet, e-mailt, amelyet mostanában kaptam. Ezekből olyan mértékű lelkesedettség süt, hogy az emberhez segítségét fordulnak, és hát nem igen tudok mit mondani. Tehát eddig azt tudtam tenni, és azt tettük néhány kollégámmal együtt, hogy akkor hozzánk fordultak olyan emberek, akik tényleg az elvezés előtt voltak néhány perccel, akkor indítottunk egy pert a bankra, mondjuk opciószerződések esetén. A szerencsétlen hölgy észreveszi, hogy már nincs lakása, kap egy tulajdonlap másolatot, határozatot a földhivatalból, hogy hát az opciószerződés alapján valaki másé a lakás, és akkor el lehet onnan menni, kap egy ilyen felszólítást, bepereltük, perfeljegyzés, és így sikerül időt húzni.
1: Hát ez csak arra tudom, hogy az alapproblémát nem oldja meg.
3: Hát nem oldja meg, ugye abban voltunk, hogy az új kormányzatnak nyilvánvalóan észlelnie kell ezt a társadalmi katasztrófával fenyegető helyzetet, és lépnie kell ebben az ügyben. mert szükségszerű. Tehát sokkal nagyobb társadalmi károk keletkeznek akkor, ha tényleg mondjuk 60 ezer családot hagyunk utcára menni, hagyjuk, hogy a kiskorúakat állami gondozásba vegyenek, ott munkanélküliek lesznek, ott öngyilkosok lesznek, ott egy csomó társadalmi mentális egyéb probléma lesz. Tehát ezt úgy vegyük, hogy ezt nem lehet megengedni, ezt a kockázatot. Egyszerűen nem lehet megengedni. És erre vannak is egyébként külföldi példák, tehát tanulmányoztuk itt a csoportunkban más államok, mint tudom, Törökország, Írország, Tájföld, Korea technikáit. Ott valóban létrejött egy olyan nemzeti alapkezelő, amely ezeket a rossz hiteleket egy nagyon nyomott áron átvette a bankoktól. Tőkepiacra vitte ezeket, és tulajdonképpen egyfajta eszközkezelés, egy ilyen portfólió kezeléssel. Az adósok ugye velük voltak attól kezdve a közvetlen kapcsolatban. Nyilván más szerződéses feltételekkel, tehát nem azokkal, de mondom, azok az szerződéses feltételek, amelyekkel mondjuk egy írbank szerződött az írországi adósával, azért azok messze nem összehasonlíthatók a magyar bank, magyarországi bank és a magyar adós között megkötött szerződéssel. Mert az mondjuk elképzelhetetlen lett volna ott Írországban, hogy teszem azt, 12 féle költségelem merüljön fel egy szerződés teljesítése során.
4: És ez mit jelent, hogy a PSZÁF nem teszi a dolgát gyakorlatilag? Tehát ez nem ezért van hatósági felügyelet alatt?
1: Tehát a törvényhozás is szerintem tehát lelassult, meg elavult.
4: Miért vannak a bankok ennyire szabad rablásba, vagy ki? Tehát hogy jutott el ez idáig?
3: Ez úgy jutott el idáig, ahogy a magyar kiskereskedelem gyakorlatilag a külföldi kézre jutott, gyakorlatilag ahogy a multikat beengedték.
4: Tehát azt mondod, hogy az államnak ez sokkal szigorúbban kéne szabályozni. A bank nyilván a saját érdekét nézi, plusz azt, hogy milyen szabályok korlátozzák az ő profit maximalizáló stratégiáját. Tehát akkor, amit hiányzik, az a hatósági szabályozás, nem?
3: Igen, egy tudatosság hiányzott egészen pontosan. Tehát az a fajta tudatos szemlélet, ami...
4: De tudatos szemlélet az az, hogy nem veszem fel a szar feltételekkel a hitelt.
3: De nincs más választása.
4: Na de akkor, tehát érted, kinek kéne azt kikényszeríteni, hogy legyenek korrekt feltétellel is hitelek?
3: Ugye tézisszerűen a piacnak kellene kikényszerítenie, de hát mitől ígérne, mitől vállalna rosszabb kondíciókat bármelyik pénzintézet, amikor ilyen forráshiány van? Egészen biztos, hogy nem fogja ezt megtenni. Tehát nyilvánvaló, hogy mindegyik pénzintézet nagyjából hasonló paraméterekkel igyekezett szerződni. Azokkal a biztosítékokkal, amelyekkel a többiek is éltek. Tehát
4: magyarul nem versenyeznek egymással?
3: Nincs. Gyakorlatilag kartelszerű működés van a magyar bankpiacon. Az a gond, hogy nem veszi fáradtságot sem az állam, se a PSAF arra. És hát valószínűleg a PSAF egy szűk, szintén pozitívista megközelítés alapján csak konkrétan és csak az állami és a pénzügyek, az állami és a bankrendszer kapcsolata viszonylatában figyelte a pénzintézetnek a működését. És nem voltak olyan jelzések, ami ennek az egésznek a társadalmi kontextusát, meg az egésznek a gazdasági kontextusát figyelembe vette volna, vagy akarta volna venni.
1: Szerintem tartsunk 2 perc szünetet, mert nagyon meleg van itt a stúdióban, egy kicsit kiszerdőztetünk, addig meg bekapcsoljuk a ventilátort.

0: Hát akkor folytatjuk a műsort.
1: Tibor, akkor... Hát amivel most folytatnám, az az, hogy amikor láttuk, hogy milyen irányba haladnak a dolgok ezért tavaszán, akkor néhány úgy gondoltuk ebben az egyesületben, hogy össze kéne hívni egy kerekasztalt, egy úgynevezett hitelkerekasztalt, aminek több funkciója is volna. Egyrészt egyfajta társadalmi együttgondolkodást kívántunk megindítani, annak érdekében, hogy hogyan is lehetne megoldani ezt a hitelválságot. Másrészt szerettük volna a társadalom tudatosodását is ezzel elősegíteni. Rá harmadrészt szerettünk volna egy, vagyis mondjam, olyan társadalmi szerződés alapjait lerakni, alapelveit megfogalmazni, amelyek a jövőre nézve határoznak meg olyan elveket, olyan megoldási módokat, amelyek viszont a bankokkal szemben volnának érvényesíthetőek. Tehát nem egy ilyen számon nem kérhető etikai kódex szintű dologban gondolkodtunk, hanem igenis a törvényi szabályzat szerettük volna úgy előkészíteni a parlament számára, hogy ott a civilek kívánsága jelenjen meg. Tehát létrehoztuk ezt a hitelkerekasztalt, megkérdettük, elküldtük több irányba is, megkapták a szakszervezetek, kamarák, érdekvédelmi szervezetek, pénzintézetek, bankszövetség megkapta például, PSA megkapta. Totális érdektelenség volt az állami szervezetek részéről, a bankszövetséget úgy szintén nem érdekelte a dolog, amit különösebben nem sodálok. Néhány társadalmi szervezet jelentkezett, egyesületek, érdekképviseleti szervezetek, és ezekkel folytatódik még most is a munka egyébként. Éppen most csütörtökön lesz a következő ülésünk, ahol is próbálunk megoldásokat találni.
2: Ha jól értem, az állam az most úgy képzeli el a dolgot, hogy hát igaz, hogy a bankok azok iszonyú nyereségesek, de akkor szedjük be egy ilyen banki különadó formájába, fölözzük le a nyerességüket, és akkor majd mi, mármint az állam, segítünk valamilyen formában a rászorultakon.
0: Hát segítenének.
2: Tehát nem azt az utat követik, hogy szorítsuk rá bankokat a etikusabb hitelezésre.
0: Na hát én nem így olvasom, elnézést, csak így ez a jogszabály, vagy ez a bankadó itt abszolút nincs deklarálva, hogy ezt arra fogják majd fordítani. Ez egy bevételként egy államháztartási hiányt, vagy igazából egyéb ilyen juttatásokat próbálnak majd ebből szerintem a jutalmazásokat vagy megoldani, de nem volt ez deklarált cél, hogy itt a bedőlt devizahiteleseket meg hasonlóan.
1: Hát van ilyen deklarált cél egyébként a közített 29 pontban is, az egyik az erről szó.
0: Csak nincs összekötve a kettő.
1: De a kettő az valóban nincs összekötve. Szóval itt az egyesületünk kidolgozott egy úgynevezett 13 pontot, ez a PSLF 13 pontja hitelválság megoldására, ezt most így hívjuk. Ezek gondolom őszintén kínunkban csináltuk, időzavarban, időhiányban láttuk, hogy feláll az új kormány, és próbáltunk valamiféle befolyást gyakorolni a történésekre. Tehát mi mégis csak egy éve kínultunk már ezzel a kérdéskörrel, tehát nagyjából látjuk azokat a buktatókat, amelyek léteznek. Az teljesen egyértelmű számunkra, hogy nem ez a bankrendszer fogja megoldani azokat a problémákat, amelyeket ő robbantott ki. Tehát az csak egy olyan szintű megoldás lesz, amit ők produkálnak, amilyen mondjuk a banki magatartási kódex volt. Úgyhogy ennél valamivel sikeresebb problémamegoldást szeretnénk. Úgyhogy mi megpróbáltuk ezeket a pontokat úgy megfogalmazni, hogy ezek egyrészt időrendben is, egy fontossági sorrendben is egyfajta útmutatót jelentsenek abban az irányban, hogy hogyan is lehetne ezeket a problémákat, ezeket a most tetőző problémákat megoldani. Az első pontunk, ha van egy lehetőség, akkor ezeket beolvasnám.
0: Persze, természetesen hívtunk meg téged, hogy ismertesd ezt a...
1: Az első pont az a kilakoltatási moratórium elrendelése a végrehajtási eljárásokban is. Ez azért nagyon fontos, mert most ugye úgy tudja mindenki, hogy kilakoltatási moratórium van ismét

0: esetében
1: hasonló reflexekkel fogunk tudni működni össztársadalmi szinten.
2: Most hittem, hogy ilyen veszélyben voltam, most mentem rá, hogyha az öblakna. Üvegkapja a kezemet akkor.
3: Na jó, térjünk vissza szerintem.
1: Nos, tehát a lényeg az, hogy a kirakoltatási moratórium az valamennyi olyan esetre kell, hogy vonatkozzon, aminek kapcsán elveszítheti valaki a lakását. És ez pillanatnyilag ugye egy sima bírósági végrehajtás is. Ez a legveszélyesebb. Egyébként itt a közhatalommal szemben nincs még az sem, hogy esetleg egyfajta, hogy is mondjam, ellenállás bontakozzék ki, mert abban a pillanatban a bűncselekmény követel az, aki ezt megakadályozza. Tehát a végrehajtási eljárásokat is mindenképpen fel kellene függeszteni egy bizonyos időre, illetve mindenképpen meg kéne akadályozni, hogy élessenek az opciós jogokkal, kikötött opciós jogokkal. Egyébként ez év februárjától már a hitel és pénzintézetekre vonatkozó jogszabály is tiltja az opciós szerződések megkötését ilyen hitelfedezeti jelleggel. A másik ilyen lényeges dolog az volna, mert ugye először, tehát a logikánk az, hogy először is be kell fagyasztani a jelenlegi állapotot. Ne lehessen az embereket kíteni az utcára egy bizonyos időszakig. Ez az egy bizonyos időszak majd ki fog derülni itt ebből a többi pontból. A következő, hogy az opciós jogok gyakorlásának a befagyasztása a lakossági hitelszerződéseknél az előzőekből következően. A harmadik ilyen pont az adós elővásárlási jogának a kikötése arra az esetre, hogy az adó, hogy a hitelező, tehát a bank el akarná adni, értékesíteni akarná az ő követelését. És nagyon sok esetben tapasztaljuk azt, hogy és így is hirdetnek már offshore cégek befektetési lehetőséget Magyarországon, hogy 50-es, 100-as listákban tudnak bedőlő ingatlanokat megvásárolni, követeléseket megvásárolni.
3: Ez offshore cégeken keresztül
1: igen,
3: csinálják?
1: Igen. Mi vannak ilyen hirdetéseink, igen.
3: Uh-huh. És ez nyilván azok, hogy ne lehessen tudni, hogy ki
1: hát természetesen, hogy a nyereség az megfelelően csapódjon le.
3: Igen, és rá, igen.
2: Hát nagyjából annyit ilyen offshore céges története volt, most nem mondom a nevét, de egy közeli kollégánkkal történt az, hogy nem is volt hitele is, csak hogy a bankok mennyire közeműködőek. Volt egy bankhitele is, de mellette volt egy parkolási tartozása is, és rossz helyre mentek át a levelek, vagy nem is kezelte annyira a postáját, mint amennyire kellett volna. Lényeg az, hogy arra döbbent rá, hogy megnyincs a nevén a lakása, és a háta mögött még a bankhitele. Úgy jött rá erre az egészre, hogy egyszer sem megjelent a számláján 5 millió forint. És elkezdett utána járni, hogy mi ez. És
1: elszámoltak vele.
2: Elszámoltak vele, igen, és akkor kiderült, hogy megvették a lakását a hátam.
3: Anélkül, hogy már milyen formában...
2: Igen. És akkor így...
1: Mert ha végrehajtást indítanak ellen, hogy akár egy 5000 forintos parkolási bírság miatt.
2: És akkor itt teljesen, és hát mondjuk ez annyiból indult, vagy annyiból végződött ez a történet pozitívan, hogy ő vissza tudta vásárolni annak az offshore cégnek a vezetőjétől a ingatlant, úgyhogy gyakorlatilag csak egy 1 millió forintot keresett az emberke rajta, mert tudta, hogy nem tudta volna úgy családni lakottan, így járt a legjobban. Még ez a kolléga szerintem bugott, hogy 5-6 millió forintot még
1: hasonló esetben 8 millió forintot sikerült kipréselni az ügyfélből egy másik cégnek. Egyébként ugyanígy benne lakott, és elveszítette, és vissza kellett tőle vásárolja. Bank eladta. Tehát a bankok meg se kísérlik azt, hogy az ügy
2: nem feleljen. Ez a durva benne, hogy én nekem itt van egy vállalkozói számlám X bankba, és akkor azt nem azt használom, és akkor valahogy volt rajta egy kis pénz, akkor leemelték mindig a számlavezetési díjat, lehet rajta egy pár ezer forintos tartozás, már hívtak. Szóval erre van emberük, de arra nincsen, hogyha van egy ilyen probléma, hogy végrehajtás alatt van egy ingatlan, és arra nem képesek, hogy felhívják a ügyfelet, és megvan a telefonszám. Szóval
3: egyébként nektek mi a véleményetek az ilyen radikálisabb megoldásokról, mint mondjuk a VÉSZ, van a Vállalkozók Érdekvédelmi Szövetsége, akik egyszerűen oda mennek és fizikailag akadályoznak meg akár egy kilakoltatást, vagy pedig mondjuk, ha nem fizetik ki az alvállalkozókat, akkor visszabontják a házat. Tehát, hogy van a polgári engedetlenségnek olyan formája, amit mondjuk egy ilyen esetben, ha törvényesen nem is, de erkölcsileg indokolhatónak láttok?
1: Én magam részéről ezt mindenképpen így látom, ugyanis amennyiben az államhatalom nem látja el, és ez a VÉSZ-nek a fő érvelése is, államhatalom nem látja el azt a feladatot, amivel a közösség, a társadalom megbízza őt, hogy védje meg az ő érdekeit és biztosítson tisztességes életfeltételeket, akkor az állampolgárnak joga van ahhoz, hogy megvédje ugyanezt, tehát hogy megvédje önmagát.
3: És hol van a határ mondjuk az önbíráskodás és a jogos
1: hát ez már egy nagyon
3: között nagyon, egy ilyen esetben?
1: Nagyon érzékeny terület. mondjuk az ő akciójukban nem szokott erőszak előfordulni, mondjuk tárgy elleni erőszak az igen, de személy elleni erőszak nem szokott előfordulni.

0: Tehát ők erre ügyelnek.
1: Hát egyfajta birtokvédelem azért megilleti egy darabig mondjuk a bentlakót, és azért vannak ilyen jognak ilyen kisebb lehetőségei, de érted, abban a pillanatban, amikor elmegy onnan, vagy nem tartózkodik otthon, és kiürítik a lakását, akkor gyakorlatilag lehet, hogy jogilag valamit még tudnak kezdeni, de a valóságban semmire sem megy vele. Szóval nem egyszer történt már olyan, hogy a bútorait kipakolták, kivitték az utcára, és ott széthorták, mire hazajött, és akkor maximum ilyen kártérítést, hogyha tudna indítani, de hát mire nincson. Szóval itt nagyon... Mert hát ez a legdurvább ebben, hogy azért ráépült erre, mint ahogy már előtt említést is tettünk, egy ilyen bűnözői kör, aki ebből próbál profitálni. Mert nekem is volt egy ilyen koncepció, de sajnálom, hogy azt a cikket annak idején nem írtam meg, hogy gyakorlatilag ezek a lakásállomány az 2-3 nagyobb ilyen bűnözői körbe fog majd landolni, az lesz a végének az egésznek, és ugyanígy prognosztizálható volt. Hát gyakorlatilag szóval én csodálkoztam azon, hogy ügyfelek 2-300 000 forintos akkori értéken, akkori valuta árfolyamon tőlesztő részletű hiteleket felvettek, csak azért, hogy mit tudom én, egy 2-szer akkora lakásba költözenek, miközben nyilvánvaló volt, hogy ezt 20 év múlva nem biztos, hogy ki tudják termelni. Mondjuk ebben van azért a fogyasztói magatartásnak, és szerintem azért egy kicsit ilyen, hogy mondják ezt, hogy szokták ezt pontosan mondani, hogy a jobban, hogy ráhatás, érteti ráhatás azért megtörténik, vagy látható azért ezekben az ügyekben, de más az, hogy ezt szerintem már erre készültek komolyan azok, akik üzletileg ezt tudták, hogy ebben milyen nagy jövedelem van, vagy nyereség, és most csapnak is le ezekre a dolgokra, és ebbe azért is látom, és azért is örülök, hogy jött a Tibor ide, hogy gyakorlatilag csak egyféleképpen lehet ezt az egészet valamilyen szinten fékezni, hogyha nagyon nagy nyilvánosságot ad az ember ezeknek a történeteknek.
2: Mert és
1: az,
2: kapnak hogy egyébként nyilvánosságot? Tehát mondjuk a Tilos Rádiónál nagyobb médiában kaptok megszólalási lehetőségeket?
3: Tavaly még néhány alkalom egyszer egy hírtévés megnyilvánulásunk volt egy Láncid Rádió, volt egy ATV, nagyjából ennyi, tehát nem igazán. Most igazából azon próbálkozunk, hogy mi is megpróbálunk ilyen gerilla marketing módszerekkel majd élni. Most üzemeljük be éppen napokban, most már működik is a www.pslf.hu oldal. Tehát ott egy csomó érdekesség lehet majd bukkanni, remélem. Most még feltöltése alatt van egy pár dolog, tehát ha kicsit szegényesnek látszik a választék, akkor az elnézés, de dolgozunk rajta. Tehát ez a 13 pont is ott olvasható egyébként, és hát várjuk is.
1: Folytasd a pontokat, mert ott valamit leszakítottunk, csak hogy akkor legalább...
3: Várjuk is az észrevétel.
1: Ledőlt az ablak, igen, itt majdnem a kezem bánta a csomlom, úgyhogy...
3: No, akkor hát a ledőlt ablak után a felmondott hitelszerződések visszaállítása, ez volna a mi másik meglátásunk. Nagyon sok esetben előfordult, hogy amikor ilyen jogi érdekvédelmi munkát végeztünk, akkor sikerült elérni a banknál azt, hogy felmondott szerződést is visszamondjon. Tehát igyekeztünk arra rávilágítani, hogy amennyiben az adós mutatja azt, hogy ő valóban képességéhez mérten törleszt, és mindent megtesz annak érdekében, a saját életéhez képest, hogy eleget tegyen az adósságszolgáltatási kötelességének, akkor legyen annyira együttműködő a bank, hogy ezt figyelembe vegye. És ne mondjon fel emiatt. Ez több esetben sikerült szerencsére visszaállítani.
1: Nem sejtem fel, hogy a bankoknak miért érdeke azonnal fel, miért nem lehet tárgyalni, hát sokkal jobban ki tudnának jönni, vagy úgy vannak vele, hogy az adós úgyis hazudik, és akkor az ilyen hozzáállás kérdése?
3: Ez bankja válogatja, egyik helyen például, és ügyfelenként is változik a gyakorlat, mert egyik ilyen pénzintézetnél például megírtam azt a levelemben, hogy az ügyfél 50 000-re tud havonta fizetni, 140-et kellett volna fizessen, 50-et tud, mert egyik munkanélküli, a másik beteg, ez az amaz, de ennyit be tudnak vállalni, elfogadták. A másik ügyfelemnek viszont nagyjából hasonló paraméterekkel nem fogadták el, és még mindig vitatkozunk azon, hogy esetleg hogyan lehetne egy értelmes megoldást találni. Ott már felmondták a szerződést, ennek ellenére ott már mindenféle további lépésekkel fenyegetnek.
1: Igen, hogy az a szerződés felmondási díj is, meg minden ezeket, és így vesz, hogy mindenek van
2: díj. Filozófiai szinten arról mi a véleményetek, hogy mikor ez az egész balhé kitört, akkor azért lehetett olyan publicisztikákat olvasni, hogy hát kérem szépen, kapitalizmust választottuk, a kapitalizmusnak ez a természetes velejárója, és mit nyávogunk ezzel.
3: Hát, nem volt ilyen rubikont a kérdőjében, hogy x-eljebe a kapitalizmust akar, vagy valami mást? Én nem láttam.
2: Én sem emlékszem ilyesmire, de hogy van egy ilyen elég markáns álláspont, hogy ez a kapitalizmus ezzel jár, és akkor aki ennek ellent mond, az kommunista, vagy nem tudom.
1: Hát szerintem azért a tájékoztatási kötelezettség azért meg lett volna az államnak, vagy szerintem mindenképpen így az államnak az őrző UV szerepét, azt erőteljesebben ki kellett volna fejteni.
3: Hát nálunk valóban éjjeli őráram volt, tehát tényleg nem működött gyakorlatilag szinte semmi. Az a döbbenetes, hogy...
2: De az adót azért beszedik.
3: Hát azt egészen biztosan. Az a döbbenetes, hogy amikor ezeket a pontokat elmondtam egy Londonban működő, már 10-valány éve, 15 év volt működő közgazdásznak, aki befektetési bankár. Tehát úgy benne van a City sűrűjében. Akkor ő azt mondta, hogy ezek radikális pontok. Ezek azt mondták, hogy Magyarországon ilyet meg lehet csinálni? Mármint, hogy ami ezekből kiderült számára.
2: Tehát, hogy azt mondta, hogy ezek a pontok...
3: Azt mondta, hogy ilyen nem fordulhat elő, mondjuk
2: ezek teljesülnek.
3: Igen, azt mondja, ez egy gyarmat. Gyakorlatilag egy gyarmat, hogy itt ilyen dolgokat meg lehet csinálni. Mert jogi szabályozás lehetővé teszi. Ugye mi történt annak idején? Ugye volt a nagy, hatalmas OTP-nk, gyakorlatilag arra volt a jogi szabályozás kitalálva. És gyakorlatilag abból a kvázi hatalmi monopóliumból, abból nőtt ki a bankrendszer. Mindenki ugyanolyan kellemes helyzetbe találta magát egyszerre, mint a monopólhelyzetben lévő OTP, amikor a bankszektor valamelyes felszabadult. Néhányszor ugye sikerült lenullázni a bankrendszert, illetve feltőkésíteni. Most úgy tűnik, hogy a társadalmat kellene valamilyen formában hasonló módon feltőkésíteni. És hát erre szolgál a mi javaslat sorunk is. A következő ilyen pontunk az adósok zaklatásának a megszüntetése késedelem esetén. Olyan mérvű pszichikai terror folyik nagyon sok nagy bank gyakorlatában például.
1: Mondd példákat erre, hogy ezek úgy történnek?
3: Ezek úgy történnek, hogy naponta, többször, akár óránként, mikor fizet már? Tudja, hogy ez önnek olyan sokba fog kerülni, de olyan útszeli hangon oktatják is sokszor. Hogy képzeli ezt maga, hogy felvette ezt a pénzt, és nem akarja visszafizetni, el fogja veszíteni a lakását. Nagyon durván belemennek az emberbe, ráadásul sokszor titkos telefonon, sokszor olyan telefonon, ami a munkahelyi telefon, tehát minden rendelkezésre álló információs csatornán keresztül nyomulnak, és zaklatják az adóst. Volt egy pécsi ügyfelem, aki emiatt tényleg az öngyilkosság határán volt. Volt egy olyan ügyfelem, aki öngyilkos is lehet, csak nem járt sikerre szerencsére. Tehát nagyon-nagyon kemény.
1: És vannak olyan emberek, mondjuk ezek is van egy pszichológiai, hogy ezeket így elvállalják, szóval hogy az ilyen kápószerep, vagy nem tudom.
3: Hát elég érdekes, nem tudom.
2: Lehet, hogy neki is van hitelük, tudod, és törleszteni kell, és ez az egyetlen lehetőség.
1: Igen, mondanom, szerintem ez ilyen...
3: Elég érdekes, de elég sok olyan
2: hát
3: bankizó.
2: Hát ez a láger, van, igen, aki, a láger mentalitás.
3: Igen, a kápó és a egyébek. Aztán egyik következő követelésünk, banki követelések csak bírósági végrehajtási eljárásban legyenek behajthatóak. Tehát igenis előzze meg egy bírósági eljárás. Tehát egy per előzze meg, ahol is ezeket a szempontokat figyelembe lehet venni. Ugyanis ma is, amikor például egy ügylet lezárásáról van szó, legyen az bármilyen okból, mert csoda történt és tud fizetni az ügyfél, vagy elsikerül adni a lakását, ami nagyon ritka manapság. Abban az esetben napokon belül különböző, de milliókban eltérő számok tudnak születni a bank elszámolásában. Tehát olyan számok jönnek ki, hogy látszik rajta, hogy itt most arról van szó, hogy most mit nem szégyelnek leírni. Annyira követhetetlen az egész metódusa a kamatok és a költségek számításának, hogy ezt mindenképpen meg kell szüntetni. Erre teszünk is javaslatot majd a későbbiekben egyébként. Tehát emiatt most egyelőre semmiképpen nem tartjuk követendőnek azt a korábbi gyakorlatot, hogy ez a bizonyos közvetlen banki végrehajtás, tehát az elszámoló árverezőházakon keresztül történő értékesítés, ez újra helyreálljon, ez egy rossz megoldás volt. A következő, itt egy vagylagos, a 7-8 az egy vagylagos pont, az egyik azt mondja, hogy a válság miatt az adósokra áthárított extra költségek és díjak jóváírása törlesztésként. Tehát amit sikerült ebben az időszakban beszedniük, éppen a devizárfolyamok megemelkedése folytán, illetve a hasonlítésszerű extra költségek bevezetése kapcsán, mert ezek bizony így történtek, azokat írják jóvá az ügyfélnek a számláján. Nekem ezzel személy problémám volt, amikor erről beszéltünk az Egyesületben, mert úgy érzem, hogy nagyon nehéz volna több százezer hitelszerződésnek így nyomára bukkan, így végigmenni rajta. Tehát én inkább azt mondanám, hogy ha megnyerte, ad vigye. Tehát most húzunk egy vonalat. Eddig ez volt,
2: és most... Ráadásul, hogy a bankokat kisegítették a válság idején, nem? Állami pénzekből.
3: Igen, hát erre azt mondják, ugye a nagykereskedelmi bank, hogy őket, nem őket, az anyukájuk segítette meg.
1: Azonban... Telefon.
3: Halló.
0: Halló, sziasztok. Kádár György vagyok.
1: Szia.
0: Hozzászólhatok?
1: Természetesen.
0: Szóval én azt szeretném kérdezni, hogy szerintetek a banknak az a pénze, amit hitelből kihelyez, az honnan van? Az a saját pénze?
1: Nem, az ügyfelek pénze, akik
0: bejelzik. A betétesek pénze. Tehát amikor ő azért aggódik, én nem akarom persze őket, hogy mondjam, morálisan védeni, csak a józanész nevében mondom, hogy amikor ő azon aggódik, hogy azt a hitelt valaki nem fizeti vissza, akkor lehet, hogy azért aggódik, hogy az én betétemet vissza tudja fizetni. Ugye, mert én nem tudok, nem tudom, hogy kivette föl hitelbe azt a pénzt, amit én oda elhelyeztem. Ez azt jelenti, de hogyha az az illető nem fizeti vissza, akkor a bank nem tudja nekem sem a kamatot, sem a tőkét visszafizetni.
3: Bocsáss
0: meg, ez rohadtul nem egyszerű dolog.
3: Csak hadd kérdezzek rá, de akkor komolyabb összegű svájci frank betéteket helyeztél el kereskedelmi bankokban? Mert ne feledd el, ezek svájci frankok,
0: az öntő svájci frankok.
2: De devizahitelekről beszélünk.
0: Jó, és az honnan van?
3: Azok a külföldi anyabankoktól származnak.
0: Hát, igen, és annak honnan van ez a pénze?
3: Feltételezem, hogy a nemzetközi pénzpiacokról vette fel.
0: Hogy honnan?
3: Nemzetközi pénzpiacokról vehette fel.
0: Az a pénz honnan van? Tehát a megtakarítások honnan vannak? Hát csak is a magánemberek meg a vállalatok megtakarításaiból. Sehol nincs egy pénzgyár.
3: De itt van, hogy van egy pénzgyár, úgy hívják, hogy világgazdaság, illetve világpénzügyi rendszer. A világpénzügyi rendszerében durván 95% az a pénz, aminek semmi köze a valós élethez. Magyarán nem szolgáltatás, nem munka.
0: Ez így van, és
3: ezek a pénzek valahol
0: landolnak. Vagy nem így van, ez nagyon jól hangzik. Pont a Tilos Rádióban táfolták meg ezt egyébként közgazdász hallgatók. Valamikor, nem tudom, valamilyen péntek este, hogy milyen műsorban, de nem érdekes. Ez vagy így van, vagy nem úgy van. De ettől függetlenül az a betétesek pénze. De legalábbis lehet, hogy egy részben igen, mindenféle virtuális pénz, de ettől függetlenül vannak betétek. Ezt ugye nem tagadjátok
3: ki.
0: Tehát én azt mondom, hogy akkor a hitel, amikor véditek azokat, akik nem fizetik vissza a hitelt, akkor azért azokat sem ártana védeni, akiknek esetleg ez pénzébe lehet. Tehát aki ezt bánhatja, hogy az illető nem fizeti vissza.
3: Itt most nem csak egy befektetési kérdés.
0: Ez az egyik dolog, a másik, hát jó, ma erről beszéltetek, mert itt a nem fizető hiteleseket akarjátok védeni.
3: Igen, hogy ne kerüljenek utcára.
0: Ez rendben van. Én hogy ne kerüljenek utcára, de ugyanakkor az se lenne jó, annak az embernek elveszne a pénze, aki betette a bankba.
3: De ez a kettő nem egy zárt végű játszma, tehát nem egyik veszít, másik nyer. Nem erről beszélünk, arról beszélünk, hogy itt az államnak a saját hatalmi eszközeivel kellene olyan módszereket, olyan jogi környezetet teremteni, ami a bankokat rákényszeríti arra, hogy átgondolják a saját tevékenységüket, hogy lemondjanak az extra profitjuk jelentős részéről. Nem tudom, mennyire tudod, de a magyarországi bankrendszer nyereségessége többszörös az európai
0: átlagnak. Én ennek csak örülni tudok, megmondom őszintén, és legyen minden szektor nyereséges, és akkor mindenkinek jó lesz. Csak azt akarom mondani még, amikor azt mondtad, hogy, vagy nem tudom, ki mondta, hogy megörökölték azt a hatósági, vagy nem tudom milyen helyzetet, amiben az OTP volt. Hát ez baromira nem így volt a 90-es évek elején. Egy magán bankban dolgoztam a 90-es évek elején, és ez iszonyú probléma volt, ez a behajtás. Tehát lehet, hogy most a ló túlsó oldalán van a jogi szabályozás, ezt én nem tudom. És most fordítva van, tehát hogy a kisember van kiszolgáltatva a banknak, de akkoriban az szinte lehetetlen volt behajtani több százezres és több mint egy hónapos szintes hátralékokat.
2: Akkoriban még nem is voltak kilakoltatások, ha jól emlékszem. Tehát
0: én nem akarom, hogy bárki is fedél nélkül maradjon, nem erről szó.
2: És nem volt ennyi hajléktalan se, tehát aki mész az utcára, már rutinszerűen lépkedünk át rajta.
0: Nem fog működni az a világ, ahol a gazdagoktól elveszük a pénzt, hogy odaadjuk a szegényeknek, mert ez volt, biztos, hogy
2: csőszöntve. Te most sarkít azt, de senki nem mondta, hogy ezt szeretnénk, hogy...
0: Jó, csak én azt hallottam, hogy ezeket a nem fizető hitelezőnek adósokat kell védeni, és nem hallottam, hogy védeni kellene egyrészt magát a bankrendszert is, hogy egyáltalán működjön az ország, másodszor pedig a betéteseket, akik nem feltétlenül gazdag emberek, és előfordulhat, hogy az a hiteles, vagy az a hitelből az az adós valahogyan átjátszotta a vagyonát, a fene tudja kinek, és valójában vagyonosabb, mint az, aki elhelyezett pár százezer forintot.
2: És inkább hagyja magát kilakoltatni gyerekekkel. És inkább hagyja magát kilakoltatni, mert annyira megvezette a bankot.
0: Én nem mondtam, jó, de nem mondott, hogy nincsenek ilyenek.
1: De hogyha hallottad volna...
2: Biztos van, csak nem erről beszéltünk.
4: Most azért egy kicsit
0: te úgy
2: visszal...
0: Akkor elnézést,
4: zavartam. Na, kicsit figyültél fel a lóra, hogy aki fölvett hitelt, az mind csalni vette föl. Viszont Tibor a műsor elején azzal kezdte el az egész történetet, hogy a bankok olyan szerződést kötnek, amelyekkel ki tudják semmizni a hitelezőket a legkisebb anyagi katasztrófa és probléma alapján. És nem azt mondtuk, hogy most itt a gazdagoktól vegyük el a pénzt a szegényeknek, hanem én sokkal inkább úgy értelmeztem, amit ő mondott, hogy a gazdagok ne tudják elvenni a tőlük szegényebbeknek a pénzét.
3: Ezzel teljesen ennyit tudok érteni. Folytatnám is a gondolatsort. A következő pont, amit javasolunk, az a devizételek átváltása forintra. Ez lehet, hogy furcsán fog hangzani első pillantásra, azonban éppen a rohanó árfolyamok és az árfolyam kockázat felbecsülhetetlensége miatt szerintünk óriási jelentősége van annak, hogy az átváltás megtörténjen. Erre több megoldást is kidolgoztak már általunk ismert körök. Ezek a kidolgozott megoldások működőképesek lehetnek. Mi egyébként azt javasolnánk éppen a tekintettel azokra a hatalmas nyereségekre, amelyeket az elmúlt években sikerült itt realizálni, hogy ez az átváltás.
2: Tehát, és ezért akkor még a telefonálóhoz visszatérve ezt tegyük tisztába, de ezeket az extra profitokat nem a betétesek zsebelik be.
3: Ezt a tulajdonosok zsebelik be, tehát mondjuk az Osztrák Raiffeisen, vagy a Volksbank, vagy a stb. Tehát olyan rendesen nem kellene védeni az ő érdekeiket, de hát ezt is megtehetjük, ugyanúgy, mint ahogy megtehetjük azt is, hogy a multinacionális élelmiszerkereskedelmi láncokat favorizáljuk, és nem úgy járunk el mondjuk, mint például Dél-Koreában, ahol csak akkor rúghat labdába egy ilyen cég, mondjuk egy Tesco, hogyha ott közös tulajdonú céget alapít, és döntően koreai árut vásárol.
0: Igen. Hello, de hogy akarjátok ti átváltani forintra a jelenlegi átfolyam, majd kb. 40%-ot buktáznak egyből a...
3: Nem, itt arról van szó, hogy a szerződéskötéskor szemben állt egymással két csapat. Az egyik csapat volt a banki csapat, ahol egy csomó jól felkészült közgazdász és banki szakember ült, kockázatelemzők egyébként általában, komoly közgazdasági háttérrel, és ült a kis ember, aki azt mondta, hogy a János bácsi vagy Juli néni, hogy akkor föl akarja venni ezt a kis pénzecskét, mert neki ez kell a tetőjavításhoz.
0: Hát de jó, nem is büntetni akarod utólag a bankokat, tényleg mindenki a bankot érdekel, mert banki oldalon még a jutalék is arra ment, hogy minél inkább értékeljék fel az ingatlan, hogy minél több pénzt lehessen kihelyezni.
3: Igen, ez tehát ugyan úgy
0: vélem, hogy... ez volt a buborék, ez volt Amerikában,
3: így van. Professzionális oldalon szépen. Viszont a bankok itt egy nagyon komoly kockázatot vállaltak be, mármint tényleges kockázatot, és ennek a szerződése, ez viszont nem látszik a szerződésben, tehát gyakorlatilag csak és kizárólag az adósokra ruházták át ezeket a kockázatokat. Úgy véljük, éppen emiatt, hogy itt a banknak kell
0: Igen, de sajnos ezeket azok az emberek aláírták, mert mindenkinek csak az lebegett a szem előtt, hogy kapok 5 vagy 10 millió forintot, tök mindegy, ingatlan fedezet mellett, és csak ide a pénz. És a legjobb, legtudatlanabb is felnyalta, akkor ott azért nem volt probléma.
4: És igen. A bank
0: és persze, hogy a bank be volt biztosítva, de mondjuk te is valószínűleg úgy adnánk kölcsön a saját pénzedből valakinek, hogy tudd azt, hogy azt visszakapod.
4: És a bank?
0: Nem, hogy nem úszik el. Jó, mondjuk a banknak még megvolt az opciója, hogy azért ment az államhoz kuncsorogni, amikor itt bedőlt a kártyavár.
3: De nézd itt...
0: Akkor, hogyha már ezt nézzük, hogy bankkonszolidáció, akkor még direkt érdeke is a banknak, hogy minél több pénzt kihelyezzen, akkor aztán már minél nagyobb hiány legyen, mert azt úgyis betömi az állam, amit aztán ilyen nagy közösből fizetünk mi.
4: És igen,
0: így nem tudom, hogy az átváltás az hogy lenne erre megoldás, hogy mi a kötési árfolyamon, vagy hogy gondoltátok?
1: Gyorsan próbáljuk közelni, mert adásidőnek nem sokára vége lesz.
3: Mi a kötési árfolyamon?
1: Semmi, csak 6 órakor van, nem téged akarunk itt elküldeni, csak...
0: Hello.
3: No, hát elnézést, hogy nem tudok szabatosabban fogalmazni, nem vagyok közben.
2: De válaszolj, hogy milyen árfolyamon
3: váltanátok? A szerződés kötéskor ugye a bank szakemberei megbecsültek egy bizonyos kockázatot, ország kockázatot, megbecsülték az adósnak a kockázatot, nem becsülték meg, az elég baj. mert akkor nem úgy jártak el, hogy tőlük az elvárható lett volna. Tehát ők voltak a szakemberek, nekik van ebben nagyobb felelősségük, úgy érzem. Emiatt mi azt javasoljuk, hogy igenis a szerződéskötéskori árfolyamon, ugyanis eddig ők már gyakorlatilag a kamatokon és az összes egyéb költségeken keresztül akkora pénzeket kerestek az egyes hitelszerződéseken, hogy ez bőven kompenzálja őket azért a veszteségért, amit most az átváltással nyernének, vagy realizálnának. Tehát ez ennek az egésznek a lényege. De itt mondom, voltak már olyan javaslatok is, amelyek mondjuk ugye az történik, hogy az anyabank ide nyomja a pénzt a leánybankjának, leánybank beteszi egy banki alapkamat 20%-ra az államkötvénybe, és itt ketyek szépen a mi pénzünkből. Gyakorlatilag ez egy folyamatos pénzszivattyú, ez a két hetes lekötésekre.
2: Most kezd érdekes lenni a műsor.
5: Halló!
4: Halló!
0: Halló, szervusztok! Én Kispáton vagyok, és egy olyan kérdésre lett csak, hogy én most állok egy hitelfelvétel előtt, és így gyakorlatilag teljesen elvetítek a kezdenet ez az egy óra alatt.
3: Ennek örülök.
0: De hát mindenképp szüksége lenne rá, és van valami olyan irodalmi időtravonyom, ahol be lehet menni, esetleg elbeszélgetni, föltenni a kérdéseimet, vagy ahol még jobban le tudtok beszélni róla, vagy hogy tudjátok hívni a...
1: Hát az egyesületet keres meg, szerintem.
3: Egyik lehetőség minket megkeresel, a PSLF-et, van a www.pslf.hu honlap, ott azon keresztül is el tudsz érni minket, ott tudsz olvasói levelet küldeni, és azt megválaszoljuk. Elmehetsz a PSIF-hez is egyébként, a testvérszervezetünkhöz, ahol bizonyára szeretettel ki fognak oktatni téged. Én nem azt mondom, hogy ne vegyél fel hitelt, de nagyon alaposan át kell gondolnod, hogy mire is teszed ezt, milyen hogy is mondjam, élethelyzetben vagy, mennyire várható, hogy ezt fenn is tudod tartani. Miért is van neked szükséged erre a hitelre, szükséged van egyáltalán erre a hitelre, tehát fogyasztási célú dologról van szó, vagy pedig a létfeltételedet kell megteremtened. Tehát egy csomó dolgot át kell gondolni, erről el tudunk beszélgetni, ha érdekel.
0: Jó, nem mondtam is, de már ismétem össze, ez PSLF.
3: Igen, PSLF.
0: Oké, köszönöm szépen.
2: Köszönjük, és itt azt hiszem, hogy a műsoridőnk le is járt, pedig pont a végén kezdett ez izgalmassá válni.
1: De ezt a végszót ezt mindenki fogadja meg, szerintem, amit
2: kibújtál. Meg ez egy olyan téma, amire érdemes visszatérni, mert ez egy nagyon kemény
4: ezt
2: téma.
4: Ezt akartam javaslani, hát még egy későbbi időben.
3: Még van 5 pontunk, akit érdekel, olvass el a honlapon.
1: Vagy pedig majd egy pár hét múlva akkor újra találkozunk, és akkor elmondjuk. Lehet, hogy valami változik majd a jogalkotás.
3: Nagyon bízom benne.
1: Van is, és talán eldönti a kormány is, hogy mit akar ezzel talán csak a csőtömeggel, meg probléma tömeggel.
3: Annyit van mondjak még, hogy itt valóban nagyon könnyen szembe lehet állítani emberi csoportokat, társadalmi csoportokat egymással. Ez egy nagyon jó kezelhető megoldás, általában működni szokott, hogy te hiteles vagy, én betétes vagyok, akkor most ki kire fújt. Nem erről van szó, itt arról van szó, hogy egy emberi élethelyzetet kell orvosolni, nem szabad egy társadalmi katasztrófának bekövetkezni, ezt mindenkinek tudomásul kell vennie. Ha bekövetkezik, az sokkal többbe fog kerülni a betétesnek is, majd észre fogja venni. Ezt kéne elkerülni.
1: Na, köszönjük szépen, és köszönjük a hallgatóknak is, hogy hallgattak bennünket. Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Hello.

0: mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

0: A haditengerészeti szerződés. BRB Walking. Kedves Watson, minden bizonnyal emlékszik még Phelpsre, az Abby Hallra, aki akkor járt ötödikbe, amikor maga harmadikba. Lehet, hogy még azt is tudja, hogy a nagybátyám jóvoltából kitűnő állást kaptam a külügyminisztériumban. Becsültek és tiszteltek, de most egy rettenetes szerencsétlenség véget vethet szépen ívelő pályámnak. Nincs értelme, hogy megírjam a szörnyű esemény részleteit. Ha eleget tesz a kérésemnek, úgy is elmondhatom személyesen. 9 hétig ideglázban feküdtem, és még most is nagyon gyenge vagyok. Nem tudná-e elhozni hozzám a barátját, Mr. Holmes-t? Szívesen meghallgatnám, mi a véleménye az ügyről, bár az illetékesek azt mondják, hogy nincs mit tenni. Kérem, próbálja meg ide csábítani, mégpedig minél hamarabb. Rettenetes feszültségben élek. Minden perc egy örökké valóságnak látszik. Mondja meg neki, hogy nagyra becsülöm a képességeit, és csak azért nem fordultam hozzá hamarabb, mert a végzetes csapás óta szinte még nem is tértem magamhoz. Most újra tisztább a fejem, de el sem merem hinni, annyira félek a visszaeséstől. Olyan gyenge vagyok, hogy tolba mondom ezt a levelet is, mint az írásból láthatja. Kérem, próbálja meg magával hozni. Hajdani iskolatársa, Percy Phelps. Volt ebben a levélben valami, ami szíven ütött. A szánalomra méltó esedezés, hogy Holmes-t vigyem magammal. Annyira meghatottam, hogy egyedül is megpróbáltam volna mindent, bármilyen nehéznek ígérkezett is az ügy, de tudtam, hogy Holmes örömmel segít, olyan szívesen a tanácsot, amilyen szívesen fogadják. Egy órával a reggeli után ott voltam ismét a jól ismert Baker Street-i szobában. Holmes a kis asztalnál ült házi kabátban, valami vegytani kísérletet végzett.
1: Miről van szó?
0: Átadtam neki a levelet. Nagy figyelemmel olvasta.
1: Nem sokat tudunk meg belőle.
0: Jegyezte meg és visszaadta. Szinte semmit.
1: De a kézírás érdekes.
0: Nem ő maga írta.
1: Tudom, egy nő írta.
0: Nem, biztosan férfi írta, kiáltottam.
1: Női írás. Méghozzá erős akaratú nő írása. Tudja, a nyomozás kezdetén az is számít, hogy megtudtuk, hogy a barátja szerencséjére vagy szerencsétlenségére egy kivételes jellemű nővel van közeli kapcsolatban. Már is érdekel ez az ügy. Ha maga is útra kész, indulhatunk Walkingba. Megnézzük a bajba keveredett diplomatát és a hölgyet, akinek a leveleit tolba mondja.
0: Kedvezett nekünk a szerencse, még elértük a legközelebbi vonatot a Waterloo pályaudvaron, és egy óra múlva már Walking hangás rétjein és fenyőfái közt sétáltunk. Biarbré egy nagy parkban álló ház volt, alig néhány percre az állomástól. Beküldtük a névjegyünket, bevezettek minket egy szépen berendezett fogadószobába. Néhány perc múlva egy köpcös ember lépett be, és nagyon szívélyesen üdvözölt. Közelebb lehetett a 40-hez, mint a 30-hoz, de piros posgás képe. Fürge szeme láttán inkább valamiféle kövérkés és haszontalan iskolás fiúnak tartotta az ember, mint férfinak. Örülök, hogy eljöttek, mondta, és hevesen megrázta a kezünket. Percy hajnal óta magukat emlegeti. Szegény fickó, ez az utolsó szalmaszál. Az apja meg az anyja megkért, hogy fogadjam magukat. Neki kínszenvedés volna beszélni erről az eseményről.
1: A részleteket még nem ismerjük,
0: mondta Holmes.
1: Láttam, hogy maga nem tartozik a családhoz.
0: Új ismerősünk meglepődött, de aztán végignézett magán, és nevetni kezdett. Szóval észrevette az óraláncomon a G.H. betűket, mondta. Egy pillanatra azt hittem, hogy ez valami bűvész mutatvány. Joseph Harrison vagyok, és mivel Percy a hugomat Annie-t veszi feleségül, én mégiscsak rokonságba fogok kerülni vele. A hugom ott is van mellette a szobájában. Ő ápolta az elmúlt 2 hónapban, de talán mehetnénk is, mert Percy már nagyon türelmetlen. Átmentünk egy másik szobába, nem messze a fogadószobától. Minden zugát, minden sarkát virágot díszítették. Maga a szoba félig nappali, félig háló volt. Az ablakon beáradt a kert, a balzsamos nyári levegő illatárja, az ablak előtti heverőn pedig egy sápadt, törődött fiatalember feküdt. Egy nő üldögélt mellette, és mikor beléptünk, felállt. Elmenjek, Percy,
2: megkérdezte. A férfi megfogta a kezét, hogy el ne mehessen.
3: Hogy van, Watson?
2: Üdvözölt barátságosan.
3: Meg sem ismertem ezzel a nagy bajusszal, de azt hiszem maga sem ismerne rám egy könnyen, ha nem tévedek, ez Mr. Sherlock Holmes a maga híres barátja.
2: Gyorsan bemutattam őket egymásnak, leültünk. A köpcös férfi magunkra hagyott bennünket, de a húga ott maradt, fogta a beteg kezét. Érdekes nő volt. Alacsonyabb és erősebb a megszokottnál, a bőre gyönyörű, olajbarna, a szeme olaszosan nagy és sötét, a hajkoronája csodálatosan fekete. Mellette még sápadtabbnak, még megviseltebbnek látszott társának fehér arca.
3: Nem akarok visszaélni a türelmükkel, mondta Phelps, és felült a heverőn. Mindjárt a közepén kezdem. Szerencsés és boldog ember voltam, éppen nősülni készültem, amikor ez a váratlan és végzetes balszerencse tönkretette az életemet. Mikor a nagybátyám a jelenlegi kormányban külügyminiszter lett, több titkos munkát rám bízott, és mivel mindig sikerrel oldottam meg a feladatot, jó véleménye volt tudásomról és tapintatomról. Körülbelül 2 héttel ezelőtt, pontosan május 23-án behívott a dolgozó szobájába, megdicsért, hogy jól végeztem a munkámat, és elárulta, hogy újabb bizalmas feladatot oszt ki rám.
2: Ez itt, mondta egy szürke irattekercset vett elő az asztalból, az Anglia és Olaszország közötti titkos szerződés eredeti példánya.
3: A sajtó sajnos már megneszelt valamit a dologról. Nagyon fontos, hogy semmi további ne szivárogjon ki róla. A francia vagy az orosz nagykövetség óriási összeget fizetne, ha megtudhatnám, mi van ebben az iratban. Ha nem volna elengedhetetlenül szükséges, hogy lemásoljuk, ki sem adnám a kezemből. Van íróasztal a szobájában?
2: Van, uram.
3: Fogja a szerződést és zárja el. Kiadom az utasítást, hogy maga itt maradhat, mikor a többiek elmennek, és akkor nyugodtan másolhatja, nem fogják kilesni a titkot. Ha elkészült a munkával, zárja el az eredetit, a másolatot is, és holnap reggel személyesen adja át nekem. Fogtam az írást, mindent úgy csináltam, ahogy mondta, és megvártam, hogy a többiek elmenjenek. Egy szobatársamnak, Charles Gorónak volt valami hátralékos munkája, magára hagytam, elmentem vacsorázni. Mire visszajöttem, már elment. Sietni akartam a munkámmal, tudtam, hogy Joseph, Mr. Harrison, akivel az előbb találkoztak, a városban van, és hogy a 11-es vonattal utazik haza Walkingba. Szerettem volna elérni azt a vonatot, ha lehetséges. Belenéztem a szerződésbe, és láttam, hogy a nagybátyám nem túlzott, mikor végzetesen fontosnak nyilvánította. Nem akarok a részletekről beszélni, de annyit elárulhatok, hogy Nagy-Britannia és a hármas szövetség kapcsolatait szabályozza, és csak haditengerészeti kérdésekről volt szó benne. A végén a szerződést megkötő magasrangú megbízottak aláírása. Végig futottam az egészet, aztán nekiültem a másolásnak. Hosszú irat volt, 26 cikkel francia nyelven. Iparkodtam, ahogy csak tudtam, de 9 órára csak 9 cikkelyel készültem el. Láttam, hogy a vonatomat már nem érhetem el. Szédültem, üres volt a fejem, talán a vacsora, talán az egész napi munka miatt. Egy csésze kávé talán felébresztene. A lépcsőházban a portás fülkében egész éjszaka ül egy portás. Ő szokott kávét főzni a túlórázó hivatalnokoknak a borszesz lámpáján. Csöngettem neki. Meglepetésemre egy asszony jelent meg a szobámban, egy középkorú, durva arcú, kötényes asszony. Azt mondta, hogy a portás felesége, ő szokott takarítani. Megrendeltem a kávét. Még 2 cikket lemásoltam, de álmosabb voltam, mint valaha. Felkeltem sétálni a szobában, hogy megmozgassam a lábam. A kávénak se híre, se hamva. El sem tudtam képzelni, hogy miért nem hozzák még. Kinyitottam az ajtót, kimentem a folyosóra, hogy utána nézzek. A szobámnak nincs más kijárata, csak ez a rosszul világított keskeny folyosó. Lementem a lépcsőn, és az előcsarnokban láttam, hogy a portás alszik a fülkéje mélyén, forra víz a borszeszlángon, kifröccsen a fazékból a földre. Már nyújtottam a karom, hogy felrázzam a portást, aki rendületlenül aludt, de egyszerre csak megszólalt, a feje fölött a csengő, és ő felriadt. Mr. Phelps? Kérdezte csodálkozva. Lejöttem, hogy megnézem, mi van a kávémmal. Feltettem a vizet, de elaludtam, uram.
2: mondta, rám nézett, aztán fel a falra, a csengőre, és egyre döbbentebb képet vágott. De ha maga itt van, uram, kicsengetett? Kicsengetett? Kérdeztem. Milyen csengő ez? A maga szobájának a csengője, uram. Jeges kéz szorította össze a szívemet. Valaki van a szobámban is. A féltett írás az asztalon hever. Felrohantam a lépcsőn. Végig száguldottam a folyosón. A folyosó üres volt, Mr. Holmes, és üres volt a szoba is. Minden úgy volt, ahogy hagytam. De a gondjaimra bízott irat eltűnt az asztalról. A másolat ott volt, de az eredeti eltűnt. Holmes felegyenesedett ültében, a kezét dörzsölte. Láttam, hogy nagyon kedvére való a történet.
1: És mit csinált?
2: Kérdezte. Rögtön tudtam, hogy a tolvaj az oldalkapu felőli lépcsőn jött fel, ha a másikon jön, találkozunk.
1: Biztos benne, hogy nem rejtőzködhetett egész idő alatt a szobában, vagy a maga szavai szerint is a nagyon rosszul világított folyósó?
2: Képtelenség, még egy egér sem tudnod megbújni. Nincs mi mögé elrejtőzni.
1: Köszönöm, kérem folytassa?
2: Portár sápat arcomról látta, hogy valami baj van. Feljött velem a lépcsőn. Mind a ketten kirohantunk a folyosóra, leszaladtunk a Charles Streetre vezető lépcsőn. Az oldalkapu csukva volt, de nem volt bezárva. Feltéptük, kiugrottunk az utcára. Világosan emlékszem, hogy a közeli templom órája 3-at ütött. 3:45 volt.
1: Ez fontos,
2: mondta Holmes, és felírta a kézelőjére. Karom sötét volt az éjszaka, meleg eső szemetelt. Egy lelket sem láttunk a Charles Street-en, de a sarkon, a Whitehall-on nagy volt a forgalom. Ahogy voltunk, alap sapka nélkül kiszaladtunk a sarokra. A túlsó sarkon állt egy rendőr. Betörés, lihegtem. Egy nagyértékű iratot loptak el a külügyminisztériumból. Nem látott valakit erre?
4: 15 óta vagyok itt, uram, mondta a rendőr. Azóta egy valaki járt erre, egy kockás kendőbe burkolózó magas idős asszony.
2: Az az én feleségem, mondta a portás. Más nem járt erre?
4: Más nem.
2: Akkor a másik úton ment a tolvaj, kiabálta a portás, és megrángatta a kabátom ujját. Nem tetszett nekem a dolog, és gyanakodni kezdtem, hogy mindenáron el akar távolítani innen. Merre ment az az asszony? Kérdeztem.
4: Nem tudom, uram, láttam, hogy erre jön, de nem volt okom rá, hogy szemmel tartsam, sietett.
2: Mennyi ideje látta?
4: Néhány percet.
2: 5 percen belül?
4: Nem lehetett több, mint 5 percet.
2: Csak az idejét vesztegeti, uram, pedig minden perc számít, kiabált a portás. Szavamra mondom, hogy a feleségemnek semmi köze az egészhez. Jöjjön az utca másik végére, ha nem jön, megyek egyedül. És már futott volna az ellenkező irányba. Utána kaptam, elcsíptem a kabátját. Hol lakik? Kérdeztem. Mixtonban, Ivy Street 16, felelte. Higgyel, hamis nyomot követ, Mr. Phelps. Jöjjön az utca másik végére, hát ha megtudunk valamit. Nem tehettem egyebet, megfogadtam a tanácsát. A rendőr is velünk tartott. Itt is nagyon forgalmas volt az utca, sok ember járt kelt erre, de mindenki sietett, hogy behúzódjon valahol az eső elől. Senki sem elcsörgött az utcán, senki sem tudott felvilágosítással szolgálni. Visszamentünk a minisztériumba, átkutattuk a lépcsőházat és a folyosót, de hiába. A szobába vezető folyosót vajszínű linoleum borítja, nagyon jól látszanak rajta a lábnyomok. Gondosan megvizsgáltuk, de nem láttunk rajta idegen nyomot. A csengő zsinór éppen az asztalon fölött lóg. Aki csengetett, annak oda kellett jönnie az asztalomhoz, és miért csenget az ilyen bűnöző? Megoldhatatlan rejtély.
1: Az eset valóban szokatlan, és ezek után mit tett? Körülnézett a szobában, gondolom, hogy nem fedezi-e fel a betolakodó nyomait, szivar véget, ott felejtett kesztyűt, hajtűt, valami apróság?
2: Ne, semmit sem találtam.
1: Nem érzett valamilyen szagot?
2: Nem is gondoltam rá.
1: Pedig a dohányszaga nagy segítség lehet.
2: Nem dohányzom, éppen ezért gondolom megéreztem volna a dohányszagon a szobában. Semmi sem volt, ami útba igazítható. Volna. Ekkora már a Scotland Yard megtudta a dolgot, és egy nyomozó, Mr. Forbes meg is jelent, és nagy buzgalommal látott munkához. Elgondolhatja, mit éreztek az otthoniak, amikor látták, milyen állapotban vagyok. Szegény Annie-nek és anyámnak majd meghasadt a szíve. Nyilvánvaló volt, hogy elég sokáig fogok betegeskedni, éppen ezért szegény Joseph-et kitették ebből a szép szobából, ezt rendezték be nekem betegszobának.
3: 9 hétig feküdtem itt eszméletlenül, vagy az ideglásztól tébolyodottan. Miss Harrison egész áldott nap velem volt, éjszaka pedig egy ápolónő viselte a gondomat, mert őrjöngésemben mindenre képes voltam, lassan kezdett tisztulni az agyam. De csak az utolsó 3 napban tért vissza az emlékező tehetségem. Ha a maga sem tud segíteni rajtam, elveszítem az állásom is, a becsületem is.
2: A beteget kifárasztotta a hosszú szónoklat. Visszahanyatlott a párnáira, a gondviselője egy pohárka erősítő orvosságot adott neki. Holmes szótlanul ült, a fejét hátravetette, szemét lehunta. Más talán azt hihette, hogy nem is figyel. De én tudtam, hogy ez a legteljesebb összpontosítás jele.
1: A beszámolója olyan alapos volt, hogy csak egy-két kiegészítő kérdést kell feltennem. Egy dolog minden esetre nagyon fontos. Említette-e bárkinek is, hogy milyen munkát kell elvégeznie?
3: Senkinek.
1: Mondjuk Miss Harrisonnak?
3: Nem is voltam itthon a megbízatás és a munka megkezdése közötti időben.
1: És egyetlen ismerőse sem kereste fel véletlenül?
3: Egyetlen is.
1: Tudták az ismerősei, hogyan juthatnak be magához a minisztériumba?
3: Tudták, én magam mutattam meg nekik.
1: De ha nem szólt nekik a dologról, úgyis hiába való az érdeklődésem.
3: Nem szóltam senkinek.
1: Mit tud a portásról?
3: Semmit, csak azt, hogy kiszolgált katona.
1: Melyik ezredben szolgált?
3: Ezt véletlenül tudom, a Coldstream gárda ezredben.
1: Köszönöm.
3: Maga szerint, Mr. Holmes, van reményre, hogy megoldódik ez a rejtély?
2: Kérdezte Miss Harrison egy kicsit talán éles hangon.
1: Ó, a rejtély, nem tagadhatom, az eset nagyon homályos és bonyolult, de megígérhetem, hogy megvizsgálom az ügyet, és tudatni fogom, ha valami figyelemre méltóra bukkanok.
3: Van valamilyen nyoma, min elindulhat?
1: 7 nyomot is találtam az elbeszélésben, de még nem nyilatkozhatom róluk, meg kell vizsgálnom őket.
3: Gyanúsít valakit?
1: Magamat gyanúsítom.
3: Tessék?
1: Hogy túl gyorsan vonom le a következtetéseimet.
3: Menjen vissza Londonba és vizsgálja meg a nyomokat.
1: Kitűnő tanács, Miss Harrison.
2: Mondta Holmes, és már is indult.
1: Azt hiszem, Watson, nem is tehetnénk okosabbat. Ne tápláljon indokolatlan reményeket, Mr. Phelps. Nagyon szövevényes ez az ügy.
3: Izgatottan várom vissza magukat, mondta a diplomata.
1: Holnap is ezzel a vonattal fogok érkezni, sajnos valószínűleg kedvező hírek nélkül.
3: Isten áldjam meg, hogy eljön, mondta betegünk. Valósággal újjászülettem, mert tudom, hogy mégis történik valami.
1: Szegény fiú, és nem tudom, ki tudjuk-e cibálni belőle. Mi a véleménye Miss Harrisonról?
2: Határozott.
1: Igen, de igazán derék teremtése, nem tévedek. Egy Northumberland vidéki vasiparos gyereke ő is, a bátyja is. Phelps télen járt arra, akkor jegyezte el, és most a lány lement hozzájuk, hogy megismerkedjen Phelps szüleivel. A bátyja elkísérte. Mikor a baj megtörtént, a lány Wokingban maradt, hogy ápolhassa a szerelmesét, és ez a Joseph éppen elég jól érzi magát ahhoz, hogy ő is megüljön egy kicsit. Láthatja, hogy már is nyomoztam utánuk a magam szakállára.
3: Azt mondta, hogy vannak nyomok, amiken elindulhat.
1: Több nyom is van, de csak további vizsgálatokkal dönthetjük el, melyik mit ér. Legnehezebb a cél és értelem nélküli büntetteket kideríteni. Ennek a büntetnek célja és értelme van. Ki húzhat hasznot belőle? A francia nagykövet? Az orosz nagykövet? Aztán azok, akik el akarják adni nekik a zsákmányukat? És végül Lord Holdhurst?
4: Lord Holdhurst?
1: Elképzelhető olyan helyzet, hogy egy államférfi örül, ha egy ilyen okmány véletlenül megsemmisül.
4: De nem az olyan becsületes államférfi, mint Lord Holdhurst.
2: Másnap reggel találkoztunk és lementünk Wokingba. Ügyfelünkre most is tegnapi áldozatos ápolónője vigyázott, és a beteg sokkal jobban volt. Föl is állt a heverőről, méghozzá könnyedén, mikor beléptünk. Izgatottan üdvözölt bennünket, és megkérdezte, van valami újság?
1: Sajnos, ahogy számítottam rá. Nem hoztam semmi kedvező hírt.
2: Mondta Holmes.
1: Beszéltem Forbes-szal. Felkerestem a nagybátyját. Elindítottam a nyomozást néhány szálon. Talán mehetünk vele valamire.
2: De azért nem adta föl a reményt?
1: Szó sincs róla.
2: Áldja meg az Isten ezekért a szavakért, mondta Miss Harris.
1: Ha van bennünk türelem, ha van bennünk lelki erő, ki fog derülni az igazság.
3: Akkor mi több újságot mondhatunk magának, mint maga nekünk?
2: Mondta Phelps, és visszaült a heverőre.
1: Reméltem, hogy történik valami.
3: Volt egy kis kalandunk az éjszaka, és könnyen baj lehetett volna belőle, mondta Phelps elkomoruló arccal, és mint a félelem villant volna meg a szemében.
2: Tegnap volt az első nap, hogy éjszaka nem volt mellettem ápolónő.
3: Sokkal jobban éreztem magam, úgy gondoltam, hogy megleszek nélküle. De azért égett egy kis lámpa a szobámban, két óra tájban. Felületes alvásomból valami kis zaj felébresztett. Olyasféle zaj volt, mintha egér rágná az ablakdeszkát. Figyeltem a hangot, és azt hittem, hogy valóban ez az oka. De egyszerre csak hangosabb lett, és éles, fémes kattanást hallottam az ablak felől. Csodálkozva ültem fel. Semmi kétségem sem volt, hogy mi okozta a zajt. A halk zörgést az, hogy valaki egy szerszámot dugott be az ablaktáblák közé, a hangos csattanást pedig az, hogy a zár nyelvét visszanyomta. Körülbelül 10 percig nem történt semmi, mintha arra várt volna a betolakodó, hogy felébredek-e a zajra. Aztán gyenge nyikorgást hallottam, mert valaki óvatosan felhúzta az ablakot. Az idegeim már nem a régiek, nem bírtam tovább. Kiugrottam az ágyból. Feltéptem a fa ablaktáblát. Egy ember kuporgott az ablakban. Nem nagyon nézhettem meg, mert egy szempillantás alatt eltűnt. Valami köpenybe burkolozott, még a fél arcát is eltakarta. Csak egy dolgot láttam tisztán. Azt, hogy fegyver van a kezében. Hosszú késnek néztem. Megvillant a kezében, amikor sarkon fordult, és futásnak eredt.
1: Nagyon érdekes.
2: Holmes.
1: És mit csinált utána?
3: Ha erősebb volnék, kiugrottam volna az ablakon, hogy üldözőbe vegyem. Így csak a csengő zsinórját cibáltam, meg felvertem a házat. Nem valami gyorsan, mert a csengő a konyhában szól, a cselédség pedig odafenn alszik. Kiabáltam is. Joseph meghallotta, lejött és szólt a többieknek. Joseph és a lovász. Találtak is néhány lábnyomot az ablak alatt, de az idő mostanában olyan száraz volt, hogy nem követhették a nyomokat a fűben. De az út felőli fakerítésen azt mondják, van valami sérülés, valaki átmászhatott rajta, az egyik léc le is tört. Nem szóltam semmit a helybeli rendőrségnek, mert először is a maga véleményét akartam hallani.
2: Phelps elbeszélése elképesztő hatással volt Holmesra.
3: Barátom felpattant a székéből, és fel alá szaladgált a szobába,

0: gyepre. Valóban láttunk kis lábnyomokat a virágágyban, de reménytelenül elmosódottak és kuszákoltak. Holmes egy pillanatra legugolt a nyomok mellé, de aztán megunta a vállát és felállt.
1: Ebből nem sokat olvashatunk ki. Járjuk körül a házat, gondolkozzunk, miért éppen ezt az ablakot választotta a betörő. Azt hinné az ember, hogy a fogadószoba és az ebédlő nagy ablakait ígéretesebb kiindulási pontnak tartja.
0: De oda az útról jobban be lehet látni, mondta Joseph Harris.
1: Igen, persze, de ezzel az ajtóval is kísérletezhetett volna. Milyen ajtó ez?
0: Oldalbejárat a személyzetnek és a szállítóknak. Éjszakára természetesen be van zárva.
1: Próbáltak-e máskor is betörni a házba?
0: Soha, mondta Phelps.
1: Sok ezüstneműjük van, vagy bármi, amire különösebben fájni szokott a betörők foga?
0: Semmi komoly érték. Holmes zsebrevágta a kezét, hozzá nem is illő, nem törődömséggel járta körül a házat, odaszólt Joseph Harrisonnak.
1: Hallom, hogy egy helyen a kerítést is megrongálta a betörő. Mutassa meg, kérem, hol?
0: Harrison a kerítéshez vezetett bennünket. Az egyik lécből valóban letörtek egy darabot. Egy szilánk még ott fityegett a törés helyén. Holmes leszakította, és gondosan szemügyre vette.
1: Gondolja, hogy ezt tegnap este törték le? A törés elég réginek látszik.
0: Lehet, hogy igaza van.
1: És semmi jele, hogy a túloldalon leugrott valaki, ezzel nem megyünk sokra. Térjünk vissza a hálószobába, és beszéljük meg a dolgot. Miss Harrison, kérem, ne mozduljon el ma erről a helyről. Történjen bármi, ne hagyja el ezt a helyet. Életbevágóan fontos.
0: Megteszem, ha akarja, Mr. Holmes, mondta a lány meglepődve.
1: És ha lefekszik, zárja be ennek a szobának az ajtaját kívülről, és vigye el a kulcsot, ígérje meg, hogy megteszi.
0: És mi lesz Percyvel?
1: Velünk jön Londonba.
0: És én maradjak itt?
1: Az ő kedvéért. Neki segít vele. Gyorsan ígérje meg.
0: A lány bólintott. Mit tegyünk, Mr. Holmes? Kérdezte Percy Phelps.
1: Utána járunk ennek a dolognak is, de ne feledkezzünk meg a fontosabbikról. Nagy segítséget jelentene számomra, ha velünk jönne Londonba.
0: Most mindjárt?
1: Amennyi idő alatt el tud készülni, mondjuk egy óra múlva.
0: Elég erősnek érzem magam, csak ugyan segíthetek vele valamit?
1: Nagyon sokat.
0: Azt akarja, hogy Londonban töltsem az éjszakát?
1: Éppen erre szerettem volna kérni.
0: Minden úgy történt, ahogy Holmes elrendezte. De Holmes még egy meglepetést tartogatott nekünk, mert amikor az állomásra értünk, felültetett minket egy vonatra, és nyugodt hangon azt mondta, hogy neki esze ágában sincs eljönni Walkingból.
1: Egy-két dolognak utána szeretnék nézni, mielőtt elmegyek innen.
0: Mondta.
1: A maga távolléte, Mr. Phelps, meg fogja könnyíteni a munkámat. Nagyon hálás lennék, Watson, ha Londonba érve nyomban a Baker Streetre vinni a barátunkat. Maradjon vele, míg haza nem érek. Reggeli idejére én is hazaérek, mert van egy vonat, amelyik reggel 8-kor van a Waterloo pályaudvaron.
0: És mi lesz a londoni nyomozással? Kérdezte Phelps panaszosan.
1: Arra holnap is ráérünk. Azt hiszem, hasznosabb munkát végezhetek most itt.
0: Mondja meg a többieknek a Biarbréban, hogy holnap este remélhetőleg hazatérek, mondta Phelps, mikor a vonat megindult.
1: Nem hiszem, hogy eljutok oda.
0: A Holmes. Nem sokkal reggel 8 óra után egy kocsi állt meg a ház előtt, és barátom kászálódott ki belőle. Láttam az ablakból, hogy a bal keze be van kötve, és hogy az arca nagyon komor és sápadt. Kudarcot vallott, kiáltotta Phelps. El kellett ismernem, hogy igaznak látszik, amit mond. A megoldást valószínűleg itt kell keresnünk Londonban. Tettem hozzá Phelps nagyot nyögött. Nem tudom, mi lesz, mondta. Mennyi mindent vártam a visszatértétől, de a keze nem volt bekötve tegnap. Mi történhetett vele? Megsebesült Holmes, kérdezte, amikor belépett.
1: Csak egy karcolás.
0: Mondta, és üdvözlésül biccentett.
1: Azt is sem magam ügyetlenségének köszönhetem. A maga ügye, Mr. Phelps, az egyik legnehezebb eset, amivel valaha foglalkoztam.
0: Féltem is tőle, hogy még maga sem tudja megoldani.
1: Rendkívül érdekes tapasztalatokat szereztem.
0: A kötés izgalmas kalandokat

0: Sejtett, mondtam. Nem árulná el, mi történt?
1: Reggeli után, kedves Watson, 30 mérföldön keresztül kitűnő szörnyi levegőt szívtam. Ne felejts el!
0: Az asztal már meg volt terítve, és éppen amikor csengetni akartam, megjelent Mrs. Hudson, behozta a kávét és a teát, néhány perc múlva pedig a letakart ételeket is. Letelepettünk az asztal mellé. Holmes farkasétvágyjal, én kíváncsian, Phelps pedig kétségbe esve.
2: Mrs. Hudson, felnőtt a pillanat nagyságához,
0: mondta Holmes, mikor a köris csirkéről levette a fedőt.
2: Nem valami változatos a konyhája, de annyit ő is ért a reggelihez, mint a többi skótasszony. Maga mit kapott, Watson?
0: Csonkát tojással.
2: És maga mit kér, Mr. Phelps? Köris húst, tojást, vagy inkább megnézi, és úgy választ valamit?
0: Köszönöm, én semmit sem kérek, mondta Phelps.
2: Ugyan, nézze csak meg, mit rejteget a maga előtt levő tál.
0: Köszönöm, de inkább nem ennék.
2: De arra csak megkérhetem, hogy kínáljon meg engem,
0: mondta Holmes ravaszul hunyorítva. Phelps levette a tálról a fedőt, felkiáltott. Az arca olyan fehér volt, mint a tál az asztalon. A tál közepén egy kékes szürke összesodort irat tekercs hevert. Phelps felkapta, nézte, forgatta, aztán végig táncolt vele a szobán, a szívére szorította, örömében rikkantgatott, utána egy karusszékbe zuhant, annyira kimerült a nagy lelkentezésben, hogy konyakot kellett a szájába töltenünk, nehogy elájuljon.
2: Jól van,
0: nyugtatgatta Holmes, megveregette a vállát.
2: Nem volt szép tőlem, hogy így ajtóstúl törtem a házába, de Watson a megmondhatója, hogy sohasem tudtam ellenállni az ilyen szimpadias jelenetek csábításának.
0: Phelps megragadta a kezét, még meg is csókolta. Az Isten áldja meg magát, kiabálta. Megmentette a becsületemet.
2: Már az én becsületem is kockán forgott,
0: mondta Holmes.
2: Legalább annyira gyűlölök eredménytelenül nyomozni, mint létfontosságú szerződéseket elveszíteni.
0: Phelps a belső zsebébe gyömöszölte az értékes iratot. Nem akarom jól megérdemelt reggeliében megzavarni, de alig várom, hogy megtudjam, hol találta meg és hogyan szerezte meg a szerződést. Sherlock Holmes megitta a kávéját, neki látott a tojásos sonkának, aztán felállt, rágyújtott a pipájára, és leült a karos székébe.
2: Először azt mondom el, mit tettem, aztán azt, hogy miért.
0: Kezdte.
2: Elbúcsúztunk az állomáson, aztán a szép szörélyi vidéken sétáltam egyet. Eljutottam egy csinos kis faluba, Ripleybe. Meguzsonáztam a kocsmában, előrelátóan megtöltöttem a palackomat, és zsebre tettem néhány szendvicset. Estig maradtam Ripleyben, aztán megindultam Woking felé. És nem sokkal napnyugta után ott voltam a Biarbré villa előtt. Vártam, míg elnéptelenedik az út, bár azt hiszem, hogy különösebben sohasem forgalmas, és átmásztam a kerítésen be a parkba.
0: Nem volt nyitva a kapu? Kérdezte Phelps.
2: De igen, csak hogy nekem furcsa szokásaim vannak. Azt a helyet választottam ki a bemászásra, ahol a három fenyő van, mert ott a legkönnyebb bejutni, és oda a legnehezebb ellátni a házból. Megbújtam a bokrok közt, egyiktől a másikhoz kúsztam, ez mentsen a drágom térdének szégyelni való állapotát. Még csak el nem értem a maga beteg szobájának ablaka alatti rododendron bokrokat. Lekuporodtam és vártam. A maga szobájában nem volt becsukva a fa ablaktábla. Láttam, hogy Miss Harrison az asztalnál ül és olvas. 10:45-kor becsukta a könyvét, bezárta az ablakot és elment. Hallottam, hogy becsukja az ajtót, és biztos voltam benne, hogy megfordítja a kulcsot a zárban.
0: A kulcsot a zárban? Visszhangozta Phelps.
2: Igen. Én kértem meg Miss Harrisont, hogy zárja be kívülről az ajtót, és vigye magával a kulcsot, ha lefekszik. Mindent úgy is tett, ahogy mondtam, és ha ő nem segít nekünk, alig ha volna most az irat a maga zsebében. Miss Harrison elment tehát, a lámpák kialudtak, és én a rododendron bokorban kuporogtam. Szép éjszaka volt, de azért csak fárasztó a virrasztás. Igaz, van benne valami olyasféle izgalom, amit a vadász érez a vízmosás mellett nagy vadra várva. De nagyon sokáig tartott. Egy toronyúra walkingban minden negyed órát jelzett, bár néha már-már azt hittem, hogy megállt. Végre 2 óra tájt hallottam, hogy egy reteszt félrehúznak, és kulcs fordul a zárban. A személyzeti ajtó kinyílt, és egy pillanat múlva Mr. Joseph Harrison jelent meg a holdfényes éjszakában.
3: Joseph! Kiáltotta Phelps.
2: Kalap nem volt rajta, fekete köpeny terített a vállára, hogy egy szempillantás alatt el tudja takarni az arcát, ha baj van. Lábujjhegyen végigment a fal tövében, egy hosszú pengéjű kés dugott be az ablaktáblák közé, és hátra nyomta a zár nyelvét. Feltolta az ablakot, aztán a fa ablaktáblák közé dugta a kést, felütötte a csappantyút és benyitott. Búvó helyemről tisztán láttam a szobát és Joseph minden mozdulatát. Meggyújtotta a kandalló párkányon levő 2 gyertyát és felhajtotta az ajtó közelében a szőnyeget. Lehajolt, kiemelt egy kockát a padlóból, amilyet a szerelők szoktak szabadon hagyni, hogy a gázvezeték csatlakozásaihoz hozzáférhessenek. Ez a kocka például a konyhába levezető elágazás csatlakozását borította. Ebből a rejtek helyből húzta ki az irattekercset, visszatette a padló kiemelhető darabját, megigazította a szőnyeget, eloltotta a gyertyákat, és egyenesen a karomba sétált, mert már lestem az ablak alatt. Elszántabb volt, mint hittem volna. 2-szer is földhöz kellett teremtenem Joseph Urfit, hogy elismerje a vereségét, és még így is megvágta a kezemet a késével. Gyilkos szemmel nézett rám, valóban csak egy szemmel, mert a másikra már nem látott a küzdelem végére, de aztán hajlott az okos szóra, és szépen átadta a papírokat. Futni hagytam, de ma reggel mindent megtáviratoztam Forbesnak. Ha gyorsan cselekszik, és el tudja csípni a jó madarat, rendben van. De ha a kalitka üres lesz, és én erre számítok, mire megérkezik, a kormány csak örülni fog neki. Gondolom sem Lord Holdhurst, sem pedig Mr. Percy Phelps nem ragaszkodik hozzá, hogy az ügy akárcsak a rendőrbíróság elé kerüljön.
3: Édes Istenem, mondta ügyfelünk. 10 hétig gyötrődtem, és nem tudtam, hogy a papírok ott vannak a szobában.
2: Pedig ott voltak.
3: És a Joseph, tolvaj. Sőt, még rosszabb.
2: Az ember nem is nézné ki Josephből, hogy ilyen veszélyes és bonyolult jellem. Ma hajnalban megtudtam tőle, hogy sok pénzt vesztett tőzsdejátékon, és hogy mindenre képes, ha segíteni tud vele saját magán. Végtelenül önző ember, sem a húgának, a boldogsága, sem a maga becsülete nem volt fontos számára. Annyira megörült ennek az alkalomnak.
3: Percy Phelps hátradőlt a székében. Egészen elszédültem attól, amit mondott. Forog velem a világ. Milyen vak voltam.
2: Az események láncolata, már amennyire össze tudtam állítani, a következő. Joseph Harrison a Charles Street felől ment be a minisztériumba. Ismerte a járást, egyenesen a maga szobájába ment. Éppen akkor, amikor maga elhagyta a szobát, látta, hogy a szoba üres, csengetett, de aztán észrevette az asztalon lévő szerződést. Egyetlen szempillantással felmérte, hogy a vakszerencse egy nagy fontosságú titkos iratot vetett eléje. Gyorsan zsebre dugta, és eltűnt. Emlékezzék csak, eltelt 1-2 perc, mire az álmos portásnak eszébe jutott, hogy felhívja a figyelmét a csengőre. Ez alatt az idő alatt a tolvaj eltűnt. Az első vonattal Walkingba utazott. Alaposan szemügyre vette a zsákmányát, látta, hogy kincset ér, elrejtette a lehető legbiztosabb helyre, és 1-2 nap múlva el akarta vinni a francia nagykövetségre, bárhova, ahol sok pénzt kaphatott volna érte. de maga váratlanul megjelent. Egy szempillantás alatt kitették a szűrét a szobájából, és attól a másodperctől fogva legalább ketten mindig ott voltak a szobában.
3: Ugye nem volt Josephnak semmiféle gyilkos szándéka, kérdezte Phelps. Csak szerszámnak használta a kést.
2: Lehet,
3: mondta Holmes, és megvonta a vállát.
2: De én a magam részéről egyetlen pillanatra sem bíznék meg Joseph Harrison úr szívjóságában.

0: mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ide, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Tanár úr, kérem. Nevezetés. Az udvaron keresztül belopóztam. Fél tíz után járhat az idő. Most a folyosók kihaltak és konganak. Csak néha, mikor egy becsukott ajtó előtt elmegyek, csap kifelém a zümmögés. És egyszerre mélyen, és igen komolyan elszorul a szívem. A második emeleten jobbra, a tanári szoba mellett a 6. B osztály ajtaját kinyitották, levegőzés miatt. Leveszem a kalapomat, zsebre teszem. Aztán óvatosan bemegyek az ajtón. Félrefordított fejjel meghajtom magam a katedra felé, és mesztelen léptekkel hátra vonulok. Az utolsó padban a kája mellett üres egy hely. A tanár nem nézett rám. Rendben van. Legyintett egyet. Azt hitte, ide tartozom. Én vagyok az, aki 5 perccel előbb kiment. Mesztelenül megkerülöm a köpőládát és a szemétkosarat. Így rálépek egy fél kiflire. Óvatosan megfordulok, és beülök az utolsó padba. Vöröses szürke szeplős fiú mellette. Oh, igen, és majdnem felkiáltok örömömben, meglepetésemben, boldogságomban, hiszen ez a Büchner, Didi, a Büchner. Milyen régen nem láttam. Hol jártam én? Istenem, milyen borzasztó álmaim voltak. De most itthon vagyok megint. A jó, igazi valóságban. Az én valóságos életemben, amiből nem volt jó kimenni. Itthon vagyok én. Én vagyok az Karinti Frigyes a 6. B-ből. Hát persze, micsoda ostoba álom volt az. Egyszerre minden szagismerős. Remegve nyúlok be a padba, és kihúzok egy füzetet. Egy pillanatig káprázik a szemem, de aztán világosan elolvasom az én nevem. 6. B. Magyar dolgozatok. Büchner, édes Büchnerkém, hogy vagy te, drága vörös ember? Büchner kissé csodálkozva néz rám, nem érti, mire körülök úgy. Hogy értem én? Pszt, mondja, meglök és mérgesen néz rám oldal. Persze, én lármázok, mikor odakint felelnek. Majd kifele. Aha, a Steinmann, a boldog, és aztán neki lesz baja belőle. De édes Büchnerkém, nem érted? Alig tudok uralkodni az örömömön. Büchner nem érti, hogy lehet valaki ilyen marha. Azt mondja, minek röhögsz úgy, tudod, hogy pike van rám? Azt hiszi, én bolondozok, és az a röhögsz. Különben pedig miért nem férsz a bőrödbe? Psszsz, lassan beszélj. Hát ide hallgass, édes Büchnerkém. Milyen marhaságot álmodtam, és most boldog vagyok, hogy csak álmodtam. Azt álmodtam, hogy én nem vagyok már 16 éves, hanem sok év telik múlik, és tudod, és sok zavaros és zagyva dolog jön egészen másképpen, mint ahogy én most elképzelem. Tudod, álmommal leérettségiztem, képzel. Na és örülsz, hogy csak álom, hogy te hülyőke, már túl volnánk rajta. Szóval leérettségiztem, és kiléptem az élet iskolájába, amiről Lenkei tanár úr szokott beszélni. Bizony, nem is tudom, hányadik osztályában jártam már az életiskolának, de nagyon sok osztály volt, és úgy volt, psz, ne hordíts úgy, ide néz és kihívhatom, ilyen pikje van már. Szóval úgy volt, hogy már 27 éves vagyok, és ülök egy kávéházban, és nem jól éreztem magam, képzel. Pedig mostanában, hogy szerettem volna 27 éves lenni. Szóval, a kávéházban ültem, és úgy volt, hogy tényleg egy író lettem, ami lenni akartam, és már sok könyvem megjelent, és ismertem személyesen Bródi Sándort, és elfogulatlanul beszélgettem Molnár Ferenccel, és autogramot kértek tőlem, és képzel, mégse éreztem jól magam. Nem furcsa. Szóval, kiderült, hogy érettségi után nem olyan jó lesz, mint hittem. És amint ott ültem a kávéházban, esett az eső, és minden szomorú volt. Ekkor én egyszerre eltűnődtem álmomban, és azt gondoltam, hogy ez mégiscsak lehetetlen. Hogy én már 27 éves vagyok, és minden így megy.
És egyszerre eszembe jutott az osztály. És hogy hiszen én tulajdonképpen a 6. járok, és nekem még sok dolgom van, meg kell csinálni a mértani rajzot, át kell néznem a történelmet, és közben gondolni kell a jövőre, ami nagyszerű és csodálatos lesz, mert hiszen még csak 16 éves vagyok. Szóval, jól átgondoltam mindent, és világosan rájöttem, hogy én most nyilván csak álmodom, és méghozzá nem valami szép és dicsőséges álmot, hanem egy elég kellemetlen és tökéletlen álmot, és hogy a legokosabb, amit tehetek, ha erőlködöm, és fölébredek, és átnézem a mértan, és bejövök az osztályba. Az esős ablaküveghez szorítottam a fejem, és erősen elhatároztam, hogy most felébredek, és egészen más szemmel nézem majd azt az igazi életemet a középiskolában. Nem látom olyan keservesnek, és fárasztónak, és nyomasztónak, hanem figyelni fogom benne mindazt, ami benne kedély, és humor, és emlék, és szép fiatalság, amit innen, ebből a távolságból olyan tisztán látok már. Megnézek mindent jobban, mint eddig. És nektek, édes barátaim, kedves középiskolai tanulók, újra megmutatom, és figyelmeztetlek benneteket, hogy mennyi szín és furcsaság és élet mindez, és mennyi emlék, és mennyi remény.

0: Mi ez? Ez a betentő csengetés. Tűz van, ezek nyilván a tűzoltók. Szólni kellene az Erzsinek, hogy olcsa a lámpát, biztosan meggyulladt a kredenc. De hogy? Hiszen ez a Wecker. A Wecker csönget. De hiszen akkor fél hét van már. Fel kellene kelni. Nem, de hiszen ez lehetetlen, hiszen csak most feküdtem be. Mi van ma? Szerda? Magyar-német mennyiségtan földrajz torna. Ez 5. Rendben van, akkor még alhatom 5 percet. Magyar-német mennyiségtan földrajz... Hiszen én még nem csináltam meg a térképet. Ceruzával megvan már. Most ki kellene húzni tussal Magyarország határát. Hiszen át kellene olvasni még a földrajzot és a magyart. Fel kellene kelni. Felelés van. No. Mi ez? Csak nem alszom el meg. Ezt mégse lehet. Felelés. Márkosi tanár úr és Magyarország határa. Hát kérem, Bauer, csak nyugalom. Csak nyugalom, kedves Bauer, azért nem muszáj elsietni a dolgot. Nem kell kapkodni. Meg lehet csinálni azt a felkelést szép nyugodtan, biztos kézzel, előkészítve. Zrínyi se rohant ki csak úgy az ágyból, hanem előbb előkészül. Kérem, tanár úr, én készültem. Arra semmi szükség nincsen, hogy az ember azért mindjárt kidugja a lábát a takaró alól ilyen idegbe. Persze, a harisnya az fontos, ha fel akar kelni az ember. Ne csak óvatosan, kedves Bauer. Csak óvatosan. Így. Szépen lenyúl az ember a szék alá. Óvatosan felkapja a harisnyáját, így behúzza szépen a takaró alá. Hogy én minek dugjam azért ki a lábam? Nevetséges, itt is fel lehet húzni a takaról. Na ugye, tű! Ott oldalt bejön a hideg. Kapitány úr, léket kapott az ágy! Némo kapitány, mindjárt süllyed! Ezt be kell tömni! Hú, de jó! Na, hát ez megvan. Fent van. Hát ez kemény munka volt. Ez igen. Ezután néhány percnyi pihenés következik. Hiszen a nehezén túl vagyok. Most már csak a cipő jön és a ruha. Erre lehet pihenni néhány percet. Pihenni szükséges? Úgyis beteg vagyok. Milyen tisztelt tanár úr, fiam, ma gyöngélkedése következtében nem vehet részt az előadáson, tisztelettel, Bauer Károly. Már ez nem valószínű. Bár azért a földrajzot mégis át kellene nézni és kihúzni tussal. Hát miért kellene azért fölkelni? Hát tegnap egyszer átnéztem részintül. Úgyis mindjárt felkelek és megnézem, hát most már mindegy. Nevetséges. Egy oldal különben is az egész. Másrészt, de azonban gyöngélkedem is. Nem csak átnézem én aztat, hanem még itt az ágyban elmondom emlékezetből aztat, ahogy tegnap átolvastam. Mert én nem henyélésből fekszem itt az ágyban, hanem azért fekszem, kérem tanár úr, hogy elmondjam magamban a földrajzot. Nekem itt sürgős és halaszthatatlan feküdni való van itt az ágyban. Ezt rögtön el kell intézni. Ezt a fekvést. Mert már 7 óra is lehet. Tehát Magyarországot délen határolja a Duna, és a Szerbia, és a romániai Dalmát, és a Szerbia, és Szerbia fővárosa, és a fővárosi Szerbia... Na, kezdje előről, Bauer, maga szerencsétlen. Kérem, tanár úr, én készültem. Tudtam, de elfelejtettem. Ne feleseljem, Bauer, mert magának felelnie kell, mert maga Szerbiából 4-esre áll. És az intő konferencia már össze is ült. Fogd be a szád, Bauer! Igenis, az intő konferencia ott ül már Szerbia határán, és tanácskoznak. Még csak a hadvezért várják, és a csatát azonnal megkezdik. Tehát mi Bosznia fővárosa. Bauer, fogd be a szájadat, és ülj ide az ágyom elé. Most te vagy az ágyú tüzér, és te neked kell megvédeni Magyarország határát. Hát jó, ha nekem kell megvédeni, hát adjanak mellém 1000 kipróbált derék kaubojt. Mindegyik egy-egy mozigéppel, majd én megmutatom nekik. Hajrá, hajrá, derék fiúk, fel a csatába! Adjatok egy lovat Bauer alá! Na most, hadaink már bent járnak Szerbiában. Én azt hiszem, igazgató úr, mégiscsak ez a Bauer fogja megvédeni Magyarország határát. Mennyiségtamból rosszul áll, az igaz, de 20 saslengést csinál a nyújtón, és mint fővezérnek ez kell. Na Bauer, hát akkor csak neki, édesfiam, foglald el Szerbiát, és még kijavíthatod a négyesedet. Jó, nem bánom, tanár úr. Tábornoki egyenruhám megfelel? Így. Hát most... Utánam, fiúk! Maga Mákosi tanár úr, maga lesz a hadsegédem. De vigyázzon, hogy mit parancsolok, és fogja be a száját! Így! Üljön fel ide hátra lovamra, és kapja el, ha golyó jön.
1: Majd adok én magam.
0: Ne feleselje, tanár úr!
1: Tanár úr, nem készültél? Hát mondd meg, tanár úr, mi a fővárosa Szerbiának?
0: Na ugye?
1: Nem tudod, Szerbia fővárosa Budapest, miután én most elfoglalom és hozzácsatolom Magyarországhoz. Üle, tanár úr, 4-est kapsz.
0: Na, hát hol is van csak ez a Szerbia? Hol is van? Az bizonyos, hogy valahol van. De nem találom.
2: Tanár úr, nem találom Szerbiát. Hogy foglaljam el?
0: Persze, hogy nem találok az ember, miután megmúztott kitussal Magyarország határát a térképen. Hát most nem látni, hol kezdődik Szerbia. A katonák ott állnak a határon, és nem mernek átlépni, mert félnek, hogy belelépnek a tusba, mielőtt megszáradt. Megállj, te gazember Bauer! Ezt te csináltad! Le a fejeddel! Le a fejeddel! Hohér! Vágja le gyorsan a fejét azzal a cigarettavágóval!
2: Jaj, jaj, hóhér úr! Én készültem, jaj! He, Erzsi! Erzsi!
1: Na, mi az ifi úr?
2: Mi? Maga még az ágyban van, hiszen 8 óra van már. A nagyságos úr már rég el is ment a hivatalba.
0: Jö, ezt elaludtuk megint.
2: Mi lesz itt? Még jó, hogy a harisnyám már fel.

0: 8 órakor még homályos a reggel. És homályosan mugdácsolnak álmos fejemben a mai nap esélyei és minden lehetősége. A középiskolai tanuló élete. 8 éven át napról napra megújuló harcba szállás, halálos veszedelem. Minden reggel pontban 8-kor a véletlenek és ravasz kelepcék és elhatározó események hullámzó harcterére kiront, sebeket kap, sebeket oszt, néha elvérzik. Másnap újra feltámad, kezdi előről. Minden reggel új fegyverzet és új haditerv. Furfangos és végtelenül komplikált megfontolás, amiben százféle ok és okozat kombinálódik. No, a fegyverzet ma hiányos. Éppen azért gondosan kell összeválogatni. Első óra mennyiségtan. Az irracionális egyeneteknél tartunk, de múlt órán még nem fejeztük be. Felelés eshetősége 25-27%. Ebben a kis százalékban szerepet játszik az a körülmény, hogy sokan még nem is javítottak, s hogy Fröhlich megbízhatatlan jellemű, ingatag és gyenge akaratú ember, aki múlt órán talán maga is azt hitte, hogy jövőre tovább magyaráz, és most egyszerre szinte öntudatlanul feleltetni kezd. Az emberi lélek mélyén vannak ilyen kóros tünetek, amikkel számolni kell. Szerdai nap lévén, én Istenem, a mennyiségtan után 2 óra mértani rajz. Hiányzik a szép ilyen. A görbeléniám is hiányzik, amit pedig ma összeírnak. Gutmann ígért egy gummiguttit, azt elkérem. Vörös Marti nyelv szépségei, na igen, Vörös Marti nyelv szépségei, tudom, ma ez a tét, 2 vagy semmi. Csak a másik felét néztem még át. De van 2-10 perc a magyar óra előtt, az 20 perc. Most, még az iskolába érek, átgondolom magamban az első felét, nyertem 15 percet, ez alatt berepülöm Vörös Marti nyelv szépségeit. Elkérem Gutmanntól a gumigutit, és még a történelmet átszaladom. A füzetem nincs meg. Tanár úr, kérem, fiam ma gyengélkedett, a mennyiségtani dolgozatot nem készíthette el. Igen, tisztelt tanár úr, fiam, gyengéd szervezetének ápolása hosszabb időt vesz igénybe, mely idő alatt házi orvosunk a mennyiségtan dolgozatoktól való tartózkodást ajánlotta. Hát ez semmi. Ezek csak olyan ábrándok, megvalósíthatatlan kötképek. A rideg valóság nem az. A rideg valósághoz szívós elszántság és lélek jelenlét kell, és kell hozzá Gutmann megint, akinek a füzetéből 5 röpke perc alatt gyorsan átírom az egészet. Bármit ér nekem, ha megvan a dolgozat, ha egyszer a kamatos kamatot úgyse tudom, pedig ha felelés van, az csak abból van, az tiszta sor. Ne ábrándozz, hanem cselekedj. Most pedig egy. Jó lesz sietni. Ezzel az úrral, aki most szembe jön, 8 óra 5 perckor szoktam találkozni. Hát lássuk csak, szedjük össze a gondolatainkat, mert a perc közel van. Szóval, csak szépja kell és lénia. Ezzel szemben Vörös Marti, mint tudjuk, klasszikus tisztaságban tartotta a nyelvet, szavai, kristályos tökéletessége. Mit csinálnak a szavai? Szent Isten, hiszen ezt sem tudom, meg kell gyorsan nézni, mit csinálnak Vörös Marti szavai kristályos tökéletessége. És Nagy Lajos! Oh, Szent Atyám! Gyerünk, ne zavarjunk össze minden. Vörös Marti kristálytiszta szavakkal elkérte Gutmanntól a gummiguttit. De ha Gutmann nem adja, akkor tisztelt tanár úr, fiam ma gyöngélkedett, és nem bírta elhozni a gummiguttit. Még van egy eset hátra, hogy kigyullad valami. Vagy valamelyik tanár meghalt, és hazaküldi 10 után az egész osztályt. Na, mi ez? Szívem nyugtalanul kalapálni kezd. A bejárat előtt nem áll senki. Az egész épület gyanúsan, fenyegetően csendes. Csak nem. Nem, nem, az nem lehet. Az csak nem történik velem. Minden esetre jó lesz sietni. Az első emeleten csend. Hallgatnak a falak. És a lépteim konganak. Nincs kétség benne. A szörnyű, az elképzelhetetlen megtörtént. Itt már lecsengettek. Most még csak egy esetőségem van. Talán még nem jött be Frölik. Az üres folyosókon lábujjhegyen lopózom az osztály ajtaja felé. Fülemet óvatosan tapasztom a kulcslyukra. A lemondás keserű vonása görbíti le ajkam. Oda bentről egyhangú csönd beszél mindennél érthetőbben. Hát, ezen már nem lehet segíteni. Talán még nem írtak be. Lassan megtok. Frőli egyetlen szó sem szól. Csak valami kegyetlen elégtétel villan át rajta, míg szerényen és udvarjasan bemászorgok a padomba. Az osztályon az elszörnyedés halk maraja fut keresztül. Frölik lassan előveszi az óráját, és megnézi. Könyveimet belököm a fiókba. Büchner, aki mellettem ül, előre hajlik a tábla felé, az arcán a mennyiségtani tudományok iránt érzett mély és kielégíthetetlen szomjúság lángol. Csak én látom, hogy a szája kicsit balra húzódik felém, és a fogai közül csak én hallom a sziszegést. Beírtak a hiányzók közé. Jobbra húzom a szájam. Előre meredek. A matematikai tudományok összességével szemben táplált, elfojthatatlan érdeklődés ül ki az arcomra. A fogaim közt sziszegem. Tovább megyünk. Büchner, balra sziszeg.
1: Nem.

0: Eladom a könyvem.
1: Ennyi könyvet viszel máma magaddal?
0: Kérdezi az apám. És amikor én lemondóan bólogatok, a nagynénémnek, aki szintén jelen van, németül szidni kezdi az iskolát. Csupa Schindler, drága és új könyveket szerkesztenek, amiben semmi új sincs, és rákényszerítik a szülőket, hogy megvegyék. Bánom is én, csak az utcán legyek. Letérek a Múzeum körútra és a Károly körútra. Ez a mi utcánk. Az antikváriumok egész rajvonala. Megyek előre, hónom alá csapom a füzeteket, és a könyvet, a kritikus könyvet kényelmesen átlapozom menet közben, mintha otthon ülnék. Ebben nagy praxisom van. Megyek az iskolába, és az utcán tanulok. Még írok is néha. Tehát, lássuk csak. Ez a tavalyi természetrajz, 5. kiadás, lényegesen javítva, átdolgozva. Lényegesen átdolgoztam magam is. A hátulsó fedele levált. Annyi baj legyen. Az első fedelen egy mértani rajz. 178. lap sajnos hiányzik. Az ember csontvázára, 87. ábra sajnos igen kemény ceruzával rajzoltam a cilindert és a szájába csutorát. Nem lehetett kiradírozni. Rozmárra tavaly, mikor még ifjú voltam és nem gondoltam a jövőre, oda meg direkte tussal festettem rá a bajuszkötőt. Dörzsöltem, az igaz, de mit ér az? A rozmár kilukadt, a bajuszkötő mégis látszik. És vajon melyik beszámíthatatlan ostoba percemben jutott eszembe, hogy az egész 172. lapot kőporral bedörzsöljem, míg vékony lett, mint a sejempapír. Mert hogy az állatvilági statisztikai térkép közepéből egy ötszög alakú hosszúkás darab hiányzik, az igen, az rendben van, arra emlékszem, akkor repülőgépet szerkesztettem, és kellett a kemény papír. De a tartalomjegyzéket igazán nem kellett volna körös körül kicsipkézni nehéz, verejtékes munkával, hogy aztán egy vékony pálcikává összesodorjam az egészet, amit képtelenség kisimítani, mindig visszakunkorodik. Egészében véve azonban igen csinos könyv. Így, kicsit messziről nézve, félig behunyt szemmel, olyan takaros, rendes könyv. Na, hát látszik, hogy hordták, de azért olyan kedves, szerény, jó könyv. Újonnan 2 korona 70 fillér. Megmagyarázom annak az embernek, hogy ha a fedelet leradírozza, eladhatja új könyvnek. Hát egy kicsit csal, mit tesz az? Ha ő kérdez, 1 koronát kérek. Ha nem kérdez, csak mond egy összeget, 20-szal többet kérek, mint amennyit mondott. Állok 1-2 percig a kirakat előtt, és az üvegen át tanulmányozom a terepet. Kicsi, öreg ember. Szemüvegen át néz valami képet. 90 fillérért is odaadom. Komoly öreg ember. Hirtelen jutok be. Az öreg most beszél valakivel. Oldalt néz rám, nem köszön, mikor belépek. Ismeri már az emberét. Nem zavarom, állok, türelmesen köhögök. Egyszerre végtelen bús kis hitűség tölti el a szívem. Magamban szeriden, könnyes megadással simogatom az öreg ember lelkét. Te hideg, kemény öreg ember. Értsd meg a szegény diákot, aki hetek óta csüggetten és reménytelenül szeretne már, úgy szeretne egy kis törmelék csokoládét, egy kis gumit, amiből csúszdit lehetne csinálni, egy olyan új rendszerű matricát, egy építhető papírházat és pénzt, sok pénzt, 1 koronát, 2-t, magáért a pénzért, lár pur lár. Látod, én értelek téged, te öreg ember. Tudom, hogy magadnak is annyiban van, hogy nehéz a dolog nagyon, és hogy ez a könyv piszkos. És látod, én odaadom neked 70 fillérért. Az öreg ember közben tovább tárgyal. Hozzám sem szól semmit. Értjük mi már egymást. Hirtelen kinyújtja oldalt a kezét, és én beleteszem a könyvet. Beszél a vevővel. Megforgatja 2 ujja közt a könyvet. Rettenetes undorral kinyitotta. Istenem! Éppen a rozmárnál nyitotta ki, és ott van a kőporos oldal. 60-ért odaadom neki, egye meg! Lelöki az asztalra. Régi kiadás, és szakadt, hiányzik. A világ elsötétül előttem.
2: ezt használják a markóba.
0: Mondom vaddatszal elszorult torokkal.
2: Tudom.
0: És tárgyal tovább. Levegő vagyok. Tétován percekig állok. Embertelen keserűség ül a mellemen.
2: Ötvenért odaadom.
0: Szólok végre halkan. Az antikvárius tovább beszélget a vevővel. Két perc múlva felel, mikor már nem is számítottam rá.
2: 40 füllő, mondja,
0: de nem fordul felé. Rövid számadás. Ez még a mozira sem elég. De a perc elhatározó. Bátran, gyorsan, fejest a helyzetbe, utánam az özönvíz. Hirtelen előkapom a vadonatúj stilisztikámat, ami ma is kell.
2: Ezért mennyit ad?
0: Összesen egy korona, és 60 fillért fizetnek ki a kasszánál. Ó, a stilisztika kellett neki, a nyomorultnak, a sátának. Az én idei stilisztikám,
2: azt elhiszem, kapott utána, elvitte, kikapta a kezemből, már nem is volt idő meggondolni.
0: És most mi lesz? Mi lesz? Mi lehet? A pénzt itt szorongatom a kezemben. Holnap visszaveszem a stilisztikát. Kérek ehhez a pénzhez még egy koronát Léniára, és visszaveszem. Holnap elmegyek címet írni, falat hordani. Holnap beállok hajósinasnak. Holnap visszaveszem a stilisztikámat. A jó tanuló felel. A jó tanuló az első padban ül, ahol hároman ülnek. Ő a középen, a jó tanuló, Steinmann. Az ő neve nem tisztán egy ember jelzésére szolgál. Szimbólum ez a név. Ahány fiú az osztályban, annyi apa ismeri otthon ezt a nevet.
2: A Steinmann miért tudja megtanulni?
0: Kérdezi otthon 32 apa, 32 fiútól.
2: Kérd meg a Steinmann, hogy magyarázza meg,
0: mondja az apa, és a fiú valóban megkéri a Steinmann-t. A Steinmann mindent tud előre, még mielőtt megmagyarázták volna. Matematikai lapokba dolgozik, és titokzatos szavakat tud, amit csak az egyetemen tanítanak. Vannak dolgok, amiket mi is tudunk. De ahogy Steinmann tudja, az a biztos, az az egyedül helyes, az az abszolút. Steinmann felel. Ez különleges, ünnepélyes pillanat. A tanár sokáig nézte a noteszt, halálos feszültségre meg az osztály fele. Mikor később a francia rémuralom történetét olvastam, mikor a Bicêtre fogjai közül előszólítják a halálra ítélteket, mindig így tudtam csak elképzelni. Az agyak utolsó, véres erőfeszítésben kapkodnak lélegzet után. Még van 2 másodperc. Az alatt mindenki villámgyorsan elmondja magában a mértani haladvány tételeit. Tanár úr, én készültem, mondja az ember magában. Tanár úr, fiam tegnap gyöngélkedett. Az egyik lehajol a füzet fölé, mint a struc, hogy ne lássák. A másik merően szembenéz a tanárral, szugerálja. A harmadik idegenben egészen elernyed és behunja a szemeit. Hújjon le fejére a bárd! Engelmeier az utolsó padban egészen elbújik Deckmann háta mögé. Ő nincs is itt.
2: Köszöni szépen, nem tud semmiről. Őt írják be a hiányzók közé. Töröljék ki az élők sorából, őt felejtsék el, békeporaira. Ő nem akar részt venni a közélet küzdelmeiben.
0: A tanár 2 lapoz. A K betűnél lehet.
2: Altmann, aki az év elején katonára magyarosította a nevét, e percben mélyen megbánta ezt az elhamarkodott lépést.
0: De aztán nagyot lélegzik. Egyszerre megállnak, és a tanár becsukja a noteszt. Steinmann, mondja egész halkan és kivételesen.
2: Nehéz, felszabadult csóhaj. Kivételes, ünnepélyes hangulat. Steinmann gyorsan feláll.
0: A mellette ülő gyorsan kiugrik a padból, szerényen és udvarjasan áll, míg a jó tanuló kimászik a padból. Mint egy testőr, néma és mellékes, dekoratív szereplője egy nagy esemény. Maga a tanár is ünnepélyes. Oldalt ül le a székre, és összetett ujjakkal gondolkodik. A jó tanuló a táblához megy, és kezébe veszi a krétát. A tanár gondolkodik. A jó tanuló erre felkapja a sponját, és sebesen törülni kezdi a táblát. Ebben végtelen előkelőség és önérzet van. Ezzel azt akarja jelezni, hogy ő ráér. Hogy neki nem kell most törni a fejét, ő nem fél, ő mindig készen van. Ő addig is, még a felelés kezdődik, valami hasznosat akar csinálni a társadalomnak. Ő ráér gondolni a köztisztaságra és az emberiség békés fejlődésére, és letörüli a táblát. Hát, mondja a tanár, és elgondolkodva húzza a szót, majd valami érdekes példát veszünk. A jó tanuló udvarjasan és a végtelen megértéssel köhög. Természetesen valami érdekes példát. Az érdekes helyzetnek megfelelő. Most úgy néz a tanárra, komolyan és melegen, mint egy szép grófnő, akinek egy gróf megkérte a kezét, és mielőtt válaszolna, megértéssel és rokon szemvel mélyen a gróf szemébe néz, jól tudva, hogy a tekintet elbűvöli a grófot. És a gróf remegő boldogsággal sejti, hogy a válasz kedvező lesz. Vegyünk egy kúpot, mondja a gróf. Egy kúpot, mondja Steinman a grófnő. De már ezt is úgy tudja mondani ez a Steinman. Annyi megértéssel, olyan okosan, csak ő tudja, mennyire kúp az, amit veszünk. Én Steinman, a legjobb tanuló az egész osztályban, veszek egy kúpot, mivel engem, mint az erre legalkalmasabbat megbízott a társadalom. Még nem tudom, miért vettem a kúpot, de nyugodtak lehettek mindannyian, bármi történjék ezzel a kúppal, én is ott leszek a helyemen, és megbirkózom vele. Különben, mondja a tanár hirtelen, vegyünk inkább egy csonkagúlát. Csonkagúla. Ismétli a jó tanuló, ha lehet még értelmesebb. Ő a csonkagúlával éppen olyan határozott, barátságos, bárfölényes viszonyban van, mint a kúppal. Mi neki egy csonkagúla? Ő nagyon jól tudja, őt nem lehet félrevezetni. A csonkagúla is csak olyan gúla, mint más normális gúla, egyszerű gúla, amilyent egy Egglmeyer is el tud képzelni, csak le van vágva belőle egy másik gúla. A felelés rövid ideig tart. Fél szavakban beszélnek egymással, értik egymást. Lassanként intim dialógus alakul ki a tanár és a jó tanuló közt. Mi már nem is értjük. Ez az ő kettejű dolga. Két rokon lélek, mely itt előttünk egyesül a differenciál egyenletek éteri légkörében. Egy mondat közepén eszmél rá a tanár, hogy miért is beszélgetnek ők, hogy ez felelés, az előmenetel megítélése. A jó tanulónak be sem kell fejezni ezt a mondatot. Minek befejezni? Maradt-e szemernyi kétség afelől, hogy be tudja fejezni? A jó tanuló szerényen és illedelmesen ül le. A következő percben már roppant érdeklődéssel figyeli a következő felelő szánalmas dadogását. Egy szónál gúnyosan és diszkréten elmosolyodik, és a tanár tekintetét keresi lopva, hogy még egyszer összenézzen vele. És a tanár lássa, hogy ő, bár nem szól, arcizma se rándul, egy gúnyos mosolyban jelezni óhajtja, mennyire tisztában van vele, milyen marhaságot mondott a felelő, s hogy mit kellett volna felelni.

0: rostanuló fele.
1: Nem. Másra nem lehetett számítani, igazán. Viszont számított rá, persze, hogy számított, sőt, múlt éjjel álmodott is ilyenfélét, de álmában magyarból hívták ki. Igaz, hogy úgy volt, mintha a magyart is Fröhlich tanítaná. Álmában elintézte az egész kérdést. A párhuzamos vonalakból felelt egy-kettedre. Mikor kimondják a nevét, nem hisz a füleinek. Körülnéz. Hát, ha csoda történik. Hát, ha csak agyrém. Nyomasztó lidércnyomás volt, hogy ez az ő neve. És most felébred ebből az álomból. Aztán egy csomó füzetet kap fel a padról. Még végig megy a kis utcán, a padsorok közt, ezt gondolja. A plusz B szer, A minusz B egyenlő, A négyzet, minusz B négyzet. Ezt fogja kérdezni. Biztosan ezt fogja kérdezni. Ha nem, ezt fogja kérdezni. Átmegyek különbözeti vizsgával a polgáriba, és katonai pályára lépek. Közben megbotlik, és elejti a füzeteket. Míg a földön szedeget, háta mögött felzúg az obligát nevetés, amit ezúttal senki se tilt be. A rossz tanuló törvényen kívül áll. Rajta lehet nevetni. A tanár leül, és maga elé teszi a noteszt. Ránéz. A rossz tanuló görcsösen mondogatja magában.
2: A plusz B szer. A plusz B szer.
1: Veszi a krétát. A tanár ránéz. Készült? Mondja a tanár.
0: Készültem. Ó, igen, hogy ne készült volna. A halálra ítélt is elkészül. Felveszi az utolsó kenetet, és lenyiratja a haját.
2: Hát, akkor írja.
1: A rossz tanuló a tábla felé fordul.
2: B négyzet, mínusz plusz mínusz négyzet, gyök, B mínusz négy, AC-szer két A.
1: És a rossz tanuló engedelmesen írni kezdi, és mondja utána a számokat. Írja, írja, mint Ágnes asszony. Tudja, miről van szó, látja a tételt, éppen úgy, mint akkor éjjel, mikor elaludt mellette, és fogalma se volt róla, mit jelent az egész. Igen, ez az. Homályosan sejti, valami másodfokú egyenlet. De hogy mi lesz ebből? Szép lassan és kaligrafikusan ír. A négyesnek a szárát vastagítja. A vonalból, ami törtet jelent, gondosan letöröl egy darabot, ehhez külön elmegy az ablakik a spondjáért. Időt nyer vele. Hát, ha csöngetnek addig. Vagy valami lesz. Úgyse sokáig szerepelő ittán a dobogón. Ezt még felírja, az egyenlőségjelet is szép lassan felrakja. Igen, ezt még úgy csinálja, mint más, felsőbb lények. Mint egy jó tanuló. Felírja még A négyzet. A katonaiskolában nagyon korán kell felkelni. Villan át az agyán hirtelen. De aztán hadd nagy lesz az ember. Esetleg kimegy filmébe. Közben szép, lassan ír. Még mindig nem írta le. Hozzá nem értő ember, aki ezt a jelenetet figyeli, azt hiszi, valami jó tanuló fele. De a szakértő tudja már, mit jelent az, mikor valaki ilyen határtalan gonddal rajzolja a kettes farkincáját. Halálos csend körös körül. A tanár nem mozdul. Most beszélni kell.
2: Másodfokú egyenlet
1: kezdi értelmesen és összehúzott szemmel, mélységes figyelemmel nézi a táblát.
2: A másodfokú egyenlet!
1: Ismétli olyan ember modorával, aki nem azért ismétli a szót, mintha nem tudná, mit akar mondani, hanem inkább azért, mert rengeteg mondani valója közül a leghelyesebbet, a legfrappánsabbat, a legtökéletesebbet válogatja és mérlegeli. De a tanár, a tanár már tudja, mit jelent.
2: Készült, mondja keményen és szárazon. Tanár, kérem, én készültem.
1: Ezt bezzeg villám gyorsan mondja. Véres dac, lázadó kétségbeesésre meg a hangjában. Tanár széles gesztussal.
2: Hát, akkor halljuk.
1: A rossz tanuló nagy lélegzetet vesz.
2: A másodfokú egyenlet az elsőfokú egyenletből származik oly módon, hogy az egész egyenletet megszorozzuk, és most beszél. Valamit beszél. A második mondatánál arra számított, hogy félbeszakítják, lopva néz a tanár felé. De az mozdulatlan arccal néz, se azt nem mondja, hogy jó, se azt, hogy rossz. Nem szól. Pedig a rossz tanuló nagyon jól tudja, hogy nem lehet az jó, amit ő beszél. Hát miért nem szól akkor a tanár? Ez rettenetes. A hangja reszketni kezd. Egyszerre látja, hogy a tanár felemeli a noteszt. Erre elsápad, és szédítő gyorsasággal kezdi. A másodfokú egyenlet úgy származik az elsőből, hogy végig... Tanár úr, kérem, én készültem. Polgár Ernő, mondja hangosan a tanár. Mi ez? Már egy másikat hívtak ki? Hát, ő vele végeztek? Mi ez? Álmodik. A másodfokú egyenlet. Kezdi újra fenyegető. Polgár Ernő fürgén kijön, és a tábla másik végén már veszi is a másik kréta. Másodfokú... Tanár úr, kérem, én készültem. Senki nem felel. És most ott áll egyedül a tömegben, mint egy szigeten. De még nem megy helyre. Neki nem mondták, hogy menjen helyre. Odvas és züllött, kitaszított szívvel állott. Neki nem mondták. Nem mondták. Ő még felel. Most végig menjen újra a pacsorok közt. Ne. Inkább áll hülyén. Keze dadogva babrál a táblán, a félbe maradt egyenlet roncsai közt, mint a lezuhant pilóta a motor megpattan hengerei föl. A másik fiú közben már felel is. Valami párhuzamos vonalakról beszél, és olyan idegen és furcsa, mint minden, amivel itt évek óta foglalkoznak körülötte. Foglalkoznak vidáman és ruganyosan és hangosan, és amiből ő soha fel nem fogott semmit. Néhány mondatot jegyzett meg eddig, és azokon húzott. És így áll most. Még áll, reménykedik, udvarjasan figyeli, amit a másik beszél, néha helyesen bólint, legalább ezzel jelzi, hogy ő készült, néha bátortalanul meg is szólal, abban az illúzióban ringatja magát, hogy őt kérdezték, de csak halkan, hogy ne küldjék helyre. Aztán szerényen elhallgat, és figyel, előre hajol, részt vesz a felelésben, odaadja a krétát, buzgolkodik a felelő körül, még súg is neki, hangosan, nem azért, hogy segítsen, de hogy a tanár lássa, hogy ő súg, tehát ő tud. Egy szóval, nem adja meg magát. Egyszer aztán minden ereje elhagyja, elhallgat, és még egyszer a katonaiskolára gondol. Elboruló elméjében, mint távoli szavak verődnek vissza az ajak, a kréta ropogása. Elfolynak az arcok, és pillanatra világosan látja a végtelen, amelyről e percben jelentette ki a felelő, hogy ott a párhuzamos vonalak találkoznak. Látja a végtelen. Nagy, kék valami. Oldalt egy kis házikó is van, amire felül fel van írva, bejárat a negyedik végtelenbe. A házban fogasok vannak, ahol a párhuzamos vonalak leteszik a kalapjukat, aztán átmennek a szobába, leülnek a padba, és örömmel üdvözlik egymást. A párhuzamos vonal. Igen. A végtelen. A megértés, a jóság és ember szeretet osztályában. Ahová ő soha eljutni nem fog. A felsőbb osztály, melyben elégtelen eredmény miatt fel nem lép.

A bukott férfi. A bukott férfi hosszan áldogált a tanári szoba ajtaján. Már mindenki hazament, egyenként szállingoztak a tanárok is. Alá szolgálja, mondja udvarjasan, 20-szor egymás után, és meghajtja a fejét. Ő azonban Schwickert várja. Ó, igen, már 11 óta várja Schwickert, akivel röviden és nyugodtan és érztelen hangon fog beszélni. Tanár úr, ezt mondja majd Schwickernek. Egy ember életéről van szó. Nem akarom, hogy szerencsétlenség történjen, tanár úr, ezt ön sem akarhatja. Ön nagyon jól tudja, hogyan történt a dolog. Beszéljünk férfiasan, nyíltan, ember az emberhez. Én akkor, igen, ön tudja mikor, mikor azt mondtam, hogy 8. Henrik, magam is tudtam, hogy nem 8. Henrik, hanem 3. Richard, és már a következő pillanatban ki is igazítottam volna, mert 8. Henrik csak úgy kicsúszott a szájamon. De ön, nem bírálni akarom önt, csak hidegen megállapítom a tényt. Ön azonnal leültetett engem. Ne vizsgáljuk, hogy törvényes szokás szerint tette ezt. Én azt akarom, hogy egymás közt intézzük el ezt az ügyet. Bevegyünk ide a tanáriba. Ön áthúzza az elégtelent, és alul ezt a mondatot osztályismétlésre utasítatik. Aztán elválunk egymástól, mint férfi a férfitól. Ön talán csodálkozik, hogy ilyen szokatlan hangon hall beszélni, nos, adjuk ezt. Önök engem félreértettek, azt jól tudom. Zárkózott természetemnek köszönhetem. Nem volt okom nyilatkozni eddig, és mit beszélhettem egy olyan környezetben, mely meg nem érthet engem. Így fog beszélni a bukott férfi. És Schwicker, aki meghökkenve hallgatja végig, egyszerűen megáll, mélyen a szemébe néz, majd kipirul, és hirtelen a kezét nyújtja. Neige Bauer, mondja Schwicker. Elég. Én értem önt. Adja ide azt a bizonyítványt. Ön rideg embernek hitt engem, de én nem tudtam eddig, kivel van dolgom, Neige Bauer. Igen. A bukott férfi így fog beszélni Schwickerrel. Miért hát, hogy a bukott férfi mégis riadtan húzódik vissza, valahányszor nyitják az ajtót? Már 2 felé jár az idő, és ő 11-re hazaígérkezett a bizonyítvánnyal. Jó volna, ha Schwicker jönne már. Vagy miért volna jó? Hiszen ő nem is akar hazamenni. Van neki hazája? A bukott férfinek. De íme, itt jön Schwicker. Igen, beszél hátrafelé valamit. Most nem lehet megszólítani. Most se, most megy a lépcső felé. Gyerünk utána majd a lépcsőn. Nem, a lépcső mégse lehet, annak semmi formája. Majd a portás ajtaja előtt, a portás kint áll az ajtóban, nem lehet. Itt nem lehet, de mi ez? Hiszen mindjárt kimegy a kapun, és aztán... Kérem szépen, tanár úr kérem! Na, mi az, mit akarsz? Kérem szépen, tanár úr, itt az van... Mi van? Hogy hívnak? Neige Bauer. Ja, te nálam megbuktál. Na, csak erígy haza, aztán majd készülj a pótvizsgára. Igenis, tanár úr. Nem fog megártani egy kis tanulás a szülinőben. És Neige Bauer udvarjasan vigyorog. Igenis, tanár úr. Alá szolgálja. Szervusz. A bukott férfi hajlong, és megindul a körút. Nem sok értelme van annak, hogy megindult, mert ugyan hova menjen. A Schwickerrel való beszélgetés csak valami fásult, tompa érzést hagyott maga után, nem csalódottságot. Hiszen nyilvánvaló volt, hogy így lesz. Hiszen ő nem is akart Schwickerrel beszélni. Mi dolga neki ezekkel? Mi van még hátra? Ó, igen, néhány utca, ami végigmegy, néhány bolt, néhány fanyar, férfias gondolat az élet ostobaságáról, az emberek hitványságáról. Aztán az a kis dolog. Hagyjon hátra valami írás. Mi? Valami pár sort így. Inkább vagyok első Utikában, mint Rómában a második.
biztos nem Utikában mondta ezt, Cézár, nem biztos, hogy ott mondta. Ott valami más történt, tudta, de elfelejtette. Majd így írja. Inkább a halálban a második, mint az életben az első. Ez biztosan nagyon szép, bár ő nem nagyon érti. De azok majd, azok érteni fogják, anya marultak. Hát csak értsék, inkább vagyok a sírban az első. A bukott férfi szemei előtt színes, szívárványos felhőcske ugrál. A torka elszorul, és csak most veszi észre, hogy egész idő alatt, míg ezeket elgondolta, majdnem hangosan énekelgette magában a torna ünnepély indulójának a tenorját, amit betanult. Fel hazánk, hű nehem zehedéke, itt a pálya, itt a tér, itt a tér. Ezt énekelte. Közben ugrált, és viaszkos vászon táskájával a falakat csapkodta. Azon kívül pedig valami nyugtalan érzése is volt, mintha elfelejtett volna valamit, amit pedig előbb el kell intézni. Mi is volt az? Istenem, mi volt? Pedig ma reggel nagyon elhatározta. Üveglénia? Nem. Gőzturbina? Nem, hisz arról nem is álmodhat egyelőre, míg az 5 forint együtt nincs. Pedig az mikor lesz? A legfőjebb jövő elsején. Ó, tudja már! Ceruza hegyező. És még valami? Igen. Must kolbász. A nyál összefolyik a szájában. Milyen furcsa neve van. Mi lehet az? Olyan barna, bütykös valami. Ott lóg a csemege kereskedésben, de túlvilágia jó lehet. Must is, kolbász is. Egyelőre ezt. Mindent nem lehet egyszerre. A kocsonyás pisztráng az még a jövő zenéje. Mennyi pénze van? Lássuk csak. Az 8, meg 3, 6-osban, meg 6 krajcár is. 1 fillér, azt esetleg el lehet sütni krajcárnak. Összesen közel 3 korona. Közel 3 korona. 2 perc múlva megvan a ceruza helyező, és további 2

Két korona, 10, tessék. Néhány hatost visszakap. A kapu alatt felbont mindent, és a zsebébe gyűri. Kezdi az emettáni. Vastag darabokat törne. Bent a zsebben, és hirtelen dugja a szájába. Majd megfúl, kivörösödik. Aztán a mustkolbászt eszi meg, aztán a lazacot. Mintha köveket raktak volna a gyomrába. Mindegy, veszem minden, következik a törmelék csokoládéig. Az jó, az meleg, és édes, és omlós. Ez is megvan. De most milyen nehéz a gyomra. Most valami könnyű kellene, ami felüdíti, felfrissíti. Hogy ez a narancs? Persze drága. Az utolsók közül mindegy. Mi van még? 9 krajcár maradt. Mihez kezdjem vele? Kérek 9-ért török mézt. És most itt megy. Ő a bukott férfi a Nefelejts utcában. Hogy került ide? Mindegy. Megy. Megy a hosszú Nefelejts utcán. Benéz a kapuk alá. Nehéz. Nehéz érzéssel belül. És nem tudja, a gyomra nehéz, vagy a szív. Benéz a kapuk alá. Rágja a török méz, csak rágja. Körös körül a halálos üresség. Céltalan élet. Hideg igazságtalanság. Valami jajongó, egyforma hang kíséri végtelenül, makacsú, lerázhatatlanul. Jajongó, pokoli gyötrelemmel. Fel hazánk, hű nehemzedéke. Kínlódva rágja a ragacsos, fokoztapadó csiriszt, és a nyála és a könnye fuldoklón csorog le a torkán.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Xenofón az ókori harcos, keresztül ment egész Kis-Ázsián, és Isten tudja, hová el nem jutott térkép nélkül. A régi gótok szintén minden topográfiai tudás nélkül hajtották végre expedícióikat. Mindig csak előre masírozni, ezt hívják anabázisnak. Utat törni, ismeretlen tájakon, ellenségek közé kerülni, akik lesik az alkalmas pillanatot, hogy kitekerjék a nyakat. Cézár légiói is térkép nélkül találtak vissza Rómába, a galliai tengertől, méghozzá más úton, mint odafelé, hogy érdekesebb legyen a kirándulás. Hát valószínűleg azóta mondják, hogy minden út Rómába vezet. Hasonlóképpen minden út Cseszke Bugyajovicébe is vezet. Miért ne?
1: Aztán, mondja, megvannak a szülei?
2: Nincsenek!
1: Jobb is, így legalább senki nem fogja siratni a szerencsétlent. Na és, hogy érzi magát itt Csehországban?
2: Én Csehországban mindenütt jól érzem magam, őrmester úr. Közben, útközben igazán csupa jó emberekkel találkozom.

0: Hoztam.
1: Bizony, nagyon derék, kedves népamjeink. Egy kis lopás ide, verekedés oda, nagyon békés nép. Én már 15 éve itt vagyok, és ha jól számítom, minden évre egy háromnegyed gyilkosság esik.
0: Úgy tetszik gondolni, hogy be nem fejezett gyilkosság? Kaphatnék egy darab papírt, őrmester úr?
1: Hát dehogy is, kamerád, hanem 15 év alatt csak 11 darab gyilkosság. Hát maguknál ez biztosan másképp számolják. A vezér karban. Tizedes, adjon be neki egy újságot.
2: Parancsára.
1: Na és mit akar csinálni abban a Bugyejovicében?
0: Szolgálatba akartam lépni a 91-eseknél.
1: Értem.
2: Megtart, fogja.
1: És mit akart csinálni abban az ezreddel?
0: Ki akartam menni vele a frontra?
1: Aha. Ez a legjobb módszer, hogy Oroszországba kerüljön az ember. Igazán jó kis spekulálta. Látja, most megfogtam. Erre nem tud mit mondani. Hallgat. Hiába vannak a célidegei. Na.
3: Nem voltam oda bent túl sokáig. Nem tartottam fel az őrmester urat?
1: Egy csöppet se, barátom. Öröm beszélgetni egy ilyen finom, illedelmes emberrel. Egy bátor emberrel. Most szépen bemegyünk, aztán megeszi az ebédet. Füstölt hús gombóccal és káposztával. Meg rumos teja.
3: Nagyon jó hozzám ez, őrmester úr. Én ilyen jóságos csendőr őrmestert még életemben nem láttam.
1: Látja, ilyenek vagyunk mi csehek. Szereti a rumos tejet, igaz?
3: Igen.
1: Igaz, hogy Oroszországban sok teát isznak. Ott is van rum.
3: Rum? Az mindenütt van a világon, őrmester úr, kérem.
1: Nagyon egy rafinált fiszkó maga.
4: Szép kis vércsaft. Berúgnak, mint a disznók. Aztán nem lehet lelket verni beléjük. Nem szégyeli magát? Tizedes úr. Felöltözve aludni, mint az Isten varma. Na, menjen már be, és költse föl az őrmester urat. Meddig döglenek még? Takarítanom kell.
2: Jól van, ne tárgyom, meg megjárja.
4: Meg. Na maga. Maga meg fogoly úr.
0: Igenis.
4: A slicét igazán begombolhatná, ha asszonyt lát. Na maga is finom kezekbe került, mondhatom. Egyik nagyobb korhely, mint a másik. Elinnák még az orrukat is a szemük közül. Nekem már harmadik éve tartoznak a takarításért. De ha szólok, az őrmester mindig azt mondja, hallgasson, vénbanya, mert lecsukatom. Mi tudjuk, hogy a maga fia vadorzó és fát lop az urasági erdőből. Jaj, így kilódok velük már negyedik éve. Kivált az őrmester előtt vigyázzon ám.
0: Igen.
4: Mízesmázosan beszélt, de közben nagy gazember. Mindenkit elkap és lecsuk, ha teheti. Hát nem ezt a szegény falu bolondját? Ezt a Pepiket is lecsukatta? 12 évre hazaárulásért. Na de... Én tudom már miért. Mert az őrmester úr föl akarta bérelni Spiclinek a Pepiket. Mást itt nálunk erre úgyse talál, mint egy szegény bolondot. No, aztán mondta neki, hogy na Pepik, jegyezd meg magadnak, ha valaki azt mondja a császár őfelségére, hogy egy marha, meg hogy nem fogunk győzni, akkor te idefutol hozzám és elmondod. Hallottam, hogy ezt mondta bizony.
3: Tényleg?
4: Ha. az a szegény meg mindjárt elmesélt a plébánosnak, hogy mit mondott neki az őrmester, hogy ugye a császár őfelsége egy nagy marha. A plébános persze, hogy szólt ennek a Flanderkának, ez meg fogta és lecsukatta Pepiket. Új, nagy gazember ez. Úgyhogy csak vigyázzon.
5: Pejzlerka néni! Arussad magába, hol van már?
4: Megyek már!
6: Bezzeg, tegnap még beszélni se tudok.
5: Elmegy, hoz egy korsó sört, meg szódabikarbonát.
6: Jó.
5: Fürgén, egyik lába itt, a másik meg ott.
4: Jó.
5: Gyerünk!
4: Megyek.
5: Szóval, nem szökött meg?
2: Mondom, hogy nem. Ez egy becsületes ember.
5: Spion. Nem becsületes, hanem spion.
2: Az lehet, de tegnap még máshogy beszélt az őrmester úr.
5: Talán csak nem dühöngtem, meg rúgdíztam tegnap. Nem emlékszem pontosan.
2: Azt majd hiszem, hogy nem.
5: Na, mondja már, mondtam valami olyant?
2: Hát, csak azt, hogy nem helyes, ha a kémeket felakasztják. Meg, hogy te aranyos szláv kölyök, aki az én kis pionom vagy nekem.
5: Ajaj.
2: De ez hagyján, mert azt is mondta neki, hogy mi csehek és oroszok mind ugyanabból a szláv vérből vagyunk, és hogy Ausztria már nem bírja sokáig. És hogy csak tagadjon nyugodtan, mert a kozákok úgyis kiszabadítják. Aztán Nyikolaj Nyikolájev is cseh király lesz. Különben is úgyis összedől az egész, és a parasztok cséphadaróval mennek majd Bécsbe, mint a huszita időkben. És hogy a Vilmos császár egy nagy állat. Na, szóval én erre jól emlékszek, mert csak egy kicsit voltam becsípve. Aztán, hogy mi volt később, nem tudom. Az biztos, hogy az öreg asszony egész éjjel hordta a söröket, a kandúrból, meg a kontusavkát.
5: Kontusavkát. Na, de maga is mondottam ezt azt. Tizedes. Hogy ilyen Oroszország például. És úgy lőgött, mint egy bika.
2: Az lehet, de maga se kötött szalvétát a szájára. Pont mielőtt eláztam volna, akkor mondta az öreg asszonynak, hogy minden császár és király a maga zsebére csinálja a háborút. Még az olyan vén ember is, mint a proászka, akit már ki se engednek a klozetról, mert összecsinálja az egész Schönbrunnt.
5: Hogy én... Ezt mondtam volna?
2: Igen, és éppen ezt, őrmester úr, mielőtt kiment okádni az udvarra. És ott azt kiabálta, hogy Pejzlerka néni, dugja le az ujját a torkomat! Pejzlerka néni!
4: Jézusom, már megint kezd... Jézusom, hát nem volt elég tegnap.
5: Pejzlerka néni, jöjjön ide! Térdeljen le oda a feszület elé.
4: Jézusom, Jézusom, segíts meg!
5: Maga tegnap nagy események tanúja volt. Az a katona kint, egy orosz kém.
4: Én drágasz kocsicei Szűz Mária.
5: Csöndesen!
4: Jaj!
5: Mi ki akartunk szedni belőle valamit, és ezért igen furcsa dolgokat kellett, hogy mondjunk. Hiszen hallotta, hogy miket beszéltünk, nem?
4: Azt kérem, hallottam.
5: Na hát! Ezzel csaltuk lépre. Maga ott volt és hallott mindent. De ez egy hivatali titok. És erről maga még a halálos ágyán se beszélhet. Mert akkor nem lenne szabad magát a temetőben elföldelni.
4: Jaj, Jézus Mária, Szent József!
5: Ne bőgjön! Ne bőgjön! Esküdni fog a feszület előtt. Gyerünk, mondja utána. Esküszöm a mindenható Úristennek.
4: Esküszöm a mindenható Úristennek.
5: És magának is, őrmester úr.
4: És magának is, őrmester úr.
5: Hogy arról, amit itt hallottam és láttam.
4: Hogy arról, hallottam, amit itt hallottam és láttam.
5: Holtom napjáig senkinek egy szót se szólok.
4: Holtom napjáig senkinek egy szót se szólok.
5: Még akkor se, ha kérdeznének.
4: Még akkor se, ha kérdeznének.
5: Isten engem úgy segéljen.
4: Isten engem úgy segéljen. Édes Jézusom, Szkocsica, Szűz Máriám! Jaj, miért tettem én itt be a lábam?
5: Na, most pedig csókolja meg a feszületet. Egy-kettő. Na, gyerünk. Úgy, most elmehet. De rajta van magán a szemem.
4: Igen.
5: Meg a fián.
4: Jaj.
5: Na, gyerünk.
4: Én megyek.
5: Tizedes.
7: Igen.
5: Hívja be a foglyot.
7: József Schweik.
8: Szép jó reggelt kívánok.
5: Hogy aludt?
8: Nyugtalanul, őrmester úr. Már nagyon el vagyok késve az én főhadnagyomtól. Én azt nem gondoltam volna, hogy egy ilyen út Bugyajovicébe ilyen sok nehézséggel jár. Én majdnem úgy jártam, mint a kobiliszi haura mészáros. Az berugott a Kontusovkától, őrmester úr, és egész éjjel járkált körbe a palacki emlékmű falánál. Tapogatta, de a falnak csak nem volt vége. Jött a patrulj, és ő meg megkérdezte, hogy hogyan kell Kobiliszibe menni, mert ő már 5 órája járkál valami fal mellett, és annak sosincs vége. Erre bevitték, és az meg összetörte nekik az egész fogdát.
5: Micsoda rafinált alak.
9: Tud maga fényképezni?
8: Fényképezni? Hát tudni tudok.
9: Akkor miért nem hord magánál fényképezőgépet?
8: Mert nincs gépem.
9: De ha volna, akkor fényképezne vele, mi?
8: Őrmester úr, ha a nagymamának kereke volna, tetszik tudni.
9: Jézusom, de fáj a fejem. Nehéz dolog pályaudvarokat fényképezni.
8: Azt könnyebb, mint bármi mást, őrmester úr. Mert a pályaudvar folyton egy helyben áll, az nem mozog, kérem. És az embernek nem kell rászólnia, hogy barátságos arcot kérek.
9: Barátságos arcot kérek. Na, menjen oda a kályhoz és gyújtson rá.
8: Ahogy parancsolja, őrmester úr.
9: Ne látja, tizedes? Igen. Írja. Kereszt kérdéseim súlya alatt bevallotta, hogy a legszívesebben pályaudvarokat fényképez.
7: Pályaudvarokat.
9: Feltehető, hogy azért nem hord magával fényképezőgépet, hogy elterelje magáról a gyanút. Ezt a saját bevallása is igazolja, miszerint, hogy igenis fényképezne, ha volna nála fényképezőgép. Ne? Na, pont. Pont. Na, végeztünk is. Így kell ezt csinálni. Egy jelentésnek így kell kinézni. Na, barátom!
10: Parancs!
9: Magát a tizedes úr bekíséri píszekbe. Szabály szerint meg kéne magát bilincselni. De én azt hiszem, maga egy rendes ember, úgyhogy nem kap bilincset. Na, és ne legyen rossz emléke rólam.
8: Hát Isten áldja, őrmester úr. Nagyon köszönöm, amit értem tett. Ha megint errefelé járnék, feltétlenül benézek az őrmester úrhoz. Feltétlenül. Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, megint itt vagyok.
4: Megint itt!
8: Megint jelentem alással.
4: Van szerencsém itt vazolni magát, Cseszke Bugyajovicében. Akinek akasztófát rendelt, a sors nem fullad vízbe. Már köröző levelet adta ki magáról, és holnap regiments raportra megy. Én már nem mérgelődöm többet magával. Ha meggondolom, hogy mennyi ideig kibírtam egy ilyen hülyével, ez borzasztó. Azon csodálkozom, hogy nem lőttem főbe magát. Mi történt volna velem? Semmi. Felmentettek volna. Érti ezt?
8: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, tökéletesen értem. A piszeki König kapitány is ezt mondta, de hogy mivel degenerált vagyok, ezért a regimentemnél van a helyem. Tetszik tudni, én mint orosz kém kerültem oda. Mert a putyimi Flanderka őrmester úr...
4: Ne kezdje nekem, ne kezdje megint a marhaságait, mert nem állok jót magamért. Na de most majd megtanítják magát, kezdjük bedudálni. Bizony, Schweik, magának most már ámen. Magától szépen bezárják a fogdába, aztán az Isten legyen irgalmas magához.
11: Isten hozta, kedves bajtárs, Isten hozta, épp jókor jött.
8: Hát...
11: halálra untam magam itt egyedül. Ma második napja, ha nem embernek van úgy szent igaz. Ne is kérdezz, hogy miért vagyok lecsukva.
3: Azt kérem, sose lehet tudni. Az én esetem is
11: pontos. Csekénység miatt. Mondjuk fölpofoztam a főtéren egy tüzérhadnagyot. Látott nekem háttal. Nyilván valami prostituáltat várt, én meg összekevertem egy jó ismerősömmel. Szevasz, Franci, mondtam, hát én vagyok a Marek. Leütöttem a sapkáját hátulról, viccből. Az is pont olyan vakacs. Megesik az ilyesmi.
3: Ha jól sejtem, a hadnagy meghozta az őrjáratot.
11: Pontosan, kolléga, pontosan. Persze elképzelhető, hogy pár pofon is leesett, de akkor is nyilvánvaló a tévedés. Na mindegy. Aztán persze lehet, hogy azzal a Krankenbuchal is vacakolni fognak.
3: Krankenbuchal?
11: Hát a beteg nyilvántartó könyvben van. Az úgy történt, hogy amikor berukkoltam, előbb kivettem magamnak egy szobát a városban. Aztán próbáltam reumát szerezni. Hiába. Kijártam a másikba fürödni télen, de semmi. Úgy megedződtem, hogy egész éjjel kibírtam a hóban fekve, s reggel olyan meleg volt a lábam, mint a papucs lett volna rajta. Aztán anginát próbáltam szerezni, az sem ment. Még egy nyavajás trippel se, pedig eljártam a Port Arthurba. Néhány kollégám már heregyulladást kapott, de semmi. Na, aztán egy lobokai rokkant beinyekciózta a lábam, s mehettem a kórházba. De elrontottam azzal a nyavajás Krankenbuchal, pedig jó ötlet volt. Szereztem egy nagy könyvet, ráírtam, hogy a 91. ezred beteg nyilvántartója, teleírtam kitalált nevekkel, betegségekkel, s minden nap kijártam vele vizit után. Csak felmutattam, s mehettem, ahová akarok. Hanyama meg, vissza a kórházba. De ez a hülye tüzérhadnagy mindent elrontott. Úgy bizony. Nem nőnek a fák az égig. Büszkeségnek gyász az ára. Addig jár a korsóak útra, amíg el nem törik. Az ember kigász akarna lenni, barátom, pedig csak egy darabszar. Istenem, a sógornőm testvére itt orvos Bugyajovi célban ilyen őrült protekcióval végig dögölhette volna a háborút, és tessékerek, gondatlanságból kitöröm a nyakam. Így van ez. Kartágóra is sor került. Ninivét romhalmazzá változtatták. Marek egy éves önkéntes sem kerülheti el a sorsát. De azért fel a fejjel. Ne higgyék, ha kiküldenek a frontra, egyszer is elsütöm nekik a puskámat. Regiment raport, kicsapni az iskolából. Éljen a császár és királyi kretenizmus. Majd bolond ezek kuksolni és vizsgázni nekik. Szarom rájuk. Faj. Nem akarja, kedves bajtárs, hogy megtanítsam a plafonra köpni?
3: De igen. Gondolja, én nagyon szívesen megtanulok a plafonra köpni.
11: Na, ide nézem.
3: Na? Most én?
11: Vátra! Na, vátra van, elő vátra van. Ó, gyönyörű! Gyönyörű volt! Visszajön, de gyönyörű volt! Na, most tapadósat fölfele. Gyönyörű! Gyönyörű! Hát én akár verset írni is megtaníthatom.
3: Igen?
11: Magányomban írtam is egy párat szeretett uralkodók dicsőségére. Egy bebörtönzött férfiú, akire a regiment raport vár, s cigarettája sincsen. A trónhoz való ragaszkodás gyönyörű példáit nyújtja. Dalaiban hódol hazájának, amelyet minden oldalról fenyeget a segre pacsi. Ave Cézár, Moritur, itt a szalutant, a halottak köszöntenek császár. Maga bajtás, miért került ide?
3: Én kamerát szintén félreértésből. A regimentemet kerestem, aztán kicsit eltévedtem. Indultam táborból, aztán valahogy mindig csak nyugatra, dél helyett. És most egy ilyen eltévedés miatt regiment raportra kell menjek.
11: Akkor találkozunk a vérpadon kamerán. Schröder Robert úrunknak megint nagy öröme lesz. Azért afférok, nagyon adnak rá. Száguld az udvar, mint egy kamkutya, köpködve üvölt, olyan, mint egy nyáladzó töve. Akkor is, amikor civilben vonultam be, cilinderrel a fejemen. Hát majdnem megütött a guta. Az bömbölte, hogy az egyéves önkéntes az egy fenkölt fogalom, a dicsőség embriója, és majdnem kipukkadt a dűtől, mint egy disznó. Látja, kedves bajtárs, milyen nagy az Isten állatkertje. Egyáltalán a hadseregben, kedves bajtárs, minden bűzik a rothadástól, minden. Nincsenek hősök, csak vágóhidra terelt marhák vannak. A vezérkarban meg mészárosok. Éljen a hadsereg. Jó éjszaka. Alszik, bajtás?
3: Nem alszok. Gondolkodok.
11: És? Min gondolkodik, kedves bajtás?
3: Azon a nagy ezüst vitézségi medálián gondolkozok, amit egy Mücsko nevű asztalos kapott, mert a regimentjéből ő neki tépte le elsőnek a lábát egy gránát. Kapott egy műlábat, és mindenütt dicsekedni kezdett, hogy ő az első nyomorék az ezredből a háború óta.
8: Egyszer a Vinokradi Apollóba összeveszett valami mészárosokkal, akik a végén letépték neki a műlábát és fejbe vágták vele. De amelyik letépte, nem tudta, hogy műláb, és az ijegységtől elájult. Aztán ez a Mlicskó az őrszobán visszakapta a műlábat, de ettől fogva úgy megdühödött a nagy ezüstkére, hogy bevitte az állokházba. Erre aztán letartóztatták, és a hadirokkantak becsületbírósága arra ítélte, hogy vegyék el tőle a nagy ezüstöt. Aztán meg még a lábától is megfosztották.
10: Hogy?
8: Tá, nagyon egyszerű. Kijött egy bizottság, hogy a Mlicskó nem méltó a műláb viselésére, és mindjárt lekapcsolták neki, és elvitték. Egy ilyen medáliával mindig sok baj van. Na, egy apa, amikor a fia eleste után elküldték neki a nagy ezüstöt kölcsönbe, hogy akassza ki valami vízhelyen, úgy megdühödött, mert azt hitte, hogy a hatóságok gúnytűznek belőle, hogy kiakasztotta a klozetban. De ez neki közös volt egy rendőrrel, aki feljelentette hazaárulásért. Így aztán szegényt még le is csukták.
12: Bizony, barátom, nekem az az érzésem, hogy mi nálunk hanyatlik a katonai szellem. Úgyhogy azt javaslom, az éj sötétjében és börtönünk csendjében énekeljük el a Jabúrek tüzérről szóló dalt. Az megerősíti a katonai szellemet.
8: Egyetértek.
12: De ordítanunk kell, hogy az egész Márjak a szárnyában meghallják. Három, és az ágyon oda

0: Még semmi el, csak tölti szünte szüntelen. Szárnyutod az öt, csak tölti szüntelen.
1: Na szóval, kirontanak a lövészárokból, puska, kézigránát, minden. El se képzelitek Szerbiában, bizony. Fütyülnek a golyók. Elesik egy katona, kettő, három. Csacsak előre, előre bajtársak. Aknavetők, elesik egy, tíz, kettő. Akkor kapom a súlyos sebet. Elborít, kérlek szépen a vér. Mit tudom, bocsánat, de nem bírom tovább. Be vagyok rúgva.
2: Szájhős. Még hogy súlyos sebb. Felökölte egy tehén a tábori konyhán, amikor részegen megakadt a fej.
3: Kérem, jól gondolják meg ezt. Nálunk fegyverben vannak a landverulánusok. A landveresek. A landveresek. A boszniai vadászok. Az asztrák vadászok. A magyar honvéd gyalogság. A honvéd huszárok. A többi kapszatok. Értik, kérem. És Belgium? Na, Belgium? A hadsereg első és második korosztálya alkotja a hadrakeltsereg. A harmadik a hadtát területen teljesít szolgálat.
4: Ezredes úr.
2: Keménynek kell lennünk, igen. A tuberkulotikusokat is ki kell küldeni a frontra.
3: Jól tesz nekik.
2: Jó, én mondom, jól tesz nekik. Jobb is, ha a betegek esnek el, és az egészségesek életben maradnak. Ki kell mennünk? Hát,
5: gyönyörű nagy úr. Csodálom, hogy Lukács főhadnagy kerül bennünket. Amióta megérkezett, még egyszer se jött el közénk.
6: Fiatal tiszt, ezredes úr, annyit mondok. Fiatal tiszt.
5: Fiatal.
6: Annyit mondok, hogy mindent mondok.
7: Verseket írdogál, ezredes úr. Alig jött meg, már is beleszeretett a Schreiter-mérnök feleségébe, akivel a színházban találkozott.
2: Állítólag nagyon jól tud kuplikat énekelni.
7: Az biztos, már a kadét iskolában is jól elszórakoztatott bennünket. És micsoda vicceket tud. Hát az valami nagyszerű. Nem tudom, miért nem jött
2: Amerika, uraim, Amerika!
7: Kérlek szépen, Amerika nem léphet be a háborúba. Azt kérlek szépen,
5: na már nincs meg köztünk az igazi bajtársiasság. Régebben kérlek szépen minden tiszt igyekezett hozzájárulni a kaszinóban a mulatsághoz.
2: Emlékszem, hogy Dunkel nevű főhadnagy egyszerűen mesztelen bevetkőzött. Lefeküdt a padlóra, és herring farkat dugott a ferekébe. És azt játszotta, hogy ő egy tengeri sellő. Meg kellett szakadni. Freisner hadnagy remekül tudta mozgatni a fülét. Nagyszerűen utánozta a csődör nyerítést. Vagy skotai kapitány, jó? Skotai. Hát az mindig hozott nőket a kaszinóba. Akartuk. Három nővért. Úgy be voltak idomítva, mint a kutyák. A kapitány vezényelt nekik a karmesteri pálcájával, azok meg taktusra vetkőztek. Így ráné.
3: Mesztelen.
2: És mit művelt velük a diván, uram, mit? Én egyszer hozzatott egy kád meleg vizet, abban mi sorban megfürödtünk ezekkel a lányokkal, és ő lefényképezett bennünket.
5: Én eredetileg könyvelő
2: vagyok.
5: Pontosan tudom, hogy az angolok és az amerikaiak esküt ellenség. Bizony, úgyhogy Amerika...
2: Micsoda fogadásokat csináltunk abban a kádban.
5: Azt akarom mondani.
2: Amikor még a kuplé énekesre jön elkezünk. Még inni se tudnak a fiatal tisztek. Nincs még 12 óra, de már 5 részek fekszik az asztal alatt. 5!
6: Új van, ezredes uram. A fiatal tisztek
8: A fiatal tisztelt, aki fekszik az asztalon.
2: Volt, amikor két napig ültünk együtt, és minél többet ittunk, annál jön az az abbadnak lettünk. Pedig megállás nélkül töltöttük magunkba a likőröket, meg a sört, a bort. Na már, nincs meg a katonai szellem. Semmi vicc, csak a végtelen szócsépés. Amerikáról beszélnek. Amerikáról! Húj! Fúj!
7: Tartalékosok, azok tudnak így fecsegni.
2: Ezeket is az ördög ültette a nyakunkba. Egy ilyen fickó tegnap még körmölt valami bankban. Vagy cipőpasztát árult. Esetleg azt mesélte a gyerekeknek az iskolába, hogy az éjség kiűzi a farkast az erdőből.
3: A fiatal.
2: És ma már szeretné felvenni a versenyt az aktív tisztekkel. Mindenhez érteni akar, mindenbe beleüti az orrát. Az aktív tisztjeink meg a Lukás főhadnagy meg nem hajlandó közénk fáradni. Az ördög buzerálja meg ezt az egész bagás.
9: Vagy buzerálja.
2: Hazamegyek, uraim! Ez nem mulatság, ez uzsonna az angol kisasszonyoknál.
10: Rökédes iskola! Vigyázz! Herr Oberst! Marek egy éves önkéntes és Schweig infanteriszt regiment szapportra előállítva!
11: Marek egy éves önkéntes!
2: Tudom! Az egyéves önkéntesek szemete. Mit csinál maga civilben?
11: Jelentem, klasszikus filozófiát hallgatok.
2: Te! Szóval egy részeges entellektüel. Klasszikus filozófiát hallgat a nagyságos úr. És egy ilyennel kell nekünk bemocskolnunk magunkat. A köpenye ráncai sincsenek rendben. Mintha egy ringyótól jönne. Mintha a bordélyházban henterget volna. Nézzék meg ezt az embert!
10: Önkéntes iskola! Vigyázz!
2: Elitta a maguk becsületét is. A magukét. Akiknek az a szent feladata, hogy dicsőségre vezessék csapatainkat. Mint Voltát, egyéves önkéntes. Aki 15 ellenséget ejtett fogjul egymaga. 15-öt! És éppen amikor átadta őket, darabokra szaggattatott egy gránáttal. Aztán 5 perc múlva megjött a parancs, hogy kadéttá léptették elő Voltát önkéntest. Ez várna erre az emberre is. Ragyogó jövő, kitüntetés. Beírnák a nevét az ezred aranykönyvébe. Te! De hová vezetni a katonáit ez a boros kancsó? Kacsmából kacsmába. Elinná a legénység elől az összes romot, amit faszoltak. Fel tud hozni valamit a mentségére? Nem tud. Nézzenek rá! Civilben klasszikus filozófiát hallgat, és nem tud felhozni semmit a mentségére. Valóban. Klasszikus eset. Klasszikus filozófus, aki részegségében éjszaka leveri a tisztek fejéről a sapkát. Az ilyen fickót ki kell zárni az önkéntes iskolából. Van elég entellektüel a hadseregben úgyis. Marek, egyéves önkéntes! 21 napi elzárás, és utána a konyhára megy krumplit pucolni. És az egész önkéntes iskola 5 nap kaszárnya áristromot kap. Hogy sose feledkezzenek meg egykori kollégájukról. Ez ki?
12: József Schweig, közlegény.
2: Hülye?
12: Oberst úrnak alázatosan jelentem. Hülye.
2: Adjutáns, mutassa a papírjait. Aha. Aha. Szóval ez a Lukás főhadnagy tiszti szolgája, aki elveszett táborban. Akkor ezért kérte a Lukás főhadnagy úr egy új tiszti szolga kiutalását. Nos, jól van. Azt hiszem, a tiszturaknak kötelességük, hogy maguk neveljék meg a tiszti szolgájukat. Ha Lukás főhadnagy egy ilyen notórius hülyét választott topcernak, kínlódjon vele ő maga. Van rá elég szabad ideje.
9: ha már sehová se jár. Van elég ideje, hogy a szolgáját bedresszírozza. Hülye állat! 3 napi elzárás, és ha túl lesz rajta, jelentkezik Lukás főadnagynál. Bevezetni!
13: A katonák vallási nevelését ápoló arisztokrata hölgyek szövetsége hisztérikus vénasszonyokból állt, és a kórházakban és a pályaudvarokon szentképeket osztogattak a katonáknak, továbbá füzeteket egy katolikus katonára, aki meghal a császár bőfelségéért. E füzeteknek színes borítólapja volt, mely a csatateret ábrázolta. A képen emberek és lovak hullái hevertek szanaszét, azon kívül felborult muníciós szekerek és ágyuk. A láthatáron egy falu ég, srapnelek robbannak, az előtérben egy haldokló katona fekszik, a lába le van tépve, egy angyal hajol fölébe, és koszorút gyújt neki, melynek szalagján a következő felirat áll. Még ma velem leszel a paradicsomban, és a haldokló átszellemültem mosolyog, mintha fagylaltal kínálnák.
14: General, vind is vész, meg az egész
15: Egészségére.
16: Látja, Schweig, megint mi jártunk jól. A jó katonák hátul lépkednek. A szuronnyal kísértek meg elől. Azokat bepréselik a marha vagonokba. Nekünk meg ott a jó kis fogdavagon. Ott mindig van hely.
15: Na, hogy van. Egy fogdavagon a legjobb hely a világon.
16: Így van ez, kolléga úr. Már régen tudja mindenki, hogy minket áthelyeznek Magyarországra. Maga is tudta, tizedes?
17: Nem tudta.
16: Nem? Hát pedig úgy van. Megyünk Királyhidára.
17: Milyen Királyhidára?
15: Brugba, Brukander lejtába.
16: Aztán irány a Kárpátok. A magyarokat meg áthelyezik Bugyajovicébe. Na, abból lesz aztán a jó kisfajta keveredés. Van egy elmélet, hogy az idegen nemzet leányainak a megerőszakolása a legjobb módszere degenerálódás ellen. Hát így csinálták már a svédek és meg a spanyolok. Most a magyarok is ezt fogják csinálni. Méghozzá minden durva erőszak nélkül. Egyszerű vércsere. A magyar katona cselánnyal hál, a magyar menyecske meg cseh katonával. Aztán évszázadok múlva az antropológusok tűnődhetnek, hogyan kerültek kiugró pofacsontú emberek a Marse partjára.
15: Igen, ez a kölcsönös párosítás nagyon érdekes dolog. Prágában volt egy néger pincér, Krisztián nevű. Az apja a beszín király volt, és a Stvanice szigeten a Vursliban mutogatta magát. Itt aztán beleszeretett egy tanítónő, aki mindenféle gyerekverseket írt pásztorokról, meg erdei patakokról a Lada című gyerekújságba. És elment el egy szállodába, és bujálkodott vele, ahogy a Szentírásban mondják, és borzasztóan meg volt lepve, amikor fehér kisfia született, és persze meg is volt nyugodva. De aztán feketülni kezdett neki a gyerek, és akkor elvitt egy klinikára, hogy bőrbajos. Vegyék le neki valahogy a színét. De azt mondták, nem lehet semmit se csinálni. Ez egy igazi szerecsen bőr. A tanítónő erre belebolondult. Irkálni kezdett az újságokban, hogy milyen ellenszer van négerségre. És aztán becsukták a Katarzyna utcai őrültek házába. Ez a kis szerecsennek kitanult a később a pincérséget, most meg táncolni jár éjszakai lokálokba. És aztán majd születnek tőle mindenféle keverékek, barnák, feketék. Na, képzelje csak el, tizedet.
17: Ha?
15: A maga elvesz egy ilyen kisasszony, teljesen fehér, és egyszerre csak néger szül magának. Ugye? És ha 9 hónappal ezelőtt elment maga nélkül a varietébe valami atlétikai versenyre, ahol egy néger is fellépett, hát akkor azt hiszem maga fejében is motoszkálni kezd valami.
16: Igen. Ez egy katonailag is nehéz kérdés. Ha ezt a néger például behívják, S mondjuk, fogjú lehetik az oroszok, ugye?
18: Akkor ott rögtön megírják az újságok, hogy Ausztria ráfanyarodott a gyarmati katonasságára, nem? Ha de!
19: Azt beszélik, Ausztriának van valahol északon egy gyarmata, valami Ferenc József földnek hívják.
17: Na, csak hagyják az ilyesmit. Manapság nem okos valami Ferenc József földet emlegetni. Jobban teszik, ha nem neveznek néven senki.
19: Értette?
17: Különben is őrizetesnek tilos alakzatban beszélgetni.
18: Nézze csak meg a térképen, hogy tényleg van ilyen föld. Az egész Európát onnan látják el jéggel. Prágai hajókkal, az összes jéggel. Tudja, az milyen veszélyes? Hm? Ilyen jéghegyeket átvinni a sarkön.
19: Ajaj. Csak az a baj, hogy lassan halad a gyarmatosítás. Képzelje, tizedes, az eszkimók nem akarnak németül tanulni. Építettek nekik iskolát jégtáblákból és vasbetonból, mert az egyik nagyon jó tart, de azok a disznó eszkimók tüzet raktak. A jég meg fölolvadt, és az egész rászakadt az igazgató tanítóra. Ezért most ott is háború lesz. Látott már maga szelídített jeges medvét, tizedes? Borzasztó vad.
18: Kegyetlen!
17: Ez hiányzott még éppen. Úgyis elég háborús találmány van már. Vegyük például a gázmaszkokat a mérges gázok ellen. Elhúzod a fejedre, és már meg is vagy mérgezve. Itt tanultuk az artisztiskolát.
19: Ahol csak ijesztegetik magukat. Egy katona ne féljen semmitől. Még ha csata közben bele is esik a latrinába. Csak lenyalja magát, és megy vissza az ütközetbe.
18: Méghozzá, pergőtűzben, hogy mi hamarabb a paradicsomba jusson a latrinába.
17: Na most már hallgassanak el.
19: Épp most, az állomáson, az ünneplő tömeg előtt. Inkább éljenezzünk, kollega úr.
18: Úgy van, kollega úr.
19: Éljen.
18: Éljen.
19: Éljen.
18: Éljen.
19: Éljen.
18: Éljen.
19: Éljen.
18: Éljen. Éljen.
17: Fogják be a papofájukat.
20: Nem megmondtam, hogy csak akkor kezdenek zenélni, ha jól a haját adok. Megmondtam. Megmondtam, hogy a közisten megtegyenek, annak megmondtam. Ha csinálok én rendet, ezek még nem tudják, ki az a Latina Páter. Zenes? Hát, ki az a Latina Páter?
17: Alázatosan jelentem.
20: Na. Maguk hova mennek most?
19: Jelentem az Oberfeldkurát úrnak, hogy a fogdavagomba. Minket Királyhidára visznek. Az Oberfeldkurát úrnak úgy tetszik, hát tessék velünk jönni.
17: Hé!
20: Mi az, hogy én? Megyek itt. Ki mondta, hogy nem mehet? Beszállok! Raguleves vargányával, uraim, annál jobb, minél többen a vargánya. Előbb meg kell dísztelni hagymával, azután beletenni a babérlevelet.
18: Ja, Istenem.
20: Meg a hagymát.
18: A hagymát már előbb belevéltóztatott tenni.
17: Hallgasson már, hogy beszél. Ez mégis egy Oberfeldkurát.
19: Az mindegy, tizedes úr. Akkor is igaza van neki. Minél több a hagyma, annál jobb. A Pakonyerzsicében volt egy serfőző, aki még a sörbe is hagymát tett, mert a hagymára szomjazik az ember. Kelésekre is sült hagymát szoktak rakni.
20: Minden a fűszereken múlik, és az arányokon semmit se szabad túlborsolni, de csak a fogva túlszeg fűszereknek,
19: Ez ugyan nem ébredt föl egy hamar. Teljesen be van rúgva.
17: Nem mondtam, hogy hallgasson már.
19: Mindegy ennek, tizedes úr, de van ez rúgva, mint a parancsola. Ezen már nem lehet változtatni. Ezeknek a tábori lelkészeknek olyan tehetségük van az Úristentől, hogy az orrukat elisszák a szemük közül. Én a Kacfelkurátnál szolgáltam. Én ezt tudom. Ez a disznó semmi ahhoz képest, pedig az nem is volt kapitány. Az, ami elittük együtt a monstranciát, és még talán az Atya Úristent is elittük volna, ha kapunk rá kölcsönt valakitől. Hogy elnézem, ez már Brookig hortyogni fog.
17: Brookig? Talán el kéne menjek jelenteni.
18: Eszébe ne jusson!
0: Maga itt az űrkísérlet parancsnoka, magának nem szabad eltávolodnia tőlünk. Egy tapottat sem. Másrészt meg elő van írva, hogy a fogdavagomban senki életéktelen nem tartózkodhat. Jó, ez kemény dió, tizedes úr. Kemény dió. Én nem tudom maga ebből, hogy fog kikeveredni. Legfeljebb azt csinálhatná, hogy eltünteti a kihágás a nyomait, és kidobja ezt az illetéktelen szemét a mozgó vonatból, de ez sem megy. Nem megy. Mert itt tanúk vannak, akik látták, hogy maga beengedte. Ez biztos lefokozás, káplár úr.
17: Ezt én nem engedtem be. Ez magától jött. És az nekem mégis csak feljebb való.
0: Tizedes, itt csak maga a feljebb való.
21: Még ha a császár őfesége akarna is bemászni ide hozzánk, még őt se szabadna magának beengednie.
17: Nagyon vagyok, ha hallgat. Maga hívta, hogy jöjjön velünk Brookba.
21: Azt én megengedhetem magamnak, káplár úr. Mert én hülye vagyok. De magától senki se várt volna ilyesmit. Egy tizedestől.
17: Most kell előlépjek, csúsz Führernek.
0: Hát arra már keresztet vethet. Ennek nagyon lefokozás szaga van. Bár az úgyis mindegy, hogy milyen rangban esik el. Persze, lefokozottakat mindig az első vonalba küldik.
17: Harmadik éve vagyok tényleg egy szolgálatban.
15: Az istálát. Biztos valami zabálásról álmodik. Csak nehogy még ide csináljon magának, tizedes úr. Az én feldkurátom az ilyesmit észre se vette álmában.
0: Csodálom, hogy még nem jött az inspekció. Magának az állomáson meg kellett volna bennünket jelenteni a vonatparancsnoknál, és nem mindenféle részek, főlelkészekkel foglalkozni.
15: Úgy bizony.
17: Nem foglalkoztam.
0: Bizony, ha meggondolom, hogy senkinél se vagyunk lejelentkezve, hát felágaskodik bennem a katonai vér. Olyanok vagyunk, mint a
21: cigány.
0: Mint a cigány.
21: Vagy a csavar.
0: Úgy van.
21: Nekem ez úgy jön elő, mintha félnék az Isten világától, és sehol sem mernék jelentkezni, hogy le ne csukjanak.
0: Azon kívül a fogdavagó sincs teljesen rendben. Nem, kollega? Ezt magának ellenőriznie kellett volna. Egy 1879. november 21-i rendelet alapján a fogdavagon tráccsal kell ellátni. Nem mondjuk, ez itt rendben van. Azon kívül minden fogdavagonban klozetnek kell lenni, vagy legalább egy fedett edénynek a letartóztatottak és a kísérő őrszemélyzet számára.
21: Úgyhogy,
0: ha nincsen klozet, ugye, ez nem is fogdavagon, hanem egy külön kupé. Mert hogy fedett edény, az sincsen.
17: Most mit is élnek?
0: Nincs.
17: Kicsinálhatnak az ajtón.
21: Az tilos. Letartóztatott nem mehet az ajtóhoz.
0: Megjegyzem, ivó víz sincsen. Apropó, tudja, hogy melyik állomáson fognak menázsit osztani? Nem tudja, nem tudja. Tudtam, hogy nem tudja, mert nem érdeklődött.
21: Látja, káplár úr, a letartóztatottak szállítása egyáltalán nem tréfa dolog. Bizony.
0: Ugyan.
21: Mi rólunk gondoskodni kell, nem úgy, mint holmi egyszerű katonákról.
0: Ugyan.
21: A lecsukott ember olyan, mint a pólyás gyerek, ahogy egy csavargó ismerősöm mondta. Azt ott gondozni kell. Egyébként 11 órakor legyen szíves szólni nekem?
17: Hogyhogy? Egy mit nem szólni?
21: Úgyhogy engem a regiments raporton 3 napra ítéltek, és az 11-kor letelik. Attól fogva én nekem itt nincs semmi keresni való.
17: Nem áll, szórakozik. Én erről nem kaptam semmiféle papírt.
0: Ha elment volna a vonatparancsnokságra, kapott volna. Aki helyett részek főlelkészeket szobáztat, nem?
17: Szobáztat!
0: Ez egy nehéz helyzet, kápláról. Nagyon nehéz. Egyrészt itt illetéktelen, ugye nem tartózkodhat. Másrészt senki se hagyhatja el a fogdavagon. Én nem tudom, mit fog maga csinálni fél óra múlva, ha ennek a Schweiknek letelik a büntetése.
21: Bizony. Én fél óra múlva marhavagomba tartozom.
17: Ha magának nem sürgős, azt hiszem itt mégis kényelmesebb, mint a marhavagomban. Azt hiszem.
0: Bizony, tizedes úr, látja? Az Oberfeld kurátor is azt álmodja, hogy maga benne van a szószban.
21: De ne félje. Én tudok bánni az ilyennel.
22: Vazalékom az a Szent János mustár maga. Szent Amá, fokadj ma, Szent Ágaston.

0: Na látják, hogy az ajtó is van olyan jó, mint a kübli.
1: Önkéntes úr, nekem közben még valami az eszembe jutott a gyarmati eszkimókról. Hát mi lesz, ha átjátszák az oroszok kezére a harci pingvineket?
0: Olyanok nincsenek.
2: Na-na, tizedes, na-na. Nem ismeri véletlenül az Állatok Világa című folyóiratot?
0: Az járt az én falumban a kocsmárosnak. Mert ő szerette a svájci kecskéket, és mind megdöglött neki. És az ebben a lapban kér tanácsot.
2: No, én szerkesztője voltam annak a lapnak. Hogyan? Nagyon egyszerű. Baráti szeretetből egy régi cimborán bizonyos Hayek iránt, aki becsületesen szerkesztette ezt a lapot, amíg bele nem szeretett a tulajdonosnak a lányába. És a Fuchs úr erre fölmondott neki, azzal a feltétellel, hogy keres maga helyett egy rendes szerkesztőt. Ez lettem én. A Fuchs úr megkérdezte, van-e fogalmam az állatokról, és nagyon meg volt elégedve a válaszommal, miszerint én mindig igen nagyra becsültem az állatokat. A féle átmenetet láttam bennük az ember felé, és mindig respektáltam a vágyaikat. Hogy például? Fájdalommentesen öljék meg őket, mielőtt megenni. Az jó, mondta a Fuchs úr, de hogy értek-e a baromfi tenyésztéshez? A házi nyulakhoz, a kutyákhoz, a méhészethez? Tudok-e szakcikkeket fordítani külföldi közlönyökből? Kiismerem-e magam a Brémben, s tudnék-e vele együtt vezércikket írni? Különös tekintettel a nemzeti és katolikus ünnepek. Hogy ne, mondtam én már régóta töröm a fejem, Fuchs úr, hogyan lehetne átszervezni egy ilyen folyóiratot, és hogy például új robotokra van szükség a példányszám fellendítéséhez. Vidám állatcsarok meg, állatok az állatokról, a politikai helyzet óvatos figyelembevételével. Az a fontos, hogy az olvasó lélegzethez se jusson két állat között. Na, a Fuchs úr itt félbeszakított, hogy ez neki tökéletesen elég. És ha ennek csak a felét megvalósítom, nekem ajándékoz egy aranyérmes Wyandotte jópárt.
0: Az vagy micsoda?
2: Ez az tizedes. Ezt kérdezték az én áldásos működésem alatt az olvasók is, hogy az meg micsoda. Mert állítom, hogy nem jutottak lélegzethez. Szép lassan elkezdtem kitalálni különféle állatokat, mert hogy az olvasót fel kell rázni valami újdonsággal. A kénhasú bálna, mely bálnasavat fecskendez, csak az első lépés volt. Aztán jött az agyafurt bubu, az erszényesek rendjéből, az édeshúsú ökör, az izlandi denevér és a házi macska, mely a Kilimandzsáró hegy tetején lakik, ingerlő szarvaspacsuha néve. El se hiszik, hogy a nagy brém mennyi kiegészítésre szorul. Hallott már maga, tizedes, a kúmérnök bolhájáról, amelyet borostyánban fedeztem fel, és teljesen vak volt, mert a prehisztorikus vakondon élősködött, aki szintén vak volt, mert az ükanya a föld alatti vakgőtével párosodott, és ez a gőte a posztonyai csepkő barlangban tanyázott, mely egész a balti tengerig ért akkoriban. Na, hát ebből egész kis sajtópolémia lett. A klerikális lapok mellém álltak, hogy amit Isten cselekszik, azt jól cselekszik, a liberálisok meg az állatok világa ellen fordultak, és az előfizetők elkezdtek nyugtalankodni. Lehet, hogy bizonyos cikkei miatt is, melyek következtében egy méhész szabályosan megütött a guta, és bizonyos helyeken meg, hogy úgy mondjam, felütötte fejét a baromfipest is. Aztán ebben a Fuchs úr szépen lassan televonandul. Önök is mondtam, hogy lesz maguknak. Ja, igen. Hát azért, mert a fák nem nőnek az égig. És az ember bizony néha követel hibákat.
1: Oh. Jaj, de szépen csinálta, tizedes úr. Erőjt eszembe, Bolyistél lakott egy pince lakásba a Mahácsek nevű utcaseprőn. Ő mindig az ablakra fújta az orrát, és olyan ügyesen szétkente, hogy egy kép lett belőle, amin Libuse ősanyánk látszott, mint tengeri sellő, ahogy megjósolja Prága dicsőségét. Igaz, egy ilyen képért egyszer akkora állami ösztöndíjat kapott a feleségétől, hogy olyan lett a pofája, mint egy zsák. De azért nem hagyta abba, és folyton tökéletesítette magát. Ez volt neki az egyetlen szórakozása.
0: A hülye.
1: Egy Mesztek nevű ember pedig felfedezett egy tengeri sellőt, és azt mutogatta a Vinohradin a Havlicek úton egy spanyol fal mögött. Volt rajta egy luk. Csak 16 éven felülieknek. Ott be lehetett nézni, és a kanapén egy zsiskovi nő hentergett. A lába valami zöld hálóba volt csavarva. Zöldre volt festve a haja, meg uszonya volt papundekliből. És a nagy fenekére rá volt neki írva, hogy a viszontlátásra. De a mellé az nem ért semmit. Lelógott neki egész a köldökéig. Aztán, amikor a mesztek bezárta a boltot, és azt mondta, Sellőkém hazamehet, akkor a nő átöltözött, és este 10-kor már lehetett látni a tábori utcán, hogy feltűnés nélkül leszólít minden urat. Hogy szép fiú, gyere vele biciklizni. Hát persze, hogy nem volt a Sellőnek bárcája, és hamar elkapták. A mesztek meg becsukhatta a boltot.
3: Ez a maga egy pofába mi vagyok. Köszönök, úgy magaládom. Egy önbélékű hagyma szószorra. Tigyalmatotot egy
4: állam. Vizsázzanak már. Óbrászár kurátúr. Na, azért maguk is segítettének egy kicsit.
1: Hagyja csak ott, ahol van egy ilyen Oberfeld kurát, mindenhol tud aludni. Hát még kificamítja neki valamiért, aztán maga kerül bajba.
4: Húgyan be a száját és ne pofázol. Minden pucán csak pofázik. Olyanok, mint a poloska.
1: Bizony, tizedes úr. Maga pedig az atyaisten.
5: Sőt, maga a fájdalmas szűzanya.
4: Kikérek magamnak mindenféle megjegyzést és sértegetést. Megértett, őkéntes?
5: Hogy vagyom, mami? Maga nem tett semmit. Nem tett arról, hogy a természet az élőlényeknek igen sok fajtáját tökéletesen megfosztotta az intelligenciát.
1: Nem bizony.
5: Nem lett volna jobb, ha maga egy másfajta emlősnek születik? És nem kell viselni ezt a hülye nevet, hogy ember és káplár. Ha oda vannak magának még egy olyan kis piszkot, és a zupás nevezetű élőlénynél léptetik elő, akkor sem mondhatjuk el magáról, hogy most már rendben van. Ha levágják a csillagjait, akkor maga egy nulla. Aki teljesen érdektelenül agyonlőnek minden lövészárokba, minden fronton. És ha végső nyugovóra helyezik azokat a kulturálisan elsatnyú csontjait, az egész Európában. Senki se fog sírni maga után.
4: Lecsukhatom?
5: Hát nyilván azzal a váddal, hogy én gyaláztam magát. De hát a maga szellemi kincses háza képtelen bármiféle sértés befogadására. Egyáltalán fogadok, hogy semmire se emlékszik az egész beszélgetésünkből. Nem igaz? Na. Azon kívül kérdezzem meg bárkit, hogy mondtam-e én magára valami sértő.
1: Hát én a magam részéről tanúsíthatom, hogy semmi sértő itt nem hangzott ez. Csak épp a tizedes úr folyton sértve érzi magát. Ha mi például itten az orángutánokról diskurálnánk, és éppen azt fejtegetnénk, hogy az orángután füle úgy be van nőve szőrrel, mint... Na jó, hát például a tizedes úré, abból maga biztosan azt gondolná, hogy mi itten magát orángutánnak néztük, és úgy elkezdene ordítozni, mint egy orángután. Pedig a harag az rossz tanácsadó, tizedes úr. Szerintem az orángután szó nem büntetendő még a hadseregben sem. Vagy igen? Akkor meg nem lehet érte megharagudni miatta. Ha például magának azt mondanánk, hogy pézsmapocok, azért be akarhatna minket csukatni?
5: Jókor tetszik kiabálni, tizedes úr. Hogy mikor jön az inspekció?
6: Mit üvölt, mit üvölt, mint egy orángután? Állatkerthez? Melyikük a parancsnok?
4: Alázatosan jelentem, én.
6: Maga? Akkor ne üvöltsön, hanem jelentsen!
4: Vonatparancsnok úrnak alázatosan jelentem, a létszám 2 letartóztatott, 1 fő őrkíséret parancsnok.
6: És az ott kicsoda?
4: Lajtan úrnak alázatosan jelentem,
6: Mit izérget? Mit izérget itt mindenki? Mindenki izérget? Ez egy kupleráj! Tiszta káosz! Hol 2 tábori konyhával van több, hol 2 kadéttal kevesebb. Az ördög buzerálja meg ezt az egész vonatot. Szóval, kit visz maga ebben a vagonban?
1: Lajtnant úrnak alázatosan jelentjük. Ez az úr, aki hasonfekve alszik, valami részeg Oberfeld kurát úr. Oda jött hozzánk és bemászott nekünk a vagonba. És mert feljebb valónk, hát nem dobhattuk ki innét, hogy ne legyen függelebb sértés belőle. Biztosan összetévesztette a stábvagont a fogdával.
6: Mi főlelkész? Itt semmiféle főlelkész.

0: Nekem a Lukás Oberleutnan úr mellett a helyem.
1: Mi a neve?
0: József Schweik, jelentem a lásan.
1: Szóval maga az a híres Schweik.
0: Igen.
1: Valóban, 11-kor kellett volna szabadulnia, de a Lukás főhadnagy úr külön megkért, hogy Bruckig ne engedjen ki magát. Legalább nem követel az úton semmi gazemberséget. Itt marad!
0: Értette.
2: Na látja, Schweik. Hiába fordult a magasabb hatóságokhoz, szart se ért vele. Akarnám, befűthetnék mindkettejüknek.
3: Tizedes úr, ha valaki szarral dobálódzik, azt én többé-kevésbé meggyőző érvelésnek tartom. De nem egy intelligens ember részéről. Annak nem volna szabad ilyen szavakat használnia.
0: És mi az, hogy mindkettőnknek befűthetne? Miért nem tette meg az előbb, amikor alkalma volt rá?
3: Miért nem? Hát a lelki érzékenysége és a nagy lelki finomsága miatt. Nem igaz, tizedes?
2: Elegem van ebből. Mindkettőnket fegyházba küldetem.
3: És milyen okból, galambom?
2: Ez az én dolgom.
3: Még hogy a maga dolga. Én inkább azt mondanám, hogy magára rendkívüli hatást gyakorolt az a megjegyzés, hogy raportra fog menni. És ezért üvöltözik mi ránk. Persze, egyáltalán nem szolgálati út.
2: Disznók! Galamba disznók!
0: Szerintem az ilyen disznózásra nagyon rá tud fizetni az ember a hadseregben. Egyszer én panaszt tettem, és addig jártam raportról raportra, amíg a Schreiter őrmester úrnak bocsánatot kellett kérnie tőlem egy hasonlóan sértő kifejezésért. Na, ez a Schreiter, ez bocsánatot is kért, és aztán utánam futott az udvaron, és megígérte, hogy a helyőrségi fogházba juttak.
3: És?
0: Hát, végül sikerült is neki. Hiába vigyáztam. Mert az őrségen a raktár falára valaki fölírta, hogy a Zupás Schreiter egy nagy marha. Ott nagyon sok ilyen fölírás volt, és én is fölírtam valahogyan a nevemet unalmamba. A pechemre pont ez alá a bizonyos fölirat alá. És egy szerencsétlen véletlen folytán ez fölött volt egy másik fölírás, hogy nem megyünk mi a háborúba, mind az egész le van szarva. És ezt is mind rám akarták fogni. Bécsből hozottak írás szakértőt. Le kellett írnom vagy 15-ször ezelőtt az írás szakértő előtt azokat a mondatokat, meg mindenféle szavakat S betűvel, mint szerb, szőr, szikra, szopornica. Mert a hadbíróságot főleg a szar érdekelte, és az az ember megállapította, hogy nem az én kezemtől származnak, kivéve az aláírás. Na de hát azt én egy pillanatig se tagadtam. És akkor 6 hétre elítéltek azzal, hogy amíg a nevemet írtam, nem őrizhettem a raktárt.
2: Na ugye, hogy meg lehet büntetni. Maga egy közönséges bűnöző. Én nem 6 hétre, hanem 6 hétre csuktam volna be magát.
3: Ne legyen olyan kegyetlen, tizedes. Inkább gondoljon arra, hogy raportra fog menni. Tűnődjön el azon, hogy milyenek egy tizedes utolsó órái. Tartson penitenciát, ez nagyon jó tud állni magának. Egy ilyen magába szállás. Ha elnézem, ahogyan bámulja az ablakon át a zengő erdőke és az illatos hegyeke, tizedes úr, maga engem határozottan a Dante alakjára emlékeztet.
0: Igen.
3: Ugye, kollega, nem? Ugyanaz az átszellemült arc, ugyanaz a félprofil, ahogyan dülleszti a szemét a tájra és a tavaszra gondol. Mikor a kopár téreken tarka mezei virágok szőnyege terül el.
0: És ezt a szőnyeget patakocska szeli keresztül, és a tizedes úr megnyál azzal a ceruzáját, leül egy fatönkre, és valami versikét ír az Ifjú Olvasó című újságnak.
3: Én egész biztos vagyok, hogy láttam már a maga fejét megmintázva valami szoborkiállításon. Nem ült maga véletlenül modellt a Sturza szobrásznak?
2: Nem ültem. Semmiféle szaros szobrásznak nem ültem. Meg vagyok értve? Hanem ide figyeljenek. Mondok én maguknak valamit. Ezekkel a nagy intelligenciákkal én szétnyomhatnám magukat, mint egy poloskát. Én már készítettem ki különbet is, mint maguk. Igazi szerkesztőt. Egy őrvezető koromban. 20 feküdjöt csináltattam vele a pocsolyában. Erre azt mondta, hogy maga őrvezető úr, a hadsereg szégyene. Mert nem tiszteli bennem az ember. Na én azt aztán tiszteltem neki, ne féljenek. Napokig henteregtettem ott a sárban. Álltam fölötte és azt kérdeztem. Na szerkesztünk. Mi a nagyobb, a hadsereg szégyene vagy az az ember, aki magában van? Mert mindig csak az emberrel jött. Én megfeleltem neki. Na hát mondom, ha mindig az emberről meg a sárról jár a szája. Hát jusson eszébe, hogy az embert is sárból teremtették, és

0: Biztos, hogy úgy kellett neki. Ezeket aztán megírta az újságoknak. És akkor ládavizitet csináltak nála. És micsoda könyveket találtak ott. Mind a leszerelésről szólt, meg a nemzetközi békéről. De a puskáját, azt nem tudta megpucolni. Olyan rongyás puska nincs is, mint amilyen ennek volt. És a kabátját, olyan vörösek voltak a gombjai, mint az ézsau haja. Hiába hozott Prágából mindenféle pasztákat a gombpucoláshoz. Öncsalutált, mint egy majom. Na és azok a fordulások, úristen! Mikor masíroztunk és járni tanult, tap-tap-tap, mint a kárga birka. De pofázni azt tudott. Aztán azokért a könyvekért le is csukták. Nem én lettem lecsukva, hanem ő. Világos.
1: Ugyanilyen szekírozásokért évekkel ezelőtt a 35-ösöknél valami Konyicsek nevű katona leszúrta a káplárját. Benne volt a kurírban. A káplár 30 szúrt sebet kapott, és ezekből több mint egy tucat halálos volt. Aztán ez a Konyicsek ráült a halott káplárra, és agyon szúrta magát is. És akkor nem volt kit lecsukni, tizedes úr. De nem ám.
2: A szentség, hol vagyok?
0: Tábori főlelkész úrnak alázatosan jelentem, a fogdavagomban tetszik lenni.
2: Fogdavagom? És ha szabad kérdeznem, kinek a parancsára lettem ide a fogdavagomban?
0: Alázatosan jelentem, parancs nélkül.
2: Nem értem. Valamit én itt nem értek. Tulajdonképpen hova megyünk?
0: Brugba, jelentem aláson.
2: És minek megyünk mi abba a Brugba?
0: Alázatosan jelentem, oda helyezték az egész 91-es regimentet.
2: Oda helyezték már magam. Akkor se értem. Önkéntes úr, maga intelligens embernek látszik, el tudná nekem magyarázni őszintén, hogyan kerültem én ide? De ne hallgasson el semmit.
3: Kész örömmel. Reggel, amikor beszálltunk a vagomba, egyszerűen csatlakozott hozzánk az Oberfeld kurátúr, mert ködös volt a feje.
2: Ködös?
3: Ködös. Bemászott hozzánk ebbe a vagomba, és kész. Lefeküdt nekünk a padra, és ez a svejk itten a feje alá rakta a köpenyét. Az előző állomáson, amikor a vonatot ellenőrizték, beírták az Oberfeld kurátúrat a tisztek jegyzékébe, és ezért ez a mi jóságos káplárunk raportra fog menni.
2: Na jó. Majd a következő állomáson átmegyek a stábvagomba. Nem tudja, volt már ebédosztás?
0: Ebéd csak bégyben lesz, Oberfeld kurátúr, kérem.
2: Szóval maga a fejem alá tette a köpenyét.
1: Igen.
2: Szívből köszönöm. Na, tessék, kamerát, gyújts rá.
1: Ó, köszönöm. Egyébként nekem ezért nem jár semmilyen köszönet. Tüzet is tetszik tudni adni?
2: Várjál.
1: Csak úgy cselekedtem, ahogy minden katonának cselekednie kell, ha látja, hogy a feljebb valója ki van készülve. Nekem a feltkurátokkal nagy tapasztalatom van. Mondhatom, vidám és jó szívű népség.
2: Úgy van. Mi vagy te civilben, tizedes?
0: Jelentem alás a marhapásztor.
2: Na te marhapásztor, ne félj semmit, ha raportra mész én miattam. Majd én kihúzlak a bajból. Nekem nagyon sok ismerősöm van. Te neked önkéntes, ha akarod, hozatok csokoládét. Na? Rumot, jó, hozassak nektek rumot?
3: Hát,
2: téged meg tizedes akarod, áthelyeztetlek a 7. lovassági hadosztály fényképész csoportjába. Jó van? Nem akarom, hogy rossz emléketek legyen róla, már nem. Láttam én, hogy jóra való emberek vagytok, akiket az Úristen szeret. És megnyugvással tűritek, amit az Isten rátok mért. Miért üntök? Hadd halljam.
1: Én rám regiment raportom, miért büntetést az Isten? Ártatlanul késtem az ezredemtől.
3: Aha. Én pedig azért, mert az irgalmas Istennek Reuma képében tetszett meglátogatni engem, és én elbíztam magam. Ha levezekeltem a bűnömet, megyek a konyhára krumplit pucolni.
2: Ajajaj, hát amit az Isten intéz, az jól van intézve. És a konyha, az fontos dolog, az nagyon fontos dolog. Rendes ember ott is karrier csinálhat. Épp a konyhára kéne küldeni az intelligens embereket. A kombináció miatt. Mert nem az a lényeg, hogy hogyan főznek, hanem hogy milyen szeretettel állítják össze azt az ételt. Intelligencia nélkül az nem megy. A konyha. Tegnap ettem egy vesét, a la Madeira. Hát mondom, aki ezt csinálta, az intelligens ember kellett, hogy legyen. És igazán volt, mert van ott egy scucsei tanító, azt csinálta. De a múltkor a 64-eseknél ugyanez a vese, na hát, az pocsék volt. Kapaszkodjanak meg, köményt raktak bele. És mi volt civilben a szakács, aki készítette? Marhapásztor. Na. Ha legalább egy kis rum volna. Egy kis rum.
0: Esetleg... Megkínálhatom az Oberfeld kurátorat, ha meg nem sértem.
2: Hát egyáltalán nem vagyok megsértve. Arra iszom, hogy szerencsés legyen az utazásunknak. Jó rumod van, fiam? Látom rajtad, nincs ellenedre, hogy ezt a két vezeklő bűnöst is megkínáljuk belőle. Húzzátok meg,
3: hát, a parancs az parancs.
1: Parancs az parancs.
2: Jó. Jó.
1: Az üres üveget megtetszik tartani az Oberfeld kurátúrnak? Vagy visszaadjam a tizedes úrnak?
2: Azt te csak tartsd magadnál, fiam. A legközelebbi állomáson elmész a tisztikonyára, és telitölteted nekem. És hozol mindjárt ebédet is. De mondd meg, hogy dupla porciót adjanak, mert a Lacina Oberfeld kurátnak lesz. Meg faszolsz nekem egy üveg bort is. Na, várjál csak. Nincsen most nálam apró. Tizedes, adjon nekem kölcsön egy forintot.
0: Igenis.
2: Na, ezt fogja maga. Ez a magáé, hogy is hívják?
1: Schweig.
2: Jó van, Schweig. Ezt a forintot az útért kapja. Tizedes, adjon még egy forintot, jó van. Schweig. Ez is a magáé lesz, ha mindent rendesen elintézett nekem. Na várjam, ha gombóc lesz, ne a tetejéről vegyem, mert arra mindig ráfizet az ember. Nem igaz? Tizedes.
0: Valentem. Na, ez is aztán jó kis alak. Szegény káplától kölcsön kérni egy forintot borvalóra.
4: Tessék, fogja itt a forint.
1: Én nem akarok a maga kontójára meggazdagodni. És ha majd megkapom, hát azt a másikat is visszaadom magának, hogy ne bőgjön. Inkább örülhetne, ha a katonai főjebb valója pénzt kér magától kölcsön a cechre. Maga borzasztóan önző. Itt csak 2 nyavajás forintról van szó, és én nagyon szeretném látni, hogy mit csinálna maga, ha az életét is fel kellene áldoznia a fejjebb valójáért. Amikor ő sebesülten feküdne ott az ellenséges vonalban, és magának a hátán kéne elcipelnie őtet, miközben a túloldalról minden félével lőnek magára.
0: Maga ott összecsinálná magát, meg a kutyamosó.
3: Ott mindenki összecsinálja magát. Bugyajovics cében mesélte egy bajtárs, hogy ő 3-szor egymás után csinálta magát össze. Először, amikor kimásztak a dekkunkból, másodszor a drótakadályok előtt, és harmadszor, amikor az oroszok elkezdtek üvölteni a szoronyrohammal. Gyurá! Élő és halott mind összecsinálja magát. A roham után lábbal lefelé lógott ott a dekunk tetején egy katona. Annak 2 volt hasítva a feje. És az utolsó pillanatban úgy összecsinálta magát, hogy az egész kifolyt neki a csizmájára, és bele a dekkumba a vérével együtt. És a koponyájának a másik fele a velővel, az is ott volt alatta. Az ember észre se veszi, és már is megvan.
1: Néha meg egy ilyen roham már egyszerűen rosszul lesz az ember. Például megundorodik valamitől. Prágában mesélte a pohozseleci kilátókocsmába egy lábadozó, aki Przemyszlből jött vissza, hogy éppen szuronyroham volt, és ővele egyszer csak szembe került egy orosz, marha nagy ember, mindegy hely, és az rárontott a szuronyával, és egy jó nagy csepp lógott az orrán. Ahogy ő meglátta ezt a csepptaknyot, mindjárt rosszul lett, és el kellett menni a segélyhelyre, ahol azt mondták, hogy meg van fertőzve kolerával. És elküldték a pesti kolerás barakba, ahol aztán tényleg meg is kapta a kolerát.
3: Közönséges baka volt, vagy pedig káplár?
1: Káplár volt.
0: Az megtörténhetett volna minden önkéntessel is.
1: Na tessék, már is Bécsbe vagyunk. No, csupa szöges drót, meg fedezék. Hát itt a bécsiek, ha kirándulnak, könnyen eltéphetik a nadrágjukat. Bécs az egy nagyon fontos város, hogy nem mondjak mást. Mennyi vadállat van abban a Schönbrunni menazsériában? Én, amikor évekkel ezelőtt Bécsben voltam, legjobban a majmokat szerettem volna megnézni. De ha valami személyiség kijön a császári várból, akkor senkit se engednek oda a kordonon keresztül.
0: Aztán volt a várban is?
1: Nem voltam, de hallottam valakitől, hogy ez egy nagyon szép hely. Főleg a várőrség. Azt mondják, mindegyiknek 2 méter magasnak kell lennie, és utána kap egy trafikot. És hercegnő annyi van ott, mint a személy. Na, de én most már nem érek rá magával diskurálni. Nekem el kell mennem ennek a disznónak az ebédjéért. És ugye, ez most már a maga érdeke is tizedesül, hogy szerencsével járja. Nem?
4: Svej!
5: Parancs, főhadnagy úr!
4: Látom, szépen vételezett.
6: Meg itt már egy fél órája várok a Kirchner főadnagy tiszti szolgájára. De ez a Kirchner úgy látszik, hogy csak ígérte, hogy nekem is hozott a pucceljével ebédet. Kinek viszi ezt a sok mindent, Schweig?
5: A főhadnagy úrnak jelentem alásan. Csak nem tudom, hogy hol van a főhadnagy úr kupéja. És azt se tudom, hogy a vonatparancsnok úrnak nem volna egy kifogása ellene, hogy a főhadnagy úrral menjek.
6: Ez a vonatparancsnok egy disznó.
5: Igazán disznó főhadnagy úr, kérem? Amikor inspekción volt a vonatban, én mindjárt jelentettem neki, hogy már 11 óra van, és én leültem az egész büntetést azért a kis tévedésért. Tetszik tudni, na hát, én ezt jelentettem, és hogy akkor már az Oberleutnant úrhoz tartozom. De ő nagyon durván elbánt mi délünk, mert azt hazudta, hogy meg lett neki mondva, hogy engemet ne engedjen ki Brookig, hogy legalább útközben ne csináljak a főhadnagy úrnak botrányt.
6: Mintha én bármikor is csináltam volna a főhadnagy úrnak valami botrányt.
4: Istenem, Schweig.
5: Én biztos, hogy sose csináltam a főhadnagy úrnak semmi botrányt. Ha történt valami, az véletlen volt. Kizárólag az Isten rendelése, ahogy az öreg Banicek mondta, amikor leülte a 36. büntetését. Én semmit se csináltam szándékosan az Oberleutnant úrnak. Én mindig valami ügyes és jó dolgot akartam csinálni, és én nem tehetek róla, ha egyikünknek se lett belőle semmi haszna. hanem kizárólag fájdalom és szenvedés.
6: Na, jöjjön Schweik, és ne sírjon annyit. Majd én mindent elintézek, hogy megint velem lehessen.
5: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, hogy nem sírok. Nekem csak egyszerűen megfájdult a szívem, hogy mi ketten vagyunk a legszerencsétlenebb emberek ebben a háborúban, és az egész világon, és egyikünk se tehet róla. Borzasztó sors ez, ha meggondolom, hogy én egész életemben olyan gondos voltam.
6: Nyugodjon már meg, Schweik!
5: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, hogy ha ez nem lenne függelemsértés, akkor most azt mondanám, hogy én egyáltalában nem tudok megnyugodni. De így, azt kell mondanom, hogy Oberleutnant úr parancsára már tökéletesen nyugodt vagyok.
6: Hát akkor, ez az én vagonom. Másszon be, Schweik!
5: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, hogy már mászok.
7: A Bruck fölötti magaslatokon a császári és királyi húskonzervgyár fényei látszottak, éjjel-nappal folyt itt a munka. Különféle hulladékokat dolgoztak fel, s ha a katonatábor fasorai felé fújt a szél, vele jött a leves konzervbe főtt rothadó inak, paták, karmok és csontok bűze is. Lent a völgyben világosan látni lehetett a kukorica kalászhoz címzett bordélyház vörös lámpáját, mely igen nevezetes hely volt az 1908-as hadgyakorlatok idején, még István főherceg is megtisztelte látogatásával, s most is tiszti társaság gyűlt össze benne minden nap. A színházban valami operettet játszottak, melynek a főszerepeit molett zsidó színésznők alakították, akiknek az volt a roppant előnyük, hogy tánc közben magasba rúgták a lábukat, és nem viseltek se trikót, se bugyit, s a tisztorakra gyakorlandó nagyobb vonzerő kedvéért alul leborotválták magukat, mint a tatárnők, amit persze a karzat egyáltalán nem élvezhetett, viszont annál inkább a földszinten helyet foglaló tüzértisztek, akik egy gyönyörű látványhoz magukkal hozták a színházba tüzérségi kukkereiket.
8: Parancsoljon a tinta, toll, levél, papír, főhadnagyőr. És itt a konyakocska, amit rendelni tetszett. A lányokat mikor küldhette?
6: Lelépni, hagyjon békén.
8: Igen is. Nagyságos asszonyom. Tegnap este magam is láttam a városi színházban azt a darabot, amely kegyedet annyira felháborította. Micsoda nő, micsoda ennivaló bestia. Nem is tudom, mit keres azzal a borotvált páviánnal. Az egész első felvonás alatt figyelemmel kísértem önt és férje urát, és mint észrevettem, férje ura a legnagyobb érdeklődéssel szemlélte a színpadon lejátszódó trágárságot, mely kegyedből, nagyságos asszonyom, visszatetszést váltott ki. Mivel az nem művészet volt, hanem undorító kísérlet az ember intimebb érzéseinek megnyerésére. Ez az... Micsoda melle van a bestiának? Micsoda melle? Csak rajtam, katonásan. Bocsássa meg nekem. hogy ismeretlenül is őszinte vagyok kegyedhez. Sok asszonyt láttam már életemben, de egyik se tett rám olyan hatást, mint kegyed, kinek gondolkodásmódja is. Világszemlélete tökéletesen megegyezik az enyémmel. Meg vagyok győződve, hogy a kegyed férje ura csak a saját rút önzésének enged, mikor ilyen alantas előadásra viszik kegyedet. Semmiképpen sem óhajtok betolakodni az ön magánéletébe, de arra vágyom, hogy négy szem közt beszélgessek kegyeddel. Tiszta nézetről. Az itteni szállodákban nem lehet. Kénytelen leszek elcipelni Bécsbe. Na, mindegy. Ezért bátorkodom, nagyságos asszonyom, találkát kérni kegyettől, hogy tisztességes formák között közelebbről megismerkedhessünk, amit kegyed bizonyára nem fog megtagadni attól, akire a legközelebbi jövőben a háború gyötrelmes tapasztalatai várnak.
9: Bocsánat.
8: Mi van?
9: Nem sírtam, főhadnagy úr. Van itt egy egész prima román nő. Az mindent megcsinál a főhadnagy úrnak, amit csak akar.
8: Köszönöm, zavarja el, és hozzon még egy üveg konyakot.
9: Igenis, főhadnagy.
8: A háború gyötrelmes tapasztalatai várnak. Igen. És aki a kegyed szíves meghívása esetén a csaták forgatagában a leggyönyörűbb emléket őrzi majd a ma lélekről, mely őt épp úgy megértette, mint ő a ma lelket. A kegyed válasza útmutatás lesz számomra, és életem döntő pillanatát fogja jelenteni.
10: Egészségedre, vagyicska! Vagyicska, vagyicska! Ezt se gondoltam volna, hogy én itten pont te veled találkozok.
11: Egészségedre. Aztán te hová igyekszel tulajdonképpen?
10: Az titok. Na de téged, mi régi bajtársamat beavatlak. Tudod, melyik a Soproni utca 16?
11: Pont azt ne tudná az öreg vagyicska. Ez itt, mindjárt a sarkon túl.
10: Na, oda kell neked elvinnem egy diszkrét levelet az én Lukás főhadnagyomtól. De ez egy borzasztóan diszkrét dolog ám. Nőnek lesz a Kákonyini őnagyságának.
11: Menj már. Hát azok magyarok.
10: Na és a magyarok? Az nem magyar, hanem egy kapitális nő.
11: Akkor is magyar? Te még nem ismered a magyarokat, pajtás.
10: Eredj már, Vagyicska.
11: De ne félj. Nagyon én szépen eljövök veled. Nehogy valami bajod es. Egy ilyen kákonyék. Fúj!
10: Nem, azt nem lehet. Ezt nekem egyes egyedül kell elintéznem.
11: Már mondom, hogy nem ismered a magyarokat.
12: De igen. Mit verekedtem én már ezekkel?
10: Csináljál meg engem is, Vagyicska. Köszönöm.
11: Például, bemegyünk valami kocsmába itt a közelbe, ott meg valami honvéd géppuskás osztagulat.
10: Aha.
11: Járják a csárdásukat, és bömbölnek, hogy uram, uram, bíró, uram. Lányok a faluba. Na, mi leülünk? Kirak.
13: Ekkor jönni fog. Kedvenc kiküldött helyi és külföldi tudósítónk Bárdos Deák Ági van a stúdióban. Mondjuk meg, hogy nagyon sokszor a front helyzetről tudósítottál az elmúlt év során. Ez szabadságtér, meg ugye?
14: Hát az mindenképpen, de a többi az mi?
13: Ennek jó, oké.
14: Amire gondolsz.
13: Hát, történetileg helyesebb így fölfogni ezt, hogy egy folyamatos harci cselekményben voltál az utcán.
14: Ez a legenda, azért azt úgy, ugye most ezt úgy mondott te is, hogy ez...
15: Csak szerénket.
14: Ez a, hát nem, hát olyan ember nincs, aki folyamatosan kint van mindenhol, mert részben...
13: A hatalom is ebbe bízik.
14: És jól tudja, tehát a hatalom jól tudja, hogy nem minden tüntetésre megyünk el. Tehát van olyan tüntetés, amire azt mondom, hogy nem bízom ebben az üzenetben.
13: Több nap, mint tüntetés.
14: Hála Istennek.
13: Több nap, mint kolbász, hogy mondják.
14: Igen, és akkor ugye eljött az a pillanat, amikor, mert hogy én a Milla szervezésben is benne voltam szinte a második tüntetéstől már, mert akkora megtisztelő volt, hogy bevettek, nagyon-nagyon örültem neki, és onnantól kezdve egészen ugye hányba vagyunk, 2015-ben vagyunk már.
13: Igen,
14: tehát
13: már.
14: Ezt az 5 évet végig csinálni, vagyis hát a Milla ugye elébb véget ért, ebben a folyamatos forradalmi hevületben, hogy ez szervezhető, ez tervezhető, ez akarható, erre lehet lelkesíteni, és akkor egyszer csak én azt éreztem, hogy öreg vagyok már ehhez, és szeretném látni a fiatalokat, és gondoltam, hogy nem megyek többet, és akkor egyik pillanatra a másikra megcsinálták az internet adós tűnt, és akkor megint...
13: És akkor szabadságérzően leléptél a... Igen?
14: Hát ez, hogy újra, akkor egy új lendület, és hát nem, hát az élet az mégiscsak arról szól, hogy mozgásban vagyunk folyamatosan, én erre szoktam gondolni, ennél jobb kondícióban már rég voltam.
16: Ennek köszönhetem.
14: Hát ennek mindenképpen,
13: mert... Szinte várod a tavaszt.
14: A tavaszt? Hát a tavaszt ki nem várja, én szerintem a tavaszt azt...
13: Persze, egyrészt mentálisan is várjuk, de hogy várod egyébként...
14: A tavaszt? Persze, tehát, hogy várom, minden ember várja, minden állat várja, minden növény várja. A tavaszt, de a Valentin napon vagyunk már, akkor beszéljünk arról, hogy mi ez a sztereotípia, hogy a tavasz az egy ilyen sokféle dolog, tehát nem csak a fák, meg a madarak, meg a méhek, vagy hogy van ez a mondás. Hanem, hogy tényleg van benne egy költészet, és a szerelemhez kötődik, és talán ez a Valentin nap, amiben most csöppentünk, és hát ugye hát az amerikaiak találták ki, vagy nem tudom, hogy ki találta ki, de igazából eljött Magyarországra, és most már vannak a Valentin napnak talán szinte hívői, tehát egy ilyen akkora szeretettel fordulnak felé, még ha egy kicsit ugye ironikusan is, jó esetben, de azért vannak tárgyak, ez sokféle ilyen szívecske, meg lufi szívecske, meg júj, nem tudom, ezüst szívecske, különféle méretben, és ez a szöveg, tehát a feliratot fölismerjük, a Valentin napnak a feliratát, és akkor ez egy ilyen szeretett márkaépítés, én szerintem. Lehet közösségépítésnek is fölfogni, engem még nem vitt rá a lélek, hogy Valentin napkor anyámat fölhívjam, hogy szeretlek, anyu.
13: Az nagyon pervez.
14: Pedig 83 éves, tehát tetszene is neki.
16: De azért ne keverjük össze a szeretett márkaépítés szeretett érzésével.
14: Hát, gondolj bele, hogy lehet szeretett márkát építeni, megpróbálják a szakemberek megtalálni azokat a dolgokat, amiket az emberek úgy szeretnek, hogy igazából együtt szeretik, tehát együtt szeretnek menni a plázákba a családok, mert annak van valami kis ilyen közösségi tér jellege, sok funkciós, lehet benne menni moziba akár, de hát tényleg meg kell venni valamikor a ruhát, és Magyarországon elég feszített a tempó, hétköznap nem jut idő a vásárlásra, ha pénz is van egyáltalán valahonnan.
13: Mit akarsz mondani, Gyuri, mert állandóan legyezel, mondjad?
15: de úgyse nem értettünk.
13: Oké, okay, jó.
15: Oda üljek?
13: Nem tudom. hogy a...
14: Hogy akár.
15: Tök hülyeség.
13: De nyilvánvalóan némi iróniát vélek felfedezni lelkesedésed mögött.
14: Melyik az a lelkesedés? Vagy mi volt az? Mit találtál
13: le? Nem is volt lelkesedés benne.
14: Hát épp arról beszélek, hogy fárasztó már ez az egész, de pillanatok jönnek, és azokban újra új erőre kap a lelkesedés, de alapvetően baromira fárasztó. Én azt gondoltam, hogy nekem ez soha nem lehet majd közöm, hogy én a politikát azt valamilyennek elképzeljem, és azért tegyek is valamit. Mikor kiderült, hogy de ezt lehet csinálni, akkor úgy gondoltam, hogy nem vagyok elég hatékony, és akkor, amikor kiderült, hogy már nem azon múlik, hogy hatékony vagy sem, mert a helyzet elég, tehát, uh-huh. hogy elég rossz már a helyzet, de akkor jön a Mennyhárt Jenő sor, hogy a helyzetnek nincs semmi oka, hogy megváltozzon magától. Szóval annyi mindent tudunk már, és én biztos, hogy nem fogok megoldást tudni mondani.
13: És akkor visszalépsz énekes, nem is visszalép, nem jó a szó vissza, hanem az előadói művészi éned azonnal a helyére tolul a társadalmi énednek.
14: Hát én nem vagyok olyan ismert, hogy erről hitelesen tudjak beszélni, de el szeretném mondani, hogy nemrég volt egy irodalmi esemény, amit a Óbudára szerveztünk egy könyvtárba, és én voltam Erdős Virág beszélgető társa. Uh-huh. És Erdős Virágtól, tehát többször rákérdeztem, hogy jól hallom-e, megtudtuk azt mindannyian, akik ott voltunk, tehát a közönség, meg én is, hogy körülbelül úgy vissza akar vonulni teljesen ettől az aktív utcai jelenlét, közéleti jelenlét, mert úgy érezte, hogy ennyit tudott ebben tenni, nem keveset csinált Erdős Virág, mert tényleg ott...
13: Tehát, elfáradt Erdős Virág.
14: Nem elfáradt, hanem már nem találja hatékonynak magát, és hogy belülről is átérezze. Uh-huh. Tehát azért ez nem...
13: A hatalom tovább írta, mint a költő.
14: Nem ő az egyetlen.
16: Azért meg kiírta magából, mert annyit
13: én... Nem. Olyan érzéketlen volt a rinocérosz bőr, hogy a költő végül is föladta a húrok pengetését.
14: Nem. Pont, hogy a költő nem adta föl, de az a közéleti ember, vagy civil politikus, az
13: érzéketlen maradt az ő.
14: Nem, már nem tudott többet teljesíteni, és azért a mérce a költőnél van, érted? Hát ennyi. De, és többször megkérdeztem, hogy de most tényleg, hogy visszavonulsz? És mondta, hogy igen.
16: Most a közéleti versektől, nem?
14: Nem a versektől.
16: Nem. A
14: rendőr vitte őt, hát nem emlékszel? Ő beült a közgyűlésbe, igen. És akkor ott, és akkor rendőr fölemelte, vitte.
16: Közéleti szinten ír, addig úgy sem tud teljesen visszavonulni. Minden, tehát az a kettő összefügg.
14: Hát igaz, mert Petőfi ugye elment egyenesen katonának, hogy megvédje Szegesen a hazát. Tehát
13: és
14: tulajdonképpen...
13: jól csinálta, nem is találjuk a hulláját, igen. Igen, igaz.
15: Barbuzimban egy darabig
13: jó, sokan hittek. Hagyjuk a pornót.
14: Na miért is jöttünk? Jó, én tudom.
13: Nem.
14: Tehát nekem küldetésem van.
15: Bizottság.
14: Küldetésem van nekem, mert hogy én igazából azt gondolom, hogy ha már rádió, akkor hadd mondjak olyat, ami sok mindenkit érdekelhet, hogy például a Gödörben holnap, Valentin napon, tehát this day, the afternoon, már ma.
13: Ma.
14: Tehát ma szombaton, igen, 2 órától kezdve lesz az Elpaksolt Ország nevű esemény, Elpaksolt, érted? Elpaksolt, mert ugye a Putyin előtti, tehát ezt a Putyin jövetelét előkészítő ilyen parti igen. lesz. Hát nem bizottság, inkább ilyen. Délután workshopokkal kezdődik a mai modern parti, nem tudtad?
13: Nem
14: tudtad, hogy a vége a berúgás, de igen, közben...
16: Igen, az, hogy workshop.
14: A workshop?
16: Sose értettem ezt a kifejezést.
14: Figyelj, a workshop az az, hogy például te...
17: Munkamegbeszélés.
18: Egy olyan üzlet, ahol vörköket lehet kapni.
14: Tehát olyan vörköket kapsz, hogy bemész, és ingyen adják, ott áll valaki egy kis pult előtt, és van, megvan neki a sztoria egyrészt, másrészt pedig hát bemutatja a projektjét, tehát és ezt, akkor te oda mész...
16: Ezt árulsz köntösökben.
14: Nem, beszélget veled arról, amit téged érdekel. Uh-huh. Tehát kideríthetted magadról, hogy érdekel-e valami annyira, hogy elmélyült beszélgetésbe. Bonyolul, hogy van egy ilyen formája a workshopnak.
13: A paksi témával kapcsolatosan,
14: ott a,
13: vagy
14: ott
13: bármi?
14: A paksi, tulajdonképpen a gondolom, hogy a viszonyunk, tehát ahogyan fölfogjuk ezt az egészet, igen, hogy mit aha. tudunk mi ebben a helyzetben, egyáltalán mi a viszonyunk nekünk ahhoz, hogy jön a Putyin, mit tudunk, uh-huh. mennyit tudunk, mi a viszonyunk a paksi erőműhöz, mit tudunk, mennyit tudunk egyáltalán uh-huh. az adomerőműről. Na most az lesz az érdekes, hogy lesz egy beszélgetés, amin ott lesz az Illés Zoltán, eljön.
13: Ő most megtért a Szentlélekhez, mert most olyan mondatokat mond, hogy nem is hiszek a fülemnek, szememnek.
14: De mi lenne az?
13: Illés Zoltán képzett, azt mondta, azt nyilatkozta a napelemmel kapcsolatosan, hogy a kormány a mohósága miatt elvesztette a józan eszét. Nem
14: ezt? Tetszett. Na, ezt szuper.
13: Nem, Illés Zoltán.
14: Ez nagyon jó tette, hogy mondta.
13: Még egy dolgot mondott, hogy nem a napelem adón érthető módon egyszer megzakkant.
14: Hát igen.
13: Nem, ez nem azt jelenti, hogy nem tagadja le majd jövő héten, vagy nem tudom, hogy nem a személyiség, nem azt mondom, hogy Milovány Gyilászról van szó, aki elhatározta, soha többet nem hazudik, csak mondom, hogy
14: ki... Milovány Gyilász.
13: Ugye, miket tennünk...
17: Hogy... Te bűvetség, ez olyan.
13: Nem, az, ez a szerphatás. A szerphatás. Az jó, mondtam, hogy én nem akarok kérdezni téged, mert csomó oka van, mert olyan régóta is, és erre végig én kérdeztem, tessék, átadtam a szót.
16: Nem mondtad ki a szám, jó, átadtam a szót. Szót. Igen,
13: átadtam a szót.
16: Miután beszéltünk pár kérdés.
17: A kérdés, hogy ez a harmadik világháború
14: negyedik. Ez negyedik. A permanens.
18: A Kövér László szerint ez már a negyedik világ.
13: Negyedik. Ami most van.
14: Ó, jaj.
13: Tényleg azt mondtam.
18: De én nem tudnám most.
14: De ott lesz a Dunakörös Varga is, tehát ő is ott lesz. Sajnos most Varga János?
13: Varga János.
14: Igen, ő is ott lesz ezen a beszélgetésen. Egy ilyen kis kerekasztal beszélgetés lesz. És hát... azért az egész a Putyint szólítja meg valahogy most még egy ilyen kis egyszerű formában. A most misek szervezik biztos. Egyébként, úgyhogy...
19: Hát, szerinted hányan mennek el?
14: Hát milyen nap milyen lesz holnap, szombat?
19: Lehet.
14: Bármi. Milyen eredménye lehet?
19: Lesz-e
14: hát figyelj,
19: bármi?
14: Én azt gondolom,
13: nem
14: hogy...
13: Milyen eredménye, nem a... bizonyos tettek nem a haszonelvűség alapján működnek.
14: Hát a kíváncsiság vezéreljen, szóval szerintem ezt nem szabad azért elfelejteni, tehát olyan álszent meccsekben nem érdemes belemenni, hogy eleve úgy gondolom, hogy mit is kérdezt, hogy mi szerintem mi az értelme, vagy...
13: Mi a hatékonyság?
19: Tulajdonképpen, igen.
14: Én azt gondolom, hogy ha létezik öt ember, aki összejárogat azért, mert kíváncsi arra, hogy tudnak ők beszélgetni dolgokról, bármiről. Állítólag vannak ilyen kis asztaltársaságok még ma is, vagy
13: sejtek.
14: Összejönnek kis házi bulikba, akkor ennek az az értelme, hogy nem felejtjük el azt, hogy a demokráciában mi a feladatunk. Ugye, Gyurika?
13: Igen,
14: nem.
13: Igen.
14: Nem. Akkor most mondjad, miért?
17: Azért, mert minket, nem csak engem, egy szakasz, ami 18-20 ember. Kiképeznek arra 18 18 évesen, hogy te egy ember vagy, aki most szépen el fogsz indulni.
14: A háborúba?
17: De. Sajnod.
13: Neki van egy kis háborús pszichózise, tudod, de én már 55 vagyok, igen, engem már nem hívnak be katonának.
17: És
14: na de várjál, akkor most ez...
17: Ott van az ideológia, ott van az ideológia, és én gázoltam mellette, hát nem. Háborús bűne.
14: Na ez az, hogy annyi felől...
17: Okay.
14: Ne, de abszolút érdekel, pontosan azért érdekel, mert az érdek, a mások érdekeit nem tudod te fölismerni. Tehát amikor volt ez az Angela Merkel levél, ami nem tudom, hogy hogy volt hitelesítve, de nekem nagyon tetszett benne, hogy az egyik kérdése az, írta is bárki, baromi jó kérdés volt, hogy és miért gondolják önök, hogy, vagy azt gondolják, hogy valóban a nemzet érdekeit képviselik? Ez egy nagyon jó kérdés, mert szerintem a nemzet érdekeit én nem ismerhetem föl, csak a nemzet. Tehát addig én hogy képviselem az ő érdekeiket? Ez egy jó kérdés volt szerintem. Uh-huh. Úgyhogy valóban, én nem tudom, lehet, hogy a háborúba akarnak menni megint a férfiak, fia, nem?
17: A te barátaid.
14: Honnan?
17: A Vajdaságban, Lovas Illé és Virág Gábor totál átállt.
14: De most úgy mondod, mintha nem lettek volna te barátaid is, annó? Mert nekem is ugyanakkor voltak legfőjebb a barátaim.
17: Én tudom, hogy milyen barátaim voltak.
14: Neked?
17: Igen.
14: Én is emlékszem a Virág Gáborra, hát ne viccelj, Kishegyes, ó. Hát ővel nem voltam olyan barátiba, de a Virág Gábor. Miért? Most mi történt a Gáborral? Megromlott? Vagy mi?
17: Igen.
14: Na, hát...
16: Szalicint kellett volna beletenni.
14: Figyelj, hogyha valaki megromlik attól, hogy egy nagy lehetőséget
17: nem,
14: kap...
17: Nem, hatalmú van.
14: De ez egy nagy lehetőség, nem? A jóságra ugyanúgy. Miért kell megromlani? A jóságra is lehetőség a hatalom.
17: Akkor így osztasz, és egy római...
14: Nem, észszerűen megszervezem a dolgokat, ha hatalmon vagyok. Megszervezem, érted? Látom az összefüggéseket, vannak jó tanácsadóim. Megszervezem.
13: Nem őrültség, amiről beszélünk.
14: Hát nem őrültség. Van benne rendszer.
13: Figyelj, nagyon sok ország ehhez folyamodott, igen.
14: Megszervezni. Na de hogy szervezed meg, mikor különböző politikai érdekek vannak, azokat nem tudod összeszervezni, mert azok azért vannak, hogy egymás ellen a kampányokban, mert Ukrajnában is ez van, nem? Politikai érdekekről van szó, nem?
13: Mondjátok, hogy háborúba menni.
14: Mi, gazdasági érdekekről van szó?
16: Érdekekről van szó.
14: Érdekekről. Na ez az. Na, akkor van valami könnyedebbet.
13: Könnyedebb? Igen, a Ukrajna meg a háború.
14: És nem tudom, hogy be tudjuk-e üzemelni majd a mikrofont.
13: Próbálj, énekeljél már, édesem.
14: Jó,
13: olyan kiábrándító a magyar közép-európai valóság.
16: Tudom, mi ideileg a háborúval holnap béke.
14: Hát ez bármikor igen el lehet énekelni. Na, akkor most valami vidám zenét hallgatunk?
13: Vidám zenét próbáljunk.
14: Mert még nincs be...
13: Ha valami így leállt, vagy szétesett, akkor kiverte a hisztit. Ez mindenkit összerállt.
19: Itt vagyunk.
13: Miket fog hallani tőled most?
16: Adásban vagyunk.
17: Abszolút magyarul.
13: Bárdozják Ági a vendégünk. Ez a Honti és Anna 24 órás szolgáltató műsora.
16: 18. órában,
13: és most létszés mutasd meg, hogy...
17: Antal Szilveszter a gitárnál.
13: A gitárnál,
14: igen, Antal Szilveszter.
17: Mondd a mikrofon, Bárdos Deákágnál.
14: Hát, arra gondoltunk, hogy ennek a holnapi aktivitásnak a jegyében...
13: Paksol.
14: Az elpaksolt ország.
13: Igen.
14: Valentin, nem Putyin, ez az alcím. Legalábbis úgy hallottam legutoljára. Valentin, nem Putyin. Tehát az elpaksolt országnak ajánljuk ezt a dal. De melyik az, Szilveszter, légy szíves? Az egyest. az egyest a kis listádon.
17: Csak.
14: Hazudik!
13: Jó, a férfi mindig
14: nem
13: hazudik.
14: Nem téved, de, meg, akar, de... meg akarja hiúsítani a ma esti a... A Kemény Istvánnak a Nézd csak távoli légi veszély című dalát.
17: Jó.
14: Vagy a Razziát, Szilveszter? Legyen a Razzia, de várjatok. Istenem.
13: Mindent élőben próbálunk ki, ezért lehet, hogy technikai zizi lesz. De...
14: De hogy lesz zizi?
13: De nem lesz zizi.
18: Nem, de hogy lesz zizi.
14: 18. órában ez a minimum. Persze én nem hallom a Szilvesztert. Most hallom. Razzia lesz. Vártató szellemek között ma nagy vita lesz. Mire való az egész, ha nincsen köztük zenész? Az anyag az úgyis megmarad, csak az az energia, ami elvész azért.

0: gondoltuk Valentin napinak, és akkor a másik...
1: De ez olyan volt, ja, igen.
2: Igen.
0: Hát igen,
1: az a hisztérikus nem, az olyan, mikor a szerelmes párok egymásnak igen mondanak.
2: Szerbiában egyébként szabad szívni. Tehát nincs.
0: Az egész ország területe.
2: Nem, hogy a büntető törvénykönyv hatája.
1: Jut eszembe Valentin napján? Megszívja az ember, ha szerelmes lesz, ebben igazad van. Melyik a második dal, ami...
0: A második dalt pedig egy másik eseményhez szeretném kapcsolni. A másik esemény a Szabadság színpados társaság, aki egyik kemény mag, kb. 30 ember, és annak is van egy még szűkebb köre, nagyon aktívak, szerveznek, minden nap ott vannak az információs pulttal. Én kevesebbet járok mostanában, de a holnapi esemény, amit szerveztünk, mert azért szabadságszínpados vagyok én is, az egy Szabad a vásár munkacímű esemény, ahol oda viheted az összes cuccodat, amit el szeretnél adni, nem szeretnéd, ha neked lenne, de annyira ne ócskát, hogy szóval amit elképzelsz, hogy más azért még megvenné. És akkor aki megveszi annak a lóvéját, azt egyrészt a szabadságszínpad hangtechnikájára költjük, a pénzt, érted? Uh-huh. Másrészt pedig a szocsomásoknak adjuk, ami szociális csomagküldő szolgálat, és víz cuccokat azoknak, akiknek nincs kabátjuk, nincs cipőjük, és tehát, hogy lesz egy jótékonysági esemény, ez a Rottenbiller utca sarkán levő fiatal művészek stúdiójában van, vagy galériájában, most nem tudom pontosan, holnap 2-től lehet oda menni, és hát venni is lehet magadnak dolgokat.
1: Jó, nem érte, világos, igen.
0: És hát igazából én úgy el tudom képzelni, hogy vannak olyan dolgok a lakásomban, amit azért...
1: De mennyi pénzt tud ebből összejönni?
0: Hát például képzeld el, hogy mondjuk tudod, hogy jótékonysági ízében van, és ezért ezt a... Hol van az a cuki pohár? Nincs itt a zsiráfos pár, basszus. Ezt a piros poharat, amit egyébként nem feltétlenül vennél meg, de most megveszed ezer év. Olyan, mint a Tilos Rádió támogatói.
1: Jó, hát tudom, csak néha úgy kell tennem, mint ha nem tudnám.
0: Jól van. Na, tehát, hogy akkor a következő dal, ez a csárdás lenne a következő dal? Ja, nem, azt majd a szerelmeseknek, az elszakított szerelmeseknek fogjuk ajánlani.
3: Igen, a távoli légi beszél.
2: Igen.
0: Jó, legyen. Muszáj felállnom, mert...
2: Nézd meg onnan.

a skút vonalban. Bocsánat, elrontottam Szilveszter. Ezt én nem bírom, ezt nem tehetem meg, hogy a Kemény István versét rosszul, akkor kezdjük rögtön, hogy beléptem.

0: Úristen, a hallgatók azt hallják, amit én hallottam?
1: Egész biztos vagyok,
0: hogy azt hallják,
1: hogy háború előtt énekelnek ilyeneket.
0: Előtt?
1: Igen. A bármelyik háborús filmre gondolok.
2: Elején.
3: Az eszkalálás előtt.
0: Ja, egy ilyen lelkesítő.
1: Igen, nem, ez nagyon szomorú már. Azért tudod, hogy a halottat bucsúztatott.
3: Igen. Háborúban. Ja.
1: Ez egy donyackes dal volt.
0: Hát a Kemény István.
1: Érted, nézed a repülőt, az meg...
0: Távoli légi veszély.
1: Igen.
0: Az a címe a versnek, igen. Kemény István verse is. Érdem.
1: Azt mondják ott a Mariupolba, már nem is érdekli a lakosságot, hogy kiöli meg őt. Tehát, hogy az ukránok, vagy az a Mariupol, Ukrajna határán van egy város, a Donyecz medencében, és mondjuk ott sok harc van, és már kiégett a civil lakosság, hogy a szakadárok vagy az ukránok lövik őket. Tényleg nem, nincsen olyan jelentősége.
0: Van.
1: Van, igen. Csak azért mondom, hogy ez egy szép dal volt az ő emlékükre, akik ott pusztulnak. Biztos van köztük pár kárpátaljai magyar is, hogy érintve legyünk. Igen, tessék. Visznek kárpátaljai magyarokat is oda, Mariupolba.
4: Amikor be voltunk kapcsolva.
0: Igen.
1: Figyelj, titeket, a magyarokat ugye partizánvadásznak vitték Boszniába, ugye?
4: Én nem Boszniába, nem
1: téged.
4: Mester Lewis voltam. Ez nem partizán.
1: De jó. Azt hiszi, hogy most jobb helyzetben dumálta ki magát. Na, jó van, ennyi.
4: Nem. Hát nagyon súlyos a helyzet, és azt hiszem, hogy mi pár ember már megpróbáltuk menteni, vagy van egy ilyen mentető akció, hogy ezek a...
1: Hogy nem lövöd le, vagy hogy mented meg? Nem.
4: Két probléma van, az ukrajnai fiatal magyar bajtársaink, akik mi a faszt küzdenek Donyeszbe, de behívják őket, kiképzésnek.
1: Igen.
4: Én kaptam kiképzést 2000-et.

0: Tudom. Jó, igen, tehát azért mondom, hogy háborús időben háborús dalokat hallgatunk, de ez normális.
1: Ja, én nekem igen.
2: Azért az, hogy háborús időket élünk most, az szerintem azért nagyon kevesen gondolják még ám. Mert én például elkezdtem nézegetni a BBC-t egy éve, most már így folyamatosan nézem, ha tehetem, a BBC-nek azt az igazi angol adását, és lehetett látni az év folyamán, hogy hogyan közelednek bizonyos ilyen problémák a végkifejlet felé, amit mégse hittünk el, hogy én legalábbis úgy, szóval azért azon mégiscsak meglepődtem, hogy itt is elkezdik ugyanúgy, mint ugye annak idején Szerbia, a délszláv háborúban, hogy azt látom, hogy az utcán menő emberekre valaki valahonnan lő,
0: mesterlő
2: és megtanulnak az emberek négy kézláb mászni.
3: Pont ez a nagy tévedés, hogy te még mindig nem akarod elhinni.
2: Én már elhittem, de a hallgatóság, a kedves hallgató...
3: Senki nem hitte el, hogy Jugoszlávia
2: bami
3: lesz. Senki. Majd ott ez lesz meg az.
0: A nyomasztó érzés az, hogy a történelemben...
3: Ebben az évben több áldozata van, tehát több halottja, hogy így mondjam, az ukrajnai dolgnak, mint Jugoszláviában az első évben.
0: Már? Fölértek?
3: Már.
0: Elértek.
3: Ez nagyon sok, és nagyon nem... Tehát ez
0: borzalmas az, hogy John Lukács és más történészek is próbálták megvizsgálni a müncheni döntés körüli időszakot, hogy csúszott bele Európa háborúba. És borzalmas, mert gyakorlatilag egy éven keresztül a tehetetlenség nyomatéka folyamatosan taszította, miközben rettegtek a háborútól, és tehát például azért hozták a müncheni egyezményt, hogy hát ebben elkerülhető a háború.
1: Ugyanaz a magatartás.
0: Azért mondom, hogy olyan ijesztő, mert hiába most is érted a lengyelek például meg vannak győződve arról, hogy a világ nem ismerte föl Putyint. Hogy a Putyin az nagyon...
3: Beleszólhatok valamit?
0: Igen.
3: De nem úgy, mint kontra, vagy...
0: Igen. Mint tudományos kutató, igen.
3: Igen. Mondjuk.
0: Igen.
3: De úgy, hogy a szomszéd asszonynál egy Kárpát kolléganő, akit mindenhova hívják a sajtóba, hogy mondja a véleményét, hogy mi van. Tehát kárpátaljai magyar nő.
0: Igen.
3: Mondjuk. Tehát nem ukrán. És mivel egy irodában ülünk, nekem naponta 10-20 percben elmondja azt, hogy mi van. Semmit nem tudom. Tehát nincs jogod megszólalni arról, hogy mi a fasz.
0: Van.
3: Nem, mi a...
4: Történik, hogy valójában?
3: Igen. És ez olyan, hogy én... tehát, hogy most 25 év után írom a szerbiai, jugoszlávia háborúkra a kvázi a diszertációmat, ami nyilván nevetséges lesz, mert készítettem. Tehát, hogy fogalmunk sincs, hogy ma pont mi történik. És ez egy nagyon zavaró körülmény, azért, mert nem magunkról beszélünk, hanem izé áldozatokról.
0: Miért nem tudom, jó.
2: De ő most azt mondta, jó, hogy a lengyeleknek az a problémájuk, hogy nem ismerjük föl Putyinban a veszélyes.
1: Azt mondta,
2: nem? Ha jól értem.
1: De nem azt mondtad, hogy olyan, mint a másik világháború előtti helyzet, hogy nem
0: avatkozik. Mindenki sodródik.
1: Lerohant a Németország és Lengyelországot kurva gyorsan. És most mindenki... is, hogy bármelyik körül lerohanhatják a Lengyelországot.
0: Figyeljetek, én nem akarok nagyon bele bonyolódni a krím kérdésébe, de értitek, hogy ahogy szudít a Németországot, odaadták, úgy a krímet is odaadták.
3: Bakás.
1: Hát azt, hogy nem léptek
3: fel. Be van kapcsolva, vagy mi?
2: Be van kapcsolva.
0: Nincs. Ez
1: élőben vagy.
0: Figyelj,
2: élőben
1: vagyunk.
0: A Magyarország ráadásul.
1: Online-ba
0: vagyunk. Online-ba vagyunk. Mondjad.
3: Semmi.
0: Jó.
3: A Ukrajna.

0: Kárpátaljai magyarokat ki kell menteni.
1: Ebben igazad van, de mert szerintem...
0: A hat köteleseket...
2: És az ukránokat magukra kell hagyni. Azokat, akiket azért nem mentünk ki,
1: magyar minisztérium ott van rajta a hat kiegészítő parancsnokságon, és hadd kiveszi azt a nevet.
2: Hadd meneküljön már ide egész ukrána. Mindegy, hogy magyar vagy ukrán.
1: Várjatok.
2: Jöjjenek.
1: Ki is a honvédelmi miniszter? Hende Csaba! Mit beszélgetsz velem? Tényleg Hende Csaba megmenti a magyar
0: hódot?
1: Atya-gatya. Tök fiatal nő. Hagyd nyomja azt a fiatal nőt. Hagyjál már a kárpátaljai magyarokkal.
0: Jó,
1: a
0: testcsajos se fiatal.
2: Itt a háború sújtotta országról van szó, nem arról, hogy magyarok vagy nem magyarok. Hát persze, hát mentsük mindet, mentsük. Sőt,
1: jó, én csak azt érted, gondolom, hogy hadd meneküljenek ide. Ez duma, hogyha nem mented. Tudod, miért jó amerikai állampolgárnak lenni? Kézzed, ha elrabolnak, nagy valószínűséggel a kormányod érdeklődni fog irántad. Ez az amerikaiakban azért benne van. Hát szerintem ezt az amerikai állampolgárt vagy elkege, nem biztos, hogy elengedik, vagy nem biztos, hogy... Igen. A magyar szerintem ez érted, tehát a magyar érzéssel lehet játszani, szavazatokat szerezni, de némi kötelezettségek is járulnak akkor már vele.
3: Most olvastam
1: a... Talán. Nem biztos.
3: Cikk címében, mert a cikket így nem olvastam el, de hogy miniszterelnök úr elégedett a kárpátaljai magyarok helyzetével.
1: Igen. Jó, én is.
4: És a saját helyzetéből is elégedett.
1: Elégedettek vagyunk. Mi elégedett csoport vagyunk most itt az éjszakában, ezért egy elégedett dalt hallhatnánk.
2: Ja, igen, van a... Na, majd Gyurika, mondjad akkor, mielőtt elkezdtem.
1: Nehogy.
0: De ha elégedett gyerekkoromból is lehet?
2: Gyerekkorodból? Hát annál jobb nincs.
0: Gyerekkorom is lehet. Gyerekkorom?
2: Igen, milyen volt?
0: De valami... De minden megvan.
1: Ja, mit fogsz énekelni, Ági, ja. Kérlek?
2: Akkor gondoltam, hogy jól...
0: Ne, akkor Áginak átadom.
4: Ez igen, első a... dolgok se lehet, még egyszer,
1: olyan
4: jó volt.
1: Még egyszer? Ne legyél punk már, komoly.
2: Igen, de hogy ez a Valentin...
1: Többször énekeld el négyszer, az a baksasós már, az más kategória.
2: Ez most melyik dal legyen? Igen, tehát ez a Valentin napi
1: csárdás.
2: Szerelmeseknek, azoknak, akik most ugye menekülőben vannak, ők a migránsok, és elszakítja őket az élet.
1: A hazától.
2: Nem, egymástól könyörgöm, nem a hazától.
1: Kicsit talpacskáját nem telti rá a melkasára, a szőrös melkasára?
2: Hát a távolból nehezen.
1: Hát ez az.
2: Na, akkor kezdjük.

akinek a csókja csak egy SMS, nem lobbantja lángra az én szívemet. Akinek a hűlt helye a lepedő, üres ágy, igaz

0: Da çukuru mazanya dört.
1: Csárdás volt.
2: Tudjátok, mi jutott eszembe? A eszkivó asszony fázik, amikor megy el a mélyes Marietta, és nem jött vissza a hajó, kedves Viktor. Pedig mélyes Marietta mennyire a kultúránk része volt, és szívük között.
3: Ott is az.
1: Na jó, azért a szerelem is hajtja az embert, még fiatalon elindulsz, beleszeretsz egy brazil csajba, és nem jössz vissza két évig, és akkor elkezdesz bolyongani bánatodba Európába, akkor megint valaki, és akkor egyszer csak véletlenül hazavett
2: a sors. De közben ott van ez a fia, ez nagyon jó volt. Ez a kegyetlen, ez a Cseres Dezső, azt a kúrva.
3: Törjön közágy.
2: Az, van átok, minden van volt benne. Ez durva, ez jó volt.
1: Na, köszönjük szépen. De még van, csak gondoltam, hogy most beszélgess.
3: Ez után miért
4: van? Dombos részem mikor?
1: Jó lenne.
4: Hát oda még politikai írlag.
1: Becsúszunk? Átcsúszunk? Mi budapestiek? Én nem tudom, mondom, úgy szerettek, hát most voltunk a Dombosfesten a Darvas Kristóffal, zongorával, duóban, és bírták nagyon az emberek, tehát nem éreztem, hogy megvetnek minket.
2: Hát. SMS csókok.
1: Vagy csak udvariasak?
4: Baráti viszonyunk, persze.
1: Székely udvarhelyen is úgy tűnt, hogy nagyon szerettek minket, de azért most, hogy mondja a Gyurika ezt, hogy lehet, hogy valamit nem érzékelünk, tehát lehet, hogy ennyire udvariasak, hogy nem akarnak megbántani, és közben valójában ugye azt mondja a Gyurika, hogy nem is tudjuk mi, hogy mennyire megvetik a budapestieket, nekem ez új.
4: Engem például meg a színdarabjaimat,
2: de... Tudod, mit láttam én, édes barátom? Mert én már nem bánom se a székelyeket, se a magyarokat, se a vajdaságiakat. Tudod, mit láttam? Kétféle viselkedést láttam. Ott vannak a koncerten, szénné tapsolják a kezüket, Presser koncert volt, és mindenki fölvonult, szervusz, puszi, puszi, nagyon erősen nyomták, majd másnap mindegyik azt mondta, hogy elszarult.
1: Hát ez jó.
2: És tényleg arra gondoltam, hogy valami mi történt éjszaka. Hogy ilyen.
1: Aludtak rá egyet.
2: A srácot kirúgták az állásából, mert nem nyomott le 200 jegyet a városi vezetőknek. Tehát ez igaz ilyen feudális...
1: Ez egy másik országban játszódik?
2: Ez Szabadka. Okay. Szabadkáról beszélek. Vajdasági magyarokról.
3: Igen. Mostanában?
2: Ez egy igen, pár hónapja
1: vajdasági magyarokról, hát a sokkal nagyobb terület
2: nem csak a vajdaság. Mondom, hogy figyelj, az erdélyeknél nem mertem sokáig megfogalmazni, de aztán egy idő után már nem érdekeltek ők se. Figyelj, a góbészékely.
1: A csalafinta?
2: A csalafinta. És akkor egyre több román barátom van, és arra gondolok, hogy a geci székely.
1: Te erre gondolsz?
2: Igen. Tehát a kettős van.
1: De mi az összefüggés? Azért, mert több román barátod van.
2: Az, hogy például azt mondja a Lajkó, hogy az viszont a magyarokban, az nagyon zavaró, hogy egy nem nagyon néznek a szemedben, meg olyan egész bizonytalan vagy arra vonatkozólag, hogy ő mit gondol.
1: Azért ez nem olyan nagy gáz szerintem.
2: Egyszerre élik át a zene örömét, és tényleg látom az arcukon, hogy megtiszteltetésként érzik a koncertet. Tényleg, tehát azt igaznak tartom. A koncert élményén tapasztalt katarzis hullámot valódinak tartom, majd másnapra szétrohad a lelkükbe. Miért? Nem tudom.
1: Egy Presser koncertről beszélünk?
2: Bármilyen más koncertről is nyilvánvalóan beszélhető.
1: Lehet, hogy nem hagyott mély nyomokat bennük, hát azért most ez nem akkora vétek, hogy egy Presser koncert...
2: Nem.
1: Attól még, hogy jól érezték magukat.
2: Figyelj ide!
1: Másnap már túl voltak az egészen, nem értették magukat, hogy mi is volt olyan jó, rohantak munkába, nem?
2: Nem, hanem van egy intellektuális, nem tudom, nem tartom őszintének a kulturális toposzaikat se.
1: De kiknek? A vajdasági magyarokról
2: igen,
1: beszélünk?
2: Igen, de nem érdekli úgyse a Horváth Gyurit, és nem is engem se érdekelek a vajdasági magyarok, csak amikor az ember azt gondolja, hogy szórványban van, akkor minden tulajdonsága erkölcsileg kélesedik, és majd őrzi a nyelvet, és közben azt mond, fordítva történnek a dolgok. Így például tényleg normálisabban élhetnénk ebbe az országban mi magyarok. De bezárva a szláv tengerbe, erre semmi esélyünk nincs.
1: Na, a normálisabb életre?
2: Hát igen.
1: Tehát, hogy barátságosabbak lennénk egymással?
2: Hát miért látsz bármiféle vonást arra vonatkozólag, hogy szar gazdasági, külpolitikai és egyéb helyzetünk ezt a nemzetet összekovácsolná?
1: Hát figyelj, sose lehet azt tudni, hogy mi történik, ami benne van nyilván a levegőben most egy csomó. Tehát ilyenkor én inkább azt látom, hogy annyi minden történhetne. Én nem az vagyok az, aki azt mondja, hogy itt a vége, itt a vége, itt a vége. Vagy azt sem mondom, hogy azt sem mondom, hogy azt sem gondolom, hogy azt az álmot, hogy te kimész az utcára, és rázod az öklödet, és addig kiabálsz, hogy ők elszaladnak. Tehát ez is furcsa lenne, nem? Ez egy ilyen gyerekes gondolat. Tehát, és akkor tudod magadról...
2: De érted, hogy ez a gyerekes gondolat, a forradalom alapgondolata,
1: igen,
2: amikor egyáltalán nem érdekel, hogy nevetséges a mozdulatom, és addig rohanok.
1: A nevetséges mozdulattal semmi baj, meg az ócska rímekkel, nekem ugye az Orbán takar, hogy vitt az összes haverod, az volt a kedvencem, meg kórusban tudtuk énekelni, hogy a pasik mondták, hogy Orbán takar, hogy lányok, vitt az összes haverod, ilyen csúlyogatóban. Nem, hanem... De hát szalinkább... Na mindegy.
2: Jó. Nem,
1: én lehetőségeket látok, érted? De sokfélét látok. Az egyik lehetőség az, hogy nem történik semmi. Ez azért nem valószínű, valami
2: ez
1: történik.
2: Ez nagyon kicsi az esélye.
1: Igen. Mondjuk a másik lehetőség az, hogy egyszer csak akkorára nő a düh az emberekbe, mert egyszer csak tényleg olyan vérlázító düh, hogy meg is fogják a követ. Az mennyire gáz lesz, mikor követ fognak, és nem csak az elsősorban...
2: Ebben némi csepeli hangot hallok, mert
1: görög hangot halljál, mert ha láttad a görög televízióban azt az elmúlt hány évet, a szilveszter félig görög, tehát követtük az eseményeket, tehát egyszerűen fiatal emberek vették maguknak a fáradtságot, és nem tetszésüket úgy fejezték ki, ami jaj, de nagyon nem piszi, sőt, nem is békés forradalom. Hát ha már itt forradalmat üvöltünk, hogy
2: forradalmat.
1: Senki nem akar forradalmat, mert a forradalom elvesztette a vonzását. Tehát,
2: igen,
1: hogy,
2: az ártatlanságát, igen.
1: Lehet, igen, Gyurika. Hát a forradalom után mi jön? Mindenki ezt kérdezi, nem? De hát a forradalomnak oka lesz majd, nem célja, hogy utána majd legyen valami, hanem sajnos nem, hogy valami nem enged már, gondolom.
2: Nem enged.
4: Én forradalmi dalt azt nem lehet. Ha már megszólaltattam, azt gondolom, hogy Ági fontos dolgokat kérdez.
1: Mint az egyszerű ember, nem vagyok okos
4: van,
1: ehhez.
4: Van lányod, meg fiad?
1: Van egy lányom, és azt gondolom, hogyha neki ez 31 évesen nem téma, akkor hadd ne legyen nekem se téma, én már mindjárt nem sokára meghalunk, mert ugye 60 felé az ember már nyugodtan gondolhatja, hogy túl van azon a feladatkörön, hogy mindig ő legyen a megoldó. Most legyen a lányom a megoldó. De tudom, mire gondolsz, hogy felelősséget...
4: Sős problémával érzem, hogy én 43 éves vagyok, és nincs gyerekem, de nem is toltam ki senkit a frontra. Majd, ha te azt a szülőt, aki megengedi, hogy a gyerekét frontra kivigyek, azt gondolom, hogy ez a legimmorálisabb.
2: Manapság olyan anyákat látok, akik a gyerekeiket plasztikkal tolják ki,
1: hát ez
2: a harcvezőre.
1: Az egyik véglet, igen, a másik pedig, gondolj vissza, hogy évszázadokon keresztül, de hát évezredeken keresztül a paraszt ember megszülte a kölykeit, és mindenki tudta, hogy mikor a fiúk fölnőnek, akkor azok mennek a folyamatos háborúkba. Ez volt, meg hogy dolgozzanak békeidőbe, hogy legyen mit aprítani majd másnak a tejbe, éve, tehát úgy mondod, most az anyák elengedték, az apám az 7 gyerekes családból volt, és a frontot megjárták a testvérei és az édesapja, és nem úgy engedték el, hogy de jó, hogy elmész, nem sírtak az anyák. Tehát így viszonyul a szülő nyilván a háborúhoz, de talán eljön az ellenérzés a háborúval kapcsolatban egy fiatalabb csapatban, amelyik fölülírja az összes politikai érdeket, és azt mondja, hogy nem szülünk több gyereket. Nagyon nagy csapás lesz majd az a hatalomra.
2: De szép.
1: Mert hát a Gyurika is ezzel kezdte igazából, hogy ugye neki nincs gyereke, de nem is...
4: Nem szülünk, hanem nem csinálunk több gyereket.
1: Hát ti fiúk csináltok, mi meg lányok megszüljük őket, szabocsikat. Tehát én nem csináltam a gyereket, nem szültem,
2: a Bence, de apukája
1: tényleg csinálta.
2: Mert statisztikailag kimutatható, hogy a modern háborúban sokkal kevesebb katona hal meg, mint civil. Vagyis, ha háborúban a legnagyobb túlélési esélyed, akkor van, ha katona vagy.
1: Jézus Krisztus!
2: Sajnálom!
1: Ez mi egy életösztön?
2: Ezek statisztikák.
4: Ezt kimutatták.
2: Igen.
4: Az, hogy te túléled ezt a esemes
2: szörnyű.
4: Saját kézből tudom, hogy így mondjam.
5: Statisztikailag.
2: Igen.
4: Nem statisztikailag, saját kézből.
2: Vagyis a háborút a szegények és a nép ellen viselik minden esetben.
4: És mindig létrehoznak koncentrációs táborokat, ahol mi kedvükre öljük az embereket, vagy nálam is folyamatosan volt fegyver, és bármikor bárkit.
2: És nem írtották ki egyetlen népcsoportot se?
4: A több népcsoportot.
2: Kellett volna, és egyet se írtották ki.
4: Nem, ez azért... De kicsi voltam, de tényleg, amit megerősítettél, azt kell mondani minden hallgatónak, vagy aki hallgatja a műsort, hogy mindenképpen vigye el, vagyis küldje el a fiát katonának, mert soha... Tehát nem minimális az esély, hogy te meghalj.
2: Igen. Ez olyan nonsense, de tényleg...
1: Nem értem.
4: Még meséltek valamit?
1: Igen.
4: Hogy én voltam az illetékesebb a batályon, az mondjuk zászló atyán, hogy ezret vettem, tudom, hogy én
1: tied volt a zászló alatt, te voltál főnök?
4: Nem, én voltam főnök, aki eltemette őket ezen főnökség. Ez 24 ember mondjuk, és mind különböző helyekre kellett
1: félni. Hát ez nagyon durva.
4: Miért lenne durva?
1: Hát nem tudom nekem az, de biztos azért mondod.
4: De én többet ilyet nem akarok látni semmit.
1: Akkor durva?
4: Persze, durva.
2: A háború az durva.
4: De most képzeld azt, ami ma itt a szomszédban, mert úgysem, mintha semmit nem tudnánk róla.
2: Ugyanezt csináltuk a délszláv háborúban, és én tudom, hogy mit a nagyon messze lett volna. Igen, Ukrajna is nagyon messze.
4: Mondom, a szobatársnőm, aki tudós, tehát doktor, nem mondom a nevét, oké? Ő pontosan tudja, vagyis ő megerősítette, hogy körülbelül 50 ezer ember halt már meg.
2: Tudom, ezt mondja a német titkosszolgálat is.
1: Hát 50 ezer ember.
4: Csak nem a német titkosszolgálaton dolgozik, és én azt mondtam, hogy ez szörnyű lesz, mert a jugoszláv háborúban is az elsőben kb. Átlag, ugye, 50 ezer halt meg.
1: És tényleg föl...
4: Ezt tudod, mennyi lesz?
1: És tényleg...
4: Nagyon, kibaszott sok.
1: Tényleg fölkelt az emberekbe az a vágy, hogy egy másik népcsoport, vagy tehát, hogy a bosnyákoknak a szerbeknek a bosnyák, tehát hogy az emberekben, a lakosokban fölkelt az a vágy, hogy őket azért öljék meg, mert azok, akik olyan nemzetiségűek.
4: De
1: ilyen van.
4: Ukrajnában biztos vagyok benne, hogy orosz és egyrészt ukrán speciális esélyek lövik egymást, ugyanúgy biztos vagyok benne, hogy amikor minket én nem voltam pont ott, de Vukovárig vittek, akkor speciális népírtó város idő, hogy járatok, ez teljesen kivannak találva, és ott ölni kell. Hát, és nincs, tehát a katonának egyszerűen menned kell előre, mert különben hátba.
1: De a Putyin azt nem teheti meg, mint a Milosevic, tehát hogy ő annál nagyobb felelőssége van. Mert valahogy mégiscsak világra szóló.
2: Ez a mondat.
1: Mert világra szólóban.
5: Nem hivatalosan semmi köze a szakadárokhoz. Hát hivatalosan, hát mert így kezd meg.
2: Gyerekek, lelőttek egy polgári gépet, a botrány már megtörtént rég.
5: Azt mondja, hogy én nem támogatom őket. Ugyan, mert hát az ő dolgok. És akkor szépen hátra megy. Ez az ilyen kín is vagyok, benn is vagyok. Semmit nem lehet vele kezdeni. Én tudom, túl sokat. Aláírták a tűzszünetet, miért csak vasárnap lép életbe? És akkor ezért meg lövik a városokat, meg nem tudom.
1: És erre mi a válasz, amit te most itt mondod, a kérdéseket, te tudod a választ, hogy miért csak most lép életbe a tűz?
5: Bár tudnám, de
1: ja, értem. Ja, azt hittem, hogy úgy kérdett, hogy
3: egész
1: nem tudom el. Nem tudom, persze.
5: Maga a válasz nem hangzott, tehát ez is valami. Ugye ez volt a konklúzió, hogy hát kicsi tűzszünet, hát ez is valami. Hát legalább úgy álltam fel,
3: azt mondta, hogy stratégiai érdekek vannak mögöttem mindig részéről.
2: Tök mindegy, hogy van egy tűzszünet, vagy nincs.
3: Időt akar nyerni mindenki.
1: De mire akarnak időt nyerni?
3: Hát Merkel mondjuk a görög helyzetre, hogy az hogy lesz, Putyinnak nem tudom, hogy alakul a gazdasági helyzete, Ukránoknak nem tudom mire. Tehát mindenki időt akar nyerni, ez mindenki úgy ideiglenesen megfogja fel az egész békefolyamatot.
1: Jézus Mária, ezt nem értem, hogy időt akar nyerni, hát akkor mi, de mi a mit akarnak elkerülni a háborút, ugye?
5: Belegondolsz, nem, én ezen kattam.
3: Nem gondolom, hogy háborút akarják elkerülni.
2: Nem akarják, szerintem
1: sem. Ne hülyeskedjetek.
5: Ez milyen dolog, hogy kötnek egy megállapodást, és azt mondják, hogy majd 3 nap múlva.
3: De nem, már újra, de már felborult a megállapodás.
2: De gyerekek, nincs a tűzszünetek jelentősége, mert Mariupolban vannak úgynevezett szabad felkelő egységek. És amikor az ukrán hadsereg megegyezik a szakadárok, hogy tűzszünet van, az a tűzszünet nem fog vonatkozik a felkelő hadseregekre. Tehát lényegében soha nincs tűzszünet.
1: És akkor nálunk is lesznek felkelő egységek?
2: Majd
1: szabad.
2: Nálunk is lesz a Tonkertféle felkelő egység, meg fogja támadni a Misetics Bálint féle gépuska fészket.
1: Az egy science fiction volt most, tehát ez egy nem létező dolog.
2: Két fiatal magyar politikust mondtam, akik majd egy év múlva
1: összemérik az erejüket?
2: Hát a polgárháborúban valószínűleg a Tomcat más oldalon lesz, mint a Misetics Bálint, ez szinte biztos.
1: A Duna másik oldalán.
2: A Duna másik oldalán.
1: A Paritjával, nem?
2: Hát nem tudom, hát már figyeljetek, a kijevi forradalom is tele volt avval a zavaros semmit nem tudással, ami mi hozzánk is elért akkor, amikor az internet tüntetők és a Fradi tábor összecsúszott a Fidesz lendvai székház háza előtt. Össze fog itt keveredni, hát gondolom, most beszélgetünk, de azért, ha elzavarjuk a Viktort, akkor biztos, hogy beszopjuk a Jobbikot.
1: Nem tudjuk elzavarni a Viktort, tehát mitől ijedjen
2: nem
1: meg,
2: tudom,
1: hát nem állunk ott hónapokon. De nem az, hát gondolj bele, hogy mikor a Gyurcsányt volt valakinek kedve elzavarni, és úgy látszott, hogy azért sokaknak van kedvük, azért hónapokig tartó ácsorgás volt, hát minden nap mentek, vagy ott is voltak mindig. Hát ne haragudj, arra már mozdíthatja a fülebotját valaki, de erre most, hogy havonta egyszer van egy kisebb-nagyobb szabású tüntetés, hát legyen.
2: Jó.
1: Írja meg az összes újság. A világon mindenhol, és mi történik? Hát ha szerint még az Angela Merkel és a Putyin és a nem tudom ki mindannyian az időt húzzák, hát ahhoz képest az, hogy az Orbán a fülebotját sem mozdítja ránk.
2: Igen. Jól fog ebből kijönni. Ja, mi szegény civilek. Elsíratsz minket egy utolsó dalban?
1: De én nem gondolom, hogy mi szegény civilek vagyunk. Mi azért állunk nagyon jól, mert...
4: Tavaly is voltam Norvégiában, tavaly előtt is.
1: De voltál?
4: De nem... Azért egy barátom
3: meghívott. Olajhalász
2: lett. Azt hittem, hogy a Breivnik emléktúrán vettél.
4: Nem. Szegény szerencsétlen barátaim ott dolgoznak sok pénzért.
1: Jó, hát én úgy gondoltam, hogy azért nem vagyunk szegény civilek, mert ennél jobb dolgunk soha nem lesz civilként, mint hogy átélhetjük a közösségnek a létrejöttét. Ez sajnálatos, hogy emiatt tudott megtörténni, hogy lett ez a 4 év, vagy az 5. évben vagyunk, de én szerintem ennyire aktív a közösségi civil élet politizálását hát soha nem volt. Tehát 89-5 máshogy volt, igen, de az elég aktív volt, de ez a hatalmas szabadság, amivel élni tudsz, tehát átélheted azt, hogy kimész az utcára, és megmutatod azt, hogy neked valami nem tetszik. Lehet, hogy valakik ezért hülyének néznek, lehet, hogy van, aki azt mondja,
2: jó, igazad van,
1: hogy
2: ez
1: na már
2: ez
1: megint
2: az
1: megy az utcára, szakmányba megy, és akkor mi van?
2: Jó.
1: Vannak, akik úgy gondolják, és megtehetik. Tehát annyi élmény ért szerintem minket, az borzasztó, hogy mindeközben, míg mi elkezdtük élvezni a civil aktivitásainkat, azt, hogy tényleg megszólalunk, ellenállunk, aközben olyan iszonyatos háború kezdődött itt el mellettünk, hogy nem sokáig mondhatjuk azt, hogy mi a szabadság téren mindent megtettünk, igen, sőt, igen, megteszünk, sőt, nem adjuk abba, mert ez tényleg olyan, mint hogyha anyámat valahol kínoznák, jó nagyanyám, vagy nagynénémet, és közben mi vacsoráznánk otthon.
4: 6 perccel lamentálsz, mi az ötletet, hogy ezeket az embereket, hogy lehetnek kimenteni?
1: Hát az, hogy az empátiát mi ébreszti föl a társadalomban, az egyénben, az mindenkinél változó, és mivel ugye az egyénekben van a társadalom, de hogy egy ilyen közös empátia ébreszthető-e, én sajnos azt gondolom, hogy amíg nincs veszélybe a mi életünk is, nem tudom, vagy ez baromság.
4: Addig te leszarad.
2: Igen, igen.
1: Miért rólam beszélsz? Én azt mondom, hogy addig én így leszarom? Miért te mit is csinálsz? De csak tényleg, most hirtelen fölkaptam a fejem,
6: hogy... csak általános aranynak használta azt, hogy te.
1: Tehát, hogy
5: addig mindenki.
1: Addig mindenki leszarja?
2: Igen.
1: Én azt gondolom, hogyha... Te kint vagy az utcán, mindig oda kötözted magad, égeted, gyújtod magad, hogy fölfigyeljen a világ a problémára? Nem, mert te is úgy gondolod, hogy nem mész el, akármeddig én sem. Te egy olyan helyen dolgozol, ahol, mint kiderült, tudtok segíteni, vagy ez az egyik cél. De van egy ilyen projekt, hogy kimenteni a behívók elő fiatal embereket.
4: Nem, ez projekt nincsen.
2: Csak szeretnék.
1: Ja, ez csak egy vágyálom. Tehát azért már
2: fogtam. Dehogy van ilyen. Ja.
1: Ez lehetetlen teljesen.
4: A törvényellenes, hogy most
1: te... Igen, igen, igen. Tehát, hogy...
4: Csak arról van szó, hogy ott van egy csomó ukrajnai magyar fiatal, akik biztosan nem akarnak.
1: Miért az ukrajnai ukrán fiatalok se akarnak?
2: Igen, igen, igen.
1: És most miért hangsúlyozott?
2: Jó, mert a magyarokat számon tartjuk, érted?
1: Az egy dolog, de egy sokkal több, nagyobb dologról van szó. Nem arról, hogy a magyarok vannak veszélybe, hanem egy háború van, ahol mindenki veszélybe van, az ukrán gyerek.
2: Mi is veszélybe vagyunk az Putin miatt.
1: Nem vagyunk annyira veszélybe, hogy átérezzük azt az ukrán anyát, akivel tudjuk, mi történik.
3: Mi a különbség között, hogy Magyarországon bizonyos érdekcsoporttól csak akkor kezdenek őzöngen, amikor őket konkrétan egy hátrányos érje intézkedés. Amíg nem ír jártányosan, mindenki támogat mindent. Ugyanez a részvételesség.
1: De nem érdekcsoportokra kell nem gondolni, értem, hanem egy-egy emberre.
3: Mondok egy például, egy kollégám, nem tudom, nagy Fidesz vagyunk, de hogyha megvonják a nyugdíját, akkor már utálja a rendszert. Na ugyanez, ami nem érje ezzel a saját bőrén, addig nem csinál senki semmi.
1: Ilyenek az emberek. Ilyenek is.
2: Igen.
1: Na hát más sokfélék vagyunk, hogy a félelem egyszer majd összekovácsol-e minket, mikor már a mi a házainkba mennek bele a rakéták, tehát ezt nem tudom.
3: Nem hiszem.
1: De
3: nem.
1: Hát nem hiszed.
3: Tudunk, jöttek a törökök, mi történt?
1: Hát akkor ezt a Gyurika most akkor úgy értelmez, hogy valóban leszarjuk.
3: Hát a magyarok sose fogtak össze, sem a tatárjáráskor, sem a török.
2: Ne legyenek illúzióink.
1: Nekem nincs illúzióm, én próbáltam megérteni, hogy most arról van ez szó, hogy mi tétlenül nézzük. És akkor mondjuk,
7: de saját pusztulásodat
1: te nem, mert te nem, mert te valamiért te nem.
4: Van mennyivel több információ van, de...
1: Na de te tétlenül nézed. Nem, itt vagy a rádióban, és elmondod, ez oké. Nem,
4: a rádióban egyébként, mindegy, oké.
1: Hát lehet, hogy máshol is vagy, de itt biztos vagy, amit most mondasz, azt meghallja egy csomó ember, és tök jó, hogy mondtad, tehát nagyobb a baj.
4: Nem, csak hogy ez hihetetlen, ez kvázi a más harmadik világháború, vagy a világháború ezt elveszte. Nagyon súlyos probléma, ami szerintem nem úgy fog véget érni, hogy minket nem fog érinteni. Ezt lehet, hogy én kvázi fiatalok vagyok. Okay.
1: Több időd van, igen.
4: És akkor mit csinálok? Megint fogom a puskát, azt rohangálok össze-vissza. Én nem akarok rohangálni.
1: Hát gondolom, hogy van az a verzió, hogy a társadalom rákényszeríti a politikusokat arra, hogy a békés út felé menjenek. Nem tudom, hogy van-e ilyen. De Amerikában ugye volt, persze tudjuk, hogy minden akkor összeáll, de figyelj, hogyha az idealizmust kivesszük az egész működésbe. És te mi vagy? Miért nem vagy idealista?
4: Én liberális vagyok azért.
1: Az idealista egy nagyobb halmaz, basszus.
2: Én arra gondoltam, hogy így kedvelem ezt az Obamát. Jól néz ki, jó feje van, meg fekete a csávú. Figyelj, ha ez eladja Amerikából Ukrajnának a fegyvereket, ez a barom belőli a Kelet-Európát.
1: Az Obama adja el a fegyvereket?
2: Obama azt akarja, Merkel nem akarja, de Obama, nem viccelek, lehetőséget lát amerikai fegyver eladásra Ukrajnának. Ahogy megjelent a hír, észtek lettek litának, őket nagyon értem, mert nekik nagyon rossz tapasztalatok van, azonnak elkezdték vásárolgatni ez a váron indírható Carl Gustav nevű páncélkörű. Szerinted ilyeneket ki tudok én találni és a saját simán, fejemből?
1: Nem láttam egy olyan filmet a tévé, egyik tévécsatornán. Vannak ilyen nagyon profi izék.
2: De hát azért lássuk bele, hogy a háború az mindig pénz, ez minden szempontból pénz. És figyelj, ha csak az ukránok pusztulnak bele, az nem olyan nagy baj.
1: Hogy csak, ezt nem értem.
2: Tehát ha nem válság van igazából, hanem a háború, a folyamatos, totális háború, tulajdonképpen mindig is jól jött a világnak a háború. A háború intézménynek a fenntartása. Figyelj, alig tudsz mondani olyan évet, amikor nem volt háború, sőt nem tudsz olyan évet mondani, amikor nem volt háború, igen. Tehát azt lehet mondani, hogy a Mariupolnak a lényege, hogy nem is terjed ki. Örökös zárvány.
4: Bakás, nem volt háborúban, ez nem így működik. Amikor kimész a lövészárokban, nagyon kevés lőszert kapsz, pont azért, hogy előbb inkább megöljenek, és van egy indok.
2: Igen, persze feláldozzák a katonaságot, nem a civil lakosságot.
4: Mindent feláldoznak, de akkor most
1: De ő ezt elrémisztésiből mondja, nem azért, mert tehát ő arról beszél, hogy ez van. Mindegy, hogy egy nép eltűnik, nem tűnik el.
2: Az ukrán reguláris hadsereg.
4: Jó, de a kosmában
2: egy várost.
4: Hányan vagyunk?
2: Nem tud felszabadítani.
4: 8-an. Hányan voltunk háborúban?
1: Egy. Te.
2: Igen, kétszer vittek el katonának, az nem háború, de hát képzeld, akkorát szopadtak, hogy engem 28 évesen is elvittek. Annyira utálta a rendszer, hogy kétszer vittek el katonának.
1: Leszereltek,
2: mert azt mondták, hogy méltatlan vagyok a katonai címviselésére, a családban katonatisztek vannak. Csak mondom nektek, hogy nem a válság fenntartása lehet érdeke Putyinnak.
1: Is?
2: Igen.
1: De másnak is?
2: És Obamának és a többieknek is, igen.
1: S a többi, hát figyelj.
4: Nekem is érdekem.
1: Nem vagyunk ennek a dolognak a szakértő. Én biztos, hogy nem olvastam eleget erről. A NATO
2: főparancsnoka azt mondja, az egész kérdés megoldódna, hogyha Ukrajna a NATO része lenne, és ez valóban így van.
1: Tehát semmi esélyünk arra, hogy...
4: Csak a fele lesz NATO.
1: Arra semmi esély nincs, hogy amit a Gyuri is mondott, hogy egyfajta ilyen, tehát hogy nem várjuk meg, amíg elviszik ők, tehát hogy egy ilyen társadalmi mentőakció ilyen létezhetne?
2: Szabad csapatok vannak, saját maguk esküdnek föl, nincs külső erőszak rajtuk.
4: De létezhetne, de a magyar társadalom odáig süllyedt, ezt röven, hogy őt, azt mondja, hogy kárpátaljai magyarok, amíg van, nem...
2: Az nem érdekli, az értető, az nem érdekli. Nem is érdekelte soha.
4: Összeviszem azt mondja, hogy 200 ezeren vannak, vagy
2: ez nem, ezért,
4: ez nem is igaz. Azt a, mit tudom, 10 ezer fiatalt kellettem menteni, hogy ne kelljenek elmenni. De erre képtelenek vagyunk, mint egy...
1: De ez egy politikai akarat kéne, hogy legyen, hát, hogy Orbán Viktor, ne, hát akkor hogy?
4: Papírok. Magyarán...
2: Tehát, figyelj, azt mondja Viktor,
4: magyar nemzet,
2: átolok egy kis lét neked, figyelj, zsé, ne vidd már a magyarokat katonának, zsé.
1: Ilyen nincs.
2: De mi a politikában? Hát üzletelgetnek, amikor politizálnak, hát nem csak, ne viccelj.
1: Ezek találgatások.
4: Nem.
2: Dehogy találgatások. Itt volt a Merkel, kérlek szépen, már Merkel látogatás előtt 3 héttel megjelent a Heti Válasz hátsó lapján egy német helikopter. Csodálkoztam, mert engem érdekelnek a helikopterek, de mi a fasz keres a helikoptera? És vettünk 30-at most. Tökköm.
1: Erre az alkalomra?
2: Hát most volt, múlt héten vettünk 30 helikoptert.
1: Ennek apropója.
2: Hát nem, ez nyilvánvalóan együtt mennek ezek a dolgok. Tehát a politika és a gazdaság az együtt megy, hát a Szijjártó ugye elvileg ennek a fantasztikus, hogy őt találták ki, de ugye ő ennek a megtestesítője, ahol gazdaságpolitika érvényesül a külpolitika helyett.
1: Na, hát nem? Még ez is van, de most még egy kérdést akartam mondani, hogy...
2: Abszolút a putyini rendszerhez igazodik ez.
1: Oké, de hogy a katonák, katonaságra szántakat kimentenénk, de a családjaikat ott hagynánk, akik ugye
2: civilként
1: még nagyobb...
2: Igen, mert nem a családjaik vannak veszélyben, hanem a fronton lévő gyerekek. Hát tényleg hát, nem ők a családok.
1: Most úgy tűnt, hogy már nagyon...
5: behívják őket, tehát akkor az apáknak is menni.
1: De civil lakosság is meghalt, nem? Hát pont arról beszéltetek.
2: Mindig több hal meg, civil az mindig
1: de akkor őket is ki kéne menteni, hogy ők se halljanak
2: meg. Nem fognak senkit kimenteni, ne idegesítsél már.
1: De nincs ilyen, hogy kimentés, hát békét kell létrehozni.
3: Nem revíziót akarnak.
1: De miért a gyerekek miért maradjanak ott? Miért csak a fiatal katona jelölteket mentjük ki, mert ne haragudjunk.
4: Régi probléma.
1: Hát de. Erről van szó, hogy nem kell ilyen álszentnek lenni.
4: Tehát,
1: szerintem békét...
4: Tehát akkor is halljon meg.
1: Viszont a családja az biztos,
3: hogy maradjon ott, ott is halljon
1: meg, nem?
3: Nem, és a revízió...
1: Az apja meg az anya azt tudja, hogy maradjonak.
5: Szerintem inkább mi ne kombináljunk, mert éppen
1: én szerintem
5: nekik.
1: Is.
3: A revízió is lehet, nagyon határrevízió durva. Is lehet, és akkor az egészet oda csatolja. Az is a forgatókönyv, mert csak forgatókönyvek vannak.
1: Ha mindenkinek békét akarsz, akkor békét kell kötni.
3: Senki akar békét.
1: Ha folyamatos menekülésre kényszerít. Na mindegy, de igazad van, akik most per pillanat meg kell őket menteni, azokat meg kell gyorsan menteni.
2: Jó. Majdnem olyanok vagyok, mint egy ilyen polgári társaság, aki rajong a pacifista elvekért.
4: Mit volt ez nem pacifizmus, hanem az,
2: ki kell menteni, akik veszélyben vannak.
4: Aki veszélyben van, az hát egyszerűen meg kell oldani.
1: Csak nem csak a katona van de veszélyben, hanem az anyja, az apja, a gyereke, a testvére.
4: Milyen, hogyha valakit várva elvisznek a Donyeszki.
1: Értem.
3: Ha nincs rá politikai szándék, akkor mit?
2: Mit fogsz énekelni?
3: Itt múltetemben Putyin, Orbán.
2: Nekem tudjátok, mi nem tetszik. Az na, egész világot egyetlen. Nem zavarja, hogy a pecsmergák háborúznak az ISIS állam.
3: De honnan tudod, hogy nem zavarja?
1: Hogy nem?
2: Az, hogy pont az, hogy, az, hogy Magyarországot... harcolnak, akinek még országuk, államuk sincsen az ISIS
3: államban.
2: Kapcsolatban
3: a CNN-t, és ez a hír. Nem Ukrajna hír.
2: Miért nincs ott az a úgynevezett Navy SEAL kommandó, meg a Delta Force kommandó, meg a Rangers kommandó, annyi nevet adnak az összes speciális alakulataiknak, és tényleg a pecsmergákkal vívatják ki ezt a háborút.
3: Azért, mert le van kötelező a Szíriának.
2: Miért? Mit követtek el a kurdok, hogy tényleg ennyit kelljen szopniuk életük során?
1: Nem azért szopnak, mert ők valamit elkövettek, hanem mert valakik azért, mert szopatni akarnak valakit.
3: Nem, egyik se igaz. Amerikának nagyon sokféle érdeke van, és sokféle egyesülő van. Egyik nem igaz, csak lavírozik az
2: egyesülő. És most kötötte meg a kurdokkal az egyességet, és ez az egyesség, hogy katonailag fogja finanszírozni a pecsmergákat.
5: Pecsmergákat.
2: Valóban van valami gonosz Amerikában. Lássuk be,
1: hisz. De hogy kiben nincs amúgy, kiben nincs amúgy.
3: Van olyan hatalomban nincs gonosz?
1: Nincs.
2: Hát az Al-Qaidához azért némi közel mégiscsak volt a Bush családnak, azért mondhatjuk, hogy van valami gonosz, hogy a saját...
1: Ezek tények?
4: Igen. Ez a saját tények. Még én is megjelen is. Kishegyesről is.
2: Még ja. Kishegyesen is tény, hogy a Bush család a szaúd-arábiai hercegi családdal együtt üzletelt. Ez meg a Bin Laden családja volt. Szeptember 11-én repítették ki, egyetlen gép repült föl, és az a Bin Laden család tagjait vitte Szaúd-Arábiába. Szörnyű tények. Inkább zenéjünk. És ezért mondom, hogy gondoljatok a pecsmergákra, magyarok.
3: Gondoltok bármilyen elnyomott
2: csoportra. Értünk is harcolnak.
3: De én nem mérsz. Minden, mindig az, hogy most a sajtó mit kap fel, milyen azért hány háború van a világon.
2: Hány, jó, én még most, én meg direkt ma a kurdokkal akartam együtt érezni, ne haragudj.
3: Én meg a világ összes elnyomott kisebbségére.
2: Jó, te győztél.
3: Tehát ezt, hogy most kiemelni pecsmergát, vagy ukránokat, vagy Afrikában nem tudom hány, melyik országot.
2: Nincs semmi értelme.
1: Na jó, de az együttérzésedben meddig mész el? Kimész el tüntetni majd? Szervezel egy tüntetést?
3: Te, nem az a késő, hogy kimegy,
1: de
3: az egy megint más késő, hogy meddig mit teszek, de az, hogy most kiemelem azt, hogy
1: jó, értem.
3: Megkülönöztetem az ukránokat jobban, mint a pecsmergákat, vagy jobban, mint ez, és az, hogy külön érdekek mentén, meg sajtóviszony mentén, az...
1: Ezt megértettem.
2: Nem tudom.
1: És akkor mit játszunk?
3: Az a háborús dal.
2: Ez egy szerelmes dal. Háborús szerelmes dal.
1: Van benne háború.
2: Tudtuk.

0: No, ez tök jó volt, játsszuk még el a My Beat, és akkor befejeztük a zenés műsort, jó? Egy picit recseg, azt halljátok? Mindegy. Hát majdnem. A My Beat.
1: Meg a te akaratod, mert egyébként úgy van, hogy a dalban a vágyai teljesülnek. Rettenetesen veszélyes helyzet. Ha jól értettem a szöveget, egy-kettő, a nők azok, akik azt mondják, hogy előre közli, hogy szeretné látni a szemembe a zöld fényt, na igen. Innentől színnél szoronghatom magam, hogy ott lesz-e az a fény.
0: Vagy ott van, vagy nincs.
1: Tudom, azért mondom, hogy szénnél szoroghatom magam. Közli előre, igen, a csillag homlokzatot, hogy...
2: Ugyan, csak Ibram feltette a kérdést, esetleg a háború van, holnap béke kezdető.
0: Hát legfeljebb nem én vagyok ott. Hát eljátszhatjuk a háború van, holnap békét.
3: Most persze.
0: De a májvét mindenképp el kell játszanunk, játszani. Sajnos.
1: Játszhatunk.
0: Ez küldetésünk egyik része.

Péter, miért vagy itt? Mire jutottál, minek éltél? Volt néhány rossz napod, azt kaptad csak, amit nem kértél. Ígértek fűt, ígértek fát, ha fújt a szél, mégis te fáztál. És most hiába sírsz, hogy rosszul jártál, úgy a föld nem mozdul meg, úgy a hegyek nem omlanak meg. Miért maradjon itt kölkövön, miért ne jöjjön víz azon? Vedd észre már, itt az idő, amire vártál. Ó ne, de itt hogy jó, a télapó, mert nem hoz bombát, nem vagy már kisfiú, hogy bekap minden, minden sarki szondát. Most nincs vakáció, nincs tábortűz, és nincs vadászat. Itt vagy, és itt leszel, és nincs bocsánat. Szerelmem vár, miért futnál el, miért remegsz, csak fel a fej. Nem kérdés most, te vagy a jó, te kell

0: Ezután már nem kell a háború, van a béke. Nem, mert most ezt így...
1: Egyetértek.
0: Ó, köszönjük.
1: Ez zseniális volt.
2: Ja, ez jó volt. Én apokalipszis hívő vagyok, és jól esett. Ja, hadd pusztuljon az egész, igen. Van benne valami.
0: De hát ez
2: szép,
0: pont arról szólt, tudom, hogy nem tudom, kell, de hogy feltétlenül
2: a nemben ott az állítás, igen. Ja.
0: Ja, jó, de hát valójában lehetséges, hogy az ember azért rombol maga körül le mindent, mert... nincsenek megoldásai, és akkor tulajdonképpen...
2: De mi sincsenek megoldásai, hogy hogy kerülj el a háborút, amiről van saját valódi tapasztalata, még arra se képes.
0: Vagy hogy ne verje orba a csaját, vagy és vagy így igen, tovább. Igen, szóval igen, igen, elég sok mindenre igen, vagyunk képesek. És akkor most vége? Köszönjük szépen!
2: Hát lényegében igen, két csak még szomorkodok ezen, hogy az ember is teljesen depressziós vagyok ezen, de ez nem szerencsés magatartás, mert igen. Figyelj, néha arra gondolok, hogy soha nem voltak ilyen érdekes állami vezetők, mint most vannak a világban. Fantasztikusan érdekes. Tehát van pozitív jelek is.
0: Nagymamám a Nasszert szerette, nagyon odament a tévéhez, és megpuszílta, amikor Nasszer megjelent a képernyőn, és odaszaladt.
3: Titót.
2: Arafat. Igen. Azért gondoljatok, elfelejtjük már szép lassan Arafatot. Ja.
0: Na, akkor valami jó kis zene, nem? Vagy mi? Valami vidítós.
2: Jó, hát várjál, most nyomtál egy koncertet. Gandhi, itt, mindjárt nyomnak, itt a fiatalok tele vannak zenével. Nyomjál egy kis zenét.
0: Te már mész el, Ferkó?

Tilos Rádió. A Kertakarót hallgatjátok, és nem sokára kezdődik a felolvasás. Maros Andrással, aki Csinálni kell című novellás kötetéből olvas majd fel, a Magvetőnél jelent meg áprilisban. Várjuk együtt!

ha nem szeretsz, beugrom a Dunába. Természetes nem utcai ruhába, előbb egy trikóba öltözöm, mielőtt a vízbe költözöm. Versenyezni fogok én a halakkal, háton úszva szemezek majd a nappal. S ha egy hullám ordul csap felé, a pontyokkal per tud iszom én. Persze nem mondom, hogy már nem szeretlek, de talán majd így könnyebb.

Kopog az eső a lancsia tetején, kalimpálnak az ablaktörlő lapátok. A hatos út halász szakaszán haladunk a megengedett sebesség másfélszeresével. A bátyám vezet. Mutató ujjai a kormánykerékre akasztva, mint egy-egy fogas. Aki e kéztartás alapján ítélkezik, azt hiheti, vagány fickó, pedig dehogy. Jól ismerem én ezt a lazaságot. Fog csikorgatva imádkozik magában, nehogy kikanyarodjon elénk egy utánfutós traktor. Pécsre utazom a bátyámmal és három barátjával. Ők szórakozni mennek, és remélhetően én is. De nekem előtte egy másik fontos küldetésem van, amit még itt, az autóban kell teljesítenem. Ha nem sikerül, akkor számomra nem lesz mulatság. Mire Pécsre érünk, be kell illeszkednem a társaságba. El kell fogadtatnom magam. Legalább 10 éve dörömbölök ezeknek a szánalmas pojácáknak az ajtaján, de nem kellek nekik. Először diszkréten próbálkoztam, kedvesen, később csellel, alattomosan. Aztán erőszakosan. Mellesleg most is leráztak, csak mivel az egyik srác, aki jött volna, megbetegedett, rólam meg véletlenül kiderült, hogy születésnapom van, a 23. A bátyám talán, mert életében először őszintén megsajnált, elhívott. Gyere, leszarom. A bátyám szerint se fizikailag, se kémiailag nem passzolok a társaságba. Ők és én molekuláris szinten taszítjuk egymást. Bocs, de töltelék emberre nincs szükségünk. Pedig erre vágyom. A mai naptól a társaság töltelék embere akarok lenni. Egy pipát kérek a nevem mellé a jelenléti ívem. A barátkozást nem igénylem, sőt, mit kezdenék ezekkel a sivár, lelkibeteg sznob majmokkal? Ott akarok lenni azokon az estékén, amikor csapatostul körülveszik őket a helyes, mosolygós nők. Ennyi a vágyam. Valamiért tapadnak rájuk, ráadásul nem is a selejt, hanem csupa A és B kategóriás nő. A jelenség épésszel fel nem fogható. Sokszor voltam szemtanúja a sikereiknek, döbbenetes látvány. Félhomályos füstös bárokban, strandokon, koncerteken. A lakzatba rendeződve ostromolják őket a nők, fiatalabbak és idősebbek. A leggyakoribb a 4-5 barátnőből álló osztag. Gyakran ott voltam én is a közelben, de csak mint irigy szemlélő. Messziről néztem az önfelett kacagást, az első simogatásokat. A bátyám meglátott, épp csak biccentett, mint aki valahonnan réglőr ismeri a másikat, de hogy honnan, azt már nem tudja. A bátyám barátai közül egy Ádám nevű magas srác a legértelmesebb, látszólag az egyedüli, akinek egyáltalán vannak karakterjegyei. Markáns arc, sokat mondó félmosoly, intelligens visszafogottság. Talán vele még beszélgetni is lehet. Barna haját, mintha vonalzóval választotta volna el középen. Emlékeim szerint Ádám a kulcsfigura. Ő az, akit kapásból círógatni kezdenek az ismeretlen lányok, mint valami New Yorki sztárrepert a nyitott tetejű Lincolnban. Ádám a jobbomon ül a hátsó ülésen, satuba fogva engem a balomon ülő hatalmas testű Péterrel. 50 kilométer sem tettünk meg, de már átláttam a viszonyokat, hogy ki mit képvisel a csapatban. A töltelék emberi címért a bátyámmal kell megvívnom a nagy csatát, ez már biztos. Jelenleg ugyanis ő az. Márpedig egy 5 fős társaság nem bír el 2 töltelék embert. Mindent, amit hall, megismétel, aztán felröhög, és a röhögést hosszan kitartja, miközben mintha tömb hangszál is bekapcsolódna a torkában, show műsorbeli konzerv nevetést produkál egymaga. Ilyet más nem tud a családunkban. De a világon sem. Amikor épp nem a röhögéstől vonyít, akkor szóviccekkel kísérletezik, amelyekről a TV-archívumból előkotort kabaré műsorok jutnak eszembe. A többiek szintén nevetnek. Ádám az egyedüli, aki csak udvariasan mosolyog. Lehet, hogy nekem is be kéne nyögnöm 1-2 szóviccet. Természetesen jobbakat, okosabbakat, mint a bátyám. Egy intelligens csavarral megspékelt szóvicc. Igen, az jó belépő volna. Arra biztosan felfigyelnek. Elemezni kezdem a beszélgetés menetét, ívét, és magamban oda passzoló szóvicceket rögtönzök. A bátyáménál mindegyik klasszisokkal jobb, ami persze önmagában még kevés.
A tizediket elereztem hangosan. Ekkor épp arról van szó, hogy az esti bulin ki milyen bort fog fogyasztani. Ha vörösbort iszom, bekapcsol a számban a Bluetooth, mondom, de ezzel egy időben Péter, aki már percek óta ficánkol az ülésen, beveri a könyökét és felüvölt. Ideget talált! Nem nevetnek, csak mosolyognak. De min? A Bluetooth-on vagy azon, hogy ideget talált? Mivel a saját viccemre koncentráltam és a külvilágot kikapcsoltam, nem tudom visszaidézni, ki volt a hangosabb, Péter vagy én. Senki sem kérdezett vissza, mit mondtam, amiből arra következtetek, hogy a viccemet meghallották, csak nem tetszett nekik. Vagy nem értették. A vörösbortól kék lesz a fog, azaz Bluetooth. Hát igen, kicsit bonyolultra sikerült. Azt hiszem, ezt elpuskáztam. Jó fél óra múlva a bátyám mellett ülő, apóka külsejű, valójában 30 körüli srác gyerekkori pécsi útjairól kezd mesélni, tudálékoskodva, a szavakat ízlelgetve, sejpegve. Múzeum látogatások, műemlékek megtekintése, tanulságos séták. Megvolt a nevetés, gondolja, most jöjjön a kultúra, aminek ő a felelőse. Őszintén szólva, én szeretem ismerni a várost, ahova utazom, mondja hátborzongató komolysággal. Alapszabály, sose higgy olyan embernek, aki úgy kezdi a mondatot, hogy őszintén szólva. Például Pécs. Ti mit tudtok Pécsről, azon kívül, hogy van benne egy szál dzsámi? Én azt, hogy két szál dzsámi van benne. Vágom rá, nem mérlegelve a lehetséges következményeket. Szó viccel, nem sikerült elbűvölnöm őket, talán majd most tudással. Senki sincs tisztában vele, még a bátyám se, hogy Ferdinánd király magyarországi uralkodásáról írom a szakdolgozatomat, így a török jelenléttel az uralkodó pécsi kötődéseivel kapcsolatban véletlenül pont tudok mit mondani. Beletrafált az apóka. Olyan ez, mintha én egy kémikust kezdenék el provokálni a végtelen hidrogén spirálokról szerzett tudásommal. Mondom a magamét, mindent, ami az eszembe jut. Beszélek Ferdinánd Szapolyai János feletti győzelméről, érdekességként hozzáfűzve, hogy a Pécs támogatottságát élvező Ferdinánd a hűség jutalmául felmentette a város lakóit az adózás alól, ekképp adva lehetőséget a szétvert településnek az újjáépítésre. Folytatom, belelendülök, mondom. Nem nézek senkire, és érzem, hogy ők se rám. A bátyám bekapcsolja a rádiót, és felhangosítja a diszkózenét. Szexárd környékén Ádám előveszi a mobiltelefonját, és fényképeket mutogat. Természetesen nem nekem, de mivel én ülök középen, rálátok a kijelzőjére. Egy jó kommentár, egy frappáns megjegyzéssel talán még javíthatok az esélyeimen. A viccről már lemondtam, azok okoskodást nem szeretik, marad az egyetemes behódolási módszer, a bók. A tizedik fotónál tart, amikor egy nagyobb bacska nyálcsomót lenyelve egy nagy levegővételt követően megszólalok. Nagyon kedves kép, mondom. A fotón Ádám egy farmert és pólót viselő rövid hajú, szép arcú ázsiai lányt ölelget. Tök helyes a csaj. Kínai? Vietnami. Kicsit fiús, de gyönyörű. Én bírom ezt a típust. A barátnőd? Szerintem egyáltalán nem fiús, mondja. Viszont fiú. Vele élek. A bátyám a gázpedálba tapos. Száguldunk. A fejemben kattogó másodperc jelző viszont érezhetően lassul. Ha minden így marad, nagyjából a Pécs tábla előtt fog megállni az idő. A szállodánktól két utcányira leparkolunk. Kiszállunk. A csomagtartóból előzékenyen és talán túl gyorsan kiemelem Ádám esernyőjét. Az ernyő hegyével véletlenül Péter pofazacskójába szúrok, 5 centivel a szeme alá. Rémületemben elfelejtek bocsánatot kérni. Az oldaltáskámból előveszem és kihajtogatom az esőkabátomat, az átlátszó műanyag poncsót, aminek, láttán, a bátyám újra felvonít a röhögéstől. Hangjában most röfögés foszlányai is vegyülnek. A többiek is nevetnek.
Eszembe jut egy bizonyos nyári nap a nagynénénknél, amikor leestem a kőkerítés tetejéről arccal a sárba, na akkor hányásig röhögte magát a bátyám. A szállodában nem veszem át a kulcsomat, inkább észrevétlenül kiosonok, leintek egy taxit. Veszek egy üveg vörösbort, amit a Budapest felé tartó Intercity-n elkortyolok. Bluetooth, mondom a mosdóban, a tükörképemre vigyorogva, körülbelül Budapest kelenföldnél. Feltör belőlem egy furcsa hang, a szemem könnyes lesz. Nem tudom eldönteni, sírok-e vagy nevetek.

Dodge. Az esetet követően mindjárt ott, a Dodge pályánál mély csend állt be, és a hazaúton is csak az elengedhetetlenül szükséges megjegyzések hangoztak el. A trolibuszon három üres dupla ülés kínálta magát. A nagymama rögtön lehuppant az egyikre, és az ablak mellé csúszott. Karmazsin egyberuhájának redőit igazgatta. Gyuri a nagymamája mögött két sort kihagyva egy hosszában széthasított ülésen helyezkedett el. A Nagymező utcai fagylalta árusnál tört meg először a csend. A nagymama meghívta unokáját három gombócra, három rendes gombócra, nem a szokásos egy adag fagyi két adag tejszínhab kombinációra. A nagy csáberő ellenére Gyuri szíve a helyén volt, nem hagyta magát megvesztegetni. A nagymama azért így is vett fagylaltot magának. Négy gombóc joghurtos áfonyát. Na, nem gondoltad meg? Kérdezte az asszony, és Gyuri szeplős orra elé tolta a jégkásás fagylalt tornyot. Nem, felelte Gyuri. Egy nyalást? Hízelgett a nagymama, és szemét lehunyva, erotikus búgó hangot hallatva körbe csúsztatta hosszú lepedékes nyelvét a tölcsér peremén. A szájából kitüremlő nyúlványról Gyurinak a hentes pultban egymásra dobált marha nyelvek jutottak az eszébe. Nem kérek, mondta Gyuri. Kóstolót? Nem. Egy joghurtos áfonya? Akkor se. Nem? Nem. Nem? Nem. Biztos nem? Nem. A nem biztos, hogy nem azt jelenti, hogy igen? Nem. Nem? Nem. A fagyizótól gyalog mentek hazáig. Gyuri lelemaradozott. A terézvárosi épületeket mustrálta úgy, mint azelőtt soha. A házak díszítéseit, a kapukat, a kapualjakat, a kapucsengő táblákat. A megdöbbentően gazdag ornamentikára, a puttókra, szobrokra, mint fölösleges építészi túlkapásokra tekintett, hiszen rajta kívül, aki csak dacból bámul fölfelé, senki sem veheti észre őket. Később a szembejövő gyalogosok ábrázatát vizslatta, azon töprengve, melyik ember hány éves lehet és mi járhat a fejében. Egy hirdető oszlop előtt megállt, a sok-sok egymásba érő plakát közül kiszemelte a legkisebbet, és gyakorlásként hangosan felolvasta a rajta álló szöveget. Ipari búvárképzés, 8 fokos vízű tanmedencében. A Vidán parkból hazaérkezvén a nagymama átöltözött, és neglizséjében az erkélyre vonult. Fogát csikorgatva járkált körbe, mint Gyuri lentkerekes Katica bogara. Egy gyűrött konyharuhát lógatott a kezében, néha kinyitotta és megrázogatta. Később a konyhaajtóba tette át székhelyét, egyik lába a küszöbön innen, egy helyben billegett kérges talpán, mint aki új cipőt járat be. Ekkor épp egy üres ásványvizes palack nyakát fogta erősen marokra. Gyuri tudta, hogy ezek mind egy beszélgetésre való ráhangolódás jelei. Beszélgetés. Ez volt a hivatalos megnevezése a nagymama havi rendszerességgel, a szülők kizárásával tartott félórás szónoklatainak. Az előkészületek után a nagymama a gyerekszobába vonult. Megállt a szoba közepén, két lépésnyire Gyuri mellett, aki épp műanyag katonákat tologatott a szőnyegen, tenyerét összedörzsölte, és billenthető, emeletes, fiatalosan kreppelt hajzatát balról középre igazította. Becsukta maga mögött az ajtót, mintha más családtag is lenne odahaza, aki előtt titkolózni kénytelen. Gyuri apja ekkor egy húzatos veszprémi tárgyalóteremben ült, karót nyelt védence mellett, Gyuri anyja épp történelemórát tartott 25 pad alatt SMS-ező kiskolásnak, a fiúbátyja ugyanennek a tanintézménynek egy másik termében foglalt helyet, a második padban görnyet és súlyos vesztésre állt egy kémiai egyenlettel szemben. A nagymama erős virágillatot árasztott, amit lyukhímzéses otthonkájának poshat bűze sem tudott elnyomni. Bekölnizte magát a beszélgetéshez. Emelt sarkú otthoni szandájával lezseren arrébb tolta a szőnyegrojtok mögött megbújó játékkatonákat,
plusz egy bombonos dobozt, amely az egyik sereg bombázó repülőjének tárolására szolgált. Beszélgessünk egy kicsit, jó? Mondta a nagymama. Gyuri fel sem nézett, így is tudta, hogy nagymamája édeskés mosolyra erőszakolt szájjal beszél. A nagymama feszti körképről tartott előadása még javában tartott, amikor megérkeztek a Vidám Park jegypénztárához. Amint beléptek a recsegő racsnis beengedő kapun, Gyuri megmámorosodott. Figyelme kikapcsolt, az előadó hangja számára a füllel nem érzékelhető frekvenciasávba tolódott. Egy lehalkított filmszereplő lett a nagymamából, egy fürgén mozgó test és egy tátogó fej. A fa hullámvasút vészjósló kattogása hallatszott a távolból. Alig tettek meg pár métert, a fiú kimelegedett az izgalomtól, a szája szélét rágcsálta. Hunyorítva, sóváran nézelődött, mint a vadászni készülő ragadozó. Mint aki nem játszani készül a parkban, hanem felfalni a játékszereket. Azon törte a fejét, mi volna az ideális sorrend, melyik szerre volna érdemes először felülni, melyikre másodszor, harmadszor, negyedszer, tizedszer, huszadszor, hogy a lehető legnagyobb elégedettséggel távozzon. A végére kell hagyni a legjobbat, ez nem vitás, mint ahogy az sem, melyik a legjobb. A Dodge-em. A legokosabb, ha az unalmas körhintákkal kezd, bemelegít. Aztán megkeresi a céllövöldét, ami még mindig inkább kötelező feladat sem, mint öröm, mert a Vidám Parkban muszáj lőni. Utána jöhet minden, ami jó. Oldalra pislantott, és látta, az előadás még tart, nagymama szája mozog, állkapcsa előre-hátra jár, nem fáradt el, nem lassult le. Ha egyszer valamibe belekezd, nagy dolognak kell történnie ahhoz, hogy abba hagyja. Gyuri kizártnak tartotta, hogy ennyi tudnivaló legyen a honfoglalással meg a festészettel kapcsolatban. Hétköznap volt, szerda. Egy-két iskola kerülő kamaszon kívül más nem igen lehetett látni. Négy tinédzser lány összekapaszkodva, boldogan, kacarászva szögdelt, néha megálltak, hogy a két szélső beleihasson a sörébe. A park kék munkaköpenyes dolgozói közül néhányan félgőzzel söprögettek, mások unatkozva lézengtek, vagy a sétány mentén a fűben ücsörögtek, csevegtek, eszegettek. A Jackson's Fly feliratú óriás billegő előtt két perecárus egy mobil WC fölött tollasozott. Az óriás kerék utas nélkül járt, messzi kerületekbe küldve a hírt, hogy a park üzemel, lehet jönni. Csak egy mondat lesz az egész, szólt a nagymama. A nagy frászt, mondta magába Gyuri. Egy mondat, ismételte a szónok. Ezúttal tényleg rövid leszek, nem kell aggódnod. Emiatt legalábbis nem. Adok egy kis gondolkodnivalót, körülbelül ennyi, és kész is. Ha elmondod anyádéknak, mi történt és hogyan történt, elbúcsúzhatsz a szép napoktól. Ennyi a közlendőm. Úgyhogy jól gondold meg, mit csinálsz. Ne nézzél így, nagyon jól tudod, miről van szó. A Vidám Parkban történtekről. Ha elmondod, vagy ha csak bármi nemű célzást teszel, amiből gyanút fognak, megkeserítem az életedet. Minden eszközöm megvan hozzá. Csettintett egyet. Ennyiből áll. Szóval fontold meg, mit, hogyan és merre. Beszéd közben a szeme borongóssá vált. Egyetlen gyűrűjét csavargatta tömzsi ujján egy kővel ékesített aranykarikát, amit egykor a jegygyűrűje mellett viselt, de férje halálának másnapján a családtagok döbbenetére magára hagyta a kísérőt, kiiktatta az örök hűség jelképét egyszer s mindenkorra. Arról, hogy hová került az ékszer, nem nyilatkozott. A másik nagymama biztos forrásból tudja, hogy eladta. A beszélgetésnek csak ugyan vége lett, a nagymama nem várt választ, annyit sem, hogy értem vagy megértettem. Hátat fordított és merev derékkal kibillegett. A konyhából még visszakiáltott. Úgy is azt hiszik el, amit én mondok. A foteleknek kiképzett szerelvények andalító lassúsággal utas nélkül rótták a köröket az ellipszis alakú pályán. Elsőre jó lesz, gondolta Gyuri, csak el ne aludjak rajta. A kanyarok előtt láthatóan felgyorsultak a kocsik, hogy forduláskor kidobják az utasokat. Ennyi volt benne a különlegesség, a
kanyar. Az összes többi körhintával, hajóval, rakétával, süllyedő, billegő forgóeszközzel ellentétben ennek még nevet sem adtak. A fotelek közvetlen környékén a Hurrikán, a Monster Fall és a Speedy González csillogó-villogó feliratait lehetett olvasni. Gyuri elnevezte csoszogó foteleknek. Megkérte nagymamáját, üljön fel vele. Mint láthatja, ártalmatlan, veszélytelen játék. Nem véletlen, hogy senki sincs rajta, körülbelül annyi izgalmat tartogat, mint az otthoni fotelban való ücsörgés. Valószínűleg pont a kísérő nagyszülők kedvéért tartják. A nagymama másban látta a csoszogó fotelek népszerűtlenségét, szerinte életveszélyes állapotban van, kattog, zörög, nyikorog, csak idő kérdése, mikor szakad le egy csavar, nehogy Isten a főtengely, s repül át pár fotel az állatkertbe. Az sem túl bizalomgerjesztő, jegyezte meg, hogy a pálya környékén forró kátrány szag terjeng. Gyuri unszolására végül csak felszálltak a csoszogó fotelekre, és fejhangon végig sikították az 5 perces menetet. A kör végén egymást támogatva szédelektek le, lábuk alatt még percekig mozgott a talaj. A nagymama savlekötő gyógyszerei leszerepeltek, már a második kanyarban kiújult a refluxa, savanyúakat böfögött, mintha egy deci ecetet nyelt volna, de nem panaszkodott, csak nyelte a savat, csöndben, méltósággal. Gyuri azt gondolta, hősködésből tartja magát a nagymama, de nem bírhatja sokáig, hamarosan megtörik, és a reggelire bekapott 3 darab magos zsemle, fél tubus kenőmájos és retek turmixa egyszer csak kitölti a pofazacskóját, majd a barna löty végül egy fatövében köt ki. Gyuri tévedett, a nagymama magában tartotta a gyomra és a nyelőcsöve közt vándorló ételt, de a bosszúságot is. Sőt, később a Jump in Glory fantázia nevű szerkezeten is által sarat, nem kesergett és nem számolt beszédülésről. Leszállás után csupán annyit bátorkodott megjegyezni, hogy térdüzületei nem a régiek. A Jump in Glory gépkezelője, egy vékony, hosszú szőke hajú srác, a nagymamára való tekintettel kiméletesen bánt a pultjából kiálló irányítókarokkal, amelyeket hétvégenként kélyesen ráncigál, kielvezve a kezében összpontosuló hatalom minden pillanatát. Ami neki egyetlen csukló mozdulat, az a rugós deszkán egyensúlyozó 5 embernek szimpadias esés, nyújtott lábú repülés, látványos grand jeté a korláton túlra. A menet végén a Jump in Glory személyzetének nevében a fiú átnyújtott Gyuri nagymamájának egy exkluzív ajándékot, 2 SURP kupont, amelyeket a Dodgen pályával szemközti büfében lehetett beváltani, leinni. A kupon kapóra jött, mert már mindketten megszomjaztak. Gyuri a konyhaajtóból kémlelte a nagymamát, aki egyik kezével a faasztalra támaszkodott, a másikkal egy vastag konyhaszivacsot szorítva az asztalon elterülő őszibarack mintás műanyag terítőt dörzsölte. A lekváros kakaós tejbe gríznyomokat akarta eltávolítani, de tevékenysége már jócskán túlmutatott a konkrét feladaton, már mindent dörzsölt, amit ért, mint aki nem az eredményért csinálja. Mintha a terítő díszítését, az őszibarackokat is le akarta volna radírozni. A szivacs és a terítő súrlódása Gyurit az apjától kapott szovjet színváltós kártyanaptárokon húzigált fémpénz hangjára emlékeztette. Nagymama, miért vagy ideges? Szól Gyuri. Nem vagyok ideges, zihálta a nagymama. Nekem kéne idegesnek lennem, nem neked, mondta Gyuri remegő ajkakkal. Nem én löktelek ki téged a Dodgenből, hanem te engem. Ismétlem, ha árulkodsz, azt nagyon-nagyon-nagyon csúnyán megbánod, mondta az asszony. Sarkvidéki tekintetét unokája nagyra nyílt barna szemébe furta, és bólogatott, mint aki mélységesen egyetért magával. Igen, én figyelmeztettelek. A Dodgen pályával szemközti büfés bódé mellett, gyomos kis földterületen egy 60-70 év közötti férfi kapált. A büfés. Munkáját egy a 20-as éveinek elején járó fiú segítette, aki életkora és az idősebb úréhoz hasonló hosszúkás fejformája alapján akár a büfés fia is lehetett.
A fiatal fiú szorosan a férfi mellett guggolt, és a meglazított földből szállanként húzigálta ki a bokáig érő gazt. Mindkettőjük szájából cigaretta lógott, mindketten fekete bőrmellényt viseltek. Jó napot kívánok, szólította meg őket a nagymama. A két ember ilyetten összerezzent, valószínűleg e napon még nem szólt hozzájuk senki. Előbb a férfi fordult meg, aztán a fiatal ember. Jó napot kívánok, van két szörp kuponunk. A fiú a földre ejtette a munkakesztyűjét, mellé a cigarettáját. Belépett a bódé ajtaján, és felvette az árusítói állást. Fejét kidugta a pult fölötti ablakon. Málna van meg bodza, motyogta az orra alatt. Jó napot, hello! Csak málna van, helyesbítette az idősebb úr. Akkor két málnát kérünk, mondta a nagymama. Kuponra mindkettőt. Az idősebb büfés elvette, és a bódéban alaposan megvizsgálta a papírfecniket, mintha gyanús bankjegyek volnának. Elképesztő, hogy nem tanulják meg, nem pecsételik rá az érvényesítési dátumot. Ennyi a feladatuk, semmi több az eszem megáll. A büfés összevonta a szemöldökét, és a kuponokat az ujjai közé csiptetve a nagymama szemébe nézett, és hirtelen megrázta a döbbenet. Keller Ilona, ha nem tévedek, azt a mindenségit neki. Árpád, mondta még sosem hallott szopránban a nagymama, és a szája elé kapta a kezét. Igen, Árpád, valaki csípjen belém. Gyuri hátrébb húzódott, hogy kedvezőbb szögben lássa az egymást méricskélő felnőtteket. A fiatalabb büfés is meglepődve szemlélte a megkukult kettőst. Amikor már mind a négy felet feszélyezte a csend, az idősebb büfés megszólalt. Benne vagy a telefonkönyvben? Miért? Föl akarnál hívni? Mindenképpen. Minek? Te nem akarsz beszélni? Miről? Volna miről. Nem volna semmiről. Akkor csak úgy. Fiatalember, fordult a nagymama a fiúhoz. Van itt másik büfé, ahol elfogadják a szörp kupont? Csak itt lehet beváltani. Akkor alászolgálja, mondta a nagymama, és magával cibálta Gyurit. Nem iszunk szörpet? Kérdezte az unoka. Itt nem, válaszolta a nagymama. Inkább szomjan döglünk. Az alászolgáját Gyuri a halál szolgájának értette, és biztosra vette, hogy a nagymama e névvel a büfés fiatal segítőjét illeti. A büfés segédje, azaz szolgája. Ez esetben viszont az idősebb úr, akivel a nagymama látszólag haragban áll, maga a halál. Összegezve, itt a halál a Vidám Parkban, csak ő fogad el szörp kupont, és névről ismeri a nagymamát. Ez vajon azt jelenti, hogy a nagymama rajta van a listáján? Nem sokára eljön érte? A nagymama is ismeri őt, legalábbis az álnevét, amit itt a halandók közt használ, az pedig Árpád. Gyuri szánakozva nézett a nagymamára, akinek életéből talán csak hetek, hónapok vannak hátra. Nem tudott róla, hogy beteg lenne, habár tény, a téli kertben elköltött családi vacsorákon néha hangosan felnyögött, a szülők ilyenkor összenéztek, és gyakran pokrócot tekert a dereka köré. Gyuri úgy érezte, már sok mindent ért, de a tökéletes tisztánlátás még távolinak tűnt. Például nem értette, miért kapával és nem kaszával jár a halál. Szomjas vagyok, mondta Gyuri. Hova megyünk? A nagymama egy doboz cigarettát vett elő a váltáskájából, és rutinosan kipöckölt belőle egy szálat. Rágyújtott. Nagymama, te dohányzol? Nem, vágta rá a nagymama. Mamáék tudják? Eszedbe ne jusson. A nagymama leroskadt a legközelebbi padra. Kimerültnek látszott, mint aki egymás után 10 menetet ment a hullámvasúton. Megengedte Gyurinak, hogy felüljön bármire, egyedül, kíséret nélkül, annyi kikötése volt csak, hogy maradjon látótávolságon belül, és 20 perc múlva álljon készen az indulásra. Megígérte, hogy hazafelé a Városligetben Gyuri kap valami szomi oltót, mondjuk egy kólát. Látótávolságon belül Gyuri számára az égvilágon semmi érdekes nem mutatkozott. Egy az óvodások adrenalin szintjére tervezett csúszda rendszert látott, valamint egy céllövöldét. Nem erről volt szó, mondta a fiú, szemében a kóbor kutyák ártatlanságával. Hangjában nem volt számonkérés vagy csalódottság, pusztán egy tényre hívta fel a nagymama figyelmét, kedvesen, már-már hízelegve. Egy ígéretre emlékeztette, amit a nagymama valószínűleg elfelejtett. Tudod, úgy jöttünk, hogy egész délelőtt itt leszünk, én erre készültem. Zsarolsz,
emelte meg hangját. Telhetetlenkedsz, ahelyett, hogy örülnél, hogy elhoztalak. Apáddal hányszor voltál itt? A nagymama szájának környéke ellilult, a haja félre billent, dühösen morgott. Aztán, ahogy elcsendesedett, szomorú képet vágott és visszavonult önmagába, nem mutatva érdeklődést a kinti világ iránt. Gyuri viszont úgy gondolta, jogában áll megzavarni ezt a befelé tekintést és figyelmeztetni a nagymamát, az erkölcsprédikátort, hogy amennyiben 20 perc múlva csak ugyan hazamennek, úgy egy ígéret megszegésének ténye áll fenn, ami otthon, a vaskalapos házirend keretei közt büntetendő. A fiú közölte, hogy megérti, sőt elfogadja, hogy a nagymama hangulata hirtelen megváltozott, ezért nem is kíván mindenáron kitartani az eredeti terv mellett, azaz nem akar egész délelőtt itt lenni, kész volna belemenni valamilyen elfogadható kompromisszumba, de a 20 perc a bébi csúszdán céllövöldében, mint megoldás, hát nem egészen a két szándék közötti félút. Legalább a Dodge-emre hadd üljek fel, kérlelte nagymamáját. Pont a Dodge-emre? Az a legjobb. Hát most jöttünk el onnan. Menjünk vissza. Nem, válasz mást. Menjünk vissza oda. Válasz mást. Dodge-em. Mást. Dodge-em, rázta fejét Gyuri, majd könnyelműen hozzátette. Aztán mehetünk haza. A tervezetnél még korábbi távozás lehetősége elgondolkoztatta a nagymamát. Új kompromisszumot vázol Gyurinak. Na figyelj csak. Mi lenne, ha felülnél öt másik valamire, és a Dodge-emet kihagynád. A Dodge-em nagyon veszélyes. Nagymama, én a Dodge-em miatt járok Vidám Parkba. Az asszony hosszú sóhajt eresztett ki, és elfogadta az ajánlatot. 20 perc helyett, már 5 perc múlva eltűnnek innen, ez a jó benne. Előtte azonban újra látnia kell Árpádot, és ami ennél rosszabb, Árpád is látni fogja őt. Unokájától két lépésnyire lemaradva mendegélt. Lábait alig emelte, úgy haladt, mint a fegyenc, akinek vasgolyót láncoltak a bokájára. Mereven mámult maga elé, mint akinek megfagyott az arca. Félre billent hajzata most a legkevésbé sem zavarta, sőt, kimondottan örült neki, ha rossz színben tűnik fel. Ha ott és akkor lehetősége lett volna rá, alig hanem átöltözik és előnytelen, ízléstelen göncöket aggat magára. 10 méterenként fújtatott, mint akit kimerít a csoszogás. Harmonikába csúszó zokniát Gyuri felhúzta a bokájáról a térdére, és néptánc lépésekben közeledett a Dodge-em pályához. Árpád névtelen büféjét elkeresztelte magában halál és szolgája falatozónak. A nagymama egyetlen pillantást sem vetett a büfé felé. Ezek még mindig kapálnak, csodálkozott a fiú. Itt fogják megtermeszteni, amit eladnak? Hamburgerfa? Lángos bokor? A nagymama csak előre nézett, mint akinek szemellenzőt erősítettek a halántékára. Ha a pálya szélén átsorog, míg unokája autózik, az nyílt felhívás keringőre, gondolta, azonnal ott teremne Árpád és a múlt. Hirtelen elhatározásból a nagymama is beült egy Dodge-embe, egy zöld színűbe, és lábával dobogva várta az indulást. A zöld Dodge-em zárlatos volt, átirányították egy másikba. Hihetetlen, csattant fel a nagymama. Itt lopják a napot, sehol egy vendég, lófrál az egész személyzet, és nem működik semmi. Ha tudják, hogy selejt, miért nem különítik el? Talán ki kéne vonni a forgalomból, nem? Félreállítani legalább, ha már megszerelni nem tudják. Mi van, ha nedves ruhában ülök bele? Megráz és meghalok? Szégyenében Gyuri a saját kék Dodge-emének padlójáig süllyedt. Árpádra sandított, aki szerszáma nyelére támaszkodva, fiatal kollégája társaságában nézte és hallgatta a kellemetlen jelenetet. A Vidám Park dolgozói közül jó néhányan nézőként sorakoztak fel a pálya szélén. A menet indulását recsegő duda és villogó fények jelezték. Gyuri lassú köröket rótt a pályán, ismerkedett az autóval, tesztelte a kormány érzékenységét. Egyelőre nem ment bele ütközésekbe. Félszemmel Árpádékat figyelte, akik közben beépültek a nézők sorfalába. Ámulatba ejtette a hatás, amit a büfésnek álcázott halál a nagymamájára gyakorol. A férfi egy szót se szólt, csak a kapájára támaszkodva állt, és nézett, tekintete célkeresztjéből egy pillanatra sem tévesztve a nagymamát.
Nyomja tövig! Kiáltott Gyuri, miután látszott, hogy a Dodge-em, amiben nagymamáját átpasszolták, alig halad. Tövig nyomom! Üvöltötte vissza a nagymama. Újabb érdeklődők érkeztek. Híre ment a Dodge-emező asszony különös viselkedésének. Három iskola kerülőkkel megtöltött kis autó komoly harcot vívott egymással, az utasok kacagtak, sikoltoztak, a Dodge-emek nagyokat ütköztek. Hiába döfködte oda járgánya orrát, hiába surlódott egyik-másik harci Dodge-emhez, Gyurit nem vették be a csatába a fiatalok. Jobb játszótárs híján Gyurinak meg kellett elégedni a pálya szélén poroszkáló, ideges és kedvetlen nagymamával. Messziről nekiíramodva jó belement a nagymama autójába, amitől az szépen kiperdült. Nem tudsz gyorsabban menni? Kérdezte Gyuri. Nyomd tövig! Tövig nyomom! Hörögte pokoli hangerővel a nagymama, majd a Dodge-em pálya kellős közepén. Megállt, kis kocsiából kiszállt, odaszaladt Gyurihoz, beugrott mellé a kék Dodge-embe, és egyetlen határot mozdulattal két tenyérrel kilökte belőle a fiút. Azután rátaposott a pedálra. Kidüllett szemmel célba vette az iskola kerülők három autóból összeálló halmazát, amely e pillanatban összeragadva vesztegelt az egyik sarokban. A gyerekek észrevéve a vérben forgó szemű asszony közeledését szétspriccelt.

Divacsot a fényesre sikált terítőre pottyantotta, tűnyögött. Kihúzta az asztal alól a háromlábú faszéket, amire soha senki nem mert ráülni, mindig csak útban volt, aki az asztalhoz ült, óhatatlanul belerugott. A nagymama most mégis lerogyott rá. Alkarját, amíg nyírkos terítőre fektette, fejét a készfejére hajtotta. Nagymama, hát te sírsz, mondta Gyuri, és megérintette az asszony vállát. Mi a baj? A nagymama kezei mögé bújtatta eltorzult arcát. Gyuri tétován figyelte az asszony ütemesen rázkodó tarkóját. Nem tudta eldönteni, hogy közbeavatkozzon-e. Faggassa, vigasztalja, lapogassa meg a vállát. Legyen úgy, mintha ő is sírna, vagy fordítson hátat és menjen ki. Egyikhez sem volt mérsze, várakozott. Rövid idő múlva a zokogó asszony felcsapta a fejét, mint akit ütés ért. Ha elárulod, hogy kilöktelek a Dodge-emből, én megmondom anyádéknak, hogy húzigálod a fütykösödet. Ne is próbál tagadni, láttam. Kilestél? Láttam, amit láttam, mondta a nagymama, és azzal a mozdulattal, amivel készfejét végighúzta könnyes arcán, egy halovány mosolyt is odakent a szája szegletébe. Akartam is szólni, hogy ne ráncigáld, mert az még nem jön, amire vársz. Aztán hagytam, gondoltam, rájössz magadtól. Te leskelődsz utánam, nagymama. Ez a dolgom, kérsz szörpöt? A nagymama felállt, hogy két adag csipke szörpöt készítsen. Így áll egyet, mondta, de Gyuri csak hallgatott. Így áll, de neked se lehet könnyű, de hidd el, nekem sem az. A nagymama egyetlen kortyjal kiitta a pohara tartalmát. Leültette Gyurit a háromlábú székre. Bocsáss meg, Gyurikám, jó? Megpróbáltam én előbb is a fagyisnál, de mindegy, megtörtént. Hát megesett. Néha megesik, hogy megesik, nem? Gyuri elképzelni sem tudta, mi a célja a bocsánatkéréssel. Rossz előérzete volt. A két decis szörből egy decit meghagyott. A szénsav irritálta a torkát. Na, Gyurikám, ne haragudj rám, jó? Légy szíves. Nem voltam önmagad. Ha tudnád, nem haragszom, mondta felnőtt testét játszva Gyuri, és nem árullak el, de mi a baj? A kérdés őszinte megfogalmazásban így hangzott volna, mit akarsz tőlem? Nem árulsz el? Bizalmaskodott a nagymama. Nem. Biztos? Biztos. Őszintén biztos? Őszintén. Így görbülj meg? Úgy görbülj meg. Nem történt semmi a Vidámparkban? Semmi. Senki nem lökött ki senkit? Nem. És nem is dohányoztam? Nem. Szerintem sem. A hallgatásért cserébe most én nagyon őszinte leszek veled. Elmondom, mi a történet Árpáddal. Gondolom feltűnt, hogy az ő jelenléte zaklatott fel. Elmondom én neked a titoktartásért cserébe. Te leszel az első, aki ezt hallja, az első, érted? Komolyan beszélek, nagy dolog ez, Gyurika, csak hogy tudd, mekkora dolog ez. Árpád, zengte magában a fiú, mintha egy barlang visszhangzotta volna a nevet. A halál szolgájának főnöke. Árpád, a halál. Gyuri bólintott, felkészült a hétpecsétes titok befogadására. Ő volt az én ifjúkori nagy szerelmem, mondta a nagymama. Évekig udvarolt nekem, de a szüleim ellenezték a házasságot. Az apja szűcs volt, az anyja meg egy úriháznál szolgált, mint cseléd. Az én szüleim értelmiségiek voltak, túlságosan is. Ellenezték a házasságot. Mit ellenezték? Megtiltották. Aztán a szüleim kivándoroltak Amerikába, és itt hagytak minket, engem meg az öcsémet, de ezt már biztosan mondtam. Én meg bekopogtattam az Árpád ajtaján, hogy megkérjem a kezét. De már késő volt, hallani sem akart rólam. Pedig nem volt senkije. Senkije, érted, Gyuri? Senkije. Büszkeségből küldött el. Annyit kértem, hogy beszélgessünk, amire azt mondta, hogy már nincs miről. Tudod, mikor történt ez? Közel 50 éve. Azóta most láttam először. A harmadik adag csipke szörp elkészítésekor a nagymama hosszasan bíbelődött a szörp-szódavíz arány beállításával, elmélyült vegyészi tevékenységet végzett. Ez alatt Gyuri végig gondolta a délelőtt eseményeit, a nagymamája viselkedését, emlékezetében előcsalta az elhangzott mondatokat, és rájött valamire.
egy hibát.

egy a nagymama logikai rendszerében nyíló résre. Felismerte, hogy a nagymama tévhitben él. Nincs szó semmilyen üzletről, kölcsönös titoktartásról, hiszen neki, Gyurinak nincs titka, amit a nagymama fel tudna használni ellene. Semmi! A fütyi húzogatáson kívül, amit bármikor kész megmagyarázni a szüleinek. A magyarázat a suliban minden fiú húzogatja, kész. Ellenben a nagymama kétszeresen is kiadta magát. Egyrészt kilökte a Dodge-emből, mely tény elhallgatását kérte, másrészt kiderült, hogy sosem a nagyapát szerette, hanem egy szűcs fiát, ami a régóta húzódó jeggyűrű rejtének is megoldása lehet. Ja, és dohányzott. Három titok nulla ellenében. Hiába mondta nagymama, hogy megkeseríti az életét, Gyuri rájött, hogy nincs mivel. Nincs meg hozzá az eszköze. Ellenben ő bármikor zsarolhatja a nagymamát. Triplán. Tessék, neked is csináltam egy friss szörpöt, nyújtott át egy új pohárral a nagymama. A másikban már nincs szénsav. Köszi, nem kell, mondta Gyuri, és arcán magabiztos mosolyjal kivonult a konyhából. Büszke volt magára. Boldogan vette tudomásul, hogy ez életének egy fontos, sorsfordító napja. Mától új korszak kezdődik, gondolta. Jobb idők következnek.

0: barátaim. Tegnap előtt, a Colgate szájápolási hónap utolsó napján nem függőlegesen esett a hó, hanem viszintesen áramlott a Mozdony utca felől a Bakterház utca felé. Kollégiumi szobánk ablakából megláttam a varjamat, az épületet körülölelő parkban a dékán által ültetett fa tövében kucorgott. Meg kellett tapsolnunk a dékánt, amikor elültette a fát. Azon a földterületen áll e fa, amely alá az idős Szögi úr szerint, aki a kollégiummal szemben lévő ház földszintjén lakik körte alakú feleségével, egy csajka típusú gépjármű van elásva. Azt is tudja, ki ásatta el, de hülye lesz elárulni, mert mi van, ha visszajönnek az oroszok. Ilyen könnyelműség miatt nincs kedve főbe lövetni magát. Ott gubbasztott a varjam a fa alatt, a csajka fölött, ezer közül is megismerem. Az én varjam nem fekete, hanem sötétkék. Rögtön láttam, hogy baj van vele. Az egyik lábát néha fölemelte, madár ilyet nem tesz, ha egészséges. És blazírt tekintetét a fehér szemcse áradatba fúrta. Bágyatnak tűnt, betegnek. Egyszer csak elindult a gesztenyefa csemete irányába, amelyet a polgármester ültetett. Na, őt nem kellett megtapsolnunk, legalábbis nem szóltak, hogy meg kell. Szokatlanul lassú mozgását látva aggódni kezdtem. Az én varjam, szemben sok lusta fajtársával, eddig ritkán lődörgött csak úgy. Fiókom mélyéről előkotortam a stopperemet. Ha szerencsém van, gondoltam, tartja az irányt, és lesz szíves elballagni a gesztenyefától egészen a használaton kívüli porolóig. E távolság nemrég fogadástárgyát képezte a szobatársam és a statisztika és számmániás öccse között, centiméterre lemértük, pontosan 7 méter. Szerencsém volt, tartotta az irányt. Amikor előlépett a gesztenyefa mögül, megnyomtam a stopper start gombját. Hangosan szurkoltam neki, bentről, az eszetlenül fölfűtött szobánkból. A csukott ablakon keresztül ugyan egyetlen hang sem szűrődött ki, de én vakon hittem az ember-varjú közti telepátiában, legalábbis az én varjam és én köztem léteznie kell ennek a fajta kommunikációnak. Csináld végig, öreg, gyerünk, egészen a porolóig, mindent bele! 16,47 század másodperc, ez túl sok. Valami komolyabb baja lehet. Szomorkás pillantással kísértem a varjú további útját, amit már nem időre tett meg. Mi van, azt a hülye varjút bámulod? Érdeklődött a szobába toppanó lakótársam. Nemrég ment el zuhanyozni, és már is itt van, fürdőköntösben. A tanév kezdete óta hétről hétre csökkenti a tisztálkodásra szánt időt. A varjú, mintha csak meghallotta és cselekvésre buzdító vezényszóként értelmezte volna a szobatársam kérdését, forogni kezdett, sebesen, egy helyben. Még sosem csinált ilyet. Nézd már, beszpídezett, röhögött a szobatársam. A hóesés miatt forog, mondta, meg van zavarodva. Azért forog, mert bolond, vágott vissza a szobatársam, és azért bolond, mert forog. Tojás-tyúk problematika. Az a varjú, folytatta, amelyik szerinted a tiéd, amúgy egy vén csataló, sugárzik rajt, hogy nincs sok hátra neki. Rajt, ezt mondta, nem pedig az, hogy rajta. Nem az zavart, hogy a rajta szó használata helytelen, mert helytelennek helytelen, nem sugárzik rajta, hanem sugárzik róla. A rajta helyetti rajt, ez zavar, de nagyon. Műviség, álintellektus, felvett alűr, hamis arhaizmus. Arcizmaim megfeszültek. A szobatársam, ha fontoskodik, felfelé szegezi a fejét, lefelé biggyezti az ajkát. Ezt a szokást is, miként annyi minden mást, Ágoston nevű barátjától vette át. Például előfizetett a históriára, de Ágostonnal ellentétben a szobatársam nem olvassa. Több érintetlen, még befóliázott számra bukkantam a fiókjában. Nem akarok beleszólni az életedbe, mert a te életed nem az enyém, folytatta a szobatársam, de nekem szent meggyőződésem, hogy te is megbolondultál. Mi történhetett a madárral? Tény, hogy furcsán viselkedik, de tényleg elment az esze? Emberben már láttam ilyet, Szögi úr, gyakorlatilag a szemem előtt hibbant meg, méghozzá ijesztő gyorsasággal. Egyszer leállított az utcán, hogy titkos tervét megossza velem, otthon a cselédszobát felönti vízzel, majd gyorsan lefagyasztja, hogy unokái kellemes, családias környezetben kényelmesen, nagy kabát nélkül korcsolyázhassanak. Üresen, kihasználatlanul áll ez a szoba, magyarázta Szögi úr, rendkívül magas hőfokon. Nagy luxus ez a mai négyzetméter árak mellett. Meg aztán így, hogy a szobában koriznak, jobban szem előtt is vannak. Nem vesznek el a száguldozó suhancok közt a műjégem. A kanapé lábára is korcsolyát fog szerelni. Mondta, hogy az unokák ide-oda lökhessék a bútort, cicázhassanak vele, vagy beleüljenek és egymást tologassák körbe-körbe. A szivattyúkkal érkező tűzoltók láttán döbbentem rá, hogy Szögi úr nem viccelt. Csodás dolog, hogy van egy saját madaram. Szabadon röpköd, mégis tudom, hogy hozzám tartozik, az enyém. Nincs rá erőszakolva a birtokviszony, nem szuszakolom be egy teleszart rúddal átszelt kalickába, nem én döntöm el, mikor mit tegyen, nem befolyásolom a választásaiban. Oda megy, ahova akar, azt csinál, amihez kedve van. Otthona a levegő, a végtelen. Megadom neki a szabadságot, és ő nem él vissza vele. De ő sem tukmálja rám magát, nem zsarol lelkileg. Én is szabadon élhetek úgy, hogy közben az övé vagyok. Ezt nevezik szeretetnek, azt hiszem. Hadd már a francba azt a nyomorék halálmadarat, mondta a szóvatárs. Inkább pakolj össze, mert mindjárt átjönnek az ágostonék piázni. Te térfeled most is olyan, mint a földrengés söpölt volna végig rajt. Szétnyitotta a köntösét, és a nemi szervét birézgálta. A varjú továbbra is az ablak alatt mászkált. Talán közölni akar velem valamit. Ha semmi nem nyomná a lelkét, már rég csatlakozott volna a csapatához, amely a riadó felszállást gyakorolja a játszótéren. A szobatársammal megállapodtunk, hogy kettes fokozaton tartjuk a fűtést, ennek ellenére mindig felcsavarja. És amikor tettével szembesítem, vigyorogva annyit mond, ha már egyszer ingyen van, fűtsük, ahogy a csövön kifér. Fekvőtámaszba ereszkedett, és 50 karhajlítás nyújtást végzett, nemi szervével a poros padlót verdeste. A gyakorlat után fölegyenesedett, megragadta a karomat, és szabályszerűen elveszetett az ablaktól. Olyan könnyedséggel tette mindezt, hogy a rendőr tereli maga előtt a paprikaszprével elkábított tüntetőt. Azt mondta, őszintén aggódik miattam. Szerinte jó úton haladok afelé, hogy végleg megbolonduljak én is, mint a nyomorék halálmadarom. Pár lépés után lefejtettem a vékony alkaromat körülelelő ujjait, visszasiettem az ablakhoz, de addigra már eltűnt a madár. Köszönés nélkül. Hova? Az ágyamra borítottam a barlangrajzot ábrázoló takarókmat, és szapora léptekkel távoztam. Becsaptam magam mögött a szoba ajtót. A varjam gyakran követ a városban. Nem szembetűnően, csak úgy diszkréten, tisztes távolból, madármód. Háztetőről faágra, onnan a járdára, vissza az ágra. Az utcán váltakozó tempóban gyalogoltam, lassítottam és gyorsítottam, krákogtam, beszéltem, motyogtam, nevettem, szavaltam, énekeltem. Mindent bevetettem, hogy magamra vonjam a varjam figyelmét. Az utcasarkon Szögi úrba botlottam. A legutóbbi találkozásunkhoz képest most kétszer vastagabb szemüveg volt rajta, amit akárcsak az előzőt az orra hegyén viselt. Ha társalogni kezdünk, gondoltam, egyhamar nem szabadulok, de mivel az utcasarok jól belátható hely, itt könnyen rám lel a madár. Belementem hát a beszélgetésbe. Elhatároztam, ha rám terelődik a szó, bár erre csak kis esélyt láttam, nem titkolom el az igazságot. Egy varjút keresek, a saját varjamat, hogy közelebbről megvizsgáljam, hogy meggyőződjek róla, rendben van, egészséges. Mert hogy sajnos okom van ennek ellenkezőjét feltételezni. Szögi úr elsőként a 6 éves unokája festményeiről beszélt, amelyekkel, mint ügynök házal, nyugdíjkiegészítés gyanánt, 10%-ot kap minden eladott kép után. Félfamentes rajzlapra temperával festett alkotások, viszik rendesen, például a kórházban, ahová Szögi úr kontrollra jár, mindjárt vettek 10-et. Aztán rámöntötte a környékbeli hentessel kapcsolatos panaszait, a hús minőség visszaesésének lehetséges okait boncolgatta, azért a pocsék sonkáért, mondta, kár meghalniuk a disznóknak. Hallgattam, és közben az eget kémleltem. Jaj, mi lehet a madarammal, a legjobb, leghűségesebb barátommal? Szögi úr is fölnézett, majd megkérdezte, mit gondolok, jobb vagy baloldali közlekedés van a mennyországban. Ide figyeljen, Szögi úr, mondtam válasz helyett. Figyeljen rám. Nekem van egy varjú barátom. Őt keresem, meg kell találnom.
1: Varjú? Na hát, igazán?
0: Szögi úr zavaros szemfehérje egyszeriben kitisztult, redős arcbőre átmenetileg kisimult.
1: Egy varjú, ismételte, aha, egy varjú.
0: És ajkai, akár egy Schubler finoman táguló befogói lassan kinyíltak. Egy szóval sem kellett többet mondanom. Mosolygott, értett mindent. Évtizedekig együtt játszó bridge partnerek közt nincs akkora összhang, amekkora Szögi úr és köztem létrejött. Egy-két szó kellett csak hozzá, és egy mosoly.
1: Csak nem az a kék?
0: Kérdezte Szögi úr. De az, bólintottam.
1: Langyos bizsergést éreztem a melkasomban.
0: Most már két barátom van, gondoltam. A kék varjú és Szögi úr. Otikotikotta, ta ota vesaki, otikotikotta.

0: Tilos Rádió. A Kertakarót hallottátok, és benne Maros Andrást. András, miből olvastál föl, és hol jelent meg, és mit csinálsz mostanában? Egy gyors kérdés felelek a végére.
1: A Csinálni kell című novellás kötetemből olvastam fel, ami a idei könyvfesztiválra jelent meg. Áprilisban volt. Ez egy 17 novellát tartalmazó novellás kötet, a Magvető kiadónál jelent meg. Ezen kívül pedig két drámám játszódik. De szépen mondtam. Két drámám van, fut, ez a helyes szó. Két drámám fut színházban, a Pesti Magyar Színházban látható Gyanús mozgások című kétszereplős darab, és a Dunaújvárosi Bartók Kamara Színházban pedig Hulladék című darabom látható.
0: Akkor ajánljuk, és mind dolgozol mostanában, ahogy levegőt tudsz venni egy kicsit?
1: Mostanában a gyerekkori teniszezéssel töltött éveimnek a memoárszerű feldolgozásán dolgozom.
0: Magyarország és az USA.
1: Igen.
0: Lesz a két helyszín.
1: Igen. Én versenyszerűen teniszeztem fiatal koromban, és ennek révén kikerültem Amerikába ösztöndíjjal, és ennek a 10 évnek a, hát tulajdonképpen történései ilyen anekdota füzérszerűen, de beleszőve némi rendszerváltást és politikát is.
0: Értem. Ez izgalmas lesz. Reméljük, hogy a tanulmányaid idejét nem írod meg. Ezt én remélem, ugyanis együtt jártunk főiskolára Andrással sok-sok évvel ezelőtt. És nagyon szórakoztató volt a francia óra például. Na, további jó tilosozás nektek. Köszönjük, hogy bejöttél, és várunk. Reméljük egy rövidebb időközön belül is.
1: Köszönöm szépen. Sziasztok!
0: Sziasztok!

0: Sono le 22:30.
1: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Thank you.